0: Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is felhasználható. A Magyarországon 2 éve bevezetett könyvtárrögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak, erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított 1 évig szigorúan tilos nagy kedvezménnyel árusítani. A fogyasztóknak szinte mindenhol a kiadó által meghatározott borítóárat kell megfizetniük. Az új könyvekre a megjelenéstől számított első évben legfeljebb 10% kedvezmény adható a boltokban és az online webáruházakban. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos, száraz idő. Fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati országrészben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fok valószínű, vasárnap is marad a kellemes őszi idő. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak, itt a Kossuth Rádióban, 2:04.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A hely.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Budafokról jelentkezik a hely, a Sós István Borászati Technikum és Szakképzőiskolát mutatjuk be. Én Bellényi Barbara vagyok. Most a hegyen lévő borászati tangazdaságban vagyunk, egyébként Szigetcsépen is van egy ilyen oktatóhely, és 2 részes sorozatunk végén a Dunaparton lejjebb lévő iskolába is ellátogatunk majd. A pincemesteri tanfolyam még 1901-ben igen nehéz körülmények között kezdett Budafokon, de 1904-ben elkészült az oktatási központ épülete, ahová az iskola átköltözött, és azóta ez a borászképzés központja. Általános vezetőnk pedig Orbán Gergely, az iskola igazgatója. 125 évvel ezelőtt, ugye 125 éves az önök iskolája, akkor pont már a filoxéra járvány végén vagyunk. Tehát az egész országban nincs szőlő, mindenhol kipusztult a szőlő, és akkor jutott valakinek az eszébe, hogy fontos a borászképzés, hogy legyen papír a borászoknak, és ne csak autodidakta módon, vagy családról szájról szájra tanulják ennek a mesterségét?
3: Ha ilyen messzire visszamegyünk, akkor azért egy picit pontosítani kell a helyzetet, tehát Trianon előtt vagyunk még, tehát egy nagy Magyarországról beszélünk, és valóban egy borzasztó komoly csapás érte a szakmánkat a filoxéra vésszel, de ez már a regenerációs időszak, tehát kezdett újra életni a mi ágazatunk. Gyakorlatilag az újratelepítések már elindultak ebben az időszakban, illetve egy elég komoly konjunktúra mutatkozott a borpiacon, illetve egy centralizálási igény. Budafok fantasztikus helyen van, eleve önmaga is szőlő- és bortermő terület volt a filoxéra előtt. A filoxéra vész ezt átformálta, átfaragta. Gyakorlatilag az itt élő sváb lakosság elsődlegesen már nem szőlőt, hanem gyümölcsöt kezdett el termeszteni ezeken a lankákon, dobókon. De hát egy borzasztó erős másodlagos fejlődés is volt. Tudnélik, épült a főváros, épült Budapest. És ennek az épülésnek az egyik módja, metódusa, az a mészkő alapnak a kitermelése volt. Hát így születtek a budafoki pincék, kérem szépen. Hatalmas mennyiségű mészkőt termeltek ki a parlamenthez és a főváros összes beltéri régi épületéhez, és ezt hajóval tudták közlekedtetni fölfele a Dunán a főváros központi irányába.
2: És ebből alakult az a hosszú-hosszú, akár 10 kilométer hosszú egybefüggő pincejárat, ami itt szerte a föld alatt összeköti Budafok alagútjait?
3: Abszolút. Ez a pincerendszer Európa egyik legnagyobb pincerendszere, leghagyományosabb pincerendszere, és hát egy nagyon komoly múltja, hagyománya van az itteni borászkodásnak. Igazából ez a pincerendszer anyagából, méretéből adódóan alkalmas volt arra, hogy a nagyüzemi borászati művelés dolgozásnak a integrátori képességét biztosítsa. Hatalmas mennyiségű pincerendszer alakult itt ki, és hát ebben az időben indult el valóban az olyan típusú nagykereskedelem, ami már meghatározó volt, és a régi vágású kisüzemi borászkodástól már eltért. Igen, ekkor 1901-ben merült föl annak a kérdése, hogy Rácz Sándor, az iskolánk első igazgatója kezdeményezte az iskola létrehozását, és az akkori földművelésügyi miniszter, Darányi Ignác ezt jóvá hagyta. 1901-től folyamatosan dolgozunk, csak a két világháború akasztotta meg a mi működésünket, különben valóban folyamatos a borászképzés, persze folyamatos átalakulásokkal.
2: Ez az ország első helye, ahol papírt kaptak a borászok.
3: A képzések már korábban is voltak. Igazából szőlész, mincellér képzések voltak az ország más részein is, Budafokon is volt korábban is képzés már, de amit iskolába szervezette, ez volt az első. Ebben a képzési időszakban egy olyan kétszintű képzés is volt még folyamatban, amikor a síkvidéki, hegyvidéki borász és mincellér képzés követően kellett egy központi évet itt nálunk az iskolában eltölteni. Tehát egy valóban összetett képzés indult el. Egész érdekes, hogy a történelem sok esetben magasabb szinten ismétli önmagát, mert ma is egy kicsit hasonlóan dolgozzunk. Egy átfogó képzést végzünk, ami gyakorlatilag a szőlőtől, a szőlőműveléstől, szőlőtelepítéstől, a bor palackozásig, és a bor elfogyasztatásáig is az oktatásunk része kell, hogy legyen.
2: Van egy nappali tagozatos képzés, és van felnőtt képzés is, erről majd beszéljünk, de egykor itt pincemestereket képeztek. Ma hogy hívjuk azokat a pincemestereket?
3: A jelenleg hatályos szakképzési rendszer alapján két szakmát képzünk, ami hát gyakorlatilag azért egy szakma, a MKKKRS 4-es besorolású szőlészborász szakmát, ez a régi szakmunkás bizonyítványnak megfelelő képesítés végzettséget ad, és a bor és pezsgő gyártó technikus szakmát, ugye az első az egy 3 éves képzésünk, a másik egy 5 éves képzés iskola rendszerben, jelenleg is ezek futnak, működnek, jelentősebb igény mutatkozik a kornak megfelelően a technikus képzésre manapság. A felnőtt képzésben is erősek vagyunk, itt a szakma jegyzékes, tehát az SZI-es képzéseken kívül nagyon komoly súlyt kezd fölvenni a programkövetelményes képzések köreit. Két olyan terület van, szakma van, amit oktatunk, a borász és a vincellér szakma. Ezek szombati képzések, amik tanúsítvánnyal zárulnak, de nagyon sikeresek, már évek óta tudjuk folytatni ezeket is. Több út, több életút mutatkozik. Jellemzően a esti felnőtt képzéseinken magasabban kvalifikált jelentkező diákok vannak, tehát sok az értelmiségi diplomás ember a tanítványaink között. Egyik egy élményborászkodás tanulása, a másik pedig azért szükség van erre, kérem szépen, tehát sokkal gyorsabban és pörgősebben működik a világ. Ez egy olyan szakma, amit nem minden esetben egy gyerek el tud dönteni már 14 évesen, hogy mi szeretne lenni. Nagyon sok esetben valóban felnőtt korban dől el, hogy ezzel akar valaki foglalkozni.
2: Közép-magyarországi Agrár Szakképzési Centrum és ennek a Sós István Borászati Technikum és Szakképzőiskola befejező része. No de mi minden alakult át a képzésben, vagy aki most itt tanul, mit mond igazgató úr Orbán Gergely, hogy miért érdemes itt tanulni?
3: Ez egy iskolás szakma, egy szakmás iskola. Tehát ennek az országnak jelenleg mérete alapján a felvevő képessége 30-30 fő, akár közép, akár felsőfokon, ha rátekintünk, és hát célszerű lenne ezt a felvevő képességet egy összpontosított, koncentrált helyen oktattatni. Miért bennünket válasszanak? Ugye megváltozott a világ, ugye én nagyjából 45 évvel ezelőtt végeztem ebben az iskolában, engem még a nagyüzemi borászkodásra tanítottak. Most egészen más már a feladat. Visszatértünk a korábbi állapothoz, a kezdetektől, tehát teljes globális szakmai oktatásra van szükség, és ez a mostani oktatási szisztémának az egyik győzelme, hogy a szőlészet és a borászat egy szakmában összpontosult és gyűlt össze. Ezért hálásak vagyunk, és köszönjük ezt. Mi egy nagy család vagyunk, azt gondolom, hogy minden beérkező diákunk valamilyen módon egy picit megfertőződik ezzel a szakmával. Reményeim szerint ezt az idézőles betegséget még jobban tudjuk terjeszteni.
2: Mátyus Imre, szakoktatói munkaközösségvezető, esetleg ön is itt koptatta ezeket a padokat diákként, vagy hogy került kapcsolatba a Sós István Borászati Szakképzőiskolával?
4: Hát én is itt koptattam, igen, nem csak esetleg. Nagyon szép évek voltak, még itt a tangazdaságban is. amikor a 35-40 fokban még sikerült kapálnunk, tehát még ez is így visszagondolva egy nosztalgikus emlék lehet. Nem mondanám, hogy ember próbáló volt. Tehát azért csibész diákok voltunk, ugyanúgy, mint a mostani diákjaim is rettentően csibészek, ezért mindig megtaláltuk a módját, hogyha egy picikét lehetett sunyogni, de azért a munkát el kellett végezni. 87-ben végeztem, tehát is most lassan 40 éve, tehát az ember visszagondol, ez olyan, mint a katonaság, hogy az elején mindenki fél tőle, aztán kiderül, hogy mégis jó volt. Pedig nem. Sokat tanultunk, rengeteget utazhattunk nagyon sokat, megismertük az ország különböző borvidékeit, nagyon nagy szakemberekkel találkoztunk, és ezek mind olyan életszerűek voltak, hogy megerősítették a hivatásunkat, hogy igenis jó borásznak lenni, jó ezt a szakmát űzni.
2: És ön úgy oktatja itt a diákokat, hogy azt is be tudja mutatni példaként, hogy tessék, lám, nekem is van egy saját borom, így készül.
4: Saját ültetvényem nincsen, nekem bőven elég az, amit itt megmunkálok a diákokkal. Bor az van, saját bor. Alapvetően nálam van egy hagyomány, hogy az osztály tagjaival, a tanítványaimmal minden évben már az első évtől kezdve készítünk egy bort. És ezt a bort ők karácsonykor hazaviszik a szüleiknek, tehát hogy egyrészt mint saját produktumot, másrészt, hogy megköszönjék azt, hogy a kedves szülők tanítatják őket, tehát egy kis hozzájárulás a karácsonyi asztalhoz.
2: Ez nagyon-nagyon kedves, és akkor az osztálynak van egy saját bora.
4: Egy saját borunk van, le is címkézzük, lepalackozzuk, úgy kezeljük, és akkor ezt mondom, viszik haza a szülőknek, hogy egy gesztusként, hogy ők is valamivel hozzájáruljanak.
2: És akkor ennek a megkoronázása az, amikor utolsó éves diákként meg már a saját borukat készítik el?
4: Az egy vizsgafeladat, igen, tehát a vizsgabor készítése az egy külön izgalom. Én nagyon örülök, hogy ez van, meg nem mondanám, hogy hány éve, talán 30 éve van ez a történet. Sajnos, amikor mi ide jártunk, még erre nem volt lehetőség. Úgy vizsgáztunk le, konkrétan volt egy osztálytársam, aki kijelentette, hogy hát nagyon klassz, itt van a bizonyítvány a kezemben, de valaki mondja meg, hogy kell bort készíteni. Tehát itt nagyüzemi tevékenységet végeztünk, tehát nagyüzemborászatban voltunk, és nem volt meg az, hogy végig kísérjünk egy bort, egy szőlőt a must állapotától egészen a készre kezelt lepalackozott borig. De hál' Istennek, hogy ez már vizsga követelmény, tehát ugye a vizsgának szerves része egy produktum előállítása, annak a felcímkézése, tehát ugye a saját brandnek a kialakítása.
2: Idén 500 éves a Borrendek Országos Szövetsége, amelynek apropóján egy könyv is megjelent a tevékenységükről. A szerkesztő Felszegi Csaba összeállítása következik, aki tagszervezetük a Kelet-Balatoni Borrend kenesei gyönyörű középkori pincéjében járt.
5: A hazai borrendek országos szövetségének célja egy-egy borvidék, termőhely vagy általában a magyar bor hírnevének, minőségének védelme. A tagok a kulturált borfogyasztás nagykövetei. Lovagi igényességgel, tekintélyükkel nagyban hozzájárulnak az általuk képviselt vidék borainak minőségvédelméhez és hírnevéhez. Mielőtt lesétálnánk a fél ezer éves Balatonkenesei pincébe, szólaljon meg a közeli Balatonfőkajári Karikahegy pincészet egyik vezetője, Takács Alexa, borkirálynő.
6: Mi a férjemmel kezdtünk el borászkodni, nálunk ez családi hagyomány. Az én családom már régen ezzel foglalkozott, nekem azért ez egy kis itt hosszabb idő volt, kérdés volt, hogy ezt szeretném folytatni, vagy nem. Testnevelési egyetemre jártam előtte, de aztán végül meg is csak a borászati képzésen kötöttem ki, és ott találkoztunk. A férjemmel vele kezdtünk el utána együtt borászkodni, voltunk mi több helyen külföldön együtt, Új-Zélandon, voltunk Spanyolországban gyakorlaton, mert hát ezért az egyetem jó, de sok gyakorlat. Van szükség.
7: Ezt a pincét mi a református egyháztól kaptuk, lovag teremtként használjuk.
8: Györfi Károly, a Balatonkenesei Kelet-Balatoni Borlovagrend alapítója.
7: Hát nem tudnám meghatározni az idejét, de a református lelkész úr felírásaiból közel az 1600-as évekig nyúlik vissza ez a kis pince. Ez egy cseh boltíves pince, amennyit tudunk róla. Három boltívből áll, körülbelül egy olyan 40-50 méter hosszú, sajnos az egyik felét betöltötték, a talajvíz véget, és akkor ezt a két ívet tudja használni a mi kis borlovagrendünk.
8: Ez ugye a Kelet-Balatoni Borrend most, amelyről beszélünk, az országos szervezetnek egy alszervezet, ez így kell érteni?
7: Tulajdonképpen nem úgy fogalmaznék, hogy alszervezet, hanem a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 1988-ban alakult, amikor mi megalakultunk 2009-ben, akkor 2-3 év után csatlakoztunk ehhez a szervezethez, aminek én nagyon-nagyon örülök, hogy felvettek vagy csatlakozhatunk. Természetesen mi ezért nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. 3-4 év után megválasztottak a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnökének is.
8: És hát rengeteg programot szerveznek, főleg advent és karácsony idején is.
7: Igen, igen, nagyon-nagyon sok a programunk. Szinte egy kis túlzással mondhatom, hogy szinte minden hétvégén, és most mondhatom a borbírálatokat, mondhatjuk a Mártonnapokat, egy kicsit így kalandozgatva, és a rengeteg születi fesztiválok. Nagyon sok helyen részt veszünk, határon túli településeken is, különböző születihez kapcsolódó rendezvényeken. Ez nekünk nagyon-nagyon fontos több dologból. Egy az, hogy az eskünk is tartalmazza azokat a gondolatokat, hogy a magyar szőlőből készült bor népszerűsítése, és természetesen, mint lovagok, a kultúrát borfagyasztás népszerűsítése, ez nekünk fő feladatunk.

0: És közben tovább sétálunk Németh Ivánnal, szőlészeti szaktanácsadóval. Egyébként a tangazdaságnak volt egykor a vezetője. Mikor volt az egykor, meg szabad kérdezni?
1: 2008-tól 2025-ig.
0: Húha, szinte egy kisebb emberöltő.
1: Hát 16 év. 53 éve nyitottam ki az iskola kapuját először.
0: Jaj, kirázom.
1: 1973 áprilisában jöttünk felvételizni. Tehát azóta nem itt dolgoztam folyamatosan, hanem ugye 2008-ban jöttem vissza. Ugye 1901-ben, amikor az iskolát megalakították, attól igazándiból a mai napig, igazándiból, ha középfokon valaki borászatot akar tanulni, akkor ugyan nem egy, most már két iskola van, de ez az egy volt 1990-es évek közepéig. És tehát mindenki mindenkit ismert. És akkor még egy nagyon fontos dolog, hogy borzasztó magas színvonalú volt az oktatás.
0: Hát az most is, ugye?
1: Most is az. Hát abban az időben, most a sajátomról tudok igazándiból beszélni, abban az időben valaki egy négyes tanuló volt, az ide nem jutott be középiskolába. Tehát amikor mi jelentkeztünk, akkor majdnem 8-szoros volt a túl jelentkezés.
0: És ők meg is állták a helyüket aztán?
1: Nagy része mindenki a szakmába helyezkedett. Hát most már viszonylag kevesen maradtunk a szakmában, mert hát sokan sajnos meg is haltak, át is mentek a szakmából, meg hát ugye megváltozott a világ. Abban az időben, az előző rendszerben, akkor még ugye nagy üzemek voltak, termőszövetkezetek, államgazdaságos, és ráadásul ugye akkor volt egy szőlőből borba egy hiánygazdaság. Tehát mindent el lehetett adni, tehát kerestek bennünket bárhova. Én nekem ez a hivatalosan már a 7. vagy 8. munkahelyem, de valójában csak a második, mert ugye mindig annyiszor megváltozott a név.
0: Én 13 nevet számoltam, de lehet, hogy sokkal.
1: Hát az a végétől kezdve, igen, nekem más. Én még soha nem írtam önéletrajzot, én még soha nem jelentkeztem, engem mindig úgy hívtak minden munkájára, de ez általános volt abban az időben.
0: Na hát akkor most biztos nagyon kell önt hívni szaktanácsadóként, hiszen itt ez az aranyszínű sárgaság, tulajdonképpen annyira félünk, rettegünk tőle, mint a filoxérától, de hát senki nem tudja, hogy mi a teendő. Akkor jön Iván bácsi, és akkor a diákok árgus szemmel nézik, hogy most mit évők legyenek?
1: Próbálunk, nagyon nagy szerencsénk van, hogy ez egy elszigetelt terület. Tehát itt igazándiból az ősszel és nyárban is sokszor végig lett járva, tehát egy nem nagy a terület. Itt igazándiból még nem találtunk. Tehát kettő olyan tőkét találtam, mint gyanús, de nem biztos, hogy az volt, tehát nem küldtük laborba, se nem biztos, hogy az volt. Tehát ez egy elszigetelt, nincs a környékben olyan szőlőterület, amiből fertőződhetne, vagy olyan terület. Aztán, hogy az így lesz az idén is, vagy így lesz a jövőre, ezt nem tudjuk megmondani.
0: És beléptünk közben egy másik helyszínre, ugye a kinti szőlőbirtoktól egy zárt térbe. Én azt gondoltam, hogy barikhordókat látunk majd meg. Nem tudom, engem egészen lenyűgöz a látvány, tehát hatalmas acél. Acél? Alumínium acél?
1: Hát, nem, saválló acél.
0: Saválló acéltartályok díszelegnek itt. Egyébként csodálatos látvány. Itt mindegyikben, valamelyikben valamiféle hát, fajta borcsücsül?
1: Valamikor igen. Tehát főleg szünetben, akkor igen, most nem. Már ugye ezek a lámpának a pincében, ugye innét nyílik a pincék, ez a szőlőfeldolgozó. Tehát ugye ez már nem olyan, mint a nagypapának a szőlőfeldolgozója volt, meg nem olyan a présünk, meg nem olyanok a gépeink, mert neki volt, ez egy kicsit más. Én azt tudom mondani, hogy az általunk ismert Magyarországon borászati oktató iskolák közül talán nekünk van a legkorszerűbb szőlőfeldolgozónk. Tehát itt minden alapokat meg tudnak tanulni a gyerekek, ami a szőlőfeldolgozásra kapcsolatos, illetve később aztán a pincével is.
0: Ez a tipikus reduktív technológia, mindig szokták flancosan mondani, de mit kell ezen érteni? Azt tudjuk, hogy modern, hogy friss és üdeborok készülnek, de ez mitől reduktív?
1: Ugye amikor még szőlőt feldolgozunk, akkor még nincs reduktív, meg oxidatív, akkor szőlőt dolgozunk fel. Hogy azt most már nem tapossuk, mint az őseink valamikor taposták, meg nem kis présre csinálják másikat, ez minden technológiában ugyanígy van. Igazándiból az erjesztés utáni teendő, tehát arra az erjesztés utánra vonatkozik az, hogy reduktív vagy oxidatív. Tehát reduktív, hogy a levegőt elzárom, oxidatív, hogy levegőt biztosítok neki. Nem lett egy barikhordós dolog is, az már egy oxid, tehát egy hordó dongáin keresztül, póroson keresztül levegő jut a borhoz, a másik pedig egy reduktív technológiánál igazándiból az, hogy saváló tartályba tartjuk, elzárjuk a levegőtől.
0: De akkor ez sokkal gyorsabb, jól sejtem, tehát nem kell évekig, hogy csücsüljön
1: benne.
0: Hát más,
1: ez teljesen más, tehát ez egy gyümölcsösebb, azonnal fogyasztható, igazándiból nem is igényel tárolást, tehát ezek friss üdeborok. Azt szoktam mondani, hogy azoknak a boroknak való ez a technológia, mert nem kell sokat gondolkodni, hanem meg kell
0: inni. Keressék, de ezt szeretik most ráadásul.
1: Ugye a mai fiatalok már nem akarnak filozofálni a bor mellett, szeretik Hamvas Bilát, de nem akarják az ő módszerükkel filozofálni, hogy ez most egy bohár borokból mit lehet kiolvasni, megisszák. Gyorsan meg kell, valószínűleg ez lett a rozénak a népszerűsége is.
0: És közben megérkezett egy diák, és jó napot kívánok, Belényi Barbara vagyok.
2: Jó napot kívánok, Árva Bence.
0: Árva Bence. Ezt Azt lehet tudni, hogy végzős, vagy még most kezdő diák, hány évet taposott itt?
2: 4-et már a vége fele járok, 12. ÁS tanuló vagyok.
0: Az a nagyon nehéz vizsgabor, az a mostani szüretnél lesz nagyon izgalmas, tehát abból lesz majd önnek saját készítésű bora és portfóliója, amit a kollega az előbb említett?
2: Igen, az idei szüretből lesz, viszont rendelkezünk otthon saját pincével, szőlőfölddel, úgyhogy én saját alapanyagból fogok dolgozni, saját felszereltséggel, gépekkel, úgyhogy egyedi módszereket fogok alkalmazni, vagy próbálok majd, minél különlegesebb vizsgabort készítsek.
0: A társak sárgák az irigységtől. Nem utálták ki emiatt?
2: Nem, nagyon sok barátom kért is tőlünk, hogy vigyünk nekik szőlőt, esetleg ide az iskola szállítsunk, ugyanis most lényegesebb mennyiségű tőkét vágott ki az iskola, és nem biztos, hogy megterem a mennyiség a minden diák számára, hogy vizsgabort tudjon készíteni, úgyhogy...
0: Lehet, hogy át lesz menekítve valamennyi szőlő?
2: Nem biztos, de...
0: Hol van ez a vidék? Hol van ez a családi gazdaság?
2: Vasmár megyében. Mi vagyunk a legnagyobb pincészet megyében. Jelenleg 55 hektár szőlővel rendelkezünk. Most telepítettünk 5 hektárt a elmúlt hetekben.
0: Egy olyan diák, aki a tőkék között tanult meg járni, eljön egy sós borászati iskolába, tud még újat kapni? Tud még itt újat tanulni? És most teljesen őszintén kérdezem, mert azt gondolom, hogy a legnagyobb gyakorlat, a legnagyobb tudás anyateljel szívta magába.
2: Valóban vannak olyan tanórák, ahol csak nem mondom, hogy unatkozok, mert minden nap tanul valami újat az ember, de rengeteg tapasztalata lennek ezek, és rengeteg mindent tudok már saját kútfőből. Tudnak újat mutatni természetesen. Részletesebb belátást nyújtanak nekem a borkészítésbe.
0: Orbán Gergely igazgató úrral arról beszéltünk, és azzal kezdtük a beszélgetést, hogy 125 éves az iskola. De jubileumi év több szempontból is, hiszen 125 éves az iskola, de 10 éves az a kezdeményezés is, a Budafok pincejárat, amelynek az egyik állomása éppen az iskola és éppen ez a tangazdaság. Ez azt jelenti, hogy minden hónap első szombatján itt a diákok megnyitják a pincét, és ők szomeliék is egy kicsit, és fogadják a vendégeket, és itt körbe lehet barangolni, és meg lehet nézni, hogy hogyan készítik a diákok a borokat.
3: Ennyire részletesen nem tudnám alátámasztani egy az egyben. De igen, nem minden szombaton, de minden első szombaton, de egy éven 6 szombatot vállalunk, illetve még egyéb rendezvényeken is részt veszünk közösen a Bornegyed programmal. Nagyon fontosnak tartjuk a térségi együttműködéseket és a regionális hatás nagyon lényeges ebben a szakmában. Tehát fontos az, hogy folyóbor értékesítésünk egy jó hányada itt történik meg. Nagyon komoly árbevételt tudunk a tangazdaság bor értékesítésével az oktatás szolgálatába állítani.
0: Tehát nem csak karácsony asztalra kerül a diákok családjainak az asztalára az a bor, amit elkészítenek, hanem ezt lehet kapni éttermekben, vagy akár itt is egy-egy rendezvényen?
3: Éttermekben nem nagyon, azért akkor a nagy kapacitásról nem rendelkezünk, de erről a 3,5 hektárról azért egy elég komoly folyóbor értékesítés, és egy 6-7 ezer palack értékesítése megtörténik évente. Valóban a saját magunk által termelt és előállított szőlőknek a forgalmazásával is foglalkozunk. A diákok valóban vizsgabort készítenek, de hát ez csak egy pár palack, egy 20-30 palack, amit ők maguknak előállítanak, és amivel a vizsgájukat is végrehajtják, ez a mestermunka.
0: És van, hogy ezek a borok esetleg valamilyen borversenyen is megállják a helyüket, vagy megmérettetik magukat?
3: Egy nagyon komoly hagyománya iskolánknak a Gazdag László borverseny, Dr. Gazdag László bor és néha TDK verseny is. Ez idén is, ez is jubileát 15. alkalommal tartottuk meg, és ez egy országos borversenye az iskola szervezésének. Ezen az országos borversenyen jellemzően a sikeres vizsgaborok közül is egy párat meg szoktunk tudni mutatni. Bárki, de jellemzően akik itt végeztek nálunk, azért azok küldik erre a borversenyre a borok mintákat. 200-300 bortétel érkezik be egy évbe, és egy szakavatott zsűri, ami hát szintén jellemzően a prominens iskolánkban végzett borászok

0: Kossuth Rádió. Szolnokon a 94,3 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
2: 40 éves a macskafogó. A Műpában a Jazzation kelti életre a kultikus rajzfilm zenéit. A stúdióban Várajai Katus mesél a részletekről, és közben a Nemzeti Filmintézet mai macskafogós programjairól is beszélünk. Betekintünk a Játékszín új évadába, majd Kovács Kati avat be minket őszi turnéjának és januári Erkel Színházi óriás koncertjének kulisszatitkaiba. Ezt kínáljuk a következő fél órában. A Szódát ma Gödöllei Anna szerkesztette. Én Ánási Anikó vagyok. Ternovszky Béla legendássá vált filmje, a Macskafogó 1986-ban született meg a Pannónia filmstúdióban, és hozzá Deák Tamás dallamai teremtették meg az izgalmas, jazzes, nagyvárosi noir hangzásvilágot. A közönsége a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében láthatja majd decemberben azt a szuperprodukciót, amelyben a filmhez a Jazzation a cappella együttes élőben énekli a dalokat. Köszöntöm a stúdióban Várajai Katust, énekes dalszerzőt, a többszörös díjnyertes Jazzation alapítóját és menedzserét. Azt tudom, Katus, hogy te nagyon régóta, gyerekkorod óta rajongója vagy a filmnek, úgyhogy mindent tudsz róla. Tényleg azért születhetett meg ez a film, mert Nep József a forgatókönyvíró rajongott a jazzért?
3: Ez így van, éppen ma posztoltam erről egy hosszabbat a Facebookon. Nep József ajándékba kapta azt a Manhattan Transfer lemezt, ami 1978-as, és ezen jelent meg a Four Brothers-nek egy vokális verziója. Ez a négy gangster alapját adó dal 1947-ben született.
2: De teljesen más szöveggel nyilván.
3: Igen, nyilván nem is volt rajta szöveg, tehát ez négy szaxofonos számára íródott egy nagy jazz orkesztrán belül, és 1950-es években került rá szöveg. És aztán világhódító útjára tényleg a 70-es évek végén indult, onnan juthatott el Magyarországra is, és Nep József arra gondolt, hogy milyen izgalmas lenne, hogyha ez nem négy fivér lenne, nem Four Brothers, hanem négy gangster, és ezek nem is emberek lennének, hanem patkányok. És ebből született a film ötlete.
2: És aztán Hajnal István írta a dalszöveget, a magyar
3: így van,
2: dalszöveget.
3: Akinek a nevét nem lehet elég sokszor elmondani, mert Hajnal István a négy gangsterre zseniális dalszöveget írt, ami prozódiailag tökéletes, és hát egy nagyon virtuóz 220 BPM-en játszódó dalról beszélünk, úgyhogy nem volt könnyű dolga.
2: Igen, ezt majd meg is hallgatjuk a beszélgetés végén. A Jazzation 2024-ben ugye mutatta be először ezt az élőzenés produkciót a Budapest Orchestra Project Big Band-del közösen. A Magyar Zeneházában, aztán a Margit szigeten is teltházas sikerrel ment.
3: Így van.
2: És a Műpában is velük énekeltek majd a Budapest Orchestra Projekttel. Hogy a film zenei anyagát egyáltalán el lehessen énekelni, az nem volt olyan egyszerű, sok munkád volt ebben.

0: Ben.
1: Így van, és nem is csak nekem, hanem nagyszerű kollégáimnak, Tompa Ábelnek, Bobák Bencének, ugyanis az nagyon nagy öröm és nagyon nagy szerencsénk volt, hogy mi 2011-től már dolgoztunk együtt Deák Tamással.
0: A zeneszerzővel.
1: A zeneszerzővel, így van.
0: Ki azóta elhunyt sajnos.
1: Így van, 2 hónappal a bemutatónk előtt, nagyon idős korában, már 96 évesen. Úgyhogy nagyon szép kort élt meg, és olyan csodálatos zenékkel ajándékozott meg minket, mint a Macskafogó zenéje, vagy a Kérem a következő, Dr. Bubó, a Mézga család. És Tamással 2011-ben vettük fel a kapcsolatot, amikor a Lusta Dick trombita szólójára szöveget írtam, és a Jazz Stationnel előadtuk.
0: Ez lett a Vampír Szerenád, de akkor még nem gondolkodtál azon, hogy a teljes filmzenét eléneklitek majd?
1: Nem, akkor még nem, bár a négy gengszterrel már itt családon belül is nagyon sokat szemeztünk, hogy unokatestvér esküvőjén
0: énekeljük. Mindenki zenész a családban.
1: Így van, így van, így van. Úgyhogy ekkor még az egész film nem került szóba, de 2023-ban Tompa Ábellel, a Budapest Orkesztra projekt vezetőjével elkezdtünk szorosabban együttműködni, és tulajdonképpen az ő ötletük volt, mert ugye egy teljes big band az kell ehhez. Deák Tamás a saját big bandjével, a Deák big banddel játszotta föl annak idején ezt a zenét, és számukra írta. És hát nagyon, nagyon kevés olyan big band van Magyarországon, meg olyan jazz a kapella együttes, aki ilyet vállalna, de mivel Ábel is nagy rajongója a mesének, meg én is, úgy gondoltuk, hogy ezt meg tudjuk lépni, és ebben nagy segítségünkre volt Tamásnak a nagyon rendezett kottatára, és Deák András, Deák Tamás fia, aki a teljes eredeti kézzel írott gyönyörű partitúrákat kölcsönadta nekünk egy délutánra, akkor Ábellel befotóztuk, digitalizáltuk, és utána ő hozzálátott, hogy azokból a kottákból, amiket tulajdonképpen néhány perces snittekben játszhattak fel, azokból egy koncertszerűen játszható anyag szülessen.
0: Nyilván itt az nem olyan mindennapi dolog, hogy egy a cappella együttes, ugye, akik általában hangszerek nélkül csak a hangjukkal lépnek a színpadra, egy big banddel énekel együtt, és akkor nem elég, hogy rájuk kell hangolódni, velük együtt dolgozni, még a filmkockákra is nagyon figyelni kell, vagy nagyon együtt kell mozogni.
1: Szóval ez így van.
0: Hányszor kellett megnézni a filmet, hogy ez így ennyire flottul menjen?
1: Bobák Bence hangmérnökünk, amikor alkalmassá tette ezt a filmet arra, pontosabban a filmsávokat, a hangsávokat arra, hogy ebből élőzenés filmvetítés lehessen, azaz kizárólag az eredeti szinkronok és eredeti zörejek maradjanak a film sávján, és minden mást élőben játszhassunk rá, akkor Ábellel együtt végig takjelezték, tempómepezték a teljes filmet, és így gyakorlatilag 100 másodperces pontossággal rajta vagyunk a filmen. A fülünkben természetesen tak szól, hogy ne csúszunk el egymástól, de valóban ez egy hosszabb próba folyamat volt, de nagyon-nagyon izgalmas, érdekes, és nagyon szívesen csináltuk.
0: Ez a program tehát majd decemberben lesz a MIPA-ban, ahol a Jazz Station élőben énekel a filmre, de ma estére is van egy ajánlatunk a Macskafogóval kapcsolatban. A film eredeti bemutatójának napján, vagyis ma este 7 órakor országos és online közös filmnézéssel ünneplik meg a kerek évfordulót. A Nemzeti Filmintézet videó megosztó csatornáján a digitálisan felújított rajzfilm ezen az estén ingyen megtekinthető lesz. Telefonon itt van velünk Orosz Anna Ida, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, animációs filmszakértője. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
0: Mekkora érdeklődésre számítanak a ma esti online vetítésen?
2: Hát remélem, hogy sokan meg fogják nézni, hogy újra nézik. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés ember van Magyarországon, aki még nem látta, mert ezt azért generációk adják egymásnak, ezt a filmet, ahogy annak idején a bemutatónál a közönség soraiban ülők adták egymásnak a tippet, hogy ezt a filmet mindenképp meg kell nézni, azóta ez ugye apáról, fiúra, anyáról, lányra száll.
0: És mit gondol, hogy miért alkalmas ez a film arra, hogy minden generáció élvezhesse? Hiszen például mondjuk a gyerekek nem biztos, hogy minden poént értenek, mindenkinek más az élvezetes benne.
2: Hát ez azt hiszem a bemutató idején is így zajlott. Én is nagyon-nagyon kiskoromtól kezdve néztem ezt a filmet, és tényleg nem mindent értettem, de valahogy a hangulata, a lendülete, a dinamizmusa az tényleg magával ragadó, és úgy emlékeznek vissza, akik annak idején látták a filmét, vagy gyerekként látták a filmet, amikor bemutatták 86-ban, hogy nem is hitték el, hogy ez egy magyar film, sőt úgy hivatkoztak rá, hogy valamilyen nyugati film érkezett a mozikba, amit amit mindenképp meg kell nézni.
0: A Pannonia Filmstúdió most kiemelt helyszín, ott mi fog történni ma este?
2: Ott az alkotókkal lehet találkozni, egy kiállítással készülnek, illetve ott is egy szabadtéri vetítéssel készülnek a Pannonia Filmstúdió jelenlegi szervezői, illetve fenntartói, úgyhogy ott tulajdonképpen azon a helyszínen lehet megnézni ezt a filmet, ahol annak idején készült.
0: Tehát már 6 órakor várják a közönséget, és aztán 7-kor lesz a vetítés.
2: Igen.
0: Bárki mehet, csak regisztrálni kell, azt hiszem.
2: Én úgy tudom, hogy regisztrációt között sajnos én ott a szervezésben nem vagyok benne, én is vendégként fogok érkezni, és találkozni az egykori stábtagokkal.
0: Tehát kik lesznek ott az egykori stábból, ezt tudja?
2: Hát a rendező mindenképp, Ternovszky Béla, gyártásvezető, animátorok, hát sokan, ugye valaki már nem él, valaki külföldre ment ennek a filmnek a kapcsán, például Maros Zoltánnak a film figura tervezője volt, ő Párizsban él, már a 80-as évek vége óta, tehát velük személyesen, nem, vele személyesen például nem lehet találkozni, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan el tudnak menni, akik annak idején dolgoztak ebben a filmben, és mindenki úgy emlékszik vissza, ez egy annyira jó csapatmunka volt, és egy jó élmény volt, és tulajdonképpen örömből csinálták, egy örömmunka volt számukra, hogy biztos, hogy ez az újra találkozás a stábtagoknak is egy csodás élmény lesz.
0: Aki pedig nem tud elmenni ma a Pannonia stúdióba, az nézheti tehát online, vagy lesznek országszerte helyi vetítések is, például a budapesti Benn moziban, vagy a szegedi belvárosi moziban, de művelődési házak is csatlakoztak ehhez az ünnephez. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt Orosz Anna Idát, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatóját, animációs filmszakértőt hallottuk. Stúdióban pedig folytatjuk a beszélgetést Várraljai Katussal, a Jazz Zation együttes alapítójával. Beszéltünk már róla, hogy miért olyan zseniális ez a film. Te például miért rajongsz érte, nem csak a zene miatt?
1: Nem csak a zene miatt. Én is sokat gondolkodtam rajta, hogy miért lehet töretlen sikere 4 évtizeden keresztül, amikor annyi minden változik a világban. És igazából az 5 alkotó, ugye Ternovszky Béla rendező, Nep József forgatókönyvíró, Deák Tamás zeneszerző, Hajnal István dalszövegíró és Maros Zoltán figuratervező, ők szerintem olyan hihetetlen együttműködésben, egymást félszavakból értve, és pályájuknak annyira éppen a csúcsán jártak, hogy ebből született egy olyan soha nem látott együttállás, ami aztán a macskafogót eredményezte.
0: Nagyon jók a karakterek, a párbeszédek, szinte szállóigévé vált mondatok
1: így van,
0: vannak
1: így
0: benne.
1: Van, így van.
0: Meg hát a Nep József abszurd humora, a szellemes szövegei, és azért ne felejtkezzünk el a szinkronról, vagy hát a hangokról.
1: Így van, tehát a legjobb magyar színészek
0: Sinkó László,
1: a szinkronhangjukat.
0: Benedek
1: van.
0: Miklós, Hauman Péter, Körmendi János, Mikó István, meg a 4 gangster, Kern András, Pálló Zsuzsa, Szombati Gyula, Huszár László, ők énekik ugye a Miu
1: Miu. És ne feledkezzünk el az énekhangokról sem, akiket pedig a Vocal East együttes tagjai adták a filmnek, Keri Edit, Illi Dorka, Vinant Gábor, és akkoriban Koplányi Robert helyett Tóth János Rudolf volt az, aki ezt elénekelte. Ezt egyáltalán nem volt könnyű elénekelni, és a Manhattan Transfer-től $10,000 került, hogy megkapják a licenszét ennek az eredetileg amerikai jazz dalnak. Ez hatalmas pénz volt akkoriban, és csak egy engedélyt küldtek, tehát magát a kottát azt nem. Úgyhogy mind a 4 szólamú virtuóz jazz éneklést, mind pedig a teljes big band átiratot Deák Tamás kagylózta le, hogy egy ilyen szakzsargont használják, tehát ő hallgatta le több százszor meghallgatva és elkészítve a hangszerelést ehhez a filmhez.
0: Te éneklet Kukia, Patkány, Gangsterlány szólamát és dalait, de említsük meg a többieket is a Jazzationből.
1: Így van, a Jazzationből. Ugye 5 vagyunk és 4 gangster van, de 2 betétdala van ennek a filmnek, úgyhogy Kanizsa Gina az alt énekli Piszit, Homor Máté basszusunk énekli Buddy-t, Bojki Barnabás Billy szólóját, és Bojki Sára pedig a Cica dalt, a Miu Miuságot énekli ebben a mesében.
0: És a Pannonia stúdió mai vetítésén te is ott leszel, ott mi fog történni, most nem élőben a filmre énekeltek, ugye?
1: Így van, nem a filmre éneklünk, de éppen az MTVL megbízásából készült a Magyar Animáció 110 éves évfordulójára egy olyan mesés válogatásunk a kapella, amit itt most eléneklünk. Elénekeljük a 2011-es Vámpír Szerenádot, ami ugye Lustadik szólójának megszövegezett és a kapella előadása, és a Budapest Orkesztrájának Orchestra projekt Big Band zenei alapjára pedig elénekeljük a Négy gengsztert még a filmvetítés előtt.
0: Aztán a december 5-i vetítésen is a Műpában majd lesz pódiumbeszélgetés, és akkor ott lesznek szintén az alkotók, akik még
1: így
0: ott
1: van.
0: Lehetnek.
1: Ott a rendező Ternoszky Béla lesz velünk, és ott egy picit elmeséljük, hogy hogyan is született ez az élőzenés filmvetítés, úgyhogy Tompa Ábel zenei vezető és Bobák Bence hangmérnök lesznek még a beszélgető partnereim.
0: A Macskafogó és Deák Tamás Big Band hangszerelései egy olyan aranykort idéznek, amely nagyon fontos volt a hazai könnyűzenében. A 70-es, 80-as években volt a csúcson egy olyan énekesnő is, akinek a hangja szintén kitörölhetetlen a magyar pop és rock történelemből. Kovács Katiról van szó, aki az elmúlt nyáron az MVM Domban megünnepelte, hogy 60 éve van a pályán, akkor nyerte meg az akkori tehetségkutatót a Ki mit tudott táncdal kategóriában. Az énekesnő most ősztől pedig nagyobb városaink koncerttermeiben áll majd színpadra, és énekli nagy slágereit, 2027-et pedig január 5-én az Erkel Színházban köszönti. Kovács Katival Babucs Kriszta beszélgetett.
3: Érdekes, hogy amikor nagyon-nagyon ráértünk, akkor kertészkedtünk otthon. Fákat ültettünk, bokrokat, nagyon fáradtságos volt, és nem nagyon volt előadás. Ez azt jelenti, hogy az életkorom miatt már a szervezők, akik a művelődési ház részéről szerveznek, nem tartanak annyira fiatalnak, hogy érdemes lett volna a nagy látogatottságú szabadtéri színpadokon föllépni, de az ősz az annál váratlanabbul nagyon jó sikerült, úgyhogy rengeteg előadásunk van, nem tudom, mennyit számoltál össze.
4: A 11. az lesz az Erkel Színházas, de eközött van Szentendre október 5-én, vagy november 3-án Paks, Szeged, Cegléd, Debrecen, december 8-án Hódmezővásárhely, és ne hagyjuk ki, hogy október 25-én a születésnapodon Miskolcon lépsz fel.
3: Tényleg? Akkor egészen közel vagyok szülővárosomhoz, illetve hát Verpeléten születtem, de Egerben nőttem föl. Csak pár hétig voltam Verpeléten, azt hiszem, hogy háborús dolgok miatt arra felé menekültünk. Úgyhogy nagyon szép lesz, hogyha Miskolcon is fellépünk, nem tudom, hányszor voltam már Miskolcon, Szegeden, Pécset, de ezek a koncertek azért érdekesek, mert mindig van valaki, aki szeretne egy dalt hallani. Én azt a műsort szeretem, amikor beszélő viszonyban vagyok a közönséggel. Azt az átláthatatlan falat, amikor 10 éves koromban néztem egy műsort, és ilyen könnyűzenei műsort az Egri Színházban, és láttam, hogy a színpad és a nézőtér között van egy láthatatlan fal, amit nem lehetett átlépni. Emlékszem, amikor az első Táncdal Fesztiválon énekeltem, akkor azt mondták, hogy hozzá ne nyúlj a mikrofonhoz. Csak úgy lehetett énekelni, hogy egyenes derékkal, nem lehetett viccelődni, humorizálni. De ezt a falat sikerült átlépnem, mert beszélő viszonyban vagyok a közönséggel. Azt is mondhatnám, hogy ők állítják össze a műsort. Nyilván van egy standard, amit nem hagyhatunk ki, egy olyan 10 dal. Szeretem énekeltetni a fiatalokat is, ők is egy-egy dalt énekelnek, de a Kovács Feliciano, aki mindössze 30 körüli, ő fogja össze az egészet. Ő az irányító, fiatalkora ellenére rendkívül fegyelmezett és szigorú. Egyébként a Flor Tomékkal dolgozik a Well Hello-ban. És amikor ráér, akkor jön velünk. Ő szervezte az MVM Dómot is többek között, az Erkel Színházat is. Ő állítja össze. Nagy zenekarral éneklünk.
4: Tehát azt jelenti, hogy ezeken a koncerteken, amelyeken a színpadra állsz, nem egyedül leszel ott, hanem mögötted lesz egy zenekar, és ezek szerint vendégénekeseid is lesznek.
3: A vendégénekesek tulajdonképpen a vokalistáink, akiket ha akarják, hanem megénekeltetek, mert szeretem, amikor énekelnek. Meg át kell adni a fiataloknak a terepet, és ha felsorolhatnám, hogy hányan vagyunk a zenekarban, például sok előadáson szerepel a Monarchia együttes vonósok, vannak külön fúvósok, de azért mai napig óriási lámpalázzal küzdök, amikor elkezdődik, és alig kapok levegőt, úgyhogy az első 10 perc azzal telik, hogy legyűrjem a lámpalázamat, és meg tudjak szólalni, mert annyira ver a szívem, de hát ez ezzel jár, a lámpalázzal együtt jár.
4: Hogy tartod karban a hangodat, hiszen ha meghallgatjuk a dalokat ma tőled, nagyjából ugyanúgy szólnak, mint 40-50 évvel ezelőtt.
3: Eredeti hangnemben énekelek, és mindenféle sugógép nélkül egyelőre. Hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudom, és néha attól félek, hogy nem fog eszembe jutni, hogy mit szeretnék énekelni, de úgy szoktam karban tartani magamat, hogy sokat énekelek.
0: A stúdióban továbbra is Várajai Katus, a Jazzation együttes alapítója és menedzsere a vendégünk. Eddig a Macskafogó élőzenés vetítéséről és a film 40 éves évfordulójáról beszélgettünk. Egyébként Kovács Katinak is van valamiféle kötődése a Macskafogó alkotóihoz.
1: Így van, hát a Táncdal Fesztiválokon Deák Tamás rengeteget vezényelt, és Kovács Kati nagy slágerét, a Nem leszek a játékszeret címűt, annak is Hajnal István írta a szövegét, úgyhogy ezek összefonódások tényleg.
0: A Jazzationnek a Macskafogó projekt mellett nem sokára egy másik különleges fellépése is lesz. Október 9-én a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállításán énekeltek, amely az Amerikába emigrált magyarok életét mutatja be. Gondolom, hogy nem arról lesz szó, hogy az ott kiállított tárgyakra improvizáltok, megéneklitek mondjuk Kossuth kardját, vagy a Terminátor szobort, hanem ez a kiállítás segített, vagy inspirált benneteket arra, hogy a saját repertoárotokból mit válasszatok.
1: Igen, így van. Nagyon örültünk a megkeresésnek, mert ez az Amerika 250-es emlékév, ez tényleg évszázadokon keresztül mutat be sorsokat, amik nagy hasonlóságot mutatnak. Sokan követik az amerikai álmot azért, mert kiugrási lehetőséget látnak benne, mások számára kényszerűség, mert politikailag nem kívánatosak lettek Magyarországon. Tehát nagyon-nagyon sokféle sors van, és mégis van többféle mintázat, ami visszatér. És egyszerre egyetemes ebből a szempontból ez a kiállítás, és egyszerre nagyon is személyes és emberi a tárgyakon keresztül. És valahogy a jazz, meg talán a jazz acapella is így van ezzel, hogy a jazz acapella egy egészen közvetlen, egészen személyes megszólalást adó műfaj, nincsenek ugyanálunk hangszerek, csak a hangjaink, és akkor ezekből szövődik egy olyan fajta harmónia, amin keresztül többféle műfajt meg tudunk mutatni, nem csak jazzt éneklünk, hanem magyar népzenét is, autentikusat is, meg egy kicsit rugaszkodottabbat is. Van a repertoárunkon régi magyar sanzon, és azt hiszem, hogy ezek miatt került a választás a Jazzationre. Napokban ezt meglátogattuk, ezt a tárlatot, és tényleg abból inspirálódva fog létrejönni az a műsor, amit előadunk.
0: Hiszen ott van például Szelecki Zita nagyon szép magyaros ruhája, amely inspirálhat egy-egy népdalt.
1: Ez így van, sőt, ráadásul Szelecki Zitához engem rokoni szálak fűznek, ugyanis apai nagyapámnak az unokatestvére, úgyhogy van is tőle személyesen is táskám, meg egy-egy fellépő ruha. És ebből az alkalomból felmerült az is, hogy egy Szelecki filmből egy dalt is elénekeljünk, úgyhogy még az is lehet, hogy olyan dal is repertoárra kerül, ami csak ezen a koncerten lesz meghallgatható.
0: Aztán ott vannak Karádi Katalin személyes tárgyai például, hát az ő híres nagy slágerei is.
1: Így van, van is olyan dalunk Orlai Csepi Jenőtől, az Az én babám, amiben említésre kerül Karádi Katalin, Jávor Peál, Muráti Lili, úgyhogy tényleg rengeteg a kapcsolódási pont, és maga a tárlat is nagyon izgalmas, és azt is sikerült megbeszélnünk a szervezőkkel, hogy ne csak az este 6-os koncert előtt lehessen megtekinteni a kiállítást, hanem a koncert után is este 8:30-ig, egy kicsit így éjszaka a múzeumban szintén lehetőség van arra, hogy ez bejárja a közönségünk.
0: És nem csak Amerika az új világ jelentette sokaknak a szabadságot, hanem azt hiszem, hogy a jazz is egy kicsit a szabadság jelképévé vált, pláne itt a Vasfüggönyön innen, hiszen sokáig ez a zene nem nagyon jöhetett el hozzánk, meg a művésznek is szabadságot ad, mert benne van egy nagyon sok improvizációs lehetőség.
1: Pontosan, így van. Tehát a jazz az tényleg a szabadság zenéje, úgyhogy ezért is ehhez az amerikai álom tematikához ehhez nagyon is passzol.
0: A zene, a film és a színház összefonása általában jó recept a sikerhez, ha pedig olyan produkciókat keresünk, amelyek a mozivászonról vagy a popkultúrából költöznek át a színpadra, akkor a Terész körút felé vegyük most az irányt. A Budapesti Játékszín 3 bemutatóval készül a 15. évadában az Amatőrök, a La Mancha lovagja és a Legyen a feleségem című előadások közös szálai, a humor, az érzelmek és az emberi kapcsolatok. Elsőként az Amatőrök című vígjátékot mutatják be október 17-én. Bank Tamással, a Játékszín igazgatójával Kovács Bernadett beszélgetett.
5: Természetesen a Játékszín a vígjátékairól talán a leghíresebb. Nagyon szórakoztató darabokat szoktunk csinálni, de rengeteg olyan darab van, ami igazán komoly komolyan elgondolkodtató, és most is lesz idén. Ha ez egy musical is, de a La Mancha, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan és nagyon-nagyon érzelmes darabot szeretnénk bemutatni a rendezővel, Juronis Tamással. Egy nagyon izgalmas előadás fog születni, és hiszek abban, amiről beszéltünk, hogy igen, ez egy nagyon komoly, több mondani valóval bíró darab, a La Mancha lovagja. A legnagyobb produkciónk lesz 15 év óta. Ez egy nagy musicalnek számít, szimfonikus zenekarral, ami nem lesz színpadon a szimfonikus zenekar, hiszen már felvettük a nyáron a szimfonikus zenekarral a zenéket, de elképesztő szereposztással, és egy igen nagyon érzelmes, mondani valós darabot szeretnénk csinálni, remélem sikerülni fog, de természetesen ami az első premierünk, ami októberben lesz, ami nem sokára lesz, az Amatőrök című darab, ami egy vígjáték, de igazából nagyon nehéz volt megszereznem rá a jogokat, mert egy nagyon híres vígjáték. Burt Reynolds-szal volt ebből egy amerikai film is, és igazából nem csak vígjáték lesz az Amatőrök, hanem ebben is lesz olyan, ami bizony el lehet rajta gondolkozni, hogy hogyan is alakul az ember élete, mi van a családjával, mi van a lányával, mi van a gyerekével, és mi van az, amikor egy híres ember azt mondja, egy amatőrökkel ő szívesen dolgozna, egy híres gazdag színész, és igenis néha azt a döntést meg kell hozni, hogy néha kevesebb több, és igenis érdemes néha azt mondani, hogy elengedünk bizonyos dolgokat egy nagy érték képviseletében, ez lesz az Amatőrök. És a harmadik premierünk meg a Legyen a feleségem, ami már tulajdonképpen volt a játékszínben, és ez is egy érdekes dolog, hogy a 15 év alatt azt játszottuk sokat már, de olyan sikere volt ennek a darabnak, hogy a nézők visszakérték tulajdonképpen, hogy ezt játsszuk.
1: Hogyha most arról gondolkozunk, hogy egy színház hogy lehet minél sikeresebb, függetlenül attól, hogy magán vagy állami színház, talán egyetértesz abban, ha azt mondom, hogy már nem elég csak az, hogy a színészek kiállnak a színpadra eljátszani, nyilván addig az egész társulat beleteszi a munkáját, hanem kell valami több. Például most eszembe jutott veletek kapcsolatban a tavalyi Naptárlányok, és egy komplett ténylegesen megjelent naptár. Most 6 színésznek megalkottátok a süteményét, kvázi az ő személyiségéből.
5: Én szerintem már mindig kell plusz. Felgyorsult a világ, különösen Budapesten, amit egy világvárosnak tartok. Itt mindig kell egy kis plusz. Sokat járok külföldes színházba, és ott is azért mindig próbálkoznak abban, hogy egy kis plusz hozzátenni. Természetesen ott egy kicsit könnyebb a helyzet, mert egy színház aztán játszik 5-10 évig ugyanazt a darabot. Nálunk meg ugye egy 20 darab van repertoárom, nekünk egy kicsit nehezebb, nem tudom átalakítani a színházat La Manchává, nem tudom átalakítani Amatőrökké, de ez egy nagyon izgalmas dolog, és igen, én hiszek abba, és ezen jár mindig az eszem, hogy mindig találjunk ki valami újdonságot. Ez van a sütemény, ez a naptár, de most csináltunk egy fantasztikus magazint, amire még nem volt Magyarországon példa, hogy nem egy műsorfüzetet csináltam, hanem egy olyan nagy magazint, amiben riportok vannak, érdekességek vannak, de a darabjaink is benne vannak. Tehát, hogy rengeteg mindennel készülünk az, hogy igen, hogy a nézők érdeklődését fenntartsuk, igenis szeressék a játékszínt. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos, hogy mindig egy pici kis sóval, borssal meg ízesítsem az évadot.
0: A stúdióban vár a Jai Katus, a Jazzation együttes alapítója és menedzsere van még velem. Mi vár rátok még ebben az évben?
1: A legizgalmasabb dolog, amire készülünk, az egy hagyománynak a folytatása. Évről évre december 29-én a két ünnep között a Zeneakadémia nagy termében van nem is egy, de két koncertünk, és erre idén egy egészen új repertoárral készülünk, ilyen nagy anyagot még sosem kezdtünk el egyben megtanulni, úgyhogy erre nagyon nagy szeretettel várjuk a közönséget, rengeteget készülünk rá, és nagyon izgalmasokat válogatunk. És december 2-án, hogy egy kis karácsonyi adventi hangulat is legyen, pedig tovább visszük a 2013-ban elkezdett meghívásos sorozatunkat, és meghívottunk lesz Magyaróvári Viktor Kajamar, és az ő kórusa, a KVVK Kamara kórus. Viktor jó néhányszor helyettesített már a Jazzationben, és úgy gondoltuk, hogy igazán jó lenne, nem csak akkor énekelne velünk, amikor valamelyik tagunk nincs itt, hanem közösen is adnánk egy koncertet. Úgyhogy ezt is nagyon várjuk, és ezt Bicskére visszük, a Lajta házba, ami egy olyan kulturális központ, aminek nagyszerű színházterme is van, és egyébként ebben a stúdióban vettük fel a Pannonika című díjnyertes albumunkat is. Úgyhogy ezekkel készülünk, nagyon izgalmas lesz az ősz, és tényleg így, hogy most december végére fókuszálunk, így minden próbát ezek alá osztunk be. De most még azért a macskafogónak is megadjuk, amit megadhatunk így 40 évesen. Így van.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Várajai Katus énekes, dalszerző, a többszörös díjnyertes Jazzation a Kapella együttes alapítója és menedzsere volt a vendégünk. Hallhatják az együttest október 9-én a Nemzeti Múzeumban, például azután decemberben a MÜPÁ-ban, majd a Zeneakadémián is. Most pedig javaslom, hogy hallgassuk meg a Macskafogó egyik ikonikus dalát, a Négy Gangstert a Jazzation-től.

0: 3 óra van. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina köszönti Önöket. Fontosabb híreink először röviden. A költségvetés stabilizálását nevezte a kormány legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Továbbra is tiltakoznak a diákok Franciaországban. Folytatódik a kora őszi idő sok napsütéssel. Következzenek a részletek. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Csütörtökön került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Az Európai Bizottság 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. Az uniós forrás az ország pénzügyi stabilitásának fenntartását, a közigazgatás működésének biztonságát és a reformok támogatását szolgálja. Ursula von der Leyen, a testület elnöke hangsúlyozta, a támogatás folyósításával az unió segíti a beruházásokat, amelyek megalapozzák a háború utáni helyreállítást. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a 7 vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon, továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron francia államfő. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete tartanak, az állami középiskolákhoz több katolikus magángimnázium és 30 egyetemi kar is csatlakozott. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. 400 középiskola bezárt, és több intézmény távoktatásra állt át. Világszerte csak nem elérte a koronavírus járvány előtti szintet a születéskor várható élettartama a legfrissebb adatok szerint, közölte az Egészségügyi Világszervezet. A jó egészségben eltöltött évek száma ugyanakkor érezhetően lassabban áll helyre globálisan. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható. Fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 3 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A szerkesztő Farkas György nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában a legújabb közvéleménykutatásokról, a századvég nyilvánosságra került tanulmányairól lesz szó. Majd arról beszélgetünk, hogy a letartóztatásba került Sesztrák Miklós városában Kisvárdán folytatódott ma a kormányfő országjárása. A vonalban Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Köszönöm szépen, hogy így péntek este is a rendelkezésünkre áll. Ugye most tették közzé az intézet friss felmérését, amely szerint a teljes népességben a Tisza támogatottsága augusztushoz képest 2% ponttal 56-ról 54%-ra csökkent, ezzel párhuzamosan a Fidesz-KDNP 19-ről 22%-ra erősödött. Kezdjük a részleteket a Tiszával. Mi a helyzet a teljes népesség pártválasztók, illetve hát a biztos szavazó pártválasztók között?
3: Igen, a Tisza a hiba határon belül csökkent a teljes népességében és a pártválasztani tudóknál. A biztos pártválasztóknál azonban már ennél nagyobb mértékben 4%-at mondta a csökkent a támogatottsága, de ez még mindig 64%. Tehát mindig 10%-kal több, mint a április 12-i választási eredmény. Ez azt jelenteni, hogy nem egyszerűen kétharmaddal nyernének most vasárnap, most lennének a választások, ezek a kutatás alapján a tiszások, hanem 160-165 képviselőjük lenne a parlamentben, tehát háromnegyedes többségük lenne. Őrzi a Tisza a fölényét, miközben ingadozik ez a fölénynek a mértéke hetente. A kutatásunk az egyébként a múlt hét végén zárult le, tehát a maga a felmérés, így nincs benne a hételei, hát hogy mondjam, krimibe illő történetek, ebben nem látszanak még, az egy talán más kutatóintézetek mértek már úgy, hogy ezeket is látták. Tehát az látszik, hogy példa nélküli módon egy fél éve őrzi a Tisza a megszerzett és egyre növekvő fölényét, miközben van ingadozás. Ez a 4%-os a biztos pártválasztóknál csökkenés, mondom már, a hipa határon fölüli visszaesést jelent, ha ez visszaesés, tehát az a fajta csoda, hogy itt tartósan megmarad a támogatottsága egy győztes pártnak, ez nem illant el, de láthatóan sokan sokfélét várnak a Tiszától, és lehetnek ma már olyan kisebb-nagyobb társadalmi csoportok, akik türelmetlenebbek a kelletténél, vagy akár azt gondolják, hogy már meg kellett volna történnie az annak, amit a Tisza megígért.
2: Mindjárt beszélünk majd a miértekről is, de először térjünk már át a Fideszre, hogy számai hogyan alakulnak.
3: Fidesznél azt látjuk, hogy a múlt havi 19 helyett most 22 a teljes népességben. A biztos pártválasztóknál ugyanez 20-ról 23%-ra nőtt a Fidesz támogatottsága. Ez nagyjából mi megint csak a hiba határon belül van mind a két adat, tehát tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy nem változott, de azért ez azt jelenti, hogy a Fidesz mindennek ellenére a sok korrupciós botrány és ránk ömlő 16 év összes problémája ellenére őrzi ezt a 1,2-1,3 milliós támogatottságát, ami jelentősen kevesebb, mint a Magyarországon megszerzett 2,1 milliónyi szavazó április 12-én, de úgy tűnik, hogy azért a Fidesz azzal a politikai kommunikációval, amit látunk tőlük, minden nap van valami kemény mondat, valamelyik harsány fideszes másod-harmadmondat, amely politikustól, Orbán időnként megszólal, van ez a vége a világnak, bántanak minket, ami összetartja a maradék fideszes szavazóbázis, tehát van Fidesz, létezik, nem omlott össze ez a párt. Azok az üzenetek, amikről sokan lekicsinylően beszélnek, hogy hát ezek nem érnek semmit, annyit mindenképpen érnek, hogy összetartják ezt a szavazóbázist.
2: Mi a helyzet a Mi Hazánkkal? Erősödött vagy csökkent? Azért kérdezem ezt így külön, mert hogy a 21 kutatóközpont is kiadott most egy eredménylistát, és szerintük a pártot választani tudók között a Mi Hazánk május 6%-ához képest mostanra 11%-ra nőtt.
3: Mi nem látunk ekkora növekedést, mondom, nem egyszerre kutattunk, és tudja, ezeknek néhány napi számít. Ugye hétvégén volt a Torockaiéknak kongresszusa, akár ennek a hatása is lehet. Ugye itt 1-2%-os növekedés, vagy akár 3, az néhány száz embert jelent összességében egy kutatásban, vagy néhány tucatot adott esetben. Nálunk stagnál a Mi Hazánk, tehát a múlt hónapban a teljes népességben 7 volt most 6%, a biztos pártválasztóknak 8 volt most 7%. Én azt látom, hogy most már elég régóta, hogy a Mi Hazánk nagyjából ezt a 5-6-7-8%-ot tudja. Nincs úgy, ahogy az elnök a hétvégén ezt bejelentett, legalábbis a kutatások alapján ez nem látszik, hogy valamilyen módon be tudna lépni a Mi vagyunk az ellenzéke a Tiszának című szerepkörbe. Az látszik, hogy a szélső jobboldali szubkultúrának van támogatottsága. Ezt tulajdonképpen a 90-es évek eleje óta, Csurka István óta látjuk Magyarországon, de azért ennek a támogatottságnak van egy jó körül határolható felső határa, és ez pedig ez nagyjából ez a 6-7% körül van. Ugye a Jobbik próbálta meg ezen a 2000-es évek közepén, 2014 után változtatni, de ugye akkor ez már egészen másik Jobbik volt, ami 20% körül tudott szerepelni 18-ban. Egy középre húzó, ezt a szélsőséges, kirekesztő, cigányellenes, homofób politikát megtagadó Jobbik tudott jobb eredményeket elérni. Tehát én nem gondolom azt, hogy ezzel a politikával, amit a Mi Hazánk jelenleg visz, sőt reménykedem is abban, hogy nem lehet ennél jóval több szavazatot szerezni. Érdekesnek tartom ezt a 21 intézetnek ezt a 11%-át, mi sosem értük 200%-re a Mi Hazánkat, amióta mérjük őket.
2: Most azt fogalmazták meg így az eredmények kapcsán, hogy a lemorzsolódást, mármint hogy a Tisza szimpatizásainak lemorzsolódását a kormányzás megkezdésével járó konfliktusok és nézetkülönbségek okozták, és hogy elkezdődni látszik a Tisza tábor konszolidációja. Ez lehet a háttérben?
3: Én nem mondnék le még ilyen következtetéseket, korai ez. Szerintem lehet az ingadozásnak ez a néhány százalék pontos ide-oda lépegetésnek az oka a türelmetlenség is nyugodtan. Tehát én azt gondolom, hogy várni kell még ezekkel a nagyobb ívű következtetéseket. Mindig el szoktuk mondani, hogy a havi kutatások azok pillanatfelvételek. Mindig az a kérdés, hogy tendenciájában hogyan mozog a dolog. És tendenciában azt látjuk, hogy a Tisza megerősödött, több mint 1 millióval több szavazata van most, mint volt április 12-én, és őrizni tudja ezt kisebb ingadozással, ezt a szavazóbázisát. Nincs beszakadás, nincs jelentős visszaesés. Azt gondolom, hogy ez akár jövő tavaszig is kitarthat, de innen már nem a közönkutató, hanem a politikai elemző beszél belőlem, ha tetszik a jós, amikor azt mondom, hogy tulajdonképpen amíg a remény van abban, hogy egy jobb ország épül, mint ami az elmúlt 16 évben volt, addig kitarthatnak a Tisza szavazói. Ez a nagyon sokszínű. Egyébként idén, vagy ebben a hónapban csináltunk, meg elkérdeztük azt is, hogy hogyan sorolja be önmagát a szavazó, konzervatív, liberális, baloldali, zöld alternatívákat kínáltunk fel, és úgy tűnik, hogy megmaradt a Tiszának ez a sokszínűsége, hogy körülbelül a 25-28% konzervatív, 18-20% liberális, 18-20 körülbelül ugyanennyi baloldali, és egy jelentős 11-néhány százalékos zöld szavazó is található a Tiszánál. Ugyanezt mértük egyébként érdekes módon nagyjából egy évvel ezelőtt. Tehát ez a sokszínűség megmaradt, nyilván a nagy zöld, tehát az alternatív zöld szavazó az valószínűleg a fiatalabb generációk nagyszámú jelenléte a Tisza szavazói körében. Tehát ez nem egy jobboldali párt a Tisza, de nem is igaz, hogy a baloldali párt lenne, egy sokszínű támogatottsággal rendelkező párt, és ezt őrzi, úgy tűnik a Tisza, ez talán a legnagyobb kihívás.
2: Azt gondolom, hogy a részletek azok kiapadhatatlanok, de lenne még kettő nagyon fontos kérdés, amit még szeretnék feltenni önnek, mielőtt elbúcsúzunk egymástól így péntek estére. Egyrészt ugye, amit egy picit ön is érintett már, hogy a Hankó Balázs, Seszták Miklós, ugye az MVVH tényleges elindulása, az aranykonvoj ügy új fejleményei, a volt miniszterelnök hírbehozatala, ez mivel járhat? Visszaugorhat a Tisza támogatottsága?
3: Én azt gondolom, hogy azzal járhat, hogy nem csökken a Tisza támogatottsága. Tehát a remény, a türelmetlenség mértéke csökkenhet, de nem jelentett nagyon új szavazókat. Tehát azt hiszem, hogy nincs nagyon ennél több tartalék, ennél a nagyon magas támogatottságnál több tartalék a Tiszának. Tehát azt hiszem, hogy ha működik a Fidesznek ez a válságkommunikáció, hogy minket bántanak, tartsunk össze, húzzunk össze, egy rossz ország épp felépül, elveszítünk mindent. Ha ez működik, és úgy tűnik, hogy működik, akkor jelentős fideszes szavazóbázis nem lehet már leszakítani, tehát marad ez az erős kétharmad, megnőhet az elkötelezettség, tehát a bizonytalanoktól néhány százalék, akár többlet is lehet még a Tiszánál, tehát visszamehetnek erre a 68 százalék köré, de nem biztos, hogy ez tartós lesz. Tehát azt gondolom, hogy egy darabig foglalkoztat mindannyiunkat ez az igazságtétel, nagyon helyén valóan egyébként szerintem, de hosszabb távon persze minden családot az érdekli, minden kisközösséget, minden vállalkozót, minden munkavállalót, hogy abban reménykedhet-e, hogy neki jobb lesz az élete, és egyre inkább ezt fogja foglalkoztatni. Egy darabig el leszünk, talán 2027 tavaszáig azzal, hogy nagyon jó, de ki, mikor és hova és miért megy börtönbe. Egy idő után azonban az a kérdés merül fel, na jó, de nekem az életem hogyan változik, és abban a pillanatban már a Tiszának a tényleges kormányzati teljesítménye lesz a fontosabb annál, mint hogy mi van az igazság tétellel, az igazság szolgáltatással.
2: Hát azt gondolom, most is úgy zárjuk ezt a beszélgetést, hogy megint függőben maradt rengeteg kérdés, úgyhogy folytatás következik. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Kossuth Rádió.
1: Kossuth Rádió.
4: Újra mindenki.
1: Újra mindenki.
2: A választást követően több elemző arra jutott, hogy Szabolcsban, Borsodban, Hajdúban, Nógrádban és Hevesben azért mentek el jóval kevesebben szavazni, mert több helyen tartottak attól, hogy a De Akció közösség és a Tisza önkéntesei miatt idén már nem lehet kizsarolni a szavazatot. A választás civil őrszemei széles társadalmi összefogással szerveződtek meg, döntően a Szavazat ára című nagy hatású dokumentumfilm megjelenése után. A napokban a Volán ügy több mint 10 milliárdos korrupciós gyanúja miatt letartóztatásba került, első körben 30 napra Sesták Miklós, a Fidesz-KDNP parlamenti képviselője, akinek választókörzetében 43 település tartozik Kisvárda székhellyel. Magyar Péter országjárása ma éppen Kisvárdán zajlott. A stúdióban pedig itt van Tímár Áron, a De Akció közösség elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt.
5: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Mielőtt rátérnénk arra, hogy vajon milyen üzenete is van Magyar Péter legújabb országjáró állomásának, meséljen arról, ugye Kisvárdán is jelen voltak 2026. április 12-én, illetve azt megelőzően. Milyen tapasztalataik voltak a választás előtt, ami alapján eldöntötték azt, hogy milyen felkészülést, részvételt igényel április 12 az önök részéről?
5: Sesták Miklós talán most már múlt időben mondható, volt a nagy király Szabolcsban. Ha a kis királyok a helyi települési meghatározó szereplők, akkor Sesták Miklós volt az első a helytartó végeredményben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a helyi képviselőknek is a vezetője. Szóval egy picit távolabbról kezdeném ezt, hogy hogyan képzelhető el egy ilyen mértékű leuralás, mi van e mögött. Ugye ő miniszter volt 14 és 18 között.
2: Illetve hát azért tegyük hozzá, hogy 2010-től meg már parlamenti képviselő, tehát neki a minisztersége előtt is volt már pozíciója abban a térségben.
5: Pontosan, tehát olyan nagyon fontos szerepet játszott, nagyon sok pénz ment rajta keresztül, hivatalosan is, de egyébként is Sesták Miklós úgy volt ismert, mint egyfajta elosztó és kifizetőhely. Ugye mi aktivista oknyomozóink, tehát regény írtak már az ő ügyeiről, most néhányat így behozok ide. Ez azért nagyon fontos, mert nyilván senki nem akar egy olyan országban élni, ahol valaki még egy nagy mutatói körbe jár, és akkor rámutat arra, hogy voltak ilyen hangok, hogy akkor most vele kell valamit csinálni, meg vele. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy tele a padlás az ő ügyeivel, és eddig nyilvánvalóan politikai okokból ezekkel szemben nem volt eljárás.
2: Egy másodperc csak mielőtt a felsorolásba kezd. Hogyan gyűjtötték össze ezeket az információkat, és utána tényleg szavát ne feledje, haladjunk az ügyekkel.
5: Igen. Ugye az első, ami megközelítésünk a szavazásra irányult, a szavazatvásárlásra, és a szavazóknak a leuralására, és ennek a folyamatnak a során alakultak aztán ki azok a személyes kapcsolatok, amelyek aztán építettünk tovább a választás óta is, mert készülünk a következő produkcióra, és ennek keretében jönnek ezek a sztorik. És azt kell mondjam, hogy április 12 óta az az általános félelem, ami uralkodott, az kezd megtörni, és úgy tudom, hogy a hatóságokhoz is özönlettek a tanúvallomások, a bizonyítékok, tehát az, ami korábban nyilvánvalóan volt egyfajta politikai gát, hogy eljárjanak a helyi helytartóval szemben, most már sokkal könnyebb a hatóságnak a dolga, tehát igazából mi vártuk már azt, hogy mikor kerül erre sor, hogy őt alaposabban hogy kihallgassa a hatóság. Szóval, hogyha ügyekre rámegyünk, és tényleg csak így nagyon-nagyon a felületet karcolva. Tehát volt olyan építkezési vállalkozó, akit nem fizettek ki, aki ebbe tönkrement az élete, és öngyilkosságot követett el, például. Itt volt olyan, hogy valakinek elvették a rádióját, mert nyilvánvalóan a médiának a leuralása helyi szinten is meghatározó szerepet játszott, és először a reklámozókat keresték meg, hogy ne hirdessenek ott, és aztán szépen lassan ez a rádió ellett, ennek a pénzügyi forrásai ellettek csavarva, és nyilvánvalóan az ő érdekeltségébe került át. De hát mehetünk tovább, ugye ott van a helyi kórház, amit uniós pénzből felújítottak, aztán utána átadták a görögkatolikus egyháznak, ahol egyébként tudomásom szerint az ő testvére fontos szerepet játszik. Egészen abszurd részletek, nem lehetett mondjuk Frey Café a környéken. Meg senki nem árulhatott kávét. Meg fagyit azért, mert az ő kávézójuk. A feleség által vezetett kávézó az, ahol a kávét adják, de hát itt beszámoltak nekünk, mondom, tehát itt számos vállalkozó mondja el, hogy megkeresték őket gyakorlatilag védelmi pénzért. Tehát készpénzben pénzfizetést követeltek tőlük, és akkor, amikor ez nem történt meg, akkor fenyegetések hangzottak el. De nyilvánvaló, hogy tovább lehet menni a TAOS pénzekről, ahol ugye elintézi a TAOS pénzeket sportegyesületeknél, a beszámolók szerint majd utána zacskóban gyűjtik össze a készpénzt. Tehát ezek azok, amik jönnek vissza léptennyomon, számtalan forrásból, és azt gondolom, hogy most már ez egy olyan szintet ért el, hogy erről most már lehet nyíltan beszélni. A hatóságok is úgy látjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy ezt könnyű lesz bizonyítani, és általában azt látjuk, hogy van egy nagy fellélegzés.
2: Igen, pont erre akartam erre a kifejezésére rácsapni, azzal, hogy ugye most már folyamatosan jönnek ki a fényképek Magyar Péter kisvárdai országjárásáról, és meglehetősen nagy tömeg fogadta a miniszterelnököt. Vajon fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt kimentek volna ugyanennyien az utcán, vagy ez a bizonyos fellélegzés, ez most ebben is megnyilvánul, hogy most sokan vannak odakint.
5: Az a benyomásom, hogy általában az országjáráson, amikor megjelent már az alternatíva helyben, ezzel szemben, akkor igenis ennek volt egy korábban nem látott mozgósító ereje, de én azt hiszem, hogy a választások óta a félelem világának az apadása vagy megtörése az nyilvánvalóan sokat segít abban, hogy most már azért bátrabban, pláne akkor, amikor akitől elsősorban féltek, láthatóan most már egy egészen más helyzetben, mint korábban.
2: De tulajdonképpen akkor ez azt is bizonyítja, hogy valóban a térség ura volt, de nem mindenhatója, hiszen hiába volt munkáltató, hiába tartotta markában a vállalkozókat, le lehetett rázni úgymond ezt a koloncot.
5: Hát korábban mindenható ura volt. Tehát 26 előtt ezt nem lehetett lerázni. Hát ő ugye fölötte tényleg már csak a miniszterelnök volt. Alatt a polgármesterek, és ebben a nagyon szoros leuralás hierarchikus világában ő egy megkerülhetetlen tényező, tényleg a megyének kvázi az ura volt. És ehhez egy nagyon nagy, tehát helyi szinten egy kis embernek ezzel szemben nem volt esélye, hogy eljárjon. Tehát ez tényleg arra volt szükség, hogy egy általános, egy nem is megyei, hanem egy országos fellépés keretében lehetett ezzel szemben eljárni. Helyi szinten valaki egy faluban, vagy kisvárosban, vagy akár Kisvárdán vele szemben teljesen esélytelen volt. És ugye ez a lényeg, hogy most, amikor, ahogy mi fogalmazunk, köt a beton, ebben a másfél-két éves periódusban, akkor kialakul egy új rend és új precedensek. Ez az ország, ez ne a következmények nélküli ország maradjon. Tehát akkor, amikor most a múlt ügyeiről beszélünk, mert ez nyilván a romátakarítás része, és ezt tisztába kell tenni. De ez nem csak a múltról szól, ez ugyanúgy szól, hogy még jobban szól a jövőről, mert azok a precedensek, amiket most lefektetünk, ezek alkalmasak arra, hogy a jövőben is, hogy senki ne essen kísértésbe. És ezzel, amikor eljár most a hatóság, ezzel pontosan azt fogja elérni, hogy jövőben kétszer is meggondolja bárki hasonló pozícióban, hogy így eljön el, mint az imént említett volt nagykirály.
2: Mit gondol, hogy annak milyen üzenete van, hogy Magyar Péter Kisvárdát választotta most így állomásnak? Ez a bizonyítéka annak, hogy a tisztító tűz elindult, vagy az a bizonyos út a börtönbe program, aminek azért annak idején, még korábbi országjárásai során meglehetősen nagy sikere volt így a leendő választópolgárok körében?
5: Én ezt kettészedném. Egyrészt nyilván ő a politikai kommunikációnak a mestere. Nyilván van ennek egy rizikója, mert nem szabad úgy feltűnni, hogy ez a fajta megszólalás bármilyen szinten is ugye befolyással lenne az igazságszolgáltatásra, ott van egy nagyon szigorú határ, de hogyha ő ezt tudja kezelni, akkor ez egy nagyon fontos lépés, mert ez a ne féljetek üzenetének a megerősítése. Tehát amikor oda megy és azt mondja, hogy itt vagyunk, és igenis ezeknek a lépéseknek, amiket veletek szemben elkövetek, ennek következménye van, mert a mi dolgunk annyi pusztán, hogy levenni ezt a békjót az igazságszolgáltatásról, hogy tudja végezni a dolgát, és egyébként nem szólunk be is, hogyha ő ezt kihangsúlyozza, és szerintem az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mindenki érezze, hogy itt nem politikai megrendelésre történik a dolog, mert egyébként nem arra történik, hanem az igazságszolgáltatás végzi a dolgát. Hogyha ezt ő sikeresen kommunikálja, akkor nyilvánvalóan ebből tud politikai tőkét is tehát megerősíteni a helyi közösséget, és egyébként pedig azt a korábbi bilincset, ami végeredményben megkötötte a hatóság kezét, hogyha ezt leveszi, és tudja az igazságszolgáltatás végezni a dolgát, akkor a maradék már magától elrendeződik.
2: Nagyjából még másfél percünk van. Igen. Folytatnám még szívem szerint ezt a témát, de az idő az nagy úr. Térjünk vissza egy kicsit a DEK közösségéhez. Ugye most ezen a hétvégén, ha jól tudom, 6 időközi választás is lesz.
5: Igen.
2: Hogyan befolyásolja önöket ezeken az eseményeken az eddigi tapasztalat? Készülnek-e különösebben ezekre az időközi választásokra?
5: Igen, néhány héttel ezelőtt Csobánkán voltunk, ugye az őrszemeinkkel én is ott voltam, most vasárnap Orcsalmán leszünk, tehát ott, ahol látjuk, hogy nagy esélye van szavazók mozgatásának, az úgynevezett ráhordásnak, ahogy ezt a most már ennek a kialagú terminológiája hívja, akkor, hogyha helyi közösségek minket megkeresnek, akkor megyünk, és látni kell, hogy ez a fajta illegális szavazatszerzés, ez nem szűnt meg. Tehát már két része van, ahogy amikor ezt lehet majd kezelni. Az első, hogy törvénymódosítással ezt büntetni kell, és különbséget kell tenni annak a megszervezői között, illetve a között, aki mondjuk a szavazatát pár ezer forintért odaadja, vagy bármiféle leuralásnak utat enged. A másik része pedig a büntetőeljárásoknak a megindítása. Tehát legyen következmény ezeknek a cselekményeknek. De mi ott vagyunk.
2: Jelenleg úgy tűnik, hogy lesz következménye. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Ez volt a nap témája, a szerkesztő Farkas György, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra és a hangtechnikus Rácz Dorottya nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió. Karcagon a 97,9 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Estét kívánok, ez a Szabad Polc adása, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Műsorunkban két irodalmi témát ajánlok ma kedves figyelmükbe. Az Arcanum újságokról lesz szó először, immár ugyanis 100 millió oldal kattintható és kutatható. Újabb mérföldkőhöz érkezett ugyanis az Arcanum újságszolgáltatás. Amint egy 12 éve folyó megfeszített munka eredményeképpen sikerült elérni a bűvös 100 millió oldalszámot, így a platform az egyik legnagyobb európai adatbázissá vált. Vendégem Biszak Sándor, az Arcanum alapító tulajdonosa. És bár kalandos úton, de megérkezett a stúdióba Biszak Sándor. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Itt már a hallgatóknak addig, amíg várakoztunk, elmondtam, hogy 100 milliómodik. Hát mérföldkövéhez, oldalhoz ért, de én azt mondtam, hogy mérföldkövéhez érkezett el az Arcanum. Nagyon nagy dolog ez, és azt mondta, hogy 10 kilométer, tehát akár, hogyha kiraknánk,
3: ha kiraknánk, tényleg? Így függőlegesen kötetenként egymás mellé raknánk, akkor körülbelül 10 kilométer.
2: Iszonyú nagy munka, és már 12 éve csinálja ezt. Na most árulja el, hogy, mert legalábbis én azt hiszem, hogy minden ilyesmi vállalkozás szisztémát igényel, hogy milyen szisztéma alapján kezdett bele, és aztán a folyamatban is biztos, hogy valamik átváltoztak, mert az élet hozta, hogy nem úgy, hanem amúgy.
3: Ugye az Arcanum 90-ben alakult, és kezdetben, hát hogy úgy mondjam, kisipari módszerekkel verstárat, bibliát.
2: Igen, azért emlékszünk rá.
3: Igen, sokan emlékeznek rá. És akkor valamikor a 2000-es évek elején egyszer csak jött a Google, és azt mondta, hogy így ezt nem lehet folytatni, nem lehet gépelgetni a szövegeket, hanem nagy tömegben, ők azt mondták, hogy minden könyvet be kell digitalizálni, automatikus szövegfelismerés, mert a lényeg mindig az, hogy keresni lehessen, minden szóra keresni lehessen, és azért digitalizálunk, hogy visszakeresessünk. Tehát ez a technológia, tulajdonképpen hát elloptuk a Google-tól, bár hát ez mindenki által ismert technológia volt.
2: Persze, hát gondolom, hogy ez az archivisták számára alapvető.
3: Igen, de azért az, hogy tömegessé tettük, tömegesen dolgozzuk fel az anyagokat, azért az még nemzetközi viszonylatban is különleges. Tehát az, hogy mi most havonta másfél-két millió oldal dolgozunk fel, azért az nemzetközi méretekben is jelentős.

0: Tehát a, most már ugye nagyon sokat járunk külföldre, Csehországba, Szlovákiába, ott a nemzeti könyvtárakkal dolgozunk, hát a legmesszebbre Kisinyóba, Moldovába jutottunk, hát ami rendkívül kalandos, mert az EU-n kívül van, és két nap oda, két nap vissza. Ahhoz, hogy havonta 1,5 millió oldalt összegyűjtsünk, ehhez nagy tömeg kell. Tehát az, hogy most a Gyorsírók lapja 5000 oldal, vagy a budakeszi hírharsona bejön, és akkor hoz, az is 5000 oldal. Ez, ebből nem jön össze a, a 1,5-2 millió oldal, vagy éppen most legutóbb a főkonzul Ausztráliából, pontosabban a felesége, 5 hatalmas nagy bőröndel érkezett a repülőtérre, 2 síró gyerekkel 24 óra után. Szóval ezek kalandos történtek, de hát a nagy tömeget azt teszi ki, amikor 3,5 tonnát elhozunk Kisinyóból, és az körülbelül egy 3/4 millió oldal. Tehát ez az alapja a gyűjtésünknek, hogy mindent szeretnénk digitalizálni, elsősorban külföldön napilapokat. Magyarországon már túl vagyunk, ugye a napilapokon most már ott minden tulajdonképpen megvan.
1: Az ősidőktől fogva. Igen.
0: De most 1780 a legrégebbi, már folyiratnak hát nevezhető dokumentum, nehéz ezeket a fogalmakat visszavetíteni.
1: Jó régi.
0: Hát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy Magyarországon már csak azok a dokumentumok hiányoznak, amik kizárólag a Nemzeti Könyvtárban találhatók meg. Hát nagy álmunk, hogy ahogy a Nemzeti Könyvtár Prágában, Pozsonyban, hát hogy mondjam, fontos illő partnereknek tekintett minket, nagyon örülnénk, hogyha a Magyar Nemzeti Könyvtár is partnernek tekintene minket, és a jelenleg 80% körüli készültséget legalább 90-95%-ig tudnánk
1: felfejleszteni. És ennek mi az akadálya? Mármint annak, hogy a Széchenyi, mert a Széchenyi könyvtárról van szó.
0: Igen, a Széchenyi könyvtárról van szó. Hát ők azt gondolják, hogy majd ők megcsinálják a feldolgozást. Ennek nagyon sok jelét nem mutatják.
1: Talán féltik az anyagot, mert ugye hogyan a szavaiból kivehették a hallgatók is, és én is kivettem, hogy ugye el kell hozniuk fizikailag, egy másik helyre kell vinni az anyagot.
0: Nem történt ennek konkrét meghatározása, hogy mit féltenek, tőlünk féltik, mikrofilmen is rengeteg anyaguk van, mikrofilmeket is feldolgozunk, éppen a múlt héten járt itt a newspaper.com cég, aki érzékeljük azért a nagyságrendeket, akinek 1200 millió oldala van, tehát 1,2 milliárd amerikai oldalak. Ők is meglátogattak minket, mert olyan technológiánk van, amit úgy tűnik, hogy megvesznek tőlünk. Az a feldolgozási technológia, azok az eljárások, amik nyilván mesterséges intelligenciával, egyébbel vannak megtámogatva, ezek annyira nagyon jó eredményeket produkálnak, annyira jó szövegminőséget és feldolgozási minőséget jelentenek, hogy hát én mondtam is a fiúknak, akik jöttek, hogy hát gyerekeket láthatatlan pont ez a Magyarország, úgy szerénykedtem, miközben tudom, hogy jobbak vagyunk ebben ugye a fiam fejleszti most már, én azt mondtam, hogy 3 éve, de azt mondtam, hogy 5 éve fejlesztjük ezt a feldolgozási technológiát, hogy ezt most alaposan megvizsgálták, és hát sajnos jobbnak találták, mint az eddigi technológia, olcsóbb is, jobb is, és aztán ennek hatására még nagy tömegben mikrofilmeket szállítottak hozzánk, tehát mikrofilmeket hiába van 1,2 milliárd, akkora kapacitásuk neki sincs, hogy mindent meg tudjanak csinálni, úgyhogy az anyag, európai anyag, gyakorlatilag az összes európai anyagot, amit angol anyagokat és egyebeket digitalizálnak, azokat hozzánk szállítják, és akkor mikrofilmről digitalizáljuk. Hát egy mikrofilmről az OSK-ban is van 100 millió oldal mikrofilmot is lehetne digitalizálni.
1: Azt hiszem, hogy sokak vannak tapasztalatai az OSK-ban levő mikrofilmekről. Nekem is vannak még bölcsész hallgatókoromból, borzasztó nehézségeket okozott, és várakozás volt, és mire kihozták, és csak akkor lehetett, és csak nem tudom meddig, szóval azért valóban nagyon nagyban.
0: És ez nem sokat javult ez a helyzet.
1: Hát gondolom, igen. Kiket érdekel ez? Na biztos van rálátása.
0: Persze. Az nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez forradalmi változás. Tehát nem arról van szó, hogy most nem kell lapozgatni az újságokat, mint eddig 100 évig, 200 végig lapozgattuk az újságokat, hanem keresni tudunk bele. Ugye nagyon fontos megérteni, hogy minden egyes szó, minden egyes név, minden egyes szerző kereshető az adatbázisban. Igen. Tehát eddig nem volt lehetőségünk. Oké, végignézhetjük a Pesti Naplót oldalról oldalra, de még ott van a Pesti Hírlap, és ott van a Vasap. Tehát a kereséssel azt gondolom, hogy forradalmi helyzet van, vagy forradalom történt, vagy hogy fogalmazzak, az egész bölcsészettudományi kutatásokban, egy eldugott, vidéki, hát szóval a kereséssel egy új életre keltek ezek a lapok, és most már nem készülhet szakdolgozat, doktori disszertáció a bölcsészettudomány terén, sőt, most már föl kell hívni a figyelmet a kutatóknak, hogy azért nem csak az árkánon van, tehát ettől még be kell menni a levéltárba természetesen, hát hiszen mi nagyon sok levéltári anyagot dolgoztunk fel az elmúlt 20 évben, a középkori oklevelektől kezdve sorolhatnám. Tehát inkább egy kicsit most már megfordult a dolog, hogy megkeresik azt jól, pedig a kutatás. A kutatás az most is kutatás marad, csak az eszközeink, amiket használhatunk, azok sokkal-sokkal fejlettebb. És hát végtelen a történet, hogy mit találnak, meg hogyan, de az is végtelen, hogy megkeresnek valamit, ami őket érdekli, és akkor azon az oldalon 1000 millió egyéb bukkan fel.
1: Hát csodálatos dolgokat mondott el, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és további sok sikert kívánunk, és főleg azt, hogy ne romoljanak el a gépeik.
0: Igen, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.

0: Biszak Sándort hallották, az Arcanum alapító tulajdonosát. Hamarosan a stúdióba érkezik Petőc András költő újabb, legújabb köteteivel. És ahogyan ígértem, Petőc András itt is van velem a stúdióban.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Jó estét kívánok. Hát három kötetet is hoztál magaddal. Telefonon beszélgettünk ezekről a könyvekről, főként az utóbbi két kötetről, még a nyáron. Igen. Hát, hogy beszéltem édesapámról, és hát te is felfedted azt, hogy itt édesanyádról és édesapádról is szó van ezekben. Hát persze tudom, minden fikció, meg azért az egy átlényegű dolog, amikor költészetté válik a valóság, de azért mégis ott van mindenképpen, azt hiszem, te is tagadod.
1: Persze, hogy nem tagadom. Ez egy borzasztóan nehéz dolog, hogy amikor verset írunk, vagy akár prózát írunk, mennyire jelenik meg a személyes háttér. Tehát valójában újból és újból az a kérdés, hogy a személyes háttér mennyire jöhet be egy apa elvesztése, egy anya elvesztése, egy családi háttér, mennyire jelenhet meg akár a lírában, de akár a prózában. Én azt szoktam mondani a tanítványaimnak, mert most már nem tudom, 15 éve szépírást is tanítok, hogy tulajdonképpen akár hazudhatsz is, nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy mennyire vagy hiteles. Tehát valójában az a legfontosabb kérdés, hogyha írok mondjuk egy apáról, egy anyáról, egy szülői háttérről, vagy egy családról, azt mennyire tudom hitelessé tenni, és azt szoktam mondani, hogy a maga az olvasó, vagy aki találkozik ezzel a szöveggel, úgyse fogja pontosan tudni, hogy minden úgy történt-e, ahogy én azt a versben megírtam, vagy minden úgy történt-e, ahogy a prózában megírtam.
0: Meg miért is fontos ez?
1: Miért is fontos ez? Tehát újból és újból értelmezni próbálom azt a zseniális sort, hogy az igazat mond, ne csak a valódit, ugye József Attilától. Ezt újból és újból végig akarom gondolni ezt a dolgot, és valahol azt hiszem, hogy ez a József Attilai sor is azt mondja, hogy nem feltétlenül a tény a fontos, hanem hogy mennyire tudsz igazságot mögé hitelesen szolgáltatni, és mennyire tudsz valami olyasmit adni, amit igazságként fog fel az olvasó, illetve aki találkozik a szövegekkel.
0: Én két könyvet mondtam, illetve hármat mondtam, de abból az egyiket, ugye sokkal korábban, most a frissebb két kötetről, hogyha beszélünk, mind a kettőben majd az olvasók felfedeznek ciklusokat, és mind a kettőben jelen van a Biblia egy-egy formájában, vagy valamiképpen kapcsolódik mindenképp a Bibliához. A Szelah ciklus, ez a szó, ugye nem tudni, hogy ez mit jelent, de ez olyasmi, ha Pax Legomenon, mint amilyen mondjuk az Isa?
1: Az Isa az tulajdonképpen, ha jól tudom, régiesen ez a bizony.
0: Hát azt gondoljuk, vagy legalábbis Benkő tanár úr azt gondolta.
1: Igen, Benkő tanár úr azt mondta, hogy ez a bizony, igen. A Szelah esetében, ami az összes nyelvben ott megjelenik, de így leírva, hát különböző módon leírva, de Szelah megszólalással, ez egyfajta csendet jelent, hogy egy kicsit álljunk meg. És valóban a zsoltárokban benne van ez a szó. Na most azért mosolygok magamba egy kicsit, mert azzal, hogy így beszélünk például a Szelah sorozatról, vagy a zsoltárokról, vagy a Bibliáról, nem akarom, hogy bárki úgy érezze, hogy ez valami nagyon patetikus dolog, vagy hú, valami nagyon vallásos költőit, Bibliát hozza elő, stb. Stb.
0: Azt hiszem, hogy aki ismeri Petőc András költészetét, azért tudja, hogy sokrétű, de azért semmiképp nem lehet azt mondani, egy bigott vallásos költészetről.
1: Tehát gyakorlatilag én mindig azt szoktam mondani, hogy a Biblia egy elképesztő, mély és sokrétű, színes irodalmi alkotás. Azt szoktam mondani, hogy hát bizony a János jelenései, amiket leír a János jelenéseiben, onnan vesznek ötleteket, és ez tényszerű dolog, onnan vesznek inspirációt. Tehát gyakorlatilag a Biblia ilyen szempontból egy forrás, egy nyersanyag, amire lehet támaszkodni. Én, amikor írom ezeket a utóbbi, most már nem utóbbi években, hanem legalább 15 éve, mindig használok valamiféle bibliai idézetet a könyveimben, stb., mert egyszerűen, mint egy forrásanyagra támaszkodom.
0: Meg egyébként is az avantgárd így viselkedik, nem?
1: Ez borzasztó jó, amit mondasz. Ez így van, várjál. Ugyanis, amikor a szabad verset tanítjuk, akkor azt szoktam mondani, hogy hát van 3000 éves szabad vers, ez az énekek éneke. Azt lehet mondani, hogy kötődik az avantgárdhoz, vagyis hát az avantgárd kötődik a zsoltárokhoz.
0: Igen, fordítva, mert
1: az egyik régebbi, mint a másik, igen. Tehát, és pontosan az a típus, azt nagyon jól lehet használni, hogyha valaki idézőjelbe avantgárd költő akar lenni.
0: De hát nem idézőjelben vagy avantgárd költő. Én úgy gondolom.
1: Én nagyon büszke vagyok arra, és nagyon szeretem ezt. Sokféle voltam az életem során. Kezdetben egy ilyen nagyon erős avantgárd hatás volt, és akkor az volt a hangsúlyosabb. Akkor is foglalkoztam egyébként zsoltárokkal, meg olyan jellegű zártabb formákkal, amik aztán később felerősödtek. Nekem az az avantgárd, hogy mindenben ott vagyok, és mindenben otthon vagyok a költészetnek a legkülönbözőbb formáiban, de az új avantgárdban is, ha tetszik, a beat költészetben.
0: Igen, és olyannyira, hogy ebben az egyik kötetben is erősen hatott azért a beat költészet, ami él és virul, úgy tudom, tehát egyáltalán nem áldozott le, azt hinnék a hallgatók.
1: A 20. század 50-es, 60-as éveiben a beat irodalom, aminek tulajdonképpen őshazája az Egyesült Államok volt, de aztán elterjedt egész Európában is. A beat irodalom tulajdonképpen nagyon felerősödött, és ezt nevezzük mondjuk új avantgárd mozgalomnak, amiben olyan kiváló szerzők voltak, mint Gregory Corso, Jack Kerouac, vagy Allen Ginsberg. Ő valóban az én fiatal koromra nagyon erős hatással voltak. 14-15 éves voltam, amikor megjelent az Üvöltés című antológia, és akkor ez egy nagy szenzáció volt itt Magyarországon, ez megjelent.
0: És Ginsberg volt is Magyarországon.
1: Sőt, képzeld el, én találkoztam is.
0: Nem véletlenül mondtam.
1: Igen, találkoztam vele, és nagyon, nagyon nagy hatással volt rám, és sose felejtem el, amikor kérdeztem tőle, hogy hát mi a költészet ritmusa, a versnek mi a ritmusa, és akkor egy kicsit úgy, egy ilyen kicsit fura, játékos öregembernek láttam, kis kerek szemüvegekkel, így ingatta a fejét, és azt mondja, hát ahogy lélegzünk, a lélegzet a vers ritmusa. Igen. Ezt lehet, ezt ma is vallom.
0: Visszatérve még egy kicsit, ha nem is szakrális műfajokhoz, de a kaddis műfaját azért még tárgyaljuk ki, kérlek, mert a másik kötetben viszont ezzel foglalkozol, és vissza is kanyarodhatunk ahhoz, hogy a szülőkre való emlékezés. Számos műfaj képes ezt talán egy ilyen terápiás módon feldolgoztatni az emberrel? Tehát kérdezem is, hogy azért is veszed elő ezeket a műfajokat, azért is fordulsz egy kicsit a szakrális irányba, hogy könnyebb legyen, vagy hogy egyáltalán létezhető legyen feldolgozni a szülők hiányát?
1: Borzasztó érdekes, amit kérdezel, ugyanis mai fő kérdés, hogy a kaddis megjelent most már, nem most, évtizedek óta megjelent az irodalomban.
0: Igen.
1: De valójában a kaddis önálló irodalmi műfaj lett. Ami azért érdekes, mert a kaddis eredetileg a héber vallásban, a zsidó vallásban a kaddis az az örökké való dicsőítése, én ezt rabbikkal megbeszéltem, mert annyira érdekelt ez a kérdés, hogy megkérdeztem többeket, és valójában a kaddis az egy hálaadás az örökkévalónak, az örökkévaló intézkedése, miközben emlékezünk az elhunytra. Természetesen akkor azt lehet mondani, hogy adunk egy ilyen címet egy műnek, hogy kaddis. Például Kertész Imre megírta a kertész, vagyis a kaddis a meg nem született gyermek.
0: A meg nem született gyermek.
1: Igen, című munkáját, és Ellen Ginsberg megírta a kaddis Naomi Ginsbergért, és az a különleges ezekben a munkákban, hogy valójában emlékezések az elhunytra, vagy a meg nem születetre, vagy a zsidóságra, de az eredeti értelme, a hálaadó ima, az hiányzik. Tehát írtam egyrészt egy kaddist a édesanyám születése kapcsán, az a cím, hogy kaddis az anyáért, aki alszik, és írtam egyet apám kapcsán, kaddis az elfeledett apáért címmel, és mind a kettőben rájuk emlékezem tulajdonképpen. Ahogy a beszélgetés elején mondtam, az ember egy kicsit próbálja eltávolítani a dolgokat. És hát mégse távolítottam el olyan nagyon, ott sok mindenről írok ezekben a versekben, amik tényszerűen így is voltak és igazak voltak, és nagyon, nagyon erős érzelmi hatás volt az írása, és hát bizony, amikor valahol felolvasom ezek viszonylag hosszú versek, akkor nagyon erős érzelmi hatást vált ki bennem most is. Tehát gyakorlatilag kiírtam magamból őket, de bennem maradtak.
0: Most, mivel kértelek rá, gondolom, hogy készültél egy-két szöveggel, amit esetleg...
1: Én készültem versekkel.
0: Vagy mivel kezdjük? Mit szeretnél először
1: felolvasni? Én boldogan olvasok. Tulajdonképpen tehát nem kaddisokat gondoltam olvasni, volt ennek a kötetnek, a legújabbnak, a Magad vagynak, van egy öregember szonettek része, ciklusa, és van egy ilyen apai rész. Na most igazából ez egy fura dolog, azt szokták mondani, hogy ha az ember elveszti az apját, akkor nő fel igazán, mert akkor már ő magában van, egyedül van. És én ebben, ez bennem úgy később tudatosult. Akkor most az egy apa verset olvasnék föl, ami hát valamilyen szinten fikció, és valamilyen szinten nem teljesen. Igazából két ilyen vers van, majd meglátjuk, hogy még a másikat is sor kerül. Vár rám az apám. Magas volt, erős, de sovány. Ilyen volt az Isten, az apám. Elmennék hozzá, ha hívna, és úgy érzem, hív. Sietek nagyon. Valami hegyre kapaszkodom, ő egy szakadék túloldalán, integet felém, én meg csak állok, kissé remegve. Megállok tétován, és csak néz rám az apám. Úgy látom, mintha ketten lenne. Van vele valaki, talán az Isten. Ő meg csak integet egyre, hogy siessek, mert hogy vár. Mostanság persze már nem kiabál, mert megnőtt benne a nyugalom. Mégis, mintha rántana magához, át akar ölelni. nem tiltakozom. Hát ez tulajdonképpen ez a vers, ez egy álom.
0: Igen, igen, azt hiszem, vers,
1: tehát igazából álmodtam ezt a verset valamikor, és valahogy így fogalmazódott meg. Van egy másik apa vers, akkor maradjunk az apánál. Ez viszont nem álom, kapcsolódik az éjszakához. Nem tudom, hogy szokott-e úgy járni bárki is, hogy mikor így félálomban hajnali 3 körül felébred, mint hogyha úgy érzi, mint hogyha nem lenne egyedül. És ez egy fura érzés. Apám a nappaliban. Apám ott ül éjjel a nappaliban. Csak éppen ücsörög. Néha furán bólogat. Kicsinkét motyog magában, ahogy sok éve, amikor utoljára láttam. Akkor még élt, és nem öleltem magamhoz. Nem volt szokásban nálunk az ölelgetés, valahogy mindig egymásra vártunk. Reggelre aztán eltűnik. De éjszaka hallom, ahogy zörög az ajtóm előtt, hintázik a karosszéken, ami korábban egyszer már eltörött. Félek. Talán haragszik, ezért újra és újra visszajár. Az éjszakánk így kerek. A kulcslyukon át nézem, szóba állni vele nem merek. Gombóc a torokban, amikor róla gondolkodom. Tudom, azt üzeni a múlt, oldódjon végre a feszültség, ami közöttünk örökké meglapult. Adósa vagyok. Visszavonhatatlan. Talán ezért van itt, erről is szól a jelenléte. Ha egyszer átölelném, ha csak ráhajolhatnék a kezére. Apám vár rám a nappaliban. Tudom, idegen világba repít magával, ha kilépek véletlen éjjel a szobámból. Ha a halottaim mégiscsak elérnek. Ez volt a második vers.
0: Hát, nagyon szép, és nagyon nagy hatást gyakorol, nem csak a felolvasóra, hanem a hallgatóra is. Azt hiszem, a hallgatóink nevében is mondható.
1: Igen, köszönöm szépen. Igen, tehát ugye érdekes dolog az ember életében a nappal és az éjszaka, mert valahogy nem tudom, lehet, hogy ahogy kicsit idősödik az ember idézőjelben, természetesen az idősödés, úgy, mint hogyha jobban külön válna. Tehát amikor van a nappal, akkor minden rendben, csinálom a dolgom, és aztán egyszer csak eljön az éjjel, és lehet, hogy nem annyira tudok aludni, vagy valami, és akkor elkezdődik egy külön világ. Hát egy kicsit ez jelenik meg ebben a versben.
0: Lehet, hogy milyen szerencsés az ember, hogy van neki tudatalattia, és igen, a tudatalatti olyankor a felszín közelébe ér, és hát az gyógyítja az embert.
1: Igazad van, ez nagyon pontos, így van, így van.
0: Köszönöm szépen, András, hogy eljöttél hozzánk ide a szabadpoltba. Nagyon szabadon tudtunk, úgy érzem, beszélgetni, és hát remélem, hogy legközelebb majd az irodalmi újságban találkozunk, mert hogy vannak újabb dolgaid is, meg hát mindig várom azt, hogy olvasd fel, mert nem minden költő tud ám olyan jól felolvasni, mint ahogy egyesek.
1: Egyik ősöm Pozsonyban színész volt.
0: Oh, mert hát akkor az látszik.
1: Én családom felvidéki család.
0: Igen, igen.
1: Az egyik fele Rimaszombat, a másik Pozsony, és a felmenőim között volt egy színész, aki állítólag jól létezett színészként is, és nagy kávéházi ember volt. Hát lehet, hogy ebből örököltem valamit. Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Nagyon szépen köszönöm, én, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen.

Tőcz Andrást hallották, kedves hallgatóink, itt a Szabadpolc adásában, melynek végére értünk. Most munkatársa Pór István nevében is búcsúzik a mai adás szerkesztője, Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: 4 óra van. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina köszönti Önöket. Fontosabb híreink először röviden. Az árésstop megszüntetéséről is beszélt a kormányfő országjárásán. Ős bemutatót tartott a szombathelyi Vörös Sándor Színház. Folytatódik a kora őszi idő sok napsütéssel. Most pedig következzenek a részletek. Az árésstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árésstop miatt, és az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent is több élelmiszer ára. Ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A kormány tudásalapú gazdaságot szeretne építeni, és ebben példaként szolgálhat a stratégiailag fontos magyar gyógyszeripar, mondta Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján úgy fogalmazott, tartós versenyelőnyt azok a gazdasági szereplők tudnak kialakítani, amelyek mögött évtizedeken át felhalmozott és folyamatosan fejlesztett tudás áll, és a magyar gyógyszeripar ilyen. Kockázatok és mellékhatások címmel tartott ősbemutatót a szombathelyi Vörös Sándor Színház. A tegnap óta látható előadás egyik központi kérdése, hogy mit tesz az emberrel, ha a munkája lassan mindent elfoglal. A gyógyszerszállításban dolgozó sofőrök történeteiből született darab humorral átszőve tárgyalja a fiatal pályakezdés válságokkal terhelt időszakát és a családon belüli dinamikák változását. Lezárják este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. A 16-os autóbusz csak a budai szakaszon, a Lánchidat használó többi busz az Erzsébet hídon át közlekedik. Végül az időjárásról: napos száraz idő várható, fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 4 óra múlt, 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelők.

köszöntöm hallgatóinkat. A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten gömöri vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. Gömör Észak-Magyarországon, a Bükk-hegység és a Gömör-Szepesi Érchegység közötti hatalmas medencében terül el. Északi részét magas erdős hegyek, középső és déli részét pedig dombvidékek alkotják, melyeket a Sajó, a Rima és mellékvizeik változatosan tagolnak. A magyarság már a honfoglalás korában birtokába vette Gömör vízjárta termékeny lapájait, és egyes kutatók szerint a magyar törzsekhez csatlakozott kabarok is e tájon telepedtek meg. Neve valószínűleg a vármegye első székhelyéül szolgáló Sajó-Gömöri várat birtokló nemzetség nevéből alakulhatott ki. Gömör népzenei értékeinek felfedezése a 18. században vette kezdetét. A cigány muzsikusok által szolgáltatott vonós zenéről szóló első magyarországi híradások egyike is erről a tájról származik. A Sajó-Gömöri születésű legendás prímásnőt, Cinka Pannát a korabeli források már egy népes muzsikus család tagjaként mutatják be. A gömöri falvak népdalai a 19. század legnagyobb magyar népzenei kiadványának számító Magyar Népdalok egyetemes gyűjteményében is megjelentek. Az 1900-as évek elején pedig Kodály és Bartók helyszíni felvételei és lejegyzései tették szélesebb körben ismerté a gömöri dalkincset.

Gömör hagyományos gazdálkodásában az állattartás, azon belül is elsősorban a juhtenyésztés játszott kiemelkedő szerepet. A falu közösségektől viszonylag elzárt pásztorvilág kedvező körülményeket biztosított a régi tradíciók fennmaradására, és visszahatott az itt élő parasztság zenei hagyományaira is. A gömöri magyarság népdalai közt fellelhető régi stílusú dallamok nagy részét a hagyományőrző énekesek manapság is juhásznótaként említik. A 20. század közepéig Gömörben számos muzsikus központ létezett, és egy-egy településen több nagy létszámú vonós zenekar is működött egyszerre. Illés László, az ozsgyáni zenész dinasztia egyik utolsó prímása, így emlékszik vissza ezekre az évekre. Azok voltak a szép idők. Nálunk Ozsgyánban három mulató is volt. Esténként mind a háromban szólt a zene. Mindig nagy bandánk volt, hét tagúnál soha nem volt kevesebb. A falunkon halad át a Kassa felé vezető főút, talán ezért nem csak a hétvégeken, hanem hétköznapokon is volt vendég a kávéházakban. Kereskedők, földbirtokosak tértek be megpihenni, de mulattattunk tanítókat, jegyzőket, sőt csendőröket is. Aratás idején egy kicsit csendesebb volt a kávéház, mint máskor, olyankor hosszabbak a nappalok, mi késő estig az udvaron muzsikáltunk. De a többi mulató előtt is szólt a zene. Milyen más volt a falu arculata akkor, mint most? A faluban mindenki nótáját ismertük, de ismertük a gyakran átutazók nótáját is. Ha ismerős közeledett, a banda tiszteletből annak a nótáját kezdte el cifrázni.

kedves hallgatóink! Műsorunkban gömöri vonós bandák muzsikáltak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl a szerkesztő Bereki Anikó nevében. Kalocsai Andrea vagyok. Műsorunk tartalmából. A Szápiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatója Magyarország. Az új magyar kormány miniszterelnöke is támogatásáról biztosította az idén 25 éves intézményt, mondja Tonk Márton, az egyetem rektora. Magyar tanárképzés immár több mint 60 éve Ungváron. Az Ukrán Nemzeti Egyetem magyar filológiai tanszékén a háború árnyékában is előre néznek. Most következzenek a részletek. 25. tanévét kezdte meg idén a Szápiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Negyed évszázad alatt az egyetem az erdélyi magyar felső oktatás meghatározó intézményévé vált. Az elmúlt 25 évről és az új tanév kihívásairól dr. Tonk Mártont, az egyetem rektorát Ferenc Ádám kérdezte.
2: Az egyetem 25 esztendő alatt minden tekintetben kinőtte magát, egy nagyon komoly névjegyet tett le az erdélyi magyar, általában a romániai és ezen túlmenően a közép-európai felsőoktatás asztalára is. Sok olyan tudományterületünk van, ahol a régió élvonalába is tartoznak a képzéseink. Olyan tehetséges, ügyes erdélyi magyar fiatalokat sikerült bekapcsolni a felsőoktatásba magába, akik úgy amúgy nem biztos, hogy jelen lennének ebben a képzési szinten, és ez mindig hozzá szoktam tenni azt is, hogy ha rátekintünk a romániai statisztikai adatokra, akkor azokból azt is látjuk, ugye, hogy a romániai magyar diplomások száma elmarad a többségi társaikra vetített diplomások számától, tehát roppant fontos misszió volt ez, és az, hogy Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában ezzel az egyetemi kínálattal jelen tudunk lenni. Ez is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos eredmény az egyetemnek. Fontos eredmény az egyetemnek az, hogy ezt most már itt elmondhatjuk, mikor itt ülünk és beszélünk, és milyen szép a történet így 2026-ban az egyetem 25 éves jubileum ünnepe alkalmával, hogy ez az az év, ez az a pillanat, amikor az egyetem teljes képzési vertikuma megvan. Lezajlottak az első doktori felvételik a Szapienci Egyetemen, akkreditált doktori iskolája van az egyetemnek, és ez azt jelenti, hogy most már végérvényes az egyetem nagykorúsítása, ugye alapképzéstől, mesterképzésen keresztül, felnőtt képzéseket is beleértve egészen a doktori képzésekig minden szerepel a képzési kínálatunkban. Azt is pozitív dolognak tartom így, ha 25 esztendőnek a számadását próbáljuk elvégezni, hogy egy sor olyan hiányterületen teremtett meg a Szapiencia magyar nyelvű továbbtanulási lehetőséget, amely ugye az erdélyi magyar fiatalok itthon maradása, itthon érvényesülésének anyanyelven való tanulását szolgálja. És amit mindenképpen el kell mondani, hogy ez a 25 év arról is szólt, hogy a Szapiencia bizonyított és elnyerte az erdélyi magyar családok bizalmát, de talán még szélesítem is a Kárpát-medencei magyar családok, magyar fiatalok bizalmát, és 25. év jegyében talán már egy olyan lépésben is gondolkozunk, nem gondolkozunk, hanem most küszöbön állnak már ezek a további stratégiai irányaink is, amit már a doktoriskola esetében megtettük, hisz ugye a doktoriskola angol nyelvű kínálatot is tartalmazott már a meghirdetés, tehát a Szapiencia ezáltal megnyitotta kapuját a román társadalom felé is, illetőleg bármilyen nemzetközi dimenzióba, és úgy gondolom, hogy ezt a jövőben még egy-két képzésünk esetében tovább kívánjuk erősíteni.

0: Közel 600 elsőéves gólya diák van a Sapientia különböző karain, ugye erdészerte. A tendencia mit mutat, hogy melyek a legkelendőbb, legtrendibb szakok, hogyha úgy tetszik, az erdélyi fiatalok körében?
1: A mostani felvételinek a végelszámolása úgy néz ki, hogy ön is mondta, 600 körüli alapképzéses hallgatót vettünk fel a mostani első évre, 200 mesterképzős hallgatót, és ugye azt az 5 doktorandus hallgatót, akikre roppant büszkék vagyunk, bár ők 5-en vannak, de kicsi a bors és erős, tehát ez egy a 800-as létszám az, akikkel indulunk az első évben, különböző képzési szinteken. Ez azt jelenti, ez a szám, hogy abszolút konstans, egy olyan 2400 körüli hallgatói létszám van ismét az egyetemen, ugye kimentek, bejöttek, és ez az elmúlt évekre viszonyítva egy elég stabil érték ez a 2400, tehát összben és a nagyképben hoztuk a formánkat, hogy szokás mondani. Nyilván vannak belső eltérések, de az minden évben vannak fluktuációk, hogy mely szakok azok, amelyek keresettebbek, melyek kevésbé. Ha most ezek közül próbálok kiemelni mondjuk egy-egy pólust, például nagyon szép számokat produkált a csíkszeredai közgazdaságtudományi képzés. Másik póluson, amit el lehet mondani, hogy van egy csökkenés az informatika képzéseknél, egyébképpen ez országos, és nem csak országos jelenség, hanem megkockáztatom, hogy európai szintű jelenség. A Sapientiánál is ez látszott, hogy van egy csökkenés, de ha megfelelő irányokba alakulnak át a szakkurikulák az egyetemeken, én azt gondolom, hogy a Sapientián is, és más egyetemeknél is, hogyha 2026-os vagy 27-es évnek megfelelő informatikai, vagy akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatos elvárások szerint alakítjuk át a kurikulákat, ez itt újra stabilizálódni fog, de mondom, összességében az egyetemen teljesen stabil és jó diák létszámmal indítjuk el ezt az esztendőt.
0: Folyamatos infrastrukturális fejlődés zajlik az egyetemen évek óta. Milyen teendők vannak a következő tanévre? Ez az egyik fele a kérdésnek, és a másik fele pedig az egyetem finanszírozására vonatkozna, hogy a Magyarországon bekövetkezett politikai változások milyen hatással lesznek az intézményre.
1: Egyetlen egy beruházás jellegű tevékenység van napirenden, ugye ez a Sepsiszentgyörgyi kampusznak az épülete, ezen zajlanak a munkálatok, és minden bizonnyal határidőre be fogjuk fejezni. Más ilyen típusú munka nem zajlik ebben a pillanatban az egyetemen. Ami pedig a kérdésnek a második felét illeti, a Sapientia Egyetemnek a mindenkori támogatója Magyarország, és ezen belül is a mindenkori magyar kormány. Tehát 2001 óta, mióta létezik ez az egyetem, ugye volt egy évig egy bizonyos kormány, után a 8 évig egy másik kormány, aztán 16 évig egy harmadik kormány, és most pedig egy negyedik kormányzat. Ezekben mindannyiukban az közös volt, hogy prioritásként, kiemelt fontosságoként kezelték a Sapientia Egyetem ügyét, úgyhogy ilyen tekintetben én nem gondolok arra, hogy ebben bármiféle változás lenne. E tekintetben ugye a tavasz óta megválasztott új magyar kormány felelős képviselőitől, minisztereitől, miniszterelnök úrtól megkaptuk az összes létező biztosítékot arra, hogy ez továbbra is így fog maradni.
2: Zékány Krisztina pedagógus családban született Ungváron, ahol kitűnő eredménnyel érettségizett, majd 1997-ben szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet, ugyancsak kitűnő minősítéssel. 2001 óta tanít az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézetének magyar filológiai tanszékén, amelynek 2015-től 10 éven át tanszékvezető docense volt. Milyen az érdeklődés a magyar szak iránt a háború árnyékában? Milyen nehézségekkel kellett naponta szembesülniük? A többi között erről is beszélt a leköszönő tanszékvezető a Bereki Anikónak adott interjújában.
3: Nálunk a klasszikus magyar nyelv, magyar irodalom tanárképzés van, ez már több mint 60 éve, és mellé néhány évvel ezelőtt megnyitottuk az angol-magyar-ukrán fordítói szakot, ahova pedig ukrán anyanyelvűeket várunk, valamerre nekünk nyitnunk kellett, hogy legyen diákunk, mert annyi magyar gyerek sajnos már nincsen Kárpátalján, hogy eltartson egy vagy akár több ilyen szintű intézményt. Kénytelenek voltunk nyitni ukrán diákok felé, és így most már évente van egy olyan évfolyamunk, akik vagy nem magyar iskolát végeztek, de tudnak valamilyen szinten magyarul, vagy egyáltalán nem tudnak magyarul, sőt olyan diákunk is van, akik belső Ukrajnából, kalandvágyból eljönnek Kárpátaljára, és nálunk ragadnak, meg tetszik nekik.
4: Ön 10 évig volt a magyar tanszék vezetője. Hogy emlékszik vissza erre a 10 esztendőre? Mi az, amire büszke, mi az, amire esetleg kevésbé, mert nem úgy sikerült, ahogy szerette volna?
3: Én azt szoktam mondani, hogy én egy napot sem voltam békében. Én háborús tanszékvezető vagyok, mert mióta én tanszék élére kerültem, végig háborúban. Ezeknek a körülményeknek mindig meg kellett felelni. Például ebben a 10 évben drasztikusan kevesebb fiú diákunk maradt, meg lett, mert nem jöttek a fiúk. Viszont akik jöttek, azokkal meg kellett tanulnunk, hogy lehet például online-ban tanítani őket úgy, hogy ő mondjuk külföldön van, és vagy dolgozik, vagy akár egyetemre jár, de valahol külföldön, és nálunk is párhuzamosan végzi az egyetemet, és ez nekünk gyakorlatilag azt jelentette, hogy vagy így van diákunk, vagy sehogy. Tehát a diákjaink egy jelentős része most már ilyen duális képzésben vesz részt, és ezt nekünk meg kellett tanulni. Természetesen az a jó, az az ideális, hogyha van villany, meg van fűtés, meg nem online-ban tanítunk, hanem bemegyek az osztályba, beállok a tábla elé, megtöröm a krétát, és elkezdek írni úgy, ahogy szeretek a táblára. A csendesebb időszakban azért ezt meg tudjuk tenni. Azt tudom mondani, hogy ebben a tanévben gyakorlatilag mind a 2 szemesztert úgy csináltuk végig, hogy nem kellett online-ban hosszabb időt tölteni, hanem gyakorlatilag meg tudtuk csinálni. Ilyen csonkacsoportokkal, mert a csoport egy része, mondom, külföldön tartózkodik, de hova főzünk, amink van. Amire büszke vagyok? Hát büszke vagyok arra, hogy 10 év alatt azért jelentős létszámban fejezték be a diákjaink a mi karunkat és a mi szakjainkat, hogy Kárpátalján magyar szakos tanár, hála Istennek, maradt, és az iskolákban megtalálhatóak. Büszke vagyok arra, hogy most már van olyan végzősünk, aki Kárpátalján marad fordítóként az új szakról. Ugye az új szak az 19-ben indult el igazából, azóta képezünk, és már megvannak az első fecskéink, tehát megvannak az első végzőseink, akik dolgoznak, és jelentős részben azért otthon találják meg a számításukat. Igazából ők a reklámjaink. Szeretném, hogyha a jövőben is legalább ilyen ütemben tudnánk fennmaradni, és akár még szélesebb spektrumban várni, el tudnék én képzelni még 1-2 olyan szakirányt, ami még hozzá tudna adni, és lehet, hogy csábító lenne a felvételizőknek, hogyha egy valamilyen speciális fordítónak jelentkezhetne, például aranyérdem találni orvosi szaknyelvet tudó, és azt ukrán-magyar legalább 2 nyelvre fordítót.
4: A tanszéküknek milyen kapcsolatuk volt más egyetemekkel, Európában vagy a Kárpát-medencében?
3: Ilyen, hogy Erasmus képzések, bárhová mehetünk. Tehát a 10 évem alatt nekem volt, hála Istennek, olyan lehetőségem, Cinzia Franki tanárnőnek köszönhetően, hogy Padovába, Olaszországba küldhettem 10 diákunkat egy szemeszterre, nagyon szép európai ösztöndíjjal. Tanárok is mentünk, én is voltam, kollégáim is voltak vendégtanárként. Aztán nem is olyan régen Csíkszeredában, a Sapienci Egyetemen kipróbálhattuk a tanárkodást, tehát ilyen vendégelőadóként mehettünk. Ilyen szempontból ez az átjárhatóság, hála Istennek, működik ilyen több oldalas, tehát meg vannak hirdetve a konkrét programok személyekre is, tehát én is tudok pályázni, és akkor én választom ki, hogy hova menjek, illetve hol fogadnak meg be, de az egyetem közötti szinten is működnek ezek a lehetőségek.
2: A nagybecskereki katolikus temetőben az első világháborúban elhunyt katonákra emlékezett a magyar közösség. Immár 6. alkalommal tudják méltó körülmények között elhelyezni az emlékezés virágait és lerúni kegyeletüket. Kúnya Kovács Otília hangfelvétele.
5: A Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület szervezésében emlékeznek az első világháborúban elesett katonákra. Puskás János a Petőfi tagja.
6: Ez egy éveken át húzódó, nem megoldott probléma volt, hogy a katolikus temetőbe eltemetett az első világháborúban elhunyt, vagyis valójában egy tartalék kórházból ide temetett katonák sírjait valójában újra temették. Ezen a probléma mentén 6 évvel ezelőtt elindultunk, és természetesen kutatás révén úgy jutottunk révbe, hogy most ezek a katonák méltóság teljesen tiszteletben nyugodhatnak itt a katolikus temetőben. Valójában ez egy tartalékkórház volt, és amikor az anyakönyveket átvizsgálták, 583 olyan katona nevére, adataira derült fény, akik 14 és 18 között hunytak el. Itt 259 katonát temettek el a katolikus temetőben. Mint ahogy mondtam, sokáig jeltelenül állt, és csak egy megrongált feszület tanúskodott arról, hogy itt valaha katonasírok sorakoztak. Az első lépést a katonák méltó emlékének megőrzése a Szent György lovagrend bánáti prioritás tette meg, és ők egy kőkeresztet újítottak fel. Azután jött a Magyar Nemzeti Tanács, a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület és a Magyarország kormányak támogatásával kialakítanunk ezt az emlékhelyet. Csömöre Zoltán, nagy kikindai történész, egy alapos levéltár és helyszíni munkájának köszönhetően papíralapon is átfogó képet kapunk azokról a személyekről, akik itt a monarchia, és nem csak a monarchia, minden tájáról aluszták örök álmukat. Valójában 112 évvel ezelőtt, szeptember 21-én helyezték örök nyugalomra az első elesett katonát, és úgy gondoltuk, hogy ez legyen az az alkalom, amikor kegyeletünket rójuk le ezek a katonák emlékére. Így valójában a civil szervezetek, a Magyar Nemzeti Tanács és más szervezetek koszorúznak.
2: Kedves hallgatóink, korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. A szerkesztő Bereki Anikó és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió. Mosonmagyaróváron a 95 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Árpád nem csak a nyugat költői, de az összes magyar lírikusok között is olyannak tűnik föl, mint a tökéletesség, finomság, nemesség géniusza. Akik lényegesebben jellemezték, Babits Mihály és Szabó Lőrinc, mindketten angyali vonásokat emlegetnek vele kapcsolatban. Tóth Árpád a poéta humanus, akinek élete, amelyből elindul, az anyag, amit költészete megmunkál, nagyon is mindennapi gyarló, de aki ezt a gyarló anyagot és vele együtt saját magát is egy életen át tartó fáradtságos munkával és nosztalgiával, leleménnyel és aszkézissel műremekké faragja. Az elvágyódás a hétköznapiból az ünnepibe, a mindennap formátlan sodrából a szépség ragyogva kiemelkedő formáihoz. Mágusi veszélye a melankólia volt. Nem az, amelyik elfordul a földi dolgoktól, de az, amelyik megleli a gyarlóban a szépet, az örököt. Írta Vas István költő a költőről. Tóth Árpád versét hallják.

hajnali szerenád, virrad, szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal a nagy impressionista. Ezüst ónnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhekéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold. Nagy rajszög aranyból. A sötétség az éjjel rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jó hűvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatag, s várja, hogy a vén dús kéjenc a nap aranyfésű tűzön nagy zöld hajába. De itt a szűk utcák közé bezárva a szürke hajnal szennyes és sivár. Nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng az éj bús virága. Itt-ott mered csak s furcsán betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakó zöld fákja, mely vakon leng a sikettereken. Annuska alszol. Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy végigasztaljon, halkan hegedül fantáziám a magános cigány, erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, míg ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes, fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedőnek. A szívem, melyből búj és vágy zokog, lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget. Hogy szűz álmodban, halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz. Álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk a mesterségnevekkel kapcsolatos szólásmondások eredetének, jelentésének megfejtését. Mai műsorunkban a molnárok kerülnek a középpontba. Miért mondták azt a régi kor emberei, hogy ahány molnár, annyi tolvaj? Erre a kérdésre is választ kapunk Forgács Tamás nyelvésztől, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanárától. A riporter Takács Tibor.
1: A múltkor említettük, hogy a vargákkal kapcsolatban sok szólásunk van. Mi a helyzet a molnárokkal?
2: Ezzel is elég sok van, hasonlóan, mint a múltkori adásban szereplő vargával. Több olyan van, ami arra utal, hogy a molnárok ellopták a gabona egy részét, amit hozzájuk őrölni vittek. Tehát például van olyan közmondásféle, hogy ahány molnár, annyi tolvaj. Ez ugye elég direkt módon mondja meg, hogy bizony minden molnár hajlamos volt arra, hogy ebből ellopjon valamit, de vannak, amik közvetve utalnak erre, például jól lakott, mint a molnár tyúkja a garadon, a garad az egy ilyen kerítésféle, és hát ugye a molnár tyúkja persze jól lakott, mert ott mindig hullottak magok, annyira nem bánt óvatosan a zsákokkal a molnár, de van olyan is, ami meg azt mondja ki, hogy ha minden molnárt, aki lop, felakasztanának, kiveszne a mesterség, tehát hogy gyakorlatilag kivétel nélkül mind loptak.
1: Molnár, ha vize van, bort iszik, ha vize nincs, vizet iszik. Mire vonatkozik ez? Első hallásra itt, mintha valami ellentmondás lenne.
2: Ugye ez tényleg egy kicsit ilyen fából vaskarikának tűnik, hogy mi az, hogyha vize van, bort iszik, és ha vize nincs, vizet iszik. De hát ugye arra kell gondolni, hogy a molnárok zöme az vízi molnár volt ugye Magyarországon, bár voltak szélmalmok is, de jellemzőbb volt, hogy valami patakvizével vagy egyebekkel hajtották meg a malmokat, és ugye úgy kell akkor érteni, hogy molnár, ha vize van, azaz nincs kiszáradva a patak, akkor bort iszik, mert akkor tud őrölni, és ezért fizetséget kap. Viszont ha vize nincs, akkor nem tud működni a malom, és akkor vizet kell inni, mert nincs, aki kifizesse a munkáját, tehát akkor csak vízre telik neki. Logikus a dolog, csak ilyen ravaszul van megfogalmazva, kicsit ilyen ironizálva, hogy ha vize van, bort iszik, ha vize nincs, vizet iszik.
1: Aztán van egy olyan mondásunk, hogy illetlen két molnár egy malomban.
2: Az, hogy illetlen két molnár egy malomban, az körülbelül az az értelem, amit más módon, például Dugonics András úgy is ír, hogy elég egy malomban egy molnár. Ugye az illetlen itt nem azt jelenti, hogy hát ez a illetlenség, hanem hogy nem való két molnár egy malomba. Tehát ez ugyanaz a gondolat, mint hogyha azt mondom, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában. Hát persze, mert ugye ők szórakoztatják a vendégeket, hát ha ezek egy időben dudálnak, az egyik ezt játsza, a másik azt játsza, abból csak hangzavar lesz, abból nem lesz rendes szórakozás. Na ugyanígy, ugye egy malomba egy molnár van, hiszen hát ugye az őrlő kövek, azokból nincsen két sorozat külön, tehát oda egy való, tehát egy malomba nem fér el két molnár, azok össze fognak akkor veszni. Hát ez ugyanaz a gondolat, mint mondjuk az is, hogy két kakas nem fér meg egy szemétdombon, vagy két éles kard nem fér meg egy hüvelyben, és itt már nagyon sokféle kifejezése van ennek, hogy olyan emberek nem biztos, hogy ketten megférnek egy ügy kapcsán.
1: Nagyot hal, mint őszkor a molnár. Ezt mire mondták?
2: Hát ez ugye kicsit fura így elsőre, hogy nagyot hal, sőt olyan változata is van ennek, hogy süket, mint ősszel vagy őszkor a molnár, és itt az arra vonatkozik, hogy ilyenkor rátarti a molnár, sok a munkája, tehát szinte meg se hallja, ha szólnak hozzá, mert hogy állandóan őről, hát persze, mert ugye nyáron aratták le a gabonát, és ősszel pedig vitték őröltetni, tehát őszkor volt neki sok munkája, nyilván tavasszal már nem kellett, hogy ilyen rátarti legyen, mert akkor már nem sok munkája volt, addigra a legtöbb helyen már rég megőröltötték a gabonát, tehát ez erre vonatkozik, hogy ősszel bizony ő volt az úr, mert akkor mindenki az ő kegyeit kereste, hogy meg tudja őröltetni a gabonáját, ezért lehetett rátarti.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 19-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
2: Letartóztatták Sesztek Miklós egykori minisztert, parlamenti képviselőt, aki évekig volt Kisvárda koronázatlan királya. Bemutatjuk, hogyan működött, és milyen elképesztő ügyeket vitt. Kávétól autóbuszig, vállalati szoftverektől a bárépítésig.
1: Nyílt titok. Ma délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Vegyszermentes kertészkedés, textilfestés, növényi színezékkel, tippek az energiatakarékos és műszálmentes háztartáshoz. Dédszüleink játékai és örök életű szerszámai, mesélő tárgyak a fenntarthatóság jegyében. Zöld örökség, bringatúra, tematikus séták, pihenés a képernyőmentes ligetben. Szörpök, lekvárok, teák, a hagyományos tartósítás módszerei, a Szentendrei Skanzen kincsei, értékei és alkotó közösségei.
1: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: 5 óra van, híreket hallanak a Kossuth Rádióban. Az Aristop megszüntetéséről is beszélt a kormányfő országjárásán. Közúti ellenőrzés lesz a jövő héten, a mobilozó sofőröket szeretnék kiszűrni. Ma is sok lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Az Aristop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az Aristop miatt. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent is több élelmiszer ára, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a 7 vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron francia államfő. Az Európai Bizottság 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. Az uniós forrás az ország pénzügyi stabilitásának fenntartását, a közigazgatás működésének biztonságát és a reformok támogatását szolgálja. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Csütörtökön került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. A kormány tudásalapú gazdaságot szeretne építeni, és ebben példaként szolgálhat a stratégiailag fontos magyar gyógyszeripar, mondta Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján úgy fogalmazott, tartós versenyelőnyt azok a gazdasági szereplők tudnak kialakítani, amelyek mögött évtizedeken át felhalmozott és folyamatosan fejlesztett tudás áll, és a magyar gyógyszeripar ilyen. Lezárják este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchidig vonulnak. A 16-os autóbusz csak a budai szakaszon, a Lánchidat használó többi busz az Erzsébet hídon át közlekedik majd. Fokozott közúti ellenőrzést tart jövő héten a rendőrség, főként a vezetés közbeni mobilozást, az SMS-ezést és a képernyő használatot szeretnék kiszűrni. Az európai szintű akció célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Napos száraz idő várható kevés fátyol felhővel, a szél csak Sopron térségében élénkülhet meg. Délután 22-26 fokra számíthatunk, késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. 5 óra 4 perc.
0: Műsorajánló. Világrend.
2: Büntetővámokról, szankciókról, azaz a kereskedelmi háborúkról lesz szó. A nyugat évtizedekig a szabad kereskedelem bajnoka volt. Gyökeres fordulat jön. Kína diktálhatja az új feltételeket?
0: Világrend. Külpolitikai elemző műsor. Ma fél egytől a Kossuth Rádióban.
1: Szótlanok hangján.
5: Az ember ősi ösztönnel igényli a természettel és az állatokkal való kapcsolatot, de vajon hogyan változott ez a kötelék az elmúlt évtizedekben? Ha azt mondjuk, nálunk családtag az állat, mit jelent ez valójában? És hogyan hat az állatainkra az a rengeteg elvárás, ami a szoros együttlétből fakad? Október 4-e, az Állatok Világnapja.
1: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra
6: között. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. október 3-án szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti önöket. Ma a Helgák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. Máté Szalkán a gyermekorvosok újabb, modern rendelőket kapnak.
7: Kihasználatlanul állt egy korábban egészségügyi célokat szolgáló épület, ami 550 négyzetméter alapterületű volt. Nagyon-nagyon egyszerűnek tűnt, hogy a házi gyermekorvosi rendelőket ide áthelyezni.
6: A napokban kiderült, hogy az abonyi 630 méter mély kútvize megérdemli a gyógyvízminősítést.
8: Ahogy mondtam, Szolnok, Cegléd határol bennünket, és ott már vannak jószodák, így kormányzati támogatást az elmúlt időszakban erre nem sikerült pályáznunk. Egyedül kitörési pont a gyógyvizes fejlesztési lehetőség, amelyre az elmúlt időszakban uniós források is voltak, és nagyon bízom benne, hogy a most megnyíló források majd lehetőséget adnak erre a fejlesztésre.
6: 6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Érkezik a legendás Csabai Kolbász Fesztivál nyitó akkordja, a Nemzetközi Száraz Kolbász Verseny. Itt méretik meg magukat a legkiváló füstölt termékek. Igazi egzotikus tájakról, a történelmi Magyarország tájegységei mellett messzi földről küldik a száraz kolbászaikat a készítők a megméretésre. Ez a verseny hihetetlenül népszerű a kolbász királyi címekre törők között. A csabai rendezvénypajtában zajlik majd a zsűrizés. Az eredmény október végén a kolbászfesztiválon derül ki. Horváth Szabolcs elsőként Hegel Sándor fesztiváligazgatót kérdezte.
9: Itt vagyunk Békés Csabán a kolbász fővárosában, és azon belül a csabai rendezvénypajtában. Na és hogy itt mi történik a mai napon? A Nemzetközi Száraz Kolbász Verseny, ami előhírnöke, mondjuk úgy, hogy egyfajta belépője már sok-sok éve a legendás hírű csabai kolbászfesztiválnak, ahol egyébként a világ legnagyobb kolbászkészítő versenye szintén nagyon komoly helyet és szerepet kap.
10: Tudjuk azt, hogy mostantól, nem is számoltam pontosan, de azt hiszem 22 napon hátra, 22 nap múlva, addig, amit elkészítettünk, ami jól sikerült, az jól sikerült, és ott már nem nagyon tudunk rajta módosítani. De ez csak a mi szempontunkból tekintünk így rá. A száraz kolbász versenynek a komolyságát, hogy az emberek mennyire veszik ezt komolyan, talán abból lehet a legjobban megítélni, hogyha itt most van 93 szál kolbász, és biztos vagyok benne, hogy ez a kamrából mindegyik, aki ezt készítette, a legszebbet rakta félre. És nem adta oda az unokájának, nem adta oda a gyerekének, nem ették meg a nyáron, egy baráti társasággal, vagy kukoricatörés után, ahogy ez régen volt, hanem addig simogatták, amíg el nem jött a száraz kolbász verseny, és leadják a legszebb szál kolbászukat. Szerintem ez mindent elmond arról, hogy mennyire komoly ez a verseny, mennyire veszik komolyan a helyiek, és azok, akik elküldik akár Magyarország bármelyik pontjáról, vagy a határon túlról, mert mindenki kolbász király akar lenni.
9: És mi lesz, ha valaki kolbász királyá avazsál?
10: Hát én nem tudom, egyszer szeretném megtudni, mert én komolyan nagyon irigy vagyok azokra, akinek kint van a plakett, vagy kint vannak a serlegek, vagy akár egyszer, akár többször már kolbászkirályok voltak. De ha a viccet félreteszem, akkor ennek nagyon komoly gazdasági hatásai vannak. Egyrészt azt hiszem, hogy nagyon nagy büszkeség egy társaságban azt mondani, hogy a csabaiak közül, vagy akár azt mondhatom, hogy Békés megyeiek közül én csinálom a legjobb kolbászt. Szerintem az egy komoly cím, mint mondjuk a legjobb focistának lenni, vagy talán még attól is komolyabb. A másik pedig a gazdasági hatása, hiszen valaki ezt megnyeri, és ahogy a bejelentés megtörténik, onnantól kezdve, ezt meg lehet kérdezni bárkitől, de többszörösére nő a, ha ő értékesít kolbászt, mint kistermelő, akkor azonnal többszöröse lesz azoknak a száma, akik őt hívják, akik tőle akarnak kolbászt venni. És ezért azok a díjazottak, akár a legelső persze, azt hiszem, aki a legnagyobb előnyt tudja ebből szerezni, de azutána nem egy évig tart, hanem élethosszig. Ha valaki volt az elmúlt 29 évben kolbász király, az a 29 zsűrizett első, második, harmadik helyezett, az megalapozta a saját megélhetését, vagy a családjának a megélhetését. Szóval ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez talán a legeslegfontosabb hatása, és a másik pedig az, hogy a büszkeség, hogyha valaki ezt a címet meg tudja szerezni, akkor a baráti körében, a családban mondjuk ezt hogyan éli meg, mennyire büszke rá. De a gazdasági hatás az a legfontosabb, és élethosszig tart.
9: A Nemzetközi Száraz Kolbász versenyen nagyon fontos a szakértő zsűrizés természetesen. Itt van velünk Prohászka Béla, olimpiai aranyérmes, Benesz-díjas mesterszakácsunk, aki a zsűri elnöke ismételten. Mi kell az igazán jó, fantasztikus, kézműves kolbászhoz, mondjuk csabai, nem feltétlenül csabai kolbászhoz, de a száraz, vastag, füstölt kolbászhoz. Mit tesznek bele azok, akik már évek óta foglalkoznak ezzel a nemes hagyománnyal, és milyenek a mostani termékek?
11: Hát nagyon jó a kérdés. Mi kell hozzá? Hát jó kolbász kell hozzá, kézműves kolbász. Én azt hiszem, hogy tehát itt hátam mögött kitűnő kézműves kolbászok vannak, és utána kell egy jó csapat, egy jó zsűri, ami a legjobbak közül is a legjobbat fogja kiválasztani. Ugye fontos, hogy milyen szempontok alapján is értékel a zsűri. Először ugye rútban tehát megtekinti, mi jellemző egy kolbászra, milyen a formája. Ugye nem véletlen látunk itt dorkában, látunk itt műbélben, vagy akár kuláréban, vagy akár vékony kolbász változat. Szoktam mondani, minden kolbász készítő a sajátjára esküszik. A zsűri ez alapján tehát megnézi utána, hogy rúdban milyen, majd vágás feletét, a meccés lapját. Mi jellemző a kolbászra? Milyen a meccés lapja? Hogy mekkorára van darába? Ugye tudjuk azt, hogy itt Békés Csabán nem szalámi jellegű, hanem itt azért a 6-os-8-as tárcsával készített termékek, azok a befutók, szoktam mondani. Én is azokat szeretem. Szeretem én a szalámit is, de azért itt a karakteresebb mozaikos termékekről beszélünk. Majd milyen az illata? Ugye egy kolbásznak jellegzetes illatának kell lenni, de nem szabad padlás, nem szabad pince illatónak lenni, mert ezek szórósak, és ugye akkor már elrontja tehát maga a kolbásznak az ízvilágát, ami a pontozásnál is a legtöbb pontot tehát kap, az íz. Milyen ízűnek kell lenni akkor egy jó kolbásznak? Számomra a jó kolbász, érzem a fokhagymát, érzem egy picit a fűszerpaprikát, érzem a sót, érzem a köménymagot, és hát egésznek az összhatását. Na, számomra ez a jó kolbász.
9: Évről évre egyébként mondhatjuk, hogy egyre inkább letisztultabb a mezőny. Ez most is érezhető? 93 kolbászt küldtek, hogyha jól tudom. Évről évre talán egyre komolyabb a minőség. Ez tényleg így van?
11: Én azt hiszem, hogy az, maga az évek is azért befolyásolják. Hasonló mondhatom azt, mint például a borászatnál. Tehát itt azért hátam mögött egy-két nyarat látunk. Tehát a nyár azért megviselte egy-két nagyon szép kolbászt. Rútban gyönyörű volt, még a vágás felülete is, még azt mondom, hogy az a határ volt, hogy igen, de utána már a szemcsizeténél már sajnos nem olyan tárolással volt neki, akkor itt azért a 40 fokos meleg az azért tehát kihatott. 3 évvel ezelőtt azért lehet, hogy egy picit más a párásabb idő volt, másabban nem volt akkora meleg. Én azt mondom, 3 évvel ezelőtt lehet, hogy egy picit a kolbászoknak a összhatása jobb volt. Most darabszámban azért több van, kinézetre nagyon szépek, de a vágás az sok mindent elárult.
1: Hajnaltáj.
0: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
6: Máté Szalkán a gyermekorvosok mind a négyen egy épületbe összezsúfolva tették a dolgukat évtizedeken át. Szerencsére felismerték a helyzetet, és a tüdőgondozó üresen álló épületét átépítették, korszerűsítették, így valóban 21. századi lett a gyermekorvosi ellátás. A közeljövőben adják át, ebből az alkalomból készült Zsoldos Barnabás beszélgetése.
12: Matisz Szalkán, a gyermekorvosi rendelők nem a legrendezettebb körülmények között működnek. Noha megvan minden, dr. Kicsák Marianna, a város alpolgármestere. Ha egészségügyről van szó, akkor biztosan a szíve lelkéhez közel áll. Volt Matisz Szalkán egy tüdőgondozó, amely ott volt kihasználatlanul. Jó ötlet volt, hogy átalakítják, és a város gyermekorvosi ellátása ebbe a centrumba kerül.
13: Néhány évvel ezelőtt megszületett az a gondolat, hogy a jelenlegi ingatlan, ahol Mátész Szalka városának 4 házi gyermekorvosi rendelője működik, rendkívül korszerűtlen, rossz állapotban van, és nem alkalmas arra, hogy a 21. század körülményeit megteremtse a gyermekek számára. Olyannyira korszerűtlen volt, hogy a gazdaságos felújítása nem tűnt célszerűnek, kihasználatlanul állt egy korábban egészségügyi célokat szolgáló épület, ami 550 négyzetméter alapterületű volt. Nagyon-nagyon egyszerűnek tűnt, hogy a házi gyermekorvosi rendelőket ide áthelyezni.
12: Valamennyi oda fog kerülni, és amint hallottam, más jellegű eseményeknek, tájékoztatóknak is helyszíne lesz majd ez az épület.
13: Pontosan, meg kell említenem, hogy maga a beruházás bruttó 500 millió forintból valósult meg, és ez nem csak az ingatlan felújítását jelenti, hanem új bútorok és új eszközök beszerzését is. Maga az ingatlan 551 négyzetméter alapterületű, és a házi gyermekorvosi rendelők ebből 251 négyzetméter területen fognak működni, és a felmaradó alapterületen pedig mozgásfejlesztés, egészségfejlesztés és minden olyan funkcionális és terápiás jellegű tevékenység fog zajlani, amely a gyermekek egészségének megőrzését és a betegség elkerülését szolgálja.
12: Dr. Szánszi István gyermekorvos több évtizede el szokott sétálni az átadás előtt álló gyermekorvosi rendelő felé.
14: A több évtizede az egészen pontosan 42 év. Én ebben a rendelőben 35 éve rendelek. Bizony-bizony ez megérett arra, hogy leváltsák. Igen, el szoktam sétálni az új rendelőnkhöz. Mitől be is kukucskálok az ablakon, és megelégedéssel látom kívülről is, de jártam már benne is, hogy egy nagyon szép, korszerű, a 21. század igényének megfelelő gyermekházi orvosi rendelő várott bennünket.
12: És ez mit jelent, hogy korszerű?
14: Ez az épület nem orvosi rendelőnek épült, az az épület, ha nem is gyermekorvosi rendelőnek, de egészségügyi orvosi rendelő céljára épült.
12: Hát ugye tüdőgondozó volt.
14: Lényegesen tágasabb, komfortosabb, világosabb. Meg lesz mindennek a helye. Nem úgy van, hogy szerzünk egy új műszert, és ki kell találni, hogy hol a helye.
12: Meg van tervezve, azt is tudja, hogy hol lesz az önrendelője.
14: Tervezés során a tervező cég két körben kérte ki a véleményünket. Mi elmondtuk a módosítási javaslatainkat, amit maximálisan akceptáltak is. Tudom, melyik lesz a rendelőm. Én elégedett vagyok a sajátommal, szerintem a kollégáim is.
12: Mikor fognak beköltözni?
14: 13-án, hétfőn már ott kezdünk.
13: Mátész Szalkai térségi központ, mivel hogy szabad orvosválasztás van, ha a házi gyermekorvosaink elfogadják a vidékről érkező gyermekek kártyáit, akkor nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy a vidéki, a környező falvak gyermekei is így gyógyulhatnak. El kell, hogy mondjam, gyakorlatilag a mi 4 házi gyermekorvosi praxisunk kétszer annyi gyermeket lát el, mint amennyi Mátész Szalkának a 16 év alatti lakosság száma. Ez azt jelenti, hogy legalább annyian vannak vidékiek, mint Mátész Szalkaiak is. Tulajdonképpen jó is az ellátás minőségének a szempontjából, de természetesen rossz is, mert túlterheltek a házi gyermekorvosaink, és meg kell találni valahol azt a közös álláspontot, hogy ne legyen a praxis mérete akkora, amely már az ellátás minőségét is rontaná, de úgy gondolom, hogy eddig ilyen probléma nem merült föl, hiszen nagyon elégedettek vagyunk az ő munkájukkal és a szakmai tevékenységükkel.
12: Egy fél mondat már elhangzott, hogy korszerűsödött ez az intézmény, gazdagabb is lett mondjuk műszerezettség szempontjából, követi a kor követelményeit?
13: Így van, tehát ahogy említettem, nem csak az ingatlan újult meg, egyébként roppant tágas terek, nagyon világos rendelők várják majd a ide érkező szülőket és gyerekeket, hanem új bútorokat is kaptak a rendelők és a különböző helységek is, illetve a legmodernebb eszközöket, ami a gyermekek ellátása szempontjából rendkívül fontos, illetve még azt is is meg kell említenem, hogy eddig egy közös váróterem volt, most is közös a váró azért, de mindegyiknek van egy elszeparált része, hiszen ez egy egészségügyi szempontból nagyon fontos dolog, hogy a kórokozókat azért valamennyire távol tartsuk magunktól.
12: És arról nem beszélve, hogy a megközelítése az kulturált, parkírozási lehetőség van, tehát teljesen más minőségű ez a rendelő, és más az érzése az odaérkezőnek.
13: Pontosan, ahogy fogalmazni szoktunk, ez abszolút a 21. század minden igényét kielégíti. Amikor orvosaink megtekintették a elkészült és berendezett ingatlant, akkor azt mondták, hogy ezzel az orvosok is megújulnak, és egy új lendületet ad az ő munkájuknak. Ez az új minőségileg sokkal magasabb színvonalú ellátás, ami vélhetőleg elégedettségére fog szolgálni mind a mátészalkai, mind a mátészalka környéki családoknak.
6: Az Abonis Frandot az 1980-as években hozták létre, hiszen akkor fúrattak termálkutat a városközpontjában. A napokban kiderült, hogy a 630 méter mély kút vize megérdemli a gyógyvízminősítést. Ennek ismeretében a városvezetői számos lehetőséget látnak az idegenforgalom, a gyógyturizmus fejlesztésére. Elsőként Batta Nagy Nórát, a Strandot is üzemeltető önkormányzati társaság, az Abokon Kft. Vezetőjét kérdeztük.
15: Mi a története ennek a strandfürdőnek? Mikor jött létre? Mióta használhatják az abonyiak? Vagy hogyha esetleg valaki máshonnan erre látogat és betér a fürdőbe?
16: Az Abonyi Strand az a 80-as években került megnyitásra a lakosság számára. Kifejezetten a termálvizes kút fúrásával keletkezett a fürdőhelyünk. A városi lakosság rekreációs és pihenés igényeinek a kiszolgálására jött létre.
15: Mennyire népszerű ez a strandfürdő? Mennyire veszik igénybe a helybéliek és látogatnak valóban távolabbi településekről is önökhöz?
16: Azt tudom elmondani, hogy a mi kis strandunk igaz, hogy kicsi, tehát paramétereit tekintve nem nyújt csúszdázási lehetőséget, élményelemeket igazából annyira nem tartalmaz, viszont rendkívül népszerű a környező települések lakói és a helyi lakosság számára is, mert egy ősfás környezetben igazán szép természeti értékek mellett nyújt nyugodt pihenési lehetőséget, és az ide látogató vendégeinknek is az értékelése mindig erre kerekedik ki, hogy számukra fontos az, hogy van árnyék, zöld minden, és nagyon nyugodt környezet, úgymond egy igazi retro strand, de a legfontosabb az, hogy igazi pihenési lehetőséget nyújt számukra, és ezért érkeznek Szolnokról, de akár Budapestről is visszajáró vendégek, sőt elmondanám azt, hogy sok tizenéves múltra visszatekintő dán, német és holland vendégeink is vannak, mivel a strand területén kabinokat is tudunk biztosítani, ahol hosszabb távon meg tudnak szállni a vendégeink, és ők ezt ki is használják.
17: Majárcsik Sándor vagyok, az Abokon Kft. Főmérnöke.
15: Milyen paraméterekkel rendelkezik az a kút, amelyik ellátja a strandfürdőt?
17: A B71-es kút az egy 630 tavmélységű termálkút, nátrium-hidrogén-karbonátos kút, és ennek a kutatási eredményeit végezték el a 2024-25-ös év elején, és akkor ez most zárult le 26.
15: Miatt azt az ötletet egyáltalán megpróbálják gyógyvízé nyilvánítani a termálvizeket?
17: Már ez egy több éves folyamat volt, mindig felvetődött, és most alakult szerencsésen a helyzet, amikor megtaláltuk a doktornőt, aki a kutatást végül is el tudta indítani. A kutatásnak egy fontos lépése volt megelőzően, hogy ezeket a kutatásokat a Népegészségügyi Gyógyszerészeti Központnak jóvá kell hagyni, csak azt követően indulhat meg a kutatás. Ehhez le kellett adni egy kutatási dokumentációt a doktornőnek, és csak utána indulhatott el a termálvízzel kapcsolatos gyógyászati tényezőknek a kutatása.
15: Egyébként mennyi vizet ad ez a kút, mire elegendő? Tehát, hogyha esetleg fejleszteni szeretnék ennek az ismeretében, hogy gyógyvízzé vált az abonyi termálvíz, milyen további lehetőségek lehetnek?
17: A termálkút az 800 liter per perces kapacitással bír, és ugyanúgy a gáztalanítója is hasonló paraméterekkel bír, úgyhogy ez jelen pillanatban úgymond több száz köbméter napi kitermeléssel fejlesztési lehetőségeket tud nyújtani a városnak.
15: Pető Zsolt polgármester nem sokkal ezelőtt közleményben jelezte, hogy megkapta a gyógyvízi minősítést az abonyi termálvíz, és azt is írta, hogy ez tervekre jogosítja a várost. Milyen terveik vannak ezzel a lehetőséggel?
18: Talán azzal szeretném kezdeni, hogy a városunk fejlődésért, illetve a lehetőségét nagyban meghatározza az, hogy két nagy város közé ékelődött be településünk, egyik oldalról Szolnok, másik oldalról pedig Cegléd. nekünk meg kell találni egy kicsit saját magunkat ebben a közegben, és keresni kell azokat a kitörési pontokat, amelyekkel előnyt kovácsolhatunk magunknak, és nem azon síránkozunk, hogy Bezzeg Szolnoknak, illetve Bezzeg Ceglédnek. És abban látom a lehetőséget a strandfejlesztése kapcsán, hogy a gyógyvíz minősítés birtokában el tudunk indulni egy olyan gyógyászati központtal és rekreációs központtal, ami vonzó lehet a szolnokiaknak és a ceglédieknek, és még bízom benne, hogy az ország számos területéről érkezőknek.
6: A jelenlegi hasznosítás egyébként miben áll?
18: Tehát a strand mellett közvetlen helyezkedik el az egészség megőrző központunk, ahogy mi ezt hívjuk itt abban, a Sívó kúriában, nemrég újítottuk fel egy uniós pályázatnak köszönhetően, és ott vizes kezeléseket alkalmaznak, és ezeknél a kezeléseknél már ezt a vizet használják fel, és ez a vízfelhasználás adott lehetőséget arra, hogy Nádas Katalin doktornő elvégezze ezeket a vizsgálatokat.
6: Dániából, Hollandiából is érkeznek vendégek. Ez úgy magával vonza, hogy a strandot lehetne bővíteni, szállodát lehetne mellé telepíteni, balneológiai központot lehetne kialakítani.
18: Bízom benne, hogy ezeket a mondatokat vállalkozók is hallgatják, és majd itt Abonyban kívánnak ilyen irányban vállalkozni. Azt gondolom, hogy ebben nagy lehetőség van. A strand jelenleg még egyfajta retro feelinget sugároz, de talán ez is a vonzereje ezekben az időszakokban, és tényleg, ahogyan elmondta ügyvezető asszony, a világ számos tájáról érkeznek ide vendégek, és visszatérő vendégek élvezik azt a környezetet, amit ez a strand biztosít.
6: Amellett, hogy vállalkozókat várnak a településre, befektetőket várnak, talán megnyílnak pályázati lehetőségek is.
18: Nagyon bízom ebben, ugyanis addig, amíg nyári strandként üzemeltetünk, nyári strandokra pályázati lehetőségek nincsenek, uniós pályázatok nincsenek. Több kört futottunk abban is, hogy fedett uszadát építünk, de mivel, ahogy mondtam, Szolnok, Cegléd határol bennünket, és ott már vannak ilyen uszadák, így kormányzati támogatást az elmúlt időszakban erre nem sikerült pályáznunk. Egyedül kitörési pont a gyógyvizes fejlesztési lehetőség, amelyre az elmúlt időszakban uniós források is voltak, és nagyon bízom benne, hogy a most megnyíló források majd lehetőséget adnak erre a fejlesztésre.
6: Jól zárt idén a Veszprém megyei Csopakon a strand szezon. A helyi fürdő megkapta a Balaton kincse védjegy legmagasabb fokozatát. A tendenciában természetesen a szokásosnál forróbb és tartósabb meleg idő is közrejátszott. A csúszdát azonban nyár végén az alacsony vízszint miatt be kellett zárni. A tapasztalat szerint az emberek az egyre igényesebb ilyen létesítményeket keresik. Felszegi Csaba a strand szezon értékelő riportja következik.
19: A strand szezont nézzük, akkor mi azt tudjuk mondani, hogy a tavainál többen látogatták a csopaki strandot.
20: Ambrus Tibor Csopak polgármestere.
19: Ez nem azt jelenti, hogy nagy tömeg volt, hanem a tavalyhoz képest sokkal több jó idő volt, és nekünk, amikor ugye szép idő van, szép esít a nap, akkor szívesen látogatják a csopaki strandot. Tavaly sok nap volt, amikor olyan idő volt, hogy nem a strandot választották az emberek.
20: Ez nem azt jelenti, hogy népszerű a csopaki strand, és ezért jönnek többen?
19: Hát a csopaki strand mindig népszerű volt. Az ismerések is ezt mutatják, a ékhullámzászlók. Most idén megkaptuk a Balaton kincse védjegynek a legmagasabb fokozatát, ez egy nagyon komoly vizsgálat volt, 106 paramétert néztek meg, és így kaptuk meg, de különben is szeretik. Az ingyenes parkoló az egy komoly vonzerő, bár sok helyen van ingyenes, de valahogy mi maradtunk a köztudatban, hiszen nálunk mindig az volt. A kis sekély víz idáig az is egy kedvező volt, ma már a vízszint csökkenésével elég nehéz azt mondani, hogy mi ebbe kilógunk a sorból, hiszen mindenhol drasztikusan lecsökkent a víznek a szintje, sajnos, de azt is megpróbáltuk, amikor ugye az északi parton sokkal gyorsabban mélyül a víz, mint a délin, és ezért nekünk volt egy ilyen gyerekeknek való főven kialakítva. Nyár közepéig, majdnem nyár közepéig tudtuk a csúszdáinkat, óriás csúszdáinkat működtetni. Ez is ingyenes volt Csopakon, de sajnos az alacsony vízszint miatt ezt be kellett zárnunk a balesetveszély miatt, de már dolgozunk azon, hogy jövőre hogy tudjuk megoldani, hogy a vízszintől függetlenül ezek a csúszdák ugyanúgy Balaton vízzel áramoltatva tudjanak működni. Rengeteg ingyenes esti program, ingyenes a gyereklégvár, a sporteszközök, idén bővítettük pingpongasztallal. Viszonylag kis strandunk van, és így azért hamar megtelik, tehát nálunk nem akkora befogadó képességű a strand, ezért úgy néz ki, mint hogyha nagyon sokan lennének. Örülnék neki, hogyha 2-3-szor ekkora területtel rendelkeznénk.
20: Mitől rentabilis egy strand? Ha mondjuk nem ingyenes a parkoló, de ingyenes a csúszda, ugye, ha nem ingyenes a csúszda, nem ingyen strand, szabos strand, ugye ez a fogalom is furcsa, tehát mitől lesz egy strand rentabilis?
19: Ugye a szabos strandnak az ingyen strand, ugye szoktak róla beszélni valakinek, az árát a végén meg kell fizetni, ugye ahogy szokták mondani, hogy ingyen leves nincsen. Tehát szabos strand nincsen. A szabos strand azt jelenti, hogy oda az emberek fizetés nélkül bemehetnek a vízsportra. De a szabad strandot ugyanazok az előírások vonatkoznak rá szinte, mint a fizetős strandra, ugyanúgy kell mentőszolgálat, ugyanúgy ki kell bójázni, ugyanúgy tisztán kell tartani, tehát lehet, hogy jegyszedő nincsen talán, vagy pénztárosok nincsenek, de valakinek ezt fenn kell tartani, hiszen a vizet ki kell fizetni, az áramot ki kell fizetni, a dolgozókat ki kell fizetni, tehát az, hogy ingyen strand, ilyen nincsen. Sokan ebbe tévedni szoktak. Nyilván az önkormányzatok saját maguk döntik el, hogy mit áldoznak be ezért. Mi úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy viszonylag színvonalas strandot, önálló működéssel, és az önkormányzatnak ne kerüljön egy fél

0: maga van. Megpróbáljuk azt a színvonalat adni, amit a vendégek szeretnének, és ehhez nyilván olyan árat is kell kapcsolnunk, de csak hogyha abba belegondolunk, hogy egy gyerek légvár másról 5 percre 1500 forint nálunk ingyenes, vagy amíg működött a csúszda, és remélhetőleg jövő tavasztól újra működni fog, hát akkor gyakorlatilag az egész jegyet meg tudják spórolni a szülők, hogyha a gyerekekkel jönnek ide. De mondom, észreveszik a tisztaságot, észreveszik a folyamatos szemétürítéseket a szemeteseinkből, tehát nem folyik ki a szemetesedényekből a szemét. Hát ugye, ha azt veszük, hogy egy másfél hektáros körülbelül a strandunk, és van egy 2400 állandó lakos, és több mint 2000 nyaraló ingatlan, akkor azért, hogyha mindenki lemenne, már saját magunk is meg tudnánk tölteni.
1: A strand létszáma lehet egyfajta mutatószám magára a csopaki turizmusra, tehát hogy többen jöttek eleve Csopakra idén?
0: Ja, attól függ, hogy mit nevezünk turizmusnak. Ha csak a strandturizmus nézzük, akkor lehet, de hogyha azt nézzük, hogy a balatoni vendéglétszámnál ez mit jelenthet, én hallok olyan híreket, hogy jóval kevesebben van a Balatonnál, mint szoktak, de miután Csopakon nagyon kevés szállásférőhely van, van 2 szállodnánk, 1-2 panziónk, ők nyilván viszonylag telt házzal tudnak működni, még majdnem azt tudom mondani az időjárástól függetlenül, de lehet, hogyha sok szállodánk lenne, akkor mi is megéreznénk mondjuk a balatoni turizmusnak a problémáit, mi ebből egy kicsit kiesünk.
2: Józát idén a Veszprém vármegyei Csopakon a strand szezon. Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a Hajnaltime műsorát. Szólunk arról is, hogy egy láma és egy alpaka szerelméből született kis csikót is megnézhetnek az érdeklődők az Állatok Világnapján Gyöngyösön.

0: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Pál János kertjében az aletta is megtalálható a többi magyar szőlőnemesítésből származó értékes fajta mellett.
2: Míg a biankánk szinte minden betegséget túlél, még eddig nem találkoztunk semmilyen károsítással, se peronoszpórával, se a liszharmattal, a két legkomolyabban. A zalagyöngyét nem nagy mértékben, mert azt külön figyelünk rá, a liszharmat majdnem minden évben egy kicsit elkapja.
1: Egy láma és egy alpaka szerelméből született kis csikót is megnézhetnek az érdeklődők az Állatok Világnapján Gyöngyösön.
3: Átradíroztuk a bőrét kicsit szalmával, hogy a vérkeringés beinduljon, de hát ugye a patásokról tudni kell, hogy egy-két óra múlva ők lábra állnak és követik az anyát. Pont látogatók előtt pottyant, ki szerencsére volt, aki szép számmal az állatkertbe, úgyhogy mindenki boldog volt, a látogatók is, meg mi is.
1: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. A hallgatónk keresi az aletta nevű ellenálló fehér borszőlőfajtát, amely muskotályos ízű. Pál János kertjében az aletta is megtalálható, és a magyar szőlőnemesítésből származó értékes fajták, mint a zalagyöngye, a bianka, a pölöskei muskotály, a néró, az eszter és a teréz nevű fajta is. Bort is készítenek ezekből a fajtákból, amely borok érmeket is szereztek már a helyi közösségi borversenyeken.
4: Bozsik gazda robata.
5: Aletta nevű szőlőfajta kapott állami elismerést.
6: Óriási jelentőségű fajták sokaságát állították elő a legendás magyar mesterek. Ugyanakkor egy-egy fajta jelöl sorsa drámai fordulatokat vehet. Ilyen a hallgatónk által kérdezett aletta szőlőfajta.

0: rajta, amely Csizmazi a darab József nemesítő értékelése szerint hasonlóságot mutat egy történelmi személy életútjával. Ezért is választotta ezt a nevet. Apácai Csere Jánosnénak, azaz a holland származású Aletta van der Meet emlékének szentelt ezt a szőlőfajtát. Az Aletta ugyanis gyakorlatilag elveszett volna, ha véletlenül nem keveredik bele egy szaporításba szánt veszőkötekbe, méghozzá a zalagyöngye veszői közé. Szmutka György alföldi gazda azonban felfedezte, hogy két külön fajtáról van szó, és ezt a muskotályos szőlőt elkülönítette, sőt, az alföldi körülmények között még a zalagyöngyénél is jobbnak tartotta, így 10 hektáros ültetvényt létesített belőle. Ennek csodájára jártak a kecskeméti szőlészek, és így tudták aztán később azonosítani, hogy ez nem más, mint az EC18-as, vagyis az Aletta. Így került meg az elveszettnek hitt gyermek. A hivatalos fajta leírás szerint az Aletta, a Muscat Ottonel és az Eger 2-es fajták keresztezéséből született Egerben, a kutatóintézetben. Tőkéje erős növekedésű, lombszerkezete kedvező, kevés hónajhajtást képez. Fürtje nagy, válas, bogyója közepes méretű, gömbölyű, sárgászöld, lédús, finom muskotályos ízű. Kiegyenlítetten terem. Szeptember közepén mustja eléri a 16-17 mustfokot. A peronoszpórával és a lisztharmattal szembeni ellenálló képessége jó, fagytűrő képessége kiváló, bora illatos, muskotályos.
1: Kóstolt egy szőlőt, egy nagyon finom muskotályos szőlőfajta most éri.
2: Ez nagyon finom, az Aletta. Egész beleszerettem. Nagyon-nagyon finom. Meg is kérdeztem Jánostól, hogy hol vette, vagy hogyha nehezen lehet hozzájutni, akkor arra szeretném kapacitálni, hogy majd tavasszal vesszőt kérünk, és akkor ott azt beiskolázzuk, és akkor hátha lesz az én kertemben is.
1: Bajkösség határában a szőlőhegyen beszélgetünk. Pál János építészmérnök valóban mérnöki precizitással felújította ezt az ültetvényt. Nagyon sok fajta van itt, és megörökölte és azonosította a fajtákat. Melyek a vezető fajták?
3: A legtöbb az a sanszla, a zalagyöngye, és van néhány tőke biankánk. Ez adta a termésnek az alapját. Ez körülbelül 140-170 tőke volt. Ugye folyamatosan csökkent, mert már előregettek, és ami olyan volt, azt ki kellett cserélnünk, újat telepítettünk helyettek.
1: Csizmazi a darab József 1959-ben kezdte el a zalagyöngye nemesítését, akkor született a zalagyöngye, tulajdonképpen ez volt a 70-es években az egyik legnagyobb áttörés a rezisztens szőlőfajták világából. Ön nagyon szereti a rezisztens fajtákat. A zalagyöngyét hol helyezi el a Nero, Bianca, Aletta és sok más fajta között, amit termeszt?
3: Hát én a középmezőnybe helyezném el, mert még a biankánk szinte minden betegséget túlél, még eddig nem találkoztunk semmilyen károsítással, se peronoszpórával, se a liszharmattal, a két legkomolyabban. A zalagyöngyét nem nagy mértékben, mert azt külön figyelünk rá, a liszharmat majdnem minden évben egy kicsit elkapja.
1: Abban az időben, amikor állami minősítést kapott, akkor kettős hasznosítású szőlő volt, lehetett csemegézni is, meg lehetett bort is készíteni belőle, vezető pezsgő alapanyag volt, de aztán át kellett sorolni a fehér borszőlők kategóriáját, hogy önállóan zalagyöngye bort lehessen belőle készíteni. Ami nagyon érdekes volt, hogy Csizmazi a darab József, amikor megkapta a Magyar Örökség díjat, akkor zalagyöngye borral kocintottak az egészségére.
3: Nagyon kellemes, gyümölcsös illatú. Erdélyben voltunk, egy barátomnál láttam, hogy hordóban érlelte a zalagyöngyének a harmadik hasznosítását, amit pálinkának hívunk. Tehát mi hármas hasznosításba dolgozzuk föl. Szerintem egy nagyon kellemes, gyümölcsös íz jön ki. Kis illatanyag is van a pálinkánál, és még visszajön.
1: Csizmazi a darab József mondta, ugye a legendás mester sajnos már nincs közöttünk, de mondta, hogy világversenyen a zalagyöngye jégbora kanadai termesztők által aranyérmet nyert.
3: Gyönyörű, hatalmas fürtök vannak. Amikor megvettük ezt a kertet, akkor a szomszédaink mondták, nem érték, hogy hogy lehet, hogy ekkora hatalmas nagy fürtök teremnek rajta. Nagyon bő termő.
1: Egy tőke mellett állunk, és most is ontja a fürtöket.
3: Igen. Egyszerűen cikszalagokat tekertem a tőkéknek az aljára, és onnan, amikor megyek, a permetezésnél ez nagyon nagy segítség, meg a szüretnél is, hogy azt látom, hogy ha egy kékszínű szalag van rajta, na, az a zalagyöngye, akkor oda kell a lisztharmat. Elleni még itt egy mellette levő sorba bianka van, ezt kihagyom ilyenkor, hogy minél közelebbre kerüljek, hanem is a bioszőlőhöz, de egy ilyen értékesebb, kevés mérget tartalmazó anyaghoz.
4: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Biointenzív termesztéssel gazdálkodik Zsámboki ökogazdaságában Matthew Hayes, akit sokan a hazai biotermesztés alapítójának tartanak. A kertészetben folyamatos a palántanevelés, sűrű ültetéssel növekednek a zöldségek, és rendszeres a vetésforgó is. Szabadföldben karácsonyig, fólia alatt egész évben bőven terem zöldség. A föld mégsem merül ki, sőt, fekete, élettel teli, amit a növények is meghálálnak. Egyetlen komoly kihívást az elmúlt években az aszály okozott, meséli az angliai születésű környezetbiológus. Ám erre is keresik a megoldásokat. Belényi Barbara járt a Zsámboki vegyszermentes kertben.
5: Matthew Hayes, a Zsámboki portáján vagyunk, környezetbiológus szakmáját tekintve, de egyébként biotermesztő. Angliából több mint 30 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra.
6: Igen, 30 év Magyarországon.
5: Jobb oldalt egy darab traktor, minden más kézi erő, lovak hát, megvannak
6: igen,
5: még?
6: Igen, ló ez még van, öregszik, mint én, de sát takarmányval tudunk energia, mert régebben mindenhol volt egy ilyen, én nevezem parasztló. De kert ez két részben van.
5: Balra vannak fóliasátrak, de mellette szabad földben a salátákat, répát, jobb oldalt, gyümölcsös, bazsalikomot. Lehet, hogy annak érzem az illetet?
6: Pani szedi a bazsalikomot.
5: Jó reggelt kívánok! Első napsugarakkal már itt vannak.
6: Mai nap számításos.
5: És a hagyma, majd, hogy mell középig, szedcsontikért. Nagyon erősek.
6: Igen, egy rész ez a biointenzív, ezek keskenyebb áldások.
5: Nagyon sűrűn vannak ültetve növények.
6: Sok komposzt, de folyamatosan fogadjunk a szezonban, és folyamatosan van palánta nevelés, és a fóliákban egész évben van valami.
5: Most a biointenzívben hagymát látok. Ja. Mi volt az elmúlt hónapokban még itt?
6: Hát koriander. Van egy vetésfogó, 8 parcella, és gyakorlatilag két szezonban változik.
5: Na de több száz négyzetméter van fólia alatt, az pedig már nem biointenzív?
6: De az is.
5: Két méterre felfuttatva mi az
6: ja,
5: ott?
6: Igen, malabar spenót.
5: Malabar?
6: Malabar. Ez egy indiai spenót. Iszonyatosan bírja a meleget.
5: El tudnám képzelni kerítésfogónak. Ja. Nagyon hangulatos.
6: Itt az is jó. Árnyékul.
5: Káposzták, meg nyugodtan egész, tudnak nőni.
6: Igen, és akkor van fodros kell, toszkán kell.
5: Tudatos, hogy sok-sok izgalmas, érdekes zöldség is legyen?
6: Ja, hát abszolút.
5: Pakcsoly, emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt még azt se tudtuk mi, és önöknél már volt.
6: Pakcsoly. Igen, azért, mert a biointenzív ez egy kézi módszer, és csak megéri, ha valami emelt áron. Sárgrépa éppen talán belefér, de ezek a extenzívebb zöldségek tök nem éri meg egy ilyen biointenzív áldáson.
5: Mi az, ami működik biointenzívben, hát, Petrezselyem?
6: Koriander, mangold, rukkola, kapor.
5: 15 évvel ezelőtt itt Zsámbokon ebbe belevágott, akkor még azért nem lehetett sejteni, hogy perzsalő asszály lesz.
6: Ja. Nagyon néz, és évről évre érzünk. Tavaly nagy hiány volt, idén nagyon drasztikus.
5: Szemben beszéltem egy szintén biogazdálkodóval, ő azt mondta, hogy utakból is elfogyott a víz, ő nem tudott mit termeszteni.
6: Igen.
5: Hogy oldották meg a vízpótlást?
6: Hát nálunk van két kurt, ami szerencsére van valamennyi víz, de nem mennek folyamatosan. 15 év ezelőtt egyik futkót volt, ami folyamatos volt. Az utóbbi évek van szünetek, és egyre hosszabb a szünet.
5: Van, hogy elapad?
6: Igen, de 2-3 óra múlva újra lehet kezdeni. De évről évre egyre kevesebb. Tomszéd néni 80 éves, ős gyökeres zsámboki. Mindig termelt, van neki egy jó ásott kút, de tavaly kezdett problémát. Idén, július elejétől nincs víz. Szerintem kertészet, a zöldségtermesztés abszolút megéri megoldani az öntözés kútról, mert ez ennyire bőségesen lehet termelni. Nincs értelme, hogy kukorica naprofóga fogunk termelni öntözővízzel. Ott valami más megoldást ki kell találni.
5: Tehát de... sok százezer hektáron nem érdemes a szántóföldi növénytermesztésnél az öntözésben gondolkodni. Azt mondja, hogy ezt felválthatná kertészetek Magyarországon?
6: Hát, igen, Magyarország nagyon alkalmas zöldség, akár gyümölcs termesztés is, de itt sokkal kevesebb terület kell. Itt egy hektáron 300-400 ember tudunk zöldség termeszteni, de nagyon másképpen kell a jövőben gazdalkodni. Agroerdezeti módszerek be kell hozni, trillió fák kell ültetni, fasorok, csövények, és akkor közben kisebb parcellák. Így lehet változtatni egy kicsit a mikroklíma, esőt is lehet csinálni. Nyáron akkor valami árnyék van, akkor takarmány lehet termelni valamennyi mennyi hosszabban. Gabonaféle esetleg egy kisebb rész ki kell játszani, hogy őszi vetés. Nagyon kreatívan kell kísérletezni. Már kezdeni kellene volna 20 év ezelőtt.
5: Önök itt zsámbokon mivel kísérleteznek?
6: A facília. Ez egy zöld rágy, ja? Kultúra növény, ami takaró növényként használtak. Akkor lehet látni egy mulcs kísérlete a babbal. Szerintem mindenki, aki kertészkedik, kicsit tapasztalja, hogy egyre nehezebb babot termelni.
5: A bab az indikátor?
6: Hát, sok növény indikátor, de a bab egyik, mert régebben csak dobtunk be a földbe a magot, és akkor két hónap múlva tele volt babbal. Most ez nem így működik. De itt van egy kísérlet bab, van különböző mulcs kezelés, vastagabb mulcs a másik, kevésbé vastag.
5: Tehát lényeg, hogy bármi is, de valami legyen a növények között. És nagyon sűrűn legyenek ültetve, hát, jól értem?
6: Azért is jó a búgonya. A búgonya egy jó talajtakaró. Van ilyen, hogy polikultúra, hogy nem csak egyfajta, de genetikailag talaj jobban szereti a diversitást, ez a sokféleség a talajban. Agroökológiában sokféleség az alap. És az a fő probléma a konvencionális gazdálkodás, az általában monokultúra. Ez a természet ellen, és közben nem bírja. Látszik, amikor bőven eső, bőven műtrágya, bőven ami kell, akkor az virul, nem jó a talajnak, de még lehet csinálni. De amikor hiányzik a víz, túl drága a műtrágya, akkor valami alternatív kell.
4: Különleges utód született a gyöngyösi állatkertben egy láma és egy alpaka szerelméből. Az alpaka csődör, Alpa Csino ugyanis lámakancával nemzett utódot, így egy huarizó született. Az állatkert munkatársai szerint ilyen kereszteződés nem számít ritkaságnak, hiszen a két háziasított teveféle közeli rokon és kromoszóma számuk is megegyezik. A kis Csikót is megnézhetik, akik hétvégén ellátogatnak az állatok világnapján Gyöngyösre. Pilisi Csenge riportja.
5: Őt hogy hívják?
7: Niki.
8: Ő a póni.
9: Ő majálló.
10: Mandarin.
11: Maja.
12: Ő meg
11: hét.
12: Mandarin.
5: Minden állatot meg kell ilyenkor etetni?
13: Nem. Mindezeten volt kenyér, ilyen mag, meg uborka, és amelyik át azt tette, akkor annak adtuk, és így járkáltunk föl alá.
14: Nekem a ló a kedvenc állatom, és oda szoktam menni.
5: És mit adsz neki, sárgarépát?
14: Igen.
5: Igen?
15: Gyere ide.
5: Csak ne köpködj, jó?
16: Nem csak a ló vagy a nyuszik, a lámák is a látogatók kedvencei, különösen a nemrég született alpaka láma bébi, mondja Barcai Henrietta, az állatkert tulajdonosa.
17: Fáradtlan volt, mert Alpa Csino már 6 éve itt van nálunk, mellette volt egy idős kanca, de őt már sajnos el kellett engednünk a kora miatt, és már most 2 éve egyedül volt ugye a lámakancák mellett, betettük közéjük, hogy mégse történjen semmi baj, hogy egyedül van, ráadásul nála voltak orvosi vizsgálatok. Úgyhogy le is tettünk arról, hogy bármi is történhet ugye a lámakancák környékén. Hát megcáfolta. Jelenleg ugye egy utóddal büszkélkedhetünk, de a másik felnőtt lámakancánk is vemhes. Ő még pocakban van, tehát látszik, hogy ott is lesz szaporulat, úgyhogy lesz 2 kis láma és alpaka keverékünk.
5: Ez egyébként különleges az állatvilágban, mert ez egy tulajdonképpen madacska egy hibrid faj.
17: Nem különleges, főleg ugye mind a két faj háziasított. Egyede ugye a természetben a guanakónak azért előfordul. Nem gyakran, de megesik. A következő szaporulatokat biztos, hogy szeretnénk elkerülni. Ez egy ilyen véletlen volt. A kicsi az marad nálunk, tehát biztos, hogy örökös lakói lesz az állatkertnek, nem megy tovább. Ugye a lámának nagyobb a teherbírása, nagyobb testalkattal rendelkezik, amíg az alpakákat ugye inkább a gyapjú miatt tenyészték az otthonában, ugye Dél-Amerikában, és a kettőnek a keverékéből jön létre az utód. Hát ő mindenben egy kicsit gyengébb, tehát nem lesz olyan testalkatú, nem lesz olyan gyapjú minősége, attól a egészségi állapota az teljesen normális, tehát abban nem lesz különösebb változás, csak hát azokból, amire kilettek ők tenyésztve, abból mind a kettőből kevesebbet kapott. Inkább kicsit lámásabb egyébként a kinézete, de ahogy ez majd nőni fog, az ugye változni is fog. Anyának rengeteg teje van, nagyon jó leszik, vidám, várja a tesót.
5: A látogatók már látták, láthatják?
17: Persze, hát az első perszől, sőt, úgy született meg, hogy látogatók előtt. Elindult a szülés a patásoknál, ez gyorsan lezajlik, nem is az első csikója az anyának, kicsit lefertőtlenítettük a köldököt, átradíroztuk a bőrét kicsit szalmával, hogy a vérkeringés beinduljon, de hát ugye a patásokról tudni kell, hogy 1-2 óra múlva ők lábra állnak és követik az anyát. Pont látogatók előtt pottyant ki, szerencsére volt, aki szép számmal az állatkertbe, úgyhogy mindenki boldog volt, a látogatók is, meg mi is. Ugye nem a láma csapatban van most az anya, hanem el van különítve, de ezt mindig így csináljuk. Tehát, hogyha gyermek is születtek, akkor is mindig el lettek különítve, hogy az első pár hétben nyugodtan csak a csikóval foglalkozzon, nem másokkal, a többi láma ne zavarja őket az összeszokásban, bármiben, úgyhogy megtekinthetők igen egész nap az állatkertben.
16: Mióta tart egyébként az állatkert lámát, illetve alpakát?
17: Kezdetektől fogva. Tehát lámát már 18 éve tartunk, akik most vannak itt, és anyukák lettek, ők már itt születtek annó. Ugye akikkel kezdtük, az idősebb korosztály, sajnos ők már nincsenek, de mindenki, aki itt van, egyet kivéve, aki a debreceni állatkertből jött, a saját szaporulat.
16: És kedvelt állatok?
17: Szeretik őket, igen, azért lehet őket etetni zócsemegével, mozgékonyak, szeretik őket az emberek, igen.
16: Hétvégén állatok világnapja, és itt is különleges programokkal várják a látogatókat a hétvégén, mind a két nap, szombat és vasárnap is.
17: Igen, két napos lesz ugye az állatok világnapi rendezvényünk. Szerencsére most ugye október 4-e az pont hétvégére esik, tehát nagyon sok programmal készülünk, ugye a szokásos látványetetések, előadások azok menni fognak, a gyerekeket kézműves foglalkozások várják, lesz ingyenes arcfestésünk, de vasárnapi napon például itt lesz a Bükki Nemzeti Park, nagyon sok mentett madárral, játékokkal, kvízekkel, bemutatókkal, jön a saját állatorvosunk, ez idén lesz először, ő is előadást fog tartani az állatkerti állatok gyógyításáról, kezeléséről, vetítéssel, bemutatókkal, hogy kezelünk például nagymacskákat, azoknak az eszközeivel, mentőközpontok települnek ki, ugye azért az állatvédelemre is ilyenkor nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy mit tegyünk, hogyha védett állatot találunk kinn a természetben, de legyen az akár nyári időszakban a fiókamentés, kihez kell fordulni, mit lehet tenni. Úgyhogy nagyon sok izgalmas programmal várunk mindenkit mind a két nap.
7: Hajnaltáj.
8: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
7: Reggel 5 és 6 óra között.
4: A földeáki Berényi Brigitta együtt indul szolgálatba férjével, Robival. Mentősök. A pihenőben együtt vannak ugyan, de a mentőkocsiban nem. A szabályok szerint ugyanis házaspár, ahogy a szaknyelv mondja, együtt nem vonulhat. Magánvállalkozásukban azonban, talán meglepő, mindketten kőművesek. A törékeny asszony is, aki úgy kapja fel a súlyos vésőkalapácsot, mintha csak asztalkendő lenne. Brigittát felvették a Pécsi Egyetemre, az építőmérnöki karra, de erről a távolság miatt le kellett mondania. A Szegedi Tudomány Egyetemre környezetmérnöki karra is felvették, ám mint hallani fogják, a mentős hivatás szeretete végül is győzött. Egy ember, akinek az életét szokatlan párosítás tölti ki, Kapuvári Gábor riportja.
9: 14 évesen, amikor én az általános iskolából elballagtam, én eldöntöttem, hogy én boltos szeretnék lenni. 14 évesen kereskedelembe mentem.
10: Hát ez még ilyen kis romantikus
9: gondolat. Igen, az volt, és mikor a kereskedelmi iskolába jártam, fél év után, meg a gyakorlatokat végezve, én azt vettem észre, nem nekem való. Pakoltuk a tejet, pakoltuk a kenyeret, még akkor régen ládákba kellett behordani, és rájöttem, hogy nem.
10: Miért? Nehéznek gondolta?
9: Nem is a fizikai részét, de nem éreztem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Pakolgattam az árukat a polcra, de természetesen 15 évesen még nem is tudja az ember, hogy mit akar, de éreztem, hogy ezt nem. Egy év után otthagytam a kereskedelmet. A szüleim haragodtak természetesen, mert mi lesz belőled, kislányom, természetesen a faluba lakva. Jött az az elhatározás, hogy menjek varrónőnek. Voltam 16 éves, mikor elmentem a női szabóiskolába, ez Hódmezővásárhelyen volt. Nagyon-nagyon jó osztályban voltam, nagyon-nagyon jó oktatóink voltak, és igazából a női szabóságnak minden rejtelmét megtanították velünk. Szerettem, elvégeztem a sulit, és utána évekig dolgoztam varrodában, és még nem is textilekkel dolgoztunk, hanem bőrrel, és amellett javítgattam otthon, voltak nagyon profi varrógépeim. Szerettem, már az is egy művészet volt, mert tudtunk belőle szép dolgokat, tudtam alkotni már akkor is, magamnak is megvartam a szoknya, nadrág, minden, ami megtetszett nekem.
10: Na most jön az, hogy de.
9: És a de, igen. Hát a de az ott kezdődött, hogy édesanyám, ő ápolónő volt. Az idősek otthonában, ahova én elmentem, 22 évesen mentem oda dolgozni. Úgy gondoltam, hogy a varrónői szakmát letéve menjünk egy más irányba.
10: De miért tette le?
9: Az a monotonitás, ami egész nap volt, volt az a tipikus gyári, hogy szalagon, és akkor ugyanazt mindig, az úgy elég volt. És mikor én elmentem az idősek otthonába dolgozni, tudtam, hogy mit kell csinálni. Nagyon szerettem. nagyon-nagyon hálás vagyok azért a 15 évért, amit ott dolgoztam. Ez alatt a 15 év alatt születtek a gyermekeim. Ez idő alatt jártam iskolába is. Nagyon-nagyon sokat tanultam az idősektől. Én nagyon hálás vagyok nekik. Robi úgy kamírozott, én a gyerekekkel egyedül voltam. És lett egy kis vállalkozásom.
10: Ez lett a gyógymasszőri.
9: Igen.
10: Talán,
9: igen, igen, mégis kapcsolódik az egészségügyhöz, de sok-sok év után az ujjaim nagyon tönkre mentek tőle. Ha az ember ezt szívvel lélekkel akarja csinálni, sajnos rámegy.
10: Akkor már technikus volt?
9: Nem még, ez jött utána. Igazából mindig tanultam. És mikor a gyógymasszőri pályámban már eldöntöttem, hogy ezt abba kell hagynom, akármennyire szerettem, a kezeim nem bírták. Viszont akkor jött a lakásfelújítás, és onnan jött az ízlet, hogy most miért nem?
10: De hát adódik bennem a kérdés, hogyha egy vállmasszírozást nem bírta a keze, akkor a malteros vödrök cipelését...
9: Azt más, mert másképp terheljük. Azt érzem, hogy egyébként képzelj, Gábor, hogy... Valamilyen szinten még jósul, mert fitten tart egyébként. Ezt a mai napig érzem, hogy nem azt mondom, hogy nincs izomlázom, de azért úgy, hogy rendesen karban tartja az embert. Nagyon nagy küzdelem volt, bevallom őszintén. Így visszagondolom ugye a kezdetekre is. Mikor beiratkoztam az iskolába, az építésztechnikusba, mikor beléptem az iskola kapuján, és a folyosón végigment, hogy Jézusom, mit keresek itt? Négy mérnök vizsgáztatott bennünket, és ez már a szóbeli vizsga volt, meg a gyakorlati. A gyakorlati vizsga az volt, hogy ki kellett tűznünk. Zsinórpadot kellett, és akkor tűzünk, egy házalapot kezdjük el megmutatni. Az írásbelije volt, mikor ilyen statika, ilyen csomóponti rajzokat kellett készíteni, azért figyelni kellett oda, hogy mit is csinálunk. De a négy mérnök közül azt mondta az egyik, elment mellettem, és azt mondta, hogy már egy-egyen rosszabbul fogok indulni, mert a parfümöm erős. Nagyon nehéz volt nőként. Emlékszek, vettük a vizes csempevágót, és elmondta nekem Robi, hogy hát ilyet meg ilyet kellene venni, de hát ő akkor még kamionozott. Mikor én bementem a műszaki boltba, és azt mondtam, hogy én szeretnék egy ilyen típusú vizes csempevágót venni, gyémán koronga, és akkor elnéztek, hogy most nőként, én mit is akarok. Dolgoztunk egy helyen, azt kérte a megrendelő, hogy konyhát burkoltunk, és diagonálba kellett a padlóburkolót raknunk, és amikor a vége felé érkeztünk, nagyon szép lett egyébként, és azt mondta nekem, hogy nem is érti, hogy most nőként, miért nem maradok a fokanálnál, és akkor mondtam neki, hogy hidd el, szoktam főzni is, ezt tudtam lenni shoppingolni is, fel tudok költözni szépen is, de én szeretem a metős ruhámat is, azt is, meg ugyanúgy most a metős ruhámat is. Egy nagyon-nagyon közeli hozzátartozómat veszítettem el évekkel ezelőtt, és akkor jöttek ki a kollégáim oda a helyszínre, és én mindig megcsaláltam őket, hogy annyira nagy tisztelettel és emberséggel fordultak, és ott jött a legelső gondolat, hogy én szeretnék mentős lenni. A fő életem a mentőzés, de ugyanúgy az építőipari vállalkozás megvan. Van itt egy fehér furgon, amivel jöttünk, az is ide tartozik, azzal szoktunk el dolgozni, úgyhogy egyik furgonból megyek a másikba. A mentőautóba megyek. Igen, végül is mind a kettő egy munkaruha, mind ez is, vagy mind az építőipari. És mikor jelentkeztem a környezetmérnöki szakra, egyetlen egy napon volt eldöntem, hogy mit szeretnék. Felvettek az egyetemre. Boldog voltam, annyira örültem, épp a kisebbik lányommal voltunk bent a kórházban, amikor megkaptam az egyetemre, hogy sikerült. Viszont a következő napon megkaptam azt, hogy ide is jöhetek. Hát volt álmatlan éjszakám, emiatt természetesen nagyon-nagyon sokat gondolkodtam.
10: És mi az, ami miatt a mentő hivatás mellett döntött?
9: Kell az az empátia legyen, kell az a beleérző képesség legyen az emberekkel, amivel itt jók tudunk lenni, vagyis megpróbálunk jók lenni, megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy segítsünk. Talán ez ami motivál, hogy segíthetünk.
4: A földeáki Berényi Brigitta együtt indul szolgálatba férjével, Robival, mentősök. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal hétfő reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Deák Dóra. Sportfavágás, extrém futóverseny és állatok világnapja. Csak néhány címszó a mai műsorunkból, melynek hamarosan jövünk a részleteivel. Most azonban hírek következnek, a bemondó Beslin Bettina.
3: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Főbb híreink röviden. A költségvetés stabilizálását nevezte a kormány legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskolakezdési támogatást. Ma is sok lesz a napsütés. Jönnek a részletek. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárás a kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, tájékoztatott a miniszterelnök. A napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hétvezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon, továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, hangsúlyozta Emmanuel Macron francia elnök. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete kezdődtek, a fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Itthon pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, hogy olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. A 2 éve bevezetett könyvárrögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak, erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított 1 évig szigorúan tilos nagy kedvezménnyel árusítani. A fogyasztóknak szinte mindenhol a kiadó által meghatározott árat kell megfizetniük. Az új könyvekre a megjelenéstől számított 1. évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Végül az időjárásról. Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megérénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Kerkez Milos fejes góljával 1-0-ra nyert a magyar labdarúgó válogatott Georgia ellen a Nemzetek Ligája C divíziójában. A Marco Rossi vezette együttes, ezzel 2022 után nyert ismételten hazai pályán ebben a sorozatban. A csoportunk másik mérkőzésén Ukrajna-Észak-Írország 0-3, így a csoportot a 7 pontos északírek vezetik, Ukrajnának és Magyarországnak 4 pontja van, Georgia pedig egy egységgel a 4. helyen áll. Egy szorosnak induló mérkőzésen a Szeged végül 35-27-re nyert a Ferencváros vendégeként a férfi kézilabda bajnokságban. A hölgyeknél is rendeztek egy összecsapást, Neka Albafehérvár 21-23. A férfi kosárlabda bajnokságban két mérkőzést játszottak. A Kaposvár 97-75-ös győzelmet ünnepelhetett a Kecskemét otthonában, és Deac Budapesti Honvéd 88-93. A nőknél az NKA Pécs kiütéses sikerével ért véget a nap, amely 94-47-es eredménye zárt hazai pályán a Vasas ellen. Az osztrák bázisi jégkorongligában magyar rangadót rendeztek, és amióta a Ferencváros a sorozat tagja lett, most először ünnepeltett a Hidrofehérvár AV19 ellen, 5-2 lett az eredmény a Met Arénában. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
5: Műsorajánló.
6: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
7: Letartóztatták Sesztek Miklós egykori minisztert, parlamenti képviselőt, aki évekig volt Kisvárda koronázatlan királya. Bemutatjuk, hogyan működött, és milyen elképesztő ügyeket vitt kávétől autóbuszig, vállalati szoftverektől a bárépítésig.
6: Nyílt titok. Ma délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
1: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem. Szombaton sem.
2: 6 óra 6 perc van, jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Deák Dóra vagyok. Már is kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja. Az alábbi témákkal várjuk ma önöket. Műsorunk első fél órájában a környezetvédelem és a burkolatok kapcsolatáról hallhatunk egy riportot. Aztán a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának fontosságáról lesz szó.
8: Magyarországon az átlagos napi zöldséggyümölcs fogyasztás körülbelül olyan 300 g, 30 dekagram környékén alakul, ami az utóbbi időszakban nőtt, de még mindig nem érjük el azt az ajánlást, amely az egészséges életmódhoz és a hosszú távú egészségünk fenntartásához szükséges lenne. A WHO ajánlása szerint ez 40 dekagram, 400 g friss zöldséget és gyümölcsöt.
2: Fél hét körül egy nemzetközi színész énekesről, a miskolci születésű Kamarás Máté munkásságáról tudhatunk meg többet.
9: 2011-ben valóra vált az álmom, hogy én bekerültem egy japán kázba. Mi óriási dolog volt, mert előtte még igazából nem volt ebben a színházban, Tohóban külföldi, tehát ilyen nem ázsiai.
2: Ezután egy nagy utazásra hívjuk önöket, Kubovics Villő idegenvezető segítségével bebarongoljuk Tájföldet, és megismerjük az elefántmenhelyek mindennapjait. Majd telefonon kapcsolunk Sarlós Dávidhoz, akivel a hétvégén madármegfigyelésről fogunk beszélgetni. 7 óra után egy különleges sportágról, a sportfavágásról lesz szó, és a nemzetközi sikereket elért Urbán Ádám érkezik a stúdióba. Majd a szintén nemzetközi megmérettetésről hazatért Strubel Bencét is megismerhetjük. Aztán mozgással folytatjuk majd a szombat reggelt, és megismerjük dr. Szabó Sándor állatorvost, aki egy komoly megmérettetésről, az olaszországi Tor 300 elnevezésű futóversenyről tért haza.
10: El lehet képzelni, hogy ezt az 5-6 napot nem lehet megcsinálni alvás nélkül, minimalizáljuk. Én durván egy olyan 10 órát aludtam az 5 napra kivetítve. Vannak menedékházak, ahol tényleg igénybe tudunk venni emeletes ágyakat. Van olyan menedékház, ahol ha leheveredsz, 20 perc múlva keltenek, annyi az egy főre jutó pihenőidő, és akkor utána kész, mindegy, mi van, maradhatsz, de kiszednek az ágyból, mert akkor add át másnak.
2: 7:30-tól az állatok világnapjával foglalkozunk. Vendégünk lesz Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növényket szóvivője, akit a nemrégiben kapott nemzetközi állatjóléti tanúsítványról is kérdezünk. Majd telefonon kapcsoljuk Nagy Leventét, hiszen ma állatos felvonulásra készül a Noé Állatotthon Állatalapítvány, holnap pedig a menhelyen ismerhetik meg a bentlakókat az érdeklődők. 8 óra után a cserkészeké lesz a főszerep, és érkezik hozzánk a stúdióba Kasper Blanka, az országos cserkésznap főszervezője. Adásunk végén pedig telefonon kapcsolunk az ELTE fűvészkertbe Szakács Nagy Zsuzsánhoz, hiszen ma Pál utcai fiúk családi napot tartanak. A mai műsor szerkesztője Elsztaracközi Kinga, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!

0: 73,7 Celsius fok. Nem a sivatagi homokhőmérsékletét mérte le valaki, hanem egy átlagos, napon lévő fapadét. Miközben a gránitburkolat 53-57, a mészkő pedig alig 42 fokosra melegszik fel ugyanabban a hőségben. Hogy miért nem mindegy, mivel burkoljuk le a környezetünket, arról szakmai szervezetek tartottak figyelemfelhívó előadást a Magyar Fenntarthatósági Csúcs szerdai konferenciáján. Nagy Bálint riportja.
1: Dr. Rejt András ül velem szemben a fenntarthatósági konferenciának szakmai házigazdája, moderátora. Kiket fog össze ez a konferencia?
2: Maga a konferencia tényleg egy nagyon-nagyon széles területről, tehát az agráriumtól egészen az építőiparig nagyon sok mindenki részt vesz ezen a rendezvényen. Egy úgynevezett hőlábnyommal foglalkozunk, ami nagyon erősen kötődik a városi hőszigetnek a jelenségéhez. És az egyik nagyon komoly célunk, hogy kinyissuk azt a párbeszédet, ami erről a jelenségről folyik. Ugye, hogyha egy picit belegondolunk abba, hogy most nyáron országosan mi történt, és ezt a városokban hogyan éltük meg, mennyire volt borzasztóan meleg a településeinken, ebbe kiemelten, hogy a nagyvárosok még jobban ki vannak téve ezeknek a jelenségeknek és ezeknek a hatásainak. Ez nagyon fontos, hogy ezt több tudományágon keresztül, több területről közelítsük meg. Ugyanis például Magyarországon ugye erről a jelenségről nagyon keveset beszélünk. Amiről lehet hallani, azok a különböző hőhullámok, hogy hány forró nap jelentkezik egy évbe, tehát igazándiból már csak a hatásokkal szembesülünk. Az, hogy ez ellen mit lehet tenni. Ez jelen pillanatban még nagyon nincsen benne a köztudatban, nincsen benne például a jogszabályalkotásunkban sem. Tehát, hogyha valaki megnézi az építészeti törvényt, ugyan meg vannak nevezve benne olyan fogalmak, amelyek ehhez a témakörhöz kapcsolódnak, de konkrétan ezzel a jelenséggel városi léptékben nagyon kevés jogszabály foglalkozik. Vannak olyan képzések, például a Pécsi Tudományegyetemen, amelyek külön foglalkoznak a műszaki karon ezekkel a kérdésekkel, tehát vannak olyan képzési formák, amiben ez megjelenik, de azért valljuk meg őszintén, az elmúlt évtizedekben az egyetemi képzés nagyon keveset foglalkozott, legalábbis a városépítészeti, építészeti területen. Ez az úgynevezett mikroklíma vizsgálatoknak a kérdése. Ez hála Istennek egyre inkább megjelenik a képzésekben.
1: Van velem Kovács Csaba, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora. Önök foglalkoznak ezzel kifejezetten, hogy minél fenntarthatóbbá varázsolják a városokat, és hát, hogy minél több olyan szakembert képezzenek, akik majd erre is gondolnak a jövő építkezéseiben.
3: Maga a fenntarthatóság az borzasztó fontos az oktatásban is, tehát nálunk a Momén már 10-15 éve ez az egyik fókusztémánk, de a mélység, ameddig el lehet jutni, az nem mindig megfelelő. Vannak erre törekvéseink, most is vannak terveink is arra, hogy konkrétan a kampusz területén is létrehozzunk olyan helyzeteket, ahol helyzetgyakorlatokban le lehet mérni például azt, hogy a burkolatok felmelegedése az milyen, mondjuk egy nyári tűzőnapban, vagy a különböző tulajdonságú anyagok és különböző színű anyagok azok mit mutatnak. És hogyha például ezt megvalósítjuk, akkor ezzel nagyon közel tudnának kerülni valós tapasztalatokhoz a hallgatók.
1: Hogyha körbenézünk itt, szakmai szemben milyen a burkolat?
3: Az látszik rajta, hogy optimalizálva lett a takarításra, és szerintem egy kicsit az ára is, tehát egy nem nagyon exkluzív burkolat, amin vagyunk. Ezt a takarítási funkciót jól bírja, de kicsit már a fizikai javulás megjelent. És ez például a nemes anyagoknál, ez a természetes köveknél, ott sokkal kevésbé az, amikor öregszik, az nemesül.
1: Itt van velem szemben Balog Attila, a Reneszánsz ZRT vezérigazgató helyettese. Mindenféle burkolatról van itt szó. Önök hogyan kapcsolódnak ehhez a témához?
4: Az egyik nagyon fontos hatás, amivel mi körülbelül 6-7 évvel ezelőtt találkoztunk azokon a tereken, utcákon, ahol a mi természetes mészkő burkolatainkat használtuk, hogy a mészkő burkolatoknak a hőmérséklete az alacsonyabb tud maradni, mint a legtöbb más térburkolatnak. Utána jártunk, hogy ennek mi az oka, és természetesen ez nyilván a burkolat színétől is függ, de emellett az anyagösszetétele és a porozítása is befolyásolja jelentősen a hőmérsékletet. Ezzel alkalmas arra a természetes kő, hogy csökkentse a városok hőmérsékletét. Amivel ugye nagyon sokan foglalkoznak már jó ideje, hogy a városokban kialakul egy úgynevezett hősziget, ami a főként a beépített burkolt felületek miatt ezeknek a területeknek az átlag hőmérséklete vagy a napi hőmérséklete nyáron fölmelegszik jelentősen, és jelentősen magasabb tud lenni, mint egy ugyanolyan éghajlati hatású zöld felületé. Azért, hogy ez csökkentsen lehessen, érdemes olyan anyagokat használni, és olyan építészeti megoldásokat, amivel alacsonyabb hőmérsékleten tudjuk tartani a városainkat. Ez a különbség nagyon sok, akár 10 fok, vagy még ennél is magasabb lehet bizonyos városokban, és ezért gondoltuk fontosnak, hogy erre a burkolatválasztásnak az anyagára, vagy az építészeti megoldásra fölhívjuk a figyelmet.
1: Milyen megoldásokat lehet kitalálni arról, hogy egy városnak csökkentsük ezt a nagyon erős hatását?
4: Hát ahol burkolatokat használunk, és burkolni pedig, hogyha építünk egy környezetet, mindenhol valamilyen szintig muszáj, tartály, akkor ott próbáljuk megnézni, hogy milyen annak a burkolatnak a hővisszaverő képessége. Már van nemzetközi szabvány is rá, az SRI értéknek a meghatározása, ami egy anyag hővisszaverő képességét jelenti. Ez egy nulla és egy közötti szám, minél inkább közelebb van az egyhez, annál nagyobb az anyag hővisszaverő képessége, és a felülete annál nehezebben melegszik föl a napsugárzás hatására, minél közelebb van nullához, annál forróbb tud lenni. Praktikusan ez a fekete és a fehér a szélsőség. A természetes világos mészkőnek van egy nagyon jó hatása, hogy ez az érték, ez egy magas érték, és így alkalmas arra, hogy mondjuk homlokzatokon vagy térburkolatokon használva ne érjünk el olyan magas felületi hőmérsékletet.
5: Szombat reggel. Magazinműsor. Pihenő napra.
0: A frissesség nem ér véget a nyárral, de mi kerül a tányérra ősszel vagy akár télen? Ilyenkor már kevesebb zöldség és gyümölcs közül választhatunk. Az Európai Fresh Action program keretein belül megismerkedhetünk a szezonális hazai élelmiszerekkel, azok tárolási lehetőségeivel, és arra is kaphatunk ötleteket, hogy mindezt hogyan tehetjük kívánatossá a gyerekek számára. Esztarac Közi Kinga beszélgetett dr. Sidlovics Diánával.
6: Rohanós napok! Lassan jön a bekuckózós időszak, amikor egy kicsit jobban szeretünk otthon lenni. Szerintem sokan összekapcsoljuk akkor a meleg süteményekkel, a nasolnivalókkal, a picit egészségtelenebb étkezéssel, mert azt gondolhatjuk, hogy nyáron és tavasszal könnyebb hazai, egészséges élelmiszert vásárolni, de erre most a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igyekszik rácáfolni, és dr. Sidlovics Diana, a mezőgazdasági igazgatóság kertészeti csoport vezetője, igazi terített asztallal várt.
7: Az őszi időszak az időszak, amikor rengeteg friss zöldséget és gyümölcsöt találunk, hiszen ez a szüreti időszak, a betakarítási időszaknak a főszezonja, sőt, egy részük lesz az, amelyet majd a tél folyamán is tudunk fogyasztani, hiszen ekkor takarítjuk be azokat a zöldségeinket, amelyek télen tárolhatóak, de gyümölcsök közül is az alma, a körte, a dió, a gesztenye, ezek a téli időszakban is kitartanak. Ugyanígy a gyökérzöldségek, megfelelő körülmények között a hagymafélék, a káposztafélék, ezek mind ott vannak bent a tárlókban, szakszerűen tárolják ezeket a termékeket, akkor utána azok a boltok polcain megtalálhatóak lesznek, és megvásárolva otthon elkészítve friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz tudunk jutni. És valóban hát itt terített asztal látható előttünk, hiszen az Agrárgazdasági Kamara zöldséggyümölcs fogyasztás ösztönző programja arról szól most már több mint 6 éve, amelyet egyébként francia és belga partnerekkel közösen viszünk, próbáljuk a gyermekeknek és a szüleiknek a zöldséggyümölcs fogyasztás fontosságát és ennek az ösztönzését elősegíteni. Hogyan tudunk ötleteket adni, hogyan tudjuk a szülőket és a gyerekeket is megnyerni ennek a témának. A Fresh Action program egy Európai Unió által társfinanszírozott promóciós program. Gyakorlatilag itt a célunk az, hogy a naponta 5-szöri zöldséggyümölcs fogyasztást népszerűsítsük, hogy ez beépüljön a mindennapokba és a mindennapi trendbe. Magyarországon az átlagos napi zöldséggyümölcs fogyasztás az körülbelül olyan 300 gram, 30 dekagram környékén alakul, ami az utóbbi időszakban nőtt, de még mindig nem érjük el azt az ajánlást, amely az egészséges életmódhoz és a hosszú távú egészségünk fenntartásához szükséges lenne. A WHO ajánlása szerint ez 40 dekagram, 400 gram friss zöldséget és gyümölcsöt jelent.
6: Itt 3 tál van előttünk, mindegyik 40 dekagram, de azért elég változatos. Tehát akkor mondjuk, ha veszik az első tálat, amin látok paprikát, fehér szőlő, ugye kék szőlő, sárgarépa és paradicsom. Ennek kellene lennie mondjuk egy nap a gyerekek, vagy akár a mi tányérunkon, asztalunkon?
7: Igen, gyerekek és felnőttek esetében is, ez a 400 gram az, amit el kellene fogyasztanunk, és úgy állítottam össze, hogy 3x8 dekagram zöldség, és 2 dekagram gyümölcs található ebben az összeállításban. Igazából nem egyszerre kell elfogyasztani, hanem érdemes elosztani az étkezések között, tehát kis adagokban, reggelihez, 10 óraihoz, ebédhez, uzsonnához, vacsorához. És akkor ez így már sokkal könnyebb, mert egyszer ez túl nagy adagnak tűnik.
6: A 3. tál az körte és alma. Gyerekkoromban emlékszem, hogy rengeteget voltam a nagyszüleimnél, és ők esténként vették az 1-2 darab almát, és szeletelték fel. Ez ma is megvan? Egyébként mit tapasztalnak? Mert hogy ezeket nyilván ugye a paradicsomot fogyasztjuk mondjuk valamilyen finom étel mellé, de hogy ezek a nasolnivalók most már nagyon átvette a helyüket, ez a keks, chips, csokoládé, nem tudom, különféle késztermékek, vagy azért azért még mindig megvan ez a gyümölcs, felvágjuk, és akkor megesszük együtt a családdal.
7: Az a probléma, hogy a kényelmi termékek mindig nagyon vonzóak. A gyümölcsöknél valóban ott is azt látjuk egyébként, hogy ha a gyerekeknek felvágjuk, sokkal több fogy belőle, mint hogyha egy egész alamát odaadunk, vagy egy egész körtét odaadunk, vagy csak kint hagyjuk a konyha asztalon. Érdemes ebbe az irányba elvinni a fogyasztást, mert akkor a szülő is egyébként a gyerekekkel meg tudja etetni azt a napi szükséges mennyiségű zöldséget, gyümölcs.
6: És hát van itt mellettünk innivaló is, mert hogy ugye lehet ezt máshogy is belecsempészni a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek akár a napi rendjébe.
7: Igen, ez is egy ötlet, gyakorlatilag frissen préselt gyümölcslevet is lehet készíteni, de az is egy egyszerű ötlet, hogy egy kulacsba vagy egy flakonba vizet teszünk, néhány csepp citromlével, és a szezonális gyümölcsökből néhány szem szőlőt, most például össze beledobálunk, néhány körtekockát vagy almakockát beleteszünk, és gyakorlatilag egy ízesített vizet, egy nagyon kellemes ízű gyümölcsös vizet kapunk, és a végén meg lehet enni a benne lévő gyümölcsöt is.
6: Mondjuk hétvégén, vasárnap, hogyha felkelünk, akkor mit ajánl, hogyan kezdjük akár a napot egészségesen, friss zöldséggel, gyümölcsel, akár turmixként, vagy hogyan tegyük ezt egy kicsit kecsegtetővé?
7: A reggelit lehet kezdeni akár egy műzlivel, amelyet a szezonális gyümölcsökkel dobunk fel, de lehet készíteni akár turmixot is. Egyébként, amit nyáron lefagyasztottunk esetleg, azokat ilyenkor elő lehet venni és fel lehet használni. A gyerekek amúgy nagyon szeretik, hogyha színes a tányérjük, tehát érdemes a különböző színeket, mindenből egy kicsit, egy kis zöldet, egy kis sárgát, egy kis pirosat oda tenni, mert sokkal vonzóbbá tehetjük számukra, és játékosabbá tehetjük a reggelit. Én azt gondolom, hogy az fontos, hogy a gyerekek számára az élmény számba menjen, ne azt érezzék, hogy kötelező, próbáljuk meg játékosan tálalni. Különböző állatfigurákat ki lehet rakni a zöldségekből, vagy együtt elkészíteni velük a reggelit, akkor az számukra is azért nagyobb élményt jelent, és sokkal szívesebben fogyasztják ezeket a termékeket.
6: Most így meg látom magam előtt, amit így elmesél, és a keresztlányaim is nagyon szerettek így besegíteni. Na de most már van, aki 10 éves és 12, és akkor már nem annyira lehet ezzel őt így bevonni, hogy akkor egy kis zöldséget, ott mit ajánl?
7: Igen, a nagyobbaknál, a serdülő korúaknál látjuk mi is, hogy ott van a nagyobb visszaesés, hiszen én azt gondolom, hogy a szülői minta egyébként nagyon sokat segít, illetve mindig jelen legyen a zöldség és a gyümölcs az asztalon. Tehát ne váltsuk ki, ha lehet, a zöldségeket, gyümölcsöket valamilyen kényelmi termékkel, akár az uzsonna időszakban, vagy a vacsora időszakban, mert akkor ezek sokkal jobban megmaradnak, ezek a szokások.

0: Sokak előtt nem ismeretlen Kamarás Máté neve. A miskolci születésű színész-énekes pályája még a miskolci Herman Ottó gimnáziumból indult. Nemzetközi karrierjének fontos állomása Bécs volt, ahol az Elizabeth című musicalben a halász szerepét játszotta, énekelte. Japánhoz, ahol ma is él, erős szakmai és érzelmi kapcsolat fűzi. Tokióban és Oszakában is játszik japán nyelvű főszerepeket. Most például, ahogy itthon volt Miskolcon, akkor telefonáltak neki, hogy főszerepet kapott a Mitsuko című musicalben. Bétót Erika beszélgetése következik.
1: Kamarás Mátéval évtizedekkel ezelőtt találkoztunk először, amikor a gimnáziumban Victor Hugónak a Nyomorultak című darabját próbálták. Vissza tudsz még emlékezni erre?
2: Nagyon élesen, úgymond. Persze már így az időtávlatából az ember érzi, hogy ez már több mint 30 éve volt, de egy akkora élmény volt, és annyira sokat jelentett.
1: Talán innen indult a pályád?
2: Abszolút. Ha én nem a Hermanba kerülök, meg nem ez a diák színpad, és Lénárt Attila rendező tanár nem talál meg, és ugye ez a Nyomorultak nem történik meg, ami egy elképesztő ötlet volt.
1: Akkor ez volt az első lépcsőfok. Menjünk följebb a lépcsőfokokon, ami a pályádat, a karrieredet illeti. Mi történt utána?
2: Sikeres premier lemen. Olyan szerencsém volt, hogy Kecskés Tíme, aki ugyancsak miskolci, egy sikeres musical énekesnő lett Magyarországon, én korombeli, és már ő Toldi Máriához jár éneket tanulni Budapestre a Vasutas zeneművészeti iskolába. Mesélt neki, hogy van itt Miskolcon egy ilyen produkció, és ott van egy ilyen Kamarás Máté nevű emberke, diák, aki a Zsombál Zsant fantasztikusan énekelte, és ez felkeltette Marika néni érdeklődését. Üzent a Tímeával, hogy szeretne velem találkozni, szeretne megismerni. Felmentem Marika nénihez, felajánlotta, hogy tanuljak már nála. Ugye én tudtam, hogy ki ő, nagyon

0: szerepem, és Jan Zakatával, Földes Johnnyval, Forgács Petivel játszhattam, és Molnár Piroskával. Ez nekem óriási nagyot lendített a karrieremen, hiszen nagyon sokat tanultam és készültem erre a szerepre, és utána Bécsben megkaptam ugyancsak a halál szerepét. Ezek a főbb állomások.
1: Németül kellett énekelned a halál szerepében. Mennyire volt a német tudásod ehhez elég?
0: Hát a Vámpirok bája világpremiérben benne voltam 97-ben, nagyon rossz német nyelvtudással, és én utána 3 évet Bécsbe éltem, tanultam németül, tehát mire én eljutottam a lehetőséghez, addigra nekem a német már az anyanyelvi szinthez közel volt, ami nagy dolog volt, mert a bécsi színházban én úgy emlékszem, én voltam az első úgymond kelet-európai. Nagyon sokat dolgoztam a kiejtésemmel.
1: Japánba hogy kerültél?
0: Közel 700 előadás után úgy döntöttek, hogy ebből lesz egy DVD. Sorsfordító volt, mert a DVD eljutott Európa több országába, de ezen túl Koreába, Kínába és Japánba is. Japánban például óriási kultusza van a musical világban az Elizabeth című musicalnek. A japánok meghívtak minket turnézni. 2011-ben valóra vált az álmom, hogy én bekerültem egy japán kázba, ami óriási dolog volt, mert előtte még igazából nem volt ebben a színházban, Tohóban külföldi, tehát ilyen nem ázsiai, tehát koreaiak néha.
1: Azért te nagyon kitűnhetsz a színpadon, hiszen szőke, kék szemű vagy, hát a japánok tudjuk, hogy nem ilyenek.
0: Tűnhetek, meg gondolj bele, hogy milyen őrült terv az, hogy én amikor első főszerepemet játszottam, én ott annyira tudtam japánul, hogy kék, zöld, ilyen nagyon alapszinten, és gondolj bele, hogy kiálltam egy egész szereppel, és akkor mindenki értette, hogy én mit éneklek, én úgy nagyjából. 2011-ben megkaptam a szerepet, és a repülőjegyem 2011. március 13-ára szólt. Ez azért fontos, mert március 11-én én néztem a tévébe, ahogy a cunami viszi el a ugye Fukushima Zendai, hogy óriási tragédia történt.
1: És akkor volt egy olyan gondolatod, hogy nem mész ki?
0: Hát nem csak, hogy volt, hanem ugye törölték a járatokat. Ki is adták, hogy hát, ha lehet, akkor ne jöjjünk Japánba. És a producerek mondták is nekem, hogy hát teljesen megértik, ha lemondom. Ugye közben ők elkezdtek próbálni Tokióban. Éreztem, hogy ez a válasz. És én úgy döntöttem, ha lesz repülő, én megyek.
1: Megható volt, hogy te oda mertél menni.
0: Én egyedül voltam külföldi.
1: Jelen pillanatban kint élsz Japánban, itt alapítottál családot, közben édesapa lettél, és professzor vagy egy japán egyetemen. Hát azt hiszem, hogy ez a karriered csúcsa egyébként? Hogy érzed?
0: Inkább úgy mondanám, hogy egy nagyon-nagyon jó úton vagyok. Most úgy megtaláltam a helyemet, olyan dolgokat csinálok, amit nagyon szeretek. Tehát nekem ez a professzori állás, ez a tanítás, ez nekem ez egy fantasztikus
1: álmaid ne továbbja?
0: Én inkább úgy mondanám, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem csinálni. Hát, hogyha nem színpadon állok, és választanom kell valamit, akkor valószínű, hogy ez az.
1: Azt mondod, hogy otthon érzed magad most már Japánba, hiszen tulajdonképpen ez lett az otthonod. És amikor hazajössz ide Magyarországra, Miskolcra, mit érzel?
0: Itthon vagyok, és én azt hiszem, hogy Magyarország, de azon belül Miskolc az én itthonom, Japán pedig az otthonom lett.
1: Hogyha arra kérlek, hogy köszönjél japánul, mit mondasz?
0: Arigato gozaimashita. Otsukare sama desu. Ez azt jelenti, hogy nagyon szépen köszönöm, és az otsukare sama desu az, mikor befejeztük a munkát.

Tájföld a ragyogó templomok, nyüzsgő piacok és a trópusi paradicsomi szigetek országa egy életre szóló kulturális és természeti utazásra hív minket. Az ország nemzeti szimbólum.

0: Duma és szentállata az ázsiai elefánt, amely mélyen gyökerezik a helyi kultúrában és történelemben. Mai világjáró rovatunkban Kubovics Villő világjáró idegenvezetővel kalandozunk Tájföldön, az Elefántok Birodalmában. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, hálásan köszönöm a meghívást, és nagyon boldog vagyok, hogy mesélhetek az elefántokról, mert ők a kedvenc témám az egész világon, és Tájföld igazán a szívem csücske. Igen, valóban idegenvezető vagyok, és Dél-Kelet-Ázsiába viszek csoportokat, és ez az egész kontinens hihetetlenül kedves a szívemnek, már pontosan emlékszem rá, kamaszlány voltam, amikor beleszerettem, olvastam egy könyvet, egy francia írónő, aki Indokínában nőtt fel, a szerető az a könyvnek a címe, filmben is megjelent, és ahogy olvastam ezt a könyvet, és a talapjain megelevenedett a Mekong partja, ez a füllett trópusi levegő, a monszun eső után a virágoknak az illata, valahogy azt éreztem, hogy az én lelkem oda tartozik.
0: És hogy el kell menni oda?
1: Hát még akkoriban annyira, ez még a rendszerváltás előtt volt, a vasfüggöny mögött éltünk itt, ez nem is volt bennem meg a vágy, mert hihetetlen volt, hogy az ember ide egyszer eljut, de hát még akkor nem tudtam, hogy mit hoz elém a sors, és 20 évvel ezelőtt jutottam el először Dél-Kelet-Ázsiába, és mikor legelőször kiszálltam a repülőgépből Malajziába, akkor azt éreztem, hogy én hazaértem. És már akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogy lehetne itt élni, vagy ide kikerülni, de hát még ez akkor is lehetetlen volt, de aztán úgy alakult, hogy ez lett a munkám, hogy oda járok rendszeresen, és nem tudom megunni. Elképesztően szeretem azt a színes világot, természetesen a meleget, hogy mindig meleg van, hogy mindig zöldek a fák, és soha nincs szomorú idő, és hideg, és nem kell zoknit hordani, hanem csak papucsba lehet járni. Szeretem ott a gyümölcsöket, az állatokat, az esőerdőt, mindent.
0: Ez érdekes, amiket most felsorol, mert talán van ennek egy olyan része, amit azért a turisták nagyon sokszor nem látnak, mert ugye amikor Tájföldre gondolunk, akkor nagyon sok embernél mondjuk egy nászúti cél, hogy mondjuk a nászútat ott töltsék el, mert hogy milyen gyönyörű Tájföld. De ugye olyankor nagyon leginkább az emberek a tengerpart részénél vannak, persze már lehet, hogy találkoznak elefántokkal, nem tudom, hogy mennyire mennek bele a sűrűjébe az országnak, és mennyire ismerkednek meg akár a kisebb térségekben élőkkel.
1: Hát jellemzően szerintem a turisták igen a tengerpartra koncentrálnak, ami fantasztikus, Tájföldnek a tengerpartja, de szerintem a Tájföld sokkal-sokkal több a tengerpartnál, meg Bangkoknál, meg annál a pár templomnál, amit jellemzően az emberek megnéznek. Nekem a kedvenc részem az északi rész, ami sokkal felfedezetlenebb, és kulturálisan lényegesen sokszínűbb, mert rengeteg hegyi törzs van, mindegyiküknek külön hiedelme, külön népviselete, külön szokásvilága. És a táj is változatos, ott vannak az utolsó viszonylag érintetlen őserdők is, az állatvilág is, és az elefántok is ott vannak a legtöbben. Ott van az a törzs, a karen törzs, akik hagyományosan az elefántokkal foglalkoznak, és itt van egy menhely, amit egy csodálatos hölgy alapított, Leknek hívják, őt úgy nevezik, hogy az elefánt suttogó, és különlegesen bizalmas és személyes kapcsolata van az elefántokkal, és én már azt hiszem 8 éve járok, évente vagy kétszer önkénteskedni erre az elefánt menhelyre.
0: Tájföldön elefántkórház is van, illetve több rezervátum, ahol az ormányosok élhetik a mindennapjaikat. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy egyébként hogy néz ki egy elefántnak az élete, mert most itt említhetünk olyan egyedeket, akikkel önkéntesek tudnak foglalkozni, menhelyen vannak, de azért szabadon is élnek elefántok.
1: Igen, Tájföldön az elefántoknak a körülbelül a fele él szabadon, a nemzeti parkokban, és a másik fele pedig emberek mellett. És egyébként szerintem fontos azt is tudni, hogy mert mindig az utasaim is szokták mondani, hogy miben más egy elefánt, mint a tehén, vagy a ló, vagy a teve. Hát abban más, hogy először is az ázsiai elefánt egy védett állat, másodszor pedig vadállat. Nem egy házi állat, nem háziasítottuk, mint a tehenet vagy a lovat, nem változott meg a genetikája, hanem egy emberek mellett élő elefántnak pontosan ugyanolyan a genetikája, mint a vadon élő, a dzsungelben élő elefántoknak. Úgyhogy ők vadállatok, akik kényszerítve vannak arra, hogy az embereket szolgálják.
0: És mennyire érdekes a társadalom ilyen szempontból, hogy vannak, akik úgymond betörik az elefántokat, hogy segítsék az emberek munkáját, miközben a társadalomnak talán a másik oldala, akik meg pont az, hogy egy menhelyen szeretnének nekik segíteni. Szóval itt elég nagy a megosztottság, ez szerintem ugye nagyon sok olyan turista van, aki ha már eljut Tájföldre, hogy ne szeretne hozzáérni egy elefánthoz, hogy ne szeretne egy képet. Azt hiszem bennem is ez lenne egy nagyon civil gondolkodás alapján. De az, hogy az az elefánt odaálljon mellém egy képre, annak milyen előzményei vannak, azt, hogyha tudnánk, akkor már nem biztos, hogy szeretnénk azt a fotót.
1: Igen, ez teljesen így van, és megmondom őszintén, hogy én sem tudtam, amikor legelőször Balin voltunk Nászúton, én is ráültem egy elefántnak a hátára, és én sem tudtam, hogy ez milyen neki. De ez az elefánt lovaglás, azt hiszem a legkritikusabb dolog, mert az elefántok nem erre vannak kitalálva, hogy lovagoljunk rajtuk, nagyon erős a testük, nagyon erős a láb, de a hátuk nem, teljesen más a gerincoszlopuk, mint a hátas állatoknak, és nincs az a két izomköteg a gerincoszlopa mellett, úgyhogy a gerincük eldeformálódik ettől, hogy rajta van ez az ülés, meg rajta vannak az emberek, és ettől elmozdul a csípője is, ízületi problémái lesznek, tehát fizikai károsodás szenved az elefánt, pláne azért, mert a turizmusban dolgozó elefántok reggeltől estig dolgoznak, ugyanis egy elefánt ebben is különbözik a lótól meg a tehéntől, nem elég csak kirak mi a mezőre, hogy legelészen, hanem megeszik egy nap 250 kiló kaját. És ráadásul még válogatós is, ugyanúgy, mint mi, ők is az édes dolgokat szeretik, és azért, hogy pénz legyen belőle profit, ezért tényleg reggeltől estig dolgoztatják. És igen, minden, tehát ahhoz, hogy az elefánt odaálljon valaki mellé egy fotóra, vagy például képet fessen, amit úgy érnek el, hogy az elefánt megfogja az ecsetet és mozgassa a vásznon, hogy a füle mögött rengeteg ideg végződés van, és azt egy kis szögszerűséggel szurkálják, és szegényként kínjában mozgatja az ormányát, és azért készíti ezeket a képeket.
0: Azért bízom abban, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sokat változott az elefántok helyzete Tájföldön. Említettük, hogy rezervált illetve Menhelyen is nagyon sok ormányos van. Amikor valaki elmegy mondjuk önkénteskedni, és szeretne nekik segíteni, akkor mi mindent kell csinálniuk? Mivel tudunk mi, akár nem tudom, Magyarországról, segíteni nekik?
1: Hát el kell először mondjam, hogy ez az elefántmenhely egy csodahely, egy dzsungellel borított hegyek között van egy folyóvölgyben, és azt hiszem 120 elefánt él most ott, teljesen szabadon, oda mennek, azt csinálnak, amit akarnak. Elefánt Nature Parknak hívják ezt, Chiang Mai közelében van, Észak-Tájföldön, és az elefánt suttogó, aki ennek az alapítója, és nem csak elefántok vannak, hanem vannak bivajok, kutyák, cicák, mindenféle állat. Hát egy óriási hely, és nagyon jól szervezett, és egyszerre 50-60 önkéntes dolgozik ott. Több csoportba osztanak minket, körülbelül olyan 20-an vagyunk egy csoportban, és van velünk mindig egy kísérő, és minden napra más munkát kapunk. Hát mindenkinek a kedvenc az elefánt kakaszedés, ami ilyen furán hangzik innen Budapestről mondva, de
0: miért izgalmas ez?
1: Hát azért izgalmas, mert akkor minden elefánttal találkozhatunk. Ők napközben szabadon járnak, de estére be kell őket zárni, mert nincs körbekerítve ez a park, és át tudnak menni a folyón, összetaposni a termőföldeket, lenni a szomszédoknak a gyümölcsfáit, aminek senki nem örül, úgyhogy éjszakára be vannak csukva, és reggel az ő alvóhelyükről kell kiszednünk a kakit, úgyhogy ezen a reggelen minden egyes elefánttal tudunk találkozni, és akkor látjuk, hogy akkor engedik ki őket, hogy mennyire várják, ki tudják már maguknak nyitni a kaput, és lehet látni, mondjuk az idősít sok nagymama elefánt van, és ilyen homokdombokon fekszenek, és mondjuk ahol feküdt, lehet látni, hogy így össze volt tekeredve az ormánya, ott van a nyoma, ahogy aludt, és akkor mindannyian köszöntenek minket, és az elefántkaka nem büdös egyáltalán, és egyébként gyorsan elmondom, hogy az elefánt ürülék, az nagyon fontos láncszem, ilyen ökológiai láncszem, mert az elefántok csak a táplálékunknak azt hiszem 40%-át emésztik meg, és a többi az emésztetlen rost, és egyébként papírt is készítenek belőle, ez egy nagyon erdőbarát papír, mert hogy nem kell új fákat kivágni.
0: Jelentem, én kolléganőmtől kaptam elefánt székletből készült könyvjelzőt. Nincs szaga, nyugodtan lehet használni. Tényleg meg sem mondtam volna, hogy az abból készült.
1: Igen, és egyébként olyan aranyosan is szoktam ilyen ajándékokat hozni, és mindenkinek az első dolog, hogy megszagolja. És igazából nem egy nagy dolog, egy gerebével kell ezt összeszedni, de hát ezt elefántok társaságába csináljuk, akik rettentő kíváncsiak, és mondjuk van nálunk egy zsák, akkor abba oda jön, beledugja az ormányát, belenéz, hogy mit csinálunk, úgyhogy ezt mindenki nagyon élvezi.
0: Nem ijesztő egy ilyen hatalmas állat mellett lenni?
1: Nekem nem, de van, aki tart tőlük az első egy pár napban, de valahogy olyan kisugárzások van ezeknek az állatoknak, olyan nyugalom árad belőlük, hogy egy-két nap múlva mindenki így felszokott oldódni mellettük. Persze vannak szabályok, nem szabad a háta mögé menni, nekünk például nem szabad őket megérinteni, de hogyha ők oda jönnek, akkor persze mindig meg szoktuk őket fogdosni. Úgyhogy ez az egyik kedvenc munka, a másik meg a konyhában szoktunk dolgozni. A környékbeli farmeroktól, vagy a környékbeli földekről veszik a zöldséget, meg így gyümölcsöt az állatoknak, és hát több tonnányi dinnye, banán, tök, mikor mi terem, mangó van, amit hoznak, és akkor megállnak a terautók, nekünk kell lepakolni. Meg a másik nagyon népszerű dolog, hogy a nagyon édes elefántoknak rizsgolyót csinálunk. Az elefántok a természetben csak 50-60 éves korukig élnek, mert 7-szer váltják a fogsorukat, és amikor az utolsó kihullik, utána már nem tudnak enni. És hát a természetben nincs, aki főző rájuk, úgyhogy ezért szegénykeim igazából éhen halnak, de itt a menhelyen segítenek nekik mindenbe, és akkor főzünk nekik rizst, ebbe banánt szoktunk belenyomkodni, amely kalciumport vagy vitaminokat, kinek mire van szüksége, ez ilyen személyre szabott, mondjuk, mint egy ilyen orvosság a nagymamának, és akkor régebben megengedik, hogy miért essük őket, sajnos már nem lehet, csak oda visszük nekik, és akkor így maguk megeszik, és akkor ezt el tudják így nyomnyogni a foguk nélkül az elefánt nagymamák, úgyhogy ez is egy nagyon jó munka, és ezt a helyi asszonyokat csináljuk. Hát leülünk vödrökre, vagy nem tudom, valami hokedlire, és akkor próbálunk velük beszélgetni, amennyire lehet. Ez a park azért is nagyon kedves a szívemnek, mert nem csak az állatoknak segít, hanem a helyi közösségeket is támogatja. Itt fenn a hegyek között például nagyon sok olyan törzs van, akik Burmából menekültek át, ott ugye már hosszú évek óta a polgárháborús helyzet van, és ők nem kapnak állampolgárságot, és a gyerekek nem járhatnak iskolába. De ez az Elephant Nature Park támogat egy helyi iskolát, ahol ingyen tanulhatnak a helyi törzsi gyerekek, támogatja az asszonyokat is, akiknek szintén nagyon nehéz munkát találni, és például azzal, hogy kávépalántákat osztanak teljesen ingyen, megtanítják a kávénak a gondozására, és visszavásárolják tőlük a kávét, és abszolút fair trade cuccokat árulnak ebbe a parkba, tehát közvetlenül az asszonyokhoz jut a kávénak az ára, amit ott megiszunk, vagy megvásárolunk.
0: Mondhatjuk, hogy ez egy körforgás, igazából mindenki segít mindenkinek lényegében.
1: Igen, igen, körülbelül így van, és aki oda megy önkéntesnek, egyrészt a pénzzel, amit ott hagy, meg amit vásárol, ajándéktárgyat, a shopba is olyan szobrokat lehet például kapni, amit az elefánt gondozók faragnak, ott helyben úszadékfából, és közvetlenül az ott élőket támogatjuk, az ott élő családokat, és a hegyek között élő törzseket, rettentő színes és egzotikus kultúrájuk van, például vannak olyan törzsek ott, akik a animisták, és a mai napig sámán hitük van. És jártam ilyen házba, a sámának a házába, és ott van felfestve a falra ugyanaz a szimbólumrendszer, ami az ősi magyar sámán dobokon van. Hihetetlen dolog ilyeneket látni, olyan helyekre eljutni, ahol még nincsen áram, még nincsen folyóvíz, és így a civilizációtól távol élnek az emberek, nagyon erősen kötődnek a természethez, meg az ősi szokásokhoz.
0: És azt hiszem, hogy pont egy ilyen pillanatban, amikor mondjuk Magyarország bármely pontjáról, mondjuk egy nagyvárosból, egy nyüzsgő nagyvárosból elindul az ember, és oda megy mondjuk egy ilyen elefánt menhelyre, akkor ott tényleg megfogja a földet, hozzáér a fához, és valahogy jobban átjárja a természet, vagy jobban rá tud kapcsolódni.
1: Ez abszolút így van, az elefántok miatt is így van. Ez maga a hely is, ez a környezet is, de pontosan én is ezt érzem, hát a legtöbb önkéntesem olyan, akik jön velem oda dolgozni, aki irodai munkát végez, mondjuk nincs is kertje, és mindenki hihetetlenül élvezi ezt, hogy igen, hogy hozzányúlunk a földhöz, hogy ott van körülöttünk a természet, hogy reggel, mikor felkelünk, idegen madaraknak a hangját halljuk, tűzifát gyűjtünk, szoktunk olyat is csinálni, nagyon gyakori ott az erdőtűz, és akkor kiírtunk a dzsungelbe egy részt, ahonnan minden növényt kivágunk, és akkor az, hogyha felgyullad az erdő, akkor megállítja, és ezt például hihetetlenül szokták élvezni, hogy egy fejszével csapkodhatják látják az ágakat, és igen, valóban kapcsolódnak a természethez. És minden jó időben elsüt a nap, mindenki jókedvű, mert az ázsiai emberek annyira a mában élnek, annyira a pillanatban, és olyan kedvesek, hogy ez a hely, ez az elefántpark mindent megtestesít, amit én szeretek és fontosnak tartok az életben.
0: Nagyon szépen köszönjük a kalandokat és a történeteket, meg hogy ebbe a tájföldi világba elvitt minket most így a rádión keresztül. Nagyon szépen köszönöm, Kubovics Villő világjáró idegenvezető volt a vendégem itt a Szombat reggelben, akivel tájföldről, illetve az elefántokról beszélgettünk.

0: 6:52. Jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. Minden év októberében európai madármegfigyelő napokat tartanak a szakemberek, és igyekeznek megmutatni a madarászat különös világát. Ebbe kaphatnak betekintést az érdeklődők, és egy kicsit mi is, hiszen madármegfigyelésre invitál a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Sarlós Dávid, az Egyesület természetvédelmi munkatársa már a Naplástónál van. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Azt hiszem, hogy kicsit még azért csípős az idő, de már célszerű ilyen korán reggel a madár megfigyelésre koncentrálni?
1: Igen, azt gondolom, hogy mindenképp. A nyári időszakban különösen, de ilyenkor ősszel is azért ugye a madarak szeretik a fényváltást, vagy szerencsére a tollazatuk nekik abszolút velünk ellentétben nem fáznak, és nagyon jól mozognak már, úgyhogy mindenkit arra bíztatunk, hogy érdemes egy kis szobszerzsekit felvenni és kimenni a természetben, nagyon aktívak a madarak ezekben az órákban.
0: Az ország egész területén van lehetőség több helyszínen, hogy a madár megfigyelésen részt vegyenek az emberek. Mit láthatnak azok, akik mondjuk ma kilátogatnak egy helyszínre? Van-e valamilyen különleges vagy ritka madárfaj, ami felbukkanhat?
1: Abszolút, tehát ugye ez az Európai Madármegfigyelő Napok 1993 óta minden év október első hétvégéjén van megtartva. Nagyon sok helyszín, nagyon sok résztvevővel áll Magyarország is ebben a programban, illetve a baráti versenyben, hiszen ebben nagyon sok európai ország részt vesz. Mi itt a budapesti Naplástónál állomásozunk, mindegyik helyszínen madár megfigyelés történik, ez általában tápcsővel történik, de itt például mi tartunk bemutató madárgyűrűzést is. Ez egyrészt az itt fogott madarak beleszámítanak természetesen az európai madár megfigyelő napokba is, hiszen olyan madarak is előkerülhetnek, például a bokrosban élők, amiket nem biztos, hogy tápcsővel észrevennénk. Másrészt a résztvevőknek meg tudunk egy kicsit kedveskedni, testközelben megmutatni énekes madarakat, illetve természetesen ritka madárfajok megfogására is van esély ebben az időszakban.
0: Azt már említettük, hogy ebben a reggeli időszakban valaki vegyenek fel az emberek kabátot, de akkor saját távcsövet is célszerű magunkkal vinni, vagy nem tudom, hogy tudnak-e biztosítani, vagy milyen felszerelésre lehet szükség.
1: Alapvetően, ha eljön az ember, szabad szemmel is tudunk madarakat határozni, például itt a Naplástónál is tőkésrécék, szürkegémek mozognak, amik jól láthatóak, de akinek van távcsőve, az mindenképp előny, hiszen ugye messzebb lévő vagy kisebb madarakat is jobban meg tudunk határozni. Ez helyszínenként függ, hogy mit biztosítunk. Egy-két távcsőt általában tudunk adni, de hogyha nyilván mondjuk 100 ember kijön, aminek nagyon örülünk, akkor mindenkinek nem fog jutni, viszont ennek ellenére mindenkit biztatunk, hogy jöjjön. Vegyenek részt ebben a programban. Nekünk is segítség, hiszen ez egy nagyon jó őszi madárszámlálási módszer, amit ugye standarden minden év őszén elvégzünk, tehát össze lehet hasonlítani az eredményeket, illetve szerintem az embereknek is egy nagyon jó élmény így társaságban madarászni, és egy kicsit kivenni a részüket így a természetvédelemből.
0: Nézzük meg egy kicsit a gyakorlatban, hogy hogyan néz ki a madár megfigyelés, akkor itt a szakemberek segítenek nekünk, hogyha mondjuk én civilként kimegyek a Naplástóhoz, hogy merre keresgessem a madarakat, hogyan tudom beazonosítani, és hogyan lehet ezeket megszámolni?
1: Igen, igen, ez így működik, hogy minden helyszínen van tapasztalt madarász, és akkor általában kisebb túrákat is tehetünk, egy helyben is lehet számolni a madarakat. Itt mindent föl szoktunk írni, a madárfajokat is, de alapvetően itt a madaraknak a száma, ami izgalmas, ami részt vesz ebben a versenyben, hiszen ez úgy működik, hogy szombat, ugye ma reggeltől vasárnap nagyjából délig gyűjtjük az adatokat, 4 óra környékén beküldjük a Magyar Madártani Egyesület ugye hozzánk a központba, ott a kollégák ezt feldolgozzák, és 5 órakor tovább küldik a BirdLife International, a nemzetközi szervezet, ez a Madártani Szervezetek Világszövetségének, illetve ez mindig kijelöl egy partnerországot, aki feldolgozza az adatokat, és itt mi elküldjük a helyszínek számát, hogy hány helyszín vett részt az adott országban, egyébként ebben Magyarország szinte minden évben dobogózni szokott, hogy megnyerni ezt a versenyszámot. Nagyon sokan is részt vesznek, olyan 10 000 ember ki szokott jönni hazánkban, illetve a madaraknak a számát szoktuk, hát ez nyilván egy becslés, hogy most körülbelül 200 000 madarat szoktunk megszámolni, de hogy ez most 5-tel több vagy kevesebb nem annyira fontos, de lényeg, hogy nagyságrendileg meg tudjuk mondani ebben az időszakban mennyi madár volt az adott területen, illetve az adott országban.
0: Az akció egyben ugye verseny is az európai államok között, úgyhogy ezzel tudjuk segíteni a szakemberek munkáját. A kapott adatokat hogyan használja fel a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület, hogyan tudja segíteni a jövőbeni munkájukat?
1: Ugye alapvetően ennek a lényege, hogy minden évben megvannak az adatok, tehát ahogy mondtam, standard körülmények között nagyjából ugyanannyi helyszínen dolgozunk, és ezért össze lehet hasonlítani az adatokat. Látjuk egy adott madárfajból, az ott évben mondjuk mennyi szokott lenni, mondjuk egy hasonlítésszerű példát, tőkés létszámból 20 ezer évente körülbelül, és ha mondjuk látjuk, ettől van egy eltérő adat, akkor már lehet vele foglalkozni, hogy miért lehet az, hogy idén több volt, vagy idén kevesebb, csapadékosabb volt az év, rosszabb volt a költésének, mi lehet az oka. Tehát ez alapból úgy segít, hogy tudjuk, hogy melyik madárfajra kell nagyobb figyelmet fordítani, hiszen ugye látjuk, hogy az adott évben mennyi az eltérés a korábbi évekhez képest.
0: Nagyon szépen köszönöm, hát mindenkit bátorítok arra, hogy ha van kedve sétálni és a madarakkal egy kicsit közelebbről megismerkedni, vagy a természetben tölteni egy kis időt, akkor segítse a szakemberek munkáját, mert ez minden évben mondjuk csak egy alkalommal van, úgyhogy érdemes ilyen programokat is kipróbálni. Nagyon szépen köszönöm, Sarlós Dávid, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi munkatársa jelentkezett a Naplástótól.

0: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
1: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatói, Deák Dóra vagyok. Holnap október 4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját, erről is szó lesz hamarosan műsorunkban, maradjanak velünk. Most azonban a hírek következnek, a bemondó Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Főbb híreink röviden. Elképzelhetőnek tartja a kormány az ár- és top kivezetését. Karbantartás miatt több vasútvonalon módosult a menetrend. Ma is sok lesz a napsütés, délután 22-26 fokra számíthatunk. Jönnek a részletek. Az ár- és top tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tucat kisbolt csődölt be az ár- és top miatt, és az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, hogy olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csak nem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környékevesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Debecser között. A Bakony, a Göcsej és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaeger szektor, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és újszászi vonalon várhatóan holnap esti módosított közlekedési rend van érvényben. A fővárosban rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti, a Mexikói út és az Oktogon között a hétvégén pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. Végül a várható időjárásról. Napos száraz időnk lesz ma is kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Kerkez Milos fejes góljával 1-0-ra nyert a magyar labdarúgó válogatott Georgia ellen a Nemzetek Ligája C divíziójában. A Marco Rossi vezette együttes, ezzel 2022 után nyert ismételten hazai pályán ebben a sorozatban. A csoportunk másik mérkőzésén Ukrajna-Észak-Írország 0-3, így a csoportot a 7 pontos északírek vezetik, Ukrajnának és Magyarországnak 4 pontja van, Georgia pedig egy egységgel a 4. helyen áll. Egy szorosnak induló mérkőzésen a Szeged végül 35-27-re nyert a Ferencváros vendégeként a férfi kézilabda bajnokságban. A hölgyeknél is rendeztek egy összecsapást, Neka Albafehérvár 21-23. A férfi kosárlabda bajnokságban két mérkőzést játszottak, a Kaposvár 97-75-ös győzelmet ünnepelhetett a Kecskemét otthonában, és Deac Budapesti Honvéd 88-93. A nőknél az NK a Pécs kiütéses sikerével ért véget a nap, amely 94-47-es eredménnyel zárt hazai pályán a Vasas ellen. Az osztrák bázisú jégkorong ligában magyar rangadót rendeztek, és amiért a Ferencváros a sorozat tagja lett, most először ünnepeltett a Hidrofehérvár AV19 ellen, 5-2 lett az eredmény a Vet Arénában. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
4: Műsorajánló.
0: Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
5: A Magyar Társadalmi Megosztottság mítosza és valósága címmel tartják a Történelemtanárok Országos Konferenciáját Budapesten. Ennek apropóján a megosztottság gyökereiről fogunk beszélgetni Csunderlik Péter és Hatos Pál történészekkel.
0: Konkrétum. Ma délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem. Szombaton sem.
1: 7 óra 6 perc van, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Sportfavágás, extrém futás és állatok világnapja. Hamarosan ezekről fogunk beszélgetni, tartsanak velünk.

0: Hatalmas magyar siker született a nemzetközi sportfavágás világában. A szeptember közepén Lengyelországban megrendezett International Polish Newcomer Cup elnevezésű rangos utánpótlás megmérettetésen ifjúsági tehetségünk Urbán Ádám remekelt. A fiatal sportoló 4 embert próbáló versenyszám után kiegyensúlyozott és magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a nemzetközi mezőnyt, és végül 30 pont alatt dobogó legfelső fokára állhatott. És a stúdióban köszöntöm Urbán Ádámot, a sportfavágó válogatott egyik tagját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Hát először is mi is szeretnénk gratulálni ehhez az eredményhez. Azért erre nagyon sokat kellett készülni, hogy az ember ilyen szintre jusson.
1: Igen, talán erre tudom azt mondani, hogy sok jó eredményem van, sok jó időt tudtam vágni, teljesíteni, de tényleg az első hely a dobogó legfelső foka, amire már nagyon régóta várok, és tényleg a sok edzés végre úgymond megérett, és tényleg felálltam a dolgó legtetejére. Magam sem hittem, hogy tényleg ez megtörténik, így pont az év végére egy szép zárás volt, úgyhogy én most is próbálom felfogni.
0: De azt hiszem, hogy azért lesznek újabb kihívások, itt már nincs megállás.
1: Tényleg igen, ugye a jövőre is ugyanaz az év vár rám, minél több kihívás, illetve még idén is ugye lesz egy csapatvilágbajnokságunk Stuttgartba, úgyhogy még arra is gőzerővel készülünk.
0: Ismerjük meg egy kicsit a sportfavágás történetét, hogy a hallgatóknak is el tudjuk mondani. Ugye az ausztráliai, új-zélandi térségben, de Észak-Amerika szerte is nagyon sokan rajonganak ezért a sportért, de miért érdekes ez nekünk magyaroknak?
1: Ugye mi magyarok ugye most idén 15 éve, hogy ebben a sportban jeleskedünk, becsatlakoztunk. Ugye ott Új-Zélandon, Ausztráliában nagyjából már 100 éve megy ez a sport. Tényleg kicsit még úgy mondhatjuk, hogy le vagyunk maradva. De tényleg itthon azért már egy szép csapat kialakult, van ennek úgymond már egy történelme itthon is nálunk. Sok magyar bajnok, sok eredmény, sok verseny, sok jó eredmény. Tényleg mondhatjuk, hogy már itt is kezd kiforni egy olyan útja ennek a sportnak, ami már valamilyen lenyomatot ad.
0: Egy 18 éves fiatalember ül velem szembe, aki végül is most első helyezést elért, és hogy került ebbe a világba egyáltalán?
1: Ugye nekem is úgy kezdődött ez az egész, hogy ugye fával tüzelünk, hát ugye otthon a gyújtóst valakinek össze kell vágni.
0: Hát jó, de ott egy egyszerű be a baltával.
1: igen, de tényleg az alapja elő az egésznek az, hogy baltával foglalkozunk kézi munka, tehát hogy bármi olyan, ami kreatív dolog és fejleszti a testet, a képességeket, az minden jó, és pont igazából ebbe kezdtem belenőni, ezt kezdtem még jobban megszeretni, mint az átlag, és vittem tovább, edzőtábor, és úgy nézett ki, hogy azért ebben úgymond én ezt benne nagyon megtaláltam magam, és tényleg akár sikereket is el tudok érni.
0: De akkor ott, ahol él, a környékén volt egy csapat, és őket így meglátta, hogy valaki ezzel hivatalosan sportként foglalkozik?
1: Igen, ez egy érdekes dolog volt, egy ilyen fakitermelő verseny, az egy ilyen teljesen más szakága ennek a favágásnak, és ott volt egy ilyen bemutató, amit volt két csapattársunk tartott, azt a bemutatót láttam meg nagyjából én 8-9 évesen, és úgy megtetszett az egész, hogy belegondoltunk, hogy mi lenne, ha én is megpróbálkoznék, és jelentkeztünk a magyar csapatnál. Ez egy összefogó dolog, azért az ország minden pontján élnek a sportolók, nem a közelünkben volt pont egy csapatedzőtábor, de igen, összehúz egy ilyen edzőtábor, összehúzza az embereket, és ott próbáltam ki én is először.
0: Nézzük meg egy kicsit a menetét a versenynek, legyen akkor most kimondottan ez az International Polish Newcomer Cup, ahol a dobogó legfelső fokára állhatott. Mit kellett ott csinálni?
1: Ugye van két fűrészes szám, illetve két fejszés, ennek az öt összeredménye pontszámai adják a végén az eredményt. Ugye két fejszés szám, azt mind a két fejszés számot szerencsére megnyertem.
0: De ez hogy néz ki, ott van előttünk egy tuskó, és akkor azt kell feldarabolni, vagy egy hosszú farönk?
1: Igazából a régi favágást tükrözi ez az egész sport, ugye fakidőlést statuálunk, illetve fa átvágást. Az egyik szám, amikor ráállunk a fára, és fa rönk átvágás a lábunk alatt, hiszen így darabolták fel a fekvő rönköket az erdőn, illetve a standing block chop, ugye az álló vágás, ott pedig ugye mint egy élő fát, ugye kimegyünk az erdőre, és mint aki vágnánk, ugye ez az álló rönk vágás, illetve a két fűrészes szám. Ugye az egyik egy széria motorfűrésszel történik, ugye itt a mai világnak a gépeit statuáljuk, azt egy kis sportba belekeverve, ugye ezeket a fűrészeket használjuk erdőn, és ez van belekeverve egy kis versenyszámba, illetve ez ugye mindenkinek ismerős lehet, ez a hosszú kézi vonófűrész, ez minden régi háztartásban, ilyen sufnikban megtalálható a papák, nagyapák által.
0: Azt hiszem, talán ez a legnehezebb, nem?
1: Talán igen, ez egy nagyon olyan dolog, ami azért hiába van az embernek ereje, minden itt egy tényleg egy technikai dologról beszélünk, kis fogak vannak, nagyon könnyen elakad a fába, és tényleg 10 másodperce van az embernek, hogy levágjon egy 40 centis korongot. Igen.
0: Ebből a szempontból számít az, hogy mennyire szépen vágja le a korongot, vagy a gyorsaság a lényeg?
1: Itt teljesen a gyorsaság számít, de azért, hogy egész legyen a korong, tehát egy egész korongot vágjunk le, az nagyon fontos, tehát ne csúszson ki a vonalból, ne legyen fél korong, hiszen az kevesebb idő egy fél korongot levágni nyilván, mint egy egészet.
0: Itt különleges eszközökre is van szükség, nem tudom, hogy ilyenkor mindenki viszi a saját láncfűrészét, vagy ezt biztosítják ott a helyszínen, mert hát biztos vannak különböző teljesítményű eszközök.
1: A kézi szerszámokat, azt mindent mi viszünk, tehát hosszú kézi fűrész, fejszéket, azokat mind a sajátunkat visszük, hiszen ebben nagy eltérés nem lehet, viszont a láncfűrészben azt a helyszínen kapjunk meg, mert hiszen az egy ilyen széria motorfűrész, ebben, hogy ne legyen csalás, hogy én így tuningolom, úgy tuningolom, itt tényleg mindenki ugyanazt kapja meg, ugyanazok a feltételek, és hogy tényleg ki ügyesebb, de tényleg az egy szám, amit ők biztosítanak, mindent, amit lehet, az saját kézből viszünk.
0: És akkor minden feladatra 10 másodperc van.
1: Jó, azért nyilván ez változó.
0: Vagy ez a rekord.
1: Ezek a rekordok, ilyen világrekordok. Fejszés számok azért ilyen 20 másodperc, 15 másodperc között vannak. A fűrészesek azok egy kicsit kevesebbek. A láncfűrés az ilyen 10 másodperc körül van, illetve a hosszú kézi fűrés is. Az is 10 másodperc körül van. Úgyhogy igen, de ezek mind ugye olyan eszközök, ami tényleg... amikkel ezeket úgymond végre lehet hajtani. Tehát Új-Zélandról érkeznek a szerszámok, fejszék, fűrészek, mind egyedi gyártás, több évet is akár lehet ezekre kell várni, úgyhogy igen.
0: Emlékszik arra, hogy régen hány másodperc volt mondjuk elfűrészelni egy farönköt? És inkább, hogy tudta lefaragni?
1: Inkább egy fejszésszámra térnék rá. 1 perc 17 másodperc volt az első, úgymond versenyen vágott időm, idén pedig már 16 másodperc ez a szám. És ugye ez itt 2 év telt el a két dolog között. Tényleg talán ezekre mondhatom. Nyilván ez minden számra érvényes ekkora javulás, de itt látszik talán az, hogy megérik a gyümölcs, és tényleg a sok gyakorlás, kitartás ekkora előnyt is hozhat.
0: Hamarosan beszélünk erről a kitartásról és a sok gyakorlásról, de ismerjünk meg egy másik szemét, aki szintén nagyon kiemelkedő ebben a sportágban. Idén Jászberényben rendezték a Steel Timbersport Magyar Bajnokságot, Strubel Bence sportfavágó újabb bajnoki címet szerzett, majd Európa 6. legjobbja lett. A 24 esztendős parádi sportfavágó 12 sportoló között mérte össze tudását a nemzeti bajnokságon, ahol 4. alkalommal szerezte meg a magyar bajnoki címet. A fiatal versenyző a napokban Lengyelország 6. lett a European Trophy mezőnyében. Pirisi Csenge beszélgetett vele a verseny után.
2: Bence, közelebb megyünk mondjuk ehhez a fához. Mi dönti el, hogy ki kell levágni, vagy hogy kell kivágni?
3: Ez egy közepes méretű fa. Igazán ezt egyébként nem mi döntjük el, mivel mi fa kitermelésben dolgozunk. Ezt egy felettünk lévő ember dönti el, hogy ugye melyik fát kell általában kivágni. De nyilván egyébként vannak árulkodó jelei, hogyha akármilyen betegség, vagy ilyesmi van, akkor nyilván ki szokták vágni.
2: Az látszik a törzsén egyébként?
3: Általában látszik, vagy nyilván a lombkoronáján.
2: És ránézésre tudja, hogy kell mondjuk kivágni szabályosan, hogy ne legyen baleset esetleg körülötte.
3: Persze, az a legelső igazán, tehát minden munkavédelmi elírásnak meg kell felelnünk. Nyilván itt felszerelés ügyileg is, meg különféle távolságokat kell betartanunk.
2: Mert nem fejszével kezdenek neki, ugye? A mai modern favágók.
3: Nyilván nem, ez már nagyon elavult. Mostanában azért már gépesítve vagyunk. Így motorfűrésszel, illetve vannak olyan gépek, amiket már fülkéből kezelünk, és az is ki tudja válni. Nem úgy van, hogy csak kimegyünk, aztán felkapjuk az első fűrészt, amit látunk, és kivágjuk a fát. Nyilván ennek megvan a sorra, tehát ezt meg kell tanulnunk.
2: Ezt lehet iskolában is gyakorolni? Tehát van egy gyakorlati része, ugye, a képzésnek?
3: Igen, egyébként én is ott tanultam, itt Mátrafüreden. Ott igazán ezt a láncfűrészes favágást tanítják. Külön képzés van, mondjuk, amikor már egy gépbe ülünk bent.
2: Az erdészek védik is az erdőt, a fát.
3: Nagyon megosztó kérdés, tehát nagyon sok kritikát kapunk. Szerintem egyébként ezért is hívják erdőgazdaságnak. Tehát nem csak talajvágdossuk a fákat, tehát ezzel igazán szerintem fejlesztjük is az erdőt.
2: Miért választotta ezt az utat? Volt családban olyan, aki erdészként dolgozott?
3: Édesapám mellett nőttem fel, ő mióta én az eszemet töröm, ő csak favágással foglalkozik. Aztán nyilván nekem ez megtetszett.
2: Természetes volt.
3: Igen, természetes volt. Mindig is vonzott a természet. Én nem voltam az a nagyon bentülős típus, hogy otthon üljek. Mindig is az erdőt jártam, aztán nem volt más utam. Én nem tudnám magamat másra elképzelni.
2: Számomra teljesen meglepő volt, hogy ebből versenyt is rendeznek. Ugye hogyan vágnak ki, vagy milyen módon vágnak ki egy fát itt ezen a versenyen, 6. lett. Hogy lehet ebből versenyezni?
3: Új-Zélandon találták ki, tehát amikor még nem voltak ezek a modern felszerelések, akkor két favágó egyébként így összemérte magát, ugye fejszékkel, meg régi kézifűrészekkel, és ebből eredt ugye ez a verseny. Hozzánk egyébként csak 2011-ben került be, aztán nyilván, hogy foglalkoztunk ezzel a fakitermeléssel, ez is szóba jött, hogy miért ne próbálnánk ki magunkat. Aztán most itt vagyunk, egy Európa bajnokság volt, ugye itt minden országból a legjobb versenyzők léptek föl, nagyon erős volt a mezőny, most először gondolom magamról is, hogy sikerült helyt állnom, tehát hogy minden úgy összejött, hogy én szeretném, tehát tudtam magamból hozni maximumot, aztán ez most erre volt elég.
2: Ez azt jelenti, hogy Európa legjobb favágói között van?
3: Igen, így van. De egyébként megrendezésre került egy Pesten is, egy ilyen világbajnokság. Ott is szerepeltem a legjobb 16 között, tehát nagy dopping volt nekem. 4 versenyszámot kell nekünk egy húzamba megcsinálni, tehát itt egyébként 2 versenysorozatot különböztetünk meg egymástól. Sima versenysorozatban 6 versenyszám van, azt mindegyiket külön-külön csináljuk, és amiben most voltam, az 4 versenyszám. Ott egy szuszra kell mindent végigcsinálni, és ez a legnehezebb is benne, hogy tüdőben meg erőlétben nagyon ott kell lenni. De egyébként én jobban preferálom ezt, mert itt kevesebb a hiba lehetőség, tehát itt igazán tényleg minden rajtunk múlik. Nem mondjuk egy motorfűrészre, ami nem tud beindulni. Elsőnek le kell vágnunk egy korongot, egy sima széria motorfűrész, amit bárki meg tud venni mondjuk egy stílszakkereskedésbe. Utána átszaladunk egy fekvőrönkre, és akkor azt mind a két oldalról el kell fejszézünk, hogy összecsukoljon alattunk. Utána van egy 2 méter hosszú kézifűrész, azzal kell vágnunk egy olyan korongot, mint az első szám, és akkor utána van egy utolsó versenyszám, ami mondjuk a far döntését imitálja, csak még ugye a régi módban a fejszékkel. Hát ott is egy 2 oldalról kell elvágnunk egy álló örönköt.
2: És mindezt időre?
3: Igen, így van, időre. És itt is vannak egyébként ilyen szabályok, amiket levágunk korongok, azoknak épeknek kell lennie, nem lehet hiányos. Mind a 2 fejszés számnál át kell vágnunk teljesen, tehát nem maradhat ott se egy szál se, ami fogja mondjuk a fát.
2: Akkor ezt fizikailag is bírni kell, ugye? Jól értem, hogy a tüdejét is igénybe vesz. Meghet erőnlét is kell hozzá.
3: Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az erőtől függ. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen technikai sport, tehát láttunk már elvérezni mondjuk nagyon erős embereket, és a technika legyőzi őket, és úgy gondolom, hogy a technika sokkal többet ér, mint itt, mint az erőt.
2: Büszke erre az édesapja? Mit gondol?
3: Nyilván büszke egyébként, hát ő is 2011 óta csinálja. Én utána nyilván nem tudtam még csatlakozni a fiatalon. Aztán így, hogy látja rajtam ezt a fejlődést, azért látom rajta, hogy büszke.
0: Pirisi Csenges Rubel Bence sportfavágóval beszélgetett, aki Európa 6. legjobbja lett, és a stúdióban pedig Urbán Ádám sportfavágó válogatott egyik tagja, továbbra is a vendégem. Ugye ebben az anyagban hallhattuk, hogy természetesen kell fizikai erő a sportfavágáshoz, de hogy talán a technika az még fontosabb. De mi is a technika? Mit kell megtanulni?
1: Ugye, hogy Bence itt említette, tényleg a technika itt az egy olyan dolog, ami nélkül ez a sport, ez nem lehetséges, hiszen sok olyan mozdulat van, olyan vágási forma, amit technika nélkül nem lehet elérni, tehát hiába vagyunk erősek, és mondjuk beleütjük a fába, ha az nem jó szögben történik, nem jó ütemben, akkor az ütés az semmit nem ér. Ugye nyilvánvalóan azért egy ilyen sportnál, amikor már az ember kicsit komolyabban veszi, és már egy ilyen tényleg élsportnak mondható valamiről beszélünk, akkor azért már jó, ha egy kis robbanékonyság, egy kis erő, egy kis tüdő ott van mögöttünk egy versenyen. Én azért ezt így próbálom fejleszteni, futok, kondizok, illetve tényleg ami ezt a sporthoz előre segíthet engem, törzsizmok, bármi olyan, ami tényleg egy versenyen robbanékonyságot eredményez, illetve tényleg azt, hogy ott legyünk éppen, épp testben, úgymond egy verseny előtt, az ugye nagyon fontos szerintem. Én ugye ezt nagyon próbálom komolyan venni, főleg, hogy így már azért komolyodik ez a sport számomra. Tényleg most ugye egy téli felkészülés, akár ugye, hogyha arról beszélünk, arról szól, hogy ugye jövőre hogy edzük meg magunkat, tehát most hiába vág az ember nagyon sok fát, nagyon fontos, de én már azt érzem, hogy azért testileg előre kell lépni. Tehát, hogy azért ott is lehet egy nagyon nagy áttörést elérni.
0: Meg azért az sem mindegy, hogy milyen fát kell vágni, nem? Mert most azért versenyen, ott azért szakemberek választják ki azokat a rönköket, amelyeket mondjuk így fel kell vágni. De amikor gyakorolnak, hát szerint akkor lehet, hogy az van, hogy amit találnak, nem?
1: Igen, azért mi is próbáljuk válogatni a fákat, főleg így verseny előtt fontos ez, hogy azért ugye edzünk a rossz fákon, kemény fákon, száraz fákon, a technika, a mozdulatok, az erő meg legyen, de azért tényleg az, hogy az ütésszámok, stb. Ki tudjuk gyakorolni, azért az fontos, hogy olyan fán is megpróbálni, ami közel van egy ilyen versenyfához, azért általában mi is sokat leesztergáljuk, lefaragjuk a fákat méretre, illetve olyan fákat választunk, hogy azért közel legyen egy versenyfához, és igen, ez nagyon fontos.
0: Szóval még mielőtt felaprítanák a fát, elő kell készíteni, ez is már egy nagyon hosszú munka. Hol tudnak egyáltalán gyakorolni?
1: Igen, ugye pont itt Bencéknél van egy olyan gép, ami ugye ezeket a fákat leesztergálja, tehát hogy konkrétan méretre, körbe gyalulja a fát, és egy teljesen körmetszetű fát kapunk, és a Bencéknél van erre lehetőség, színpad, mindenféle olyan állvány, ami a versenyen is lesz, és ez nagyon jól előre segíti azt, hogy egy versenyre úgy érkezzünk, hogy ne legyen meglepetés.
0: De milyen meglepetésekre lehet számítani?
1: Hát nyilván a fa az mindig egy nagy kérdés, hogy milyen lesz, tehát ez nincs az,
0: hogy... Hát akkor a szerencsém múlik igazából itt nagyon sok minden.
1: Valójában igen, igazából ezért sorsolják a fákat, mindenki húz egy úgymond kalapból, és mindenki tényleg az, hogy a szerencse. Tehát van, akinek nyilván ilyen a fája, valakinek olyan, valakinek van benne egy görcs, ha nagyon-nagyon rossz a fa, akkor lehet cserélni, de azért általában ez nem szokott előfordulni. Úgyhogy tényleg ez valamilyen szinten az eleje, erről egy kis szerencse is kell ahhoz, hogy egyáltalán versenyen olyan fát vágjunk, ami jó.
0: Beszéltünk arról, hogy fontos a fizikai erőnlét, ön például fut így a favágás mellett, előkészítik a fát, illetve megvannak a speciális eszközök, aztán sok gyakorlás, ami nagyon fontos, nem tudom, napi hány órát szokott ezzel foglalkozni?
1: Ha azért az ember, nyilván én is dolgozom, stb.
0: Hát meg elfárad egy idő után a keze.
1: Igen, de azért tényleg egy edzőtáborban azért 3-4 napig is akár ütjük a fát, és akkor azért reggeltől úgymond délután estig. De én is, hogyha egy világbajnokság előttre, vagy bármilyenről beszélünk, akkor azért megpróbálunk ilyen heti 4-5-öt edzeni, ezt keverve egy kis kondi, futás, stb. Azért ezt így keverve lehet. De hát tényleg így napi ilyen 5 óra szerintem az, ami még vállalható egy kis favágásból.
0: Magyarországon még mindig sokan ugye kuriózumként tekintenek a sportfavágásra. Beszéltünk róla, hogy nagyjából egy ilyen 15 éve van itt hazánkban ez a sport. Milyen most a hazai bázis, az utánpótlás, mennyien vannak egyáltalán szakemberek?
1: Jelenleg egy magyar bajnokságon, ahol mindenki részt vesz, nagyjából ilyen 12-13-an veszünk részt.
0: Az elég kevés.
1: Sajnos ebből azért már egy-két öreg is jelen van, tehát hogyha ők így kiöregednek, stb. Azért kicsit megcsökkenünk, de nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy a fiatalok jöjjenek és menjünk tovább. Próbálunk úgymond toborozni fiatalokat, és reméljük, hogy ez az idei év ez erre nagyon fókuszálni fog, illetve a jövő év is, a 2027, megpróbálunk minél több fiatalt, aki látja ebben a potenciált, hogy azért, hogy minél nagyobb csapattal és minél több lehetőséggel tudjunk tovább menni.
0: Aki most kedvet kapna a beszélgetés után ahhoz, hogy mondjuk sportfavágó legyen, azt, annak mit kell előre mérlegelnie? Hogyan tud a csapathoz csatlakozni, vagy mert benne, jó, hát most én nem biztos, hogy elmegyek sportfavágónak, de hogy bennem azért így megfordulna az, hogy hát mondjuk nekem lehet nincs annyi erőm, és akkor nem is jelentkezek például.
1: Ugye tényleg ez az erő dolog, én is 11-12 évesen kezdtem, a fejszét nagyon épp, hogy elbírtam. Itt tényleg az, hogy a mozdulatok berögződjenek, akár egy kisebb fejszével is, tényleg a sok ütés, azok a technikák, és azért a tanulás, ugye bármi, tehát az a legfontosabb ebben is, hogy látjuk, hogy a többiek hogy csinálják, utána nézzünk, berögződik a fejünkbe, és ettől az erőtől nem kell félni. A magyar csapat az tényleg azt mondhatom, hogy nagyon befogadó, hiszen engem is nagyon jól befogadtak, és most már ugye én is úgymond építőkő vagyok ennek a magyar csapatnak, ettől tényleg nem kell félni, és tényleg bárki, aki úgymond kedvet kapna, e-mail címen tud bárhol jelentkezni, amilyen stíles e-mail cím, bármilyen stílboltban megy, ott biztos, hogy tudnak segíteni. Ez nagyon könnyű része a dolognak.
0: Meg azt hiszem, hogy azért nagyon sok mindenkinek ez egy ilyen motiváló feladat is lehet.
1: Igazából tényleg az, hogy az otthoni a gyújtós vágás meg a fabehordáson kívül azért ez tényleg egy ilyen kicsit plusz, meg az ember kiélheti magát ebben a szempontból, ha nyilván, ha szereti ezt a favágás, mint munka, a fával dolgozás, ez nagyon plusz lehet.
0: Meg azért valljuk meg őszintén, hogy lehetnek azért balesetek, de gondolom azért itt a válogatott tagjai nagyon is szabályosan elmondják az embereknek, hogy mire kell odafigyelni, és hogyan óvhatjuk meg a saját épségünket is.
1: Ugye a versenyen is nagyon fontos szabályok, illetve nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az ilyen safety dolgokra, és nyilván edzőtáborokban is nagyon vigyázunk egymásra, illetve aki kezdő, azt még kicsit nagyobb, úgymond védelemmel látjuk el, illetve nyilván egy nem versenytempóban kezdi az ember, tehát azért egy picit óvatosabban el lehet kezdegetni és érezni.
0: Mi az, amit a legjobban szeret ebben a sportban?
1: Talán most már mindent, az egész hangulatát, az, hogy nekem valamilyen szinten már úgymond ez az életem, de nyilván a fával dolgozása, a fejszék, az edzés, az mindig visz mindent.
0: Azt még elárulom a hallgatóknak, hogy Ácsnak tanult, nem tudom, hogy a szakmából jött a sportfavágás szeretete, vagy talán pont fordítva.
1: Igen, azért már kicsit homályosak az évek, de igazából előbb volt ez a favágás, talán mint az ácskodás. A kettő tényleg szinte összekombinálható, mert a fa, és egyszerűen tényleg így tök jó párhuzamot lehet húzni egymás között.
0: A Polish Newcomer Cup elnevezésű rangos utánpótlás megmérettetésen a dobogó legfelső fokára állt. Mi a jövőbeli terv? Mit szeretne még? Mert most azt mondta, hogy itt év végére, hát még teljesen nincs év vége.
1: Igen, ugye itt még ugye megyünk egy, mint említettem, egy csapatvilágbajnokságra. Itt ugye a csapat összideje számít, itt ugye nem egy egyéni versenyről beszélünk. Ott azért még megpróbáljuk a maxot, talán egy új rekordot, egy új magyar rekordot valahogy összehozni. Az lenne a cél, de hát utána

0: Mozgással folytatjuk a szombat reggelt. Dr. Szabó Sándor Nyírbátorban élő állatorvos, talán apai örökségként a futást műveli, de extrém távokon. A napokban érkezett haza a Tor 300 elnevezésű futóversenyről, amely Olaszországban az Alpok hihetetlen magas vonulatain vezetett, és a távot 150 óra alatt kellett teljesíteni. Sikerült neki. Az extrém sportolóval Zsoldos Barnabás beszélgetett.
1: Dr. Szabó Sándornak Nyírbátorban gratulálok. Tudom, hogy édesapád is futott, szerette az atlétikát, igen, ezt örökölte. Még mi is futottunk egymás ellen annak idején. Úgy gondoltad, hogy a hosszú táv az, ami neked szimpatikus.
2: A sportagazatos általános iskolába jártam, és akkor nekem a sport világéletemben része maradt a mindennapjaimnak.
1: A terep versenyek felé mikor fordultál? Mert hát ugye az, hogy 330 kilométert szintidő alatt 24 ezer szintkülönbség, hát ez fantasztikus.
2: Ugye az Monteverest az 8000 méter fölött, tehát többszöri Monteverest megmászás. Maga a természet szeretett, Barnabát jó, te tudod, te ismersz csikókorom óta, vagy ugye a családi vonás, tehát vadászni. Mindig vadásztam, mozogtam a természetben. Valószínűleg ez vitt oda, hogy inkább kint terepen futottam. Mikor megszületett az első lányom 2011-ben, akkor futottam életem első aszfaltos maratonját, de azt éreztem, hogy az aszfalton, a városban futkározok, az nem az én világom. Teljesítménytúrák, elmentünk futni, és akkor ez így beszippantott.
1: És egy ilyen nyírségi, síkvidéki ember hol készül fel egy ilyen versenyre, ahol 1100-tól több versenyző indul, hívnak erre már? Tehát már neved van az ilyen szervezők naptárában?
2: Valamilyen szinten, amatőr szinten jegyzik az ember, és akkor a felkészülés, hát persze, az természetesen itthon történik. A nyírségi dombokon, lankákon kell megpróbálni, próbálom felkészülni, hát hozzánk legközelebb. Mi van a Tokaji hegy? Tud egy kis hegyvidéki gyakorlatot szerezni, bár ez azért a magas hegyhez kevés.
1: Hány ezer méter magasig mentél fel?
2: A legmagasabb hágó, amit meg kellett másznunk, az 3289 méter. 21 darab 2000 méter fölötti csúcs van, 2-3000 méter fölött, és zömében az egész verseny útvonal a 2000 méter fölött visz.
1: Én azt olvastam, hogy futni kell végig. Hát az nem igaz, hogy nem aludtatok, sőt valami extrém alvást is olvastam. Többen aludtatok emeletes ágyak alatt, fölött, mögött.
2: El lehet képzelni, hogy ezt az 5-6 napot nem lehet megcsinálni alvás nélkül, minimalizáljuk. Én durván egy olyan 10 órát aludtam az 5 napra kivetítve. Vannak menedékházak, ahol tényleg igénybe tudunk venni emeletes ágyakat. Van olyan menedékház, ahol, hogyha leheveredsz, 20 perc múlva keltenek, annyi az egy főre jutó pihenőidő, és akkor utána kész, mindegy, mi van, maradhatsz, de kiszednek az ágyból, mert akkor add át más.
1: És az étkezés az menet közben. Én Mongóliában beszélgettem egy mongol emberrel, és mondta, hogy lósajtot esznek egész nap, és az energiát biztosítja, és tudnak a nyerekben ülni. Most nálatok az energiapótlás hogy történt?
2: 37.500 kalóriát égettem a 6 nap alatt. Tehát az most, ha a napi 6.000 kalória azért nem egy kis energia mennyiség, olyan 5-6 kiló fogyással számoltam én is, ami azért össze is jött. Az olasz tészták, tojást, sajtok azok mindig vannak, különböző sütemények, mert a szénhidrát bevitel még az mindig könnyebb, mint a fehérje.
1: Mit lehet vinni? Mert azért a súlyt az ember minimálisra akarja csökkenteni, de azért mégis kell valami futás közben.
2: A szervezőség előír bizonyos eszközöket, felszerelést, aminélkül el se lehet indulni. Tehát az, hogy lenni kell nálunk vízálló lélegző ruházatnak, hosszú nadrág, akkor jacky, akkor még ugyanúgy hosszú ujjú melegfelső, ugyanúgy hosszú futónadrág, akkor rövid nadrág, póló, két fejlámpa, mind a kettő tartalékakkumulátorokkal. Hogyha éjszaka fény nélkül maradunk, ott egy rossz lépés, aztán nem áll meg az ember több száz méterig. Amikor kilépünk bármelyik pontról, egy liter folyadéknak ott kell lenni, ez mind nyomja a súlyt.
1: Az útvonal valamilyen szinten jelzett, letakarított, vagy egyáltalán a sziklák között kell megtalálni a alkalmas helyet, hogy haladni tudjak.
2: Mivel ez egy szervezet, tehát minél szervezett útvonal, és minél gyorsabban végig tudjunk érni, pályajelölés az azt jelenti, hogy vannak ilyen kis sárga zászlócskák, kis fényvisszaverő része, hogy ha összejön éjszaka, plusz a köd, plusz egy kis eső, akkor el lehet képzelni, hogy mit lehet látni. Kell ott botorkálni néha.
1: Teljesítetted, hála Istennek, szintidőn belül, és nem először, három a magyar igazság.
2: Amatőrfutók vagyunk, és mindenki magáért csinálja. Tehát mi értelme csalni, én magamnak akarom megcsinálni, nem én fogom megnyerni a versenyt, tehát nem múlik rajta úgymond semmi. Pont itt még a karomon látod is, itt van a kezünkön, ezt ugye úgy rögzítik rá, ez egy csip, amit minden egyes pontra, amikor beérkezünk, akkor ezt lecsippantják, hogy én ott jártam. Egyetlen egy ilyen pontot se lehet kihagyni.

0: Mennyi idő alatt teljesített egy?
1: Tavaly 145 óra, idén 147, tehát a 160 óra maximum, tehát bőven benne voltam. Most ami nekem a legfontosabb, hogy van egy nagyobb versenyük, amire csak és kizárólag a belépés ebből a versenyből adódik, akkor, hogyha ezt a versenyt valaki 132 órán belül megcsinálja, már pedig én szeretnék abban a rajtvonalban egyszer ott állni. Picivel nagyobb az 460 kilométer, 33 ezer szint van rajta, két nappal hosszabb, tehát 8 és fél nap alatt lehet max célba érni.
0: Maradjunk még ennél a versenynél, honnan indult ez? Mert ugye az olasz Alpokban volt a futás.
1: Igen, úgy a legismertebb európai síparadicsom a svájci, francia, olasz határ. Courmayeur településről indul az olasz részről, és gyakorlatilag ez az Aosta völgy, ez egy természetvédelmi terület, ezt a völgyet járjuk mi körbe, elindulunk Courmayeurból, és körbe megyünk az egész völgyön, és ugyanoda fogunk visszaérni. Ez a cél, hogy mindenki átlépje a rajt és célvonalat 6 napon belül.
2: Szombat reggel. Magazin műsor. Pihenő napra.
3: Vajon milyen lenne a világunk hűséges társaink a minket körülvevő állatok nélkül? Sokkal üresebb, az biztos. Október 4-én az Állatok Világnapján Assisi Szent Ferencre, az állatok védőszentjére is emlékezünk, de a világnap nem csak a saját kedvenceinkről szól, hanem a felelős állattartásról és a vadon élő állatok védelméről is. A téma kapcsán vendégem a stúdióban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
3: Kezdjük egy friss hírrel a beszélgetést. A napokban rangos nemzetközi állatjóléti tanúsítványt kaptak. Nézzük meg, hogy ezt hogyan lehet kiérdemelni, milyen követelményeknek kellett megfelelni.
4: Hát a dolog valahol onnan indul, hogy létezik egy American Humane Society nevű állatvédelmi, állatjóléti szervezet, illetve van ennek egy nemzetközi ága, ami aztán akkor nem American, hanem Global Humane Society. És ők nagyon sok területével foglalkoznak az állatvédelemnek, de az egyik terület, hogy hát ilyen minőségbiztosítás szerűen különböző tanúsítványokat mondjuk, hogy állítanak ki, na hát persze nem csak úgy, hanem nagyon komoly átvilágítás után. Az egyik ilyen régóta folytatott tevékenység, amit talán sokan ismernek, hogy ez egy ilyen jellegzetes dolog, és már sok évtizede létezik, hogy különböző filmeknél, hollywoodi produkcióknál a végén ugye ki van írva, hogy a forgatás során egyetlen állat sem sérült meg, meg hogy az állat jóléti szempontokat figyelembe vették, de hát ez nem olyan, hogy csak úgy kiírja a film készítője, hanem azt pontosan ez a Human Society ismert el, tehát ez a tanúsítvány, ami a filmek végére akkor került, ez már régebb óta létezik, de más dolgokkal is foglalkoznak, ökoturisztikai programokat is minősítenek, illetve van egy olyan irányzata, ami pedig állatkerteket, tehát létezik egy ilyen, az angolul úgy van, hogy Global Humane Society által elismert certified minősítés, vagy tanúsítvány, és ezt most jelenleg, hát a világ 20 országában eddig 80 állatkert érdemelte ki. Ugye mivel a kezdeményezés Amerikából indul, nyilván nem meglepő, hogy ez elsősorban azért amerikai állatkertekre vonatkozik, de hát nagyon komoly, tehát a Busch Gardens Tampában, vagy az Floridában van, vagy a Georgia Aquarium, talán akik dokumentumfilm csatornákat szoktak nézni, a Georgia Aquarium kifejezetten az egyik ilyennek főszereplője, hogy ott mi történik a színfalak mögött, de mondjuk a Loro Parkot is sokan ismerik valószínűleg terrorifilm, tehát nagyon komoly.
3: De talán pont ezért különleges, nem, hogy Magyarországon egy állatkert megkapta,
4: hát olyannyira,
3: ezt a díjat,
4: olyannyira,
3: vagy elismerést.
4: Hogy, így van, olyannyira, hogy tulajdonképpen nem csak Magyarországon, hanem egyáltalán be a mondjuk úgy, hogy kelet-közép-európai térségben, vagy az egykori Vasfüggönytől keletre első országok állatkertjei közül, a budapesti állatkert az első, amelyik ezt a minősítést megkapta.
3: Ez visszajelzés arra, hogy jól végzik a munkájukat?
4: Így van, mert ugye ez nem egy ilyen, hát lelkes állatvédő vagyok, gondolok valamit az állatkertekről, talán nem is tudok mindent róluk, és akkor úgy mondok valamit róluk, szóval ez nem így jön ez a minősítés, hanem egy nagyon komoly átvilágítás, egy nagyon komoly audit eredménye az, ami alapján a különböző állatkertek így aztán mi is ezt a minősítést megkapják, és ugye ezt rendszeresen újra, tehát nagyjából 5 évente van ilyen audit, és akkor hát ez tulajdonképpen a látogató számára is egy ilyen visszajelzés, egy ilyen minőségbiztosítás, mint a kiváló áruk fóruma, tehát hogy hogyha egy állatkertnél ezt a minősítést látja valaki, mindegy, hogy az a budapesti állatkert, vagy ha a világban máshol jár, akkor ezt látja kiírva, vagy valahol ez megjelenik, akkor azért lehet tudni, hogy ott állatjóléti szempontból azt az adott állatkertet nagyon alaposan átvilágították és rendben találták.
3: És azt gondolom, hogy ezen a hétvégén ezt meg is ismerhetik a látogatók, hogy az állatjóléti szempontból hogyan kedveskednek, hogyan figyelnek oda akár a vadállatokra is. Kétféle rendezvénnyel készülnek a hétvégére, ma állatszeretet ünnepe programmal, holnap pedig az állatkerti nevelőszülők találkozójával várják az érdeklődőket. Nézzük meg ma a mai programot, az állatszeretet ünnepét. Milyen interaktív és szemléletformáló állomásokat próbálhatnak ki a látogatók?
4: Igen, hogy ugye az Állatok Világnapja kapcsán ezzel a két dologgal készültünk, és valóban ma ez az állatszeretet ünnep van, aminek a programjaink majd 10 órakor kezdődnek, és egészen délután 4-ig tartanak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van maga az állatkert és annak a látnivalója, amit természetesen mindenkor máskor is látható, sőt, még ugye tulajdonképpen még a szezon tart az állatkertben, tehát ezek az állatbemutatók, látványetetések is, ez a program kínálat is van, de ezt most még ezen a napon, az állatszeretet ünnep alkalmából megfejeljük továbbiakkal, részben olyan programokkal, amiket az állatkert saját munkatársai szerveznek, az állatkert több különböző pontján vannak állomások, van egy olyan, ahol az állatkertnek a vadállatmentő tevékenységét mutatjuk be, ez ugye az, amikor Magyarországon honos védett vagy fokozottan védett állatfajok segítségre szoruló egyedeit hozzák be egyébként hozzánk, vagy nemzeti parkoktól kerülnek be hozzánk, és ott igyekszünk rehabilitálni őket, ha pedig ez sikerül, akkor visszajutatjuk a természetbe. Tehát például az egyik állomás, én ezt a tevékenységet mutatjuk be. De az állatkerti zöld műhelynek egy ilyen nagyon jópofa, kreatív, kézműveskedő állomása is van, illetve az állatkert zoopedagógusa is érdekességekkel készülnek egy ilyen állomáshelyen. És a többi ilyen állomáshely, ami szerte az állatkertben van, ott pedig különböző partner szervezetek jöttek el hozzánk és készülnek. Ugye most ez nagyon nehéz lesz, mert nagyon sok van, és akkor, hogyha valakit meg kihagyog, akkor meg elnézést kérek.
3: Különböző egyesületek, szervezetek.
4: Igen, így van, tehát mondjuk ott van a Herman Otto intézet, akik ugye ezt a vadon leső programot és az évemlőse kijelölést is csinálják. Ugye most a Molnár Göring az évemlős, és az egyik stand az pont erről az évemlőséről, a Molnár Göringről szól, és akkor róla lehet többet megtudni. Aztán ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületünk, egyesület egyébként ebben a vadállatmentésben is nekünk nagyon fontos partnerünk, és ők kitelepültek egy olyan állomáshelyel is, ami a madárbarát kertről szól, tehát hogy otthon a saját kertünket hogyan tudjuk például madárbaráttá tenni. Ez most már, hogy jön a madáretetésnek az időszaka, ez azt hiszem, hogy különösen fontos. De ugye a Madártani Egyesületnek valójában hüllővédelmi szakosztály is van, és ott van ilyen kígyós, békás élmények, ilyen típusú kitelepülés is van, és hát akkor még természetjáró egyesület, meteorológia, Magyar Biológiai Társaság, akik talajtani témával jönnek, szóval hosszan lehetne sorolni. Nagyon sok számunkra fontos WWF Magyarország is itt van velünk, úgyhogy rengeteg ilyen programot kínálunk, ez van tehát a mai nap.
3: Sok témát érintenek. Én pont azon gondolkoztam, hogy a gyerekeknek talán az a legizgalmasabb, amikor mondjuk egy állathoz közel mehetnek, azért vannak olyan állatok, amelyeket talán ilyenkor meg is lehet simogatni, ugye nem vadállatról beszélek, de hogyan lehet velük kommunikálni, akár mondjuk a klímaváltozásról, hazai biodiverzitásról, szóval olyan témákról azért, amelyek mondjuk már kicsit így komolyabbak, és nem csak arról szól, hogy mondjuk egy makákónak nem tudom, milyen hosszú teste van, mert valahogy azért ezeket is bele csempészik az oktatás részébe.
4: Pontosan így van, nyilván a különböző korú gyerekek életkori sajátosságaihoz érdemes ezt mérni, de hát nekünk nagyon kiváló zoopedagógus szakemberünk vannak, akik ezt már hosszú évtizedek óta csinálják, és valóban ezeknek a dolgoknak nem is csak az az üzenete, hogy ilyen na hát akkor nem tudom, milyen színű az oroszlán és hogy néz ki, mert az is érdekes, de önmagában inkább összefüggéseket jó megmutatni, de olyan alapon, ami tulajdonképpen ilyen személyes felfedezés, tehát az állatkert kifejezetten alkalmas erre, hiszen ott minden élő, vagy tudunk például állati alkatrészeket is kézbe adni, mondjuk egy strusztojást, vagy efféléket, és ezeken a tulajdonképpen a természetfilmhez képest, vagy egy könyvhez képest az állatkert annyival jobb, hogy több érzékszervet érint a megismerés, szinte mindegyiket.
3: Meg más azért élőben hallani ott mondjuk egy abszolút oroszlánnak a hangját, mint a tévében.
4: Igen, és akkor ezen az alapon már különböző összefüggéseket is lehet nyilván attól függően, hogy milyen korú gyerekekről van szó. De ugye itt a bevezetőben is elhangzott egy nagyon fontos dolog, a felelős állattartás, és ugye ezzel is foglalkozunk, nem csak a mai napon különböző állomáshelyeken, hanem ugye az állatkertnek van egy nagyon kiterjedt zoopedagógiai kínálata is. Egyébként majd 10-én lesz is pedagógus nyílt nap, amikor ezt be is mutatjuk, de hát a pedagógiai programkínálatot mindig el is küldjük az óvodáknak, iskoláknak, és ugye lehet különböző foglalkozásokra, tematikus vezetésekre és más ilyen programokra jelentkezni, és itt is például van, hát többféle tematika is van, nyilván ez a tantervekhez is igazodik, de ebben például nagyon erősen jelen van az is, hogy a felelős állattartásról is a gyerekek minél többet tudjanak meg.
3: Az állatkertben igazából minden nap az állatokról szól, de ugye az Állatok Világnapja kapcsán ma is és holnap is várják az érdeklődőket programokkal. Holnap például a nevelőszülők számára szerveznek szülői értekezletet. Egy kicsit ennek a részleteit nézzük meg.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és ezt mindenki tudja, hogy a 90-es évek eleje óta létezik egy olyan lehetőség az állatkertben, az állatkerti alapítványon keresztül, hogy az állatokat jelképesen örökbe lehet fogadni. Na most ez a nevelőszülők találkozója, ez tulajdonképpen elsősorban persze a nevelőszülőknek szól, és hát többféle program van ebbe is, mert ilyen játékos állomás játéktól kezdve a tomboláig, de a legfőbb dolog mindig az a szülői értekezlet, ahol a...
3: Elmondják, hogy hogy van az adott
4: igen,
3: állat.
4: Igen, hát az átgondozók elmesélik, hogy az örökbefogadott jószággal mi a helyzet. És hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Na most ez elsőre akkor úgy tűnik, hogy jó, hát akkor ez egy olyan program, ami az állatkertbe holnap ellátogatók közül elsősorban azoknak szól, akik állatkerti nevelőszülők is egyúttal, de hát azért ez egy nagyon nyitott dolog, és még talán arra is alkalmas, hogy akik most még nem állatkerti nevelőszülők, azok akár kedvet is kapjanak. Évente 2 ilyen programot szoktunk egyet ilyet csinálni, tavasszal és ősszel is egyet. És ez egyébként ez egy nagyon jó pofa dolog, meg nagyon jó pofa az a közösség is, azok az állatkertbarátok, akik ilyenkor összejönnek. Úgyhogy ez is egy nagyon jó hangulatú program szokott lenni, és hát ezt is általában ez már hagyomány. Mondhatjuk, hogy több évtizedes, hogy így az Állatok Világnapja környékén igyekszünk ezt megtartani.
3: Amikor az emberek, a családok elmennek az állatkertbe, akkor szerintem nagyon sokan szeretik azt, hogy tényleg körbevesznek minket az állatok, gyönyörű természetben vagyunk, friss levegőn vagyunk, nagyon sokat tanulhatunk, azáltal is, hogy akár csak mondjuk egy tigrist nézünk perceken keresztül, és megismerhetjük az ő viselkedését. Hogyan tanítják meg a gyerekeknek, lehet nekik a legegyszerűbben megtanítani azt, hogy tiszteljék a természetet, az állatokat, és védjék őket?
4: Nagyon érdekes, mert szerintem ez a megismerésen keresztül történik. Tehát a rossz dolgok azok szinte mindig valamilyen előítéleten alapulnak, és az előítéletnek pedig az a motorja, hogy amiről szó van, azt nem ismerjük igazán. Tehát az állatvilág bemutatása, megszeretetése az elsősorban a megismerésen keresztül történik, vagy onnan kezdődik, és tulajdonképpen a gyerekekben meg is van ez a nyitottság. Tehát az idő előre haladtával megy ez más irányban, már akinél más irányba elmegy. Nem véletlen egyébként, szóval, hogy az emberben alapvetően van valamilyen nyitottság vagy érdeklődés az állatvilág meg a természet ügyei iránt, ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy hát még a természeti népeknél tulajdonképpen az, amit a világról meg kellett tanulni, az elsősorban az állatokkal és a növényekkel kapcsolatos ismeret volt, mert ez kellett a boldoguláshoz, a túléléshez, hát mindent, a táplálékot, az eszközöket, szinte mindent az állat meg a növényvilágból nyertek, a gyógyszerek, mindent. Tehát helyettesítsük be azt, amit most az iskolába kötelező oktatás címen mindenkinek meg kell tanulni, na ez akkor nem volt, hanem ehelyett főleg állatokról, növényekről, meg hát különböző ilyen, nem tudom, törzsi társadalmi szokásokról kellett még tanulni. És ezért aztán meg is van az érdeklődés. Szerintem ilyen biológiai meghatározottságként az emberben nem véletlen, hogy ugye a gyerekholmik is mindig állatminták vannak rajta, meg ugye a plüss állatok, meg minden, szóval szerintem ennek van egy ilyen természettudományos alapja, és ez a nyitottság, ez az érdeklődés megvan a gyerekekbe, úgyhogy ezt kell megfelelő irányba vinni és fejleszteni, és hát valahogy megoldani azt, hogy ez aztán később nagyobb korba, felnőtt korba is valamilyen mértékben megmaradjon, és a természettel való harmónia keresésére inspirálja az embert.
3: Azt hiszem, hogy pont az ilyen hétvégék és programok tudnak abban segíteni, hogy tényleg megismerjük az állatokat és a körülöttünk lévő természetet. Ugye Állatok Világnapja lesz holnap, de ennek kapcsán két programmal is várják az érdeklődőket a Fővárosi Állat és Növénykertben. Erről beszélgettünk Hanga Zoltán szóvivővel. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm, és mindenki szeretettel várunk.

0: A Noi Állatotthon Alapítvány is egész hétvégés eseménysorozattal ünnepli az Állatok Világnapját. Telefonon kapcsoljuk Nagy Levente szóvivőt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Idén a We Love Dogs csapatával közösen szerveznek egy nagy falkasétát. Hogyan kell elképzelni ezt a felvonulást? Kiket várnak?
1: Minden állatbarátot és minden állat szerető embert nagyon szívesen látunk ezen a felvonuláson. Ugye itt az a cél, hogy nem csak bulizunk, ne csak jól érezzük magunkat, persze érezzük jól magunkat, de azon kívül még szeretnénk felhívni a figyelmet a felelős állattartásra és az állatok szeretetére, illetve az állatvédelem fontosságára, és emögé ezek mögé, az értékek mögé állt be a We Love Dogs is idén.
0: Amikor megteszik ezt a sétát, vagy egy ilyen program segítségével, hogyan tudják formálni az emberek tudását az állatvédelemről és a felelős állattartásról? Mert mégis azért egy könnyed sétáról van szó, ahova mondjuk elvihetjük a saját kutyánkat. Ilyenkor az emberek nagyon sok mindenről beszélgetnek.
1: Igen, pontosan egy ilyen sétán a felelős döntés például az állattartásról, hogy kit hoznak ki például a sétára. Mi felhívjuk a figyelmet arra, hogy félős kutyákat például ne hozzanak ki, de ez egy remek szocializációs esély például a kutyusoknak, akik mondjuk még tömegben nem a legbiztosabbak, de még nem is teljesen kezdők, és akkor így fel tudnak készülni. Illetve viszünk saját kutyákat is. Most is engem a pórház végén húz az egyik saját védencünk, és ők nekik is egy fantasztikus esemény ez, hogy picit szocializáljuk őket, picit felkészítsük őket a belvárosi életre.
0: Akkor mondhatjuk, hogy éppen most tartanak a bemelegítésnél, hogy majd a városi sétán is együtt róják a köröket?
1: Igen, pontosan most már kint vagyunk a Noi Állatotthonban csodás önkénteseinkkel, kollégáinkkal, és pakoljuk be az autókba azt a 20 kutyát, akit ki fogunk vinni a felvonulásra.
0: 10 órakor kezdenek el gyülekezni, hol van a gyülekező, és merre fog tartani az útvonal?
1: A Szent István Bazilika Bajcsi-Zsilinszki úti felé nyitó oldalon fogunk gyülekezni, és onnantól ilyen 10:30 körül meg fog indulni a közös séta, és végighaladunk az Andrássyn, és a Hősök tere lesz a végállomás, de nem teljesen a végállomás, mert utána a Városligetbe is átmegyünk, és ott a We Love Dogs csapata vár szuperprogramokkal és meglepetés előadókkal is.
0: Ez csak a mai nap, de ugye említettem, hogy egész hétvégés eseménysorozattal ünneplik az Állatok Világnapját. Vasárnap a rendezvény átköltözik a 17. kerületi menhelyre. Ott milyen programokkal készülnek a családi napra?
1: Mindenféle programot, kicsiknek is, nagyoknak is. Szeretnénk úgy szervezni ezt a napot, hogy családi program, de ne csak a kicsik élvezzék, ezért lesznek előadók, például Korom Gábor, az egyik legismertebb kutyaszakértő Magyarországon. Ő is elő fog adni, és beszélni fog a mentett kutyák szocializációjáról. Az SOS Mentő Kutyás Egyesület, akik nap mint nap dolgoznak és keresnek embereket, ők is elő fognak adni nálunk. Lesznek még koncertek, illetve másfajta olyan programok, amiket napközben bátorságpróbának is hívhatunk, lesz akadálypályánk, és mindenféle más, amit most nem tudok egyben felsorolni.
0: Nem is kell, mert szerintem ugye ez egy ingyenes program, úgyhogy majd utána nézhetnek az érdeklődők. Az Állatok Világnapja a figyelemfelkeltésről is szól. Lesz-e lehetőség mondjuk a helyszínen örökbefogadásra, vagy legalábbis tanácsadásra azoknak, akik mondjuk most tervezik az első kedvencük befogadását?
1: Természetesen az előadók között is lesz olyan, aki konkrétan kitér erre, illetve örökbefogadásra itt a helyszínen nem lesz lehetőség, mert nekünk kikötésünk az, hogy legalább 2-3 alkalommal jöjjenek ki ismerkedni hozzá, de ez például egy remek alkalom arra, hogy valakibe beleszeressenek ezen a rendezvényen, és utána meg kijöhetnek, és végigjárhatják az utat velük, kivihetik őket sétálni, vagy cicák esetében kijöhetnek hozzájuk ismerkedni, és egy életre szóló társat kiválaszthatnak itt maguknak.
0: Nagyon szépen köszönöm, bízunk benne, hogy tényleg akkor ez a hétvége is tud ebbe segíteni, hogy egy ember rátaláljon a saját kis társára egy kutya formájában, vagy akár lehet cicáról is szó, bármilyen állatról. Nagyon szépen köszönöm, Nagy Leventét, a Noi Állatotthon Alapítvány szóvivőjét hallották.

0: társadalmi célú reklám.
1: Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés? Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelbimbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Ja, meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönség díjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűronikó és Vilmányi Benett.
8: Mami táncolunk?
3: Mami Blue. A mozikban.
9: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Szimfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényi. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
10: 8 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Deák Dóra. Cselkészet és annak értékei kerülnek a fókuszba hamarosan. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk a részletekkel, most azonban hírekkel folytatjuk műsorunkat. A bemondó Beslin Bettina.
11: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Főbb híreink röviden. A költségvetés stabilizálását nevezte a kormány legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Már csak nem 3 hete tartanak a diák tüntetések Franciaországban. Ma is sok lesz a napsütés, délután 22-26 fokra számíthatunk. Jönnek a részletek. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása Kisvártai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A kormányfő a helyi viszonyokra utalva úgy fogalmazott, Kisvárdára és környékére több 10 milliárd forint állami forrás érkezett, de a pénzt leginkább saját magukra költötték el a neres oligarchák. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. A nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben. A Dnyipro folyón átívelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap 2 átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a virradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diák tüntetésekkel összefüggésben. A zavargásokban több tucat rendőr és csendőr megsebesült. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csak nem 3 hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. Villámcsapott egy német turistába Rodoszon. Az 58 éves nő a helyszínen meghalt, a vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren. Krétán egy pásztor halt meg. Ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Itthon a hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Az első napon az előfutamok mellett kocsitoló versenyt, a győri ördöglovasok bemutatóját és a sztárfutamot láthatja a közönség. Holnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Utóbbiakat a Duna csatorna is közvetíti. A Nemzeti Vágta programját a szilvásváradi lipicai ménes hajtása zárja. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Végül az időjárásról. Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló időre készülhetünk a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánló.
7: Szótlanok hangján.
8: Az ember ősi ösztönnel igényli a természettel és az állatokkal való kapcsolatot, de vajon hogyan változott ez a kötelék az elmúlt évtizedekben? Ha azt mondjuk, nálunk családtag az állat, mit jelent ez valójában? És hogyan hat az állatainkra az a rengeteg elvárás, ami a szoros együttlétből fakad? Október 4-e, az Állatok Világnapja.
7: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rusztadli Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
12: Séta?
13: Gondoltam.
14: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
15: Indulhatunk.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
10: 8 óra 6 perc van, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Cserkészet és Pál utcai fiúk napja az ELTE fővészkertben. Ezekkel a témákkal jövünk hamarosan.

0: értékek, összetartozás és a természet tisztelete. Október 10-én Budapest egyik legszebb pontja a Gellért-hegy ad otthont az Országos Cserkésznapnak. Az esemény nem csak a mozgalom tagjainak jelentős találkozó, hanem a nagy közönség előtt is nyitva áll. Az érdeklődők is megnézhetik, hogy mi mindennel készülnek a cserkész közösség tagjai, a hagyományos értékeiket is be fogják mutatni. Kasper Blanka, az Országos Cserkésznap főszervezője van itt velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt.
0: Elindult a cserkész év, ahogyan a tanév is.
1: Így van.
0: Mennyi cserkészünk van Magyarországon? Lehet a nagyságrendileg valamit mondani?
1: Igen, mindenképpen. Körülbelül 15 ezer cserkész van Magyarországon.
0: Jó, az igen. Nagyon szép szám.
1: Igen, nem szokták gondolni az emberek, hogy ennyien vagyunk. Alapvetően egy alulról szerveződő mozgalom vagyunk, sok csapatunk van országszerte. Körülbelül 200 egyébként. Kisfalutól nagyobb városig, nyilván Budapest központtal azért alapvetően, tehát Budapesten van a legtöbb cserkész.
0: Meg kiskortól idősebb korig is,
1: így van, teljes életkori skálát mozgunk be. Felnőttek is vannak, ők segítik ugye gyakorlatilag a fiataloknak a munkáját, alapvetően ez egy ifjúságnevelő mozgalom, tehát sok vezetőnk is például, nem is 18 éves még, és tényleg 6-7 éves kortól már elkezdődik a cserkész munka. Azt szoktuk mondani, hogy a nevelési programunk olyan 25 éves korig tart, tehát addig készítjük fel őket az életre, vagy a cserkészeket az életre, utána pedig inkább egy ilyen személyes döntés, hogy akkor te tényleg cserkészettel akarsz-e foglalkozni az életed további részében, vagy mit teszel még bele.
0: Miért választják egyébként az emberek a cserkészetet? Miért szeretnének cserkészek lenni?
1: Szerintem a közösség az egyik legfontosabb értékünk. Kis közösségekkel dolgozunk, őrsökkel. Ez 8-10 embert jelent maximum, akik gyakorlatilag együtt nőnek fel. Szerintem fontos a természetközeliség, az a természet adta kihívások. A táborunk általában nomád táborok. 10 napot eltölteni együtt az erdőben, az egy nagyon meghatározó egy ember életében szerintem. Élete szóló barátságok születnek itt, és ami még szerintem fontos lehet, az a felelősségadás, amit már említettem az előbb, hogy 18 év alatti vezetőink is vannak, tehát, hogy a felelősségbe belenősz, és nem csak így egyszer csak megkapod.
0: Azt említette, hogy szeretnék a cserkészeket az életre nevelni. Miben tudnak nekik segíteni? Milyen kis támpontokra van szüksége egy embernek, egy kisgyermeknek, akár egy idősebbnek, hogy az életbe megállja a helyét?
1: Szerintem nagyon fontos, hogy a döntéseket, amiket hozunk, azokat mi alapján hozzuk meg, és ezekben próbálunk például segíteni, tehát, hogy ezt nagyon kicsiben kezdjük el. Egy táborban nem csak a felnőttek vagy az idősebbek vállalnak feladatokat, hanem mondjuk egy őrs van megbízva egy bizonyos szolgálattal, elmosogat ebéd után. Nem kell nagy dologra gondolni, de ők is hozzátesznek ahhoz, hogy a táborunk működjön, vagy ők rakják meg a tüzet, ha tudunk tábortüzet rakni, vagy nem tudom, ők szedik össze az éneklés után a papírokat a táborban. Szóval, hogy ilyen kis feladatok, de már a kisgyerekek is meg tudják őket csinálni, és szerintem ezek azok az apró felelősségadások, amik felkészítenek arra, hogy utána az életben könnyebb legyen.
0: Blankával mi itt a zene alatt egy picit beszélgettünk arról, és említettem neki, hogy szerintem nagyon sokan azért így az amerikai filmekben, ilyen tini filmekben látják a cserkészeket, és hogy hát lehet, hogy egy ilyen minimális képünk alakul ki erről, mert aki nem tagja ennek a közösségnek, persze látjuk az egyenruhát, a jelvényeket, de talán még mindig egy kicsit a fejekben tévhitek élnek azzal kapcsolatban, hogy mit is csinál egy cserkész. Mert az, hogy mondjuk a természetjárással és táborozással foglalkoznak, talán sokszor itt megállunk, úgyhogy megkérném, hogy egy kicsit részletezzük, hogy mi a feladatuk.
1: Igazából azért szoktuk azt mondani, hogy a cserkész évvel indul, mert tényleg a tanévvel egyszerre indulunk nagyjából, és minden tanévnek, vagy minden cserkészévnek van egy csapatonként változó, egyébként egy kicsit összekapcsolódó, de hogy csapatonként változó menete. Általában egy őszi és egy tavaszi portjával, az egy ilyen hétvégi kirándulás, de hogy alapvetően ezek a kis közösségeink, az őrseink hetente találkoznak. Hetente másfél órát körülbelül eltöltenek egymással, mindig van egy bizonyos tematika vagy teendő, amivel foglalkoznak, csomókat tanulnak, énekeket tanulnak, valamilyen játékot. Igazából minden arra készít fel, hogy amikor majd a táborba elérünk, ami az évnek a fénypontja, azért valljuk be, akkor felkészültek legyenek arra, hogy milyen együtt tölteni ezt az időszakot. Illetve nyilván vannak olyan tudások is, amik meg azért fontosak, hogy mondjuk a cserkész történelemről beszéljünk, hogy honnan jöttünk, mi van mögöttünk, mi van előttünk. Szóval, hogy ilyen nagyon összetett, amivel foglalkozunk, és kifejezetten ezért van az, hogy egy nevelési programmal dolgozunk.
0: Megmerem kockáztatni, hogyha valakinek valamilyen magánéleti problémája van, azt is nyugodtan megbeszélheti a másikkal, igen, mert ugye közösséget említünk, és most kimondottan cserkészekről beszélünk, de azért szerintem ez itt ilyen baráti kapcsolatok alakulnak ki, meg hát olyan, mint hogyha ezeket igen, a pillanatokat együtt élik meg.
1: Igen, így van mindenképpen, illetve ezért is fontos az, hogy a vezetőink azok viszonylag közel vannak korosztályban a résztvevőkhöz, mert nyilván könnyebben beszélsz bizonyos dolgokról, vagy bizonyos kérdéseket könnyebben teszel fel a barátaidnak, vagy egy kicsit idősebb embernek, mint mondjuk a szüleidnek elsőre. És akkor nyilván bátorítjuk őket arra, hogy a szüleikkel is meg lehet ezeket a témákat beszélni, de nagyon sokszor van olyan, hogy az ősvezetőink vagy a nagyobb felnőtt vezetőink kerülnek közeli kapcsolatba résztvevőkkel, akik megosztanak személyes dolgokat, igen, pozitívat vagy negatívat, igen.
0: Ön például felöltötte a cserkész inget. Igen. Azért volt csalóka, mert egy sárga pulóver van az ingen, és azért nem, igen, láttam a nyakkendőt, vagy itt a megkötő részét. Szerintem nagyon sokan büszkén viselik ezt az öltözetet, vagy én azt látom, hogy mindig büszkén viselik a cserkészek, így lehet őket azonosítani. Hát most október 10-én szerintem nagyon sok ilyen világosbarna ingbe öltöző személyt láthatunk, ugye akkor lesz az országos cserkésznap a Gellért hegyen. Miért éppen erre a helyszínre szervezték?
1: Ez egy kicsit szomorú, kicsit vidám történet. Eredetileg a vérmezőre szerettünk volna menni, de ahogy a táborainkban is érződik a szárasság, úgy a parkokban is érződik a szárasság, úgyhogy így kicsit viszonylag utolsó pillanatban kellett átszerveznünk a Gellért hegyre, mint helyszínre, de nagyon örülünk neki, mert sok vidéki cserkész is jön, szóval az a kilátás, ami majd a városra esik, az szerintem nagyon szép lesz, főleg este, mert egészen estig leszünk, úgyhogy örülünk, hogy ott lehetünk végül, de az azért elég szomorú, hogy egy ilyen szárasság miatt át kellett szervezni.
0: Ja. Meg azért tegyük hozzá, hogy valószínűleg a létszám miatt is, így mert egy hatalmas, nem tudom végül akkor hány fő jelzett vissza.
1: Most, ha nagyon azt nézzük, hogy hány fő jelzett vissza, akkor jelenleg 800 körül tartunk, még egy hét van a jelentkezésből, szóval ilyen 1000 fő körüli rendezvényre számítunk legalább. Alapvetően 3 évente rendezzük meg ezt a cserkésznapot, pontosan azért, hogy lehetőséget adjunk az ország szerte lévő csapatainknak, hogy találkozzanak. Ritkán éli meg azt egy cserkész, hogy nem csak a csapata van, aki 20-30-100 fős, hanem egy 1000 fős tömeg, aki szintén cserkész, és szintén azért van ott, mert ő is cserkész, és meg akarja élni ezt.
0: Ugye kimondottan a cserkészeknek lesznek ott szakmai programok, de a civilek is ismerkedhetnek velük.
1: Így van, így van. Szeretnénk, azért is szervezzük a város közepére igazából a programot, mert szeretnénk megmutatni, hogy a cserkészet nem csak a süti árulásból áll, mint ami a sztereotípia, amiről beszéltünk, hanem nagyon-nagyon sokféle programunk van, amivel a cserkészeten belül is foglalkozunk, tehát például különböző szakágaink vannak, akik így szakosodnak egy-egy dologra, ilyen a vízi szakág vagy a barlangászok, akik egy-egy ilyen specifikus programot tartanak, és most is lesz barlanglátogatás, vagy a vízi cserkészek mennek evezni a Dunára.
0: Meg itt, hogyha tanulásról, oktatásról beszélünk, lényegében különböző képességeket sajátíthatnak el a cserkészek, ugye? Hát nem véletlen, hogy különböző jelvényfokozatok is vannak.
1: Így van, így van. Igyekszünk, ez szerintem egy nagy előnye a cserkészetnek, hogy meg tudod találni azt, ami téged érdekel, vagy amiben te szeretnél elmélyedni. Elég komoly a vezetőképzésünk, körülbelül 600 vezetőt képzünk évente, különböző szinteken, és hogyha nem is ebben az irányba szeretnél menni, akkor tett vezető lenni a cserkészetben, akkor is biztosítunk arra lehetőséget, hogy megtaláld, amiben el tudsz mélyedni, legyen az kerékpár, legyen az barlangászás, akár külföldre is lehet, elég sokan mennek, vannak világtalálkozók, közép-európai találkozók, nyelvet lehet fejleszteni. Nem nagyon tudok olyat mondani, amit a cserkészeten belül nem lehet megtapasztalni.
0: Blanka, mikor kezdett el a cserkészettel foglalkozni, vagy mikor csatlakozott a csapathoz?
1: Igen, én inkább így fogalmaznék, mert egészen kis cserkészkoromtól kezdve én több mint 20 éve cserkészkedem.
0: És egy fiatal hölgyül velem szemben, azért kérdeztem.
1: Én 2002 óta vagyok a cserkészetnek a tagja, szegedi vagyok eredetileg, úgyhogy Szegeden kezdtem el cserkészkedni. És akkor utána az én cserkészkarrieremben a vezetőképzések voltak meghatározóak, egyrészt amiket én végeztem, és később részt vettem ezeknek a szervezésében, meg a tudás átadásban.
0: Most meg az Országos Cserkésznap egyik szervezője, úgyhogy azért még mindenki megtalálja a maga területét.
1: Így van.
0: Még arra lennék kíváncsi, hogy ugye több évszázados múltra tekint vissza a cserkészet. Ugyanakkor a világunk az folyamatosan változik, és nagyon gyorsan változik. Hogyan lehet megszólítani a mai digitális generációt, a fiatalokat?
1: Ez azt gondolom, hogy egy nehézség nem csak a cserkész közösségnek, hanem mindenkinek. Szerintem ami nálunk nagy érték, az tényleg a közösség része, és az élmény része. Tehát amikor ezt a cserkészetet létrehozták Angliában, akkor alapvetően az akkori legmodernebb pedagógia szerint hozták létre, vagy ezek az alapjai. És attól így nem tértünk el, tehát hogy igyekszünk megújulni, és igyekszünk behozni azokat az elemeket, amik a mai világban is jelen vannak. És hogy azt gondolom, hogy a közösségben levés, akkor is, ha digitális korban élünk, az egy nagyon fontos kulcsgondolat, és hogy mindezt a természetben szeretnénk megélni, hogy mindezt egy kis csoportban, vagy egy nagyobb közösségben, mint amilyen a cserkésznap is lesz, meg tudjuk élni, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, akár a külföldi magyarokra tekintve, akár külföldi cserkészekre tekintve, szerintem egy nagyon nagy érték.
0: Itt ugye mindenki önkéntes, vagy nagyjából, a nagyon nagy része önkéntes, úgy pont ez jutott eszembe, hogy ma már annyira sokan vannak, akik otthon ülnek akár a számítógép előtt is, ugye fiataloktól azért érkezik az a visszajelzés, hogy kezdenek el magányosodni, vagy szeretnének egy közösséghez tartozni, hát önöket nyugodtan lehet keresni.
1: Így van, bátran. Azt gondolom, hogy van egyébként egy ilyen térképünk a honlapunkon, ami mutatja a csapatokat a közelben, azt érdemes megnézni, ha valaki szeretne csatlakozni, hogy az ő közelében milyen cserkész csapatok vannak, és akkor meg lehet őket keresni. Most ez az időszak, ez a szeptember-október eleje a toborzási időszak, hiszen kezdtük az évet. Úgyhogy ilyenkor lehet igazán becsatlakozni ezekbe a heti foglalkozásokba igazából. És bármelyik korosztálynak, tehát, hogy tudok olyat, van olyan barátom a cserkészetből, aki 18 éves kora fölött talált ránk, és hogy mégis megtalálta benne azt, ami neki fontos.
0: Azt hiszem, itt tényleg az a lényeg, hogy az ember így próbáljon tájékozódni, halljon ilyenekről, olvasson ilyenekről.
1: Megjöjjön el.
0: Próbálja ki, és hát pont rátalál a saját területére. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs mind.
0: Kasper Blanka, az Országos Cserkésznap főszervezője volt a vendégem itt a Szombat reggelben.

0: A közösségnél maradva, aki ne ismerné Nemecsek Ernő, Boka János vagy épp Ács Feri karakterét Molnár Ferenc halhatatlan regényéből. Jó hírünk van, a nosztalgiázni és játszani vágyóknak ma Pál utcai fiúk családi nap van az Elte fővészkertben. Ennek kapcsán itt van velünk telefonon Szakács Nagy Zsuzsa, az Elte fővészkert munkatársa. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A fővészkert a Pál utcai fiúk című regény elválaszthatatlanul összefonódott egymással, mivel a kert a mű egyik legfontosabb valódi budapesti helyszíne. Megkérném, hogy idézzünk fel egy-két jelenetet, hogy mi minden történt ott a fővészkertben, de csak tényleg pár részletet áruljunk el, mert hogy lesz ma családi feladatsor, úgyhogy ott majd a családoknak kell kitalálni pontosan.
1: Így van. A kert a regény egyik ikonikus helyszíne, és szerintem éppen ettől olyan különleges ez a kapcsolat. Egy olyan valós helyszín szerepel a történetben, amely ma is létezik, és amelyet a látogatók most saját maguk is felfedezhetnek. Ezt a különleges kapcsolatot szeretnénk most egy kicsit közelebb hozni a családokhoz. A több helyszín is szerepel a regényben, sajnos amikor a regényt írták, akkor 10 hektár volt a fűvészkert, most csak 3 hektár, úgyhogy a helyszínek közül pár sajnos már nem létezik, de azért még mindig vannak olyan helyszínek, amit meg tudunk mutatni, például a Pálmaház, amelyik egy műemlékvédelmi épület, vagy a kastély is itt volt, és az állomásos feladatsort úgy alakítottuk ki, hogy a fűvészkert legidősebb fáit tettük bele a feladatsorba, így biztos, hogy olyan növényekkel is megismerkednek, amelyek akkor is itt voltak, amikor a regény íródott.
0: Tegnap az iskolás csoportoké volt a fők szerep, ugye ők ilyen játékos formában fedezhették fel a regénybeli helyszíneket. Mi volt a tapasztalat, mennyire hozhatja mondjuk egy regény szereplőjét a gyerekekhez az, hogy mondjuk az ő nyomdokaikban tudnak sétálni?
1: Nagyon sikeres volt a tegnapi programunk, körülbelül 450 gyerek vett részt rajta. Ilyen 15 fős csoportokba osztották a tanárok a gyerekeket, és a csapatok felfedező útra indultak, és nem is igazán a feladatsor volt a lényeg, meg a feladatok elvégzése, hanem az, hogy a fűvészkerttel ismerkedjenek, az eredeti helyszínekkel, és közben még a növényeket is próbáltuk becsempészni a feladatokba, hogyha már bemennek a pálmaházba, akkor ne csak a helyszínt lássák, ahol Nemecsek elrejtőzött, hanem vegyék észre a trópusi növényeket, amik a pálmaházban vannak, ismerjék meg, hogy nő egy banán, egy kakaó, vagy a sárkánygyümölcs, ami a gyerekek kedvence. Úgyhogy nagyon sikeres volt, és a növények és a gyerekek örömmel végigjárták ezt a útvonalat a kertben.
0: Említettem, hogy ma családi nap lesz a fővészkertben, Pál utcai fiúk családi nap pontosabban, és már egy feladatsort megemlítettünk, de mivel várják még az érdeklődőket?
1: A feladatsort el lehet végezni QR kódok segítségével is, és hogyha így végigjárják, akkor minden állomáson egy betűt kell megtalálni, és abból egy jelszót lehet összerakni, és a jelszóval apró ajándékot kaphatnak a gyerekek a kastély emeletén, ahol kézműves foglalkozással is várjuk, és ott átvehetik Nemecsek üzenetét is.
0: Melyik állomás vagy rejtvény a személyes kedvence? Nem tudom, hogy legalább egy kérdést a feladatsorok közül el lehet-e árulni.
1: Hát vannak a regénnyel kapcsolatos kérdések is, amire azért, aki elolvasta a regényt, biztosan tud válaszolni, de vannak a növényekkel kapcsolatos kérdések is, és nekem a kedvencem a ginkó, és van a ginkóval kapcsolatos kérdés is. Azt is egyszerű megfejteni, mivel hogy a három legöregebb fánk a ginkók itt a kastély mellett, és egy információs tábla is van mellettük, és hogyha azt is elolvassák, akkor a ginkóval kapcsolatos kérdésre is könnyedén tudnak válaszolni.
0: Gondoltam, hogy azért a helyiek, a szakemberek azért adnak egy kis segítséget a családoknak, hogyha valamit esetleg nem tudnának. Nagyon szépen köszönöm, Szakács Nagy Zsuzsával, az Elte fűvészkert munkatársával beszélgettem a Pál utcai fiúk családi napról.

7 perc múlva 8:30-kor véget ér a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja, utána az Új Világ című műsor következik. A szombat reggel ma is rábja ezzel búcsúzik. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnökök Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Vancsok György volt. A szerkesztő Elsztaröszközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
1: Újra
0: mindenkié. Új világ.
2: Köszöntöm a világ eseményei, történései, jelenségei iránt érdeklődőket. Járai Juditot és a Kossuth Rádió világpolitikai magazinját, az Új világot hallják. Amerika, Dánia, Grönland, Egyesült Királyság, Szerbia és Románia. Ma ezekbe az országokba invitáljuk Önöket. Köztük is kettő különösen érdekes. Grönland, a Dán Királyság autonóm területe, amelynek jövőjéről az Egyesült Államok és Dánia a napokban írt alá túlzás nélkül

0: sokan is sokszor legyintenek az amerikai elnökre. Ó, nagyot mond, teátrális, rossz a stílusa, agresszív, motyogják. És a stílus kérdésében talán igazuk is van. De akárhogyan is legyen, Donald Trump eddig a nemzetközi politikában is sok ügyben képes volt keresztül vinni az akaratát. Gondoljunk csak a NATO költségvetési ügyeire, vagy Panamára, ahonnan végül is kiszorította a kínaiakat. Vagy Kanadára, ahol Mark Carney kormányfő személyében ugyan emberére talált, de éppen a napokban jelentették amerikai lapok, hogy az amerikai exporttermékek Kanada helyett egyre inkább Mexikóban találnak piacra. És itt van Grönland, amelyről pár hónappal ezelőtt nagy nemzetközi felháborodás közepette jelentette ki Trump, hogy Amerika magának akarja ezt a Dániához tartozó óriás szigetet. Nos, Washington és Kopenhága éppen a napokban az ENSZ közgyűlés ülése idején írt alá stratégiai megállapodást Grönlandról és a sziget biztonságáról. A megállapodást még a NATO is üdvözölte, Grönland pedig meg is köszönte. A fanfárok után Donald Trumpot halljuk.
1: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
0: Nagyszerű lesz a kapcsolatunk, a biztonságpolitikai kapcsolatunk, mondja, és hangsúlyozza, hogy arra számít mindannyian, minden fél nagyon szorosan és komolyan együttműködik majd. Ez nagyszerű lesz Európának, az Egyesült Államoknak és mindenkinek, de kivált Grönlandnak, fogalmaz az Egyesült Államok elnöke, aki kiemeli azt is, hogy az egész északi sarkvidék biztonságáról van szó. Az aláírt megállapodás az Egyesült Államok történelmi győzelme. Értékelte az egyezményt a Trump kormányzattal nem különösebben rokon szenvező The Hill című orgánum, amely főként a Fehérház és a Kongresszus ügyeivel foglalkozik. Az új egyezmény, mert hogy 1951-ben Washington és Kopenhága már kötött egy biztonsági egyezményt. Szóval az új egyezmény az Egyesült Államok széles körű katonai jelenlétét teszi lehetővé Grönlandon. A hidegháború esztendeiben több amerikai támaszpont is volt ezen a nagy szigeten, de mára már csak egy maradt. Most két új katonai támaszpont létesül majd. Mette Frederiksen dán kormányfő szintén azt hangsúlyozta az egyezmény aláírásakor, hogy ez a megállapodás jó mindenkinek.
2: Ever since the Second World War, the United States has defended the free world, created prosperity.
0: Az Egyesült Államok a második világháború óta védelmezi a szabad világot, gazdasági felvirágzást teremt, békét és szabadságot, mondta a dán szociáldemokrata kormányfő. Mette Frederiksen szerint ez a megállapodás örök időkre szól, és jó az Egyesült Államoknak, Grönlandnak, Dániának, a NATO szövetségének és egész Európának is. Ezzel most megerősítjük közös biztonságunkat, erősítjük közös elrettentő erőnket, és megmutatjuk ellenfeleinknek, hogy kik is vagyunk, fogalmazott a politikus nő, majd leszögezte. Donald Trump mindig is nagyon egyértelműen fogalmazott, hogy nem akarja, hogy ellenségek túl közel kerüljenek hozzánk. És ő már, mint Frederiksen kormányfő, ezzel teljes mértékben egyetért. De szerinte ez az egyezmény egyben elismeri az Egyesült Államok történelmet meghatározó szerepét és hozzájárulását Grönland és az Észak-Atlanti térség védelméhez is. Jens Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint ez egy win-win, vagyis győztes helyzet. Mindenki hangsúlyozta Dánia és Grönland szuverenitását, ám bátor ezentúl amerikai egyetértés kell ahhoz, hogy Grönland megválaszthassa ipari és pénzügyi partnereit. És a több hónapig húzódó viták és válságok után megnyugodtak a kedélyek. És Donald Trump ismét elérte, amit akart.

Donald Trump még az ENSZ közgyűlés ülése előtt Írország fővárosában Dublinban járt, és a Michael Martin ír kormányfővel tartott közös tájékoztatóján a helyi újságírók egyike megkérdezte tőle, vajon szívesen látna egy újraegyesült Írországot. Az amerikai elnök, akinek édesanyja skót születésű volt, elmosolyodott és azt mondta, nem akar senkinek sem gondot okozni, de szívesen látná Írország és Észak-Írország újraegyesülését. S még hozzátette, ahogyan a dolgok most állnak, ez valószínűleg meg is történik, és nagyszerű fejlemény lenne. Mindenki nagy meghökkenésére a mondatból címlapsztori lett, szerte a világon, mintha maga az amerikai elnök vetette volna fel, és szorgalmazná ezt.

0: Ez nem így van, de Trump valószínűleg ráérzett a skótok és az írek hangulatára. És most kiderült, nem teljesen alaptalanul. Az északír, a skót és a velszi vezetők ugyanis közös nyilatkozatban adták értésre, hogy erőfeszítéseket terveznek annak érdekében, hogy leváljanak Angliáról. És ezzel lényegében felmondják az Egyesült Királyság egységét. Tóth Vali jelenti Londonból erről a különös, de nem jelentéktelen fejleményről.
1: Ilyesmi is ritkán fordul elő. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke nemrég Cardiffban találkozott és együttműködésük szorosabbra fűzéséről tárgyalt. Erről egy memorandumot is kiadtak. A szűkszavú hírből nem derül ki, hogy az említett találkozó egy olyan folyamat kezdete, amely alkotmányos alapjaiban rengetheti meg Nagy-Britannia jövőjének alakulását. Az említett memorandum önrendelkezést sürget, mert mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy saját jövőjéről döntsön, hangsúlyozták az érintettek. A találkozó után mindhárom autonóm országrész vezetője ugyanarról beszélt, a saját szemszögéből. Az északír autonóm kormány feje Michelle O'Neill. A függetlenségről szóló vita nagyon is él, sőt, nem csak itthon, de nemzetközileg is, és ez a vita megmutatja, mi a tét. Nos, a díj, a nagy nyeremény az emberek számára az egyesítés, a megosztottság megszüntetése. Egy új kezdet, egy új Írország számára, fogalmaz az északír politikus. Michelle O'Neill fel is szólította a brit és az ír kormányt, hogy 2030-ra tűzze ki az Ír-sziget újraegyesítéséről tartandó népszavazást. A skót vezető John Sweeney is a függetlenség iránti vágyat emelte ki.
2: Because the people of Scotland, if given the choice of independence in a referendum, will take that choice.
1: Mert Skócia lakói, ha erre lehetőséget kapnak, a referendumot és a függetlenséget fogják választani. Minden felmérés arra utal, hogy ez a Skóciában élők választása. Így az edinburghi politikus. Végül a vendéglátó Wales vezetője is ezt hangsúlyozta.
3: What I'm saying is I believe in Wales. I believe that Wales will thrive as a nation when we take that decision.
1: Hiszem, hogy Wales mint nemzet virulni fog, ha úgy döntünk, hogy független nemzetté válunk, partner kapcsolatban együttműködve másokkal. Hogy ez mikor következik be, arról Wales népének kell döntenie, mondta az eddig meglehetősen korlátozott autonómiát élvező kis országrész vezetője, Run up your wealth. A három politikus szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Nemzeteink jövője az Unióhoz kötődik, mondják, mivel a brit EU-tagság megszűnése károkat okozott gazdaságainknak és korlátozta népeink lehetőségeit, fogalmaz a dokumentum. Hozzátéve a londoni kormány, azaz a Westminster ideje a végéhez közeledik. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy Tony Blair kormányfő hosszú tárgyalás sorozat után 1998-ban Észak-Írország polgárháborús évtizedei után alkotta meg és fogadtatta el a nagypénteki egyezményt, amely végre elhozta a békét és egy hatalommegosztásra és önrendelkezésre alapozó új korszak kezdődött. Ez azt ígérte, ha lakói többsége ezt szeretné, referendum dönthet Észak-Írország jövőjéről. Ezt követően autonómiát kapott Wales és Skócia is, ez utóbbi a legnagyobbat. Ez az autonómia azonban a védelmi kérdésekre és a külügyekre egyik országrész esetén sem terjed ki. Mostanáig nagyjából úgy tűnt az érintettek, ezzel a helyzettel megbékéltek. Csakhogy. Az Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország alkotta Egyesült Királyság történetében most először fordul elő, hogy a három autonóm tagországban elszakadásra, Belfastban pedig a 105 éve ketté választott Ír-sziget egyesítésére törekvő pártok és politikusok vannak kormányon. Ezek már nem elégedettek a London által nekik juttatott autonómia mértékével. John Sweeney, skót miniszterelnök, a Skóciában kormányzó, függetlensége törekvő skót nemzeti párt vezetője is többször beszélt arról, hogy a következő 5 évben ismét népszavazást kell tartani Skócia függetlenségéről. Ilyet legutóbb 2014. szeptemberében tartottak. Akkor az elszakadást ellenzők győztek. Csak hogy azért, mert akkor az EU-tagság megőrzéséhez ez tűnt célszerűnek. Aztán jött a Brexit, ahol a 2016-os szavazáson országos átlagban a résztvevők minimális többsége a kilépésre, a skótok majdnem kétharmada viszont a bennmaradásra voksolt. A Skót Nemzeti Párt azóta is rendszeresen hangoztatja, hogy elengedhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London a Brexittel kiszakította az Európai Unióból. A brit kormányfő igyekezett hűteni a várakozásokat. Belfasti villámlátogatása során azt mondta, az ír referendum most nem időszerű, majd Skóciának címezve hozzátette, elvileg lehet szó egy referendumról, de csak később.
2: There was a clear resolution reached, and I don't think now is the time to go back into that.
1: Világos döntés és határozat volt, amire akkor jutottak, és én nem gondolom, hogy most van itt az ideje, hogy ezt a vitát újra nyissuk. A gazdaság, a megélhetési költségek kérdése az, ami a skótokat most a leginkább érinti. Sőt, ez az, ami a Nagy-Britannia bármely részén élő emberek számára a legfontosabb, mondta Andy Burnham. A brit kormányfő ugyanakkor a napokban, mintegy reagálva e fejleményekre, már kissé megengedőbben szólt London lehetséges közeledéséről az EU felé. Cardiffban a három politikus jelezte, hogy összefogva, egyeztetve, Londonra nyomást gyakorolva küzdenek mostantól céljaikért. Elemzők szerint még hosszú lehet az út, és 2030 talán túl korai lehet az ilyen referendumokhoz. Ám a brit politika vezetői már nem engedhetik meg maguknak, hogy a törekvésekről ne vegyenek tudomást. Számos politikai elemző fel is teszi a kérdést. Vajon kinek lehet érdeke Nagy-Britannia ilyen nagymérvű geopolitikai átrendeződése?

0: Nagy-Britannia esetleges geopolitikai átrendeződésének jövőjéről még valószínűleg hallunk majd. Bár megjegyzem, a 90-es évek elején az akkor még Észak-Olaszország elszakadását meghirdető Lombard Liga megalakulását és első lépéseit állítólag a németek finanszírozták. Ezt akkoriban a Liga szellemi atya és ideológusa Gianfranco Miglio mondta el nekem egy interjúban, s ő azzal indokolta a német támogatást, hogy a Berlusconi vezette Olaszország bika erős gazdasága túl nagy konkurenciát jelenthetett. Szerbiáról a következő hetekben hallunk majd sokat. Október 25-én tartják ugyanis az előrehozott választásokat, és a pártok és jelöltjeik már rajtvonalhoz álltak. Az egyik legfajsúlyosabb jelölt vitathatatlanul Alekszandar Vučić elnök, aki ezúttal pártja a Szerb Haladó Párt miniszterelnök jelöltjeként indul a választásokon. Vučić vasárnap mondott le az elnöki posztról, azért, hogy visszatérhessen a hatalomba miniszterelnökként. A várható választási nagyüzemről, a résztvevőkről és jelöltjeikről, valamint az esélyekről Ternovász István tudósít Szerbiából.
1: Zahvalan sam građanima koji su dva navrata svoje ljudsko poverenje u ogromnoj meri poklonili meni.
2: Köszönettel tartozom a polgároknak, hogy támogatásuknak köszönhetően két megbízatási időszakban az ország elnöke lehettem, mondta vasárnap bejelentett lemondásakor Alekszandar Vučić államfő, akinek a jövő év májusában járna le második 5 éves megbízatási ideje. Így az alkotmány értelmében többé nem lehet az ország elnöke. Lemondásának oka, hogy az ellenzéki egyetemista mozgalom által kikényszerített parlamenti választások ő lesz a 14 éve hatalmon lévő Szerb Haladó Párt miniszterelnök jelöltje. Lemondásakor hangsúlyozta, büszke arra, hogy elnöksége ideje alatt jelentősen nőtt a bruttó hazai termék, a foglalkoztatás is növekedett, és az út, valamint vasúthálózatot soha nem látott mértékben fejlesztették. A következő időszak legfontosabb feladatai közé sorolta a béke és a stabilitás megőrzését, a nemzeti érdekek, valamint a koszovói szerbek védelmét. Hangsúlyozta, hogy Szerbiának folytatnia kell európai integrációját, megőrizve kapcsolatait hagyományos keleti partnereivel. Vučić 2014 és 2017 között egyszer már volt az ország miniszterelnöke. Az elmúlt 12 évben először kormányfőként, majd államfőként állt az ország élén. Lemondását követően december folyamán elnökválasztásokra is sor kerül, közben november 8-án nemzeti kisebbségi önkormányzati választásokat is tartanak az országban. Így gyakorlatilag 3 hónapon át választási lázban ég a nyugat-balkáni ország. Szerbiában nem számít meglepetésnek az, hogy a kormány nem tölti ki teljes 4 éves ciklusát. Itt ugyanis az újabbkori többpártrendszer 1990-es bevezetése óta eltelt 36 évben 14 alkalommal tartottak országos parlamenti választásokat 10-szer idő előtt itt, és csak 4 olyan kormány volt, amely megérte a 4 évet. Az eddig a kormánykoalíció részét képező Szerbiai Szocialista Párt koalíciós listán vágott bele a kampányba az Egységes Szerbiával, a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal és a Szerbiai Zöldekkel. Szerbiában közös ellenzéki lista a választás sokon nem lesz. Az egyetemisták külön listával indulnak. Ellenmondásosnak tűhet, hogy a 250 nevet tartalmazó jelölt listájukra egyetlen egyetemi hallgató neve nem került fel. Ők ezt azzal magyarázzák, hogy nem tartják magukat kellően felkészültnek az állam legfontosabb tisztségeinek betöltésére, ugyanakkor, mint mondják, demokratikus eljárásban választották ki azokat a személyeket, akikben megbíznak, és akiket alkalmasnak tartanak erre a feladatra. Azt is nyomatékosítják, hogy olyan személy neve nem került a listájukra, aki korábban részt vett volna az ország irányításában. Ők azt hangsúlyozzák, hogy tiszta lappal indulnak. Jelöltjeik között épp úgy megtalálhatók ismert egyetemi tanárok, művészek és sportolók, ahogy az eddig kormányzó párt jelöltjei között is. Listavezetőjük Ilija Srdanović, az Újvidéki Egyetem orvostudományi karának kardiológus professzora lesz.
3: Ili Srbija, ili mafia.
2: A választóknak arra az egyszerű kérdésre kell választ adniuk, hogy Szerbiát vagy a maffiát választják, fogalmazott az egyetemisták győznek nevű listavezetője. Ilija Srdanović biztos benne, hogy a választások nem lesznek tisztességes, mert szerinte a regnáló hatalom foglyul ejtette az intézményeket, és mindent meg fog próbálni annak érdekében, hogy pozícióban maradjon. De erre az egyetemisták felkészültek és készek a győzelemre, mondta. Amíg az eddig kormányzó Szerb Haladó Párt álláspontja ismert, hogy egyaránt jó viszont kíván fenntartani az Európai Unióval, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával, és hogy brüsszeli nyomásra sem hajlandó büntető intézkedéseket bevezetni Oroszországgal szemben, addig az egyetemisták listáján szereplők kínosan kerülik az egyértelmű állásfoglalást ebben a kérdésben, de Koszovó államisága elismerésének ügyében is. Elutasították a részvételt a szerbiai köztelevízió által meghirdetett vitaműsorban is, amelyen a választások esélyesei mind hatalmi, mind ellenzéki részről ott voltak. Az egyetemisták népszavazásként tekintenek a választásokra, és legfontosabb céljuknak a hatalom megdöntését tartják. A részletekről a győzelmüket követően egyeztetnének a polgárokkal. Ellenzéki oldalon a három párt alkotta Népi Szerbia nevű koalíció és a Demokrata párt jelezte, kiszáll a versenyből, és az egyetemista mozgalmat támogatják a választásokon. Kormányellenes körökben felháborodást okozott az, hogy az Európai Szerbia nevű koalíció megosztva az ellenzéki tábort nem hirdetett bojkottot és jelezte, annak ellenére részt vesz a választásokon, hogy programja nagy részt megegyezik az egyetemisták elképzeléseivel. Ha az egyetemisták nyernének, ők nagy valószínűséggel támogatnák őket. A Faktor Plusz közvéleménykutató intézet adatai szerint, ha most vasárnap tartanák a választásokat, a szerb haladópárt Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listája végezne az első helyen, 48,6%-os támogatottsággal. Az egyetemisták győznek nevű lista a szavazatok 37,7%-át szerezné meg. Rajtuk kívül a 3%-os bejutási cenzust átlépné még a szerbiai szocialista párt vezette, a stabilitás tényezője nevű koalíció és az Európai Szerbia nevű tömörülés, valamint néhány nemzeti kisebbségi párt és koalíció. A kisebbségi pártokra és koalíciókra nem vonatkozik az általános parlamenti küszöb. A törvényhozásba való bejutásuk a természetes küszöb alapján történik, ami azt jelenti, hogy egy parlamenti hely megszerzéséhez annyi szavazattal kell rendelkezniük, amennyi a Daunt módszer alapján egyetlen parlamenti mandátum megszerzéséhez matematikailag szükséges. Ez részvételtől függően általában 10-15 ezer szavazatot jelent. A Vajdasági Magyar Szövetséget nem érte váratlanul a választások kiírása. A VMS az egyetlen magyar párt Szerbiában, amely önálló listával indul a választáson, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt támogatásával. Az ellenzéki magyar pártok közül a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és néhány politizáló ellenzéki civil szervezet a VMS-szel szemben az ellenzéki egyetemistákat támogatják. Politikai elemzők szerint a kisebbségi pártok könnyen a mérleg nyelvét képezhetik a választásokat követő kormányalakítás alkalmával. Október 25-én valamivel több mint 6 millió 700 ezer választópolgár járulhat az urnák elé Szerbiában.

0: Romániának megint volt új kormányfője, megint voltak új kormánytagjai, sőt, kormányprogramja is. Ám nem voltak, legalábbis nem elegen voltak azok, akik megszavazzák őket. Szerdán a bukaresti parlament leszavazta a legújabb, legutóbbi miniszterelnök jelöltet, Siegfried Muresánt és jobb közép kabinettjét. Siegfried Muresán a Nemzeti Liberális Párt politikusa, és nem mellesleg a májusban megbuktatott Ilie Bolozsán pártársa. Romániának május óta nincs kormánya, akkor bukott meg a liberális Ilie Bolozsán vezette kabinett. Az országot azóta korlátozott jogkörű ügyvivő kabinet irányítja, a pártok pedig képtelenek tartós többséget kovácsolni. Muresán a harmadik kormányfőjelölt volt, és ennyi sikertelen kísérlet után az államfőnek előrehozott választásokat kell vagy kellene kiírnia. Nikosor Dán államfő holnap után, azaz október 5-én hétfőn tanácskozik a pártok képviselőivel. Ám elemzők arra számítanak, hogy nem választások lesznek, hanem újabb kísérletezgetés. A jelenlegi helyzetről romániai kollégám Lehőc László számol be.
1: A bukaresti parlament két kamarájának együttesülése szerdán szavazott a Nemzeti Liberális Párti európai parlamenti képviselő Siegfried Muresán által javasolt kormányról, amelyben a Nemzeti Liberális Párt 7, a Mentsétek meg Romániát Szövetség 6, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 3 tagja, valamint egy független kapott volna helyet. Siegfried Muresán szerepet szánt a korábbi Bolozsán kabinet több tagjának, és kormányprogramja is egyfajta folytatása lett volna a Bolozsán kormányénak. Az ülésen felszólaló kijelölt miniszterelnök azonban sikertelenül próbálta megvédeni programját.
2: Prin acest program de guvernare propunem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură.
1: Kormányprogramunk révén egy modern, jólétet biztosító, igazságos és biztonságos Románia megteremtését javasoljuk, mondta. Folytatjuk a román kormány utóbbi egy évben hozott jó intézkedéseit, és a gazdasági növekedés és fejlődés új szakaszába lépést tűzzük ki célul. Hogy a fejlődés valós legyen, az intézkedéseknek az állammal kell kezdődniük. A legutóbbi felmérés eredményeivel összhangban csökkenteni fogjuk a parlament létszámát, minden minisztériumban korlátozzuk az államtitkárok számát, az általunk javasolt kormánynak csak 3 miniszterelnök helyettese lesz, megtiltjuk a nyugdíj és az állami fizetés halmozását, átszervezzük az állami vállalatokat, amelyeknek korszerű szolgáltatásokat kell nyújtaniuk az embereknek, nem lehetnek a közpénzek elherdálásának forrásai. A tervezet szerint 30 napon belül elvégezték volna a költségvetés kiigazítást, anélkül, hogy a deficit túllépne a GDP arányos 6,2%-os célt, a jövő évi költségvetést pedig november 30-áig elkészítették volna, hogy azt még az év vége előtt megszavazhassa a törvényhozás. Muresán ígérete szerint nem vezetnének be új adókat, a hiányt az állami kiadások lefaragásával és hatékonyabb adóbeszedéssel mérsékelnék, megtartanák az egykulcsos adót, és amint a gazdasági mozgástér engedi, a jelenlegi 21%-ról visszacsökkentenék az áfát 19%-ra, sőt, egy úgynevezett reformosztalékat is bevezetnének 2027. júliusától a bürokrácia leépítéséből és a fekete gazdaság visszaszorításából származó többletbevétel felét közvetlenül a munka adóterheinek mérséklésére fordítanák. A bukaresti parlament nem szavazott bizalmat Siegfried Muresán kormányának. A szükséges 233 támogató szavazat helyett a Nemzeti Liberális Párti európai parlamenti képviselő által javasolt kormány csak 182-t kapott. A szociáldemokrata párt tagjai a teremben voltak, de nem voksoltak, hangsúlyozták, nem azért szavaztak májusban a Bolozsán kabinet lemondatására, hogy most támogassák annak folytatását. A Románok Egyesüléséért Szövetség nem vett részt a szavazásban. A Bolozsán kormány megbuktatása óta 5 hónap telt el. Azóta 3 kormányalakítási kísérlet volt. Eugen Tomák, európai parlamenti képviselő visszaadta a megbízást, miután látta, hogy az általa javasolt kormánynak nincs esélye a parlamentben. Adrián Vestia, liberális párti alelnök, Muresánhoz hasonlóan bizalmi szavazást kért a parlamentben, amelyen el is bukott. Mivel az államfő a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével való egyeztetés nélkül bízta meg kormányalakítással, így, míg a szociáldemokrata párt támogatta, saját pártja és az azzal szövetséges Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS nem. Az alkotmány értelmében két leszavazott kormányfőjelölt után az államfőnek lehetősége van feloszlatni a parlamentet és előrehozott választást kiírni. Nikus Ordán azonban többször jelezte, hogy szeretné elkerülni ezt a megoldást. Az államfő azért is óckodik az előrehozott választástól, mert a jelenlegi felmérések szerint a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség a legnagyobb támogatottságnak örvendő párt, így csak megerősödne, míg a többi párt támogatottsága azt mutatja, hogy a parlament fragmentálódottsága megmaradna, így továbbra sem biztos, hogy sikerülne feloldani a patthelyzetet. Az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, éppen ellenkezőleg elmélyítenék a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot a román állampolgárok és a pénzpiacok körében egyaránt, vélekedett Nikus Ordán. A szerdai parlamenti szavazás után azonban most ismét az elnök tér felén pattog a labda. A Prágában tartózkodó államfő nem sokkal az eredményhirdetés után rövid televíziós nyilatkozatban reagált.
3: Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi să înțelegem că este nevoie de consens în politică.
1: A mostani szavazást szükséges lépésnek nevezte, hogy mindannyian megértsük, hogy konszenzusra van szükség a politikában. Ebben a helyzetben hétfőn egyeztetésre hívja a pártokat, és hétfőn délután megnevezi újabb miniszterelnök jelöltjét. Felszólította a pártokat, hogy elfogadható kompromisszumokkal jöjjenek. A románokat és a külföldi partnereket pedig arról biztosította, hogy Románia tartja nyugatbarát irányultságát és teljesíti pénzügyi vállalásait.
0: És most néhány érdekes, de nem érdektelen hír. Olaszország csak nem 4 évtized után visszatér az atomenergiához. A héten az olasz szenátus is elfogadta a képviselőház által már korábban jóváhagyott törvényt, miszerint ismét lesznek atomreaktorok az országban. Az Appenninektől délre a csernobili katasztrófa után zárták le az atomreaktorokat, egy 1987-ben tartott népszavazást követően. Azóta Róma külföldről vásárolt villamos energiát. Az első reaktorok, amelyek kis moduláris atomreaktorok lesznek, 2033-ban állnak munkába, a tervek szerint. A kormányzat 4 reaktort tervez, de hogy hol, arról még nem született döntés. Kanada egyik legnagyobb példányszámú lapja, a Toronto Sun, egészségügyi tisztségviselők lemondását követeli az Ellison bizottság vizsgálata nyomán. Az Ellison bizottságot Dean Ellison, konzervatív parlamenti képviselő vezette, és szeptemberben több meghallgatást tartott a COVID-járvány kezeléséről. Mintegy 50 embert, köztük rendőröket, orvosokat és volt COVID-fertőzötteket hallgattak meg, és ennek nyomán megállapították, hogy az oltások nem voltak megfelelőek, nem tesztelték őket megfelelően, hiperagresszív volt az oltásra buzdító kampány, és az oltási program 10 000-eknek okozott egészségügyi károsodást. Gáza városban, amely a gázai övezet fővárosa, 3 év után újra megnyit a Szent Családról nevezett katolikus templom. A háború előtt 5 keresztény iskola is működött Gázában, 3 katolikus, 1 ortodox és 1 evangéliumi keresztény, és a gyermekeknek több iskola állt rendelkezésükre szerte az övezetben. Jelenleg csak is a most újra nyílt templomban folyik tanítás. A jeruzsálemi latin patriarchátus oktatással foglalkozó direktora szerint mintegy 130 gyermek tanul itt ebben az épületben, többségük muszlim. Az elmúlt 3 évben a templom több mint 450 menekültnek adott otthont. Az Új világot és Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök, és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.
4: Pontosan 9 órakor, jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Elképzelhetőnek tartja a kormány az ár és stop kivezetését. Lezárják este a Lánchídat. Ma is napos szép időnk lesz. Jönnek a részletek. Az ár és stop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tucat kisbolt ment csődbe az ár és stop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Utólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása szerint a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya-Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Karbantartást végeznek az egyik Váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon ma és holnap a Székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60 és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik. A Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. Elveszettnek hitt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Battyányi Gyula egy-egy alkotását mától lehet megtekinteni a galériában. A 2 hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ribl Rónai József, Sejber Hugó és Mednyászki László képeit is. Az időjárásról: napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló időre készülhetünk a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
5: Műsorajánló. Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
6: A Magyar Társadalmi Megosztottság mítosza és valósága címmel tartják a Történelemtanárok Országos Konferenciáját Budapesten. Ennek apropóján a megosztottság gyökereiről fogunk beszélgetni Csunderlik Péter és Hatos Pál történészekkel.
5: Konkrétum. Ma délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
7: Vegyszermentes kertészkedés, textilfestés, növényi színezékkel, tippek az energiatakarékos és műszálmentes háztartáshoz. Dédszüleink játékai és örök életű szerszámai, mesélő tárgyak a fenntarthatóság jegyében, zöld örökség bringatúra, tematikus séták, pihenés a képernyőmentes ligetben. Szörpök, lekvárok, teák, a hagyományos tartósítás módszerei, a Szentendrei Skanzen kincsei, értékei és alkotóközösségei.
5: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak. Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
9: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most Sesták Miklósról lesz szó.

0: 2012-ben készült ez a felvétel. Orbán Viktor akkori miniszterelnök énekel két színész barátjával és egy másik politikussal. A másik politikus Seszták Miklós. A KDNP parlamenti képviselője volt akkoriban, és még előtte állt miniszteri megbízatása az a négy év, amikor óriási pénzek felett rendelkezhetett. Alig ha gondolta e pálinkás dalolás alkalmával, hogy 2026-ban letartóztatják majd, vesztegetés elfogadásának gyanújával. Pedig a héten ez történt vele. A frissen alakult Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik első nyomozását éppen ellene viszi. Hogy miért? Erről Unger Anna, a hivatal elnöke beszélt hétfőn a Felkelő című műsorban.
1: Itt tulajdonképpen az történik a nyomozati iratokból, és ugye a legfőbb ügyészségnek az átiratából, vagy a mentelmi jogot felfüggesztő kezdeményezéséből ez ugye megismerhető, hogy tulajdonképpen van egy politikus, aki nagyon komoly közhatalmi és döntési jogosultságokkal rendelkezik, és azért, hogy ő valamilyen döntéseket meghozzon, egy idő után azt mondja, hogy erre szánunk ennyi közpénzt, egy adott beruházásra, megkapja az a vállalkozó, aki nekem ebből vissza ad x%-ot. Vagy Volánbusz ága, ugye ugyanennek a történetnek az, és ugye ott úgy érintett a volt miniszter, hogy ő volt a Nemzeti Vagyonkezelőt felügyelő miniszter, aki ugye, amely cég ugye tulajdonolta a Volánt, hogy vegyen nagyon-nagyon drágán a Volán dolgokat, és abból is megkapjuk a magunkét. És ugye ez szerintem tipikusan az a politikai korrupciós eset, aminek ez a többféle ága, hogy adott esetben koncessziót, adott esetben fejlesztési munkákat, megbízásokat, beruházásokat, vagy eszközparkfejlesztést, csak akkor bonyolít le az állam, hogyha ebből magánjövedelem is következik, és ez nagyon fontos, hogy magánjövedelem következik, és ez... Én azt gondolom, hogy ez nem csak azért érdekes, mert itt tényleg sok-sok milliárd forintról beszélünk, hanem mindeközben az ország legszegényebb régiójáról is beszélünk, ahol ez a fajta építőipar, és ez nem a Volánbusz része, hanem a beruházási ingatlanfejlesztési része, ahol a lényegében ez a hálózat, vagy ez a rendszer maga alá tolja, maga alá kényszeríti az ottani vállalkozói réteg egészét. Tehát amiről én többször beszéltem, hogy egy feudális kiáró rendszert hoz létre, és megfizeteti a köz megbízásért magánhasznot teszel, az ezen a láncolaton keresztül értékelhető.
0: Seszták Miklós tehát a gyanú szerint kenőpénzt kért építkezések és túlárazott állami beszerzések után. Ezek része a Volán ügy, amit előző adásunkban részletesen ismertettünk. Egy másik része kisvárdai és környékbeli építkezésekről szól. Ott nyert választást egyéniben 2010-től 2022-ig, és ott építette ki birodalmát, amiben volt teniszakadémia, stadion és csika feldolgozó is. Mindegyik pályázati pénzből. Bátori Róbert kollégám hosszú évek óta követi Seszták Miklós kisvárdai működését. A héten megint ott járt, de 2017-es riportját is előkereste. Hallgassuk meg összeállítását.
2: Hogyan lett vajon Kisvárdából a Seszták család magánbirodalma, vagy ahogy a helyiek mondják, Kelet-Magyarország felcsútja? Vajon a nyomozó ügyészség és a legfőbb ügyészség miért nem keresgélt, kutatott, nyomozott?
3: Azt nem tudni, miért nem. Pedig az elmúlt 10 évben szinte minden gyanús beruházást bemutattam a riportjaimban Kisvárdáról és környékéről. Valódi felelősei sosem lettek az elbaltázott építkezéseknek. Pedig a Vadkelet Disneylandjében, vagyis Kisvárdán 10 milliárdokat öntöttek betonba. Nem véletlenül.
4: Jobbkézről látható az elhíresült teniszakadémia több mint 2 milliárd forintból.
3: Balra pedig egy lekókat kukoricatábla, mutogatja Tóth Viktor, aki korábban helyi jobbikos politikus volt. A férfi most már civilként dolgozik, de úgy ismeri a környék korrupció gyanús beruházásait, mint a tenyerét, a teniszakadémiát is.
4: Ennek az érdekessége az, hogy nem tudjuk, mitől akadémia. Az, hogy tenisz, azt értjük, ugyanis Lázár János annak idején a parlamentben elmondta, hogy ez azért kell, hogy a profi játékosok majd itt az amatőrökkel közösen edzenek. Nem tudjuk, nem hallottunk róla, hogy valaha is egy profi játékos megfordult volna ebbe, viszont az felépülése után a legelső sportverseny, amit rendeztek benne, az a Seszták Miklós védnöksége alatt zajló ulti bajnokság volt. Lehet, hogy azóta történtek versenyek, csak titokban, nyilvánosságra nem hoztak semmit. Ahányszor ide ellátogatunk, gyakorlatilag az ürességet látjuk.
3: Egyetlen nap alatt lehetetlen bejárni 16 év látvány beruházásait a környéken, ezért csak a legkirívóbbakat kerestük fel Tóth Viktorral és Horváth Attilával, Kisvárda független önkormányzati képviselőjével. Tóth Viktor szerint szinte mindenhez az ex-miniszternek van köze.
4: Itt minden egyes forintot, az a hivatalosan elfogadott álláspont, hogy ezeket Sesták Miklós hozta ide. Ő erre büszke is volt. És a fideszesek, KDNP-sek, mindegy, ugye, gyakorlatilag büszkék is voltak rá, hogy a miniszter úr, mert sokan még a mai napig így szorították, a miniszter úr ide mennyi pénzt hozott. Hogy mi a haszna, tehát, hogy a környék lakóinak milyen haszna van ebből, azt nem tudjuk, valószínűleg semmilyen. Tehát gyakorlatilag ezekkel a projektekkel kezdődött a túlárazott látványberuházásoknak a hosszú-hosszú sora. Legalábbis ez volt az egyik első, amire rátaláltunk.
3: Bár a teniszakadémia már évek óta megnyílt, a két férfit állításuk szerint soha nem engedték be. A komplexumot 2022-ben adták át. Az eredeti tervekben még 1,2 milliárdos összeg szerepelt, mire kész lett, pont a duplájába került. A két lokálpatrióta szerint viszont, ha már megépült, valami észszerű dologra kellene használni a fedett és a salakos teniszpályákat is.
5: Ugye nincs ebből baj, szerintem csak megfelelően ki kellene használni. Arra kellene.
4: Egyetem
5: arra,
4: használni kellene, igen.
5: Igen. Ha meg lenne töltve tartalommal, nem lenne ebben probléma. Egy gyakorlatilag megvalósult valami. Most, hogy mennyire volt túlárazva, vagy mennyire nem, azt nem tudom.
4: Egyszer látnánk egy teniszmeccset itt, vagy látnánk, hogy valaki használja ezt a pályát, vagy mindegy, hogy hányszor jöttünk, vagy milyen időszakban jöttünk, voltunk itt nyáron, voltunk itt télen, semmit nem láttunk, hogy itt olyan mozgás lett volna.
5: Igen.
4: Tehát örülök én neki, hogy jött a beruházás Kisvárdára, hát jön ez nem is Kisvárdára, de a környékére, de mire? Hát ennek mi értelme van?
5: Ebben a városból kihozták volna a gyerekeket, és
4: igen,
5: akkor
4: igen,
5: megszerettették volna, vagy legalább felhívták volna a figyelmet, hogy próbálják meg, hogy tetszik-e valakinek. Mert igazából arra épült ez, hogy gyerekeket beintegráljanak, hogy megtanuljanak teniszezni, hogy sportolni. Arra készült, aztán gyakorlatilag évek óta itt van kihasználatlanul.
4: 44 település van a választókerületben. 44. Ugye, ha Kisvárdán nem veszük, ugye ahol több iskola is van, de akkor is a többi településen 43 iskola. Plusz a kisvárdai iskolák, plusz a középiskolák, amik vannak a választókerületben. Hát gyakorlatilag az év minden napjára lehetne hozni egy iskolai osztályt ide. Minden egyes nyomorult napra. És miért nem? Tehát akkor mire ment el a pénz? Tehát mi haszna van az itt élő embereknek, bárkinek, jó, tudjuk, hogy kinek, de az emberek többségének ebből semmilyen haszna nem volt.
3: A teniszakadémia mögött van a 400 hektáros rétközi tó. Az elmúlt években több projektben is 5-6 milliárd forintnyi hazai és uniós támogatás landolt a partján. Végül lettek itt hobbitházak, de még elveszett folyó is. Mondjuk azt mi is kerestük, de azt nem találtuk meg, olyan jól sikerült megvalósítani. Cserébe viszont van tanösvény, amire azt hittük, hogy nem is az.
4: Hát 2021-ben voltunk körbe a tavon. Akkor körülbelül egy 10 milliárd forintnyit számoltunk össze. Akkor. Tehát a tanösvény, ugye tudni kell, hogy ez nem csak a Veresmartitóról szól, hanem átnyúlik egészen Kisvárdáig a filmparkig. Ugye olyan tervek voltak, hogy hajózható csatornát fognak nyitni, a tótól a Kisvárdai filmparkig, amit akkor végigmentünk, és gyakorlatilag, hogy mitől volt hajózhat, az nem tudjuk, mert egy kenu nem fért volna el benne, meg a végén egy zsilip van, tehát hogy lehet hajózni, azon azt nem tudom. Találtunk olyan tanösvényt, aminek megtaláltuk az elét, tehát gyakorlatilag azt a csatornát tényleg mélyítették, az abból kiszedett földből csináltak egy kis töltést mellé, és ráfogták, hogy az egy tanösvény, nem tudom én hány millióért. De gyakorlatilag annak a tanösvénynek megtaláltuk Kisvárda mellett a négyes út mellett a kezdőtábláját, meg megtaláltuk, hogy itt van a vége. De a kettő között gyakorlatilag egy ilyen egy lábnyom szélességű, kitaposott valami volt, az volt az, azt hiszem, hogy 22 millió volt akkor az a tanösvény, amiből gyakorlatilag két táblát csináltak. És azóta még több fejlesztés jött ide.
3: Kisvárdán épült lówellness is, több mint 2 milliárdból, olyan, ami sosem látott lovat, magyarázza az önkormányzati képviselő.
6: Ez 2,2 milliárd forintért épült meg, hát ezen a területen itt lovat még nem lehetett látni, nem is gondolom, hogy arra építették, felépítették, már most látjuk, hogy átalakítás alatt van, hogy belül mi fog ebből kisülni, azt nem tudjuk. Hallomásból azt mondták, akik itt dolgoznak, hogy talán focipályákat szeretnének kialakítani itt a belső részen, tehát a fakkokat már kiszedték, ahova a lovakat állították volna be. Hát nem gondolom, hogy arra épült volna, hogy itt 50 méter a luxus lakóparkon a lautrágyát szagolják, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a funkcióját nem fogja soha ellátni.
3: Volt erre példa, mert csak nem 10 évvel ezelőttről. Kisvárda nyert 700 millió forintot az Uniótól egy roma módszertani központra. Pályáztak, nyertek, megépítették. A romákra szánt uniós pénz kellett Kisvárdának, de a végén kiderült, a romák nem. A központba 2017 elején mentem, miután kaptam egy fülest, hogy valójában nem is arra használják, aminek építették, és azok be sem mehetnek, akiknek valójában az unió szánta. Amikor teszteltem, hogy valóban így van-e, fél perc alatt ki is terült.
7: Jó napot, a Bátori Róbert vagyok, csak érdeklődni szeretnek, hogy a módszertani központ az nyitva van most?
8: Most nincs.
7: Mikor lesz nyitva? Mert hogy az van kírva, hogy nyitva van?
8: Nem tudom, ki írta ki. A megadott napok azok a délutánonként vannak.
7: És itt fejlesztések zajlanak?
3: Ezek után pedig úgy dobtak ki az épületből, hogy szinte a lábam is alig érte a földet, és aki kidobott, az nem volt más, mint a kisvárdai kézilabda csapat edzője.
8: Örüljön, nem tudom, kicsoda, fáradjon ki, legyen szíves, jó?
7: Ön kicsoda?
8: Teljesen mindegy, hogy fáradjon ki, jó?
7: De miért fáradnék ki, ha én azt nem tudom, hogy
8: kibezárom.
3: Kisvárdán a roma módszertani központot valójában fitnessteremnek használta a város kézilabda és foci csapata. Akkor azt is kiderítettem, hogy mindenről az akkori ellenzék országgyűlési képviselői is tudtak. Mégsem tettek semmit. Az MSZP-s Legény Zsolt ezt egy rejtett kamerás felvételen vallotta be. Tudott arról, hogy az épületből kisporolták a pénzt, hogy a művház felújítására is jusson. Tudott a csalásról, de arra próbált rávenni, hogy inkább hallgassak róla, mint a sír. És hogy miért? A szavazatok miatt.
9: Ebből a pénzből ez több 100 millió forint.
3: Igazából
9: a művelődési ház került felújításra. Nekik nem az a lényeg, hogy milyen pénzből újították fel, hanem hogy nagyon szép és jó és új a művelődési ház. Az a gond, hogy a városban szeretik ezt a történet.
7: De mitől féltek? Vagy te mitől féltek?
9: Én nem félek semmitől, én megkérdeztem az enyémeket, hogy mi van ilyenkor. Mi az, amit üthetünk, nem üthetünk, azt mondták, hogy hát ütni bármikor lehetne, csak éppen az a gond, hogy ezt a városban most szeretik. Hát, hogy ők nem akarnak maguknak.
7: Attól félnek, hogy szavazókat veszítetek?
9: Szerintem.
3: Gyüre Csaba akkori jobbikos honatja is bevallotta, megérti a szocialista politikus félelmeit, ő is tudott mindenről, de inkább lapított.
10: Azt gondolják, hogy Sestákot nem merik bántani egyrésztről, másrészt, hogy én meg azért nem merem bántani, mert hogy rosszul fogok belőle kijönni. És ezért nem fogom bántani. Ennek nem érdekem, hogy ez borolja.
7: Még csak ellenzékben vagytok, hát nem viccből vagytok ellenzékben.
10: Igen, de öntökön szólás. Bizonyos esetben aleplezés. Tehát például, mondok egy esetet, valaki azt mondja egy önkormányzatra, feljelenti, hogy szabálytalanul használta az EU-s pénzt, a pénz visszafizetésére kötelik az önkormányzatot, az önkormányzat pedig kihozza azt a képviselőt, hogy ő miatta vissza kell fizetnünk. Sokan szeretik a kézilabdát, sokan járnak kézilabdameccsekre, jó, hogy jó NB1-es csapata a városnak, hogy hát már inkább odaadjuk a pénzt, mint a cigány integrációra, hát sokan ezt mondják, és hogyha én ebbe belenyúlok, akkor én vagyok a rossz fiú.
3: Kisvárdán tehát nem újdonság az uniós pályázatokkal való bűvészkedés. Miután kiderült, hogy az unió romákra szánt pénzét gyakorlatilag lenyúlta a város, az akkori emberminisztérium vizsgálatot indított. Aztán az évek múltán feledésbe merült a 700 milliónyi kótyavatye, meg a romák felzárkóztatása. Annyi hozadéka volt, hogy a helyi roma önkormányzat kapott egy kis irodát az épületben. Az pedig tavaly derült ki, hogy a kisvárdai polgármester fiához köthető egyesület azóta már boxklubként használja a romáknak szánt épületet. Ez volt a múlt, de a jelen sem sokkal fényesebb Kisvárdán. Az átlátszó becslése szerint az elmúlt 16 évben minimum 20 milliárd forint uniós és hazai forrás érkezett a városba. Látványberuházások, sosem megvalósult projektek lettek belőlük. A Low Wellness-t csupa ilyen beruházás karolja át, magyarázza Horváth Attila. Kisvárda független önkormányzati képviselője satszolni sem tudja, hogy a kisvárdai élményparkra mennyi pénzt locsolhattak rá. Azt viszont tudja, hogy mi az, ami működik, mert nemrég elkezdte az önkormányzat az átvilágítást.
6: Ezt konkrétan nem lehet lebontani, mert itt gyakorlatilag ez a terület, ez 13 hektár. Ebben van tó, van és itt vannak különböző elemek. És akkor itt gyakorlatilag a várfürdő, élménypark az egy. És akkor ez egybe kapta, tehát hogy kapta a pályázatot, akkor pályázati elemeknek a külön-külön megvalósulására kapta lebontva. Tehát konkrétan nem tudom megmondani, hogy mennyi pénz, de töménytelen mennyiségű toppos pályázat. Most már, hogy elkezdtük átvilágítani, meg megnézni ezeket a pályázatokat, nagyon sok elem van, ami meg se épült, vagy pedig eltűnt már azóta, Vagy olyan rossz állapotban van, hogy gyakorlatilag használhatatlan, de hát ezeknek van egy kihordás ideje, ameddig működtetni kell. Tehát 5 év, tehát addig ezt működtetni kellene. Vannak olyan elemek, hogy meg se találtuk. Gyakorlatilag a leltárt megnézve, én megnéztem itt a Várfürdő élményportnak a leltárját, nincs egy 4 cm benne, ami használható lenne.
3: A Low Wellness előtt parkoló is van, nem is akármilyen, zúzott köves 1 milliárdból.
4: Ez egy 1 milliárd forintos parkoló, körül lehet nézni. Tehát ez a stadion projekthez kapcsolódó plusz parkoló 1 milliárd forintért. Nem tudom, én nem vagyok szakértő, nem vagyok építési szakértő, de nem hiszem el, hogy ez egy 1 milliárd forintot érő beruházás lett volna, ugye nem is most, hanem az évekkel ezelőtt. Körbe lehet nézni, tehát gyakorlatilag iszonyat, hol van inde a stadion? Meg kellett építeni, kellett egy projekt. Itt gyakorlatilag, ha visszakeresgéljük, ugye ha átjutunk ezen a szövevényes céghálózaton, ami itt tevékenykedett, nagyon jó példa rá a lórehabilitációs, nem tudom mi. Tehát ugye ez körülbelül 3-4 éven keresztül keresték a pénzt, tehát parlamenti kérdéseket tettek fel. Éveken keresztül az a 2,2 milliárd nem volt meg.
3: A beton a politikus legjobb barátja, tartja errefelé a mondás. Nem csak elfed és eltakar, hanem embereket is összeköt, magyarázza Tóth Viktor.
4: Itt most én nem is akarok egyetlen személyt megnevezni, ez egy bűnszövetkezet volt. Tehát ennek a tagjai loptak. Mondjuk ki, loptak. Tehát itt nem egy emberről beszélünk, itt a NER nevű szervezetről beszélünk, amelyik ezt felépítette gyönyörűen, és szépen törvényi, hogy mondjam, látszólag törvényes keretek között mentek a dolgok. Ez állítólag egy Szabolcs megyei fideszes országgyűlésétől képviselőtől származik az a mondat, hogy a beton a politikus legjobb barátja. Nem látod? Nem látod, hogy mi van abba az alapba benne? Mi van abba az útba benne? Mi van egy mocsárra épült stadionnak a cölöp, mennyi cölöp van alatta, mint itt Kisvárdán, mert az egy mocsárra épült rá? Nem tudod, ez egy olyan rendszer, amivel gyakorlatilag meglopták az országot és minden egyes állampolgárt.
3: De lett itt Éticsiga feldolgozógyár is. 2019 őszén már át is adták az üzemet. A magyar adófizetők pedig 6,6 milliárdból felhúzott üzem 80%-át finanszírozták, vagyis a magyar állam nagyságrendileg 5 milliárd forintnyi támogatást adott a gyárhoz. A bizniszt nagyon nem jött be. A cég 2 év múlva becsődölt.
4: Gyakorlatilag ez megint egy újabb olyan beruházás volt, ami jól hangzott, hogy munkahelyet fog teremteni. Tudtunk a csúcsidőszakban maximum 300 ember dolgozott itt, akik ugye, mint tudjuk, nem igazán kapták meg a fizetésüket, vagy nagyon késve. Tehát ez munkahelyteremtésnek gyenge volt, olyan beruházásnak is gyenge volt, ami pénzt termelne, tehát még saját magát se tudta fenntartani a gyár, megint egy felesleges közpénzkidobás volt.
11: De ti személy szerint hozzászoktatok ahhoz, hogy Kisvárdán nagyon furcsa projektek, nagyon életszerű beruházások bukkannak fel a semmiből?
4: Majd 16 éve ebbe élünk. Csak a nagy közönség nem igazán hitte el ezeket a dolgokat. Tehát hiába mondtuk éveken keresztül, nyilvánosságra hoztuk. Sőt, volt olyan, hogy feljelentéseket tettünk, bejelentéseket tettünk. Én még személy szerint, tehát röhely, még a Miskolci bányafelügyeletnél is tettem bejelentést egy ügy miatt, és gyakorlatilag semmiből nem lett semmi. Semmilyen eljárás nem indult, semmilyen vizsgálat nem indult. Amikor már, ugye itt a Csigaház nagyon szépen példa az, hogy amikor már összezuhant az egész, bezuhant az egész, akkor elkezdtek kapkodni, de felelősökre nem tudunk. Tehát nekem nem mondja senki, hogy ez valaki komolyan vette egyetlen pillanatig is, hogy Kisvárdán egy csiga feldolgozó, egy bevételtermelő cég lesz, hogy ez hosszú távon működni fog. Tehát aki ilyet elhitt, az vagy hazudik, vagy buta. Tehát ez megint egy átverés volt, egy szemfényvesztés volt.
3: A kisvárdai vár rekonstrukciója még 2021 nyarán kezdődött el, kissé döcögősen. Összesen 2,2 milliárdnyi uniós pénz volt rá. A munkát a Korintos Kft. Nyerte el, de a kivitelezési munkálatokat folyamatosan csuklóztatta az önkormányzat megrendelő cége. Ráadásul valaki időközben fel is gyújtotta a várat. A végén a Korintos Kft.-t kirakták a projektből egészen furcsa körülmények között. A jelek szerint nem véletlenül. Bácskai Szarvas Mónika, a cég építésvezetője szerint Kisvárda meghatározó alakjai már évekkel ezelőtt azt mondták nekik, jobb lenne, ha levonulnának a területről és átadnák más vállalkozónak a vár felújítását, de nem tették.
11: Nehezen indult, de gondoltatok arra, hogy ez nem véletlenül ennyire nehéz?
12: Nem. Azért sem, mert a Korintos Kft.-nek még egyetlen olyan munkája sem volt, amit nem fejezett volna be. És mindannyian mindig azt tanultuk a főnökünktől, hogy olyan nincs, hogy lehetetlen, csak a tehetetlen, és végig kell vinni, és be kell fejezni, mert egyrészt ugye elkezdtük, műemlék meg kell őrizni, másrészt pedig tényleg, tehát nagyon-nagyon sok munkánk volt már, és ilyet, hogy mi valamit félbehagyjunk, tehát ez nem, nem gondoltuk volna, hogy nem fogjuk befejezni. Tehát mi tényleg jó hiszeműen álltunk hozzá, és nem is tudom, tényleg annyira naivak voltunk, hogy 23 volt az a pont, amikor úgy elkezdtünk gondolkodni, tényleg ez az ominózus beszélgetés, akkor, mintha egy pofon vertek volna, hogy mi van? És hogy a Lacit mindig kérdezték, hogy Lacikám, meddig bírod még anyagilag, meddig bírod még anyagilag? És a Laci mindig elmondta, hogy ő erre hitelt vett fel, hogy tudja forgatni ugye a két havontai számlázás miatt a dolgokat, és ezzel is tisztában voltak. Tehát ebben az egészben ez a nagyon mocsokság, és elnézést a szó használatért, hogy tudtak róla, hogy neki ez a hitel ott van. És akkor utána ezzel jönnek, hogy mentsél ki mindent a céged, úgyis fel fogják számolni.
11: Miközben, ugye Sestek Miklós mondta?
12: Ezt ő mondta, igen.
11: Mit
12: igen.
11: Keresett ő ezen az egyeztetésen?
12: Ezen az egyeztetésen? Tehát Kisvárdán nagyon jól tudjuk, hogy minden projekt az ő nevével van fémjelezve, és ő az, aki ezeket a dolgokat, ugye, hogy is szokták ezt mondani, szívén viseli ezeknek a műemlékeknek, az épületeknek, és nagyon sok mindennek a sorsát. És ő az, aki nagyon sok mindenben dönt. Sőt, azt tudnám mondani kisvárdaiként, hogy ő dönt.
3: Pozák László, a Korintos ügyvezetője is ezt mondja, sőt, ennél durvábbat is.
13: Akkor egyszer a megjelent egy kooperáción, három konténer egybe. Gödök, kéne száz miska. Így. Azt se tudtuk, hogy lenyeljük, vagy ne az Ádám csutkánkat, hogy hát ilyen még nem volt.
3: A cég becslése szerint nagyjából 1 milliárd forinttal tartoznak nekik az elvégzett munkákért. Kisvárdán mindenki ismer mindenkit, mondja Tóth Viktor. Szerinte azzal, hogy Sestek Miklóst és néhány hozzá köthető embert elvittek a nyomozók, még nem ért véget a letartóztatási hullám.
4: Mindenki egy emberről beszél. Egyik már tudomásul, hogy ez nem egy magányos műfaj volt. Tehát itt nem arról volt szó, hogy valaki zsarnoki módon egyedül rákényszerítette az akaratát mindenkire. Nem. Itt neki voltak segítői. Voltak szolgalelkű emberek, akik anyagi haszonból, megfelelési kényszerből alkottak egy csapatot. Voltak, akit szorítottak, akire egy idő után már tényleg muszáj volt neki, mert nem hagyták, hogy kiszálljon belőle, de volt olyan, aki önként csinálta. Tehát itt még semmi nem ért véget. Akkor ér véget, ha mindenki a megfelelő, tehát elszámol azzal, amit az elmúlt 16 évben csinált. És itt tényleg nem egy emberről szól. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatása, tehát itt még nem ért véget semmi.
3: A független önkormányzati képviselő azt mondja, kormányváltás óta az önkormányzatban is már többen átfordultak. Aki eddig fideszes vagy KDNP-s volt, most inkább elkezdett a Tisza felé húzni. Szokatlan dolog ez errefelé.
6: Hát ha megállt volna az élet, felszabadultak az emberek, önkormányzat.

0: Attól függetlenül, hogy történtek ezek a látványberuházások, meg ezek a teljesen átláthatatlan beruházások, attól függetlenül azért a városnak is jutott pénz, és a város is haladt előre. Tehát ezt nem lehet letagadni.
1: Sesztek Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt az ügyészség több mint 11 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja. A politikus ártatlannak vallja magát.
2: Sesztek Miklós tehát mindent ellenőrzött, mindenből levette a részét. Különös uralkodásának tapasztalatairól Dicső Viktóriát, a Tisza parlamenti képviselőjét kérdeztem. Ő győzte le Sesztek Miklóst a tavaszi választáson.
3: Nekem úgy tűnik ebből, amit eddig megtudtunk, hogy azért több mint egy képviselő valamiféle intézmény volt a régióban. Hogyan lett ilyen nagyjá?
4: Hát ez nem most kezdődött, ugye 1998-tól politikus, én úgy tudom, hogy akkor be is jutott a kisvárdai képviselőtestületbe, akkor még nem KDNP színebeiben, hanem valamilyen helyi civil szervezetként, és ő már 2010 előtt, mielőtt egyéni országgyűlési képviselő volt, ugye egyéni ügyvédi irodája volt Kisvárdán, és már akkor voltak, már több újságíró is veszegette ezeket az offshore cégeket, ez az ukrán-orosz bejelentett cégek, akiknek különböző adótartozásokat halmoztak fel, és akkor szép lassan eltűntek, de igazából ő ott volt a helyi életben, a helyi önkormányzati politikai életben az első, vagy nagyon, tehát már ez majdnem egy 30 éves múlt, ha úgy vesszük. És innen építkezett, és akkor majd jött a 2010-es országgyűlési választás, akkor egyéni képviselő lett, majd 14 és 18-kor, mint fejlesztési miniszter jutott el a csúcsra, ha ezt így fogalmazhatom meg.
3: Ez minek lehetett köszönhető, hogy
4: ő lett a fejlesztési miniszter?
3: Rengeteg pénz és rengeteg befolyás, abban a korban szerintem az volt a legerősebb miniszter.
4: Igen, ezt hogy sikerült elérnie, ezt szerintem a Fidesz belkein belül kell kideríteni. Tehát KDNP-sként megkapni egy ilyen pozíciót, biztos, hogy volt valami háttere. Tehát, hogy így valaki, mint ahogyan is utal rá, ez egyik napról nem történik meg. Mint ahogy utána, szinte egyik napról a másik, a következő ciklusban, meg azt hiszem, mi bizottsági tag is alig volt. Tehát, hogy aztán megint egy éles váltás, ha innen veszem.
3: Helyi szinten hogy lehet leírni azt, hogy ő hogyan alakította ki azt, amit egyesek úgy határoztak meg, mint ahogy kiskirályságot vitt volna a régióban, a választókerületben? Hogyan épül fel a gyakorlatba? Miért féltek tőle az emberek?
4: Azért, mert minden egyes fontos pozícióra az ő kiválasztottjai kerültek. Tehát ő ezt el tudta intézni, hogy nem szakmai alapon, sokszor, nem azt mondom, hogy nem volt szakmai alapdöntés, de az esetek nagy többségében nem, ugyanúgy, ahogy az ország is működött, nem szakmai alapon, hanem hűség és egyfajta lojalitás alapján választotta ki, hogy ki fog megkapni pozíciókat, legyen az egy iskolaigazgató, mondom, tehát az utolsó karbantartóig is jóvá kellett hagyni. Tehát, hogy ezek az információk néha az ember fenntartással kezeli, mert annyira hihetetlen, de én így voltam a kávé. Tehát én megmondom őszintén, nekem a kávé volt ez, amikor azt mondták, hogy nem lehet árulni kávét a kisvárdai strandon, és azt mondtam, hogy ez nem egy mostani dolog, tehát nem egy éves dolog, és amikor elsőt meghallottam, azt mondtam, hogy jó, hát ez már ilyen városi legenda. Egészen addig, amíg tényleg ott volt előttem, hogy nem lehet árulni kávét a városban, és ugyanilyen, amikor elmondták, hogy ha volt egy karbantartói vagy egy takarítói állást, azért jó, mondták, hogy jó, meg fogja kapni, de várjuk meg, míg Miklós hazajön, és felmondja az áment.
3: Ez mit jelent az, hogy nem lehet kávét árulni?
4: Nem lehet, volt egy, ugye ott vagyunk a strandon, vannak büfék, mindenféle pizzázó helyek, tehát étkezni lehet, és megmutatta az egyik, hogy benne volt az üzemeltetésben, hogy nem lehet kávét árulni, már nem tudom, hogy van megfogalmazva, és volt egy másik hely, ami a családjához köthető, egy kávézó, és ott kellett meginni a kávét esetleg az elfogyasztott ebéd után. Tehát ez nonsens. Tehát nem ez mutatja, én nekem mindig mondom, azért hangsúlyozom ki ezt a kávét, mert ez annyira pitiáner. Én ezt nem tudom másképp megfogalmazni, ez pitiáner. Valaki ellopott előtte 12 milliárdot, mert bocsánat, tehát az, hogy most valamit úgy hívok, hogy költségvetési csalás, sikkasztás, hűtlenkezelés, a magyar emberek és adófizetők számára ez egyszerűen lefordítom, lopás. Tehát ez kétség ne legyen, És utána

0: még lenyúlok egy 300 vagy 400 forintos kávér.
1: Vannak olyan történetek, fenyegetett is embereket, tehát nem csak elintézte, hogy az ő emberei legyenek helyzetben, hanem ezen túlmenőleg is.
0: Hát ilyen pszichológiai megfélemlítést hallottam, hogy ukrán rendszámú kocsikkal járkáltak ott a ház környékén, tehát hogy nem fizikai bántalmazással, inkább ez a lelki megfélemlítés, ami szerintem sokkal rosszabb. Mert néha jobb, azt mondanám, hogy talán, hogyha egy valaki egy berekedésbe keveredik, azt tudom, hogy túl vagyok rajta, de ez a pszichológiai megfélemlítés szerintem attól nincs szörnyűbb, amikor nem tudod, hogy mikor jelennek meg, mit szeretnének, hol bukkannak fel.
1: Önt jelöltként akár a kampány idején, akár előtte az előválasztási időben érezte azt, hogy itt egy különlegesen erős ember ellen kell
0: menni.
1: Azt
0: érezt, volt olyan pultozásom, nem kettő. Az egyik, kettőre emlékszek határozottan, az egyik Kisvárdán volt az egyik bankkal szemben, nem mondom ki a nevét. Pultoztunk, oda jött egy kocsi, lehúzta az ablakot, és mondta, hogy velünk vagyunk. De ő nem mer. Nem mir alá semmit, nem támogat. És mondom meg, hogy egy újságot adhatok, és annyit mondott, hogy benne tegyen ide. Egy újságot, egy tiszás újságot, azt mondta, hogy ő nem vesz át.
1: Ez azt jelenti, hogy létezett valamiféle informális, tehát hogy túlzás a szó, de besúgó hálózat?
0: Nem informális, ez nyílt titok volt. A másik ilyen, egy faluba, pont egy Kékcsén, mikor megálltam pultozni, mondták, hogy ide nem fog idejönni senki. Mondtam, hogy jó, mindig megmondják, hogy szeretek mindig fideszes faluba menni, mondták, hogy ez nagyon fideszes falu mindegyikről, és hogy nem fog idejönni. Mindig oda jött valaki, mindig lehetett valakivel beszélgetni, de Kékcsén tényleg nem jött oda senki. Tehát aki elment, az maximum csak ennyit, hogy ide nem fog idejönni senki. És volt ott is egy kocsi ment, és mondja, hogy figyeljen, itt járkálnak a polgármester asszonynak a emberei, és azt nézik, hogy ki merre halál meg. És ez ott nagyon kirívott, mondom, azért maradt meg bennem, mert ott tényleg nem állt meg, mert volt olyan kisebb falu, egy másik, Berkeszen, mondták, hogy mi meg azért is ide jövünk.
1: És lehetett azt mondani, hogy Kisvárdán épültek dolgok, hogy ezek mennyire voltak fölöslegesek, vagy megalapozottak, meg mennyire nem, azt nyilván lehet utólag vitatni, lett első osztályú labdarúgó csapat. De mennyire volt az angol, hogy hát azért mégis ez egy kiemelt státuszú környék, lehet hozott pénzt a környékre, ilyen típusú érveléssel találkozott?
0: Kinek hozott pénzt? Szerintem ez a kérdés. Kinek volt ez jó? Szerintem ez a legfőbb kérdés. Tehát, hogyha én úgy, azt én nem nevezem fejlesztésnek és beruházásnak, amiből egy szűk réteg gazdagodik. De az, hogy minden beruházás befutcsolt, akkor mindig felteszem a kérdést, hogy vagy nem ért hozzá, vagy más oka van. Tehát így vagy úgy, de akkor nincs létjogosultsága se az illetőnek, hogy ott legyen, se ezeknek a beruházásoknak. Én nem tudom elképzelni, hogy a beszédembe is kiemeltem az angol nyelvű bentlakásos teniszakadémiát, hogy mégis kigondoltak komolyan, hogy valaki Angliába fel kell, vagy bárhol, és akkor hová menjek teniszezni? Hát hová mennék máshol, mint Szabolcs-Veresmartra? Azt tudják, hol van? A semmi közepén. Tényleg szép az a tó, ami körül van, de azért annyira nem. Nem csak az angol nyelvű edzők hiányoznak, tehát gyerek, mert hogyha angol nyelvű, akkor nem tudok 10 embert felsorolni Kisvárdán, aki jól teniszezik.
1: Személyes vagyonát azt lehetett érzékelni? Lehetett valamiből látni, hogy olyan ember, akihez milliárdok vándoroltak?
0: Szerintem az egyik ilyen, hogy ugye az összes családtagjának New Jersey van bejelölve lakhelyenek. Nagyon sok ingatlan köthető a nevéhez, de úgy szerintem a városban ezt így effektíve nem mutogatta, hogy ő most milyen kocsival, milyennel jár, de ha valaki egy kicsit ismert, azért összerakta magába ezt a képet.
1: És a hétfő óta kevés idő telt el, és az ott a parlament volt Budapesten, de van-e bármilyen benyomás arról, hogy ez a közhangulaton, vagy általában a hangulaton most elindult eljárás változtatott-e valamit? Aggodalommal figyelik a választók helyzetet, vagy megnyugvással?
0: Nem voltam még azóta otthon. de ugye azért tartom az emberekkel a kapcsolatot. Én azt érzem, hogy, és ami üzeneteket kapok én és a kollégáim, az inkább megnyugvás, és tényleg a felszabadulás. Tehát nagyon sok olyan üzenetet kapok, hogy elsírtam magam, hogy gratulálok, de a sírás az egy ilyen visszatérő elem, hogy ez a felszabadult sírás. Aki megtapasztalta, ő tudja, hogy miről beszélek. A kollégámnak írta egy ismerőse, hogy az anyukáját igenis azért rúgták ki x évvel ezelőtt, mert nem sezták, mikire szavazott. Most is szóltak neki, már mint a fiának, hogy vegye le a tiszás posztokat, mert megint baj lesz. Ez tényleg, tehát amikor még egyszer mondom, valaki egy KIV-ért lenyúl, az lenyúl bármiért. Ez egy maffia állam, vagy egy feudalizmus. Tényleg megvolt, hogy ő a fej, ugye a polgármesterek, és akkor a kiszolgáló személyzet.
2: Sesztek Miklós nem a semmiből érkezett a nagypolitikába. Édesapja görög katolikus pap volt, egyik nagybátyja a KDNP parlamenti képviselője lett 1990-ben, a másik nagybátyja pedig sikeres nagyvállalkozó volt a rendszerváltás után, többek között földgázt importált Oroszországból. Sesztek Miklós ügyvédként praktizált Kisvárdán, 1998-ban még függetlenként indult a választáson, de akkor csak harmadik lett a szocialista és a fideszes indulók mögött. A megyei és a városi önkormányzatokban viszont fontos pozíciókat szerzett, és fokozatosan maga mellé állította a helyi Fideszt is. Gyanús ügyei addig is voltak, például a Dicső Viktória által említett cégtemető esete. Több száz ukrán és orosz tulajdonú cég tűnt el jelentős adótartozást hagyva maga után, amelyek alapításánál Sesztek Miklós segédkezett. 2010-től lett tehát parlamenti képviselő, és akkoriban bízták rá a felszámolói névjegyzék összeállítását. Az is botrányosan alakult.
1: Hadházi Ákos parlamenti képviselőként foglalkozott a felszámolók körüli reformokkal, vagy új leosztással. Miről van szó? Mi volt ez az ügy annak idején?
3: Számomra meglepő volt, hogy mennyire nem volt egyébként visszhangja. Valószínűleg azért, mert a végrehajtók munkáját többen ismerik, a felszámoló cégeknek a munkáját azt jóval kevésbé. Hatalmas dolgokat lehet pedig itt is csalni, tehát hatalmas vagyon átrendezéseket, vagyon kimentéseket, vagyon átadásokat lehet itten intézni. Nagyon hasonló folyamat volt ez, mint a végrehajtóknál történt. Ugye itt is cégek vannak, akik abból élnek, hogy felszámolásokat végeznek, ugyanúgy, mint a végrehajtók is nagyon jól élnek ugye a végrehajtó munkából, de elvileg ez egy komoly és szükséges munka lenne. Egyik pillanatról a másikra gondolt egyet a kormány, és azt mondta, hogy akkor egyrészt elég lesz kevesebb felszámoló cég, mint eddig, talán 150-ből 90 helyet hirdetett meg, illetve mindenkinek újra kellett jelentkeznie, tehát azt mondta, hogy kevesebb lesz, de újra kell pályázni. A végeredmény az lett, hogy nagyon sok olyan cég, akik korábban ezzel foglalkoztak már évtizedek óta, ezek hiába pályáztak, nem jutottak lehetőséghez. Hasonló ez egyébként, még egy hasonlóság, ez a trafikoknak a újraosztása. Ott is az történt, hogy akik értettek hozzá, meg évtizedek óta ezzel foglalkoztak, egyik napról a másikra elvesztették a megélhetésüket, és annyiban is hasonló a trafikhoz is, meg a végrehajtói történethez is, hogy itt is lehetett pályázni, volt elvileg egy pontrendszer, volt bíráló bizottság, csak hát éppen az egész, ez semmit nem ért, az egész csak egy színjáték volt. És hát ahogy a Völner Sadl ügynek, ugye a tetején ott volt a Völner Pál a minisztérium részéről, itt pedig a felszámolóknál a Sesztek miniszter volt, egy korábbi miniszter volt ezért felelős, egészen elképesztő volt látni, ahogy lezajlott ez a folyamat, bár nem volt újdonság, mert mondom, ugyanaz történt, mint a trafikoknál például. A bíráló bizottságnak lett volna a feladata, hogy egyrészt a pontokat kiosztogassa, másrészt egy ilyen személyes meghallgatást kellett csinálni, ahol 40 pontot lehetett szerezni talán a 200-ból, és az a bíráló bizottság azt mondta, hogy hát ők nem szeretnének ott részt venni, megbízzuk az elnök urat, Sesták elnök urat, és majd ő akkor ezt a meghallgatásokat lebonyolítja. Semmilyen jegyzőkönyv, semmilyen felvétel, semmilyen feljegyzés nem történt ezekről a meghallgatásokról, csak ő a hasára ütött és adott egy pont számot. Azért tudjuk ezt ilyen biztosan, mert volt egy a 150 közül egy felszámoló cégnek a tulajdonosa, azt mondta, hogy ez akkora olyan felháborító, hogy ezt ő végigviszi, és megtámadta a közigazgatási bíróság előtt ezt a elutasító határozatot, és gyakorlatilag a bíróság, én ott voltam a tárgyaláson, és kimondta az ítéletében, hogy valóban nem történt semmilyen feljegyzés, hangfelvétel, pontozás, de aztán a hölgy mégsem kapta meg, vagy az ő családi vállalkozásuk mégsem kapta meg végül vissza a jogot, mert azt mondta a bíró, hogy igen, azt bizonyították, hogy az ő esetében visszaélés volt, és nem történt meg az objektív pontozás, de ő ebben a perben csak ezt az egy pályázatot vizsgálhatta, a többit nem, úgyhogy nem tudja, hogy a többi az mennyi pontot kapott volna.
1: Arról volt esetleg információja annak idején, hogy Sesták Miklós túl azon, hogy szubjektív módon dönthetett, ezzel milyen előnyt érhetett el, vagy milyen érdekeltsége lehetett ebben a folyamatban?
3: Hogy ezen ő konkrétan mit keresett és hogyan keresett, ezt nem tudom. A végeredményt lehetett látni, mert voltak, akik megnézegették a nyertes cégeket, hogy kik nyertek aztán. Ahogy mondtam, többsége életében nem foglalkozott ilyen tevékenységgel. A legtöbb cég az utolsó egy-két hétben alakult, sőt olyan is volt, aki amikor pályázott vagy nyert, akkor még nem is voltán bejegyezve. Ezek azért lehettek fontosak a Fidesznek, úgymond a NER rendszerének, mert hát egyrészt ezekből is nagyon sokat lehet keresni, tehát maguk ezek a cégek is sokat keresettek, másrészt viszont egy-egy cégnek a felszámolásával óriási dolgokat lehet csalni, hogy most akkor kit mennyire adnak, ugye a felszámolt vagyont esetleg odaadják utána bagóért, esetleg a felszámolt cég visszaszerezheti a vagyonát, tehát nagyon sok minden visszaélésre ad ez lehetőséget, hogyha nem tisztességes cégekkel csinálják.
2: Sokak meglepetésére Orbán Viktor 2014-ben fejlesztési miniszterré nevezte ki Sesták Miklóst. Visszaemlékezések szerint Simicska Lajos és Orbán Viktor háborújának lett a nyertese. Gyorsan kellett valaki Orbánnak, aki átveszi az állami cégeket és a fejlesztési pénzek elosztását, és kellőképpen dörzsölt és gátlástalan, de nem tartozott soha sem Simicska, sem pedig a nagy ambíciókkal erősödő Lázár János köreihez. Így került Sesták Miklóshoz többek között a Volán felügyelete, de az állami energetikai óriás, az MVM is. Ott is voltak bőven botrányok abban az időben, közülük a legismertebb egy szoftverbeszerzés különös története volt, amiről Brückner Gergely írt az Indexben akkoriban. Ő idézi fel a történetet.
4: Ha jól emlékszem, egy foci meccsen hallottam, gyakorlatilag egy ilyen üzletemberrel beszélgettem, és ő kérdezte, hogy hallottam-e azt, hogy nincs auditált beszámolója az MBM-nek. Nem hallottam, de elkezdett érdekelni a történet, mi lehet a háttérbe. És borzasztó nehezen haladtam, mert igazság szerint nem nagyon válaszolt a kérdéseimre se az MVM, a KPMG nem beszélhetett az ügyfeleiről, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint felügyelőtárca szintén nem nagyon válaszolt, de azért úgy gondoltam, hogy akár ez önmagában is érdekes lehet, hogy egy nagy állami cégnek nincs auditált beszámolója. És ahogy mentem előre a történet feltárásába, mindig végül azt hiszem 5 vagy 6 cikk született, sose terveztem többet, csak mindig, hogy egy megjelent, akkor elkezdtek jönni az információ különböző érintettektől, olvasóktól, és kiderült, hogy ez egy igen zavaros ügylet, egy nemzetközi, de valójában cégcsoporton belül zajló csak nemzetközi esített informatikai beszerzésről volt szó, ami finoman szólva is bűzlött.
5: Az MVM közel 5 milliárd forintért rendelt meg egy szoftvert a saját svájci leányvállalatától. Mennyire bevett dolog ez?
4: Az MVM-nek valóban volt egy svájci cége, amennyire tudom, ennek valami olyasmi oka volt, hogy különböző közel-keleti projekteken jobban hangzik az, hogyha egy társaság svájci, nagyon megbízható országból származik, mint hogyha magyar, de hát fölébresztették ezt a némileg alvó céget, és valóban egy teljesen magyar ügyletbe, tehát egy ilyen működési informatikai megoldáshoz, egy ilyen termelést összefoglaló rendszerhez vették igénybe a svájci céget. Hát utólag finoman szóval is gyanús az, hogy szándékosan rejtették el a közvélemény elől ezt a beszerzést. Volt egy MVM International AG nevű zürichi cég, ez rendelt 5 milliárd forintért nagyságrendileg egy ilyen megoldást, amire igazán volt szükség, nem igazán működött, és hát igazán akkor lett érdekes a dolog, amikor kiderült, hogy nagyon színes szereplők szállították. A társaság nagyon különleges volt. Egyrészt egy híd alá volt beegyezve Komárnóban, tehát a szlovákiai Komáromban. A tulajdonosok közül 15% egy magyar üzletember tulajdonában volt, 85% pedig egy panamai offshore társaság birtokában. Nem volt egyáltalán ismert a piacon ez a cég, úgyhogy ez egy olyan különös körülmény volt, ami hát azt indokolta, hogy itt valakik nagyon el szerették volna rejteni a valódi haszonhúzóit ennek a történetnek, és ezt hát próbáltam minél részletesebben feltárni ezt az ügyet.
5: A KPMG azért nem írta alá a pénzügyi beszámolót, mert nem látta a teljesítését ennek az 5 milliárdos üzletnek. Tehát nem valósult, meg nem készült el ez a szoftver?
4: A KPMG azért nem írta alá, mert nem látta gazdaságilag indokoltnak ezt a furcsa történetet, hogy egy magyar közbeszerzés nélkül ide egy ilyen Svájcba kihelyezett szlovákiai társaság, aminek a tulajdonosa azért részben magyar volt, panamai másik tulajdonosa, tehát bűzlött, hogy itt valami nagyon azért lett megkavarva, hogy eltűnjön a számon kérhetőség elől ez az egész tranzakció. Az, hogy végül teljesült a szoftver, mondjuk úgy, hogy valami teljesült, már eleve az is kérdéses volt, hogy szükség volt rá. Azt mondták az iparági források, hogy ez sokkal olcsóban elérhető volt a piacon. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor van egy jól eladható ötlet, hogy vagy informatikai megoldásra szüksége van egy cégnek, de mindenki bele akar szállni, én is hozok egy szállítót, aki beszámlázik, én is hozok, és így szokott lenni mondjuk egy 2 milliárdos piaci alapon 2 milliárd forintos üzletből 5 milliárdos, és hát ezeken a különböző csatornákon elszivárog a pénz.
5: Hogyan lehet utolérni azt, hogy ki a valódi haszonhúzó?
4: Hát nyomozati eszközökkel mindenképpen, ugye azért ekkora összegek nem dobozokban meg kofferekben vándorolnak, hanem a számla fizetéseknél nyomon követhetők az utalások. Én azt gondolom, hogy itt is meg lehetett volna tenni, hogy valaha lesz-e ennek bármilyen büntetőjogi konzekvenciája, azt nem tudom. Azt, hogy ez óriási felháborodást keltett még az MVM felett is, tehát úgy gyanítható, hogy ez egy olyan tranzakciós sorozat volt, ami nem volt legfelső szinten jóváhagyatva, többen is érintettek voltak, többen is távozni kényszerültek, és bár soha, tehát szabálytalanságokat megállapított egy belső vizsgálat, de nem tudok arról, hogy büntetőfeljelentést tettek volna, viszont a történetnek egy speciális vége az, hogy a hírek szerint azok, akik ebben érintettek voltak, végül kénytelenek voltak visszaadni valamennyit ebből a pénzből, tehát egyfajta ilyen belső elszámoltatás azért volt.
5: Hogyan jut el ez a történet szál egészen Sesztek Miklósig?
4: Ugye az MVM-nek egy ilyen társvezérigazgatói vezetése volt ebben az időszakban, a fölött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, illetve a fölött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állt. Tehát pont azok a nevek, akiket mostanában egy másik, ugye Volánbusz ügy kapcsán hallottunk, ugye Szivek Norbert volt az MNV, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezetője, és Sesztár Miklós volt a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, a felügyelő miniszter.
5: Közvetlenül sosem merült fel a nevük?
4: Ugye ez egy olyan történés volt, amit mindenképpen jóvá kellett hagyni magasabb szinten, de azok, akik felbukkantak ebben a történetben, azok részben, hát mondjuk úgy, hogy közel is voltak az említett nevekhez, tehát ennek a MVM International nevű svájci cégnek, amelyik a konkrét megrendelő volt, ennek volt egy helyi, hát mondjuk úgy, hogy kihelyezett MVMS vezetője, az MVM egyik vezérigazgatója volt igazgatósági tag, és Eszták Miklósnak a kabinett főnöke volt meg igazgatósági tag, tehát egy abszolút közvetlen bizalmas. Tehát túl azon, hogy a hierarchiában is nyilván felmerült ezeknek a döntéshozóknak a felelőssége, de úgy tűnt, hogy egészen közel is voltak ehhez a tranzakcióhoz.
2: A 2018-as választás után Eszták Miklós már nem maradhatott miniszter, és akkori pletykák szerint ebben része volt az MVMS botránynak is, amit nem egyeztetett megfelelően a fideszes vezetéssel. Pedig azt hallottuk, hogy Eszták Miklós a MOL vezetését is kinézte magának, és erősen küzdött Hernádi Zsolt székéért, de az a művelete már nem sikerült. Bár kikerült a politika első vonalából, de kisvárdai kiskirályságát megtarthatta, ahogy parlamenti mandátumát is. Listáról szerzett idén mandátumot, és amikor Orbán Viktor lecserélte a nyáron a Fidesz-KDNP képviselőinek jelentős részét, akkor sem nyúlt hozzá. Pedig a Valán ügyben már 2021 óta nyomoztak ellene. Viszont szemben Hankó Balázzsal, a másik letartóztatott volt miniszterrel, mellette nem állt ki hangosan a Fidesz. Magyar Péter miniszterelnök pedig kifejezetten élcelődik rajta. Október 2-án Kisvárdán tartott lakossági fórumán többek között ezt mondta.
6: Ugye mindig az első az mindig fontos a családban, és az első gyerek. Meg úgy általában, hogyha valahogy először vagyunk olimpiai bajnokok egy sportágban, és hát ezt már nem veheti el senki Eszták Miklóstól, hogy ő lett az első ügyfele az Öltönyben, a Börtönben programnak.
2: Ez volt a Nyílt Titok 6. adása. Köszönöm a figyelmüket szerkesztő riporter kollégáim Bátori Robert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.
7: Kossuth Rádió. Sopronban a 96,8 MHz-en.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Itthon nincs munkám.
12: Én meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
10: A Cinefest közönség díjas filmje.
13: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
14: Azt már nem fogod.
10: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
15: Mármi táncolunk?
10: Mami Bdó. A mozikban.
7: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: Pontosan 10 órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Veslin Bettina. Főbb híreink röviden. Terrorista támadás volt a szerdai légi incidens. Már csak nem 3 hete tartanak a diáktüntetések Franciaországban. Ma is napos, szép őszi időnk lesz. Jönnek a részletek. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilóta fülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte állampolgárait, ne menjenek az USA nagykövetségének környékére. Brazíliában holnap tartanak elnökválasztást, és a legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali elnök Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flavio Bolsonaro között. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diáktüntetésekkel összefüggésben. A zavargásokban több tucat rendőr és csendőr megsebesült. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csak nem 3 hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. Itthon este tartják a hagyományos merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csak nem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így itthon is sok helyen tartanak a többi között madármegfigyelő sétákat, gyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Egyre hidegebbek a hajnalok, Nyírtason ma -3 fokig hűlt a levegő, közölte a Hungaromet. Az ősz eddigi leghidegebb reggelén több helyen is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, de volt olyan település is, ahol 12 fokot mértek. Híreink végén a várható időjárásról. Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Eső ma sem lesz, Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos őszi idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? és meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Karmester legenda Cél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser-Möst vezetésével ad koncertet a Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Válogatás a Rádiókabaré korábbi műsoraiból.
5: Belegondoltak már abba, hogy egy 4 éves gyerek még sosem hallott a népszámlálásról, mert hogy utoljára 2022-ben számoltak meg minket. Hogy legfiatalabb hallgatóink is tisztában legyenek, hogyan is zajlik egy ilyen esemény, figyeljék Kovács András Pétert, aki megoszt velünk néhány tudnivalót.
6: Jó estét kívánok! Egy szolgálati közleménnyel kell kezdenem, a KN876 BS szlovák forgalmi rendszámú fekete terepjáró tulajdonosát várják a bejáratnál a NAV munkatársai. Na, hát nem tudom, mennyien lehetünk itt, pedig nemrég lettünk megszámolva. Volt népszámlálás, meg volt pótnépszámlálás is. Én otthon mi az asszonnyal meg a gyerekkel így meg lettünk számolva, és nem értettem a pótnépszámlálást, hogy hát nekem 3 jött ki, nektek nem. De aztán rájöttem, miért kellett pótnépszámlálás, mert összejöttek a papírok, és ült egy ember egy szobába az összes papírral. És így dolgozott, hogy 5.817.423. 5.817.424. 5 millió... És így bejön a feleség, hogy kész a teja! Kész, lehet előről kezdeni. Bemondják a lottószámokat, kész, dől az egész. Na és én az asszonnyal interneten töltöttem ki. Én a kérdőívből tudtam meg, hogy családon belül betöltött szerepem férfeleség. Tehát ez így egybe vagyok. Én ezt megfejtettem, hogy délután én nézem a meccset, de este nekem fáj a fejem is. És a 6 hónapos fiamnak is én töltöttem ki, mert nem lehet rábízni az ilyesmit. Hát nála is ott volt a kérdés, a családon belül betöltött szerepe, hát mondom, 6 hónaposan? Vekker! És ott volt, hogy milyen nyelven beszél. Hát semmilyen, nem, tehát nem, semmilyen, nem. A magyart azért mégse kamuszhatom be, mert a gyerek maximum úgy beszél magyarul, ahogy én a fogorvosnál. Úgyhogy így fejben átvettem a gyerek szókincsét, hogy mondom, Busman. És a legszebb ebben az egész népszámlálásban, tehát figyelj, ez csodálatos, hogy anonim volt, de ha nem töltötted ki, megbírságolnak valakit. Szóval ez maga a csoda. Meg most állítólag a kutyákat is össze fogják írni évente többször, mert bevezették az ebadót. A veszélyes kutyákra nagyon komoly pénzt kell fizetni, azt milyen hálás lesz behajtani. Jöjjenek be, persze, el van engedve a kutya. Itt. De hogy milyen a magyar, milyen rafkós a magyar, nekem van kutyám, már tanítom nyávogni. Vagy majd jönnek behajtani, megmondom, ez kábítószerkereső, ez nagyon rendes. Elfelejtem, hova raktam, megtalálja. Nagyon rendes. És kinek van svájci frank hitele az itt ülők közül? 6-7 görcsös kéz markol a levegőbe, nekem is. És hát én 140 forinton vettem föl 3 éve, azóta tolom a szopórollert. De tényleg, mondta a feleségem, hogy töltsük a nyarat valami drága helyen, hallod? Itthon maradtunk. És csak így a svájci frank törlesztőről láttam most egy olyan ingatlan hirdetést, itt a Soroksári úton egy ilyen 7 emeletes társasház, 7. emeleti full granit 430 négyzetméteres penthouse lakása. Kapaszkodjál, 766 millió forintért eladó. Hát ha csak 10%-ot enged, veszek belőle egy szabolcsi falut. 760. És azt hitták, azért árulják, mert kirepültek a gyerekek. Mondom, a hetedikről. Hát nem csoda. És képzeld el, ott ülnek, milyen lehet a lakógyűlés, ülnek így a gazdag emberek, így a Costa szétterebe, hogy a gyerekek, csövesek a liftbe, megint lehúgyozták a dali festményt. Nem lehet. És a feleségem szemében is így látom az elvágyódást, hogy pár évvel ezelőtt még a színész Csányi Sándorról ábrándozott. Most már inkább az OTP-sről. Az egyik ismerősöm mondta, hogy azt álmodtam, szerelmeskedtem Brad Pitt-tel. Hát mondom, ez több okból nem fog valóra válni, Istvánkám. Hát csak így zárásképp egy történet az OTP és Csányi Sándorról, beült egy étterembe, és kijött a pincér ajánlani ételt, italt, és mondta a pincér a Csányinak így a boroknál, hogy van ez a teleki, ezt ne így, ez nagyon vacak, ezt ne, ez ne. És visszamegy a pincér a konyhára, mondják neki, hogy hülye vagy! Ezért a csávója a teleki pincészet! Azonnal menjünk, kérj bocsánat! Kirugdalják a pincért, és remegő térdekkel, fülig pirulva megáll a Csányi asztal előtt. Ne haragudjon, teleki úr, nem tudtam.
5: A most következő jelenethez nem kell túl sok kommentár, hiszen mindenki látott már, akár útépítésnél, akár egy irodaház építésénél, a lapátjára támaszkodó, erősen koncentráló munkást. A következő jelenetben a két szerző, Aradi Tibor és Varga Ferenc József személyesíti meg az építkezésen dolgozókat, akiket egy ott felejtett mikrofon segítségével hallhatunk.
7: Hátrabb egy kicsit!
8: Segítség!
7: Én? Ja, nem annyira!
8: Most már mindegy, hagyjál, jó van!
7: Gyula! Nem látott alá a levered egéret? Mi van? Mondom, nem látott alá a levered egéret? Jó? Nem tudom, mert izé azt mondta, hogy a végem meg kirekrok, hogy van lábára, igen. És ő honnan tudja? Gondolom, ha kirekrek be fog, ő nekem forradálkoz meg.
8: Ja, akkor már világos.
9: Szevasztok.
8: Nacikám, hol voltál eddig?
9: Ha azt mondtátok, hogy hétre jöjjek.
8: Igen, de reggel hétre. Figyelj, miért húztál fel egy kerítést a busz megálló elé?
9: Rajt van a tervrajzon.
8: Ez egy segédvonal, te hülye.
10: Hát itt már megint mit csinálnak maguk, örények? Olyan zaj van egész nap.
8: Én itt lakok, egész nap esztet hallgatom.
10: És milyen veszélyes egy ilyen építkezés.
8: Ja, tegnap is vagy 20 embert vitt el innen a mentő.
10: 20 embert? Hogy?
8: Nyitva hagyták a toltói vécéket.
9: Sanyi, mit mondott a Misi?
8: Nem tudom, mert nekem a Gábor asszonytól, hogy találkozott a Andrással, már meg elfelejtett szólni a Mikinek, azt akkor a Béla, mert ő a Ferivel meg nem találkozott, mondta Attilának, hogy szóljon a Tibinek. Karcsi meg a Gyuri mondták, mert nekik is a Józsi mondta.
9: És akkor Jani?
8: Tehát nem tudom, mert ő nekik csak a Pista szólt.
9: Jó, akkor majd megkérdezem a Imrét, mert ő látta azt, aki hallotta, hogy mondták. Ja. Gyuri, akkor azt a 100-as füstcsövet odaszereltem a izé falára, azt akkor kicsit bemalteroztam, hogy ne szivárogjon a gáz, mert a villany is egy kicsit belelógasztott, most már minden frankó.
8: Na, jó, hát mondjuk gáz csak a jövő héten szerelünk, és nem itt, de most már mindegy.
9: Nem kéne elmenni ebédezni?
8: Hát már háromszor voltunk legalább.
9: Jó, de most már enni is kéne valamit. Mert az a 4-5 barack az nem volt elég, ugye?
8: Hát nekem még van 2 vodkás szendvicsem, meg egy pálinkás kalácsom, azt akkor már elég lesz.
10: Anyu, miért ülnek a bácsi?
11: Mert dolgoznak.
10: Hát dolgoznak?
8: Gödröt építenek.
10: De a múltkor már építettek egy gödröt.
8: Azt lebontották.
9: Na, jó van, szevasztok.
8: Na, még nem járt le a műszak, hova mész?
9: Én sehova, de mindjárt ledőlik a halvány.
8: De hogy dőlik az le? Szépen megcsinyáltam, 3 év kevény munkája volt.
9: De most akkor azt ott hogy rakjuk rája?
8: Mit? Ja, azt a izét, hát azt úgy, hogy az, hogy a fogod a leszeded a benvalót, azt akkor mondja rá, teszed, kicsit úgy megfordulod, ha fogod a benvalót, fogod, aztán kész van.
9: Tegnap másképp mondtad. Azt mondod, hogy ki kell rakni a halmába, belakni az átrakom felhúd, mert nem kell bele az egyrakot, mert már akkor hosszú.
8: Hát akkor majd lefűrészelünk a aljából.
9: Ha ne az aljából fűrészeljünk, hát felül hosszú.
8: Ja, tényleg, mindegy. Te, a Béla ma miért nem jött dolgozni?
9: Ha, mert még tavaly meghalt. Amikor állványozást csináltuk.
8: Meghalt? Nem mondott semmit, csak úgy meghalt?
9: Dehogy nem mondott. Azt mondta, dobjam le a kalapácsot.
8: Na de attól csak nem hal meg a kalapácstól.
9: Ja, de én azt hittem a légkalapácsra gondolok.
8: Te! És a építésvezető, a Géza?
9: Ó, véletlenül belefúrt egy konnektorba. Kár érte.
8: Kár, jó vezető volt.
9: Még csak 6 éve építünk, azt már mennyien meghaltak, mi?
8: Építünk, nem bontunk.
9: Én már nem tudom, a tegnap is mutattak minket a híradóba, de azt nem mondták be, hogy mit csinálunk.
8: Azt se tudom, hogy Budapestnek most melyik részein vagyunk.
9: Szerintem ez a Moszkva tér.
8: Hát akkor már jöttek volna munkát ajánlani.
9: De most átnevezték, valami Székállványtér vagy mi.
8: Na, akkor nem tudom most, hogy mi van.
9: Gyula, mikorra kell készülnünk a melóval?
8: Múlt hét kedre.
9: Akkor ráérünk, jó.
8: Na mondjuk azért jó lenne elkezdeni, mert soha nem leszünk kész ezzel a építkezéssel.
9: De most végül is mi lesz ez? Lakóház, irodaház, italbolt?
8: Hát, ha el nem rontjuk, Járdasziget.
5: Bősze Ádám neve sok rádióhallgatónak lehet ismerős, hiszen hosszú évekig volt a Bartók Rádió műsorvezetője. Kollégánk a sokoldalúságiskola példája, hiszen arról fog önöknek mesélni, hogyan lehet a humor eszközeivel közelebb vinni az emberekhez a komoly zenét. És higgyék el, sikerül neki.
11: Jó estét kívánok! Örülök, hogy itt lehetek. Azért nem ennyire szép a világ, mert hogy a Bartók Rádió hallgatói nem feltétlenül szeretik azt, amit én csinálok, mert hogy kötetlenül igyekszem beszélni zenékről és zeneszerzőkről. De megvan a lehetőségük arra, hogy kifejezzék a véleményüket, és gyakran SMS-t küldenek akkor, amikor mondok valamit. Például az egyik kedves hallgató reggel 6-kor, amikor elkezdődik az élő adás, azt írta, hogy tisztelt Bősze úr, minden reggel 6-kor bekapcsolom a rádiót, hogy meghallgassam, ki az aznapi műsorvezető. Örömmel írom önnek, hogy már a Petőfit hallgatom. És nem csak a hallgatók között kelt ez egy kicsit ilyen ellenérzést, hanem a szakmában is. Például van egy kamarazenei fesztivál, és ezen a fesztiválon a nyitókoncert mindig ugyanazon koreográfia szerint megy. Először beszél a polgármester, stb. Stb. Ezen a koncerten ott volt Magyarország vezető zenekritikusa. Azt viszont nem tudta, hogy a mellette levő helyen a sajtójegyet az én egyik legjobb barátom kapta meg, tehát amit a zenekritikus maga elé mondott, azt én első kézből vissza is hallottam, vissza is kaptam. Indul a koncert, kijön a polgármester. Zenekritikus maga elé. Mi ez valami politikai rendezvény? Polgármester ki? Fesztiváligazgató be. Még egy ünnepi beszéd. Fesztiváligazgató ki? Bősze Ádám be. Ez is itt van. De van, amikor a hallgatók sokkal kedvesebbek. Például legutóbb egy szabadtéri koncerten konferáltam, és azt kérte a koncert művésze, nem mondom meg a nevét, hogy lehetőség szerint smokingot vegyek föl, és azért mégis egy klasszikus zenei eseményhez illik az, hogy az ember elegáns, és én egyébként is szeretek smokingban lenni. Ez a koncert viszont a Szent István Bazilika előtt volt szabadtéren, én meg a belvárosban lakom, tehát a koncert után nem öltöztem át, hanem gondoltam, hogy szépen hazamegyek smokingba, hát azért annyira nem furcsa ez az egész. Mentem is a Deák térre a metróhoz, ráállok a mozgó lépcsőre, és az előttem levő fokon egy hölgy áll, és hátra néz, és azt mondja, hogy maga milyen szép. Ezen még nem kell röhögni. Mondom, hát nagyon szépen köszönöm, és átfutott bennem az, hogy milyen jó, hogy valaki ott van a hangversenyen, hallgatja a zenét, esetleg hallgatja azt is, amit én mondok, felismer, és hát tényleg gyönyörű a világ. Magát biztos nagyon szeretik az emberek. Hát mondom, van ilyen is, van olyan is. És mondja, drága, maga melyik étteremben cimbalmozik? A Bartók Rádióban pedig a műsorvezető igazán megtesz mindent azért, hogy szórakoztassa a hallgatóságot. Én már 11 éve vezetem a reggeli műsort. Én őszintén bevallom most önök előtt, hogy kifogytam. Bizonyos daraboknál kifogytam a munícióból. Ott van Smetana Moldva című szimfonikus költeménye. Én már elmondtam azt, hogy milyen halak vannak a Moldvában, hogy milyen a növényzet, mindent elmondtam már, csak hogy az emberekhez egy kicsit közelebb hozzam a zenét. A múltkor eszembe jutott az, hogy valami eredetit kellene mondani a Moldvával kapcsolatban. És akkor azt mondtam, hogy hát biztos a szegény Smetanát sokat csúfolták az óvodában a neve miatt, mert ugye a Smetana annyit tesz tejföl. De hát ezt azért mégsem mondja el az ember, a nevekkel nem igazán illik viccelni, úgyhogy a következőképpen fogalmaztam meg a dolgot. Kedves hallgatóink, most úgy fogják magukat érezni, mint a Bartók Rádióban. Kedves hallgatóink, most Smetana Moldva című szimfonikus költeményét hallják. Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a kedvenc balatonparti településem Örvényes. Gyönyörű hely, egyetlen probléma van vele, hogy túlságosan messze van Budapesttől. Milyen jó lenne, hogyha Budapesten lenne Örvényes. Például vízparton, mondjuk Csepel helyén, ott lenne Örvényes. És ha ezt meg lehetne csinálni, akkor minden budapesti vágya teljesülne, mert hogy a város részek az óramutató járásával egy irányban úgy követnék egymást, hogy Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros, Ferencváros, Örvényes, és Lágymányos. Ha összetetszenek olvasni a kezdőbetűket, kijön az, hogy tejföl. Így hívták Smetanát is. Jó szórakozást kívánok! Három perc múlva megérkezik az SMS. Mondja Vősze úr, magának nincs családja? Maguk egy jó közönség, értik a poénokat, nem mindig van ez így, amikor koncerteken konferálok, meg hát a rádióban az ember nem is kapja meg rögtön a visszajelzést. Itt nagyon jó érzés az, hogy látom, hogy figyelnek. Nekem az egyetlen jól sikerült poénom, amire én úgy gondolom, hogy jól sikerült, az szintén a rádióhoz kötődik, de nem tudom, hogy a hallgatóságnak ez hogy tetszett, mert senki nem reagált. Rádióban én nem hallom vissza azt, hogy nevetnek vagy bosszankodnak. Nekünk néha közlekedési híreket is kell olvasni, és az volt a hír, hogy az X vagy az Y kereszteződésben nem működnek a villamos fedező lámpák. És én megjegyeztem azt, hogy biztos mindenki nagyon szomorú a villamos kenelben. Na, most legalább nem értem, hát ilyen közepes, tehát ilyen hármas, négyes alá maximum. De hogy viszonylag nehéz az embernek ilyenkor túllendülni. Főleg akkor, amikor nem magyar közönséget szeretne szórakoztatni, hanem külföldre hívják dolgozni. Nekem abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Londonban is konferálhattam, és egy Dvorzsák darabot játszott a zenekar, és a következő konferálást mondtam. Hát nem tudom, mennyire fogják érteni, de elmondom angolul. Először is azzal nyitottam, hogy ladies and gentlemen. Aminek... nagyon izgultam. Az angolok ennyire nem örültek neki. Aztán úgy folytattam, hogy we will hear a piece by Dvorak. This piece was written for one of his friends, Jan Pelikan, who was a violinist in the National Theatre in Prague. And he had a brother, Josef Pelikan, the famous Hungarian gátőr. Mondanom sem kell, hogy ott fagyos csönd volt a teremben. és egy alkoholos történettel a zenetörténetből szeretném zárni a mai szereplést. Képzeljék el, hogy volt egy karmester, úgy hívták, hogy Arthur Rubinstein, aki egy orosz operát szeretett volna bemutatni, egy kortárs operát, és meggyőzte a zenészeket, hogy ezt most végigjátsszuk, és tetszeni fog a közönségnek, és nagyon jó lesz, és lelkesen fogjuk csinálni, és ha sikerünk lesz, akkor utána mindenkit meghívok inni. El is indult az előadás, az első felvonás után hát a közönség, amikor összement a függöny, akkor a összement a függöny, a Bartók Rádió múltkor írt valaki, amikor ezt mondtam, hogy nem a mosodában van, uram. Szóval, amikor legördült a függöny, a közönségnek elég halk tapsa volt, és Rubinstein megsértődött. Odaadta a karmesteri pálcát az asszisztens karmesternek, és azt mondta, engem ez nem érdekel. Szépen visszament a szállodájába aludni. Az asszisztens karmester meg átvette az egészet, lement az előadás, Rubinstein a szállodában, egyszer csak éjszaka valaki dörömböl az ajtón. Rubinstein kimegy Halloweenben, kinyitja az ajtót, ott áll a nagybőgős talpik frakban. Maga mit keres itt? Hát, drága maestro, azt mondta, hogy az előadás után megyünk inni. Hát igen, maga megveszekedett, persze, hogyha sikerünk van, de az opera megbukott. Hát, nekem tetszett. Remélem, hogy önöknek is tetszett. Köszönöm, hogy itt lehettem. Viszontlátásra!
3: A sokoldalúság másik példája Hajdú Balázs, aki sokáig tanárként is dolgozott. Ezekről az élményeiről is fog mesélni nekünk. Csak győzzük kivárni.
12: Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Hajdú Balázs vagyok. Igazából én tanítok egy iskolában. Tehát nekem most ez az életem. Holnap 0. óra ilyenkor már aludnom kéne. Raktározást és ügyvitelt tanítok. Ugye a két legfontosabb tantárgyat az életben rámosztották. Mert ugye ügyek mindig vannak, meg ugye dolgok is, amiket el kell rakni. Tehát így nagy a felelősségem, de így végül elvállaltam. Úgy vagyok fel, hogy szép dolog az irodalom, meg én is imádtam a verseket, de azzal nem lehet jól lakni. De elraktál az egy szalonnát a pincébe, az ott lesz, tehát így. Meg érdemes ezt a Y generációt megismerni, azt hiszem Y, hogy tényleg mindenük a telefonjuk. Látszik, hogy nem magyar tanítok. Tehát nekünk a kezünket használtuk, ők meg a kezükkel a telefonjukat nyomogatják, és mégis annyi eszközöm van, hogy így messengeren rájuk tudok írni, hogy rakják el. Hát én tényleg az a fajta tanár vagyok, aki így egy órával jár csak a gyerekek mögött. Úgyhogy előbb-utóbb csak utolérem őket. Volt már dolgozat is. Hát az olyan, hogy megiratom, beadják, aztán így javítani annyira nem szeretem, mert így nem tudom, hogy mi a megoldás. Jaj, nem hiszik el, de nővéremtől karácsonyra kaptam egy könyvet, egy befőttekről szóló könyvet, németül. Így nem tudtam én se összerakni. Nincsen otthon barackom, hogy így... Vagy azért, mert raktározást tanítok most. Mindegy, kezdtem, hogy miért ezt vette, azt mondta, hogy azért, mert mikor meglátta ezt a könyvet, éppen rám gondolt. Hát mondom, király, jó, hogy nem valami más láttál meg. Hát németül nem tudok, de voltam mondjuk már helyettesíteni német órán. Tehát az is ment, most már így mindenre bevetnek, ahogy így kiderül, hogy németül is tudok két mondatot. El tudom mondani, hogy a szívinfarktusom van, így glaube ich habe eine Herzinfarkt. Szerencsére éles helyzetben még nem kellett próbáljam. Meg tudom azt, hogy mondom azt, hogy autót bérelek. Hogyha így nem jön a mentő, akkor... Úgyhogy tényleg tanárnak egyébként nagyon jó. Jó lenni, csak legyen pénzed ahhoz, hogy csinálhassd. Egyébként érdekes, hogy most pont ezt csinálom, mert nagyszülem azt láttam rajtuk, hogy ők mindig is földet műveltek, hogy azt szerették volna, hogyha én is mondjuk fóliában élem az életem egy részét. Apukám már így a pénzzel foglalkozott, ő azt szerette volna, hogy valamit eladjak drágábban. Apukám egyébként elég spórolós ember, tehát tavaly azt hiszem összesen kétszer volt boltba, de nem vett semmit. Úgyhogy érdekes, nálunk így a gázkazán őrlángja is le van kapcsolva éjszakára. De hát igaz, csillagszórót se gyújtunk, ha nem nézi senki, tehát... Egy ilyen a házi munkában úgy vette ki a részét, hogy anyukám megmondta, hogy mi a te részed, és az volt, hogy neki kellett levinni a szemetet. Hát egy ideig, egy hétig így ez működött, aztán azt vettük észre, hogy visszahozza a szemetes zacskót. Egy fél év múlva már a szemetet is. És mondta, hogy akkor minek vigye le. Tehát ez olyan, mint a karma, nem? Hogy nála a szemét is visszajár. Nem, hogy érdekes ez a karma, hogy mondjuk én leoldítok valakit, akkor holnap engem is le fog valaki oldítani, de így visszakapunk minden. De van ilyen kiskapu, megtaláltam, mert nővérem mindig csinál a gyerekeinek sütit, én oda megyek, eszek belőle, nekem meg nincs sütim. Köszönöm szépen.
5: Kedves férfi társaim, ugye önök is úgy gondolják, hogy egy úriembernek kötelessége megállnia egy hölgynek segíteni, akinek épp lerobbant az autója. Próbálunk, mert valahol a lelkünk mélyén tudjuk, hogy kevés köztük, aki műszaki vénával rendelkezik. Markos Ottó jelenetében most nem egy idegen, hanem a férj próbál tanácsot adni a feleségének, és nem egyszerűsíti a helyzetet, hogy mindezt telefonon keresztül teszi. Akik előadják, Major Melinda és Lengyel Tamás.
13: Jaj, szia, tikrincsem! Figyelj, az autóval mit kell csinálni, hogy elinduljon?
14: Szerintem előbb nézd meg, hogy biztos a te autó, de...
13: Szívem, ez tuti, amikor csénk csak leállt.
14: Az jó, mert akkor ma már biztos nem húzod meg. Legalább a parkolóban állt le?
13: Dehogy, az Árpád hídon állok, mögöttem 3 kilométeres kocsisor.
14: Miért? Baleset volt?
13: Nem!

0: Nincsen kinyitni.
1: Rendben.
0: Sikerült?
1: Azt nem, de már sokan vannak körülöttem.
0: Na jó, ha sikerült kinyitni a motorháztetőt, nézd meg, hogy van-e benne elég olaj.
1: Na figyelj, letekertem ennek a izét, tetejét a tartálynak, és bedugtam egy rudat.
0: És mit látsz?
1: Nem tudom, semmit, a rudon semmit, de ez a tartály, ez annyira büdi, olyan alkoholszaga van.
0: Oh, mert az az ablakmosó, te szerencsétlen.
1: Ja.
0: Figyelj, közelítsük meg máshogy a dolgokat. Lehet az akkumulátor merült, csak le, húzd le az egyik papucsot.
1: Oksa, lehúztam.
0: Ja, mi történt?
1: Hát tök hülyén nézhetek így fél papucsban.
0: Ne a te papucsodat húzd le, az akkumulátorét. Azt tudod, hogy melyik? Az, ami olyan, mint egy nagy láda, és drótok vannak rajta.
1: Nem tudom. Ez itt te olyan, mint egy rakéta kilövő állomás.
0: Miért? Mit látsz?
1: Hát azt most így nem tudom elmondani. Van itt egy doboz. Lehet, hogy ez az az akkumulátor.
0: Kéri meg valakit, hogy mutassa meg. Drágám, hol vagy?
1: Megkértem egy férfit, hogy mutassa meg. Erre totál elvörösödött, és haza akart vinni. Persze a saját kocsiján.
0: Na idegesíts még jobban. Lehet a gyertyákkal lesz a gond.
1: Miért? Gyertyák is kellenek? Azokat ott hagytam este a kád szélén.
0: Ezt most komolyan mondod?
1: Jó, nyugodj el meg, hazaszaladok érte.
0: Megörítesz.
1: De férfiak, nem tudjátok normálisan elmagyarázni, hogy mi a fene baja van egy ilyen kocsinak?
0: Dehogy nem. Nézd meg, hogy a fikarizáció közben szublimál-e a zseltox.
1: Szerintem te most már ideges vagy. Vagy szivatsz engem.
0: Ezeken már nincsen szivató. Azt kell megnézni, hogy az olajszintmérő beleére a kartergázba. Mert ha kikönyököl a hajtókar, akkor beleveri a szelepeket a szelepfedélbe.
1: Na jó, ezt te most direkt csinálod. Pedig hidd el, én is értek a kocsikhoz. Csak ezen itt nem találok semmit.
0: Te! Van benne egyáltalán benzin?
1: Milyen kell bele?
0: Nyisd ki azt a kis ajtót hátul, arra van ráírva.
1: Aha, jó. Kinyitottam, de kiesett belőle egy hosszú kábel, a végén egy ilyen dugóval. Biztos ezt kell kinyitni?
0: Melyik autóval mentél el reggel? Mi van ráírva, te szerencsétlen? Nem az, hogy Tesla?
1: Édesem, tényleg? Pedig pont azért vetted, mert csak be kell dugni a konnektorba, de azért szeretsz engem, ugye, nyuszikám?
2: A rádióban elhangzó kabaré jelenetek esetében különösen szeretjük a nyelvi humort, hiszen képi megjelenítés hiányában igazából csak a verbális lehetőségek állnak rendelkezésre. Domokos László színművész mesterien kalauzol el minket a székely nyelvjárások rejtelmeibe, és ha valamit netán nem értenek, az nem a véletlen műve.
3: Szerusztok, drága testvéreim! Nagyon örülök, hogy itt lehetek! De képzeljétek el, szinte nem érnék ide. Tegnap előtt Guszti bátyámmal még a Hargita tetején erdőltünk. Jól megroppantottuk a remorkát terüvel. Igen ám, de Prémondából olyan harabászkit kaptunk, tiszta háportyika volt. Háportyikáztam, de nem lehetett. Beletettem egy borkámba, felraktam a remorkára. Igen ám, de az meg volt rakva terüvel, a rókancák nem bírták. Eszedvadt az egész, ott maradtunk a Hargita tetején, étlen, szomjan, sejfutuszkópálika, sejkitánc, hogy visszaváltsuk. Na de hál' Istennek, valahogy megérkeztem, itt vagyok. Kezdhetjük. Köszönöm szépen, hát először is el kell mondanom, hogy a történeteimnek körülbelül 80%-ban valós személyek és a megtörtént események szolgáltak alapul. Ott kezdődött, hogy Vida Péter kollégám beajánlott ide, és azt mondta, nem kell írjál csak egy önéletrajzot, és csempész bele egy kis humort. Na, önéletrajz és humor. Két hétig dolgoztam az önéletrajzon, és ennyit sikerült belecsempésznem. Anyám, Székely. Apám, Góbé. Így lettem én Székely Góbé. Jelentsen ez bármit is, ebből annyi igaz, hogy édesanyám Csíki, édesapám Háromszéki. Ez a két földrajzi tájegység Erdélyben található, körülbelül 70 km távolságra egymástól, onnan vétettem. És hát az az érdekessége, hogy mindkét tájegységben székelyek élnek, de merőben mások a szokásaik, merőben mások az ételeik, a gasztronómiájuk, és hát teljesen más a tájszólásuk. Gyerekkoromban sátoros ünnepek alkalmával döbbentem rá erre a problémára, amikor a két rokonság találkozott, és egy órán keresztül nem értették egymást.

0: Talán hallottok, azt mondják, hogy bébüklent, na nálunk azt mondják, hogy bébecskánt. Ez annyit jelent, hogy bedőlt valahova. Állítólag a magyar nyelvben 22 hangzása van az e betűnek, az egyik ez a Sapszi-Szentgyörgyi A betű. Illusztrálom egy példával. Áll a csíki meg a három széki a buszmegállóban. Zuhog az eső. Eltelik egy fél óra, megszólal a csíki. A ment a busz? Mire a három széki? Köszönöm szépen. Ősrégi történet, de remélem még vannak fiatal hallgatók, akik nem hallották. A Székely atyafi a 70-es években munkát vállal Budapesten egy forgalmas vasútállomáson. Hangos bemondóként első napja megszólal. Figyelem, figyelem! Vonat érkezik az A-vagányra. Semmi mozgás. Neki fut még egyszer. Figyelem, figyelem, mondom, vonat érkezik, gyors vonat az A-vagányra. Semmi mozgás. Neki fut harmadszor. Figyelem, figyelem, bejön a vonat. Mennyi halott, mennyi sebesült. Pedig mondtam, hogy vonat érkezik az A-vagányra. A, mint a labér. Ha a Csiki medencéből 28 kilométert észak-észak-kelet irányába utazunk, akkor egy csodálatos tájra érkezünk, ezek a gyímesek, a gyímesi havasok közelébe. Tehát olyan hirtelen és olyan meredek hegyek vannak, hogy a tehén is kankuspálcával megy legelni. És hát ennek a tájnak a jellegzetessége, mármint a tájszólásnak az egyik jellegzetessége, hogy nagyon röviden ejtik a magánhangzókat. Ezért minden magánhangzó másik magánhangzónak érthető. Van egy katolikus pap barátom, amikor a misén voltam, nagyon vidám lettem, hiszen bement az oltár elé, és könyörögjünk helyet, ezt mondta. Kanyarogjunk! Ezt hagyján, de folytatta. Jézus az utolsó vacsora a szent kezébe vette a kajhat! Na, gondoltam magamban, jó erőben lehetett. Négy tagba szakadt gyimesi legény, akik majdnem a két métert csúrolták. Meg kell jegyeznem, hogy a sorozatban, ahol dolgozom, a magasságom néha probléma. A női partnereim magas sarkúban is egy jó fejjel alacsonyabbak, mint én, és amikor kettős közelít kell adnunk, hát nem férünk be a képbe, tehát így nehéz. Ilyenkor az operatőröket úgy szoktam vigasztalni, ne busuljatok, csak a kicsik jöttünk el Erdélyből, a nagyokat otthon hagytuk. És ez igaz, az unokatestvérem 2,3 méter, a másik 1,97 méter, úgy jövök én az 1,89-el. Ott tartottam, hogy négy tagba szakadt gyimesi egy véletlen folytán fölkerül Budapestre. Soha el nem hagyták a hegyeiket. Megérkeznek Budapestre, meg is szeppentek a nagyváros zajától, trolli, metró. Az egyik azt mondja, mekkora falu ez a Budapest. Azt mondja, másik, a persze, hogy nagy falu, nézd meg, mekkora patakja van. Na, így megszeppenve eltelt egy-két nap, és hát a vendéglátóik nem a várba vitték őket a szaranykaviárba, hanem hova? Elvitték Kőbányára, a Székely Bújdosó nevű kocsmába. Hát ezek a hegyomlásnyi fiatal emberek, ahogy bekerültek a hazai környezetbe, pacolleves, szilvapálinka, jó micszak, egyből otthon kezdték érezni magukat, úgyhogy elkezdtek rettenetesen inni. Ahogy fogyott a pálinka, úgy nőtt a hangerő. Már az asztal rittyegtetésnél tartottak, amikor azt mondta a főnök a pincérnek, aki egy pesti srác volt, figyelj, menj ki is, mondjad ezeknek a duvatoknak, hogy fejezzék be, mert ha nem, ki kell rakjuk őket innen. Ki is ment a pincér, oda ment az asztalhoz, és azt mondta, skacok, figyó, ne csináljátok ezt, mert ki kell rakjunk innen titeket. Felállt az egyik hegyomlás, és azt mondta, tükmünköt vagy műtüktüköt? Visszament a pincér a főnök, az azt mondja, főnök, főnök, hagyjuk békén ezeket. Ezek lehet, hogy ilyen török vendégmunkások. Mielőtt folytatnám, el kell mondanom, hogy először mondtam, hogy a történetemnek 80%-a igaz, de a most következő történet 100%-ban igaz. Ezt onnan tudom, hogy a főszereplője ma is él, régi ismerősöm, őtőle hallottam az egyetlen székely néger történetét. Ezt a székely négert úgy hívják, hogy Emilke. És hát a történet valahol az 1970-es években kezdődik, amikor is Ceausescu igen nagy barátságot ápolt az afrikai diktátorokkal. Fegyverért, meg kőolajért cserébe a gazdagabb urak csemetéit tanítatta Romániában. Brassó, ahol én is az iskoláimat végeztem, egy elég nagy egyetemi központ, úgyhogy a 70-es években megjelentek a néger diákok. A Műszaki Egyetemen volt olyan bejelentkezési lap, hogy azt írta rajta, anyám foglalkozása háztartásbeli, apám foglalkozása császár. Egy sivatagi törzsnek volt a császárra az apuka. Hát, ha bár elnyomás alatt éltünk, akkoriban a spontán szerveződő házi bulik akkor sem hiányoztak. Sepsi Szentgyörgyön szombat este spontánul alakult egy házi buli, ahova még Brassóból is eljöttek a diákok, köztük egy pár néger diák. És hát 9 hónap múlva a buli után a székely leányzónak, Sepsi Szentgyörgyi székely leányzónak a szülészeten nem egy félvér, nem egy mulat, hanem egy ében fekete, gyönyörű kisfiú született meg, akit el is neveztek Emilkének. Hát a nagyszülők mikor meglátták, nyeltek egyet, de becsülettel és tisztességgel felnevelték, és csak így tud beszélni, hogy szárusz ember, de jó, hogy látlak, gyere, menjünk, ígyunk meg egy vázas sört, egy bugja, mit csett ember végre. Mikor találkoztunk Kisvárdán a határon túli Sziázok Fesztivál, mindig mondtam neki, állj meg, Emil, állj meg, szokjalak meg. A képet a hanggal össze kellett finom hangolja. Egy ilyen sörözés alkalmával kérdeztük Emilkét, hogy Emilke, milyen volt a gyerekkorod? Szopadtak eleget a szöngye, volt baj elég. Képzeljétek el, egyszer álmentünk a szomszéd faluba Árkosra. Focisztunk, átrúgtam a labdát a kerítésen, ember. Hát engem küldtek, hogy hozzam vissza. Nem tudtam. Oda mentem a kapuról, és elkezdtem dergetni. Dergettem, és hát egyszerűen nagy bajuszú székely kijön. Mikor meglátott, lefagyott. Ezt hagyján, de megszólaltam. Elnézést, bácsi, azért jöttem, nem tetszik visszaadni a labdát, mert átrúgtam véletlenül. Azt mondja az öreg, na álljon meg a menet. Te mi vagy, fiam? Kihúztam magam, mondja Emilke, és büszkén annyit mondtam, én székely vagyok. Mire az öreg, hát ha te székely vagy, én mi a f***om vagyok. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Fizika óra, relativitás elmélet. Emlékeznek még? Ha nem, akkor sincs baj. Hallgassák meg Kőhalmi Zoltánt, aki feleleveníti rég elfeledett tudásunk. Ha pedig valaki épp most tanulja, akkor különösen figyeljen, mert sok új információhoz juthat, igaz, kicsit más megvilágításban.
2: Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Speciális szintjére jutottam az ismertségnek. Voltam feladvány művetségi vetélkedőben, de nem tudták. Részeredménynek érzem. Ez a lezuhanós játék volt, ez a maradj talpon. Ott még betűk is megvannak adva, tehát nem tudom, mi volt őhalmi oltán valószínűleg. Nem tudták. Én nem láttam, pedig végre tudtam volna valamit. Na most ez még nem az örökké valóság előszobája, ez az előszoba előtti szélfogóhoz vezető kis lépcső előtti lábtörlő. De majd egyszer szeretnék élni a füles címlapon a megfejtés, amit kitakar a fürdőruhásnő. Egyébként fontos tudni rólam, hogy a kabaréban én a feltesti humort képviselem, tehát a bizonyíték arra, hogy derék fölött is lehet valami nevetni, és most nem a takonyra gondoltam, nem a fülzsírra, hanem itt alapvetően tudományos kérdésekről lesz szó, tehát valami ragadjon is már önökre, nem így csak a hülyeség. Én műszaki ember vagyok, követem, hogy hol tart a technika. Most már a Vidán Parkban láttam olyat az óvodás részlegnél, hogy mini óriás kerék. Nem merték ráírni, hogy törpe kerék. Ez olyan, mintha a rendes vonatra mondanád azt, hogy felnőtt gyerekvasút. Meg mindig az jut róla eszembe, van ez a kifejezés, ez a politikai elit. Amiben mindenki beletartozik, tehát, hogy értem én, hogy ez a krémje, csak hol van az alja, sose látod? Mi meg a felső 10 millióhoz tartozunk. ülünk a mini óriás keréken, jaj, de jó nekünk. De nem szeretnék elkezdeni okoskodni, mert ahol osztják az észt, ott az emberek hajlamosak azt hinni, hogy kapnak is. Úgyhogy maradva a műszaki cikkeknél, állítólag a tél egyik nagy társadalmi problémája, hogy kesztyűben nem működik az iPhone. Bele se gondoltál idáig, most pánikolsz. Fagyott ujjak, meg nem fog tudni majd húzogatni, meg lapozni. Úgyhogy már kidolgozták az elektromos iPhone kesztyűt, amivel nem fogsz tudni majd hógolyózni. Úgyhogy szerintem kellene egy olyan alkalmazás, ami így leheli az ujjaidat, hogy várjál, letöltöm a radiátort, és akkor azt úgy taperolod. Haveroknak körbe küldött, az már tábortűz. És majd nem ceruza lesz hozzá, hanem elektromos jégvakaró az. 50 ezerért vedd meg. Egyébként nagyon vigyázni kell a digitális valósággal, mert benne lehet ragadni. Nekem voltak ilyen koleszos társaim, lövöldözős játékokkal játszottak, azok mindig forgódva mentek a lépcsőn, akárhol a menzára is. Egymást fedezték a tálcáknál. Meg egy haverom mondta, hogy annyit ült a gép előtt, hogy este a boltba akart levenni valamit a polcról, és azon kapta magát, hogy zoomolni akar. Görgetett. Nekem annyi van csak ebből, hogy ha kézzel írok, akkor amelyik szóba bizonytalan vagyok, azt így zölden hullámosan aláhúzom. Egyébként minden számítógépes játékból csináltak már filmet, ami hátra van még, az a passziánsz. Azt nagyon várom, 52 szereplő tömegjelenetek. Dolby szörálma súrognak a lapok, 3D-be keverik körülötten. Meg ami hátra van még, az a Tetris. Arra annyit tudok, főszerepbe Plagzi Lajcsi. Ami van viszont, fényképezőgépnél van már olyan, hogy mosoly érzékelő, tehát csak akkor fényképez, hogyha mosolyogsz, és állítólag egy kiflivel be lehet csapni. Tehát a pékséget fényképez azt, hogy csoportkép. De kérdés ugye, hogy minek becsapni, ez a mentalitás, hogy nem baj, hogy depressziós vagyok, legalább a fényképezőgépet átvertem. Van ez a mondás, hogy minden rosszban van valami jó, ez egy nagyon optimista közmondás, de egyáltalán nem igaz. Adódik a kérdés, hogy mi a jó a halálban. Egyet tudok, véget ér a barátok közt. És ennek a mondásnak a fizikai megvalósulása, látványos megvalósulása a gyárilag koptatott farmer, ami ugye attól jobb, hogy rossz. Ezt én sose értettem, hogy miért drágább a gyárilag koptatott farmer, tehát mindent így kéne árulni, hogy hát vettem kocsit, kicsit drágább volt, mert gyárilag hengerfejes már. Meg van már húzva az oldal, ezzel nem kell foglalkozni. Ez lenne a jó. No, megkaptam már azt a kritikát, hogy olyan témákat érintek, ami senki másnak nem jutna eszébe. Mondjuk így belegondolva lesz, ez dicséret volt, nem tudom. Hát sok kritikusnál ezt az egyet nem lehet tudni. Úgyhogy elmondanám, nekem nagyon fontos pillanat volt az évben, amikor majdnem megdőlt a relativitás elmélet a nagy hadron ütköztetőbe. Ott lövöldöztek egy csomó neutrinót, aminek az a sajátossága, hogy minden átmegy, tehát nem tudom, mivel lehet kilőni. Ennyit értek én ehhez. És ezeket úgy mérték, hogy gyorsabban mentek, mint a fény, és akkor nagy pánik volt, azt mondták, hogy megdőlt a relativitás elmélet, délutánra ígértek sajtótájékoztatót, én egész nap nem tudtam most egyek, ne egyek, mi a helyzet, tényleg, hány óra van, mikor van ebéd, nem tudom. És utána nagy csönd volt az egész körül, tehát szerintem annyi lehetett, hogy kimentek ketten, és mondták, hogy hát ne haragudjanak, fordítva tartottuk. Azt hittük, a felső sort kell olvasni, de nem. Úgyhogy még mindig él a relativitás elmélet. Viszont most jött az a pont, hogyha nagyon szeretnék, akkor elmesélem a relativitás elméletet. Elmondom, miért megdől. Tehát, hogy annyi a lényege, ott kezdődött az egész, amikor rájöttek, hogy a fénysebességet azt mindig ugyanannyinak mérik, tehát sose lesz több, hiába biciklizel zseblámpával. Nem adódik hozzá, tényleg nem adódik hozzá, ne szórakozzá. Meg hiába mégy vele szembe gyorsvonatta, a fák gyorsabban mennek visszafele, a fény az nem. És erre lehet megoldás a relativitás elmélet, hogy a fénysebesség az állandó is, és mivel mindent a fény által érzékelsz, attól függően, hogy mennyivel mégy a fényhez képest, úgy torzul a tér is, meg az idő is. Tehát, hogyha lenne egy üvegfenekű űrhajód, ami fénysebességre gyorsul, és hátra nézel, leszámítva, hogy szénné égsz, akkor a mögötted jövő képek egyre lassabban érnek utol, és egy lassuló felvételt látsz a kilövésről. Ez lesz a legkönnyebb a háromból, amit mondani fogok. Amikor eléred a fénysebességet, akkor jön mögötted a képed, és még csak nem is látod. Na most a másodikhoz viszont már muszáj szó szerint idéznem a Hollis-féle fizika második kötetét. Ha két egymással szembe közel fénysebessége közlekedő üvegfalú űrhajóból a két űrhajós átpillant, akkor egymás méterrúdjait egyaránt rövidebbnek látják. Amikor én ezt először olvastam, ezen a ponton én a Hollis-féle fizika második kötetét elhajítottam. Innen viszont már gyerekjáték belátni az én elméletemet, hogyha állsz egy buszmegállóba, egy üvegfalú buszmegállóba, és várod a buszt, ami fénysebességgel jön, egy fény évről, ami a Budapest-Szentes távolság 60 milliárdszorosa, akkor az egy év múlva lesz itt, de évközben hiába nézelődsz, mert nem látsz semmit, mert az összes pillanat, összes képe egyszerre jön, az összes felszálló, az összes leszálló, összes cigaretta, amire a buszsofőr rágyújtott, összes csikk, amit elnyomott, ahogy közben átlépte a nyugdíjkorhatárt, egy fényrobbanás formájába egyszerre ér oda, egyszerre a busza, és mindig tele van, sose tudsz felszállni. Ez az én elméletem. És hát, ami viszont egy valós dolog, és nem értem, ide kapcsolódik, ez egy valós BKV reklám, hogy éves BKV bérlet ajándéknapokkal. December 32, december 33. Nem értél rá évközben metrózni, akkor azt levásárolod a végén. És hát ha még belefér, akkor elmondanám. Na már, hogy belefér, főleg, hogy én döntöm el, nem önök. A legutóbb a kabaréban elmeséltem, hogy van egy ismerősöm, aki elütött egy őzet, és fizet neki a vadásztársaságáért, csak őzbe hajlandó fizetni. Pörgödnek eszi, és még 22 évig kell kapnia, hogy egyszer pénzénél legyen, és azokat az őzeket kapja, amit mások elütnek. Tehát ez egy ilyen őzpiramis játék. És aki a csúcsán van, a gyémánt lökhárítós, az reggeltől estig tolja be a pörködet. Ismerősnek úgy kell másokat beszervezni, hogy üssenek el, hogy ő föntebb jusson. Nekem viszont vadriasztón van, ezt mindenkinek ajánlom, ez egy műanyag síp, föl kell tenni a kocsi elejére, és egy olyan frekvencián szól 60 km/h fölött, amit csak az őzek hallanak. Tehát olyan nagyon nem tudod kipróbálni a boltba. Se 60 nem tudsz menni a boltba. Se őz nincsen veled, nézem most ilyet, vagy nem ilyet, ettől fél jobban, attól fél jobban. Úgy lehetne kipróbálni, hogy egy fához kikötözöl egy őzet, és egy hajszárítóval küldöd bele a sípba. De hogy ez most minden állatra jó-e, vagy minden külön frekvenciája van, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy 80-nál megbondolnak a föld alatt a vakondok, csak nem tudsz róla. 90-nél hullanak mögötted a varjuk. Hogy találták ezt föl, hogy ki az, aki ilyenek kísérletezik állatokon? Én azt tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen véletlen felfedezés, hogy egyszer valaki megpróbált egy kabrióba furulyázni. Meg az van még, hogyha így tolatsz fel, akkor az direkt vonza az őzeket. Sokáig szórakozol az Y-on, a Tesco parkóban már beállnak eléd. Múltkor meséltem ezt kamionosonnak, semmit nem értettek be, azt jelenti, minek a vadriasztón, egy ennyi a vad. Tükröt maximum megigazítja. És hát búcsúzóul mondanék néhány szót a szeretet erejéről. Van egy ilyen közkeletű vélekedés, hogy a növények jobban nőnek, hogyha szeretettel beszélnek hozzájuk. Ez engem nagyon foglalkoztat, de ez egyáltalán nincsen tudományosan bebizonyítva, úgyhogy kísérletbe fogtam. Négy babot csírászatok teljesen egyforma körülmények között. Öntözni, külön-külön öntözöm őket egy pánikszobába, és van egy, amelyikkel nagyon kedves vagyok, szeretem, becézgetem, dicsérem, jutalmazom. Van egy, amelyikhez nem szólok semmit. Van egy, amelyiknek érzelemmentes hangon olvasom föl a magyar értelmező kéziszótán. És van egy, amelyet hát nézzék el, tisztán tudományos célból gyalázok gyakorlatilag. Megvetem és minden létező eszközzel megalázom. Tehát a lelki terror, érzelmi zsarolás. Hozom itt neked a vizet, és ez a hála. Ez neked levél, ne haragudjál. Más babok ilyenkor már rég teremnek. Semmi nem lesz belőled. Még főzelének se leszel, jó? És az a legdurvább, hogy száradnál ki. Most csinálom ezt a kísérletet, és mondjuk lehet, hogy ez fog legjobban megerősödni, tehát nem tudjuk, legendább lesz, de csinálom ezt a kísérletet, és én nem hittem idáig ebbe a dologba, de mégiscsak egy érző ember vagyok, nekem esik rosszul, hogy egy élőlénye így kell beszélnem, de a legrosszabb az egészben, hogy el nem tudom képzelni, hogy közben a bab miket mond rám.
1: Összeállítást hallottak a Rádió Kabaré korábbi műsoraiból. Munkatársak voltak Berta Zsolt és Bőti Attila. Szerkesztő Kaiser Hajnal. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pontosan 11 órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Több borvidéken tartanak szüreti mulatságot. Országszerte süt a nap, délután 22-26 fokra számíthatunk. Jönnek a részletek. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap országjárása kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy a költségvetés stabilizálása a kormány legnagyobb feladata. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Ismét Komjáth Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt. A szervezet történetében először online a leadott szavazatok 73%-ával választották meg a politikust, aki 2024 óta egyedüli vezetője az MSZP-nek. Megbízatása 2028-ig szól. Az MSZP országos vezetését két hét múlva a tisztúító kongresszus választja meg. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csak nem 3 millió vendég éjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra-Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokai Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Egyre hidegebbek a hajnalok Nyírtason, ma -3 fokig hűlt a levegő, közölte a Hungaromet. Az ősz eddig leghidegebb reggelén több helyen is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, de volt olyan település is, ahol 12 fokot mértek. Végül a várható időjárásról. Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő. Kedves hallgatóink! Délben krónikával jelentkezünk majd.
2: Műsorajánló. Világrend.
3: Büntetővámokról, szankciókról, azaz a kereskedelmi háborúkról lesz szó. A nyugat évtizedekig a szabad kereskedelem bajnoka volt. Gyökeres fordulat jön. Kína diktálhatja az új feltételeket?
2: Világrend. Külpolitikai elemző műsor. Ma fél egytől a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelbimbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Keselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.

0: Magyar Társadalmi Megosztottság Mítosza és Valósága címmel ma tartják a Történelem Tanárok Országos Konferenciáját Budapesten. A probléma fontos, és úgy tűnik mindig aktuális, amit az is jól mutat, hogy egyelőre nem kerültünk közelebb a megoldáshoz. Múlt héten a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján például Romsics Ignác úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy helyre kell állítani a magyar nemzet érzelmi egységét. Ennek a társadalmi megosztottságnak a gyökereiről fogunk beszélgetni a mai műsorban Csunderlik Péter és Hatos Pál történészekkel. A mikrofonnál a szerkesztő Gócz Anita. Sok különböző teória létezik azzal kapcsolatban, hogy mikorra vezethető vissza ez a megosztottság, de a legtöbben talán Trianon nevezik meg kezdőpontként. Pál, egyetért ezzel?
1: A magyar történelem megosztottsága az egyidős a magyar történelemmel, ha ilyen általános értelembe vesszük. Az biztos, hogy a trianoni békediktátum, vagy békekötés, békeszerződés időpontja egy szimbolikus dátum, és nagyon-nagyon jelentőséget foglal el az emlékezetben, különböző emlékezetekben, olyannyira, hogy szervezi is az emlékezetet, antagonisztikusan szervezi, még mondjuk a közvéleménynek egy nagyon jelentős része felülmúlhatatlan nemzeti tragédiát lát benne, úgy mondjuk az értelmiségnek egy szintén jelentős része inkább egyfajta trianon neurózisról beszél, és azt gondolom, hogy ez segít elfedni azt, hogy Trianont folyamatba illesszük. Ez megfosztja bizonyos értelemben a történelmi vizsgálatot, sok-sok ellentmondásos, akár kényelmetlen ténynek a tudomásul vételétől. Az is biztos, hogy lehet érvelni amellett, hogy ne számoljuk az egész magyar történelmet, ne István és Koppánytól vezessük le az összes ellentétünket, még csak ne is Mohácshoz vezessük vissza. Az a gondolati, mentalitásbeli keretrendszer, amiben élünk, az mégiscsak 1848-tól származik. Egész egyszerűen annak a fogalomnak a megteremtése, amelyet a nemzetként szoktunk meghatározni. Tehát a magyar nemzet 1848-ban született meg, ez is természetesen egy elnagyolt megállapítás, és ha már itt tartunk, akkor Trianon ebben csak egy állomás. És bizony Trianonhoz elvezettek belső feszültségek is, és bizony Trianon ilyen tekintetben eltakar másfajta csonkoságokat is, hiszen Trianonnak az egyik legfontosabb jelentése, hogy megcsonkította Magyarországot területileg, megcsonkította a lakosságában, de elfed olyan csonkaságokat, amelyet a magyar nemzet önmagának okozott. Tehát ilyen értelemben nem hiszem azt, hogy kijelenthetnénk, hogy egyetértés uralkodik.
0: Péter?
2: Nagyon jó, hogy elhangzott István királynak és Koppánynak az ellentéte. Ugyanban Beren Nóra állt elő egy szerintem tetszetős és izgalmas revizionista elmélettel, hogy igazából lehetséges, hogy Koppány nem is létezett, mert hogy nincsen gyakorlatilag bizonyíték, történeti bizonyíték a Koppány létére. De az biztos, hogy ami az István és a Koppány emlékezet alapján történik, azt alapvetően mondjuk az István a király rokopára határozza meg, és az is biztos, hogy amit a magyarok belelátnak ebbe az István és Koppány közti konfliktusba, hogy mondjuk a nyugatos modernizátor és az autokton szuverenistának az ellentéte, az egészen biztos nem létezett így István király idejében. De a magyarok mégis így gondolnak rá az István a király rokoperának köszönhetően, amely pedig a Kádár korszaknak a terméke.
0: Ez csak egy ilyen példa arra, hogy mennyiféle konstrukció létezik, és hogy hát a történelem konstrukció.
1: Is, már csak azért is, mert az István és Koppány olyan szimbólum, ami nem az István a királlyal született meg, hanem legalábbis Szabó Dezső is használta már az 1920-as évekbe, de abban igazat kell adnom, hogy egyfajta konstrukció ez az István és Koppány ellentét, inkább modern, mint hogy visszamenne az első ezredfordulóra.
2: Alapvetően az, hogy különböző ellentétekben rendezzük, opozícióban rendezzük a magyar történelem alakjait, az konstruálja magát a múltunkat is. Abból a szempontból az az érdekes, hogy Trianon és mondjuk 1918-19 még nem teljesen elmúlt emlékezet, tehát sokkal forróbb, mint mondjuk 1848-49-nek az emlékezete. Tehát Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost vagy Petőfi Sándort ma már mint egy ilyen egységében látjuk. látja a magyaroknak a többsége, akik tudják ezt a közoktatásunk nyomán, mint 48-49-es hősök, noha elképesztő szakadékok és ellentétek voltak ezen a szereplők között, de mégis valahogy a múltban már ezek összerendeződtek. De viszont a 20. század sokkal inkább velünk együtt él, még nem teljesen elmúlt valamennyire kommunikatív emlékezetként, és ebből a szempontból az első világháborút követő Trianon, mint a 20. századi magyar történelmi katasztrófája, az olyan terhelté teszi ezt az egész kérdést, és persze elsősorban mondjuk a Hortikori Iradlent a kultusznak ugye nem is volt érdeke az, hogy valamennyire oldja ezt a Trianon traumát, sőt, szerintem ez egy kulturális trauma volt, ami be azokat is be akarták egyébként vonni, akiket mondjuk nem traumatizált volna maga a Trianon, vagy ez a területcsonkítás.
0: Most ha provokálni akarnék, akkor lehet, hogy onnét közelítenék, hogy azért Trianon után a magyar közvélemény széles rétegei egyetértettek abban, hogy ez egy igazságtalan béke. Hát tehát tulajdonképpen ez kvázi össze is hozhatta volna az oldalakat, vagy a különböző álláspontokat, képviselőket.
1: Igen, csak hogy említsünk meg egy példát. 1920. június 4-én zúgtak a harangok, lobogtak a fekete zászlók, ugyanakkor a Pesti utcán összevertek egy Neumann nevű kereskedő segédet, azért, mert ti zsidók írtátok alá a trianoni békét. Hiába hivatkozott ez a Neumann kereskedő segéd arra, hogy végig küzdötte frontkatonaként a világháborút. Arra meg még kevésbé hivatkozhatott, hogy egyetlen zsidó nem volt a béke aláírói között, vagy a békét elfogadó 1920-as kormányzat tagjai között. Mégiscsak azt kell mondani, hogy Trianon maga a revizionista ideológia bűnbakokat termelt, belső bűnbakokat, elsősorban a zsidóságot, amely megnyilvánult már 1919 őszén, amikor Horthy Miklós még fővezérként azt mondta, hogy a nemzeti hadseregben nem szabad fölvenni zsidókat és munkásokat. Megnyilvánult az Európában elsőként elfogadott és a jogegyenlőséget, hát kvázi feloldó, megtörő numerus clausus törvényben, ami mégiscsak arra irányult, hogy a zsidóságot kiszorítsák a magyar felsőoktatásból, megjegyzem, nem sikerült. Ez volt az érdeke a vidéki egyetemeknek, hogy ne tartsák be, mert különben megszűntek volna egyetemként létezni. Tehát, hogy Trianon köré kezdettől fogva nem akartak nemzeti egységet, széleskörű nemzeti egységet teremteni. Az is biztos, hogy viszont nagyon széleskörűen érezték a trianoni fájdalmat, és a trianoni béke valódi, és ezt eltagadhatatlan igazságtalanságát. Gondoljunk csak például a nemzeti demokrata Vázsonyi Vilmosra, aki 1917-ben Magyarország első zsidóvallású minisztere, ráadásul igazságügyminisztere lett. 1926-ban egyébként a fehér terror következményeképpen bekövetkező korai halála után az ő síremlékén egy turulmadár, egy turul található a Salgótarjáni úti zsidó temetőben. Tehát az a bűnbakká, trianoné, az országvesztésért bűnbakká tett zsidóság is érezte a fájdalmat. Nagyon bonyolult kérdés ez is, és azért azt is jegyezzük meg, hogy voltak olyan magyar nacionalisták, mint például Németh László, az író Németh László, aki már 1930-as években is megfogalmazta, hogy terméketlen a trianoni fájdalom, hiszen sokat tudnánk tenni a függetlenségünkkel, és nem hittek Németh Lászlónak sem.
2: Megrendítő történet Szabad György édesapjáé. Nagyon régen, talán egy évtizede olvastam, de próbálom visszaidézni a történetet. Egy zsidószármazású családból származott, olyan zsidószármazású családból, amit hát egy régies kifejezéssel Kossuth zsidóknak emlegettek, akik mélyen azonosították magukat a magyar nacionalizmus ügyével, és magyar identitásúak voltak. Szabad György édesapja egy aradi kereskedő volt, akit 1920 után román nacionalisták annyira megvertek, hogy a szeme világát is elvesztette, vagy legalábbis a félszeme világát elvesztette. És aztán Szabad György édesapja később öngyilkos lett, amikor Magyarországra költöztek, és azzal szembesült, hogy 38-39 után a zsidó törvények következtében őt, aki annyira magyar volt, hogy emiatt a román nacionalisták kis ilyen nagyon vertek, egyszer csak másodrangú állampolgár lett, és ezt nem tudta elviselni, és végzett magával. Itt nagyon fontos szerintem az öncsonkítás kép, hogy egyfelől 1920-ban történik ténylegesen egy területlakosság, ilyen-olyan csonkítás. És ezek után jön egy belső öncsonkítás, hiszen még ami megmaradt, azt is elkezdjük leválasztani, konkrétan a magyar nemzetközösségből kizárják a zsidó származásúakat. Ez az öncsókítás, ez egy hatalmas tragédia szerintem, amit csak magunknak köszönhetünk, és nem lehet másokra kenni.
1: Hozzátenném, hogy nem pusztán a zsidóságról van szó, tehát, hogy azért azt is látni kell, hogy 1920-ban a trianoni békediktátum egyúttal egy születési okmány, a független Magyarország születésének, a modern Magyarország először lehetett saját sorsának az ura, és először foglalhatott el saját jogán, nemzetközi térben önálló független pozíciót. És hát ugye a magyar nemzeti tudatban a függetlenségnek kiváltságos értéke volt. Még a dualizmus alatt sem akart senki például közös himnuszt a monarchiával. És ehhez képest például az egész Horthy korszak elsikkasztotta annak a problémának a megoldását, hogy a magyar lakosság döntő többsége, a parasság, mint egy 55%-a még 1920-ban is a magyar népességnek, igazából nem kapott sem politikai, sem gazdasági emancipációt, a magyar társadalom jelentős része nem lehetett része a nemzetnek. És pontosan emiatt volt az, illetve hogy megelőzőleg is ez a probléma elsikkadt, hogy a magyar parasságot beléptessék a magyar nemzetbe, hogy nagyon sokan a paraszti világban teljes közömbösséggel viselték azt, hogy mi történt az államhatárokkal, mi történt Trianonban. Amikor például Bethlen István 1920-ban Hajdúböszörményben először képviselőnek jelölte magát, és elhangoztak a beszédek, hogy így úgy elvették tőlünk a magyar földet, akkor fekete hajú igazi törzsökös magyar emberek mondták, hogy lehet, hogy kint elvették, de itt az urak földje mind megmaradt, és még tovább sem tudunk élni, és 1920-ban Bethlen Istvánt Hajdúböszörményben nem választották meg képviselőnek. Talán ez az élmény is közrejátszott abban, hogy amint tudta, egyébként abszolút alkotmányos puccsal 1922-ben felszámolta a titkos szavazást vidéken, tehát hogy a magyar paraszt ugye gerinces, nyíltan szavaz, azaz, hogy látják, hogy kire és hogyan és miképpen. Ugye a Szavazat ára című filmek, stb. Az a fajta történelmi kiszolgáltatottság, amely az elmúlt 10-15 évünket is jelképezte, az ebben az élő és fájó múltban gyökerezik.
2: Hát, hogy József Attila írt a Hazám című versében, hisz nyíltan dönt ki ezer éve, magával kötve, mint a kéve, sunyit vagy parancsot követ.
0: Azért 100 év nagyon hosszú idő. Csak a legfontosabb tényezőket kiemelve, mi árult ahhoz hozzá leginkább, hogy ez nem tudott megemésztődni? Miért telt el hiába az a 100 év?
2: Én nem gondolom, hogy hiába telt el az a 100 év. Palival, Hatos Pállal kell egyetértenem, hogy nem voltak részei egyébként a magyar nemzetnek, hát nem voltak emancipálva. Mert, és akkor itt én Garami Ernő nemzetfogalmához kell nyúlnom, aki a Hazafiság és Nemzetköziség című röviratában azt írta, szociáldemokrata politikusról van szó, hogy a haza egyenlő jog és kenyér. Tehát, hogy akinek nincsen joga és nincsen kenyere, az egyszerűen nem része a hazának, és hazátlan ebből a szempontból. És azért szerintem az egy történelmi előrelépés, ami Magyarországon történt az elmúlt 100 évben. Ma a magyar társam sokkal nagyobb része van emancipálva, olyan értelemben, hogy adva vannak neki a mobilitási lehetőségek, és van joga és kenyere, mint egyébként 100 éve. Tehát nem gondolom, hogy ne változott volna semmi sem.
0: Valami változott, de mondjuk azért, ha már a szavazatárát említette Pál, abból azért inkább ennek ellenkezőjére következtethetünk.
1: Lehet érvelni amellett, hogy kisebb a halandóság, nem pusztít annyira a TBC, megnövekedett az átlag életkor, ilyen értelemben jobb most élni, mint volt 100 évvel ezelőtt, de ami fontosabb az az, hogy sok-sok megoldatlan probléma van. Ilyen értelemben egy picit vitatkoznék, hogy kialakult volna a magyar nemzet mondjuk a 21. század harmadik évtizedére. Most talán kezd kialakulni az a fajta demokratikus mozgósítás, amely elérte a fiatalokat, és elérte a falut, és amely igazából arra a bibliai mondatra épült, amellyel egyébként II. János Pál pápa a rendszerváltás, tehát a berlini fal leomlása és a KGST Varsói Szerződés összeomlása előtt prédikált a ne féljetek, és amely egyébként ugye a Tiszának, Magyar Péternek is a jelszava volt, ez valóban megvalósult. Rengeteg ember elkezdett nem félni. Az, hogy ebből lesz tartós dolog, vagy visszacsúszunk azokba az antagonisztikus mintázatokban, amelyről Péter is, meg én is beszéltem az előbb, az egy nyitott kérdés ma is. Ilyen értelemben hordozzuk a történelem súlyát, és megoldatlan is ebbe a szempontból a Trianon problématika is, mert hogy bele vagyunk ragadva egy áldozati szerepbe. Közben megtanultuk azt, hogy mondjuk Máramarosban 1000 év óta éltek románok, és gyakorlatilag 700-800 év óta ők alkották mondjuk annak a térségnek a nem csak a kulturális, hanem a demográfiai többségét. Észrevettük azt, hogy a Tátra az csak a 19. század utolsó 3 évtizedében lett magyar, hogy is mondjam, üdülőhely. Tehát, hogy igazából be tudjuk fogadni azt, hogy a történelmi magyar királyság, amit Szent István országának nevezünk, az sohasem volt etnikai értelemben magyar. Nemrégiben megjelent Gyurgyák Jánossal egy interjú arról, hogy Mohács mennyire eredője annak, hogy ma itt tartunk, mert például, hogy az etnikailag magyar délvidék elpusztult. Nem hiszem, hogy nagy jelentősége volt Mohács környékén az etnikai származásnak. Tehát visszavetítünk nagyon sok mindent a múltba. Ha valamit kéne most csinálnunk, megtanulni a múltnak a komplexitását is, és értékelni azt, hogy nem valami kizárólagosan homogén magyar dolgot veszítettünk el, újra kell tanulnunk a szomszédainkhoz való viszonyt, és természetesen a szomszédainknak is a hozzánk való viszonyt.
2: És akkor itt jönnek azok a vállalkozók, akik mondjuk a Trianon bizniszt működtetik, és ha csak a piros-fehér-zöld Nagy-Magyarország alakú autós matricákra, vagy különböző termékekre gondolunk, azok azt az illúziót keltik, hogy egész Nagy-Magyarország az ugye etnikailag magyar volt. De önmagában az, hogy ezek a Nagy-Magyarország matricák Horvátországot is szerepeltetik ugye a nagy alakban, hát eleve elhazudják azt, hogy Horvátország sose volt a közjogilag része Magyarországnak, hanem personál unió volt. Ilyen alapon egyébként akár provokatívan a horvátok is sakktáblakockás Nagy-Magyarország matricákat előállíthatnának, hiszen a horvát király az magyar király volt, a magyar király meg horvát király. Trianon biznisz ugye a fájdalom eltúzásában érdekelt, és akkor itt tegyük hozzá, hogy szerintem megbukott Orbán Viktornak és az ő kormányzásának súlyos felelőssége van abban, hogy a megörökölt árkokat csak tovább mélyítették. Tehát vala a Fidesz úgy indult, hogy nem emlékszem pontosan, melyik Fidesz politikus mondta a 90-es évek elején, hogy a Fidesznek nincs álláspontja a Mohácsi csata kérdésében. Az egész arról szólt, hogy hagyjuk már a múltat, mert a Fidesz az elvált szülőknek a gyerekei, és ha megnézzük, hogy ugye Gyurgyák Jánosnak a századvég folyóirata milyen címlappal jelent meg, az a népies, urbánus, szocialista, progresszív, konzervatív, szocialista szerzőket egy közös arckép csarnokot állított, hogy ők mind ugye magyarok voltak, és valahogy egy új típusú ilyen befogadó és elfogadó identitást adjunk át, hogy az elvált szülők gyermekei majd akkor közösen előre tekintve építik majd is. Ez a nemzedék, amely innen indul, végül tényleg elképesztően sokat tett azért, hogy a magyart a magyar ellen fordítsa.
1: Aki nincs velünk, az ellenünk van. Tehát megint kialakult ez a fajta osztódás, hogyha valaki nem azt az álláspontot vallja, ami a hivatalos, és amit ugye ebből a stúdióból is közvetíteni kellett ezelőtt még akár csak fél éve is, az igazából a nemzet árulója.
3: De akkor lehet, hogy ez itt most egy soha vissza nem térő lehetőség arra, hogy egy újfajta megbékélés legyen, mert tulajdonképpen a NER bizonyos szempontból egyesítette a konzervatívot meg a liberálist, a jobboldalit meg a baloldalit. Tehát lehet, hogy kaptunk egy utolsó lehetőséget arra, hogy megpróbáljuk ezeket az árkokat tényleg betemetni, vagy legalábbis ezt a fajta társadalmi megosztottságot.
2: Amennyiben a nemzetet politikai közösségként értelmezem, és hogy beszélgetünk közös dolgainkról, ténylegesen ugye polgárrá váltak nagyon sokan. Az, hogy itt a NER utolsó évében te kocsmákból lehetett kihaladni azt, hogy alkotmánymódosításokról beszélgetnek, tényleg a standard ilyen kocsmai közösség, és arról, hogy hát itt hányszor módosítják ezt az alaptörvényt, az maga egyébként az, amikor civillé válik valaki, mert közügyek iránt elkezd érdeklődni, és ahogy elkezdtek parlamenti közvetítéseket nézni állampolgárok, és megint az érdeklődés a politika iránt, ez alapvetően ez egy lehetőség arra, hogy ténylegesen meg tudjuk beszélni közös dolgainkat, de hogy meg tudjuk beszélni, az nagyon fontos, hogy a nézeteltéréseket azt ne valami ellenségeskedésbe fordítsuk le, hanem mindvégig gondoljunk arra, hogy mi egy magyar nemzeti közösség vagyunk, és szerintem ez történelmi bűne volt Orbán Viktornak azon túl, hogy itt milyen nagylopások bűnei voltak Adival szólva, az, hogy itt ténylegesen ment a gyűlöletkeltés, és a politikai ellenfeleket ellenségként azonosították, és állami erőforrásokat gyűlöletpropagandává alakítottak.
3: Az a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy ne induljanak be a régi reflexek? Mert mondjuk erre is jó látni ezt a 100 évet, ami tudom, hogy nem nyomtalanul múlt el, de sok szempontból azért mindig, mintha újra kezdődtek volna ugyanazok a szólamok, ahogy kísértetésen ismerős mondatok jellemezték az elmúlt 16 évet is, 80 évvel ezelőttről ismerős mondatok, szóval, hogy ne ez legyen megint.
1: Szerintem ez nincs megírva a csillagokba, erre mi nem tudunk válaszolni, tenni tudunk érte, tehát esendő emberek vagyunk. Én annyival is inkább, ugye jóval idősebb vagyok Péternél, hogy én politikai tudatosodásom az 1989. június 16-án történt meg. Előtte nap érettségiztem egy vidéki gimnáziumba, és itt lehettem Budapesten, azt hittem életem egyik legfontosabb napja, Nagy Imre temetése volt. És nem vettem tudomásul azt, hogy egy hónappal később az a szikrázó napsütésben lévő hatalmas tömeg megismétlődik, ezúttal Kádár János temetésén. Fel kell tudnunk dolgozni az elmúlt 36-37 évet, hiszen a történelemtől, vagy a végzettől, vagy a sorstól, vagy a jóistentől ajándékba kaptuk a függetlenséget 1989-90-ben, és mégse tudtunk vele élni. Szerintem továbbra sem tudtuk a társadalmat nemzetté tenni. Nem lett a nemzet egy hívószó, hanem megosztó szó lett, hogy aki nem viseli a kokárdát, akkor az nem is magyar. És csomóan egyébként dacoskon, akkor én nem is viselek kokárdát, hiszen ezzel kifejezném egyfajta politikai szimpátiámat, mégpedig olyan szimpátiát, amivel egyáltalán nem tudok azonosulni. Az, hogy mit lehetne csinálni, arra mindenkit biztatok, hogy kritikai tekintettel nézze a saját múltját is, hogy egyfajta lelkiismeret vizsgálatot csinálunk akár egy emberi kapcsolatban, egy házastársi kapcsolatban, az biztos, hogy inkább előnyére, mint hátrányára válik annak a fajta közösségnek, ahol ez végbe megy. Most itt ilyen szempontból, hogy megint vallásos nyelvezetet mondjak, kegyelmi időszak van, kinyílt egy ajtó, és előrébb tudunk lépni. Olyan szempontból nagyon sokan voltunk, bizonyos értelemben elfásultak, bár mondjuk Péter nem tartozott, emlékszem ezek közé, mert 4 évvel ezelőtt is, ami nagyon retorikus Adi idézettel próbálta túlélni az akkori Holdról is látszó Orbán győzelmet.
2: Igen, a magyar jakubinus dalát idéztem Aditól.
1: De hogy most sem a daloló holnapok biztos perspektívája áll előttünk, hanem apró munka, nagyon sok megbocsájtás, amellett is, hogy ne leszámolás, hanem elszámolás legyen. Tehát, hogy tényleg elszámolás a múlttal, rögzítése, dokumentálás. A történésznek ez lehet a feladata, és visszatérve a nyitó kérdésre, Trianonra, ott se fejezhettük be a munkát. Tehát, hogy nem elég csak traumaként meghatározni. Nem elég azt tudatni, hogy mi egyedül vagyunk, mi magyarok, mert egyrészt nem is vagyunk egyedül, másrészt gondoljunk csak arra, hogy vannak csodálatos sikereink a Nobel-díjasainkra, vagy arra, hogy a magyar reménytelenség és a konfliktus akár csak a 21. században is 2 irodalmi Nobel-díjat eredményezett, hiszen miről írt Kertész Imre sorstalansága? Arról írt, hogy a magyar nemzetből kitaszítattak, hogy egyfajta magyar polgárháború volt az, amelynek az eredményeképpen 500 000 magyar állampolgárt először az állampolgárságtól, nemzettudatától, vagyonától és később az életétől is megfosztottak. És ha a Krasznahorkai László életművére gondolunk, ott is arról van szó, amiről most is beszélgettünk, hogy azok a sorstalanok, akik a reménytelenségben, a depresszióban élnek egyfajta történelem alatti sorsban, azoknak kell valamiképpen esélyt adni. Hogy ez megtörténik, ez szerintem teljesen nyitott kérdés ma.
0: A magyar társadalmi megosztottság gyökereiről beszélgettünk Csunderlik Péterrel és Hatos Pállal. A hangmérnök Schwarz Nóra volt, nevében is búcsúzik a szerkesztő Gócz Anita.

0: Rádió. Tokajban a 97,5 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Kreatív tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
2: A független színházak nehézségeiről, kitartásáról és törekvéseiről nem lehet eleget beszélni, hiszen újfajta látásmódot hozhatnak, kísérletezhetnek és nagy szerepük van az új generáció kinevelésében is. A Kreatív Tőke mai adásában arról lesz szó, milyen kihívásokkal néznek szembe azok, akik az önálló produkciók létrejöttében segítik a művészeket, azokat, akik a kőszínházakon kívül próbálnak bemutatkozási lehetőséghez jutni. Köszöntöm Önöket, Olá Andrea vagyok. Két vendéget hívtam mára, Gáspár Annát, aki a majdnem két évtizede ernyőszervezetként működő Manna produkció alapítója, másik beszélgetőtársam pedig Viktor Balázs, a 2021-ben létrejött Tér 12 kulturális egyesület vezetője. Mindkét vendégem azt vállalta, hogy független előadó művészeti alkotók és társulatok szakmai partnereként működik, de ezt különbözőképpen teszik. A beszélgetésünk természetesen azzal kezdődik, hogy miként indultak el ezen az úton.
3: Természetesen én először színésznő szerettem volna lenni, és az ember úgy képzeli el, hogy majd a színpadon fog állni, és akkor egyszer csak bekerültem egy színházba, történetesen az Új Színház stúdiójába, ahol álltam színpadon, de aztán egyszer csak rendezőasszisztens is voltam, és el kell mondanom, hogy a Balázs édesanyja Nagy Mari, és ő volt az első rendezőm, tehát mellette voltam először rendezőasszisztens, úgyhogy nagyon sok kalandom volt ott, én sajtóztam is a színházban, szerveztem is a színházban, és akkor kiderült, hogy engem nagyon sok minden érdekel, vagy sok mindenben vagyok még képességes, és egyszer csak odáig jutottunk, hogy jaj, de jó lenne pénzt szerezni valamire, és van itt egy pályázat, és meg tudom-e nézni, be tudom-e adni. Én a színház előtt egy közgazdasági szakközépiskolába jártam, tehát sem a számlák, sem a statisztika, sem a gazdaságtan nem állt tőlem messze, úgyhogy nekiálltam, megcsináltuk, és megnyertük a pályázatot. És valahogy ezeken az utakon egyszer csak az derült ki, hogy nekem ez nem esik nehezemre, relatív jól össze is látom a dolgokat, és elkezdtem segíteni azokat a művészeket, akik körülöttem voltak, akik többek között bennem, mint színészben is gondolkodtak, de mégis elkezdtem őket segíteni azon az úton, hogy forrásokhoz jussanak. És akkor így kitapasztaltam, és teljesen autodidaktikus.

0: az emberek, akik mindnagyon szerettek volna valamit, és ebből alakult ki a Manna, ami kicsit olyan, mint az Álomépítők, hogy jön egy művész, elképzel valamit, és mi meg megpróbáltuk akkor már egy csapattal azt a valamit, azt felépíteni köré. Általában a színházat mindenestül, mert nekünk sem épületünk nem volt, sem infrastruktúránk nem volt. Volt egy tervünk, és köré rajzoltuk azt, amitől a színház lesz. És ennek most már sok-sok éve, és ez az Ernyő szervezet azóta is működik.
1: Itt folytatjuk mindjárt, Balázs?
2: Nekem úgy jött, hogy én ugye színész szakon végeztem, de igazából már első év végén át akartam jelentkezni rendezőszakra, csak a Zsótér Sándor, az egyik osztályfőnököm megesküdött, hogy mindent megtanít nekem, amit ő tud, de hogy tanuljak meg színészként lenni, és csak utána rendezzek. És akkor hát annyira olyan erővel mondta ezt a Sándor, hogy ott maradtam, és nagyon hálás vagyok neki ezért, mert szerintem mai napig rendezőként az egyik legjobb dolog bennem az, hogy tudom, hogy milyen a másik oldalon állni, és szerintem sok rendező ezt nem tudja. És akkor a K2 Színházba kezdtem a pályám. Még az volt a szerencsém, hogy a Bence meg a Petya nem jártak vizsgákat nézni, mert ha jártak volna, akkor biztos nem hívnak el játszani, mert nagyon rossz voltam. A Benko Bence és a Fábián Péter. És utána viszont véget értek el kettős időszakom, majd 4 évvel később. És akkor én ott elég szomorú voltam 1 évig mondjuk, hogy ez történt ezzel a kis csapattal, amit ennyire szerettem, ahogy bedarált a szakma, a körülmények, az alulfinanszírozás, mindenféle így egyszerre. És akkor megfogadtam, hogy én azon szeretnék dolgozni, hogy más fiatal emberek ne jussanak ilyen helyzetbe, amikor indulnak. A Bencével meg a Petyával el is távolodtunk egymástól, tehát ami még a K2-s pályafutásom elején érdeklődést keltett, hogy én más iskolából jövök, máshogyan nyúlok dolgokhoz, máshogy kell hozzám nyúlni, az 4 évvel később már inkább balhét szült, meg idegességet. Ez egy ilyen sűrű pillanat volt, és akkor megfogadtam, hogy én szeretnék segíteni az induló csapatoknak, meg mindenkinek, aki színházat szeretne csinálni, és akkor így hoztam létre a saját egyesületem, de azután, hogy az Annáéknál, ez pont a Covid környékén volt, tehát akkor amúgy is egy csomó mindenki, szerintem egy csomó mindent átgondolt magában, és akkor volt ez a tűzoltás helyett kurzus, ahol igazából a mai napig nekem ez az egyik fő filozófiám, hogy ne halat adj, hanem halászni taníts. És hogy én igyekszem úgy dolgozni, hogyha valakinek segítek mondjuk, vagy valakinek a projektjét mi vállaljuk, mint lebonyolító, akkor ő írja a pályázatot, ő rakja össze a költségvetést, én ott vagyok, de hogy legközelebb ne legyen szüksége ránk. És ő egyébként mondhatja azt, mint alkotó, hogy fú, ez engem rohadtul nem érdekel gyerekek, ez szíve joga, de tudja, hogy mire mond nemet. Szerintem nagyon sok.
1: De és akkor megcsinált helyette?
2: Együtt csináljuk. Aha. És utána meg már másodszorra, hogyha jön, és azt mondja, hogy nekem nincs kedvem ez az őrülethez, akkor azt mondom, oké, de hogy egyszer menjen végig rajta, mert ennek van egy olyan járulékos haszna, hogyha egyszer megész egy pályázatot rendesen, meg egy elszámolást, akkor utána többet nem írsz függetlenbe egy 15 szereplős darabra koncepciót, mert tudod, hogy ez nem fog működni, és hogy én alapvetően abban hiszek, hogy sokkal több tudatosság kéne a művészvilágba, amihez az kell, hogy legyen bennünk annyi tudatosság, hogy mondjuk ne éljünk vissza az olyan rendes emberekkel, mint az Anna, aki azt mondja, hogy ilyen kedvesen a művészek köré épít egy világot a semmiből. Nem, legyél tisztában azzal, hogy működik körülötted a dolog. Fel tudom idegesíteni magamat azokon a művészeken, akik egy számlát nem tudnak befizetni. Nem, te egyéni vállalkozó vagy, neked felelőssége van, neked járulékokat kell fizetned, és ezt fejezzük be, hogy én csak jövök és rendezek. Nem, főleg független színházban, nem.
1: Anna, más a véleményed, mert a gesztusaid elárulnak.
0: Nem más a véleményem, csak nagyon jó látni azt, hogy ugye a Balázs egy olyan kurzusról beszélt, ahol én is mentorként dolgoztam, és nagyon sok művész mellett dolgoztam így mentorként, hogy vállalta azt, hogy végigjön velem a folyamaton, és megtanítom, de nálam lehetett azt is választani, hogy kimarad belőle, és nagyon szeretem azt, hogy ahogy átadtuk a kolléganői Melennek a csapat a tudást a tűzoltás helyett kurzuson, az már így folytatódik egy másik generációban, hogy igenis elvárás, hogy egy művész feleljen meg ezeknek a kritériumoknak, és értse, mi ez a vállalkozás, értse, hogy mit ír alá, olvassa el, hogy mit ír alá. Csak ezért mosolyogtam, mert nagyon jó látni azt, hogy már egyel fejlettebb vagy, mert tényleg egy másik szinten vannak elvárásai a művészek felé, egy nálamnál generációval fiatalabb, hasonló szervezetet vagy hasonló programot kigondoló embernél.

0: Te megírod a pályázatot, nem?
1: És a sajnos én még mindig, igen, lehet, hogy ez is ilyen generációs különbség.
2: Én ebben nagyon-nagyon hiszek. Én már hát 3 éve végeztem egy programozás bootcampet, szóval én egyébként AI agentöket fejlesztek mellette, amúgy meg programozással foglalkozom, mert rájöttem, hogy tényleg független színházzal akarok foglalkozni, és ehhez az kell, hogy nekem legyen megélhetésem máshonnan. Ami szerintem egyébként tök oké. Én ezt szívesen csinálom, szóval ez nekem nem egy olyan kényszer, hogy akkor vagy csinálok egy jól fizető munkát, amit utálok, és egyébként mellette ingyen játszom. Nem. Egyszerűen annyira kevés pénzt tudok fizetni, mert egyelőre még ez volt a finanszírozásnak a realitása, hogy muszáj vagyok mellette valamiből élni.
0: Kevés pénzt tudsz fizetni a színészeidnek?
2: Hát a jogi személyiségem van, egy egyesület, amivel lehet pályázni különböző helyekre. Uh-huh. Ez nem egy tradicionális értelembe vett társulat, hanem ez egy ilyen közösség akar majd lenni, csak hát azért ez nem olyan könnyű egy ilyen típusú dolgot összehozni, meg keresgélni ténylegesen mondjuk másfajta finanszírozási, másfajta működési módszereket a függetleneknek. Mert én abba kezdtem el gondolkozni, hogy ugye van a közszínházi struktúra, ahol van egy fenntartód, aki ad egy csomó pénzt, vagy kevésbé csomó pénzt, amivel neked el kell számolnod, vannak nézőid, előadásszámot, nézőszámokat kell letenni az asztalra, bérlet van, annak meg kell felelni, egész máshogyan tudsz egy közszínházban kísérletezni, mondjuk új formákat keresni, mint egy független színházban. És ehhez képest a független színház, aminek szerintem egyébként a kutatásfejlesztés lenne a célja, hogy egy ilyen multis kifejezéssel éljek, is úgy próbál működni, mint egy kőszínházi repertoár előadásokat próbál létrehozni, nagyon sok bemutatót csinál, ugyanúgy 6-7-es próba folyamatokba gondolkozik, úgyhogy egyszerűen nem tudsz, vagy legalábbis az előző rendszerben biztos, hogy nem tudtál, legalábbis azokban a körökben, ahol én mozgom, nem tudtam olyan próbapénzt fizetni, ami mondjuk csak minimális szinten is labdába rúgna. Tehát ezek tények, amiket egyszerűen ki kell tudni mondani, és akkor utána lehet elkezdeni felépíteni úgy, hogy én most például a következő próbafolyamatomat szeretném úgy csinálni, hogy mondjuk fél évig próbálok, hetente 1-2-t, ilyen kb. DX színjátszóssal, és most direkt használom ezt a kifejezést, délután 3 óra, 4 óra. Ha a színészeknek el kell menniük dolgozni, hogy pénzt keressenek, menjenek, egyébként legyenek ott, hogyha tudnak jönni, keresünk, kutatunk, nem tudom, és van egy vagy 2 hetes ilyen intenzív főpróbahét, amit viszont ki tudok fizetni, ami reális, az a munka, amit mi most 6 hétért próbálunk odaadni, azt szerintem 2 hétért reálisabb, így lóvéilag, és akkor viszont ki van kérve, akkor legyen ott, akkor úgy viselkedünk, mint egy színház, és nem mondom, hogy ez működni fog, fogalmam sincs, de egy tök érdekes dolog kipróbálni, és lehet, hogy valami olyat találunk ki, egy olyan formát találunk meg, amit utána a nagy színházak is át tudnak venni, és esetleg el tud indulni egyfajta megújulás.
0: Anna, mennyiben működik a te szervezeted másként?
1: Hozzám már úgy jönnek a színészek, művészek, és akkor itt rendezőket is értek, hogy van egy kutatott, fejlesztett projekt, hogy ehhez tudja kapcsolódni. Uh-huh. Tehát már kész szereposztás van, kész koncepció van, kész ötlet van, hogy majd itt ebben a kertben itt föl fog rohanni a falon, és tűz, és víz, és hamu, és akkor ezt meg kell mutatni. Tehát sokan szokták kérdezni, hogy Anna, nem tudnál engem belerakni valamibe, annyi produkciót csinálsz, hogy nincs nálad munka. Nem, nálam elhozzák a kész terméket gyakorlatilag, és nekem azt kell, vagy olyan formában, hogy itt van a rajz, és ezt kéne legyártani, és Léci segíts abban, hogy ez létrejöjjön, vagy olyan formában, hogy teljesen kész van az, amit csinálnánk, csak kérlek segíts eladni, vagy segíts ahhoz, hogy ez még nagyobb lehessen. És korosztályilag is teljesen széles volt a spektrum, mert pályakezdő fiatalokkal ugyanúgy dolgoztam, mint olyan 40 éves színésznőkkel, akik 3 gyerek után visszaszerettek volna térni a pályára, és keresték a fogódzót, és ki akarták találni újra önmagukat, és egy projektet álmodtak meg, és el akartak indulni, vagy Tordai Teri és a Béres Ilona, akit felkért Radnóti Zsuzsa, Örkény özvegye, hogy az Örkény 100-as évfordulóra csináljanak meg egy felolvasóestet, beleszerettek, és azt mondták, hogy Anna, mi ezt annyira szeretnénk megcsinálni, hogy nem segítenél abban, hogy akkor ez ne csak egy felolvasó legyen. Szóval én nagyon gyakran a kész dolgokat kaptam, és nekem az volt a feladatom, hogy erre keressek finanszírozást, meg kapcsolatrendszerem által valamiféle helyet, vagy beágyazódást. És nagyon érdekes, hogy egyre inkább eltolódott az én működésem alatt is ez a fajta független színházcsinálás, afelé, hogy nem kész anyagokkal dolgoztak. Tehát ez az örkény, ez egy nyilván egy nagyon klasszikus példa, de a legtöbb társulat, színész, színésznő, művész valamiféle saját anyagot szeretett inkább előállítani. Önmaga válogatta össze a szövegeket, gyúrt át egy prózát, drámává. Szóval az is izgalmas volt, hogy ennek volt egy nagyon komoly olyan műhely jellege, ahogy nem az volt, hogy leveszünk egy Molnár Ferencet a polcról, vagy egy Vergiliuszt, vagy bármit, hanem maguk az anyagok is ott alakultak a szemünk láttára. És utána rengeteg része a munkámnak az volt, hogy én ezt megmutassam országszerte. Hogyha maradunk a nagyvállalati kifejezésnél, akkor én a disztribútor voltam, és mindig is hittem abban, hogy ez ilyen szempontból egy vízfejű ország, minden Budapesten történik, mindennek Budapesten kell lennie, győri társulatok vágynak, hogy itt mutassanak be, hogy itt. Én meg mindenkinek mondtam, hogy ugyanolyan értékű, hogyha ezt az előadást mi bemutatjuk Szegeden, és ott eljátsszuk háromszor, és majd egyszer, mikor már kész van, és látjuk, hogy mi ez, és látjuk, hogy hogyan alakul, akkor bemutatjuk a fővárosban. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok helyszínnel építettem ki a kapcsolatomat, és ez volt a dolgom és feladatom, hogy ezeket a rendhagyó, a nézők számára nagyon újdonságot nyújtó előadásokat minél több helyre elvigyem.
0: Mindez akkor nem feladata a T12-nek, mert hogy oda jön a közönség, de például hirdetni is már téten, nem?
2: Bár csak oda menne, nem. Hát nyilván most a T12 az valahol így két világ között le bennem, így az apertúra kapcsán, meg egyéb munkák kapcsán. Az apertúra az a K2 színháznak a hát az újjászületése. A Bence meg a Petya, a Benko Bence és a Fábián Péter. Ugye amikor elváltak útjaik, mint alkotók, akkor a K2 megszűnt, mint név, meg brand, és akkor lett az apertúra az új, amit már csak a Bence vitt tovább, és akkor ebbe csatlakoztam én vissza, mint operatív vezető, ami egy ilyen izgalmas dolog, mert itt most fogunk kapni egy helyet így itt a 7. kerületben, és akkor ki lehet próbálni végre ilyen sok-sok dolgot, amit így elképzelek magamban, hogy ezt hogy kéne csinálni, és akkor majd januárban így gondolkozom, hogy aha, ez így jól elképzelted Balázs, de nem ilyen egyszerű.
1: Nagyon sok előnye. Lesz egy színházad?
2: Hát igen, még meg kell építeni. Egyelőre ez most egy jóga stúdió, ami azt jelenti, hogy kb. Jobb állapotban van az ingatlan, mint ahonnan most kitettek minket. Szóval tök jó, fingers crossed. Nagyon jó ajánlatot kaptunk a kerülettől, úgyhogy ha minden igaz ezen a helyen a társulatok, akiket meghívunk, vagy akik jönnek játszani, csak rezsiért fognak tudni dolgozni. És az lesz az én nagy újításom, mint operatív vezető, hogy lesz egy jelképes hát ilyen üzemeltetési költség, amit egyébként elkérnénk a társulatoktól, de hogy itt most ezt a költséget nekik a saját előadásuk marketingébe kell befektetni, mert én úgy vagyok vele, hogy nekem az az érdekem, hogy legyen tele a hely, legyen ott sok ember, és legyen egy ilyen közösségi hely, ahol tényleg el tudnak indulni nyugalomban függetlenek, meg fiatalok, mert nagyon sok színház kényszerül abba bele, hogy azt mondja előre, hogy gyere játszatsz nálam, 150 ezer forint plusz áfa per este. És akkor utána tied a jegybevétel meg minden, de ezt az összeget tedd le nekem. És akkor az van, hogy ezt előre meg kell finanszírozni, egyáltalán biztos, hogy bejön neked annyi pénz, illetve ami bejön, az kb. Oda megy, vagy legalábbis megkapod azt, amit már befizettél, és akkor még nem fizettél a színészednek, nem fizettél a nem tudom kinek, és hogy én meg arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt a terhet, mivel megengedhetjük magunknak, nagyon úgy fest levennénk, és megnéznénk egy másfajta működési struktúrát. És ott a T12, az meg, ott meg ez a közösségépítés az, ami nagyon-nagyon érdekel. 28-ig még én vagyok a T12 elnöke, de hát vannak ilyen egyéb érdekképviseleti munkáim, ami miatt azon is gondolkozom, hogy lehet, hogy átadom másnak, de igen, ilyen szempontból nálunk más, vagy én így más, hogy működök.
1: Amit a Balázs elmond, ez egy nagyon szép fejlődés története annak, ahogy tulajdonképpen ilyen modellszerűen szoktak alakulni ezek a dolgok. Ő, mint színész, elindította a T12-t, ahol nem akart feltétlenül egy helyet, hanem egy közösséget akart építeni, ahol tudást akart cserélni, csak egy ilyen közösségi erőforrás bázis, és ehhez képest az ő tudásával, és amennyire nyitott volt, és amennyire hajlandó volt megtanulni a színházművészet körüli jogi, gazdasági és strukturális dolgokat, elérkezett oda, hogy azt mondja egy társulat, hogy gyere, legyél az operatív igazgatónk, és mégis ott találja magát, hogy akkor alkalmas vagy te erre, hogy mégiscsak legyen egy színházad, és tipikusan, amikor ez ember létrehoz egy helyet, akkor vagy ugyanúgy gondolkodik, mint a Mannában én hely nélkül, aki soha nem akartam egy házat, hanem én inkább mindenkinek a házába szerettem volna elvinni azokat a produkciókat, amiket mi segítettünk létrehozni. De van olyan ernyőszervezet, aminek ez a funkciója, hogy van egy háza, lásd a Jurányit, ahol meg mindenkinek ad egy kis teret, és működtet 2-3 olyan színpadteret, ahol meg ezek az előadó művészek be tudnak mutatni. És az meg szintén egy modellműködés, és kicsit ehhez hasonlít az, amit most az apertúrával kapcsolatban előrevetítettél, amilyen a Dante, ahol egy társulat azt mondja, hogy nekem kell egy hely, amire ki van írva az én nevem, de nem tudok annyit termelni, nem tudok annyi előadást előállítani, hogy én betöltsem ott azt a 30 napot, mert ez nem egy külszínházi működés. Viszont akkor azon túl, hogy én játszom, kinyitom a helyet másoknak. És most ez az, amit a Balázs mondott, és ez is egy működési modell, és ez csodálatos, hogy ő nem abban gondolkodik, hogy adjátok ide a bérleti díjat, hanem azt mondja, hogy adjatok pénzt, de ne ilyen formában, hanem azt a saját marketingetekre fordítva fektessétek be a közös ügybe. Úgyhogy ezek nagyon izgalmas tovább gondolásai egy-egy ilyen modellszerű működésnek, ami most van.
0: Miközben a Mannánál a marketing az a te reszortod, kizárólag.
1: Amikor még fénykorában volt maga ez az ernyőszervezet, akkor volt külön marketingesünk, sőt, sajtósunk is volt. Tehát ez két embert jelentett, de nyilván amikor szűkült be az a forrás, ami a működésünkre megpályázható volt, akkor egy idő után már mindent én csináltam, és szerintem ez a Balázs nagyon tud kapcsolni, hogy milyen az, amikor az ember 26 funkciót csinál egyedül.
2: Tudok. Ezért nagyon jó, hogy én az IT-ból egy csomó mindent hozok át az automatizáción keresztül. Tehát az Apertura bázison úgy lesz, hogy van egy rezidens társulat, a Hökön projekt, akik hoznak technikát a helyre, vagy beszállnak abba. És cserébe mi akkor azt vállaltuk, hogy a mi próbáink meg előadásaink után nekik elsőbségük van, hogy kiírják a saját próbáikat meg előadásaikat, és utána a maradék időpont az fel fog kerülni az Apertura weboldalára, ahol te látod, hogy mikor szabad a bázis, a rendszer lefoglalja, te egy Stripe linken keresztül elutalod azt a rezsiköltséget, amibe az kerül, te kapsz egy wifi kódot, beütöd, bemész, megcsinálod a dolgodat, van egy házirend, hogy hagyd ott a helyet, egy automata önmagát működtető rendszert hozunk létre, és most rengeteg szakmai anyag készül. Dologidő, Magyar Színházi Társaság pontja, nem tudom, ezek mind nagyon fontos és nagyszerű anyagok, 50-150 oldal terjedelemben, amit igazából nagyon fontos lenne szerintem, hogy művészek elolvassanak. Na most a művészekre alapvetően nem jellemző, hogy száraz szakmai szövegeket szeretnek olvasni, és ezért hétvégén lekódoltam egy olyan ilyen AI asszisztenst, aki azt tudja, hogy betöltesz neki egy ilyen PDF-fájlt, ezt ő feldolgozza, és egy ilyen chatbotként te tudsz vele csetelni az adott anyagról, de úgy, hogy mondjuk, nem tudom, Viktor Balázs vagyok, van a B-rendező, hogy tudok elindulni a dologidő rendszerén belül, és akkor válaszol neked így, és így, és így, kiírja a forrásokat az anyagból, te arra rá tudsz kattintani, akkor oda-visz a hivatalos anyagban, és akkor azt is el tudod olvasni, tudsz jegyzeteket fölvinni rá, tehát segít neked feldolgozni ilyen bonyolult szakmai anyagokat. Én ilyeneket tudok beletenni a közösbe, kicsit ez a tűzoltás helyettet így tovább gondolva.
1: Az jutott eszembe, hogy akárhogy is alkotunk, akármilyen művészeti ágban, a képzőművészettől a zenén, a táncon, a színházon át a filmig, akkor fog működni az az adott előadás vagy produktum, hogyha a néző tud hozzá kapcsolódni. És ahhoz tud kapcsolódni, ami az életében jelen van. Lehet az egy név, akit ismer, lehet az egy jelenség, és ott a jó közönségélmény, hogy de hát ez velem is megtörténik, és úristen, ezt így is lehet gondolni. És hogyha a független színházról beszélek, akkor azt gondolom, hogy nekünk, független színháziaknak megvan az a könnyebbségünk, hogy ebben a kutatási, fejlesztési műfajban abszolút tudunk a jelenre reagálni. Tehát amikor Lengyelországban megszületik egy abortusz törvény, és 3 nappal később kint van egy felolvasó színház, vagy egy dokumentumszínház, ami ezt a kérdést taglalja, elképesztő, izgalmas, hogy hány nézőpontot lehet összehasonlítani. De ehhez az kell, tehát a Halász Péternek az újságszínháza, ami az aznapi híreket játszotta el, micsoda siker volt.
2: Tehát... van egy ilyen sorozatunk az Apertúrában, az a címe, hogy Cucli, hogy előző nap híréből a Bence, a Király Dani, meg én, meg a Formán Bálint írunk egy egész estés darabot. Jó esetben ilyen 1,5 óra, és ezt 1 nap alatt bepróbálják, és eljátszák. És nyilván olvassák a szöveget, nem tudom, de az ilyen színház ilyen nagyon nyers formában, és elképesztően jó darabok születnek, és így havonta született egy új kortárs magyar dráma, amit egyszerűen az mozgatott, hogy mindenki pontosan tudta, hogy miből szólal ez meg. Azért nagyon egyet tudok érteni, a színház az egy gyors reagálású hattest tud lenni, tehát mire a filmtervünk átmegy, már rég nincs jelentősége annak a hírnek, de a színház az, én tudom azt mondani a színésznek, hogy tedd már bele ezt az egy mondatot, és nyílt színi taps. És ehhez valóban az kell, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a helyünk és a feladatunk, és hogy szerintem most, hogy így hallgattam ezt, meg így gondolkozom, hogy az egyik legjobb mondat, amit az egyetemről hozok, a Székely Gábortól jön, és az az, hogy azt mutassátok, ahol tartotok, és ne azt, ahol tartani akartok. És hogy szerintem ez az életre, színházra, mindenre tökéletesen jól használható. Egyébként a képzés szerintem a kulcsa, az egyetemi képzés, hogy ott kéne elkezdeni nagyon nagy reformokat megtenni, hogy a hallgatók abba a világba érkezzenek meg, amiben vannak. Tehát ugye a színházban szerintem az a baj, hogy sok színház, külszínház is igazából olyan Magyarországnak játszik, amilyen Magyarországot ő szeretne, vagy amilyen Magyarország van, mondjuk ő hisz, vagy amilyen Magyarországban ő annó nagyon jól érezte magát, és hogy ez tök szép és tök jó, de hogy nem fog feltétlenül jó irányba menni, mert nem őszinte. Mert egyébként az, hogy például a független szféra még van, hogy ezt 16 évet ezek az emberek túlélték, én azt mondom, hogy ez olyan erő, az, hogy tele van sérüléssel, fájdalommal, amit ki kéne dolgozni, tehát hogy azért ez nem volt egy könnyű időszak. És hála Istennek, hogy a kultúrpolitika nem a most mi jövünk irányába mozdult el. És remélem, hogy lesz erejük kitartani emellett, hogy szakmai pályázatok döntsenek, de ez a szakmának is ugye fel kéne zárkózni, hogy aha, most már nekem nem feladatom az, hogy politizáljak, mert van egy politika, ami nyitott a szakmára, értitek? Szóval most ilyen típusú felelősségek vannak, amiken szerintem dolgozni kéne.
1: Azt hiszem, hogy ez a független színháznak az eszenciája, hogy elképesztően mobilis, rugalmas, szinte mindent kibír, ezt most már bebizonyítottuk. Olyan, mint a betonkockák között, amikor kinő az a növény. Szóval nagyon-nagyon sok mindenre képes, és még akar is közölni, mondani és jelen lenni.
0: A kreatív tőkében ma olyan vendégeim voltak, akik független színházi produkciók létrejöttét támogatják különböző módon, mégis ugyanolyan elkötelezettséggel. Kásper Anna, a 18 éve működő Manna produkció alapítója, és Viktor Balázs, a 2021-ben létrejött Tér 12 kulturális egyesület vezetője beszélt a hivatásukkal járó kihívásokról. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa nevében is köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Olá Andrát hallották. Thank you.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itthon nincs munkám.
4: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
2: A Cinefest közönségdíjas filmje.
5: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
6: Azt már nem fogod.
2: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
7: Mármi táncolunk?
2: Mami Bdó. A mozikban.
8: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichet a London Szimfoniáta köszönti. A georgiai zeneszerző Vakhtang Kahidze monumentális requiemjét vezényi. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: Kedves hallgatóink, ma délben a Szentendrei Keresztelő Szent János plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Szentendre a Duna jobb partján, a Pilis és a Visegrádi hegység ölelésében Budapesttől északra fekvő város. A honfoglalás korában Árpád vezértársa Kurszán Kündű telepedett le a Bükkös patak torkolatánál. 955-ben Taksony fejedelem hadvezérét Aporvitézt bízta meg a település védelmével. Szentendre 1318-tól Károly Róbert birtoka volt. A török hódoltság idején a hitéletet bosnyák ferences szerzetesek láthatták csak el. 1659-ben gróf Zichy István királyi adományként kapta meg Szentendrét és Óbudát. A város középkori központjában a templomdombon áll a katolikus plébánia templom. Mai formája többszöri átépítés után az 1750-es évekre alakult ki. Érdekes dísze a déli támpilléren látható 14. századi napóra, a pajzsalakú szerkezet Közép-Európa egyedülálló műszaki emléke. A Szentendrei Keresztelő Szent János plébánia templom 29 méter magas tornyában 4 harang lakik. A délidőben megszólaló 594 kilós Szent András harangot Vázer Ferenc mester öntötte 1923-ban Budapesten.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Erdőbényén tart kihelyezett ülést a kormány, a Fidesz szerint nincs is kormánya a magyar embereknek.
1: A honvédség figyelmeztet, hogy 18 óráig Szolnok és a Balaton felvidék között katonai konvojok tűnnek fel a közutakon és a strádákon.
2: Egyetlen hét alatt 5000 embert vettek őrizetbe a francia diák tüntetéseken. A tanulók az eszköz és tanárhiány ellen tiltakoznak.
1: Egyre hidegebbek lesznek a hajnalok. Nyírtasson ma -3 fokot mértek. Most pedig a részletek. A szerkesztő Farkas György. Erdőbényére költözött hétvégére a kormány.
2: Magyar Péter miniszterelnök korábban annyit közölt, hogy a kihelyezett ülés, a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesz a fő téma. A kormányfő pénteken országjárása kisvárdai állomásán jelentette be, hogy a mezőgazdaság és a hazai kisboltok védelme érdekében meg kell fontolni az ástoppok és árréstoppok kivezetését.
1: A kormányfő szavaira reagált a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalina Krónikának, Hajnocki Mátyás összefoglalója.
3: Az ár és top fenntartása súlyos torzulásokat okoz a hazai gazdaságban. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett rá. A Fidesz kormány az élelmiszerek drágulásának megfékezésére vezette be a rendszert, negatív hatásait már a leginkább a termelők és a kiskereskedők szenvedik el. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára azt mondta.
4: Az ár és sapka a diszkontokat még erősebbé tette. A diszkontláncokban a magyar feldolgozóiparnak csak néhány szereplője tud megjelenni a polcokon. Azon nagyon sok ezer feldolgozóipari szereplő, a KKV szereplők, feldolgozóipari beszállítók, azok csak a kisboltokban találják meg a kereskedőknél a polcokon a helyeket, úgyhogy eljuthassanak a vásárlókhoz. 3 millió magyar ember még vidéki kis településeken. Ennyi ember élelmiszerellátását kockáztatja jelenleg hatályos ár és sapka, és nem csak a kisboltok bezárásáról van ugye most már szó, hanem arról, hogy a feldolgozóipari kisvállalkozásoknak a jövőképe is sajnos egyre nehezebb, hogyha ez az ár és sapka megmarad.
3: A gyakorlat nem csak a termelőket hozta nehéz helyzetbe, hanem a vidéki kistelepülések kereskedőit is felőrölte. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében több kisbolt kényszerült bezárásra, mivel a rájuk nem vonatkozó szabályozás ellenére sem tudtak versenyre kelni a dömpingáron értékesítő nagy nemzetközi láncokkal. Az intézkedés eltörlését a szervezet helyesli.
4: Egyáltalán nem az ár és sapka okozta korábban sem az inflációt, így a jövőben sem az ár és sapka kivezetés fogja okozni az inflációnak az emelkedését. Az árakat a piac szabályozza, és a piacnak a működési mechanizmusát vissza kell adni, mert minden olyan intézkedés, ami ilyen erős állami beavatkozást mutat, a sajnos a károkat nagyon sok szakmai szervezettel közösen fordultunk miniszterelnök úrhoz azzal a kéréssel, hogy sürgetően helyezzék hatályon kívül az ár és sapka rendelkezést, mert ezek a folyamatok, ezek a rossz folyamatok sajnos nem lesznek visszafordíthatók.
3: Magyar Péter előzőleg azt mondta, mivel az infláció korábbi szintekről 1,7%-ra mérséklődött, a gazdasági környezet megengedni az ár és top kivezetését, de a végleges döntést nem hozzák meg egyoldalúan. Az intézkedés feloldása előtt egyeztetnek az élelmiszerüzletláncok képviselőivel és a szakmai kamarákkal.
1: Az Erdőbényén tartott kihelyezett kormányüléssel összefüggésben a Független Benzinkutak Szövetsége arra hívta fel a figyelmet, hogy nemrég bezárta a helyi töltőállomás. Így a község lakóinak 16-20 kilométert kell kerülniük ahhoz, hogy tankolni tudjanak.
2: A szövetség szerint a kormánynak kellene elérnie, hogy ez erdőbényei benzinkutat újra megnyissák.
1: A Tiszapárt támogatottsága csökkent, a Fidesz-KDNP nőtt a Republikon Intézet legfrissebb elemzése szerint.
2: Az adatokból az derül ki, hogy a Tiszapárt támogatottsága a teljes népesség körében 56-54%-ra csökkent, míg a Fidesz-KDNP 19-22%-ra erősödött az augusztusi adatokhoz képest. A kormánypárt népszerűsége hibahatáron belül csökkent a teljes népesség és a pártot választani tudók körében, míg a biztos pártválasztóknál nagyobb mértékben 4%-ponttal esett vissza, értékelte a felmérést a Kossuth Rádióban a Republikon alapítvány. Vezetője. A Tiszapárt még így is 64%-os támogatottságot élvez, ami 10%-kal több, mint április 12-én, mondta Hon Gábor, aki szerint ennek oka az emberek türelmetlensége lehet.
5: Egy darabig foglalkoztat mindannyiunkat ez az igazságtétel, nagyon helyén valóan, de hosszabb távon persze minden családot az érdekli, minden kisközösséget, minden vállalkozót, minden munkavállalót, hogy abban reménykedhet-e, hogy neki jobb lesz az élete, és egyre inkább ezt fogja foglalkoztatni. Egy darabig el leszünk, talán 2027 tavaszáig azzal, hogy ki, mikor és hova és miért megy börtönbe. Egy idő után azonban az a kérdés merül fel, de nekem az életem hogyan változik, és abban a pillanatban már a Tiszának a tényleges kormányzati teljesítménye lesz a fontosabb annál, mint hogy mi van az igazság szétellel, az igazság szolgáltatása.
1: A Fidesz frakció szombaton közleményben értékelte az elmúlt hét eseményeit.
2: Azt írták, jelenleg a magyar embereknek nincs kormánya, mert lassan fél éve csak a politikai cirkusz színház megy, ami viszont most csúcsra jár. A Fidesz szerint az emberek vállalkozó gondjaival nem foglalkozik a Tisza kormány. Egyebek mellett emlékeztettek rá, hogy elbukott a védett üzemanyagár újbóli bevezetéséről, illetve az aszálykárok enyhítéséről, a kis és közepes vállalkozások megsegítéséről szóló javaslatuk.
1: Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. A volt jegybankelnököt és 6 másik embert hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, miután szeptemberben kihallgatták őket.
2: Matolcsy György ügyvédje a hét elején panasszal élt a gyanúsítással szemben. A nyomozás Simor András egyik interjúja alapján indult áprilisban. Az MNB Matolcsy György előtti elnöke azt mondta, Magyarországról nyomást gyakoroltak az osztrák Erste bankra, annak érdekében, hogy távolítsák el őt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Közben az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság a héten jelentette be, hogy következő ülésére Matolcsy Györgyöt és Varga Mihály volt nemzetgazdasági minisztert, jelenlegi jegybankelnököt idézte be. Az ülést várhatóan 3-4 hét múlva tartják meg.
1: A haza nem lehet ellenzékben? A magyar társadalmi megosztottság mítosza és valósága címmel tart ma konferenciát a Történelem Tanárok Egylete.
2: A rendezvényen kerekasztal beszélgetéseket is tartanak, amelyeken történészek és történelemtanárok cserélnek eszmét egymással, mondta a Krónikának Bárány Balázs szervező, az Egylet alelnöke. Hozzátette, a pódium beszélgetéseken szó esik majd Mohács 500. évfordulójáról, de érintenek olyan későbbi korszakokat is, mint a 18. század, a reformkor, a dualizmus vagy a hidegháború. Mindezek mellett a történelem tanítás 21. századi kihívásait és feladatait is górcső alá veszik. Céljuk, hogy frissítsék a pedagógusok szakmai érdeklődését, valamint ápolják a kapcsolatot a történelem tudomány és az oktatás között.
6: Nagyon fontos, hogy a kutató történészek elmondják, hogy ők éppen hol tartanak, és hogy a tankönyvekbe ezek a dolgok, vagy legalább a tantermekbe ezek a dolgok valahogyan leszivárogjanak. A konferencia címe a haza nem lehet ellenzékben, de kérdőjellel. Azért választottuk ezt a témát, nyilván reflektálva a tavasszal történt változásokra az országban, és azzal a reménnyel, hogy talán most már tudunk friss levegőt beengedni az ablakon.
1: Péntekig 5000 embert vettek őrizetbe a francia diák tüntetéseken. A tanulók az eszköz és tanárhiány ellen tiltakoznak.
2: A belügyminiszter elítélte az erőszakot. Szerinte a tiltakozások hátterében a radikális baloldali engedetlen Franciaország nevű szervezet áll. A zavargásokban több tucat rendőr és csendőr is megsérült. Az eleinte az elővárosi középiskolákban elterjedt tiltakozás pénteken már a nagyobb és közepes városok belsőbb kerületeit is érintette.
1: Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst.
2: A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilótafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilótafülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Ezen a hétvégén tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának legfontosabb tesztjét.
2: A teljes terhelést modellezik, de még utasok nélkül. A vonatok akár 160 km/órás sebességgel is közlekednek majd Budapest és Kelebia között, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ha a kétnapos próbaüzem alatt nem tapasztalnak valamilyen kritikus hibát, akkor újabb akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől.
1: Hétvégén karbantartás miatt nem járnak a vonatok Veszprém megyében Ajka és Devecser között.
2: A kieső szakaszon buszok szállítják az utasokat. Veresegyház és Vászt között szintén buszok közlekednek a vonatok helyett. Pályamunkák miatt több vonat rövidített útvonalon jár, ma és holnap a székesfehérvári vonalon.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára.
2: A daganatos betegség világszerte csak nem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható.
1: Ma van a sztóma világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a sztómával élők is teljes, aktív és értékes életet élhetnek. Ugyanúgy dolgozhatnak, utazhatnak, sportolhatnak és járhatnak közösségbe, mint bárki más. Hegedűs Katalin összeállítása.
7: Ma Magyarországon körülbelül 15 ezer ember él sztómával, vagyis mesterséges bél- vagy vizeletkivezetéssel. Ennek számos oka lehet. A leggyakoribb a vastag és végbélrák, de sokan a krónikus gyulladásos bélbetegségek miatt kapják meg az eszközt, míg másoknál egy baleset, a gyerekeknél pedig a fejlődési rendellenességek állnak a háttérben. Mondta a Kossuth Rádió Napközben című műsorában Orbán Andrea, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának vezető sztómaterápiás nővére. Hozzátette, a betegekkel már a műtét előtt 3-4 héttel találkoznak egy felkészítő programon, minden fontos tudnivalót átbeszélnek velük a beavatkozásról.
8: Vannak sztómatrénereink, amin lehet esetleg már a műtét előtt gyakorolni a sztómazsáknak az alkalmazását. Megmutatjuk, hogyan kell leengedni majd a sztómazsákot, amikor már sztómát fog viselni, és gyakorlatilag ez a procedúra egy pszichés felkészítés a műtétre, tehát hogy ne sokkolódjon a beteg akkor rögtön, amikor az ágy a hasát megtapogatva azzal szembesül, hogy ott egy sztómazsák.
7: A sztómások világnapjára készül a Sztómásként Egyesület Tudás, Támogatás, Közösség egynapon című rendezvényével, ahol pszichiáter, gyógytornász és dietetikus is tart előadást. Gáspár Erika elnök szerint a legfontosabb a szakemberek és a betegek összefogása, valamint az, hogy a legújabb gyógyászati eszközök mielőbb mindenkihez eljussanak.
9: Itt kiemelném a gyerek sztómásokat, ahol eléggé silány az ellátás, és számukra nagyon fontos lenne, hogy már az első lépéseknél megkapják azt az eszközt, és ne csak azt az egy darabot, vagy egyfajta eszközt, ami éppen elérhető, hanem valóban a számukra is mini kialakított eszközökhöz hozzájuthassanak.
7: Fogalmazott a Sztómásként Egyesület elnöke.
1: Múzeumi nívódíjat kapott a Miskolci Herman Otto Múzeum Láthatáron túl inkluzív utazás című látássérülteknek kidolgozott foglalkozás sorozata. Bétót Erika járt utána, miért kapták meg a szakma egyik legrangosabb elismerését.
10: A Miskolci Herman Otto Múzeum munkatársai a látássérült látogatóknak szeretnének segíteni.
11: Egy olyan fadarabot érzékelek, én mind a két kezembe vettem, és hát igazából egy nagyjából hozzávetőleg 20 cm hosszú, azt gondoltam, hogy egy normál fadarab lesz, de hogy könnyű is, mert kiszáradnak tűnik.
12: Ez, amit mi most itt megtapinthatunk, ez egy impregnálószerrel be van kenve, szerintem most inkább ezt érezzük már, és nem pont a fának az illatát.
10: Magyaráz a látássérült látogatónak Czárné Kovács Eszter múzeum pedagógus.
12: Átgondoljuk jobban, hogy részletesebben hogyan tudjuk azt elmondani, amit mi nekünk teljesen természetes, hogy látunk, de láttatni kell, a szavainkkal is láttatni kell, tehát persze kézbe adunk, amit lehet, megszagoltatunk, amit lehet, stb.
10: A Herman Otto Múzeum díjazott programja abból az alapvetésből született, hogy az akadálymentesség nem elég a fogyatékossággal élőknek, a látássérülteknek egészen más segítségre van szükségük. A tapintás mellett a szaglást, a hallást is használják. A múzeum munkatársai a Miskolci Vakok és Gyengéllátók Egyesületével felvették a kapcsolatot, hogy az érintetteket bevonják az előkészületekbe. Barnóczi Gábor, az egyesület elnöke, elégedett.
11: Nagy örömmel fogadtuk, hiszen egyesületünk mindig is alapcéljának, alaptevékenységének és lényeges céljának tekintette azt, hogy a vak és gyengéllátó embereket a kultúrához, ezen belül a természeti és kulturális örökségekhez megpróbálja alkalmat teremteni számukra.
10: A Láthatáron túl program így nem egy meglévő múzeumi program, hanem élmény alapú pedagógiai módszer, amely már a tervezés során a látássérült emberek tapasztalataiból indult ki. A NIVO-D ennek a közösen kialakított szemléletnek és a mögötte álló szakmai munkának az országos elismerése.
1: 10 új sebességmérőt helyeztek el az M1-es autópályán.
2: A magyar fejlesztési eszközöktől azt várják, hogy a közlekedők jobban betartják a sebességhatárokat. Azokat azért telepítették, mert a bővítés miatt több helyen megváltozott a forgalmi rend. A berendezések nem csak a pillanatnyi sebességet képesek mérni, hanem az átlagsebességet és a követési távolságot is ellenőrzik, mondta el a Krónikának az eszközök beszerzésével megbízott MKIF sajtókapcsolati munkatársa. Szimicskó László hozzátette, az új eszközök a pálya bővítése és felújítása után is maradnak, a már korábban telepített sebességmérőkapukkal együtt.
13: Ezek a legmodernebb 21. századi magyar fejlesztésű eszközök egy úgynevezett beépített mikrohullámú radarral érzékelik a járműveknek a sebességét, és ezek szomorú, illetve mosolygó fej megvilágításával jelzik is az érkező autósok számára, hogy ők a megengedett sebességhatáron belül vagy a fölött haladnak. Célja egyébként ennek az ikonnak, hogy már menet közben felhívja a figyelmet a megfelelő sebesség megválasztására, és ezzel segítse a szabályos és biztonságos közlekedést mindenkinek.
1: Ma 18 óráig Szolnok és a Balaton felvidék között katonai konvojok tűnnek fel a közutakon és a strádákon.
2: A Magyar Honvédség közölte, hogy a menetoszlopok miatt megnövekedett forgalomra kell számítani. A közlekedők türelmét és megértését kérik, és arra figyelmeztetnek, a katonai járművek és konvojok közelében fokozott óvatossággal kell közlekedni, mert azok hozta és haladása eltérhet a megszokottól.
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Balatonvilágos csomópontnál a 90-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad. Szintén az M7-es főváros felé vezető oldalán munkavégzés miatt lezártak egy sávot az M0-as csomópont és az M1-es M7-es közötti szakaszon, a 14-es és a 13-as kilométer között. Kisebb torlódásra készüljenek. Baleset történt az M6-os autópályán a 173-as Somberek-Pécsvárad csomópontnál, a belső sávot zárták le. Árokba hajtott és felborult egy személyautó az 55-ös főúton, az M5-ös és a Szegedi repülőtér közötti szakaszon. A 6-os kilométernél a mentésben résztvevő járművek mellett félpályás útzár van érvényben.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
14: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Időjárás.
1: És Tóth Tamás már mondja is, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban.
15: Köszöntöm a hallgatókat! Folytatódik az eseménytelen, száraz, alapvetően napos száraz időjárás térségünkben. Legfeljebb nagyon vékony fátyolfelhők tűnhetnek fel napközben és éjszaka egyaránt, de ezek érdemben nem befolyásolják az időjárás alakulását. Mivel rendkívül száraz levegő van felettünk, ezért igencsak nagy a hőmérséklet napi ingása. Különösen az éjszakai órákban alakul ki óriási különbség az ország egyes régiói között. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos fagyzugos területeken gyengén fagyhat is, ugyanakkor a nagyobb városok belsejében, a vízpartokon és a magasabban fekvő helyeken ennél több fokkal enyhébb éjszakára számíthatunk. Holnap napközben viszont kiegyenlítődnek a hőmérséklet különbségek. Késő nyáriosan a meleg idő várható, általában 23 és 26 fok közötti hőmérséklettel.
1: Eddig tartott ma a Déli Krónika. A szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Berente Marianna, a bemondó Beslin Bettina volt. Technikai munkatársak Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Krónikával legközelebb 17 óra 30-kor jelentkezünk. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.
0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
16: Legyőzte Georgiát a magyar labdarúgó válogatott. Verstappen indulhat az első helyről a bahreini nagydíjon. Jó napot kívánok, Muldica Istvánt hallják! 2022. júniusa után nyert ismét hazai Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott. amely tegnap este a B divízió harmadik fordulójában 1-0-ra legyőzte Georgiát. A nemzeti együttes így 4 ponttal várhatja a hétfői ukránok elleni folytatást. A győztes gólt tegnap Kerkez Milos szerezte a 35. percben, a Liverpool magyar válogatott védőjét Péter Ágoston kérdezte a találkozót követően.
17: Hála Isten, ősz jött az első gól a válogatottban, nagyon boldog vagyok, de a legfontosabb volt, hogy egész csapat, tényleg egész meccsen agresszív voltunk, jó védekeztünk, és mindenki nagyon, nagyon kemény harcol. Azért vagyok büszke nagyon.
18: Nem is kérdés, a legjobb eredmény eddig a Nemzetek Ligája menetelésben, de a legjobb teljesítmény is volt csapat szinten?
17: Hát szerintem legjobb meccs volt, a három, mi játszottunk, ez volt a legjobb. Nem beszélem annyira, de próbáltam mindig, tudod, tanulni fogok többet, és remélem, hogy még egy-kettő éves jobban fog beszélni, reméljünk.
18: Pedig reméljük, hogy jön még egy-két gól, de hogy fejes gól.
17: Nézd meg, nekem mindegy, gól a gól. Gól hátra vagyok, és nekem legjobb a gólpassz adok, de gól az gól.
16: Kerkez Milos után következzen a liverpooli csapattárs Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitányát is Péter Ágoston szólaltatta meg.
19: Megvoltak a helyzeteink, úgy jöttem le az első fél időbe, hogy egyik szemem sírt, a másik nevetett, hisz elképesztő első fél időt produkáltunk, egytől egyig mindenki védekezésben, támadásban, agresszivitásban, mindenben. Megvoltak a helyzeteink, szerintem nem 1-0-nak kellett volna lennie, de mindegy, 1-0-al is boldog voltam, és igen, ez a küzdőszellem kell, ezért kell mindenki a keretből, hogy aki beáll, az ugyanúgy tudjon küzdeni, ugyanúgy tudjon harcolni, hogy ne kapjunk gólt, és sikerült.
18: Kerkez Milos fejes góljával mennyire számolta?
19: Hát na, ha kérdeztek, az a legutolsó dolog, amire én számítok, de örülök. Első gólja a válogatottban, szerintem látszolott neki is, hogy mennyit jelent. Tényleg még akkor is, hogyha néha nem a legélesebb kés a fiókba, szívét, lelkét kiteszi mindig a pályára.
18: Említetted az első félidő fantasztikus játékát, test asszisztikáid között is csemegésztünk, volt 5 cseh kísérleted, mind az 5 bejött, 7 párharc, mind a 7-et megnyerted, de tényleg ez a tenni akarás mindenki látszódott. Mi az, amit muszáj magatokkal vinni ebből a meccsből?
19: Hát ezt, az első fél időt mindenképpen, a második fél időben kicsit visszajött a régi énünk, hogy hátrább csúsztunk, de ha így érsz 1-0-ra, akkor nem kell megmagyarázni. Ez a küzdőszellem kell mindenkit, és a végsőkig való küzdés.
16: Kerkez Milos tegnapi gólja a magyar csapat első találata is volt ebben a Nemzetek Ligája sorozatban, és ezzel a szövetségi kapitány Marco Rossi sem elégedett. Most őt hallják.
20: I think that watching at the amount of...
21: Azt gondolom, hogy ha megnézzük a kialakított lehetőségeink számát ezen a három mérkőzésen, akkor az, hogy csak egy gólt szereztünk, azt nagyon nehéz elhinnünk, de mégis ez a valóság. Most fel kell töltenünk az akkumulátorainkat, hisz hétfőn Ukrajnával találkozunk, ami egy nagyon kemény összecsapás lesz.
16: A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 3-0-ra nyert az ukránok ellen idegenben. A négyest a 7 pontos északírek vezetik, Ukrajnának és Magyarországnak 4-4 pontja van, még Georgia 1 ponttal a negyedik helyen áll. A miénk tehát hétfőn a következő körben Ukrajna vendégei lesznek Nagyszombatban. Szintén a labdarúgó Nemzetek Ligájában, az A divízióban, az 1-es számú csoportban Franciaország, Olaszország 1-1 és Belgium, Törökország 3-0, a B divízióban, a 4-es csoportban pedig Lengyelország, Románia 6-0 és Bosznia-Hercegovina, Svédország 1-1. Borbély Balázs vezetőedzővel hosszú távon terveznek, többek között erről beszélt a Nemzeti Sportrádióban Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. A sportvezetőt a szezonbeli tervekről is kérdezte Elpap István.
22: Nyilván annak rövid távú, közép távú, hosszú távú céljaink. Rövid távú célnak tekinthetjük az adott szezont. Mostani szezont mindenféleképpen szeretnénk bajnokként zárni, szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Pont. Nemzetközi szinten cél az az, hogy bekerüljünk a BL-nek a liga fázisába, hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, az sok minden nem múlik. Orvé Balázs, Balázssal hosszú távon tervezünk, tehát nagyon örülök, hogy egy ilyen szakember sikerült találni, aki magyar, tehát azért ez nagyon fontos, aki ilyen szinten összhangban van a klubbal és a csapattal. És abból kiindulva, hogy magyar, látja a helyi viszonyokat. Tehát nem kell neki mindig elmagyarázni azt, hogy, hogy ez most azért kell, hogy így legyen, mert ez most azért történik, mert bejött egy ilyen szabályzás, hanem ő már folyamatában látja ezt az egészet, és ennek megfelelőképpen tudja alakítani a saját környezetét szakmailag, emberre, anyag szempontjából. Én úgy vélem, hogy Balázs egy nagyon jó karrier előtt áll, bár én úgy gondolom, hogy ez a karriernek már egy elég magas szintje, amikor valaki a Ferencvárosnak az a vezető edzője lehet, de még innen is lehet neki tovább lépés. Én nagyon remélem, hogy minél később, mert szeretném, hogy a lehető legtovább velünk legyen.
16: Orosz Pált hallották. A második félidőben mutatott remek játékának köszönhetően a Szeged 35-27-re legyőzte a Ferencvárost idegenben a férfi kézilabda NB1 egyetlen tegnapi találkozóján, a női bajnokságban pedig az Albafehérvár 23-21-re nyert a NEKA vendégeként. Harmadik mérkőzését is megnyerte, így őrzi hibátlan mérlegét a Kaposvár a férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi együttes Kecskeméten győzött magabiztosan 97-75-re, és idegenben nyert tegnap a Honvéd is méghozzá a Deac ellen 93-88-ra. A nőknél a címvédő NK Pécs pedig 94-47-re kiütötte hazai pályán a Vasast. Török Ágnes 24 ponttal járult hozzá a pécsiek fölényes sikeréhez, majd a meccs után Nyágúj Gergelynek nyilatkozott.
3: Ezzel a teljesítményen már sokkal jobban meg vagyunk elégedve, mint a múlt heti szexádi szezonnyitóval. Nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki hozzátette a magáét, és ez sokkal jobban tükrözi azt, hogy mit szeretnénk képviselni ebben a szezonban. Egy nagyon jó ritmusú mérkőzést játszottunk, ahol szerintem dominálni tudtunk 40 percig, úgyhogy erre szeretnénk alapozni a következőkben.
4: Azért vannak 20 emberek, ugye múlt héten Studer Ágica dobott 21 pontot, ma te dobtál 24-et, tehát azért a ti tapasztalatotokra, a ti játéktudásotokra nyilván szükség van, és éppen ebből tudnak tanulni a fiatalok is, de azért 94 pontot dobni a Vasasnak, azt hiszem, hogy nem kell megmagyarázni, és elindultatok a győztes úton. Hogyan tovább? Nyilván most kezdődtek még csak el a közös edzések, tehát azért nagyon a bajnokság elején járunk, de nyilvánvalóan azért vannak komoly célok a csapatban.
3: Igen, itt az elején azért tényleg minden edzés és minden meccs számít, és szerintem már most 4 edzéssel később teljesen más arcunkat mutattuk, mint az első fordulóban a Szekszárd ellen, úgyhogy tényleg nekünk az a cél, hogy most minél többet edzünk, minél több időt töltsünk együtt a pályán, és egyre jobban közelítsünk ahhoz az arculathoz, amit ki szeretnénk alakítani, és ami Pécsen a pécsi csapatra jellemző szokott lenni. Úgyhogy szerintem jó úton haladunk, a következő állomásunk Cegléd, mindenképpen nyerni szeretnénk, és most tényleg hétről hétre fókuszálunk az ellenfeleinkre.
16: A tabella harmadik helyére lépett fel a Szolnok a férfi vízilabda OB1-ben, miután 21-4-re győzött az UVS-e otthonában, az alapszakasz negyedik fordulójának másik tegnapi találkozóján, Honvéd Szentes 18-7. Hangai Zoltán, a Szolnok vezetőedzője, így értékelt az UVS elleni kiütéses győzelem után.
5: Nincs ennyi a két csapat között, láttuk az UVS-ének az utóbbi meccseit, és hát felkészítettem őket rendesen a koncentrációra, az egy-egyen a párharcokra. Nyilván nem titok, azért fizikálisan erősebb csapat vagyunk, mint az UVS, nagyon sok fiatal van itt. Próbáltuk rájuk erőltetni az akaratunkat, hogy ne tudják azt védekezni, amiben ők nagyon jók, és abból a lefordulásokat erőltetni. Azt hiszem nem is kaptunk lefordulásgólt. Nagyon örülök, hogy az elejétől a végéig, az utolsó másodpercig egy ilyen meccsen is tudtunk koncentrálni.
23: Nyilván egy edző fejében több forgatókönyv vagy terv is van egy mérkőzésre, az volt volna, hogy 4 kapott góllal lehozzák, és 2 olyan negyed is volt, ahol egyet sem kaptak.
5: Nagyon szeretem az olyan győzelmeket, amikor 5-6 gólt alatt kapunk. Ez egy extrém dolog, hogy 4 gólt kapunk a mérkőzésen, de ha már látszódott a Debrecen ellen és a Kaposvár ellen is, hogy nagyon jól működik a védekezésünk, nyilván a Kaposvár ellen a vége sok lett, és a Vasas 2,5-nél, ahol ugye az egy rangadó volt, igazából 2 gólt kaptunk 2,5-nél alatt, és utána valahogy beszaladt 10, nyilván azt próbáljuk most kozmetikázni, próbálunk abból felállni, én azt mondom, hogy jó úton haladunk.
16: A Ferencváros 4 vereséget követően először győzte el az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV 19 együttesét. Az FTC ráadásul idegenben nyert tegnap este méghozzá 5-2-re. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Maláziában zajló Forma 1-es bahreini nagydíjmai időmérőedzését. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, még a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a VB lovas Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a futamnak, amelyet holnap délelőtt 9 órától élőben láthatnak majd az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
24: Műsorajánló. Vegyszermentes kertészkedés, textilfestés, növényi színezékkel, tipp
6: tippek az energiatakarékos és műszálmentes háztartáshoz. Dédszüleink játékai és örök életű szerszámai, mesélő tárgyak a fenntarthatóság jegyében. Zöld örökség bringatúra, tematikus séták, pihenés a képernyőmentes ligetben. Szörpök, lekvárok, teák, a hagyományos tartósítás módszerei, a Szentendrei Skanzen kincsei, értékei és alkotó közösségei.
0: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
7: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
8: Műsorajánlót hallottak. Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
9: Kína csak állami engedéllyel ad el ritka földfémet. Az USA ezen a héten a dízel export betiltását fontolgatja. Irántól és Oroszországtól mostanában alig lehet olajat vásárolni. Európa zöld vámot vetett ki számos termékre. A szabad kereskedelemre épülő rendszerre épülőben van. Ez a Világrend, a Kossuth Rádió világpolitikai elemző műsora. Magyari Péter vagyok, állandó szakértőnk pedig Király András külpolitikai újságíró. Köszöntöm a hallgatókat.
24: Jó napot kívánok!
9: Szóval úgy néz ki, hogy a második világháború után arra épült a nyugat politikai és gazdasági rendszere, hogy éljen a szabad kereskedelem, az Egyesült Államok a világ tengereinek uraként biztosította az áruk szabad mozgását, a piac láthatatlan keze felépíti a kapitalizmust, és mintha az utóbbi néhány évben sorra épülnének a falak, a gátak, a tiltások, amik ezt a rendszert nehezítik, aminek hát ugye a legélesebb kifejeződése a nagy vámháború volt, amit Trump szinte azonnal elindított, ahogy a második elnöki ciklusát megkezdte. Mi motiválhatja őt, vagy mi történik Washingtonban kereskedelmi politika ügyében?
24: Igen, szóval a második világháború utáni világrend alapja végül is az volt, hogy a kereskedő nemzetek nem háborúznak, és most rájutottunk oda, hogy már a kereskedelem is háború. Donald Trumpnak már az első elnöki ciklusa előtt, az első elnöki választási kampányában is az egyik legfőbb üzenete az volt, hogy az világ lúzernek tekinti az Egyesült Államokat, kihasználja, kizsákmányolja, amit két gondolati alapja van ennek Trumpnál. Az egyik, hogy mint annyi minden más,

0: tenie, hogyha az üzletelés az egy zéró összegű játék lenne, ha az én nyereségem a te veszteséged. A másik gondolati alapja pedig, hogy amiből levezette az Egyesült Államok lúzerségét, az a kereskedelmi mérleg hiánya. Az Egyesült Államok kereskedelmi mérlege erősen negatív, amit persze elképzelhetünk úgy, hogy azért, mert kevesebbet ad el, mint amennyit vesz, tehát vesztese a világkereskedelemnek. De a kereskedelmi mérleget azt leírhatjuk másként is. A hazai megtakarítások és a befektetések egyenlegeként. Azért negatív, mert az Egyesült Államok hazai megtakarításai nem fedezik az Egyesült Államok befektetési igényeit, és itt visszautalnék egy kettővel ezelőtti adásunkra az államadóságról, hogy az Egyesült Államok milyen léptékben van eladósodva, hogyha valahol az okát keressük. Az amerikai kereskedelmi mérleg hiányának az itt van. Az állam túlköltekezésében, illetve abban, hogy az Egyesült Államok egy nagyon vonzó piaca a befektetőknek. És az, hogy egy nagyon vonzó piac, az nem azt jelenti, hogy gyenge, hanem éppen azt, hogy erős. Azért vonzó, mert erősnek és biztonságosnak látják a gazdaságot, és azért borzasztóan keresettek az amerikai államkötvények, egyrészt mert biztonságban érzik a pénzüket, másrészt mert az Egyesült Államokkal kereskedve, az Egyesült Államoknak terméket eladva, rengeteg dollárbevételük van a nemzeteknek, amit dollárban szeretnének megtakarítani, és amerikai államkötvényekbe fektetik. Lényeg a lényeg, hogyha a valóban a kereskedelmi mérleg javítása a cél, annak nem a vámpolitika megfelelő eszköze, az ezt egyáltalán nem befolyásolja.
1: Ugyanakkor azt is látjuk, hogy sokan megriadtak a nagyon magas amerikai vámoktól. Most függetlenül attól, hogy később a bíróság ezeket a vámokat jó részt érvénytelenítette, és már el is kezdte az amerikai kormány visszafizetni a cégeknek, akik ezt kifizették korábban, és most visszaperelték, vagy visszaigényelték. De hát azért azt láttuk, hogy még az Európai Unió is belement abba, hogy az Egyesült Államoknak fizessenek vámot az európai árok után, míg az amerikai árok után ne kelljen vámot fizetni, és még lehetne sorolni India kapitulációját, más országok alkudozásait, tehát valahogy az látszik, hogy a többiek ezt nem szeretik, és ebből arra lehet következtetni, hogy akkor ez biztos valamiért annak jó, aki kéri. Vagy ez teljes félreértés?
0: Ha van olyan területe a vámpolitikának, amit úgy sikerként lehet kommunikálni, az az, hogy valóban egy jó alkupozíciót jelent, a vámfenyegetések jelentősen javítják az Egyesült Államok tárgyalási pozícióit a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban, és hát ugye Trump egyik nagy célja a világkereskedelmi rendszerek lebontása, és a kereskedelem újra ilyen kétoldalú viszonyá fejlesztése volna. Már ez is azzal indokolja, hogy a WTO, a világkereskedelmi szervezet az igazából Kína érdekeit szolgálja, amiről mondjuk érdekes lenne meghallgatni a kínai véleményeket, hogy ők mennyire érzik úgy, hogy a WTO az ő érdekeiket szolgálna. Valóban kikényszeríthet rövid távú engedményeket. De mik ezek az engedmények? Japán például vállalta, hogy jó, akkor felépítenek majd gyárakat az Egyesült Államokba. De ugye nem csak országokkal, cégekkel szemben is alkalmazza ezt a stratégiát, az Apple is azt ígérte, hogy jó, akkor majd hazahozza a gyártását Kínából. Ezek egyrészt nagyon távoli jövőbeni tervek, majd egyszer megvalósuló tervek. Bátran állíthatjuk, hogy mindenki arra a kivárásra játszik, hogy Donald Trump legfeljebb 4 évig lehetett elnök a második ciklusa kezdetén, és ezek majd 10 éves időtávon megvalósuló projektek lennének, ha valaha megvalósulnak, meglátjuk. De hogy ebből haszna származik-e az amerikai fogyasztóknak, az már egy nagyon kétséges. Egyrészt nem véletlenül települtek át ezek a gyártási folyamatok a világ más részeire. Az amerikai munkaerő,

0: nem olcsó. Ha nem olcsó munkaerővel termelsz, akkor a terméket sem lesz olcsó. Ez már egy árdrágító hatás. Másrészt az Egyesült Államok nem csak késztermékekre vetett ki vámokat, hanem alapanyagokra is. Tehát most az lenne a logika, hogy drágább alapanyagokból, drágább munkaerővel állítsd elő ugyanazt a terméket, amit aztán vételre kínálsz az amerikai fogyasztónak, aki az eddiginél sokkal drágábban veheti majd meg azt a terméket. A vámpolitika hatására nem nőtt az amerikai választók jóléte. Ez egyébként erőteljesen meglátszik mind Donald Trump, mind a republikánus párt megítélésén, ami a közelgő félidős választások előtt azért intőjel mindkettejüknek. Másrészt egyáltalán nem következett be az, ami pedig papíron a trumpi kereskedelempolitika egyik hangoztatott célja lenne, az onshoring, az ipari termelés hazahozatala, ezáltal a trumpi választói bázis, a fehéripari munkásság újbóli megerősítése, mert a fehéripari munkásságnak csak kis részben volt a kiszervezés az ellensége, nagyobbik részben a technológiai fejlődés.
1: Vagyis, hogy robotok dolgoznak most már, és nem melósak.
0: Igen. Sokkal hatékonyabban lehet megtermelni bizonyos termékeket, főleg az ilyen nagyon automatizálható munkafolyamatokban. A robotok szorították ki az amerikai munkást, nem pedig az ázsiai dolgozók.
1: Amit mondtál, hogy egy csomó úgymond partner inkább csak elbábozta, eljátszotta, hogy alámegy a trumpi követeléseknek. Ez az európai megállapodásban is egy nagyon erős szál volt, akkor ugye Ursula von der Leyen és Donald Trump aláírták még 2025 nyarán a nagy kereskedelmi megállapodásukat, akkor azért az látszódott, hogy olyanokat ígért európai részről a bizottság elnöke, amelyek betartatására egyrészt semmilyen hatásköre nincs, hiszen cégek nevében ígért beruházásokat, energetikai bevásárlásokat, másrészt olyan összegeket ígért, amelyek akkor látszottak, hogy teljesen irreálisak, és nem következnek semmilyen kereskedelmi tapasztalatból, semmilyen európai lehetőségből, de ez mégis megnyugtatta az amerikai elnököt. Tehát valóban itt az egész mögött lett egy hatalmas nagy lufi, ami eltakarja ennek a vámháborúnak a valós természetét. Viszont ugyanennek a vámháborúnak azért van egy hatalmi rivalizálás természete is, hogyha főleg a Kína és a Nyugat, és itt akár az Egyesült Államok, akár az Európai Unió pozícióját is megnézhetjük. Tehát a Kínával folytatott rivalizálás, ami egyfajta új hidegháborúként is értelmeznek néhányan, annak is van jelentősége, és itt ez a fajta kereskedelmi háború inkább emlékeztet a hidegháború időszakára, amikor ugye volt kokomlista és másfajta kereskedelmi korlátozás a Varsói szerződés és a NATO tagállamai között. Most, mintha azt látnánk, hogy Nyugat és Kína között alakul valami ilyesmi. Ott ezek a vámokkal, kereskedelmi korlátozásokkal megfűszerezett vetélkedések már indokoltabbak, mint amikor a nyugati hatalmak egymás között alkudoznak?
0: Hát ennek a neomerkantilista közelítésnek, a trumpi kereskedelempolitikának talán ez az egyetlen olyan területe, ahol lehet létjogosultsága. Egyrészt bizonyos játékelméleti közelítések szerint vannak olyan speciális esetek és feltételek, amikor a védővámok és az állami támogatások szerepet játszhatnak a nemzeti piaci részesedés növelésében. Ilyen speciális terület például a félvezetőgyártás vagy a mesterséges intelligencia. Két olyan terület, ami Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi háborújában újra és újra feljön, felvetődik. Másrészt, ahol ugyanezt a két területet szokás emlegetni, az a nemzetbiztonság. Ez is egy szempont a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban. Nem adunk nekik a legfejlettebb félvezetőket, mondják az amerikaiak, a kínaiak meg azt, hogy nem adunk nektek ritka földfémeket, amikből ezeket a félvezetőket csináljátok. És ugyanígy a mesterséges intelligencia technológia megosztásában, amiben ezeknek a félvezetőknek különösen nagy szerepük van, ugye most az egyik nagy botrány abból volt az utóbbi időben, hogy a Trump végül engedélyezte, hogy egy bizonyos típusú grafikus csippet mégis eladjanak Kínának, amiket az ilyen mesterséges intelligenciás szerverfarmok szuperszámítógépeiben használnak a számítókapacitásai miatt. És szintén még ilyen nemzetbiztonsági vonalon behozható érv a vámok mellett az az ellátási láncok védelme, illetve az ellátási láncok visszaszerzése, lokalizálása, ami pedig az egyel ezelőtti adásunkhoz utalnék vissza, hogy mennyire fontos, hogy egy egyre forrósodó globális helyzetben a termelés minden eszköze felügyelhető legyen, még egy konfliktus esetén is. De itt is vannak korlátai, tehát még az ilyen esetekben is a fősodor, illetve hát nem is a fősodor, hanem mondjuk inkább a konszenzus, a közgazdaságtudományi konszenzus, az ezeket a játék elméleti közelítéseket azért még kívül tartja, mert azt feltételezné, vagy az az alapfeltevés, hogy ehhez egyrészt tökéletesen ismernünk kell az aktuális helyzetet, és tökéletesen előre kéne látnunk a jövőt. Pont két olyan területről, a félvezetőkről és a mesterséges intelligenciáról beszélünk, ahol egy-egy tudományos áttörés teljesen megváltoztathatja az alapképletet, nem csak a jövőt, hanem a jelent is, amit gondolnunk kell arról, hogy mi helyes és mi nem. Erre nem lehet vámpolitikát építeni, vagy kereskedelempolitikát, mert azt csak a mostani helyzet részleges ismeretére tudjuk alapozni.
1: A 20. század végén az volt a nagy amerikai terv, hogy Kínát behozva a Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségbe, és bevonva ebbe a nagy kapitalista kereskedésbe, szépen át lehet alakítani, hogy demokratizálódni fog az ottani rendszer is, hogyha pénz megy a gazdaságba, és a magángazdaság erősödik, akkor az természetszerűleg magával fogja hozni a politikai rendszer liberalizációját is. Hát ehhez képest azt látjuk, legalábbis erről volt egy nagyon tanulságos vezércikk Wall Street Journalban, kb. Egy évvel ezelőtt, hogy inkább a nyugati rendszerek vesznek át bizonyos mintákat Kínától. Ugye Kínában a gazdaság szervezés az politikai kérdés is, a politika beleszól a nagyvállalatokba, illetve iszonyú pénzeket költ az ipar támogatására. Kína részben azért tud nagyon olcsón előállítani termékeket, mert állami dotáció van rajtuk. Nagyon jó példa erre a ritka földfémek története, amit nem azért neveznek ritkának, mert kevés van belőle, hanem azért, mert kicsi sűrűségben fordul elő az ércben, ezért nagy munka ezt kiolvasztani. És ezeknek a technológiáknak, ezeknek a kiolvasztási technológiáknak a létrehozására iszonyú pénzeket költött már az 1980-as évek óta a kínai kormányzat, és szépen felfalta a teljes iparágat, mert az államilag dotált fejlesztésekkel a magántőke nem tudott versenyezni a világ más részein, nem beszélve arról, hogy ez rendkívül környezetszennyező ipar, amit például Európában nem szívesen engedtek meg. És akkor eljutottunk addig a pontig, hogy ezzel a állami hátországgal Kína gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált ezen a piacon. Ugyanígy azt láttuk, hogy öntik a pénzt az elektromos autógyártásba, sokkal többet gyártanak, mint amennyit egyébként el tudnának adni. Ettől az állami támogatástól lement az autók ára, és már versenyképesebb, mint a nyugati termelők. Most az Európai Unió próbál ezzel valamit kezdeni, és a vámpolitikáján valamit alakítani, hogy megvédje a saját termelőit. Miközben ezért ez egy félszívű eljárás, hiszen közben a saját autógyárait és félti, nem akarja a kínai piacot teljesen elveszíteni. Tehát lényeg az, hogy azt látjuk, hogy a nyugati világban is egyre inkább a kormányok szeretnének beleszólni a gazdaság menetébe. Európában azt látjuk, hogy a zöldítés politikája az gyakorlatilag felforgatta az ipari termelést, az energiatermelést, az energiaigényes ágazatokat, sokkal drágábbak lettek, hiszen a széndioxid kvóta rajta ül. Emiatt be kellett vezetni egy új vámot, ami idéntől, hát egyelőre még csak kísérleti formában, de már érvényesül, ami a magas széndioxid kibocsátó technológiával készült termékeket bünteti. Tehát az államnak bele kell szólnia a mesterséges intelligenciába is, mert olyan energia igénye van, és olyan chipgyártási, chipvásárlási igénye van, amit az Egyesült Államok óriás cégein kívül más nem bír finanszírozni, tehát itt is felmerül az, hogy valamit kell tenni. Tehát egyre drágább minden olyan technológia, ami most izgalmas, és egyre inkább belerakják a pénzt a kormányok, és ebben egyre inkább hasonlítanak Kínára, még akkor is, ha nem diktatúrákról van szó, hanem demokráciákról. Tehát úgy néz ki, hogy arra megy a világ, hogy ismét a politika a piactól területet vesz el, megerősödik.
0: Vagy legalábbis beavatkozik, már csak a vámok által, ami egyébként részben Kínával szemben erre az állami támogatási rendszerre adott választ. És Kínával kapcsolatban még egy apró megjegyzést tennék, hogy említetted, hogy az egyik remény az az volt, hogy a gazdagodó és felnövekvő kínai népesség demokratizálja majd az országot. Hogy a kínai gazdaságpolitika másik lába az a hazai fogyasztás elfojtása, ami szintén indokolta tehet egyfajta vámpolitikát, hiszen ugye a hazai fogyasztás lefolytásával a kínai vállalatok kénytelenek exportra termelni, otthon nem tudják eladni a termékeket, és egyébként ez még pluszban növeli a kínai kereskedelmi mérleg pozitívumát, mert amit nem tudnak elkölteni a kínaiak, azt megtakarításként tartják, ami fedezheti a kínai fejlesztéseket, a kínai tőkeigényt. Eljutottunk odáig a high-tech iparban, hogy tényleg olyan költségessé váltak ezek a folyamatok, hogy valójában kétszereplős a mesterséges intelligencia piac, akkora költségei vannak, amit gazdag európai országok önmagukban nem tudnak versenyre kelni az Egyesült Államokkal és Kínával. Közös európai fellépés pedig még ilyen gazdasági kérdésekben sem mindig jön össze.
1: Egyáltalán jön össze, fel sem merül, hogy annyi pénzt közösen költsenek el az európai országok, amennyit ezek a technológiák igényelnének. Ugye a közös hitelfelvétel lehetőségeiről már korábbi adásunkban beszélgettünk, nem úgy néz ki, hogy erre menne a világ, és hát egyenként meg ezt nem tudják megoldani, és azért sem, mert Európában nincsenek akkora cégek, amelyek fel tudnának hajtani ennyi pénzt, tehát mondjuk az Apple, a Google, ezek képesek irtózatos pénzeket felhajtani, mert nagyon nagy piacuk van. Európában arra panaszkodnak az óriás cégek, hogy ők be vannak zárva mégiscsak egy nemzeti keretbe, annak ellenére, hogy létezik az európai közös piac, a nyelvi, a szabályozási széttagoltság, a versenypiaci korlátozások, azok nem engedik ezeket akkorára nőni, mint az amerikai versenytársaik. És itt eljutunk odáig is, hogy azt szokás mondani, hogy persze Amerika többet importál, mint exportál értékben. És ez is indokolja ugye a vámháborút a Trumpi logika szerint, a zéró összegű játszma elmélete szerint, amiről beszéltem a műsor elején, de ilyenkor azt is szokás mondani, hogy azt elfelejtjük, hogy szolgáltatások tekintetében viszont abszolút masszív többlete van az Egyesült Államoknak, tehát amikor a Gmailt használjuk, az iPhone-t használjuk, és a mögötte lévő szoftvert használjuk, és még meg annyi...
0: És ChatGPT-vel beszélgetünk, mind az amerikai GDP-t növeljük.
1: Akkor valójában mind az Egyesült Államokból importálunk, még akkor is, hogyha ezeket nem kis dobozokban a vámhatáron szerezzük be, és nem bontogatjuk ki ezeket a csomagokat otthon. Ez attól még a világkereskedelemnek egy fontos része. És egy dimenzióról még nem beszéltünk, ami nagyon fontos a mostani kereskedelmi korlátozások tekintetében, hogy a háborúk, fegyveres konfliktusok nyomán ismét előkerültek olyan korlátozások, amik nem voltak velünk a korábbi időben, mert hát leginkább az energia árát látszanak emelni. Ugye Oroszország elszigetelése a fejlett, mint a nyugati világ által, az elsősorban a világ olaj és földgáz kereskedelmének korlátozását jelenti. Az idén újra kitört iráni háború szintén az olaj és a környékbeli kitermelés elakadása miatt szintén a gázkereskedelem korlátozását jelenti. Előjöttek a szorosok blokkolásai. Ugye a hormozi szorosról nagyon sok szó van, ami a jelenlegi iráni-amerikai konfliktus miatt hajózhatatlan. De hát arról hallunk, hogy a jemeni felkelők a Vörös-tenger déli részén lévő szorost veszélyeztetik, és akkor a tajvani szorosról is szokás beszélni, ahonnan a világ újonnan készült csipjeinek közel 80%-a szokott kihajózni, hogy ezt Kína bármikor képes lezárni. Újra tanuljuk gyakorlatilag a tengerhajózási földrajzot, amikor értelmezni próbáljuk ezeket a fejleményeket. Ez a rész, ez mennyire aggasztó, és mennyire hosszú távon elviselhető, mennyire visz abba az irányba, hogy megint újra bezárkózhatnak a nemzetgazdaságok?
0: Az a hajó szerintem már elment, hogy a tengeres hasonlatnál maradjunk. Nagyon diverzifikált lett a globális termelés. Tehát például az emlegetett Tajvanon, ahonnan a világcsipjének a 80%-a jön, azt a gépet, amikkel ezeket a csippeket nyomtatják, azokat Hollandiában gyártják. Hát vicces módon az az eszköz, amivel Tajvanban legyártják a csippet, az itt van nálunk Európában. Mi akadályozna meg minket abban, hogy így gyártsunk csippet? Többi más része az nincs itt. A csipgyártásnak meg a know-how, meg a technológiai tudás, meg a képzett munkaerő.
1: Hát meg a beruházás, mert egy ilyen gyár felépítésére annyi pénz kellene, amit az Európai Unió egy évben összesen nem költ el mindenre.
0: Igen.
1: Agrártámogatásostól mindenestől.
0: Igen. Szóval, hogy miközben pedig ezek a felsorolt problémák mind nagyon valósak, főleg ugye az a teljesen ironikus helyzet, hogy pont az energiától zárjuk el a szankciókkal a világot, az olcsóbb energiától, miközben rendkívül energiaigényes iparágak sorát építjük, és ezek a jövőben meghatározó iparágai.
1: Valószínűleg az együttműködésre továbbra is rá lesz kényszerülve a világ.
0: Egy új egyensúlypontot kell találni, hogy visszatérjünk a játékelmélethez.
1: Na hát ennek a fejleményeit mindenképpen figyelni fogjuk a továbbiakban is. Köszönjük a figyelmet. Király Andrást és Magyari Pétert hallották. Ez volt a Világrend.

0: Kossuth Rádió. Szolnokon a 94,3 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Én Kristóf vagyok a földszintről.
5: Parancsoljon.
4: Bocsánat, ez régóta van így?
6: Régi.
5: Beázás, biztos, hogy nem.
7: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
8: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rusztavi Vokál együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: Pontosan 13 órakor. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Terrorista támadás volt a szerdai légi incidens. Országszerte süt a nap, délután 22-26 fokra számíthatunk. Jönnek a részletek. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap országjárása Kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy a költségvetés stabilizálása a kormány legnagyobb feladata. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. Súlyos dróncsapás érte reggel a kelet-ukrajnai Izjum városát. Több lakóház, két ipartelep megrongálódott, legkevesebb 5-en megsebesültek. A térségben Harkiv megyében egy nap alatt 5-en vesztették életüket, és csaknem 50-en megsebesültek az orosz támadásokban. Mára virradóra Kijevben ismét egy fontos hidat ért találat. A Dnyipró folyón átévelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást az orosz légicsapások miatt. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légicsapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Egy arab hírtelevízió információi szerint az izraeli erők előzőleg nem figyelmeztettek a támadásra. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Terrorista akciónak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A másodpilóta a mentőeszközként a próbafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. Büntetőfékezett, majd fegyvert fogott egy sofőr egy másik autósra az M44-es úton Békés megyében. Az eset tegnap történt, a budapesti férfit őrizetbe vették. A gyanú szerint ittasan vezetett, és kiderült, hogy korábban bevonták a jogosítványát. Közúti veszélyeztetés miatt indult ellene büntetőeljárás. Idénk végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Itt a Kossuth Rádióban 13 óra volt 4 perccel.
6: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
10: Hogyan legyünk jó sportszülők? Mekkora a jelentősége a szülőnek egy gyerek sportkarrierjében? Mészáros Zalánnal, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjével, valamint Komlósi Dénessel, a MAFC Kosárlabda Akadémia U16-os csapatának vezetőedzőjével keressük ezekre a választ. Tartsanak velünk!
6: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Séta? Gondoltam.
12: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
11: Indulhatunk.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Debrecenben a 99,7 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák.
13: Nem lesz több olyan kutyám, mint ő. Ő az első kutyusom, és a legszebbik.
14: A mi családunk az, amelyik azt mondja, hogy adunk neki egy esélyt a kis életre, mert igazából én azt mondom, hogy minden élet egyforma, és mindenki megérdemel egy esélyt.
15: Olyan ember vagyok, aki a vételeneket, kiket senki nem szeret, azoknak próbál így segíteni.
16: Kutyát például csak úgy lehet tartani, hogy mielőtt megveheti az ember a kutyát, elmegy egy kutya a tulajdonos képző iskolába, és kap egy jogosítványt arról, hogy ő alkalmas kutyatartásra.
17: Az exem úgy döntött, hogy megtartja a kutyát. Amikor szétmentünk, én először visszaköltöztem Berlinbe. Nem is jutott eszembe, hogy én most a kutyáért küzdjek.
18: Balin, az teljesen természetes, hogyha egy kutya például fekszik a tengerparton az árnyékban, akkor őt nem elzavarjuk, mert mi éppen arra járunk, hanem átlépjük, vagy ha nagyon muszáj, akkor kedvesen kitessékeli az ember, akár egy hotelből is.
19: Az a kutya, vagy az a macska, aki ma egy modern családban él közöttünk, arra nagyon durván sok elvárás hárul.
20: Én sajnálom azt a bogarat, nem lépek rá, mert az is szeret élni.

Amikor Zsömike a zsemleszínű perzsacica beköltözött hozzám, még nem sejtettem, hogy gyökerestől felfordul az életem. Ő volt az első kis állat, aki megmutatta nekem, hogy milyenek is ők valójában. Napról napra fedeztem fel az intelligenciáját, az érzelmeinek sokszínűségét, a velem való kapcsolódásának igényét, és azt, hogy milyen gyorsan tanulja az együttélés szabályait. Hihetetlen erővel hatott rám mindez. Mindenkinek el akartam mondani. Zsömike miatt lettem rádiós. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benkő Andrá vagyok. Október 4-én, azaz holnap ünnepeljük az Állatok Világnapját. Mint a riportrészletek is mutatják, ennek apropóján ember és állat kapcsolatának kérdéseit járjuk körbe, arra is keresve a választ, hogy mit jelent nekünk valójában, hogy családtagunk egy állat. Tartsanak velünk!

0: Kezdjük a legkisebbekkel. A 10 éves Dani számára nem csak játszótárs a család kutyusa, hanem igazi tanítómester is.
1: Ami, gyere!
2: Várj, elrejtem neked a falatkákat, és akkor te megkeresed, jól van?
3: Milyen játék ez?
2: Ez egy fából készült játék, amelyikekben lyukak vannak, amik le vannak zárva egy kis lapocskával. És a kutya azt a lapocskát elhúzza, és akkor így megkapja a jutalmat. Már nézeget is, hogy hol lehetnek a falatkák, de nem mutatom meg neki. Azért lett Ami, mivel a nagymamámnak volt egy kutyája, akit sajnos megöltek, és ezért lett ő Ami. Keresd, hol a falatka?
1: Megtaláltam. Okos!
3: Most itt vagyunk benne a lakásban, úgyhogy bejöhet a te szobádba.
2: Hát nálunk ez már nagyon régóta így van. Beengedjük a hálószobába, és mellettünk aludtat a mi ágyunk mellett.
3: Mióta van ez így?
2: Az egyik szilveszter óta, talán még egy éves volt, azelőtt kint a konyhában aludt egy kis ágyacskájában, és tűzijátékoztak, és annyira megijedt tőle, hogy az éjszaka nem mert kimenni az előszobába. Befeküdt nálunk, rájöttünk, hogy ő itt nem zavar semmit. Csak éjszaka szuszog, és ez megnyugtató, mint mondjuk a csobogó víz. A hangja is. Olyan biztonságos mellette lenni, mint hogyha én a testvére lennék neki.
3: Ezt miből érzed?
2: Velem akar játszani, rámugrik, mert kiskorában egyszer véletlenül elestem, és rám mászott, de hát már megnőtt, most már 40 kiló körül van, úgyhogy egy kicsit már furcsa, hogyha elesek, és egyszer csak azt látom, hogy két nagy láb és egy nagy kutyatest repül éppen felém.
3: Te jót nevetsz ezen, más lehet, hogy megijedne.
2: Én sosem féltem tőle az elején azért nem, mert mivel kicsi volt, később meg már, mivel anyukám nagyon szereti az állatokat, és ért is hozzá, ezért úgy gondoltam, hogy ha anyukám ilyen szépeket mondott az állatokról, meg hogy nem bántanak a kutyák, én elhittem anyukámnak, megpróbáltam, és tényleg nem bánt.
3: Te már elég nagy vagy, 10 éves. Talán meg tudod nekem mondani, hogy miben változtál, amióta itt van nálatok ez a kutyus?
2: Az állatokhoz való viszonyommal. Például bátrabb vagyok, hogyha meg kell őket védeni. És óvodás koromban láttam, hogy bántanak a kutyát, és rájuk szóltam. Nagyobb iskolás gyerekekre, hogy hagyják békén szegény kutyát, mert felemelték a hátsó lábát nekik. Anyukám telefonál, de én nem hagyhattam, hogy szegény állatokat bántsák.
3: Hiányozna neked nagyon, hogyha nem lenne az Ami, ugye?
2: Hiányozna, mert akkor új kutyatársat kéne választanom magamnak, mert nekem mindig lesz állatom, de az nem lenne jó, mert az biztos, hogy más természetű lenne az a kutya, úgyhogy nem lesz több olyan kutyám, mint ő. Ő az első kutyusom, és a legszebbik.

0: Fekete János családjáról Székesfehérváron köztudott, hogy ők a legkisebb mentett állatok jótevői. Egy helyi menhely felkérésére pótmamaként próbálják meg életben tartani és felnevelni a gyakran csak alig néhány hetes állatokat. Mint majd hallják, náluk minden élet értékes, nem csak a társállatoké. Épp etetésre értem oda. Éppen etetik, cumisztatják ezeket a kis apróságokat. Hány kicsike van itt most?
1: 5. Egészségnek örvendenek, nőnek, híznak.
0: De rengeteg munka van vele, azt mondta.
1: Naponta 4 óránként etetni kell, törölgetni kell, helyet cserégetni kell, megsimogatni kell őket.
0: Mindent, amit a mama kutya kellene, hogy csináljon. Mennyi idősek ők most?
1: Ők most 3 hetesek.
0: Az még nagyon picike.
1: Nem is szabadna, hogy itt legyenek.
0: A felesége az, aki a mindennapi munkát végzi velük. Egy bemutatkozását kérek.
2: Fekete János Borbála.
0: Mikor kerültek ők ide és hogyan?
2: A menhelyről jöttek, bevitték őket, hogy találták.
0: Feltehetően a mama mellől lettek elszakítva.
2: Hát igen, szerintem ez valószínű, mert már régóta nevelünk ilyen kölyök állatokat, és tapasztalat, hogy ha etetve lettek volna, akkor ettek volna az első naptól kezdve.
0: Azért ennyire pici korban még benne van nagyon a pakliba, hogy vajon ők tényleg megmaradnak-e?
2: Hát igen, nagyon sok állatot vesztettem már el, és sajnos hetek alatt szívemhez is nőnek, de az az öröm, akik életben marad. És akiket gazdihoz tudunk utána adni. Ez éltet, és ezért is csináljuk az egészet.
0: Éjszaka is föl kell velük?
2: Igen, igen, éjszaka is. Hát most ő hozzájuk hajnali 4-kor kelek, és akkor utána úgy 9 órától kezdődik a 4 órás etetés. Munkahelyem most sajnos nincs, én itthon vagyok ápolási díjon, ugye a legkisebb fiammal, és így megtehetem azt, hogy ilyen nappal tudom őket etetni.
0: Feljöttem ide az emeletre. Szilvi mutat nekem itt valamit a sarokban.
3: Ő egy gabonasikló.
0: Szép narancsárga.
3: Ritka színű, mert ő egy ilyen tűzfél albino. Őt egy ismerősömnek a nem tudom kie vette picinek, és megnőtt. És mondta, hogy neki többé nem kell, és ha nem kell senkinek, fogja a teráriumot, és kirakja az erdőbe.
0: Te jó ég.
3: Na azt tudni kell, hogy ők nálunk nem élnek meg, mert neki azért minimum 23 fok kell. Úgy voltam vele, hogy hazahozom, megszerettem, és mondtam, hogy nem adok túl rajta.
0: Mit lehet szeretni egy gabonasiklón?
3: Érdekes. Én szoktam fogdosni. Kitölti az űrt. Ő volt, akit megfogtam, őbe simogattam, leültem mondjuk tévét nézni, akkor nyakamba ott volt, és ugye el volt velem. Kis aranyos. Odaadom valaki idegen embernek, és szag alapján tudja, hogy én vagyok a gazdája. És már jön, így kúszik visszafelém. Okos állat.
0: Milyen hosszú ő?
3: 130 centi.
0: Most kinyitotta az ablakot.
3: Így már jobban látom, hogy mekkora.
0: Mindenit. Ő bántani senkit nem fog.
3: Nem. Ő annyira készült, hogy én rendszeresen viszem ilyen 6 éves gyerekek közé.
0: Valaki itt nagyon türelmetlenkedett, hogy végre vele is foglalkozzunk. Ő kicsoda?
3: Ő egy kínai kopasz kutya, és Cumének hívják, még nincs egy éves.
0: Hát nagyon édes, egyszerűen nem bír engem békén hagyni. Van neki egy kis haja, de amúgy pedig a teste tényleg kopasz.
3: Igen.
0: Ő hogy kerül ide?
3: Én szerettem volna egy kutyát magamnak. Nekem már régi álmam volt egy ilyen kínai kopasz, mert én a Sphinx macskába is gondolkodtam.
0: És akkor itt van még lent egy dobozka, amit igen, kihúzott.
3: Ő egy afrikai óriás csiga, mégpedig egy Suturalis alfaja.
0: A nagy része a házának olyan, mint az éti csigának, de aztán olyan szépen elnyúlik. Hatalmas.
3: Kijön a tegyeremben, az egész tenyeremet elfoglalná. Nála sokkal nagyobbak is vannak, tehát van, amelyiknek csak a háza 20 cent is.
0: Őt is lehet szeretni?
3: Igen. Én ott szoktam például kézbe is rakni, fura, mert nyálkás, de kis aranyos és ugye érdeklődő. Én elég sok ilyen állatot begyűjtöttem már életem során, tehát nekem volt görényem, csincsillám, hölcsögöm, tengeri malacom, macskám is volt.
0: Látom, itt van a fotójaként, ő már akkor ezek szerint nincs.
3: Igen,
0: itt.
3: Hát itt van, csak más értelemben.
0: Ja, értem, kis urnája
3: igen,
0: van.
3: Kis urnája van neki.
0: Uh-huh. Ennyire hát, szerette.
3: Nagyon, ő egy japán csonkafarkú macska volt, és mikor mondták, hogy bekült a menhelyre, szegény macska, ugye leadta a gazdája, depressziós volt, semmi, és én mondtam, hogy hát akkor én elhozom. Naponta kellett hordanunk az állatkórházba infúzióra, és a végén örökbe fogadtam. Akkor ott mondtak neki, hogy egy ilyen 2 évig lesz még valami macska, ahhoz képest 5 szép évünk volt együtt.
0: Emlegette, hogy az űrt kellett, hogy betöltse. Igen. Mi ez a lelki űr?
3: A macska 5 évig volt velem, és én megszoktam azt, hogy éjszaka ott van velem, hogyha hazajövök, örül nekem, van kiről gondoskodnom, van kit simogatnom. A mi családunk az, amelyik azt mondja, hogy adunk neki egy esélyt a kis életre, mert igazából én azt mondom, hogy minden élet egyforma, és mindenki megérdem a legyesét.
0: Azt hiszem, hogy ebben a családban sok hétköznapi hős van. Soha nem fáradt bele?
3: Volt olyan, amikor úgy lelkileg összetörtem, de mindig jött valami, ami kiráncigált. Ez a virtus a családban, hogy segítünk az állatokon. Most volt olyan példa, például, amikor mentem dolgozni, és megálltam egy kuborkutyát, nem volt nálam póráz. Cipőfűző ki, és akkor hazajöttem a kutyával cipőfűzővel.
0: Gondolom, hogy hogy Szilvi nem véletlenül lett ilyen, amilyen.
1: Feltételezhetően tőlem indult, én nagyon szerettem az állatokat, mégis a lányom kezdte el valójában az egészet, kijárta Menhelyre, a nejem, utána a nagyfiam. Tomi nem beszélő autista, nem igazán mondhatni azt, hogy rajong az állatokért, de ő ezt elfogadta. Az állatok vonzódnak hozzá, mivel ők megérzik a betegséget, és ő neki úgy gondolom, hogy elég pozitív dolog az, hogyha az állatok körülveszik. Volt nálunk őz, fácán, vadkacsa, körény, kecske, birka, vadnyúl, papagáj is volt. Minden állatban meg lehet találni a szépséget, a kedvességet, sokkal többet tudnak visszaadni, mint az ember gondolná, vagy mint némelyik ember.
0: Miközben Fekete János szavain gondolkodtam, eszembe jutott egy másik Fekete János is. Most a Heroes budapesti menhelyére tartok. Nem bánják meg, ha velem tartanak. Na hát most ide értem a budapesti menhelyre. Kecán Rebeka vár engem itt. Ő nagy macskás. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Karján is itt van egy tetoválás egy fekete macskáról, csak nem egy emlék.
4: Ő még mindig élő cica. Úgy hívják, hogy Fekete János, és ő az én szerelmetes virágszálam. Azért is tetováltattam magamra a portréját, mert nagyon sokat jelent nekem a fekete kandórok, nagy szerelmese vagyok.
0: Miért pont a fekete kandór?
4: Hát, sokan vannak, akik ellenérzéseket táplálnak esetleg a fekete cicák iránt. Én pedig olyan ember vagyok, aki a vételeneket, meg akiket senki nem szeret, azoknak próbál így segíteni. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy a cérmosokat, a fehéreket, vagy bármilyen színű cicákat nem szeretem, de ha arról van szó, hogy szerelem gyerek, akkor ez nekem valószínűleg egy fekete, vagy egy teknőc tarka cicó.
0: Ahogy bejöttem, már messziről lehet hallani, hogy ugatnak a kutyák. Hány kutyájuk van itt?
4: Általában, hogyha sok a kölyök kutyánk, akkor olyan 45 körül szokott lenni.
0: És cicából?
4: A kis cicabum idején szokott megnövekedni. 37-en is voltak már. Szerencsére azért a kölyköket gyakrabban elviszik. Úgy látom én, hogy minden évben egyre több az, aki segítségre szorul, egyre többen születnek így, úgymond csúnya szóval élve fölöslegesen, és rengetegen vannak, akik mentésre szorulnak.
0: Oda mehetünk a cicákhoz? Látom, hogy jó kis kényelmes helyük van itt.
4: Vannak cicabútorok, próbáljuk úgy megcsinálni ezeket a keneleket, hogy nagyon otthonos legyen, mintha egy ilyen szoba lenne végül is.
0: Fekete János hogy él?
4: Fekete János a francia ágyban puhol egész nap, ott be van neki kapcsolva a YouTube-on ilyen kis madárcsicsergős természetfilm, és azzal alszik. Ő már megtanulta a mi nyitvatartási időnket, úgyhogy amikor ilyen 3 óra közelében járunk már, akkor lemerészkedik a szobából, és akkor kéri a kis ebédkéjét, ugye hát reggel megreggelizünk szépen csendben még nyitás előtt. Nagyon haspók, beszélgetős cica, nagyon meg tudjuk értetni magunkat. Többször megfürdettük már. Igazából nagyon nagy bajok nincsenek a Jánossal. 9 éves létére nagyon jó kondiban van, gyönyörű csillogó szőre van, és itt lakott már, amikor mi itt elkezdtünk dolgozni a párommal, és hát akkor még nagyon ilyen kis magának való ilyen fal felé fordul, nem vagyok itt, kandúr volt. Én meg hát ezt megláttam, és mondtam, hogy ilyet nem játszunk, úgyhogy egy hónapon belül ő fönt aludt nálunk a szobába, és nagyon jól érzi magát azóta is. A János akkor volt picikét szomorkás, meg ilyen emberkerülő, amikor kijáros volt. Tehát nem volt vele foglalkozva, nem nagyon volt szocializálva emberekkel, csak etetve volt, meg így eltűrve, azért is lehetett ilyen. De én éreztem rajta, hogy itt lehet barátságot kötni, tehát ellenséges, meg ilyen karmolós, fújkálós nem volt soha. Minden este úgy elszunk el, hogy a pocakjába túrom az arcomat, és ez nagyon jó mindenkinek. 2,5 évvel ezelőtt itt megjelent a Menhelyen egy Cérna nevű macska, én neveztem el Cérnának, mert nagyon vékonyka volt, és azt hittem, hogy ő egy kóbor macska. Elkezdtem etetni. Egy ilyen 1,5 évre rá kiderült, miután minden nap itt volt, meg foglalkoztunk vele, hogy ő amúgy egy gazdás macska, és itt lakik a Menhely környékén. Úgy derült ki, hogy rárakott a gazdája egy nyakörvet egy telefonszámmal. Föl is hívtam a számot, mondtam, hogy itt van a macska, és akkor tessék hazavinni, mert hát itt kutyák mászkálnak, nem csak a mieink, hanem a lakosság sétáltat póráz nélkül esetleg 3-4 vizslát egyszerre, tehát nem egy életbiztosítás. És haza is vitte a gazdia, Hát ilyen negyed órán belül jött vissza a cérna. Ezt 3-4-szer játszottuk el, és azóta már nem jelentkezem a gazdájánál, már nem megy innen el. Így lett a harmadik őrcicán kiterosznál.
5: Picit hadd ugorjak vissza egy korábbi mondatára. Azt mondta, hogy amikor Fekete János otthon van, akkor nem adják hang nélkül. Miért szól az a madárcsicsergés?
4: Magunkból indulunk ki, mint gazdék, mert mi is úgy alszunk, hogy valamilyen kis háttérzaj, általában rajzfilmet nézünk, és valahogy úgy gondoljuk, hogy neki is szebb az álma, hogyha a madárcsicsergést hallgatja.

0: Az állatok persze nem csak örömet adnak, keveset beszélünk róla, de sokszor pont ők a konfliktusok forrásai az embertársak számára. Kovács Betti kolléganőmet arra kértem, hogy beszélgessen erről is a gazdikkal.
1: Újságírók szokták mondani, ugye, hogy a legjobb történetek az utcán hevernek. Jelen esetben mondjuk a kutyafutatóban. Magammal együtt 4 kutyás beszélget. Legyünk túl a nehezén. Az ex-szel való háborún, hogyha fogalmazhatok így.
2: Hát jó, meghalt a 13 éves kutyám, és a fejembe ötlött, hogy hát én megszoktam a kutyákkal való együttlétet, nekem szükségem van rá, nagyon szeretem őket. Páromnak mondtam, hogy hát szeretnék egy kis kutyát, és akkor azt mondta, hogy jó.
1: Tehát lelkesnek lelkes
2: először,
1: volt.
2: Először lelkesnek tűnt, és utána, amikor eljött a pillanat, de miért a te nevedem van? Ha mondom, azért meg gondolom, én fogok többet vele lenni, én fogom etetni, itatni, séta, orvos, minden az égvilágon. Ja, még akkor nem is volt vita, és amikor már elteltek a hetek, bepisélve, kakár, rág, stb. Na, ezért kellett neked, és akkor én csináljam meg, ha nem vagy itthon. Mert ugye oda kell figyelni, hogy milyen arányba eszik először egy kölyök. Mindenbe vita volt, melyik táp, nem száraz táp, nedves táp, szóval mindenbe kijött igazából a vita.
1: A legjobbat akarta a kutyának, így ahogy mesélsz.
2: Igazából nem a kutyáról szólt az egész, hanem önmagáról szólt, hogy ő jobban neveli, jobban táplálja a kutyát, mint a párja.
1: Tehát nálad akart jobb lenni.
2: Igen, szóval a versengésen volt itt a lényeg. Az lett a vége, hogy nagy nehezen rávettem magamat, hogy vége a kapcsolatnak, de én tudtam, hogy ő mellette nem lesz jó, és ha akarta, hanem a kutyust magammal hoztam, mai napig velem van, nem hagytam ott.
1: Szerette ő azért a kutyust?
2: Maga módján inkább úgy mondom.
1: Mondjuk az mit jelent, hogy a maga módján?
2: Hajlandó volt egyszerre vinni sétálni, meg néha megsimogatta. És amikor arról volt szó, hogy én most elmegyek, akkor zsarolt a kutyával is, hogy hát én megszerettem azt a kutyát, talán még jobban is szeretem. Mondom, miért is szeretett jobban meg? Hát azért benne volt a pénzem a tábban, meg az orvosban, meg ilyenek. Ja, és akkor te mondom, az anyagiak miatt te jobban szereted. Hogy is van ez?
3: Ja, nagyon jó, hogy észrevetted a jeleket és léptél, mert sokan egyébként benne tudnak ragadni.
2: Igen, hát nekem is idek kellettek. Uh-huh. És sajnos megéli a kutya is, ugyanúgy, mint egy gyerek.
3: Igen, hogy észrevesznek minden rezdülést, veszekedést, stressz helyzetet, ők nagyon figyelnek.
1: Nyugtasd meg, hogy a mostani párod, aki már a férjed, vele azért nem ez a helyzet.
2: Vele nem ez a helyzet. Én mondtam neki, a legénye nekem van kutyám, amúgy örült neki, nem zavarta őt, sőt, még vásároltunk együtt egy kis kutyát.
4: Én is észrevettem egyébként a saját kutyámon, hogy egyszerűen annyira érzi azt, hogy én mibe vagyok, nekem egy fajtiszta kutyám van, egy shetlandi juhászom, rettentően jól letükrözik az embernek a lelki világát. Megvan még elmetleg az előző kutyám is, hogy az exemnél maradt. Másfél évig voltunk házasok, 5 évig voltunk összesen együtt, és sajnos nem a legjobb körülmények között váltunk el, és az exem úgy döntött, hogy ő megtartja a kutyát. Velem nem tartott erről egyeztetést.
1: Na, ilyenkor mi van? Mennyire harcoltál érte, mennyire engedted el könnyen?
4: Hamburgban laktunk, Németországban. Amikor szétmentünk, én először visszaköltöztem Berlinbe. Nem is jutott eszembe, hogy én most a kutyáért küzdjek, mert albéletbe kerültem, nem volt munkahelyem, szóval egyszerűen vett egy 180 fokos fordulatot akkor az életem. Nem a kutya volt sajnos a prioritásom. Ez inkább később jött ki. Miután hazaköltöztem, utána egy kicsit leüllepettek a dolgok, volt időm ezzel az egész szakítással foglalkozni, és akkor tudatosult benne, hogy úristen, mennyire hiányzik a kutya. Én azt hiszem, észre kutyásként, erősítsetek meg, illetve mondjatok ellent, hogyha nem így látjátok, de egy kicsit, mintha a kutya köré is épülne fel az embernek a napja, tehát hogy reggel fel kell az ember.
3: Nem lehet megkerülni egyébként, igen, muszáj.
4: Igen, szóval, hogy az ember a kutyával kell, és a kutyával fekszik, mert hogy levisszük egyből, vagy én legalábbis igyekszem levinni a dolgát elvégezni reggel, késő este még leszaladunk, mert egyébként meg lelkismert fordulásom van, hogy milyen rossz gazdája vagyok az állatomnak. Amit ebből az egészből ki akarok hozni, az, hogy akkor esetleg a tantusz, hogy mennyire nehéz kutya nélkül, vagy nagyon hiányzik egész egyszerűen.
1: Ha jól sejtem, akkor a másik hölgy gazdi, aki itt van velünk, neki azért pozitív tapasztalata van.
3: Szerencsére igen, én a most már férjemmel 9 éve vagyunk együtt. A 8. évben fogadtuk örökbe a Nalát. Mind a kettőnknek volt előtte kutyusa, mind a ketten imádjuk az állatokat, és családtagként tekintünk rájuk. Ő egyébként az elején nem annyira szeretett volna, pontosan tudta, hogy mekkora felelősség, mert én kertesházba tartottunk előtte kutyust ő lakásba, és van különbség a kettő között.
4: Óriási a különbség.
3: Óriási, viszont az, hogy lakásba vagyunk most, nekem ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt megtapasztaltam, mert minimálisan sem tudom elhanyagolni a kutyát. Muszáj odafigyelnem rá, muszáj az igényeit kielégítenem, aminek örülök, és szerintem nagyon sokat hozzám tesz, mint ember, hogy gazdi lehettem az elmúlt másfél évben. Szerintem nagyon jó helye van, hogyha mondhatom. Menhelyről hoztuk keverék, nem tudjuk, hogy nagyjából mi van benne. De ez biztos, hogy alapvetően egy bátor, eleven kiskutya. Küzdünk nehézségekkel, de ezeket mind igyekszünk leküzdeni. Nálam amennyire a párom mondta, hogy úristen, mekkora felelősség lesz, biztos akarjuk el, ugyanannyira benne van, mint én. Ugyanúgy lehozza, hogyha le kell hozni, nekem nincs időm. Ugyanúgy elmegy vele, ha beteg vagyok, tréning órára a trénerhez. Ugyanúgy bevásárol neki. Egy szava nincs arra, hogy a kutyáról gondoskodni kell, úgyhogy nálunk ez szerencsére nagyon harmonikusan működik, és szerintem egy kicsit össze is kovácsolt minket. Van olyan tapasztalatom is, a páromnak az unokatesója szerette a kutyákat, de kifejezetten nem akart tartani, nem akar ekkora felelősséget. Nagyon stresszes munkája van, és összejött a hölgyel, és neki volt kutyusa. És egyre jobban megszerette az együttlétet. Amennyire nem akart eleinte, utána annyira megszerette, hogy otthon, és ad egy ritmust a napnak, egy kapcsolódási lehetőséget, és a stresszes életét egy kicsit egészségesebb irányba vitte, mert tudott hátralépni, és a jelenbe jönni, és azt mondani, hogy jó, lehet, hogy most nem 14 órát kéne dolgoznom, hanem mondjuk 10-et, és akkor ott kicsit vagyok többet a kutyával, elmegyünk sétálni, és szabadba vagyunk. Van, akinek abszolút megváltoztatja az életét és a szemléletmódját.
4: Én Szabolcs megyei vagyok eredetileg, kettes házban volt a kutyánk, kvázi ő is családtag volt, szerencsétlen rengeteget kapott az édesapámtól, mert a tuja alatt ásta a földet. Ők teljesen más honnan jöttek így a kutyanevelés szempontjából, tehát ott a fizikai erőszak az sajnos jelen volt.
2: Az elmúlt 100 évben ez nagyon sokat változott.
4: Szerintem még az elmúlt 10-15 évben is. Én nagyon örülök ennek, hogy ennyire el tudunk fejlődni. Szóval, hogy ők látják rajta, hogy én kisimultabb vagyok, boldogabb vagyok, hogy van egy kutyám. Nagyon szeretnének egyébként a kutyával kapcsolódni. Az én kutyám egy diva, és nem igazán nyitott erre. Engem nagyon szeret, aminek én nagyon örülök, de nehezen kötődik másokhoz, nagyon egyikazdás. Jó, hogy egyébként ezt felhoztam, mert ez is probléma lehet egy potenciális párválasztásnál, hogyha találnék valakit, azt hogyan tudna elfogadni a kutyám. Én szerintem egyébként hajlandó lenne, mert láttam nyitni.
1: Ha meg egyből elfogadja, akkor az a nagy gyűrű.
4: Ezt akartam mondani, igen, tehát ugye ebből a szempontból, mint a kutya is tud lenni egy szűrő, úgyhogy igen.
2: És segélye azt a lányt, akit megugat, és nem tetszik neki esetleg. Ja. Vagy jelzi, hogy hú, lesz, ne?
4: Igen.

0: Hogy is van ez? Ha beteg a gyermekünk, természetes, hogy Szabit veszünk és otthon maradunk vele. Ha nyaralni megyünk, őt is visszük. És ha még kicsi, nem hagyjuk otthon egyedül. Nem, mert családtaggal így bánik az ember. Ha az állatunk valóban családtag, neki is járna mindez. Amikor néhány éve Horváth Eszterrel találkoztam, megdöbbenve hallgattam, amit mesélt. Kiment Svájcba dolgozni, és imádott cicáját sem akarta itthon hagyni.
1: Amikor felajánlották az állást is, az első kérdésem volt, hogy jöhet-e a macska.
0: Mivel foglalkozik?
1: Végzettségem szerint tolmács vagyok német-angol nyelven, de jelenleg egy gyógyszercégnél vagyok HR ügyintéző tulajdonképpen német-angol nyelven. Magyarországon is van ennek székhelye és Svájcban is, és így kerültünk mi ki. És a cégnek van konkrétan egy Pet Relocation nevű csapata, akik ezzel foglalkoznak, hogy a hozzájuk kitelepülőknek a házi állatait is tudják magukkal vinni. Ez azért is fontos, mert a kutya után adó is van, minden állat útlevéllel mehet csak be, tehát mi is csináltattunk csíp útlevél a macskának, és úgy tudtok kivinni. Ami látványba föltűnt már a kiérkezéskor, hogy rengeteg ablakon, erkélyen macskaháló, és ott nézelődtek. Akkor, amikor a kertvárosba költöztünk, hogy szinte minden második, harmadik földszintes háznál ott a macskaajtó, hogy kijöhessenek a cicák, és ami feltűnt, az a kóborállatok hiánya. Kutyát például csak úgy lehet tartani, hogy mielőtt megveheti az ember a kutyát, elmegy egy kutya a tulajdonos képző iskolába, és kap egy jogosítványt arról, hogy ő alkalmas kutyatartásra. Nagyon szigorúan van szabályozva, hogy hány órát lehet egyedül egy kutya, tehát nekem is munkatársam vagy hazament 4 óránként megsétáltatni a kutyáját, vagy van egy ilyen pet sitting oldal, ahol bizony kutya babysittereket lehet fogadni, és ez is egy ilyen furcsa látvány volt, hogy voltak emberek, akár 4-5 kutyát sétáltattak, az nem mind a sajátja volt, hanem őnek ez volt a dolga. Tengeri malacot vagy papagájt nem lehet egyedül tartani, mert hogy az szociális társas lény, meg van határozva, hogy mekkora legyen a ketrece, és volt ismerősöm, akihez bizony ki is mentek ellenőrizni, hogy ő a gekkóit mekkora helyen tartja. Tehát azt gondolom, hogy ez valami egészen más szint, ez nagyon pozitív. Ahol laktunk, nagy ilyen kertvárosi rész volt, szép ápolt macskák sétálgattak a macskahajtójukon kijöve, és utána szépen hazatérve. Ott is van baleset, mert pont 2-vel arrébb egy 3 lábú cica élt, de azt meg a gazdája hosszú pórázon rendszeresen kihordta, hogy hadd sétáljon, ott állt mellette, vigyázott rá, mert őt egyszer elütötte egy autó, tehát nyilván ilyen ott is előfordul.
0: Az, hogy költenek az állatra, hogy állatorvoshoz viszik, akkor gondolom nem kérdés.
1: Nem kérdés. Törvényi szabályozás van a tartásra. Illetve még ami nagyon más, hogy a kutyák nem arra valók, hogy kitegyük őket az udvarba, hogy házőrző a kutya, társas lény, na most az 100%-ig be van tartatva úgy, hogy a kutya nem lehet kinn a kertben, ha nincs otthon a gazda, vagy ha nincs kinn vele a gazda. Tehát nem az van, mint hogy itthon sétálunk a kertvárosi részbe, és 6000 kutya ugat ránk, nincs semmi kutyaugatás, mert a kutyák bent vannak, vagy kint vannak az udvaron, de ott a gazdája, és nyilván nem frusztrált, nem egyedül van, nem elhagyatottan van, hát láncról ne is beszéljünk, az szóba se jön. De nem véletlen az a falusi kép is, hogy csak kis kerítések vannak, de úgy, hogy van kutya, mert nem kell attól tartani, hogy elmegy, mert csak úgy lehet kint, hogy kint a gazda. De amúgy a lovakra is meg van határozva, hogy mennyit legyenek szabad levegőn. A horgászoknak megvan, hogy milyen a, hát idézőjeles ez a halbarát kifogás, de hogy milyen módokon lehet, tehát egész más. Nyilván mi utaztunk haza, na most a macskák nem annyira kedvelik az utazást. Amikor kiköltöztünk vele, akkor hát nem tudom mennyire hatott, de mindenféle ilyen természetes macskanyugtatószereket beszereztem, ilyen szobasprét, hogy az illat menjen neki, ez a menta, hogy az új helyet megszokja, szóval tényleg mindent megtettünk érte. Az utat is jól bírta, és akkor amikor hazajártunk, akkor pedig nálunk is volt ilyen macska babysitter, aki jött napi 2-szer, ellátta, képeket küldött róla, illetve hosszabb időre egyszer hazajöttünk egy hónapra, akkor pedig egy macska hotelba küldtük el, abból is nagyon sok volt, voltak ilyen kis szobák, lehetett volna azt állítani, hogy egyedüli szobát kapjon, vagy társaságba, volt próbanap, hogy hogy jön ki az ott levő cicákkal, tehát teljesen komolyan van véve, nem úgy, hogy darab-darab, vagy fogyóeszköz. Most lehet, hogy valaki ezen röhög, hogy nem ember, de azt gondolom, hogy ez mind a felelős állattartás része. Nyilván nem mindenki teheti meg, hogy macska hotelbe küldi a macskáját, de számomra ez a felelős állattartás, hogy családtagként tekintek rá.

0: látszik az óriási különbség az állattartásban. Indonézia Jáva szigetén, ahol a muszlimok vannak, ott a vallással nagyon komolyan összefügg az állat tisztátalansága, vagyis az, hogy például mielőtt imádkozni mennek, az állat orrának a nedvessége nem érintheti a muszlim mély vallásos embereknek a kezét, az ember bőrét, mert hogy az tisztátalan. Ugye ők egy nap 5-ször imádkoznak, és nagyon fontos rituálé, hogy előtte tisztára kell mosniuk magukat, és úgy léphetnek be a templomba, vagy úgy imádkozhatnak egyáltalán az otthoni ima során is. Ezért ezt inkább úgy oldották meg, hogy nem is tartanak állatot. Ezzel szemben ugye Bali, akik hinduk és keresztények, ők pedig nagyon állatszeretők, legyen az kutya, macska, bármilyen állat, bárhol járunk Balin, mindenhol találkozunk kutyával, akik nagyon békésen élnek együtt az emberekkel, a turistákkal, a helyiekkel.
1: Azt mondta, hogy Jáva szigetén inkább nem is tartanak állatot, ez minden állatra, igaz, a gazdasági haszonállatokra is, vagy inkább távolabb tartanak?
0: Távolabb, így van. Tehát nem úgy, mint Indiában, vagy más hindu országokban, hogy köztük él, tehát az emberek között élnek, például Indiában ugye a tehenek szent állatnak tartják őket, de akár a patkányt is. Mi azt se tudjuk, hogy hogy írtsuk a patkányt ugye Európában, míg ők meg templomok környékén kifejezetten etetik őket, és ők is szent állatként vannak kezelve. Vannak olyan akár buddhista templomok, ahol amikor ássák a földet, még a gilisztákat is nagyon óvatosan veszik ki a földből, és teszik arrébb, hogy nehogy véletlenül elpusztítsák őket. Mellékvallásokban jellemző inkább, mert ugye nekik az a hitvallásuk, hogy nem tudjuk, hogy kiben reinkarnálódik egy-egy szerettünk vagy egy családtagunk, és ezért óvnak mindent, ami él.
1: Tehát magyarán nem az állatot tisztelik benne, hanem azt az embert, aki abban a formában született újjá.
0: Igen, de ezt inkább úgy mondanám, hogy az életet tisztelik. Én azt gondolom, hogy ez hiányzik nagyon a világon sok állattartási kultúrából, hogy magának az életnek a tisztelete tartozna oda, hogy nem szennyeznénk a környezetet, a természetet, az állatokat védenénk. Talán ez a tisztelet az, ami óriási különbség a két kultúra között.
1: Beti is élt ott, Jáva szigetén élt, vagy Balin?
0: Jáva szigete volt inkább a jellemző, az édesapám munkája helyileg oda kötötte. A család egyik része a Jáva szigetén élt, a másik része pedig Balin. Két laki voltam.
1: Hány éves korában került ki?
0: 15 éves voltam, amikor először kiutaztam. Kezdődött azzal ugye, hogy Ramadánkor, ami egy borzasztó trauma volt nekem, hogy ugye a Ramadán arról szól, hogy a tehetősebb gazdag emberek megajándékozzák, megsegítik a szegényeket, ami azt jelenti, hogy az állataikat feláldozzák, oda ajándékozzák a szegényeknek. Csak arra emlékszem, hogy egy óriási tömegben álltam, és számomra borzasztó volt azt látni, hallani, ahogy elpusztítják az állatot, és helyben feldarabolják, és ott helyben nyújtják át az állatnak a darabjait a szegényeknek. Tehát ami a ház környékén tartanak állatot, ugye ők azt ott mindet feláldozzák ilyenkor, és adomány. Nekem ez egy nagyon nagy trauma volt. Tehát elkezdtem megismerni az állattartásnak azt a másik oldalát, ahol tényleg az állat egy eszközként, tárgyként volt tulajdonképpen kezelve, ami arra jó, hogy az ember táplálja. És ugye szemben ezzel az én közegem, ugye nem véletlenül vagyok állatvédő, nagyon sok ugye vegán, vegetáriánus van körülöttem, aki az állatpusztítását teljesen elképzelhetetlennek tartja. Tehát ezt a kontrasztot már akkor gyerekként, vagy fiatalként már megtapasztaltam, és így alakult ki bennem valószínűleg ez a még erősebb állatvédelem, hogy amennyire csak tehetem, óvjam őket, és ne hagyjam kínozni, bántani.
1: Mi az, amit tapasztalt Balin?
0: Ami nagyon tetszett nekem ott, az a természetesség, ahogy az emberekkel együtt élnek az állatok. Az teljesen természetes, hogyha egy kutya például fekszik a tengerparton az árnyékban, akkor őt nem elzavarjuk, mert mi éppen arra járunk, hanem átlépjük, vagy ha nagyon muszáj, akkor kedvesen kitessékeli az ember, akár egy hotelből is. Ez összefügg azzal, hogy magát a természetet és még egyszer ugye az életet tisztelik, legyen az bármi, és így nem bántják őket, hanem megtanultak velük együtt élni.
1: Hogyan hatott mindez az ott élő kutyákra, macskákra? Nem tudom, macskák voltak-e?
0: Rengeteg macska van, tehát macska is, kutya is van. A nyugalmat és a bizalmat mondanám leginkább jellemzőnek. Hozzá vannak szokva, hogy az ember nem ellenség.
1: Mennyiben mások az ottani emberek ennek hatására, mint mondjuk, amit itt tapasztalunk?
0: Összehasonlíthatatlan, én azt gondolom. Hogyha most az állattartást nézzük kifejezetten, beszélgettem ugye nagyon sok állattartóval Magyarországon, az állatvédőknek nagyon sokszor segítek, hogyha bármilyen jogi probléma van, vagy akár rossz állattartás. Nagyon sok negatív és nagyon sok pozitív tapasztalatom van Magyarországot illetően. Ami nagyon érdekes volt, hogy egy nagy állattartó állattartó, ő tehenek

tart kifejezetten, tehát ő szarvasmarhákat tart, és elmondta, hogy nagyon sok külföldit alkalmaz most már, többek között indiai embereket, akikről elmondta, hogy szemben ugye a magyar mentalitással, ahol ó, pénzt kapok érte, megcsinálom úgy, ahogy nem, az Indiából származó vendégmunkás, az annyira tiszteli az állatot, és ugye hozza magával a kultúrát, hogy ő nem fog enni addig, és nem foglalkozik a saját dolgaival addig, amíg az állatot el nem láttat. Nekik ez a normális. Tisztelik azt, hogy ugye táplálja őket az állat, ezért hálásak nekik. Saját tapasztalatom is, mert az apukám oldaláról fél indonéz ugye a család. Ott például nagyon nagy számban élnek együtt. A család nagyon összetart és nagyon segíti egymást. Ezzel szemben ugye Magyarországon az eltávolodás a jellemző, hogy egyre inkább élnek az emberek egyedül, ott pedig egyre inkább együtt. Felfogják azt is, hogy csak együtt tudnak létezni, mert ugye amíg a nagymama otthon van és gondoskodik a kisgyerekekről, addig a család többi tagja el tud menni dolgozni. És ez is egyfajta biztonságot ad, és egyfajta függést egymástól, hogy igenis ott legyenek együtt, és igenis szeressék egymást, és békében éljenek egymással. Ugyanez az állat, hogy az állatot is tiszteli azért, mert ő ad neki tápanyagot, létezést, és belátják ezt, hogy kölcsönösen tisztelni kell egymást.

0: Azt hiszem, ideje hazatérni, mert van még egy kérdés, ami nagyon izgat. Mit jelentett magának az állatnak az, hogy mi befogadtuk az ember családunkba? Hogy éli meg ő ezt a helyzetet? Budapesten az Állatorvos Tudományi Egyetemen fogunk erre választ kapni. Jöjjenek velem, de kicsit várakozzunk még az egyetem kapujában, ugyanis Kovács Betty kolléganőm is ígérte, hogy befut.
1: Megjöttem.
0: Szia, Betty! Nem tudom, hogy mennyire ismered a kampusznak a területét. Volt-e arra alkalmat, hogy körbenéz egy kicsit?
1: Azt, hogy ismerem, az azért túlzás, úgyhogy most készültél egy meglepivel, ez azt jelenti?
0: Igen, igen. Gyere, akkor nézzük is meg. Mi az, ami neked először feltűnik, hogyha ide belépsz?
1: Nyilván az a szobor, ami egy...
0: Na mi?
1: Mi az?
0: Szürke marha. Nekem a kedvenceim, gyönyörűek. Ez egy bronzszobor. Képzeld el, hogy az Állatorvosi Egyetemen ez már 1987 óta itt van, és mint látszik, ez egy bika. Úgy hívják, hogy csatlós. Ortobágyi tenyésztőnek volt az állata, erről egy életnagyságú szobor készült. Ez az egyik ilyen ikonikus figurája ennek a kertnek, és van egy babona is, ami hozzátartozik. Akkor ülnek a hallgatók a hátára, amikor már megvan a diplomájuk, mert ha előtte ülnének véletlenül rá, akkor nem lesz diplomájuk. Na és akkor még egy kicsit odébb megyünk, gyere csak.
1: Még az biztos, hogy nagy dicsőség, hogyha valaki diplomát szerez, mert én egy órán voltam, nem is olyan rég egyébként, egy sajtónyilvános anatómia órán, és volt két paci, akit behoztak, nagyon szépek voltak. Na de hát az egy óra elég volt ahhoz, hogy rájöjjek, hogy valószínűleg nekem nem lesz állatorvos a diplomám. Tényleg nagyon nehéz tananyag, de le a kalappal mindenki előtt. Aki majd oda fel tud ülni, akkor annak a hátára.
0: Így van. Ez egy nagyon fontos helye a magyar állatvédelemnek, mert nem csak állatorvosokat képeznek, hanem állatvédelmi szakembereket is, hiszen van egy ilyen képzésük, hogy állatvédelmi szakállatorvos. Na most nézzél egy kicsit jobbra, légy szíves.
1: Jaj, arra a cicuskára?
0: Igen. Na ez is egy bronzszobor.
1: Mi van ennek a feje meg a nyakán? Ez valami kötött sálacska meg sapka?
0: Igen, ez a téri szerkója. A története az, hogy ez a cica valóban itt élt, egy kóborcica volt, és az a neve, hogy Marci. Nézd csak meg, ott vannak ilyen kis itatók, kis kerámia dénykék.
1: Meg lehet fogni? Hozzá
0: biztos,
1: lehet,
0: hogy meg lehet. És mindegyikre rá van írva, hogy Marci. Tényleg. Szóval ő egy fekete cica volt, aki itt élt 12 évet. És azt írják róla, hogy terápiás cica. Arról van szó, hogy a hallgatóknak segített a stresszoldásban. Nézd meg, hogy milyen édesek a hallgatók. Raktak ki ilyen kis itatóedénykét, kis etetőtálkát, még egy kis virágos vázácska is van itt, és kiraktak mellé kis társakat, hogy ne legyen egyedül.
1: Mit szólsz? Nagyon cuki.
0: 3 éve nem él a Marci cica, de hát ez mutatja azt gondolom az itt levő hallgatóknak a viszonyulását az állatokhoz, hogy milyen szeretettel gondolnak rá, hogy közadakozásból megcsinálták ezt a szobrot. És aztán öltöztetik, mert ahogy megtudtam, nyáron meg ilyen kis szemellenzőt raktak rá, hogy nehogy a napkárt tegyen benne, és hát állítólag itt ült sokat ebben az ablakban, úgyhogy azért rakták ide. És van még egy harmadik meglepetés, semmi, gyere.
1: Most, hogy is sétálunk, eszembe jutott, hogy én azt hallottam, hogy az Állatorvos Tudományi Egyetemnek a kertje a 7. kerület legnagyobb összefüggő zöld területe.
0: Na és akkor még egy kicsit fogunk menni, és akkor rögtön tudni fogod, hogy mit mutatok neked, mert ez is hozzátartozik a magyar állattartási kultúrához. Nézd csak!
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jól számolok, 9 kutyusnak a szobra.
0: Ugye ez 9 életnagyságú szobor, és hát ezek az őshonos magyar kutyafajták. Mondjuk el, hogy mik ezek?
1: Egyet fejből tudok, Mudi, már csak azért, mert az én kutyusomban is van Mudi. Erdélyi kopó, magyar agár, kuvasz, puli, pumi, komondor, drótszőrű magyar vizsla és a magyar vizsla.
0: Közben megérkezett a vendégünk is, dr. Sátori Ágnes. Most akkor leülünk egy kicsit beszélgetni.
2: Míg mi elhelyezkedünk a kutyaszobrok ölelésében a padon, hadd mutassam be önöknek régi kedves riportalanyomat, dr. Sátori Ágnest. Ő állatorvos és viselkedésterapeuta is, az Állatorvos Tudományi Egyetem oktatója, aki régóta kutatja ember és állat kapcsolatát. Hamarosan órája lesz, ezért beszéltünk meg ide találkozót. Szóval vissza a kérdésre, mit él át az állat, ha a családunk tagja lesz?
3: Az a kutya, vagy az a macska, aki ma egy modern családban él közöttünk, arra nagyon durván sok elvárás hárul, amelynek meg kell felelni akkor, hogyha ember mellett akar szoros közelségben élni. Én emlékszem még az én gyerekkoromra, ahol a vidéki nagyszülőknél, ha a kutya vacsorázott, akkor evidencia volt, hogy ne menj a közelébe, ne piszkáld. Nagyobb volt a tér. Ma, amikor valaki bennél mondjuk egy panelben, a 6. emeleten, másfél szobában, nem tudom megugrani azt, hogy egy kutyánál mondjuk ételvédő agresszióval napi szinten küzdenem kelljen, mert ha van mellette egy 8 hónapos gyerekem, aki éppen járni tanul, életveszélyes helyzetet fog generálni, hogyha a kutya bevédi az ételt. Tehát nagyon sok olyan viselkedéses elvárás van ma már, ami az állatainkra hárul, amivel ezelőtt mondjuk 30-50 évvel egyáltalán nem szembesültek. Számomra mindig egy nagy kérdés, például ha már kutyáknál maradunk, hogy ha végig sétálsz Budapest belvárosában, hogy hányan mennek kutyával, és hogy micsoda fegyelmezett kutyák vannak. Nekem ez egy kisebb csoda. Ma már nagyon sok ember elvárja, hogy nyaralni együtt mehessek a kutyámmal, hogy étterembe beülhessek a kutyámmal, a fiatal generációnál a romkocsmába is magukkal viszik a kutyát, zaj van, idegen emberek tömkelege, nagyon sok másik állat, az étteremben kajaszag, ami a fejem fölül árad, és én még csak föl se kelhetek megnézni, egy pincér, aki folyton belelép a személyes terembe. Hát az egy nagyon érdekes dolog, hogy emberként nagyon sokszor elfelejtjük olvasni a világot kutya szemmel, hogy milyen lehet kutyaként élni velünk emberekkel. És akkor ez még egyet tegyünk hozzá, a pszichés nyomás, ami árad mondjuk néha egy családban, és legyen az akár csak egy megfelelési kényszer, mondjuk egy általános iskolás gyereknél, egy szorongás, egy házaspárnál, hogy együtt maradnak, vagy nem, egy idősödő ember, hogy elveszíti-e a munkahelyét az utolsó 2 évben a nyugdíj előtt. Ezek mind-mind borzasztó feszültséget és szorongást jelenthetnek, és a mellettünk élő kutyák és a macskák ezt képesek érzékelni. Szoros kapcsolatban nagyon mélyen hatással van rájuk. Ők reagálnak ránk, és nekem mindig egy nagy kérdés, hogy mi emberként tudunk-e rájuk jól reagálni.
4: Az én kutyám például már, amikor kihoztam a menhelyről, ő extrém szorongó volt, és egy kicsit javult így az évek alatt, de nem azt a javulást mutatja, amit én elvártam volna. Nézzek erőteljesen magamba? Ez azt jelenti?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy rendszer. Ugyanúgy, ahogy a családban, hogyha gyerekkel baj van, akkor illik vizsgálni a szülőket, és illik vizsgálni a környezetet. Az állatnál, ha probléma van a viselkedésével, nélkülözhetetlen nézni a környezetét. De ettől én még nem gondolom, hogy minden esetben ez ilyen mértékben összefüggene. Ezek egyedi szinten elbírálandó dolgok. Azt is lehet látni, hogy nagyon sokszor a mentett kutyáknál totálisan ismeretlen előélettel, ismeretlen genetikával, ismeretlen korai felnevelési körülményekkel és ismeretlen élettapasztalattal szembesülünk. Az, hogy egy kutya vagy egy macska szorong, vagy szorongásra hajlamos ember, és használjuk ezt a fogalmat, hogy valaki ilyen neurotikus. Kutyáknál, macskáknál is van hasonló, és nem mindegy például, hogy azt milyen gazda fogja tartani, és hogy ő hogyan tud ehhez igazodni. Ez egy több tényezős, azt szoktuk mondani, egy multifaktoriális dolog, az, hogy egy állatnak a viselkedése hogyan alakul. Nagyon nagy különbségek vannak benne, akár abban a tekintetben is, például, hogyha én állatot tartok, tartottam-e már valaha. Nem mindegy, hogy valaki élete első kutyáját tartja, és ott kéne megoldania mondjuk egy szorongásos problémát. Macskák még nehezebb terület, ott általában gazdák nagyon későn szokták realizálni, hogy szorong az állat, vagy hogy fájdalma van netán, mert hogy nem annyira nyilvánvaló a viselkedés készlet, amiből rá kéne jönnöm, hogy az állatnak mi baja van. A kutyáknál ez azért sokkal egyszerűbb, de minden esetre, amikor valaki már a 4., 5., 6. kutyáját tartja, akkor ott már van valamennyi rutinja. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhez fog érteni, vagy hogy mindent tud, csak nagyobb eséllyel például észrevesz dolgokat, esélyt kapok arra, hogy időben tudjak például akár viselkedésterápiában segíteni neki. Egy szeparációs betegnél, amikor azzal hív egy gazda, hogy hát 6 éve egyébként ők így élnek, az egészen más dolog neki kezdeni rendbe szedni, és azt mondani, hogy milyen a prognózisa, mint amikor azt mondjuk, hogy most fogadtam örökbe, 4 hete van nálam, ezek a tünetei, csináljunk valamit.
0: Mit látok én egy olyan kutyán, aki az emberi környezettől érzi magát rosszul, vagy egy cicán?
3: Ez nagyon változó tud lenni. És a jeleket, azokat óvatosan kell kezelni. A szorongásnak vannak jellegzetességei, akár a fültartásban, a szemeknél, amikor a szemefehérjét látjuk, ezt vélájnak vagy bálna szemnek szoktuk nevezni. De ugyanide tartozik az, hogyha egy kutya az orrát nyalja, de épp valamelyik nap tanítottam a hallgatóimnak, hogy orr vagy szárnyalás és szárnyalás között is hatalmas különbség van. Az egyik arra utal, hogy nagyon éhes vagyok és várom a vacsorát, a másik meg arra, hogy szorongok egy adott helyzetben, vagy feszült vagyok. Szóval mindig helyzetben értelmezzük ezeket a jeleket. Én mondjuk úgy tudok csak tanácsot adni, ha látom videón azt az állatot. És én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogyha jól tartunk állatot, akkor ismerem a saját állatomat. És amikor a saját állatom viselkedése elkezd változni, akkor kell elkezdenem nagyon gondolkozni. És ha van egy öregedő kutyánk, aki eddig tök jó fej volt Pistikével, meg minden más gyerekkel is, most viszont, amikor elszalad mellette, akkor csúnyán néz rá, ne adj Isten, oda kafog, akkor az első dolog az az, hogy nem arra gondolok, hogy micsoda egy antiszociális öreg kutya lett ebből, hanem az, hogy lehet, hogy fáj valamilyen. Mert simán lehet, hogy nem szeretné, hogy valaki hirtelen odalépjen mellé, mert nem fog tudni hirtelen ugrani, mert a hirtelen ugrás fájdalommal fog járni. Mondjuk egy másik példát macskában, amikor azt mondjuk, hogy a macska, ha jól érzi magát, akkor oda jön, dorombol, dagaszt, és így tovább. De nem tudom, hány embernek jut eszébe, hogyha van a macskám, aki eddig így viselkedett. Most meg azt látom, hogy tök egyedül ül a kanapén, beenyített fejjel dorombol, az fájdalomra utaló viselkedés, és az önmagának szól az, hogy a dorombolással pozitívabb állapotba vigye a szervezetét. Tehát a dolog az eléggé összetett. A kutya az elkényeztet minket, a kutya nagyon jó fej, megehetne minket számtalan helyzetben, szólhatna csúnyán számtalan dologért, de jó fej is tolerálja az embert. Mi ezt rendszerint el szoktuk felejteni, nekem ezzel kapcsolatban az egyik legnagyobb problémám pont ez, amikor a tanítás során alkalmazunk olyan technikákat, amelyek nagyon csúnya büntetéses technikák. Én magam egyébként nem használok ilyeneket, de hogy
0: például?
3: Hát amikor mondjuk egy kutyát elkapnak a nyakánál fogva, megrángatják, amikor úgy tanítják ülni, hogy megrántják a nyakörvet és lenyomják a fenekét a földre. Ilyenkor én olyan szívesen szoktam felvetni, hogy egyébként, ha egy farkassal dolgozna, megpróbálná akkor is. Vagy egyébként, amikor orrba veri a kutyáját, akkor megpróbálná ezt egy orkával is megcsinálni, mert ott konkrétan belehalna ebbe az akcióba. A kutyánk meg jó fej, és az esetek nagy részében megússzuk ezeket a történeteket. De hogyha az állatok világnapján gondolkodunk, az egyik legfontosabb üzenet, hogy a fair bánásmód az megilletné őket is. Ha én elvárom a kutyámtól, hogy ne harapjon meg, ő elvárhatja tőlem, hogy neveléssel neveljem.
0: Azon gondolkodtam, hogy ha azt mondjuk, hogy az állat családtag, gyakorlatilag ezt sem lehet megmondani, hogy ez mit jelent. Tehát minden embernek más a családtagjaihoz való viszonya is. Milyen érdekes, hogy a családtagokkal szemben lazuló viszonyokról hallunk, mert ugye mindenki rohan, senki nem ér rá találkozni a családtagjával, már nincsenek nagy ebédek, nem jövünk össze a mamánál, stb. Ugyanakkor meg az állattal való kapcsolatunk az egyre szorosabb, hiszen egyre több embernél kerül be mondjuk a lakásba az állat. Miért is történik mindez?
3: Hát ez egy elég bonyolult és összetett kérdés, mert egyrészt azt remélem, hogy nem mindenkire igaz. A másik, hogy az emberi kapcsolatok elszegényedése egy zajló folyamat. Az állatok talán ezen egy picit tudnak változtatni azáltal, hogy adnak egy másik pontot. Ha megnézed, hogy egy ember hogy szeret, vagy egy állat hogy szeret, akkor azt szoktuk mondani, hogy az állatok azok feltétel nélkül elvárásoktól mentesen szeretnek minket. Az emberi kapcsolatainkban az elvárások azok mindig ott vannak, és az azért nehezíti a dolgokat. Én magam is anyuka vagyok, tehát a kisgyerekkorban érzi az ember azt a csecsemőtől, hogy megvan ez a fajta elfogadás, amit szerintem mindenki nagyon szeretne, és biztos, hogy ilyen értelemben könnyebb az állatokkal ilyen módon kapcsolódni.
5: A hét gazdia.
0: A holnapi világnapra készülve, ezúttal rendhagyó módon, egy olyan gazdit hallanak majd, aki sajnos már nincs közöttünk. Több mint 10 éve jártam nála kisfalujában. Ilonka néni akkor 92 éves volt. Egy állatorvossal és egy állatvédő szervezet munkatársával kerestük fel. Kísérőim visszatérő vendégek voltak, segítették Ilonka nénit, hogy az állatai mindig el legyenek rendesen látva. Akkor épp oltást kaptak a kutyusai. Az állatok világnapjának méltóbb gazdia nem is lehetne más. Amikor odaértünk, Ilonka néni épp kikísérte a vendégét.
2: aki szintén sokat köszönhetett neki. Bejöttünk most ide Ilonka nénihez. Három kis szobája van. Három szoba tele kutyákkal, meg van egy szem cica?
6: Egy szem van csak.
2: És hány kutya?
6: Most már csak 7.
2: Ilonka néninek nagyon jó szíve lehet.
6: Na most tessék azt nézni, hogy itt volt az a férfi. Ennek se országa, se hazája. Én esetem. Mert máskülönben már főfordult volna. Itt lakik a faluban. De nincs senki, sajnálom. Mert én sajnálom azt a bogarat, nem lépek rá, mert az is szeret élni. Én nem bántok senkit, én szeretek mindenkit.
2: Az állatokkal mikor lett ilyen jó viszonya?
6: Mindig szerettem az állatot, szerettem az embereket. Nekem mindenki kiabál be, hogy... Csókolom, Ilonka néni.
2: Nem tudom, hogy nem baj-e olyan szempontból ez, hogy tudják azt is, hogy nagyon állatszerető. Mert azt hallom, hogy nem úgy van az, hogy Ilonka néni saját maga megy, hogy valamilyen állatot összeszedjen. Nem. Ugye nem így
6: nem,
2: van?
6: Nem, ide jönnek az állatok helyembe. Például kinültem a padon, az autóból kidobtak egy kutyát, csak a kutya ugye odaüt a túlsó járdára, amerre ment az autó, az arra nézett. De bizony nem jött vissza az autó, hát a kutya meglátta, hogy én ott ülök, átjött hozzám, odaüt elém. Hát most mit csinálok? Felálltam, a kutya is nézett, mondtam neki, na gyere be, nem jönnek, te érted már vissza.
2: Melyik volt az a kutya?
6: Azt már elajándékoztam, mert én a kutyákat el is ajándékozom, de csak jó helyre. Én megnézem, hogy hova kerül a kutya.
2: A faluban van még egy ilyen, aki így szereti őket?
6: Nincs. Én vagyok egyedül. Ha én meghalok, mi lesz a kutyákkal? A szomszédban lakik az öcsém. Az elviszi azt a kutyát, a tücsköt.
2: Ő a legidősebb, ugye?
6: A legidősebb. De mi lesz a többivel? Hát majd a menhely persze gondoskodik róla.
2: Segítenek itt, látom, most is itt vannak, mert oltják az állatokat.
6: Igen, akkor mostan jönnek, mennek, hoznak ennivalót, kiakasszák a kis ajtóra, a kapura. Ebbe segítenek a falubeliek. Egyesek.
2: Nem tudom, hogy mekkora a nyugdíja. Egy szerény kis otthonban vagyunk, hát hogyan tud ennyi állatot táplálni? Jó húsban vannak különben.
6: Igen, hát... Én nem sokat teszek, nagyon keveset.

0: kedves hallgatóink! Szótlanok hangján című állatvédelmi műsorunk mai adásának végéhez értünk. Továbbra is várjuk leveleiket, írják meg saját történeteiket, mindazokat a témákat, amelyekről szívesen hallanának. A Hét Gazdia rovatba is várjuk javaslataikat. E-mail címünk, ékezetek nélkül írják, szótlanokhangjan@mtva.hu. Zenei szerkesztőnk Radis Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő hét szombaton is várom Önöket, akkor annak járunk utána, hogy mit kell tenni, ha egy sérült, bajban levő vadállattal találkozunk. Autósok is figyeljenek majd, mert elmondjuk, milyen jogszabályok vonatkoznak arra a helyzetre, ha véletlenül elütnénk egy vadállatot. Ha tehetik, holnap ünnepeljenek az állataikkal, ezúttal találják ki, ők mit szeretnének csinálni. Búcsúzik a felelős szerkesztő, Benkő Andrea.
1: Kossuth Rádió. Sopronban a 96,8 MHz-en.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Pontosan 14 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok, a Szentendrei Skanzenből a mindenmentes hétvége praktikus, hangulatos, izgalmas és tartalmas forgatagából jelentkezünk. Felelőszerkesztő kollégámmal, Domokos Istvánnal egészen 17 óráig mutatjuk be azokat a tippeket, praktikákat, amelyek a fenntarthatóság jegyében ma is hasznosak, és a hagyományos paraszti életben mind-mind fellelhetőek voltak. Tartsanak ma is az országjáróval, a Szentendrei Skanzenba hívogatjuk Önöket, a hírek után már is kezdünk.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta. Folytatódik a kellemes őszi idő. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arról, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. Németországot a Weimári köztársaság idején bekövetkezett szakadás fenyegeti, figyelmeztetett Frank-Walter Steinmeier államfő a Német Egység napja alkalmából elmondott beszédében. A szövetségi elnök szerint a szélsőséges politikai erők veszélybe sodorják Németország egységét. Kiemelte, Németországnak minden korábbinál nagyobb szüksége van megfontolt, következetes, hozzáértő és kitartó kormányzati politikára. Súlyos dróncsapás érte reggel a kelet-ukrajnai Izium városát. Több lakóház, két ipartelep megrongálódott. Legkevesebb 5-en megsebesültek. A térségben, Harkiv megyében egy nap alatt 5-en vesztették életüket, és csaknem 50-en megsebesültek az orosz támadásokban. Már a viradóra Kijevben ismét egy fontos hidat ért találat. A Dnyipro folyón átívelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást az orosz légi csapások miatt. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvánsváradon. A rendezvény főkapitánya Székely Tibor a megnyitón kiemelte, hogy az idei verseny vezér alakja Répási Mihály tábornok, aki az 1848-as huszár egységek legfőbb elöljárója volt. A holnapig tartó eseményen a felnőttek mellett a gyermekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Nem közlekednek a vonatok Bécs és Hegyeshalom között kábeltűz miatt. Az érintett szakaszokon előreláthatólag estig hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a pótlásról az Osztrák Vasúttársaság gondoskodik. A Győr felé utazóknak az S10-es vonatokat, illetve a soproni és szombathelyi Intercity-ket ajánlják. Az időjárásról: országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: Műsorajánló.
1: Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
5: Magyarország történelme mozgalmas évszázadában, 1918 és 2018 között többször is megtörtént az államhatár lezárása, majd megnyitása. Milyen koncepciók, milyen szándékok jegyében, milyen politikai, gazdasági, etikai súlyuk volt a zárásoknak, nyitásoknak? Milyen szerepet játszottak a nemzetbiztonsági szempontok? Változott-e a magyar állam és a magyar nemzet presztízse a nemzetközi térben? Határzárások, határnyitások Magyarországon 1918-2018.
1: Kiemelés tőlünk. Vasárnap reggel 6 órától a Kossuth Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró a Kossuth Rádióban.

0: Bach muzsikája tölti be a teret itt a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Egy ifjú hölgy muzsikál nekünk, hamarosan őt is megismerjük, és ez az örökérvényű ismert és népszerült muzsika zenei megfogalmazása is lehet a Skansen mindenmentes hétvégéjének, aminek során a látogatók felfedezhetik a hagyományos értékeket, mindazokat a praktikus, környezettudatos fogásokat, amelyek a fenntarthatóság jegyében ma is segítségünkre lehetnek a mindennapjainkban. Szóval az országjáró 17 óráig innen a Szentendrei Skansen területéről szól. Domokos István felelős szerkesztő kollégámmal keressük azokat a kincseket, értékeket, régi, már-már elfeledett tudást, amelyet a környezettudatosság jegyében érdemes ma is megfontolni. És miközben ebben a gyönyörű őszi napfényben hallgatjuk ezt a csodálatos cselló muzsikát, itt áll velem szemben Pál Eszter, a Szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese, és egy kicsit ön is izgul természetesen a tanulóért. Gulát Júlia játszik nekünk. Gyakori, hogy ilyen extrém helyszínen lépnek fel az önök tanulói?
1: Nem, egyáltalán nem gyakori. A mi iskolánk viszonylag nagynak számít itt a Dunakanyarban, körülbelül 800 növendékünk van, és a 800 növendék közül elég sokan nagyon jól játszanak és tehetségesek. Itt a Skansen területén is gyakran lépnek fel különböző eseményeken. A város és a környék különböző eseményeire, programjaira is szeretettel hívják őket. Úgyhogy egyáltalán nem különleges esemény, hogy mondjuk a Skansenben a növendékeink játszanak.
0: Beszélünk majd mindjárt egy kicsit a művészeti oktatásról, de közben megérkezett hozzánk Júlia is. Hát azért ez egy izgalmas helyszín, egy nagyon régi házban csendült fel a muzsika. Furcsa, amikor ilyen különleges helyszínen játszol, mondjuk nem egy szokványos színpadra állsz fel a hangszereddel?
2: Igen, hát ehhez nem szoktam hozzá, úgyhogy meglepő, de nagyon jó volt.
0: Ugye egy izgalmas kaland volt, egy izgalmas utazás, mi meg köszönjük, hogy az országjáró műsorában játszottál nekünk. Bach muzsikáját hallottunk, egy nagyon népszerű dallam. Te magad is szereted?
2: Igen, ezt nem olyan régóta tanulom, és most csak direkt ide tanultam meg, úgyhogy igen.
0: Hát akkor külön köszönjük, de azt csiripelik rólad a madarak, hogy te nagyon tehetséges vagy, és nagyon büszke rád az iskola. Sok-sok díjat, sok-sok megmérettetésen szép sikert értél el.
2: Hát cellistának készülök, és már a Grazi Zeneakadémiára járok, úgyhogy nagyon örültem neki.
0: A Grazi Zeneakadémián tanulsz? Hát akkor hogy itt vagyunk most Szentendrén? Oda csak néha kell elmenni? Nem hiszem, hogy online lehet cellót tanulni.
2: Hát most hétvégén fogok lemenni, és egyébként pedig videókat szoktam küldeni a tanáromnak.
0: Ez is izgalmas, milyen jó, hogy a technika, ugye a környezettudatosságban zajlik ez a hétvége, de milyen jó, hogy a technika ebben is segített, mondjuk kevesebb kilométert kell vagy az ökolábnyomunkba beletenni Júliának, akár hogy eljusson Grazba. Visszaléptem Eszterhez, nem csak Júlia, akire büszkék lehetnek, nagyon sokféle szakon, nagyon sokféle hangszert tanulnak önöknél a gyerekek.
1: Igen, tanítunk klasszikus zenét, azokat a klasszikus hangszereket, amiket mindenki ismer, hegedű, cselló, zongora, sorolhatnánk, de foglalkoznak a növendékeink jazz zenével is, azon kívül van nálunk népzene, grafika és festészet szak, úgyhogy nagyon sokszínű a paletta.
0: Nagyon sokszínű itt a Dunakanyarban az élet, és Szentendrén a művészeti élet, elindult az év. Hát akkor gondolom, most már telnek a feladatokkal a naptárlapjai.
1: A naptárlapjai már nagyon régen megteltek. Augusztus végén már tulajdonképpen az egész éves programtervünk készen van. Idén sem fogunk unatkozni, az egészen biztos. Rengeteg művészeti verseny lesz, rengeteg fesztivál, rengeteg koncert, és természetesen ezen kívül is a mindennapokban is nagyon sok esemény tarkítja a zeneiskolai életet. Nyilván vannak azok a növendékek, akik látványosan tudnak szerepelni, de azért egy művészeti iskolának nem csak ez a célja, sőt, tulajdonképpen a nagyobb számban olyanokkal foglalkozunk, akik egyszerűen saját örömükre tanulnak megzenélni. Számukra például növendékkoncerteket tartunk.
0: Nagyon szépen köszönjük önöknek, hogy az országjáró Szentendrei műsorát ilyen szép muzsikával indították. Bulát Júlia játszott nekünk csellón, és Pál Esztert, az Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesét hallották. Mindenmentes hétvége a Szentendrei Skansenből szól az országjáró egészen 17 óráig.
3: Országjáró. Történetek közelről. Mindenmentes hétvége a Skanzenban, de szerencsére nem mindenmentes, mert a napsütés az ragyog, úgyhogy jó itt az élet, jó itt vidám minden a hangulat, és ahol állok most Farkas Melinda a Pomázi Ökökör strandjánál, pontosabban sok olyan dolog van itt, ami hát az ember rácsodálkozik. Mit hoztak ide?
4: Üdvözlök mindenkit! Mi a mai nap a mentesség jegyében olyan tisztítószereket, naturkozmetikumokat és játékokat is hoztunk, amik próbálják minél inkább a természetközeli és eszközminimalizáló megközelítést alkalmazni. Azaz olyan anyagokat hoztunk, ami a természettel sokkal kíméletesebb, ha tisztításról van szó. Ugyanígy, hogyha naturkozmetikumokról, azokból is vannak egyszerűbbek, műanyagmentesebbek és adalékanyagmentesebbek.
3: És milyen az érdeklődés azért, mert itt vannak egy jó néhány órája, mit vesz észre?
4: A gyerekek nagyon élvezik az ugróbéka hajtogatást, az is egy olyan játék, amihez csak papír kell, meg egy kis kreativitás. Itt is próbáljuk hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül kell a gyereket úgy elfoglalni, hogy ez egy telefonos, digitális játék legyen, hanem nagyon egyszerű, akár egy amúbával is el tudjuk foglalni. És míg a gyerekek élvezik ezeket a nagyon egyszerű, pofon egyszerű játékokat, addig pedig a felnőtteknek mutatjuk meg ezeket a termékeket. Van rakrá csodálkozás.
3: Menjünk át a másik standra, itt ugye sok minden van, teljesen más világ.
4: Igen, próbáljuk a műanyagot elkerülni, illetve olyan anyagokat használni, amik egyébként a háztartásban megtalálhatóak, és lehet, hogy mondjuk csak kidobjuk hulladéknak, és azokból még egy csomó mindent lehet csinálni.
3: Például?
4: Például van ott horgolt mosogató rongy, régen használt pólóból, vagy ott fölakasztva egy pólóból készítette az egyik kollégánk egy vászonszatyrot, amiben bármi is vihető, vagy a kezemben például egy mélyviaszos kendő található, ami használható szendvics csomagolásra, használható mondjuk egy fedő helyett, vagy egy inkább folpak vagy alufólia helyett egy ételnek a lefedésére. Nem penészedik bele benne az étel, cserébe frissen tartja, nem szárad tőle meg az étel. És természetes anyag, tehát a mélyviaszos kendőhöz nem kell semmi egyéb, mint egy kis pamut anyag, mélyviasz, vasaló, és ezeket mi magunk készítettük.
3: És aki innen hazamegy, akkor magával viszi ezt a tudást, akár otthon is folytathatja?
4: Az a cél, hogy olyan dolgokkal hozzuk meg a kedvet a másképp gondolkodáshoz, ami lépésről lépésre bevezethető, és otthon is bevezethető nagyon egyszerűen. Nagyon fontos, hogy amiket itt hoztunk, ez egy hirtelen sok lehet annak, akik ezzel még csak ismerkednek. Lépésről lépésre ez a jelszó. Meg kell próbálni egy dolgot, ha az beválik és rendszerré válik, akkor utána lehet tovább lépni, és ezen a létrán fölfelé lépdelni.
3: És a Melinda életét nézzük, akkor önnek ez hogyan jött úgy közel ez a világ?
4: Hát ahogy így gyerekeim megszülettek, egyre inkább azt éreztem, hogy fontos, hogy az ő jövőjük biztosítva legyen.
3: Hát, és amikor a gondoskodás ugye ott van az emberben, és a hosszú távú gondoskodás, akkor már az emberben valami felébred?
4: Szerintem igen, sokunkban akkor a bohó fiatal élet után elkezdünk egy kicsit gondolkozni, hogy hogyan lehet boldog a mi és a gyerekeink élete is, illetve nekem a természet az mindig egy ilyen nagyon fontos lételem volt, és mindig próbáltam óvni, és azt gondolom, hogy csak úgy tudunk itt ennyien boldog harmóniában élni, hogyha a természet közeli megközelítéseket alkalmazunk.
3: És ezért jó a Skanzen, ugye, mert nem mondjuk egy belvárosi flaszteron vagyunk és beszélgetünk, hanem az erdő, a zöld vesz körbe bennünket, tehát sokkal jobban meg lehet élni ennek a fontosságát.
4: Meg egy csomó dolgot már valójában nem kell kitalálnunk, mert hogy korábban is, amikor nem volt például műanyag, tudott mindenki élni, csomagolni, elkészíteni a ruháit, a zacskókat, amiben akkor is kellett tárgyakat behelyezni. Tehát mindennek volt akkor is eszköze, csak ezeket elfelejtettük, mert egy csomó mindent már legyártottak nekünk, és könnyebb levenni a polcról.
3: Hát nagyon szépen köszönjük. Meddig lesznek itt ma?
4: Ma 5-ig van a rendezvény, mi is addig várunk mindenkit sok szeretettel.
3: Hangos meghívó volt. Köszönjük szépen!
5: Rejtett kincsek.
0: Játék az országjáróban. Mai első feladványunk így hangzik: hol állították fel hazánkban az első időszaki szabadtéri kiállítást a millennium évében 1896-ban? Tehát hol állt ez az első időszaki szabadtéri kiállítás? A megfejtéseket most is SMS-ben várjuk. 0639666 az SMS számunk. Az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát nyeri, illetve egy páros belépőt a Mami Blue című film premier előtti vetítésére.
5: Országjáró.
6: Úton Magyarország szívében.
7: A folytatásban pedig a Skanzenben, itt Szentendrén, és azon belül a biokertekben és az ökokertészkedésben fogunk egy kicsit barangolni. Ebben segítségemre lesz Jakab Judit. Új, és nagyon most látom, hogy hozott egy nagy tál zöldséget. Mik találhatóak ebben a kosárban?
8: Hát ebben a kosárban most azok a zöldségek vannak, amit most tudtam leszedni a kertből tegnap. Van cukkini, van egy érdekes fehér uborkám, ami különlegesség, vannak gyönyörű szép paprikáim.
7: Tényleg nagyon szépek.
8: Nem csak édes paprika, hanem vannak erős paprikák is, mint a habanero például, vagy egy nagyon érdekes változat, a bohócsapka paprika.
7: Ez hogyan készül? Mert nagyon érdekes a formája, ezt így a kertekben ön termeszti ki?
8: Igen, megveszem természetesen a vetőmagot, még először, a következő évben már nem kell venni, és saját magam termesztem, nevelem a palántákat, és utána pedig a paprikákat, és idén nagyon szép lett a bócsapka paprikám is, de rengetegféle paradicsomom van még, van befőzni való, nagyobb méretű paradicsom, és van egy érdekesség, ami egy tölteni való paradicsom, piros színű, sárga a csíkokkal, és ha ezt elvágom, akkor a belseje szinte teljesen üreges.
7: Oszta mindenit, hát ilyet nem sokszor lát az ember azért, gondolom, tényleg nagyon érdekes. Ezeket akár itt az ideérkezők, a Szentendrei Skanzenben ide látogatók, meg tudják önnél nézni, vagy venni, vagy kóstolni esetleg?
8: Hát sajnos itt a Skanzenben nem lehet, ugyanis a Skanzenben nagyon kell ügyelnünk arra, hogy ne csak a házak legyenek korhűek, hanem a kertek is. Tehát amikor egy házat eltervezünk, hogy melyiket fogjuk hozni, melyiket építjük fel, akkor ugyanúgy a kertet is felmérjük, elmegyünk helyszínre, beszélünk ott főleg az idősebb emberekkel, hogy mi az, amit termeltek, mi az, amit neveltek a kertjükben, és csak azokat a növényeket tudjuk beültetni az itteni kertekbe, úgyhogy például padlizsán nem nagyon van a kertben, mert ez már jóval később, az 50-es évek végén került be a magyarországi kertekbe.
7: Beszélgetünk itt a régebbi időkről. Régen esetleg milyen természetes módszerekkel védték a növényeket? Akár ezeket a mai napon tudjuk hasznosítani, akár otthonainkban, akár egy nagyobb kertészetben?
8: Természetesen a régi tudást azt mindenképpen hasznosítanunk kell, és ahhoz, hogy tudjuk hasznosítani, ahhoz ismerni is kell. Úgyhogy például azt a trükköt, hogy tejjel permetezzük a paradicsom, vagy az uborkát, azt egy 104 éves nénitől hallottam Erdélybe, az egyik gyűjtőutunk alkalmával, aki még gyerekkorába hallotta, amikor jött egy ilyen vándorárus, és ő mondta, hogy mit kell csinálni ahhoz a uborkával, hogy teremjen rendesen, hogy sok termés legyen. De nagyon sok olyan dolog van az idősek tudása, amit muszáj felhasználnunk. Nekik egy kicsit jobb helyzetük volt, mert kevesebb kártevővel és kevesebb kórokozóval kellett megküzdeniük, mint manapság.
7: Ez biztosan így van. És mi a legfontosabb különbség a idézőjeles sima kertészkedés és a biokertészkedés között? Ugyanis e között, a kettő között is biztos, hogy van különbség.
8: Természetesen a sima kertészkedésben nagyon sok vegyszert használnak. Ahhoz, hogy tudjuk védeni a kertünket a poloskáktól, vagy a tetőinváziótól, vagy bármilyen más betegségtől, vagy kártevőtől, ahhoz elég sok vegyszert használnak a sima kertészkedésbe. És rájöttek arra, hogy nagyon sok vegyszermaradvány marad ezekben a termékekben, és próbáltak egy olyan megoldást találni, hogy minél kevesebbet használjunk ezekből, és inkább természetes levekkel, mint például csalánlével permetezzünk, vagy olyan szerekkel, ami használható, engedélyezett kifejezett a biokertekben is.
7: Ugye a mai világban sok mindenkinek van valamiféle allergiája. Ezek a biokertek, vagy ez az ökokertészkedés tud ebben segíteni, vagy vannak erre különféle növények, vagy vegyszerek?
8: Hát a vegyszerek az, amit éppen el kell kerülnünk pont az allergiások érdekében, mert nagyon sok allergiás van, aki éppen a vegyszerekre vagy a különböző vegyi anyagokra érzékenyek. Ha természetesen neveljük a termékeinket, a zöldségféléinket, akkor az allergia az nem érinti aki elfogyasztja őket.
7: Ugye most is nagyon szép időnk van, ugye ez a nagyon meleg, hogyan hat a növényvilágra? Van esetleg a vízhiány miatt ebbe probléma? Nyilván van, de mik ezek a fő problémák?
8: Hát sajnos mi különösen érintve vagyunk itt Szentendrén, hiszen a magasabb részeken a nyáron egyáltalán nem volt víz, és ennek következtében egy általános vízkorlátozást vezettek be az egész városba, tehát sajnos 70 napig nem tudtunk öntözni, úgyhogy elég sok problémát okoz a vízhiány a városba.
7: Hát reméljük, hogy minél több csapadék fog esni a kis hazánk részein, úgyhogy köszönjük szépen.
8: Én is nagyon szépen köszönöm.
6: Közös örökségünk nyomában.
0: Országjáró vándorbot.
3: A Szentendre és Kanzánban is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és mellettem áll Nagyné dr. Batári Zsuzsanna, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum általános igazgató helyettes asszonya, kezét csókolom, kezében egy szallag, azon egy felirat.
5: Jó napot kívánok, igen, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. A feliratunk együtt a fenntarthatóságért.
3: Mert ez kéz a kézben jár?
5: Így van, ebben az évben, és már előzőleg is elkezdtünk a fenntarthatósággal foglalkozni itt a Szentendre és Kanzánban, más nevén Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Már tavaly elindult ez a sorozatunk, tematikus évadunk, amikor azzal kezdtünk foglalkozni, hogy a kertek, a népi építészet hogyan lehet inspirációja a jelen ma élő lakosságnak, és hogyan tudjuk ennek segítségével elérni a fenntarthatóságnak bizonyos céljait. Ebben az évben is folytattuk tovább ezt, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azokat az ismereteket, amiket megszerzünk a gyűjtések folyamán, azokat a gyűjteményben lévő információkat hasznosítsuk is, és ezeket továbbadjuk a látogatóinknak. Ebben az évben szintén kiemelt programunk az Együtt a Fenntarthatóságért kiállítás kapcsán, hogy erre hangsúlyt fektessünk, és a következő évben is tovább fogjuk ezt vinni, a közösségekkel fogunk foglalkozni, mert a Skanzenben mindig van valamilyen tematikus fókusz.
3: És ugye, ha visszamegyünk itt a múltban, mert hogy abból táplálkoznak, arra építenek, ez a fenntarthatóság a múltunk része. Ha nem lett volna ez, akkor nem lenne ez a jelen itt a Skanzenben.
5: Igen, hát ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt mindenféleképpen le kell szögezni, hogy ezt a rózsaszín szemüveget levegyük, tehát a parasztság nem azért alkalmazta ezeket a gyakorlatokat, nem azért élt így, mert fenntartható akart lenni, hanem egyszerűen egy sokkal természetközeli életformában éltek, sokkal kevesebb tárgyuk volt, minimális tárgykészlet, kevesebbet vásároltak, és mindez magával hozott sok olyan dolgot, sok olyan attitűdöt, viselkedés mintát, amiből viszont ma tanulhatunk. Tehát ugyanezeket átültethetjük a mába.
3: Ez tud működni, képes lenni, gyakorlat lenni, vagy csak egy ilyen álom?
5: Hát az a megközelítésünk nekünk, és az Együtt a Fenntarthatóságért kiállításban is erre szeretnénk a hangsúlyt fektetni, hogy a kislépések nagyon fontosak, és ez azért is fontos, mert most már eléggé dokumentált a klímaszorongás, a fiatalabb generációk körében főleg a klímadepresszió, ezekkel a nehéz jövőképekkel való megküzdés, és ennek az egyik módja az, hogy mi magunk valamit a saját életterünkben tegyünk azért, hogy ez ne így legyen. Ebben mi próbálunk segíteni. A magtáras kiállításunkban például az fenntartató fejlődési célokra építettük a tartalmakat. Ezek darabonként gyakorlati tippekkel segítik a látogatókat.
3: De például?
5: Hát például a csomagolásmentes résznél, a fenntartató fogyasztásnál, ott arról van szó, hogy hogyan tudunk olyan dolgokat alkalmazni, amelyeket régen is használtak, vagy hogyha csomagolás van, azt hogyan tudjuk újra használni, vagy hogyan tudjuk megkeresni azokat a módszereket, hogy kevesebb legyen. Nyilván egy régi szatós boltban az, hogy csomagolásmentesség volt, és helyben csomagolták ki az árukat, az nagyon összetett volt, hiszen a helyben vásárolták őket, és úgy használták fel, de nagyon sok minden, ahogy mondtam, az előzőekben átültethető a mai gyakorlat.
3: Hát igen, de sok olyan higiéniai, meg egyéb dolog még közben szól, csak itt a szatócsboltról beszélünk.
5: Igen, igen, így van, de azért az is már egy döntés, hogyha elviszük magunkkal azokat a vászon zsákokat a vásárláshoz, és nem a műanyag zacskót vesszük le. Tehát igazából az a fontos, hogy egy kicsit szemléletet formáljunk, és ezekben a döntésekben a látogatók már ez alapján döntsenek.
3: Ha egy kicsit tovább lépünk itt a skanzenba, én mondjuk egy hőlégballonnal fölé szállnánk, és lenéznénk onnan, akkor milyen képtárulna elénk?
5: Egy nagyon színes, változatos képtárulna elénk, hogyha egy hőlégballonról elenéznénk erre a területre. Majdnem 80 hektáron terül el maga a skanzen. Egy hatalmas, nagy, gyönyörű természetvédelmi terület a Dunai-Poly Nemzeti Park területén fekszik, tehát természeti szempontból is gyakorlatilag őriz örökséget, és az etnobotanikán keresztül a helyi lokális örökséget is őrzi, természeti örökséget. Ezen kívül pedig tájegységekben rendezve vannak a kiállításai, ami azt jelenti, hogy földrajzi régiónként vannak szervezve ezek a
3: Minden egyes magyarországi tájegység megtalálható?
5: Igen, ez a tervünk, és vannak olyan tájegységek, amik még remélhetőleg a jövőben fognak megépülni, és 2022 májusában megnyílt az Erdély Épület Együttesünknek is az első üteme, tehát a határon túli magyarság bemutatása felé is tettünk már egy második lépést, hiszen az észak-magyarországi faluban már felvidékről származó házunk is van. Ezeket az épületeket egy faluba rendezve, tulajdonképpen egy hiteles településképet közvetítve mutatjuk be, és ebben az életmódnak a lenyomatával találkozhatnak a látogatók. Igyekszünk ezt minél inkább érthetővé tenni, a családos látogatóknak gyerekskanzen élménypontokkal szolgálni, felfedező túrákkal, applikációban lévő tartalmakkal, még további elmélyülést segítünk, hogyha valaki benéz, bekukkant a házainkba.
3: És van ennek a milliónek egy romantikája, tehát ha az ember csak sétál, itt nézelődik, és látja a múltat maga előtt, amiről azt lehet mondani, hogy nagyon gondosan ugye kezelik az épületeket, már akkor is megéri eljönni.
5: Igen, ez több szinten tud működni, tehát van egy esztétikai, ami nagyon fontos, a nosztalgia érzés a skanzen típusú múzeumokban, ahol rekonstruáljuk azt, hogy hogyan éltek, arra van lehetőségünk, hogy tulajdonképpen egy háromdimenziós időutazásra hívjuk az embereket, és ebben nagyon sokszor például olyan segítségünk van, mint a füstszag. És nem csak egy érzékre hatunk, hanem rengetegféle érzékre. Ha meg lehet kóstolni egy-egy régi ételt, akkor ezek azok a triggerek, amik leginkább előhívják a nosztalgia képeket, és ezek azok, amelyek érzelmileg bevonják a látogatóinkat is, akik tulajdonképpen így egy saját időutazásba is belecsöppen.
3: Akiket a skanzen füstje megcsap, és általában ez jellemző, hogy a fiatalok kicsikét fel, gondolom iskolák is jönnek, mert tehát ez egy jó lehetőség.
5: Így van, rengeteg diákcsoportunk van, és szívesen látjuk az iskolai közösségi szolgálatot teljesítőket is, illetve önkénteseink vannak, visszatérő közösségi szolgálatos diákjaink vannak, akik integrált táborainkban segítik a tudásátadást, és körbevesznek bennünket.
3: És önnek a sok-sok tájegység közül melyik az egy?
5: Az észak-magyarországi falu, ennek voltam a felelőse, amikor elkészült. Innen származom, és ehhez köt a legtöbb érzelmi kötelék.
3: Köszönjük szépen! Vendégünk volt itt az országjáróban Nagyné dr. Batár Zsuzsanna, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum általános igazgató helyettes asszonya.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: 14:30 van az Országjáróban, a Szentendrére, a Skanzen területére hívogatjuk Önöket. Ezen a hétvégén mindenmentes hétvégét tartanak, aminek célja, hogy újra felfedezzék, megmutassák, megtanítsák azokat a fenntarthatóság jegyében is fontos hagyományos ismereteket, amelyek egykor a hagyományos paraszti világban természetesek voltak. De ne felejtsük el, hogy maga a minket körülvevő kulturális környezet, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 75 hektárnyi területe, 9 tájegysége, csodás épületei és azok mesélő falai mind különleges és megismételhetetlen értéket hordoznak. Hogyan kerültek ide? Hogyan költöznek a házak? Hát erről is beszélünk mindjárt. Tartsanak ma is az Országjáróval egészen 5-ig.

0: Hát ha csak mi ketten lennénk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, akkor kicsit szomorúak lennénk, de szerencsére nem csak mi ketten vagyunk itt Buzás Miklós főépítésszel. A Felföldi Mezővárosban sétálunk ebben a kora őszi csodálatos napfényben, amelyet most a skanzenbe érkezők élvezhetnek. És hát itt az előző dalban is kapukról volt szó. Hát hogyha itt belépünk egy-egy épület kapuján, akkor mesélnek a falak kívülről is, belülről is. Mert hogy mindegyik máshonnan érkezett. Hát hogyan költöztek ide a tájegységek, Miklós?
1: Az épületek nagy része az eredeti elvek szerint költözök ide. Először kiválasztjuk az épületet. Már ez egy keresés, hogy az adott tájegységnek megfelelő épületet kiválasztani a rengeteg meglévő régi épület közül, és ebben a kiválasztásban nyilvános szempont az, hogy a néprajzilag mi a hiteles, építészetileg mennyire jó minőségű, és szempont az, hogy mi az, ami egyáltalán megszerezhető. Tehát ennek a halmazából választjuk az épületet, fölmérjük, és a fölmérés alapján

0: volt, akkor kőfalat építünk, és igyekszünk abból a kőből megépíteni, ami ott a helyi kő volt. Ez időnként ma már nehézség, hiszen egy csomó bányát természetvédelmi és egyéb okokból bezártak. Így van az, hogy például itt a mögöttem lévő gyöngyösi háznál a gyöngyösi szeméttelepről szedtük ki a város lebontott épületeiből a köveket.
1: Tehát úgy kell elképzelnem, mint egy tökéletes makett, tehát beszámozzák és szedik darabjaira, és itt nagyjából újraépítik egy pontos tervrajz alapján?
0: Igen. Tehát készül egy mérnöki tervrajz, és az alapján építjük végre egy az egyes makett, tulajdonképpen élő, valódi méretben. Azért nem egészen makett, hanem sokkal inkább az eredetinek szoktuk mondani, mert az eredeti elemekkel a kora is jön. Tehát mikor egy 1850-es, 70-es gerenden, ami névszámban át tudunk hozni, az külön élmény, és próbáljuk ezt megőrizni, és olyankor, ha statikailag már nem is alkalmazható, helyette mérnöki szerkezettel pótoljuk, és dekorációként azért felhasználjuk.
1: Mi most ugye, ahogy említettem, a felföldi mezővárosban barangolunk, az erdőbényei ház van például a közelünkben. Hogyha mi most arra ránézünk, akkor annak a falai miről mesélnek? Milyen régi az az épület?
0: Hát az erdőbényei ház az 1880-as éveket mutatja nagyjából. Azt tudjuk az erdőbényei ház eredeti helyéről, hogy valószínűleg már korábban is állt a helyén épület, de mi egy akkori épületet felmértünk, és itt jön egy tudományos felújítás, amikor a néprajzos, az építész végig gondolja, hogy ugyan én a 70-es évekbe bontom, vagy a 80-as, 90-es évekbe bontom le a házat, mármint az 1970-es, 1990 körül bontjuk az épületet, de előtte 100 évvel korábbi állapotot szeretnék bemutatni, tehát megnézni, hogy hol alakították át, mi az, ami visszaállítom a szabadkéményt, nem állítom vissza, tehát ezek a részletekben azért rekonstruáljuk a múltat.
1: 9 tájegység nem mindig van meg, és önöknek ki kell egészíteni korhűen legalábbis, hogy abban a korban, amelyben ez épülhetett, ez az épület, ez milyen lehetett. 9 tájegység van. Melyik tájegység rejtette a legtöbb építészeti problémát, vagy technikai problémát, ami a legrégebbi volt, vagy legmesszebbről érkezett?
0: Ez nagyon vegyes, mindig más a probléma. Most ugye az Erdély az, ami dolgozunk, tehát pillanatilag azt kell mondani, hogy mindig az a legnagyobb probléma, ami még előttünk áll, és még nem építettük meg. Utólag a történetek megszépülnek, tehát elkészül a ház, és főleg mikor ide jön esetleg a korábbi tulajdonos, és azt mondja, hogy ez olyan, mint eredetileg volt. Nem olyan, én tudom, mert tudom, hogy miben tértünk el a rekonstrukció miatt, de magáénak érzi.
1: Emlékszik ilyen történetre, mikor megkönnyezte az eredeti tulajdonos, hogy itt látja szépen eredeti fényében újra ragyogva az épületet, vagy egy tájegységben egy házikót?
0: Igen, volt ilyen is az Erdély átadásakor, de most ősszel az egyetemista hallgatóim közül odajött hozzám egy lány, hogy az ő nagyapja dolgozott itt egy adott háznak az építkezésén, és meg tudnám megmutatni neki, hogy melyik az az épület, és ő is azért ment el, mert kötődik az épülethez.
1: Megsimogatta a falat, aminek a nagypapa keze nyoma valahol ott benne volt?
0: Megnézte az iskolát, a Kondorfai iskoláról van szó, elment, külön megnézte ezért, hogy ez a családhoz tartozik, és ráadásul az eredeti helyén is a család építette. Tehát attól a családtól, akitől vettük, akkor még az eredeti mester följött ide dolgozni.
1: 9 tájegység, számos épület és sok-sok mese és történet. Az ön kedvence melyik, Miklós? Hát, melyik házfalát simogatja legszívesebben?
0: Hát nekem az első gyerek, Hajdubagos. A Hajdubagosi ház volt az, amit akkor terveztem, mikor a múzeumba kerültem. Tehát számomra ő az első gyerek.
1: Legyen még nagyon sok olyan épület, amelyet ilyen szeretettel itt építenek a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Buzás Miklós főépítész mesélt arról, hogyan költöznek ide a gyönyörű épületek.
2: Országjáró. Úton Magyarország szívében.
3: A folytatásban itt az országjáróban színezni fogunk, mégpedig növényi alapú festéket fogunk használni. Ebben lesz segítségünkre Szakács Nikolett. Kezi csókolom, és a kezében érkezett egy mindenféle színű tégelyel. Miből készül ez a festék?
4: Igen, hát hagyományosan, ugye most papír alapú fest, papírra készülő festékekkel készültem én, de alapvetően ezek textil színezékek is, tehát nagyon jól működnek.
3: Vízfesték, ugye egyszerűen.
4: Ezek gyakorlatilag vizes műszaki vonatok, amivel én ma készültem, az a porsáfrány, a sáfrányos szekrényének egy nagyon szép erős sárgája van, van enyves ég.

0: Geiger száraz tobozával készült drapos barna, azt rögtön, hogyha vasgálicsal, vasszulfáttal sötétítjük, akkor rögtön egy szép szürkés, olajzöldes szürkéseket kapunk. De hoztam egy kis bíbortetőt is, ami ugye a füge kaktuszon élő nőstény bíbortetőnek egy ilyen váladéka, tehát nem a vér, az ami fest, egy nagyon szép, egészen erős pinkesre, és van bodzabogyónk, ami szintén a papír kémhatásától függően egy ilyen lilás, rózsaszínes, lilás, kékes színt tud adni. Tehát ezek voltak a hagyományos textil és papír színezékek.
1: Ezek olyan festékek, amit saját magunk otthon is elkészíthetünk.
0: Hát ezt abszolút el lehet készíteni.
1: Egy kis tudással.
0: Egy alapvető tudással, igen, igen, ezek nagyon jól működnek, abszolút nem kell tőlük félni, konyhában ezek teljesen vegyszermentesek, tehát ezeket nyugodtan le lehet futtatni utána a lefolyón, nem kell félni attól, hogy kisgyerek mellett dolgozunk esetleg velük, sőt ez gyerekekkel nagyon jól tud működni.
1: Hát ezeket az anynövényeket, amiről most beszélt, festéket készítenek, ezeket mondjuk fogyasztani is lehet.
0: Igen,
1: egy részét.
0: Ezek univerzális színezékek, ezek nagyon jól működnek ételszínezékként, textil festékként, papírra való akvarell festékként, tehát hogy ezek gyakorlatilag több száz éves, több ezer éves tudás, de most a kortárs kultúrában is nagyon jól működnek.
1: És mikor használják ezeket a festékeket, amiket így készítenek el?
0: Hát a textil festékként folyamatosan használjuk őket, sőt azért ennek most van egy nagy reneszánsza ennek a típusú ökotudatos textil készítésnek, tehát nagyon jól működnek textil színezékként, cellulószálakra, fehérje, tehát gyapjú sejemszálakra, ételszínezékként valójában nagyon sokszor találkozunk fele, lehet, hogy nem is tudjuk, hogy mondjuk bíbortető kármin kivonatot eszünk a joghurtban, vagy a rózsaszín fagyiban, de ezek gyakorlatilag bíbortetőből készül.
1: És ha például megkóstolnánk ezt a bíbortetőt, ugye ez egy növény, íze bíbor... milyen?
0: Egy állat.
1: Vagy bocsánat, állat, milyen az íze?
0: Én még soha nem kóstoltam.
1: Nem merte.
0: Nem, a bíbortetőt még nem, de a bodzát azt ismerjük.
1: Ismerjük, igen.
0: Igen, a sáfrányos szekríciét azt több száz éve használták húsleves színezékként, hogy ez a porsáfrány, tehát őnek is ismerjük az ízét. Akkor én hoztam itt lósós kamagot, ez tradicionálisan népgyógyászatban egy állatoknak is, gyógyítottak vele állatokat is, embereket is, úgyhogy ez is hagyományosan ehető növény. Tehát ezek multifunkcionális növények, nagyon sokféleképpen lehet őket használni.
1: De hol van ennek az iskolája, hogy az ember az alapoktól kezdhesse?
0: Hát az iskolája az több helyen lehet, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen is foglalkozik természetes színezékekkel. Kemendi Áginak van növényi festéskönyve, most már nagyon régóta kapható. Gyakorlatilag a tudás az, az interneten bőséggel elérhető, de alapvetően ez egy olyan tudás, ami praktikus, tehát hogyha az ember nem kezdi el csinálni gyakorlati tudás, akkor bármennyit olvas, nem fog összeállni a kép. Tehát, hogy ez az a tudás, amit tényleg az ökanyáink is használtak, és ez csak azon múlik, hogy az ember mennyit csinálja.
1: És ő mikor került ennek a világnak a közelébe?
0: Hát én még az egyetemen, a Moholy, a Momén. Én ott kerültem a közelébe, és...
1: És azóta is szerelme.
0: És azóta is szerelmem, igen. A színek, a növényi színek, igen.
1: Mert hogy egy növény, például ha csak a bodzára nézek, az egy másik alkalommal, ha elkészítem, lehet, hogy nem lesz olyan tónus, ugye?
0: Az, na ez a, ennek a... Ennek,
1: egy állandó...
0: Ennek ez az előnye, és ez a hátránya, hogy minden megismételhetetlen. Nagyon nehéz reprodukálni ugyanazt az árnyalatot, mert itt kémhatásokról, pH-król beszélünk, az annak a konyhának az adott mikroflórájáról, éppen milyen baktériumok vannak a levegőbe, hány fokos a víz, amivel megfőztem a növény, szóval gyakorlatilag ezek ilyen megismételhetetlen színek.
1: Tehát egy természetes alapú festékkel dolgozva egy természetes anyagon az sokkal másabb, tehát érzi az ember, hogy annak van egyfajta ereje?
0: Igen, annak ezt nagyon jól mondja, abszolút van egy nagyon mély sugárzása, irizálása ezeknek az élő színeknek. Ezt, hogyha egymás mellé teszek egy bodzalilát, meg egy szintetikus színezékből származó lilát, akkor ezt mindenki érzi. Az is, aki soha nem került a közelébe ennek a típusú hagyományos tudásnak.
1: De mi lehet ennek a magyarázata, hogy mondjuk a szintetikus módon előállított ugyanez a szín nem adja azt a hatást?
0: Mert azok nagyon egyszerű buta színek, tehát ezt nem tudom most ebben megfogalmazni. Egy ilyen...
1: De mindig egyforma.
0: Mindig egyforma, nagyon megbízható, tehát hogy nyilván ez nekünk a fast fashion szempontjából is nagyon jó, hogy folyamatosan tudjuk reprodukálni ugyanazt a színt, de ezek a növényi színezékek, ezek ezek a források, ezek nagyon komplexek kémiailag, és nagyon komplexek a szemünk, az agyunk teljesen máshogy érzékelni. És egyszerűen szerintem sokkal jobban rezgünk ezekkel a növényi színezékekkel. Tehát, hogy mi is a természet része vagyunk.
1: És melyik színt ölelni a szívéhez a legközelebb?
0: Hát talán az orbáncfűvől készült színezéket. Az orbáncfű egy nagyon erős gyógynövény, nagyon sokféleképpen használjuk tradicionálisan.
1: Színre milyen, hogy láttassuk?
0: Egy ilyen gyönyörű réz szín, egy nagyon szép réz, sárga, de el tud mélyülni, barnássá válik. Egy ilyen nagyon szép antik telített szín.
1: Hát tovább tudnánk mélyülni még ezzel a beszélgetéssel is. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
1: Hát csodálatos volt, amit itt elmondott, bemutatott, és majd hát egy fotót is készítünk. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
2: Országjáró.
3: Magyarország ezer arca.
4: És a folytatásban, ha minden igaz, játszunk, megérkezett hozzánk Tódor Enikő múzeumpedagógus, és hozott egy kis zsákocskát, és én rögtön megkérdeztem, hogy mi van benne, és azt mondta nekem Enikő, hogy hát ki kell találni, hát bízom benne, hogy ki tudom találni. Bele kell nyúljak?
5: Így van, bele kell nyúlni, és akkor úgy kell kitalálni, hogy először elmondani a formát, az anyagot, és utána rákérdezni, mint egy barkóba.
4: Hát ez olyan, mint egy gomba, de én úgy érzem, hogy olyan szép sima a felülete, tehát valószínűleg ezt már sokan megfoghatták. Én lehet, hogy előnyös helyzetben vagyok, mert talán ilyet láttam a nagymamám kezében, mert ő még stoppolt zoknit. Stoppolófa, vagy ilyen stoppoló gomba? Mi ennek a hivatalos neve?
5: Így van, pontosan ez egy stoppolófa, amit nagyon jól érzékelt, és gyorsan fel tárt itt a...
4: Na, de van még valami ebbe a zsákocskába, ezt nem fogom tudni. Húha, ez lehet, hogy kapcsolódik a stoppolófához, talán egy spulni?
5: Hát nem egészen, mert valami más az anyaga. Tehát más itt az anyagról kell először.
4: Van benne valami fém? Na, kiveszem. Nem, ne, nagyon messze van a spulnitól. Hát ez egy kis elemlámpa. Valóban fémből van, de igazából csak a kapcsoló volt, ami nekem gyanús volt. Maga az anyagot, hogy nem tudtam volna kitapogatni. Szóval, hogy vannak olyan játékok itt a mindenmentes hétvégén, amelyek arról szólnak, hogy régi már-már elfeledett, vagy ma már nem használt eszközökkel is ismerkedjünk.
5: Hát egyrészt az is volt a célom, hogy a régi elfeledett tárgyakkal ismerkedjünk, másrészt az, hogy a régi paraszti világban mik voltak azok, amiket használtak, és ezen belül is, hogy az anyaghasználat is, hogy cserepet, fát, fémet, tehát hogy gazdaságon belül mik voltak azok, amiket használtak, és ezeket tudják a látogatók tappintással megtudni. És igazából ugye egy barkóban, mert a családoknak ajánljuk ezeket a játékokat, hogy apuka vagy anyuka vagy gyerek belenyúl a zsákba, és akkor a többieknek kell kitalálni azt, hogy ő mit is tapogatott a zsákocskába.
4: Mert hogy ezzel a stoppolófával nem hiszem, hogy ma már találkoznak a fiatalok, a gyerekek biztos, hogy nem. Hát már az anyukák lassan szinte gombot is nehezen varnak fel, valljuk be őszintén. Ki tisztelet a kivételnek persze, akinek az a hobbija, hogy szabvar és alkot újdonságokat, de zoknit már egyáltalán nem stoppolunk.
5: Hát ez így van, ezért is az idei évben a textilműhelyünkben is ez a lényeg, hogy a régi tárgyakat hogy tudjuk újra hasznosítani, mik azok, amit érdemes egyáltalában. Lehet, hogy a mai zoknikat már nem annyira érdemes megstoppolni, de hát egyébként, amikor régen egy gyereknek egy pár zoknia volt, akkor azért meggondolták azt, hogy megstoppolják-e vagy nem.
4: És játékos formában olyan környezettudatos tippeket is adnak mi, hogy például a vízzel is hogyan kell takarékoskodni. Vannak vízzel kapcsolatos játékaik is.
5: Igen, hoztunk egy ilyen játékot is, hogy a vízhordás maga, tehát hogy milyen fontos, ugye napjainkban is a nagy szárazságokban, de egyébként is a víz, milyen fontos, hogy milyen volt az, hogy egy vödör vizet elvinni a kútról be a házba. Tehát itt most azt játsszuk el, hogy A pontból B pontba el kell vinni a két vödör vizet, és hát erre adunk kérdéseket, meg válaszokat, hogy például mennyit használt egy ember 100 évvel ezelőtt mennyi vizet, és napjainkban mennyi vizet használunk.
4: Tud nekem mondani, Enikő, ilyen nagyon drasztikus ellentétpárt?
5: Hát elég drasztikus ellentétpár az, hogy azt mondták régen, hogy annyi vizet használt el egy ember egy nap maximum, amennyit elbírt vinni A pontból a B-be. Tehát az lehetett 10-15 liter, maximum 20 liter. Napjainkban pedig 250-300 litert használunk egy nap.
4: Mert már nem kell megdolgozni. Nem, a verejtékcsepp nem gazdagítja azt az esőcseppet vagy vízcseppet, és így könnyen jön, könnyen el is engedjük.
5: Hát így van, és itt elsősorban a víztakarékosságra szeretnék felhívni a figyelmet, meg visszatérve a paraszti gazdálkodáshoz, hogy fogalma nincs egy mai városban, de még a falun lakó embernek se, hogy például egy tehén egy nap alatt mennyi vizet ivott meg. És azt mind fel kellett húzni a kútból, vagy jó esetben, ha volt folyóvíz, akkor lehajtották az állatot a patakra inni, de hogy ez mind milyen fizikai munka volt, és nagyon gyakran volt az, hogy ezt gyerekeknek kellett ám csinálni, tehát hogy nagyon sok irodalom, mi olvasmányunkban mindenhol hallhatjuk, vagy olvashatjuk ezeket. Én még meg is tapasztaltam annak idején gyerekkoromban, hogy kell felhúzni a 15 méter mély kútból a vizet, és abba mosni, öblíteni a ruhát. Úgyhogy ezt
4: is szoktam meg gondolom mesélni ennek apropóján a gyerekeknek, hogy bizony-bizony, amikor én még kislány voltam, hogy a dalt is idézzük. Még holnap is lesz ennek a hétvégének folytatása programok. Hol találják meg azok a családok, gyerekek ezeket a játékos ismeretterjesztő feladatokat, hogyha jönnek? Hol találják meg önteni kő?
5: Hát itt a Felföldi Mezővárosban, Skanzenben. Tehát ez a kettes tájegységünk, de Felföldi Mezőváros kettes tájegység, a rendezvény helyszíne, itt a portákon találják meg.
4: Jöjjenek, tehát holnap is a Skanzenban még tart a mindenmentes hétvége. Holnap is Tódor Enikő múzeumpedagógus mesélt nekünk játékok apropóján.

0: Rejtett kincsek.
1: Játék az országjáróban. Mai első feladványunk így hangzott, hol állították fel hazánkban az első időszaki szabadtéri kiállítást a millennium évében, 1896-ban. Szerintem ezért kicsit ehhez kutakodni kellett, legalábbis nekem nem volt egyértelmű a válasz, de szerencsére a hallgatóink, az országjáró hallgatói szeretnek keresni, kutatni, információkat gyűjteni, úgyhogy most is volt nagyon sok helyes megfejtő, a leggyorsabbítva most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először legyen kedves, a nevét árulja el nekünk.
2: Jó napot kívánok, Katalin vagyok.
1: Üdvözlöm, Katalin. Mielőtt megmondja a megoldást, ez nagyon könnyű volt, vagy tényleg kellett egy kicsit búvárkodni?
2: Nem, én annak idején a Városliget történetét is olvastam. A környéken is laktam egy darabig, úgyhogy ez olyan evidens volt, hogy tudtam.
1: Hát akkor már benne volt a válaszában a megfejtés is, de azért mondja ki, szóval hol volt?
2: Igen, Városliget Budapesten.
1: Így van, a Városligetben állították fel az első időszaki szabadtéri kiállítást 1896-ban, aztán hosszú-hosszú idő után kezdődött el a szentendrei skanzennak az alapozása, de ez egy nagy időugrás. Minden esetre helyes a válasz, nagyon szép. Köszönöm, hogy játszott velünk. Örülök, hogy sikerült a gyors megfejtés. Gratulálunk, vendéglátóink ajándékát nyeri, illetve egy páros belépőt a Mami Blue című film premier előtti vetítésére.
0: Országjáró.
3: Magyarország ezer arca.
4: A csengőszóra meg is érkezett Tömör és Szilvia biciklivel, kerékpárral, mégpedig Bringa Túra Zöld Örökség címmel. Merre járt?
5: Így van, már most délelőtt volt egy Bringa Túra. Hál' Istennek voltak érdeklődők, úgyhogy bejártuk lényegében a skanzennek majdnem az egész területét. Jártunk Nyugat-Dunántúlon, jártunk Bakony-Balaton felvidék tájegységben, észak-magyarországi faluban is, itt a Felföldi Mezőváros tájegységben is.
4: Ennek az a nagy előnye, ugye beszélgettünk, hogy kerékpárral be lehet járni a skanzen területét, hogy minden gyorsabban történik, tehát több információt, több ismeretet lehet szerezni.
5: Bizony, hát ugye két keréken gyorsabban tudunk haladni, mint gyalog, úgyhogy több mindent meg tudunk nézni, és több mindent meg tudnak ismerni a látogatók a skanzenből.
4: Népszerű, mert ahogy jöttünk a műsorra, készültünk, komoly biciklis tömeg volt itt, és láttam, járták itt a skanzent leföl.
5: Igen, hál' Istennek szeretik a látogatók, úgyhogy egyrészt egy aktív kikapcsolódás is, tehát a mozgáskedvelők is nagyon szeretik, illetve tényleg igen, ez aki vagy nem volt még a skanzenbe, vagy ritkán jut el, így aztán több mindent meg tud tekinteni, illetve különböző tematikák alapján szervezzük ezeket a bringatúrákat, úgyhogy az alapján is tudnak választani a látogatók, hogy
4: milyen tematikák vannak.
5: Fú, hát nagyon sokféle, vannak malmos túráink, vannak gyerekeknek szóló túráink, és most a tematikus évünk keretében olyan bringatúránk, ami a mai nap is volt, ami ugye a fenntarthatóság témáját járja körbe, mi az, amit a paraszti társadalomból tanulhatunk, amit a mindennapjainkba átemelhetünk, hogy fenntarthatóbban élhessünk.
4: És mindenhez, ha valaki ide érkezik autóval, persze autóval, biciklit lehet kölcsönözni, vagy kap biciklit, kerékpárt mindehez a túrához?
5: Persze, korlátozott mennyiségben itt a skanzenben is lehet bérelni biciklit, illetve persze saját biciklivel is lehet érkezni.
4: Azért varázslatos is, kerékpárral jó az idő, megyünk, közben is szokott mesélni a látogatóknak, vannak kérdések?
5: Természetesen szoktak lenni kérdések, tehát általában a múzeumról is mesélek a tematika mellett, tehát nem csak az adott tematikát lehet részletesen megismerni, hanem a múzeumról is egy általános képet kap.
4: Jó itt múzeológusnak lenni, hát ilyen munkakörben, kerékpárral, napsütésben, ragyogó vendégekkel, akik érdeklődnek is.
5: Így van, nagyon-nagyon jó, illetve hát nagyon örülök, hogy ma ilyen szép időnk van, és a mai bringatúra is ilyen jó hangulatban is szép időben.
4: Ezért választotta ezt a hivatást, hogy múzeológus, mert valamikor mondjuk gyermekkorában itt járt, és biciklivel körbe lehetett kerékpározni a skanzent?
5: Persze, ez is hozzájárt, tehát ez egy gyönyörű környezet. Ugye én egyetemista koromban is gyakran jártam ide a skanzenbe, és ekkor szerettem bele ebbe a környezetbe.
4: Ez ugye a mindenmentes hétnek nem rész ez a kérdés, hogy ha azt teszem föl, hogy Szilvia hogyan választotta magának ezt a gyönyörű hivatást, hogy múzeológus?
5: Hát ugye nekem a történelem szeretete adta először ezt az irányt. Ugye engem igazából a mindennapi ember érdekelt, a mindennapok szintje, hogy hogyan éltek régen az emberek, hogyan élték a mindennapjaikat.
4: Ezt mondta itt, hogy ugye rákérdeztem, amikor nem túráznak, nincs ez a bizonyos zöld örökség bicikli túra, hogy mit csinál a hétköznapokban, van teendője bőségesen. Mondta, hogy hoznak ide be kintről emberek különbözőféle felajánlásokat, amit mondjuk majd valamelyik házba el lehet helyezni.
5: Így van, gyakran keresnek meg minket, érdeklődök azzal, hogy találtak otthon olyan tárgyat, amit értékesnek tartanak, és szeretnének a múzeumnak felajánlani, úgyhogy ezt meg lehet tenni telefonon, vagy e-mailen keresztül, és igen, ez is gyakran hozzám szokott.
4: Ez egy izgalmas dolog, ugye, amikor ide megérkeznek, amiben persze olyan dolgok is vannak, ami nem része annak a múzeológiai dolognak, ami ugye önök számára érték, de azért abban lehet keresgélni, és ki tudja, hogy mi jön ki.
5: Így van, tehát találkozunk nagyon érdekes tárgyakkal, amiket nekünk is ugye nyomozni kell sokszor, hogy mire is használták, vagy mi lehet annak a tárgynak a története, és hát természetesen ugye az a legértékesebb tárgy, aminek ugye tudjuk a használóját, a készítőjét, illetve hogy ha van valami speciális története.
4: Ez a ritkább, mert fel kell kutatni. Mi volt az az emlékezetes tárgy, amire rátalált, rálelt így?
5: Fú, hát most nem is tudnék egyet kiemelni. Tényleg szinte minden nap érkeznek be érdekes tárgyak, ugye leggyakrabban textilek, amiket önmaguk készítettek a nagymamák, dédnagymamák, és ugye ez egy nagyon értékes a használónak.
4: Köszönjük szépen, biciklire pattanunk, merre megyünk?
5: Hát szerintem látogassuk meg a textilműhelyet.
4: Induljunk, köszönöm szépen.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: 15 óra van az Országjáróban, ma Szentendrére a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba hívogatjuk Önöket. A minden mentes hétvége lényege az, hogy fedezzük fel, ismerjük meg azt a tudást, ami egykor a hagyományos paraszti kultúrában természetes volt, és ma is hasznunkra válhat. Például mit ad nekünk az erdő? Erre a kérdésre is keressük mindjárt a választ, a hírek után indulunk.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. A jogállamiságért felelős uniós biztoshoz fordult a Fidesz és a KDNP. Folytatódik a kellemes őszi idő. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészlet megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik hazánk az európai hálózatfinanszírozási eszköz forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a pályázatban szerepel az új gubacsi vasúti híd építése, ami az áruszállítás szempontjából rendkívül fontos. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, amely lehetővé tenni, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Ezek mellett folytatnák a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezését, így Budapest-Győrön keresztül kapcsolódna be a közép-európai nagysebességű hálózatba. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duo produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép napos idő. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
3: Műsorajánló.
0: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Egy hivatás, amelynek képviselőire ma egész másképp tekintünk, mint 30, 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A papoké, szerzeteseké, lelkészeké és rabbiké a főszerep. Mi változott, és mi az, ami örök ezen a pályán? Kihívásokról és elhívásokról beszélgetünk, Arról, miért választja ezt a hivatást ma egy fiatal, vagy egy karrierje kellős közepén álló családos ember.
0: Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Itthon nincs munkám.
7: Ja, meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
5: A Cinefest közönség díjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
8: Azt már nem fogod.
5: Főszerepben Fűranikó és Vilmányi Benett.
9: Mami táncolunk?
5: Mami Blue. A mozikban.
0: Reklámot hallottak. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma a Szentendre és Kanzen területére hívogatjuk Önöket. A víz tisztasága, a szappan lúgja és a kéz simogató melege és ereje. Ez kell ahhoz, hogy a gyapjú szálakból nemez legyen. A folytatásban már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki a nemezelés technikája, a textilalkotás varázslatát mutatja meg nekünk és a fiataloknak is. Majd túra bakancsot húzunk és kiderítjük, mi mindent ad az erdő nekünk. Vadismeret, fűben, fában orvosság, gyógynövények gyűjtése, gomba határozó, kóstolható és gyűjthető ismeretek, miközben arról is szólunk, hogy az erdőborítottság és a zöld felületek aránya milyen fontos szerepet játszanak a klímavédelemben. Tartsanak ma is az országjáróval, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban hívogatjuk Önöket egészen ötig.

0: Bármelyik portára térünk be itt a Szentendre és Kanzánban, biztos, hogy minden muzeológus, minden segítő szereti azt, amit csinál, és olyan lelkesen és olyan mosolyogva mutatja a gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, hogy mi minden készíthető hagyományos alapanyagokból, hogy öröm becsatlakozni egy-egy csapathoz. Hát most én is ezt tettem az Erdőbényei ház háta mögött az udvarba, leültem egy lócára, és itt ül mellettem Szigeti Zsófia, illetve Kajári Gabi, és Szigeti Zsófi előtt egy nagy lavor van, meg van benne valami szappanos víz, meg mellette csodálatos textil, vagy hát inkább azt mondom, hogy nem ez a látétek? Ezeket készítgetik itt a gyerekekkel?
1: Igen, nem ez a látéteket készítünk különböző technikából, gyapjúból, amivel most dolgozunk, hiszen már azért közeledik az ősz, ez inkább egy száraz nemezelős technika. Ekkor tűvel dolgozzuk össze az anyagot, szappannal pedig akkor tudunk dolgozni jól, amikor nyári meleg van, hiszen akkor senkit nem zavar, hogy vizes lesz. Úgy dolgozzuk össze a gyapjú szálakat, hogy gyakorlatilag akár a száraz nemezelés technikáját használjuk, akár a vizest. Mindenképp a gyapjú egy csodálatos anyag, anélkül, hogy mi bármit tennénk, igazából össze nemezelődik, és minél sűrűbbre tudjuk ezt összedolgozni, akár a szappannal, akár a tűz segítségével, annál masszívabb anyag keletkezik belőle.
0: Csodálatos spirál formájú alátéthet hozott, illetve van, amelyikben virág van. Hogyan kerülnek bele a színek ebbe a teljesen semleges, fehér, nyers, fehér nemez alapba? Bele kell csak tűvel bögdösd, nem is egyszer csak összeáll? Tényleg így lesz?
1: Tényleg így lesz, egyszer csak összeáll. Ezeket a színes gyapjukat szintén természetes festékekkel festették korábban a kollégáink, hogy Szakás Nikoletta is mesélt már róla a rádiónak, úgy lehetett megismerni ezeket a természetes festőanyagokat. Ilyennel festettük meg mi is a gyapjút, amit bele dolgozunk. Mind a két technikával, akár a száraz, akár a vízes nemezzel meg lehet ezt oldani. A száraz nemez az arra alkalmas, hogy sokkal szabályosabb mintákat lehet bele a díszítésként használni. Tehát amikor látunk egy régi tárgyat, például egy tarisznyát, vagy egy akár egy pásztorviseletet, abban is ilyen módon nagyon szabályos mintákat látunk. Ezeket inkább ezzel a technikával dolgozták bele korábban is.
0: És itt van velem Kajári Gabi is, még módszertani munkatárs, és előttünk egy nagy tál, hát nem is tudom, mindenféle mag, és hogyha ebbe beletúrok, akkor azt gondolom, hogy hát jó sok időt eltölthetek ezzel, hogy szétválogassam, mert hogyha a szegény hamupipőkének is ez volt a házi feladat, hogy szétválogassa a különféle magokat. Mi mindent gyűjtöttek össze ebbe a gyönyörű nagy tálba?
2: Hát itt a legkülönbözőbb méretű, meg fajtájú, meg formájú magok vannak. A nagy fehér babtól elkezdve a nagyon pici köles magig, és ez a magról magra program. Szeretnénk, hogy minél inkább megismerkedjenek, kezükbe vegyék az emberek, meg a gyerekek itt ezeket a magokat, amiket elfelejtettünk, mert már nem annyira eszünk kása ételeket, bár a zabkása az újra nagyon trendi, de még annyi mindent ki lehet próbálni, és receptjeink is vannak ezekhez a magokhoz.
0: És általában a gyerekek tudják, hogy milyen magok vannak itt? Én azért itt látok kukoricát, különféle babot, meg a vörös lencsét is felismerem, meg a sárga borsót is, de biztos, hogy van benne olyan, amire én azt mondom, hogy zab, de lehet, hogy nem az. Szóval, hogy azért ezeknek az ismerete már nincs benne a hétköznapjainkban, sajnos.
2: A nagyobb magokat felismerik, a kukorica, bab és hasonlók, de a kisebbeket azokat kevésbé. Úgyhogy a családokkal beszélgetve azért előjön, hogy azért van, aki ismeri mondjuk a hajdinát, ami például egy élettanilag nagyon egészséges, nagyon jó táplálék, és jó lenne újra felfedezni ezt.
0: És nagyon izgalmas, hogy van egy kis malom is, és itt most hátralépek, és azt meg is tekerem, hogyha tudom, ennek jó kis hangja van, és a gyerekek ezt nagyon szerették. Ez tulajdonképpen egy házi malom, egy asztalra tehető malom?
2: Ez egy kézi malom, ez az egész pontos elnevezése, és ezt még a 20. században is bőven használták, ugye nem mindig mentek el a őrletni a malomba, hanem a háztartásban voltak ilyen kézi malmok, és akkor gyorsan tudtak vele kisebb mennyiségben őrölni, darát készíteni, és például ezekhez a kása ételekhez is nagyon hasznos, és ennek is van egy új reneszánsza, ahogy én tudom, hogy akik nagyon egészségtudatosan táplálkoznak, azok már beszereznek ilyen kis házi vagy kézi malmokat most a 21. században is.
0: Bizony, mikor az országjáró műsor a Csíkmadarason járt Gál Levente portáján, a kedves felesége, a Timi minden egyes nap őrölte azt a gabonát, amiből aztán házilag kenyeret sütöttek nekünk és a hozzájuk érkezőknek. Szóval ez az élményszerűség, hogy én most megtekerhettem ezt a kézi malmot, vagy beletúrhattam ebbe a sokféle magba, vagy ahogy kipróbálhattam a tűszúrások segítségével a nemezelés technikáját. Tehát ez az élmény, de azért emögött nagyon komoly tudás van, amit játékosan adnak át. Igaz, Zsófia?
1: Igen, igyekszünk az élmény pedagógia eszközét felhasználni ahhoz, hogy a gyermekekhez közelebb hozzuk a paraszti kultúrát. kultúrában átemelhető, mai gyakorlatban használható ismereteket. Ehhez például rengeteg foglalkozásra várjuk a gyerekeket, gyerekcsoportokat és a felnőtteket is. Így például lehet nálunk kenyeret sütni, vagy kipróbálni azt, hogy milyen volt az élet régen egy háztartásban, a munkák a házban és házkörül foglalkozásunkon, például vajat köpölni a lányokkal, a fiúkkal, fát fűrészelni, aprítani, hasítani, és ez azért nagyon fontos, mert a program végén arról tudunk beszélgetni velük, hogy milyen fontos, hogy ők is részt vegyenek a család munkájában, mert akkor a szüleiknek is talán minőségi idejük jut rájuk, hogyha ők is benne vannak a tevékenységekben, és segítik őket úgy, ahogy a régi gyerekek.
0: És ezeket a programokat nem csak egy ilyen akció hétvégén mutatják meg, hogyha nem bejelentkezik egy csoport, egy nyugdíjas csoport, egy óvodás csoport, egy iskolás csoport, akár ugye közelednek itt az őszi időszakban a kirándulások, az erdei iskolák, tehát hogy ez egy jó alkalom arra, hogy ezeket itt megtanulják, tehát hogy ilyen foglalkozásokat lehet kérni úgymond a hétköznapokban is.
2: Igen, elég széles a repertoárja a Skanzánnak az ismeretátadási kínálatának, aminek Zsófia az avatott szakértője. Én módszertani oldalról még azt tenném hozzá, hogy itt a lelassulásra is van lehetőség, ugye, hogy itt el lehet babrálni a magokkal, meg megtapasztalják, hogy mennyit kellett dolgozni azért, hogy egy kis lisztnek való darát itt leőröljenek. Tehát, hogy először próbálnak sietni, aztán egyre lassabban lassulnak itt a program során.
0: Nagyon szépen köszönjük, mi is egy picit lelassultunk az idő meg, Robok, Szigeti Zsófia és Kajári Gabriella, Gabi mesélt nekünk ezekről az élményszerű ismeretátadásokról.
3: Országjáró. Történetek közelről.
4: Látfedeles ház, fonott kerítés, gémes kút, ennek az udvarán beszélgetünk Vég Andrával, a Pilisi Parkerdő ökoturisztikai előadójával, és hát egész szépen kihoztak sok mindent, egy egész erdőt, ha jól látom.
5: Igen, ez a Pilisi Parkerdőnek a házhoz megy az erdő programja, és most éppen a Skanzánba hívtak meg minket, és elhoztuk igazából az erdő ajándékait, amit szeretnénk bemutatni mindenkinek.
4: Egy terepasztalon sok-sok fa, az erdő összes fája itt van? Vagy féle fája?
5: Ezen a terepasztalon azt tudjuk megmutatni, hogy hogyan alakítjuk át a hagyományos vágásos típusú erdőt örök erdővé, és nálunk a Pilisben már nagyon sok helyen ez az örök erdő van, és ezt így meg tudjuk mutatni, ugye magyarázni nehéz, mutatni könnyű.
4: Interaktív ez a park, de ez az asztal is, itt egy térkép kiterítve, az előbb itt láttam, egy család volt, és méregettek valamit.
5: Igen, itt szeretnénk kedvet csinálni ahhoz, hogy az emberek olyan túraútvonalakat fedezenek fel, amik mondjuk hirtelen nem jutnak az eszükbe.
4: Itt a Pilisi Parkerdőben?
5: Igen, a Pilisi Parkerdőben, a kevésbé ismert útvonalakra gondolok, például a Kesztölcről nagyon sok érdekes útvonal van. Van egy túrakártya, a gyerekek egy madzag segítségével lemérik a túrának a hosszát a turista útvonal mentén, és aztán ők számolják ki, hogy az hány kilométer, és mennyi idő kell annak a megteréséhez, illetve haza visznek egy ilyen menetlevelet, amin utána meg tudják keresni a túrát.
4: És kapnak egy bélyegzőt a kezükbe?
5: Igen, ez az első állomás, ez volt tehát az örökerdő és a túratippek.
4: És ugye látom, ide van írva, hogy vadregényes sziklák útja, merre kell induljunk?
5: Igen, ez Kesztölcről indul, és...
4: Klastorpuszta.
5: És igen, ez egy pont egy körtúrát választottunk. Igen, Klastorpuszta, pálos kolostorromok, barlangjelzések, legény leány barlangok, Basina völgy és Piliscsév.
4: Hát ez egy szép kör, és ha valaki idejön, tanácsot kér, akkor ön elmondja, hogy mire készüljenek, hogyan lehet megtenni ezt az utat, szóval meg mire kell odafigyelni.
5: Igen, hát nagyon sok helyet én is bejártam személyesen, vannak emlékeim, és hogy milyen a kilátás, erről is szoktam mindig beszélni, mikor érdemes oda menni, mikor esetleg kevésbé, úgyhogy igen.
4: A Pilisi Parkerdő, hogy nézem ezt a sok-sok mindent, ugye itt meg különbözőféle rögtönzött kiállítási térkép tárgyakat, nagyon romantikus hely, tehát érdemes ezt fölfedezni olyanféle formában, és hogy meg lehet szerezni a tudást, jó földrajzóra helyszín.
5: Természetesen, ezt szerencsére itt a közeli települések, önkormányzatok, iskolák mind nagyon ügyesen használják is, illetve szerencsére mi is tudunk nekik segíteni egy csomó túraszervezésben, programszervezésben.
4: És mi mindent látunk még ebben az udvarban? Itt a másik asztalhoz, ha szépen átmegyünk, akkor ott látunk gyógynövényeket, innen messziről annak tűnnek üvegekben.
5: Igen, ezeket a kollégáimmal idén ősszel gyűjtöttük, és mi is elcsodálkoztunk azon, hogy mennyiféle egészen közönségesen környezetünkben élő gyógynövényt tudtunk megkeresni. keresni. Például csipkebogyó, a kökény, galagonya, cickafark, komló, erdei szamóca levél. Illetve hát meg is van a tudásunk, hogy ezekből mit lehet készíteni. Vannak egészen egyszerű receptek, illetve vannak lekvárok, amik talán így jobban ismertek. Az a nagyon fontos, hogy aki elindul gyógynövényt gyűjteni, mindenképpen olyan helyről gyűjtse, ahol nem szennyezett, és biztos legyen benne, amit gyűjt. Ez az első számú legfontosabb.
4: De például itt lehet olyat, mint a gomba esetében, a gombászoknál, hogy meg lehet nézni, vizsgáltatni, hogy az a gyógynövény, amit mi begyűjtöttünk, csak gyógynövénynek gondoljuk, holott nem az. És akkor most nagy csend van, ugye?
5: Én még őszintén bevallva ilyet nem csináltam, ezért nem tudom, de előfordulhat, hogy piacon lehet ilyet.
4: Hát én sem hallottam, akkor ez egy felfedezendő terület, és egyébként mit lát, hogy mennyire keresik, megérdeklődnek az emberek az ilyen világ iránt, amiről most ön is beszél, hogy gyógynövényeket akarnak gyűjteni, és ehhez hasonló.
5: Én azt gondolom, hogy a gyerekekben van erre egy természetes érdeklődés, tehát a csipkebogyót, amit jól ismerünk, a kökényt, a szedret, ezeket mi azért fogyasztjuk. És ez így közelebb hoz minket ahhoz a tudáshoz, amit őseink is tudtak, hogy ezeket a növényeket azért használjuk, illetve hát van ennek egy divatja természetesen.
4: Hát nagyon szépen köszönjük, hosszasan tudnánk még beszélni. További jó munkát!
5: Köszönöm!
3: Országjáró, ahol Magyarország mesél.
0: Beléptem közben a Mádi Dézsma házba, mert hogy itt nagyon nagy nyüzsgés volt a ház körül, és mindenféle izgalmas dolog fogadott itt bent a házon belül. Szupaninál álltam meg, ő a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, muzeológusa, és hát itt csörögnek, zörögnek valamivel a fiatal lányok, és gyönyörű anyagokat látok itt az asztalon. Mi készül itt, Panni?
6: Itt egy olyan különleges szalvétát készítünk, amit méhviasszal vonunk be, és igazából ezt a régi viaszkos vászonnak nevezhetjük. Az a technológia, amit használunk, a vasaló és a sütőpapír, az természetesen modern, de az az elgondolás, hogy próbáljuk meg a csomagolást, azt minél okosabban megoldani, az természetesen a múltban jön, ezzel a viaszkos vászon szalvétával.
0: Manapság, hogyha az ember az internetet nézegeti, akkor bizony előbukkannak olyan hirdetések, hogy ilyen mély viaszos kenyér zsákot, vagy mindenféle péksüteményeket rejthető zsákot hirdetnek nagyon-nagyon drágán, és akkor az ember úgy elgondolkodik, hogy ezzel ki lehet váltani, akár saját magunk, készíthetünk magunknak ilyen egykori mély viaszos vászon, vagy viaszos vászonra hasonlító kis szatyorkát, amiben mondjuk a kenyér nem szárad ki.
6: Igen, el lehet készíteni, de nem szeretném senkinek az üzletét elvenni, ugyanis nyilván itt most, amit mi kipróbálunk, az a technika. Ezt azért érdemes gyakorolni, érdemes megfigyelni, hogy a különböző anyagok hogy szívják magukba a méhviaszt, hogy mennyire lehet alkalmazni ezt otthon, és eldönteni ki a kreativitásának megfelelően, hogy tud-e ilyennel foglalkozni otthon, vagy egyszerűbben neki megvenni ezt.
0: Bocsánat, én kicsit ide lépek a fiatal hölgyhöz. Mit szortál rá itt erre a textíliára? Mi ez, ami itt ebbe a lábosba van?
7: Méhviaszot.
0: Méhviasz. Megfogom, egy kicsit megcsippentem. Ez olyan, mintha egy méhviaszos gyertyát így lereszeltek volna, ugye?
7: Igen, igen.
0: Most rászortad az anyagra, és mi a feladat utána? Mit kell csinálni?
7: Szerintem rá kell tenni a másik sütőpapírt, és kivasalni utána, és akkor ilyen fura anyaga lesz, és akkor úgy készül, gondolom.
0: Úgy készül, mert itt a vasaló. Szoktál vasalni? Anya engedi?
7: Igen, szoktam, de...
0: Nem nagyon szeretsz. Na, de most Mike megszereted szerintem, mert ez egy izgalmas feladat. Közben hagylak dolgozni tovább. Szóval, hogy ez a lényeg, hogy a vasalóval a méhviaszt rávisszük az anyagra, és aztán elkészül ez a kis viaszos vászon, amit aztán hazavihetnek a mindenmentes hétvégéről azok, akik ezt megalkották maguknak?
6: Természetesen ez a lényeg, hogy egy olyan terméket gyártsunk, amit aztán hasznosítani is tudunk, és nem csak porosodik a polcon.
0: tulajdonképpen a nedvességetben tartja, akár a kenyérnek a nedvességét megtartja. Hol lehet még használni? Milyen eszközök válthatók ki ezzel a viaszos anyaggal a konyhában vagy a háztartásunkban?
6: Mi most itt a méretet a szalvéta méretre vágtuk, tehát hogyha mi most elmennénk valahova, viszünk szendvicset, akkor nem biztos, hogy okvetlenül szalvétát, vagy folpakot, vagy alufóliát kell használni, hanem ezt a méhviaszos kendőt lehet arra használni, hogy abba becsomagoljuk a szendvicsünket.
0: Ki lehet ezt utána mosni, vagy az egyszer használatos azért ez is?
6: Nem egyszer használatos, de mivel ugye a viasznak az a tulajdonsága, hogy a hőre elég gyorsan lágyul, ezért a tisztítás az kizárólag tiszta hideg vízzel történik. Ennyi.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a praktikát is elmondta nekünk. Szup Anni volt az Országjáró vendége.
3: Rejtett kincsek. Játék az Országjáróban.
0: Mai második feladványunk így hangzik, hogy hívják azt a természetes vízfolyást, amelynek völgyében található a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, tehát egy vízfolyásnak a nevét írják meg nekünk SMS-ben, 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát nyeri, valamint egy páros jegyet a Mami Blue című film premier előtti vetítésére.
3: Országjáró. Úton Magyarország szívében.
4: A Szentendre és Kanzenből jelentkezünk továbbra is, és itt a Milotai udvarban vagyunk. Itt van mellettem Pócsi Sándorné, Ilonka néni, kezi csókolom, egyenesen jó messziről érkezett. Honnan is?
8: Milotáról.
4: Milotáról, nem véletlenül vagyunk a Milotai udvarban. Mikor belépett ide, akkor olyan, mintha otthon lett volna?
8: Jó, olyan. Nagyon jól esik itt lenni. Már voltunk egy párszor, de mindig, mintha Milotáról lépnénk be igaziból.
4: Valamikor találkoztunk, ugye épp azt beszéltük, hogy Túr Istvándiba, és akkor emlékszem, Milotán is jártunk, és ott ugye a Milotai tízes dió, ugye az, ami meghatározó.
8: Igen, de sajnos már kipusztult, vagy nem is, hogy kipusztult, nincsen dió.
4: És akkor nem is tudnak semmit készíteni ételt. Na most itt is finomságukat készítenek, ugye gluténmentes ételeket itt liszt nélkül dolgoznak. Mivel dolgoznak?
8: Rizslisztjel, sütöttünk málélapotját, abba is kellett volna rendes liszt, rizslisztet csináltuk, meg málékásás töltött káposztát, hát abba meg nem kell liszt, az gluténmentes.
4: És ez a lapotja, ez milyen étel?
8: Málélapotja.
4: Ez kukorica, azt értem, mi a lapotja? Az lesz, hogy lap ki van nyújtva, azért hívják ki?
8: Nem, hanem mikor a zsírba rakjuk belefele olajba, hogy süljön, evőkanállal, egy evőkanálnyit teszünk, azt ellapítjuk, azért lapotja.
4: És akkor ez, ha megkóstoljuk, akkor pont olyan, mintha liszttel készülne, majdnem hasonló.
8: Igen, igen.
4: Na és az van itt azért még más is, ez a szilvalekvár, ugye az a szívecsücske, Ilonka nénileg.
8: Igen, minden évben főzünk szilvalekvárt, ha van szilva, ha nincs meg rendben.
4: Na de most jó volt a szilva termés, azt mondják, nagyon jó volt. Minden udvaron volt szilva ott is, ahol nem volt szilvafa.
8: Hát volt. Plána vettünk.
4: Na és akkor, amit itt nézek, ugye töltött káposzta, az is van itt ebben a fazékban, hogy nézem, a színe a sokkal pirosabb, paradicsomos?
8: Lecsót teszünk bele, meg színes paprikát, hagymát, fokhagymát, húst, füstölt húst, szalonnát, vágunk apró kockára, félsütjük, meg a tetejére teszünk paradicsomot, sűrített paradicsomot.
4: És itt rizst nem használnak?
8: Ez málékása.
4: Málékása, ez a kukorica. Ez mennyiben lesz másabb ízű ilyen esetben mondjuk a töltött káposztájuk, mint hogyha mondjuk rizssel készülne?
8: Hát annyiban másabb, hogy ezt füstölt dolgokkal főzzük, avval töltjük meg.
4: Ugye itt a mindenmentesség, lisztmentesség, de a csomagolásra is nagy ügyet fordítanak, nagy gondossággal próbálják ezt tenni. Régen nem nagyon csomagolták a dolgokat, tehát nem volt annyi hulladék. Ez hogyan lehet ma megoldani, hogy ne csomagoljunk, de mégis csomagoljunk? Erre vannak megoldások? Milyen praktikus megoldásokat lehet itt tanácsolni a mai fiatal házi asszonyoknak?
8: Ez most, amit mi csináltunk, ez csak kóstoló volt. Nem kellett csomagolni, itt fogyasztották el.
4: És Ilonka néni ezt a fajta hagyatékot, hagyományt, főzést, meg mindenféle múltismeretet miért szereti így szívvel, lélekkel tenni, venni, csinálni?
8: Hát az az igaz, hogy ilyen volt az édesanyám, nagymamám, nagyon szerettek sütni, főzni, én is rájuk ütöttem.
4: Na és az előbb volt itt egy nagy, egy karonülő kis, még annál egy nagyon újszülött unoka?
8: Ez már dédunoka.
4: Dédunoka, gratulálok.
8: 8. dédunokám. Ez és még 4 hónapos.
4: És akkor ugye a déd nagymami azért ott forog a konyhába, ilyenkor sütnek, főznek egymásnak, tehát a családok még összejárnak?
8: Persze. Nagyon örülök, mikor a család együtt van.
4: És mi kerül az asztalra ilyen alkalmakkor?
8: Húsleves, töltött káposzta, pörkölt, rántott hús, hát amit szeretnek. Hétköznap, ez vasárnap általában, hétköznap meg szoktunk káposztáspaszút, málélapa, hogyha van sűve hozzá, vagy gombóc, szilvalekváros gombóc. Amit szeretnek, mindenfélét csinálunk nekik.
4: És itt ezek a befőttek, a szilvánál úgy leragadtam, hogy abból lehet jó szilvalekvárt is főzni, készíteni, meg befőttnek, és ilyen van, még tesznek el szilva befőttet?
8: Persze, hát nagyon jó, úgy is enni húsokhoz is nagyon jó befőtt.
4: És ezt is sokan ugye tartósító nélkül is tudják duszba.
8: Hát abba szoktunk tenni, de a lekvárba nem teszünk.
4: Azt addig semmi főzik, hogy jó öregre, mert
8: igen.
4: a keverő kanál, vagyis ugye az a nagy kavaró, az megáll, és akkor látszik az üstalja, akkor kész a lekvár?
8: Hát mikor ki van ciberézve, szilvát ugye levérjük, megfőzzük, ciberézzük. 6 óra hosszát kell utána főzni a tiszta ciberét.
4: Ez még csak az meg első folyamat, és utána a másik 6 óra.
8: Hát nem, a ciber az hamarabb megfőzöm.
4: De az igazi szilvalekvárról beszélek, azt mondják, hogy annak kell akár 12
8: igen.
4: óra is.
8: Hát a ciberé, nem, 6 óra hossza kell neki.
4: Mert rézüsbe készül?
8: Persze. Hát én nem abba szoktam az olancsosba, nincsen rézüst.
4: Mert a rézüstbe készült, az mivel másabb? Mert sokan mondják, hogy a rézüstbe hát elfőzött.
8: Nekem olyan a rézüstbe készült, mint a másik üstbe, az olancsosba.
4: Uh-huh. És ugye a mai fiataloknak, ugye beszéltünk déd, nagymama is egyben, a fiatalok mennyire érdeklődnek az ilyenféle multiránt, amiről itt most beszélünk, amikor az emberek próbálták saját maguknak megteremteni azt a feltételt, ami az élhetőséget biztosította, és ebben akkor még nagyon műanyag, meg ehhez hasonló nem nagyon volt.
8: Hát az én unokáim szeretik nézni, mikor csinálom, meg segítenek is, csak hát ez a baj, hogy már nem lakik itt egyszer. Most is, aki idejött, a Balaton mellett lakik.
4: Akkor ez egy nagy találkozás is
8: igen,
4: volt.
8: Igen, nagyon örültünk, hogy idejöttek.
4: De egy jó, mondjuk, étellel össze lehet a családot ugye terelni.
8: Hát meg, ha valami ünnep van, már születésnapunk, vagy mit tudom én, névnap, általában hazajönnek.
4: És akkor már vágyik vissza haza.
8: Igen.
4: Köszönjük szépen, Ilonka néni, köszönjük.
8: Nagyon jó szívűen, jó egészséget kívánok mindenkinek.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: 3:30 van az Országjáróban, ma a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Skanzenba hívogatjuk Önöket. Égigérő zöld klímavédelem a mindennapokban. Mit jelent ez egészen pontosan? Milyen erőforrások állnak a rendelkezésünkre, melyekkel kell takarékoskodni? Milyen más alternatív energiaforrások lehetségesek manapság a megszokottakhoz képest? Majd kalandozás a Kender élményparkban, ismeretterjesztő játékok az ipari Kender ezerféle felhasználási lehetőségeiről. Az Országjáró ma a mindenmentes hétvégén a Szentendrei Skanzenbe csalogatja Önöket. Itt vagyunk egészen 5 óráig.

0: Lehet, hogy közbeszólt az ég, és akkor nekünk muszáj elgondolkodnunk, hogy hogyan megyünk tovább, mert hogy melegszik a föld, és a klímavédelem az a hétköznapokban is be kell, hogy férkőzzön a mi tudatunkba. És hát a Mádi Zsellérház udvarára érkeztem, itt az Éghajlatvédelmi Szövetség több csapata mutatja meg azokat a praktikákat, amelyekkel érdemes foglalatoskodni, és itt áll mellettem Lajtman Csaba, és egy gép áll mellette, egész pontosan benne pedig egy gaj, szilvaák, köszönöm a segítséget, hát így levél nélkül nem nagyon ismertem fel. Mi a teendő ezzel a gajjal?
1: Fel lehet aprítani. Felaprítsuk?
0: Hát aprítsuk fel, mert akkor ezek a praktikák kellenek nekünk, igen, és elindítottuk a gépet, és aprítjuk a szilva ágat, kicsit repdes kifelé a gépből egy-két gajdarab, de nem baj, mert hogy ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen újra hasznosítjuk azt, ami elszáradt.
1: Pontosan, tehát hogy ennek az a lényege, hogy felaprítjuk a gajakat, és használjuk fel őket. Itt vagyunk egy különösen száraz nyár után, és a lényeg az itt van egyébként alattunk a dobozba, hogyha...
0: Kihúzzuk ezt a kis kosarat, és ott van felaprítva egészen picire.
1: Igen, és ugye nagyon fontos az, hogy öntözzük a növényeket, öntözzük a kis facsemetéket, de közben, hogyha múlcsolással takarjuk az ő gyökérzónájukat, akkor azzal ugyanúgy segíthetjük őket a túlélésben, hogy ezzel megakadályozhatjuk, hogy a föld az kiszáradjon, és közben ez, ahogy ott lebomlik, egy tápanyagot is biztosít a fáknak.
0: Tehát tulajdonképpen azzal, hogy múlcsolással

0: több lenne a kertekben ezekből, mert ezek is ilyen kicsit talajtakaróként működnek?
1: Igen, említette, hogy az Éghajlatvédelmi Szövetségtől érkeztünk, de mi koordinálunk egy éghajlati paktumot, amiben úgynevezett önkéntes nagykövetekkel dolgozunk együtt, és ez a kis helyszín, ahol most állunk, ez a növénymenhely, ez Rózsahegyi Péternek, Rákosliget képviselőjének köszönhető. Ő sajnos ma már itt nincs velünk, majd holnap reggel érkezik vissza. Mentsük a növényeket, ültessünk a saját környezetünkbe növényeket, ez talán az egyik legegyszerűbb lépés, de emellett, hogyha valaki meglátogat bennünket, akkor még rengeteg ötlettel tudunk neki szolgálni.
0: Látok én itt mindenféle facsemetét is a másik oldalon, a növénymenhely felirattal. Azt írja, elviszed, elülteted, élteted, és már is tettél valamit a környezetedért. Tehát innen tényleg lehet önkéntesként örökbe fogadni egy-egy ilyen facsemetét?
1: Igen, és itt a 10 millió fának köszönhetően tényleg nem csak ilyen kertünkből mentett kis növények vannak, citromfüvek, hanem teljes fászárú fácskákkal, legyen szó egy juharfáról, vagy legyen szó egy tölgyfáról, egy szilfáról, hogyha valaki meglátogat bennünket, és még talál itt facsemetét, akár viheti magával.
0: A mellettem lévő úrhoz még odalépek, aki az előbb beüzemelte itt az aprítógépet, a nevét legyen kedves árulja.
2: Péter András vagyok.
0: Üdvözlöm András, és az előzőekben ott, mint hogyha valami ökolábnyomot számolgattak volna a gyerekekkel, hogy akkor mi is fél bele az felnőttek, ez egy komoly matematikai feladat?
2: Nem, inkább az a lényeg, hogy azért elgondolkozzanak az emberek, hogy az minden nap életük milyen környezeti terheléssel jár.
0: Például mi minden van, ami a mi életünkben környezeti terheléssel jár. Lehet, hogy Csaba is sok, de András is biztos eszébe jut. Egy-két dolog a közlekedés, például ez az első, ami nekem rögtön eszembe jut.
2: Igen, ami energiafelhasználással jár, a közlekedés, a lakásunk fűtése, áramfelhasználás, és amire úgy kevesen gondolnak, az élelmezésünk is. Tehát mert mindez az élelmiszer, amit fogyasztunk, meg amit nem fogyasztunk el és a kukába kerül, azt mind-mind nagyon sok széndioxid kibocsátás mellett állítanak elő. Sok dízelolaj fogy hozzá többek között.
0: Tulajdonképpen én az ökolábnyom számításhoz egy nagy takarót látok a földön, és akkor ott körberajzolták a lábnyomat? Nyilván nem, tehát hogy ez ennél komplexebb, de valami hasonló történt?
1: Ja, maga az ökolábnyom rajzolás az a lábnyom körberajzolásával indul, de a szőnyegnél egyébként kézműves foglalkozás is van, és hogyha itt egy picit itt a hátunk mögé nézünk alapának, mert hogy lehet nálunk ilyen természetes nyomatokat készíteni a növényeknek.
0: Menjünk közelebb.
1: Menjünk közelebb egy picit.
0: De közben kalapálnak, akkor azt látjuk, hogy valami nyomat készül?
1: Igen, mert hogy ugye a növényeinkben természetes színek vannak, és visszaadom a szót Andrásnak. Mert...
0: Ez inkább az ön területe, András? Tehát, hogy mi készül itt? Mi készül itt?
2: Ez egyébként egy gyakori iskolakerti feladat, óvodakerti gyerekekkel ilyen alkotó feladat. Tulajdonképpen ilyen nyilván használt fehér textíliát használunk hozzá, ami már kidobásra ítél, de tiszta. Tehát ezekből vágunk csíkokat, vagy kendőt, vagy akár a apukának a kinyúlt fehér pólóját. Azt tudják a gyerekek így növényekkel, mintával és színekkel hát így dekorálni. Tulajdonképpen ketté hajtjuk ezt a textíliát, közé teszünk valami színes terméseket, virágokat, leveleket, és aztán egy gumilapon vagy egy fa deszkán arra fektetve átkalapáljuk. Ugye ez azért is, hogy a gyerekeknél, főleg kisebbeknél, ilyen óvodás korosztálynál ez ilyen szemkész koordinációt is fejleszt, meg ki lehet bővíteni azzal, hogy csak olyan növényt tegyenek be, aminek tudják a nevét, de hogy mindenképpen a növényeknek a sokféleségén így el tudnak csodálkozni, és így alkotnak velük. Kicsit közelebb hozza a növényeket a gyerekekhez.
0: Ide googolok most a kézműveskedőkhöz. Egy anyuka, gondolom, a két gyermekével érkezett. Az ön kezén már ott van egy növénynyomattal díszített kis karkötő. Most a fiatal ember kezére is rákerül, ugye?
3: Ezt ő készítette, és nem én vagyok az édesanyja, hanem én mutattam meg neki, hogy ilyen karkötőm van.
0: És neki megtetszett.
3: Na, igen.
0: Értem. És milyen növényeket használtak fel? Mert ott a másik fiatalember ölében ott van egy sok-sok növény.
3: Kerti virágok tulajdonképpen.
0: És ennyire egyszerűen átmegy ez a nyomat? Tehát tényleg nem kell bevizezni, nem kell bármilyen vegyszerbe beletenni, önmagából a nedvesség átviszi a színt is a textíliára.
3: Igen, igen.
0: Hát ez ilyen egyszerű és praktikus és játékos, és közben a növényeket is meg lehet ismerni. Itt lesznek még holnap is, úgyhogy jöjjenek a mindenmentes hétvégére a Skanzenba. Lajtman Csaba és csapata mesélt, itt a Mádi Zsellérházban megtalálják őket holnap is.
4: Országjáró.
5: Magyarország ezer arca.

0: A muzsika, a Kender hangja, erről is beszélgetünk itt a folytatásban Henkel Beatrixszal, mert hogy megérkeztünk itt a Skanzenban, a Kender élményparkban. Szóval erről a muzsikáról, zenéről, ami még mindig a háttérben hallatszódik, mit kell tudni?
1: Ezt a növényzene.hu jóvoltából kaptuk meg, ami azt jelenti, hogy vannak, minden növénynek van a frekvenciái, és a frekvenciákat mérik műszerek, és ezeket a műszerek, ezeket a frekvenciákat alakítják át olyan zenévé, amit most is hallunk.
0: És ez folyamatosan itt szól, aki betél ebbe az élményparkba, a Kender élményparkba, akkor ezt hallgathatja, miközben mondjuk csigatésztát sodorhat.
1: Így van, csigatésztát sodorhat, kenderlisztből, illetve kendertéglát készíthet, kenderkötélt is sodorhat, vagy kenyérlángos tehet kenderlisztből. Közben megnézheti a kenderszobrokat, mindenféle kenderterméket is, megvásárolhat, kipróbálhat, csak úgy, mint a jogamatracot, vagy a cipőt, vagy a szigetelőt, vagy a rostból, pozdorjából készült minden más terméket.
0: Kendermaglisztből készült lángos, az milyen ízű?
1: Nagyon finom és tápláló.
0: Mennyivel másabb mondjuk a hagyományos lángoshoz képest?
1: Ronda, de finom.
0: De ízre, tehát egy ilyen szárazabból, amit képzeljünk el, ilyen nem tudom, porózusabb?
1: Hát ezt meg kell kóstolni, de egészen biztos, hogy az íze is olyan egyedi mindennek, ami kenderlisztből készült, mert gluténmentes, de annak ellenére nagyon finom, nagyon ízletes és nagyon tápláló.
0: Ez nem új dolog, ilyenkor visszanyúlunk a múltba.
1: Valamennyire igen, valamennyire meg van benne újdonság is, mert sok olyan termék, amit most készítünk, az még a múltban nem létezett.
0: Például tégla.
1: Így van. Vagy például a házak, amiben lélegeznek, szuszognak a falak olyan szinten, hogy a vakolat is kenderből van, a téla is kenderből van, és nem csak költséghatékony házat kapunk, amikor kendertéglával építkezünk, hanem lélegző falakat, ami azt jelenti, hogy sokkal egészségesebbek leszünk.
0: Mert hogy a kender mennyi mindenre hasznosítható, eddig csak azt tudtuk, hát tudtuk, hogy ugye vászlat készítünk, kötelet, és akkor úgy megállt a tudásunk, de hát itt látom, hogy ki is lehet próbálni, téglát lehet készíteni, ez olyan, mint a vályog tégla, csak kit kender az alap.
1: Így van, könnyebb is, mint a vályog, van benne egy mészhabacs, így van, és ezáltal nem mászik bele semmilyen állatka, illetve nagyon jó, mert nem penészedik a fal, tehát tudjuk, hogy mi van a vakolat mögött.
0: Ilyen házakat építettek már ilyen téglából?
1: A most épül az első Magyarországon, Gombán, és bemutatjuk az egyik vállalatunkat, a vállalatcsoport egyik tagját, aki a kutatás-fejlesztési részét végzi ennek, ugyanis minden, amit állítunk, az amögé oda tesszük a kutatási eredményeket is.
0: Mert ő a kender azért még azt hiszem, hogy az autóiparban is, hogy ott is hasznosítják.
1: Így van, tehát azok a szigetelők, amik itt a hátunknál vannak, ilyen szivacsos, kőzetgyapotra hasonlító, de ezek megfoghatók és természetes anyagból készült kender szigetelők, ezt valóban az autóipar beépítette, például a BMW.
0: Na most ha már a BMW, meg ez a mai klíma, a kender hogyan tud megélni ebben a mai klimatikus viszonyban?
1: Amint a mögöttünk látható Tápió Bicskéről tegnap elhozott kendérszár, 3-4 méter magasra megnőtt.
0: De ez egy vízigényes növény, nem?
1: Ez nem olyan vízigényes, mint minden más, ami van. Miért? Mert ezt amikor tél után már a talajra tudunk menni, elültetjük, akkor olyan mélyre lemegy a gyökere, mielőtt elkezd növekedni 3-4 méter magasra, hogy onnan ő szed magának annyi vizet, ami a túléléshez szükséges. Ezért van az, hogy sok helyen terem Magyarországon most kender, ahol más növény már nem termett meg, mert besilózták.
0: És ugye a művészet része is a kender, mert hogy valakik szobrászkodnak, vannak kenderszobrok.
1: Igen, ez itt egy Kolotko Misának a kenderszobrai, akivel az anyaggal most jelenleg kísérletezik, segít nekünk az kendernek a nyelvezetét átvinni a művészet által, magát azt a tudást, tapasztalatot, amit a kender nyújt, átvinni, és láthatunk itt nagyon szép macikat, elefántokat, van itt egy emberfejünk, van egy fark, kasunk alatt a kendertéglák, tehát nagyon szép kompozícióban és összhangban vannak ezek itt egymással.
0: És kenderben az ország mennyire erős, szóval milyen mennyiségben termelünk mi kendert itt a jelenben?
1: Az idén, tehát tudomásom szerint 200 hektár alatt van, ez jelentősen elmarad a környező országokétól. Az a cél, tehát azért indul meg, azért indítjuk, és azért szeretnénk, hogy a kendertégla, a kenderházak népszerűsödjenek, vegyünk több kenderterméket.
0: Tehát szorítsuk ki magyarul.
1: Szorítsuk ki a műanyagot, és adjunk esélyt a gazdáknak, meg magunknak, hogy a jövő év asszályát túléljük, mert minden mindennel összefügg.
0: és ez jön az eső. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk.
1: Köszönöm, minden jót.
2: Országjáró. Úton Magyarország szívében.
3: És a folytatásban szuperhősöket, illetve szuperfoodokat keresünk, a szuperhős lehetek, hogyha megtalálom, mert hogy betévedtem a felelős gasztrohős alapítvány udvarába, és Melyhes Viktóriait azzal fogadott, hogy ez bizony felnőtt játék. Hát próbára teszem a tudásomat. Mi a feladat, Viktória?
4: Meg kell találnod a hazai párokat ezekhez a külföldi alapanyagokhoz, mert hogy mi azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen szuperek, és hogy a hazai alapanyagok, amik felveszik abszolút a versenyt ezekről nagyon messziről, akár másik kontinensről utazó alapanyagokkal. És dietetikus párokat készített nekünk. Kérlek, hogy keresd meg ezeket a párokat, amik felveszik ugye a hazaiak a versenyt ezekkel a távolról érkezőkkel.
3: Nagyon jó, hogy ilyen jó, hosszasan, részletesen elmesélted a feladatot, mert közben tudtam olvasgatni a térképet is, meg a poharakon lévő feladványokat is. Például itt van a wasabi, amiről ugye minden mindenki tudja, hogy nagyon csíp, és akkor én tippelek, hogy talán a torma, ami nálunk kiválthatja?
4: Nagyon, nagyon jó a tipped.
3: És tormából ugye Hajdú-Bihar megyében nagyon sokat termesztenek, egész évben elvileg rendelkezésünkre áll. Na most a chia mag, hát nagyon népszerű, nagyon trendi, nagyon új hullámos most a gasztronómiában. Nem fogom tudni szerintem, de mondjuk talán egy hajdinával kiválthatom? Nem, az más lesz.
4: Nem, igen, azt máshova.
3: Akkor segíts, légy szíves.
4: A lenmaghoz kérlek tedd be, az ugyanúgy zselésedik, hogyha beáztatjuk, és nagyon-nagyon jó az érrendszernek, hogyha minden nap fogyasztjuk, de fontos, hogy őrölve legyen, mert akkor tudjuk a tápanyagokat belőle hasznosítani.
3: Tehát ez a játék feltétlenül a felnőttek tudására alapoz, és azt hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk abból, hogy ezeket a párosításokat összehozzuk. Még a gulyi bogyó, amit itt Viktória mutat nekem, hogy van ennek Magyarországon is felelhető hasonló verziója?
4: Igen, abszolút van. A csipkebogyó, ugye, ami akár a boltokban is beszerezhető, de még inkább kirándulások alkalmával is gyűjthető.
3: Most jön a szezonja, most fogja megcsípni a dér, már szépen piroslik.
4: Igen, pontosan, és mi szeretnénk azt megmutatni, hogy 22-szer több C-vitamin van benne, mint a gojibogyóban, ami Ázsiából származik, sokszor vegyszermaradványokat is tartalmaz, és hát ezért egy sokkal kézenfekvőbb és jobb alapanyagnak gondoljuk a csipkebogyót itthon.
3: Mert hogy ugye már az előbb is elhangzott, hogy az élelmiszerek utaztatásával mennyi fölösleges energiát pazarlunk, illetve az ökolábnyomunkat mennyire növeli, de egyébként a felelős gasztrohősök, ugye a gasztronómia területén, vagy a gasztronómiához kapcsolódóan okítanak és adják át azt a tudást, ami lehet, hogy már egy kicsit elfelejtődött, mert mindig a reklámok a hangja hangosabb. Szóval mi mindent lehet Magyarországon kiváltani a gasztronómia területén ezek közül a régen ismert és ma már kevésbé ismert alapanyagokból, vagy konyhatechnikai megoldásokból. Tehát mire hívják fel a figyelmet, akár itt az udvaron belül is?
4: Hát mi alapvetően most így általánosságban mondanám el, hogy inkább, hogy a hazai szezonális dolgokat promotáljuk, ugye, hogy azt fogyasszuk, azok frissebbek, érettebben fogják leszedni, nem utaznak annyit, akkor nem fognak arra figyelni, hogy ne romoljanak meg útközben, nincsenek kezelve, nincsenek annyira becsomagolva, és a tippjeinkben, receptjeinkben, a honlapunkon, illetve online eduktatív tartalmainkon ezeket szeretnénk megmutatni, hogy mik azok az alapanyagok, amik felé forduljunk, miket készíthetünk belőle.
3: Ön is szuperhős a konyhában? Gasztrohős? Tehát próbál így főzni a mindennapokban is?
4: Igyekszem. Nyilván vannak rohanósabb napok, amikor mondjuk előkerül egy-egy nem annyira fenntartható verziója az ételeknek, de hogy azért törekszem arra, hogy lehetőleg minél többet kiváltsak.
3: Hát mindenképpen legyünk szuperhősök és felelős gasztrohősök is, hogyha Hejcei udvarban járnak akár holnap, akkor itt vannak a felelős gasztrohősök. Az előbb Méhes Viktória, az alapítvány programvezetője mesélt arról, hogy mi minden helyettesíthető hazai alapanyagokból, és nem feltétlenül kell a messziről érkezett alapanyagot választani, és ez csak egy azok közül, az információk közül, amelyre itt felhívják a figyelmet. Köszönjük!
2: Rejtett kincsek.
5: Játék az országjáróban.
3: Mai második feladványunk így hangzott, hogy hívják azt a természetes vízfolyást, amelynek völgyében található a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Sokan tudták a helyes választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
5: Kedves uram, Kós János.
3: Üdvözlöm János, hát mi ez a természetes vízfolyás?
5: Hát a Stara Voda.
3: Stara Voda. Az öreg víz, ez egy kis patak, és annak a völgyében van a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Ismerős erre fele? Járt erre?
5: Hát valamikor kölyökkoromban.
3: Mindenképpen érdemes újra eljönni ide, akár a Skanzenba is, akár a Szentendrére is, és sok-sok élményt lehet gyűjteni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is játszott velünk, köszönöm szépen, hogy ma is egy jó megfejtést küldött. Állandó hallgatóink tudják, hogy János nagyon sokat játszik velünk, és azt is tudják, már egyszer elárultam, hogy van egy térképe, és amelyik településsel kapcsolatos játékot megnyerte itt az országjáróban, egy gombos tűt már oda tűz, és egyszer ezt nekünk elhozta és megmutatta a novai remélés alkalmával, mert hogy ostoros lakik, úgyhogy Szentendre is kaphat egy gombostűt. Nagyon szépen köszönöm játszom János, hogy ismét játszott velünk, gratulálunk, vendéglátóink ajándékát nyerte, és egy páros jegyet a Mami Blue című film premier előtti vetítésére.
2: Országjáró.
6: Magyarország ezer arca.
0: A Szentendre és Skanzen területén számtalan fa van, köztük gyümölcsfa, meg olyan növények, amelyeket érdemes valamilyenféle módon konzerválni, tartósítani, persze úgy, hogy az egészséges legyen. Itt a folytatásban Nagy Jánosné Margitka nén érkezett hozzánk különbözőféle szörpökkel, lekvárokkal, sok-sok mindennel, ami a Skanzen területén megtalálható, mert ez egy kincses hely.
7: Így van. Én csak avval dolgozok, ami itt van a Skanzen területén, itt semmit nem permeteznek, itten teljesen bio, több mint 100 féle gyógynövény található, úgyhogy amit üvegbe lehet tenni és be lehet főzni, azt odahozzák nekem a bagladi házamban, Nyugat-Dunántúlra, és én akkor kezelésbe veszem és befőzöm, és az itteni látogatókkal elkóstoltatom.
0: Hát akkor most Margit néninek nagyon sok munkája van, mert ez a befőzés ideje.
7: Hát dolog mindennel van.
0: Most éppen mi az, ami aktuális? Szilva?
7: Most a lekvárok lesznek, igen. Most fog érni a birsalma, majd az következik.
0: És ezek a gyümölcsök, ugye egy teljesen másabb nem permetezik, teljesen természetes környezetben, valamiért jobb, mint mondjuk, ha megveszük egy nagy áruházból azt.
7: Hát, százszorta jobb.
0: Ezt akartam hallani.
7: Hát, kedves uram, hát 30% gyümölcs tartalom van a bolti lekvárba, az enyémébe, hogyha a cukrot leszámít, akkor 99%.
0: Azt mondják, hogy a cukorra is csinyán bánik.
7: Hát egy kilóba 30 dekát teszek, azért én annyira nem vagyok cukorgyűlölő. Itten a mértékkel van gond. Ne egyenek belőle egyszerre sokat.
0: De nagyon finomak, ízletesek, szóval itt érződik a birsalmának az a fajta zamata, amikor az ember úgy megillatozza magát a birsalmát, azt a szép sárga birsalmát, ugye még ott van a hambas is, meg ugye rajta van ez a kis szőrszál is, abból ki lehet érezni, hogy az az igazi birsalma, és amikor elkészíti Magdi néni azt a bizonyos lekvárt, abban is benne van ez az íz, és ez a nem mindegy.
7: Hát természetesen, hát ez rendesen el van készítve, ki van dunsztolva, és ez sokáig eláll.
0: És hát ugye gyógynövények, akár mondjuk ezek közül a menta például, az?
7: Igen, a menta is. Hát nagyon kiváló szörpöknek, teának.
0: Készítsünk egy mentaszörpöt például, mi a recept?
7: Hát a mentaszörpnek a receptje, 5 liter vízhez adok 3 kg cukrot, akkor 10 evőkanálból csinálok karamellizált cukrot, beleteszek egy evőkanál citromsavat, ezt felforralom, és külön a növényt alaposan megmosom, a gyenge szára is benne lehet, apróra miszlikbe vágom ollóval, egy 5 literes üveget megtöltök, mellé vágok 2 citromot karikára, ráöntöm a visszahűtött hideg szirupot, és abba ázik egy hétig, amit időnként megkeverek, és utána egy sűrű szövési ruhán átnyomok, és az teljesen kész van, és minden érték, ami a növényben volt, benne marad, mert nem főzök ki belőle semmit.
0: Mondhatnám Margit nénére, hogy egy marketing menedzser, úgy eladta ezt a Menta szörpöt itt az előbb.
7: Hát, kedves uram, én tegnap, tavaly időszakban 340 litert főztem. Hát már, az, már tudni kell, már csípőből, hogy mit, hogyan kell csinálni.
0: Hát amilyen pontosan precízen, mert közben csillag a szemet, csak azért mondom, mert hogy a hallgatók ezt nem látják, hogy örömmel teszi, szívvel teszi, lélekkel teszi, és ez a nem mindegy. Ez hát, van az üvegbe is.
7: Hát hogyne, hát nagyon sok visszatérő látogatók vannak, és nagyon sok kisgyerek jön, már mindenki névről ismer, ajándékok, kis ajándékokkal lepnek meg, amit ők készítenek, és hát már volt, aki azt kérdezte, hogy mi a jövő évi beosztásom, és nagyon sok szeretetet kapok tőlük, hát hogy ne csillognak.
0: Ezt főzi, belekeveri.
7: Igen, nagyon nagy öröm.
0: És honnan ez a tudás Magdininek? Szóval itt azért csípőből mondja a különbözőféle recepteket, gondolkodás nélkül persze már sokszor elkészítette, de honnan szerezte meg ezt a sok információt, hogy ennyire csodálatos dolgokat tud készíteni egyébként ebből a, ezekből a remek gyógynövényekből?
7: Hát kedves uram, hát én paraszti családból származom, én úgy tanultam meg mindent, hogy nem is tudtam, hogy tanulom, mert engemet a szüleim, nagyszüleim ebbe neveltek föl.
0: De nő az ember.
7: És akkor közben még gyűjtöttem hozzá információkat, és...
0: És hogyan került ide a skanzeban? Mert azt mondom, hogy hát ön itt Magdi néni aranyat ér.
7: Hát ne keresztelje már át, mert én Margit néni vagyok.
0: Margit, bocsánat. Igen.
7: Nem baj. Hát úgy kerültem ide, ahogy nyugdíjba mentem, közben megközvegyültem. A gyerekeim élik a maguk életét, és én egy hasznos elfoglaltságot akarok, mert szeretem a szeretek építkezni, szeretek alkotni, és úgy embercentrikus vagyok, és egyszer csak láttam egy hirdetést, hogy 2010. május 1-én átadják az Észak-Magyarországi falu tájegységet, és akkor jelentkeztem.
0: Van kötődése ehhez a tájegységhez?
7: Nincs.
0: Nincs. Megtetszett.
7: Nekem a paraszti világhoz van kötődésem, ami itt van.
0: Nagyon szépen köszönjük szépen Margit néninek, Nagy János nénak, hogy ilyen lelkesen és informálisan, meg mindenféle jó tanácsokkal látta a hallgatókat itt az országjáróban, szörplekvár készítésből.
7: Hát én is nagyon köszönöm, és várom a Kossuth Rádió hallgatókat a skanzenba, hogy jöjjenek és kóstolják meg a bodzaszörpemet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
4: Parancsoljon.
3: Bocsánat, ez régóta van így?
5: Régi.
4: Beázás, biztos, hogy nem.
6: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
0: Reklámot hallottak. Országjáró a Kossuth Rádióban.
7: Pontosan 16 óra van, az országjáró Kincses Láda természetesen megérkezett velünk ide is, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, és a hírek után kiderül, hogy vajon milyen kincs kerül bele, úgyhogy maradjanak velünk, az országjáró 17 óráig hívogatja ide önöket.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Orosz rakéták csapódtak be Moldova területén. Folytatódik a kellemes őszi idő. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészlet megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik hazánk az európai hálózatfinanszírozási eszköz forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a pályázatban szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, ami az áruszállítás szempontjából rendkívül fontos. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, amely lehetővé tenni, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Ezek mellett folytatnák a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezését, így Budapest-Győrön keresztül kapcsolódna be a közép-európai nagysebességű hálózatba. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztetek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen, közölte a moldovai elnök. Maja Sandu azt mondta, orosz csapásmérő fegyverek, köztük banderol típusú rakéták és drónok sértették meg az ország légterét. Hozzátette, Moszkva Európa szerte emberéleteket veszélyeztet, meg kell állítani. A Hamász-Palesztin terrorszervezet feltételezett pénzügyi támogatása miatt indult eljárás 5 ember ellen Franciaországban. A gyanú szerint az elkövetők humanitárius segélyre hivatkozva adományokat gyűjtöttek, majd azokat továbbították a Hamásznak. A gyanúsítottak tagadják a vádat. Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk legközelebb.
5: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
9: Hogyan legyünk jó sportszülők? Mekkora a jelentősége a szülőnek egy gyerek sportkarrierjében? Mészáros Zalánnal, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjével, valamint Komlósi Dénessel, a MAFC Kosárlabda Akadémia U16-os csapatának vezetőedzőjével keressük ezekre a választ. Tartsanak velünk!
5: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
7: Az országjáró ma a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumból jelentkezik. Ide hívogatjuk Önöket, ahol ma és holnap zajlik a mindenmentes hétvége programja. Zöld örökség, bringatúra, tematikus séták, pihenés a képernyőmentes ligetben és élő szavas mesemondás kapcsolódva a Magyar Népmese napjához. Ezzel folytatjuk mindjárt, és gondolunk arra is, hogy kertünk barátai is hamarosan a térre készülődnek. Madárodut is lehet itt készíteni a tollas pajtásainknak, és kiderül az is, hogy mi mindennel lehet őket etetni. Szóval szárnyaljanak velünk a folytatásban is a meseszövésegén, mert kincsek, értékek, legendák ma is. Tartsanak az országjáróval egészen 5 óráig.

0: Országjáró kincses láda.
1: Értékek az utókornak.
2: Az országjáró kincses láda mi igazi úti társunk, ki már 8. éve járja velünk az országot, mert szeretnénk összegyűjteni azokat az értékeket, azokat a kincseket, szellemi és valóságos értelemben is, amire az adott település, vagy az ott hely, ahol járunk büszke, és szeretné, hogy egy kicsit meséljen róla. Az elmúlt héten is került kincs az országjáró kincses ládába, itt a Szentendrei Szabadtéri Skanzenban is kerül. Hát, hogy mi is, az kideríti kollégám Domokos István.
3: Ebben lesz segítségünkre dr. Szegedi Kloska Tamás, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum tudományos igazgatója, aki nem érkezett üres kézzel, mert itt állunk az országjáró kincses láda mellett, és már is beletesszük azt a kincset. Sok kincset beletehetnénk, de ebből egy néhányat mi lesz az?
4: Nos, hát ugye fenntarthatósági tematikus évünk van, mi mással kapcsolhatnánk, mint fenntarthatóan elkészített dolgokkal. Ráadásul, amik a paraszti háztartásokban a konzerválás, tartósítás terén, a térre való készülés terén nagyon fontosak voltak, lekvár, szörp, illetve hát a gyógynövények, ez elhangzott nem olyan régen, hogy több mint 100 gyógynövény van a területünkön, ezek vadon nőnek, a Dunai-Poly Nemzeti Park része vagyunk, hogy levendulát és mentát szeretnénk most akkor át, vagy hát belehelyezni a kincses ládába.
3: És egyébként elmondhatjuk, hogy a Szentendrei Skanzenről, hogy minden egyes szeglete maga a kincs.
4: Én is így gondolom, ugye majdnem 80 hektáron terül el a múzeum, és hát jövőre 60 éves lesz ez a kincs, 1967-ben alapították a múzeumunkat, ez is egy nagyon fontos mérföldkő lesz az intézmény életében.
3: Ugye mindenmentes hét tematikus heteket, programokat rendeznek, de mi lesz itt a folytatás?
4: A folytatásban, hát egy kicsit maradva azért a fenntarthatóság témakörében is, de a közösségeinkkel szeretnénk foglalkozni. Nagyon széles körű, azt gondolom, hogy az a forrás közösség, amit a múzeum elér. Itt gondolhatunk a településeinkre, ahonnan származnak az épületeink, műtárgyaink. Van egy tipikus programunk arra, hogy őket újra megszólítsuk, ez a Robogas Skanzen, és visszavisszük, és jelképesen digitális formában visszaadjuk azt a gyűjteményt, amit tőlük kaptuk, de felsőoktatásban is jelen vagyunk, hallgatókat várunk, különféle együttműködéseink vannak, formatervező hallgatóktól kezdve természetesen a néprajzosokon át, a családok, akiket mindenképp meg szeretnénk szólítani, tehát nagyon-nagyon széles körül az a közösségi háló, örökség közösségeket is említhetem, a tájház közösségeket, amelyek kapcsolódnak a múzeumunkhoz.
3: És ugye a tematikus hetekről, ha beszélünk, akkor mi mentén gondolkodnak, szóval mi szerint csoportosítanak, és nem csak ebbe az évben, hanem mondjuk a jövőben.
4: Ugye a tematikus év azért egy nagyon jó interpretációs forma, mert nagyon komplex tudásátadást tud a hallgatóknak, tehát a látogatóknak átadni. Itt a
3: hallgatóknak is,
4: is természetesen, akik reméljük látogatónként lesznek majd jelen. Tehát ez ilyenkor megjelenik az időszaki kiállításainkban, megjelenik az alternatív berendezésekben, a rendezvényekben, az élőtörténelmi programokban, úgyhogy tényleg egy nagyon széles körű csomag, amelyet a tematikus évekkel át tudunk adni.
3: És akkor a kincseknél maradunk, ez is egy nagy kincs azoknak, akik ellátogathatnak ide, mert ugye itt ön beszélt csoportokról, én meg a külső látogatókról kérdezném, hogy kik látogatják, kik jönnek ide, szóval kik körében népszerű a skanzen, mert ez egy más világ, szóval itt a digitális világ az egy másik világ, a skanzen világ a másik világ, de itt azért tapintható módon találkozhatunk a múltunkkal.
4: Én azt gondolom, hogy mivel a múzeumok hiteles helyek, és ez egyre fontosabb a mai gyorsuló, globalizálódó, és hát a információ is egyre kevésbé szűrhető ki, hogy mi biztos, mi hiteles, mi nem. Azt gondolom, ebben a múzeumoknak nagyon nagy felelőssége van, tehát az a látogatókör, akit megszólítunk és meg szeretnénk szólítani, az azért jön a múzeumba, hogy hiteles információkat kapjon a múltunkból. Tehát nagyon széles körű, azt gondolom, hogy az a bázis, akit meg tudunk szólítani. Ez sokkal több, mint egy falu múzeum. Rengeteg olyan vetülete van, amelyben mindenki megtalálhatja saját számára érdekes dolgot, legyen az séta, legyen az a régi paraszti porták, vagy polgári interjúrok megismerése, de a tematikus témájú kiállításaink is azt gondolom, hogy főleg interaktív vonal erősítve azt a réteget is meg tudják szólítani, akik a digitalizáció világába születtek már bele.
3: És hitelességről beszél, és minden mögött persze ott van a tudás, ugye ön is ugye a tudományt képviseli, a tudományos hátteret, mert hogy rengeteg szakember, sok-sok szakember dolgozik azért, hogy mindez az ismeret, információ úgy jusson az emberekhez, az ideérkezőkhöz, az hiteles legyen.
4: Így van, abszolút. Én azt gondolom, hogy mindennek alapja a tudományos kutatás. Amit a múzeum csinál, mutat, szervez, ezeket nagyon komoly történeti néprajzi kutatások előzik meg, és ezt a tudáshalmazt, ezt a tudás anyagot kell a múzeumnak interpretálni a látogatók felé.
3: És hogyha a Szentendrei skanzent elhelyezzük mondjuk európai szinten vagy világszinten, akkor hova tudjuk ezt rangsorolni?
4: Ezt nem én mondom magunkról, hanem az európai partnerek. Kifejezetten jó, magas presztízsű intézménynek számítunk az európai szabadtéri múzeumok körében. Tagja vagyunk az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetségének, olyannyira, hogy ennek a szövetségnek az jelenlegi elnöke, dr. Sári Zsolt intézményünk volt főigazgató helyettese. Több tagja is van a múzeumunkból ebben a szervezetben, és 2 éve egy nagyon nagy konferenciát, nemzetközi konferenciát rendeztünk ennek a szövetségnek, és nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptunk az európai partnerektől.
3: És önnek miért jó itt dolgozni? Mert ha lelkesen mondja, hallgatni is jó, hogy az embert már ide vonza, ide hívja a skanzenba. Szóval miért a szíve csücskez?
4: Hát több rétegű lehet a válaszom, nem fontossági sorrendben, de a környezet, az önmegvalósítás, az ön saját céljaimnak az elérése, szakmai céljaimnak az elérése, és a közösség, ezt is mindenképp szeretném megemlíteni, az is nagyon fontos és jó a múzeumban.
3: És hogyha itt a 75 hektár, vagy 4 hektár durva,
4: mutatunk 80-at is.
3: Legyen 80 hektárból, melyik az a mondjuk egy néhány négyzetméter, ami önhöz közel áll?
4: Hozzám leginkább az Erdély épület együttes városi része áll annak a megvalósításában. Aktívan
3: ez egy új, ugye? Ez egy aránylag
4: új. 2022-ben nyílt legújabb tájegységünk, amely még nem teljes, és akkor jövőbeli tervekként ezt is szeretném megemlíteni.
3: Ez van a sinen túl?
4: Hát a sinen túl, fogalmazzunk így, igen. De ezt még szeretnénk befejezni, de a városi rész, nagyon hálás vagyok azért, hogy annak a munkálataiban részt vettem.
3: Hát köszönjük szépen, hogy itt volt, köszönjük szépen dr. Szegedi Kloska Tamásnak, tudományos igazgatónak, hogy eljött az országjáróba és elhoztak az országjáró kincses ládába azokat a kincseket, amelyek az önök számára fontos, minden jót.
4: Én is köszönöm.

0: eltemetik, a föld alatt sokasodik. Mi az?
1: Hú, ez egy találós kérdés méghozzá Szigeti Ildikótól, a Szentendre Jóvonők néphagyományt éltető közösségének vezetőjétől. Hát, mi lehet, elföldelik, sokat sodik? Nem tudom, segítsen, Ildikó.
0: Hát akkor ilyenkor szoktuk felszedni a krumplit.
1: Aha, a burgonya. Ugye a paraszti világban milyen fontos szerepe volt a burgonyának, és bizony még én magam is emlékszem, hogyha ősz volt, közeledett a tél, akkor a nagymamám beszerezte a télire való krumplit. Több zsákkal kellett a nagymamának vinni, mert hogy az a biztos, hogy krumpli legyen otthon. Hát, meg alma, az volt a másik, ugye?
0: Igen, így bizony, az alma, a krumpli, és mellette pedig még azok a gyümölcsök, amikkel szilva, amiből befőzni lehetett, mondjuk a jó szilvalekvát, mert azt nem csak arra használták, hogy megegyék, hanem például, hogyha egy fazekat be kellett tapasztani, az arra is jó volt.
1: És a mai nap folyamán, itt a mindenmentes hétvégén egy picit visszakacsingattak önök a Magyar Népmese Világnapjára, ami néhány nappal ezelőtt volt ezen a héten. Sokat meséltek, méghozzá egy képernyőmentes ligetben. Nagyon tetszett a megfogalmazás. Tehát itt az élő szavas mesemondásnak volt terema.
0: Így igaz, és nem csak, hogy mesét mondtunk, hanem az élő szavas mesemondás mellett társasjátékokat játszottuk, a magyar népmesékből hozott társasjátékokat, kártyajátékokat és olyan játékot, ami az együttérzést, az együttjátszás örömét segíti.
1: Mennyire voltak vevők, úgymond a fiatalok erre? Mert ugye mi szülőként nagyon sokat küzdünk azzal, hogy valahogy ki kéne csenni, lopni, vagy kérni a gyerekek kezéből a telefont, a tabletet, ne azon nézem mesét, ne azon nézem filmet. Hát hogyha ide eljön a skanzámba, akkor szerintem már maga a környezet rabul ejti. Itt talán egy picit könnyebbénk a mesével is leültetni a piciket.
0: Most nagyon sok volt az inger, most azt azért ezt hozzá kell tegyem, de hogy visszatérjek az elejére, amit mondott, nagyon érdekes volt az, hogy nem csak a gyerekek, hanem az idősek, az idős emberek, a nagymamák. A nagymámák játszottak együtt velünk, és ismertek meg olyan játékot, amit egyébként nem. Nagyon érdekes volt az is, hogy a nagyszülők ugye nagyon sokat játszanak otthon a családban, és itt egy kicsit megtorpantak. Hát nem tudom, tehát egy kicsit vonakodtak, de amikor beértek, és benne voltak a játéknak a hevületébe, akkor mindenféleképpen jó volt látni azt, hogy nem csak a gyerekek, hanem a nagyszülők, a szülők is keresik a játékhelyzetet, a társasjátékokat, hallgatják a mesét, sőt, közmondásokat, találós kérdéseket. Ezeket mind-mind, mert ezek mind-mind beszélgetésre ösztönöznek, ami ugye hiányzik a sok kütyű mellett otthon.
1: Viszont beszélgetésre ösztönöznek, de a mesék ugye nem csak a gyerekeknek szóltak egykor, hanem voltak felnőtt mesék, ezt mindig azért hangsúlyozzuk az élőszavas mesemondás apropóján, mert régen ugye nem volt televízió, még nagyon rádió sem, és akkor az élőszavas mesemondás, a történetmesélés volt a szórakozás a fonóban, vagy hogyha a felnőttek összegyűltek.
0: Így igaz, és ez mellette nagyon érdekes, mert minden korosztálynak megvan most már a meséje. Megvan az óvodás korosztálynak, megvan a nagyobbaknak, én nagyon sokat szoktam mesélni azoknak, akik már kamaszok, nagy kamaszok, mert ő nekik a mese kimaradt. Valamilyen módon távol áll tőlük, és egy kicsit úgy mondhatnám, hogy cikinek érzik. És amikor elkezdem, és megtalálok nekik olyan mesét, mondjuk, hogy lehet férhez menni, hogy választ a legény magának leányt, na akkor elkezdődik az izgalom, és akkor kérik még, hogy van-e még ilyen mese. Úgyhogy igen, meg lehet őket fogni, de való igaz, hogy nem könnyű megfogni egy bizonyos korosztályt. Az idősek pedig úgy szoktak visszatérni erre, hogy na hát ezt mi is csináltuk, amikor a kukoricát fosztottuk, amikor a szőlőt szüreteltük, tehát azért megvan ez az érzés, és hát visszajön az élőszavas mesemondásnál, a gyerekek viszont, az óvodáskorú gyerekek nagyon szeretik a meséket.
1: És egy mesébe illő, vagy hát egy történelmi időutazásba illő pillanat volt az előbb, amit itt megtapasztaltunk Szigeti Ildikóval, mert hogy érkezett hozzánk egy úr kapával, szépen, legényesen, fehéringbe, kalappal, csizmával, meg egy gazdasszony. És akkor kiderült, hogy van olyan pillanat, amikor Ildikó is visszamegy az időben, és mondjuk kendőt köt a fejére, meg bőszoknyába bújik, mert hogy itt van egy élő történelem, esemény sorozat, vagy olyan pillanatok, amiben bekapcsolódhatnak az ideérkezők, és önök is nagy szeretettel bújnak bele a régi viseletekbe.
0: Így igaz, és tehát amikor ide eljövünk a felföldi mezővárosba, akkor azt tudjuk, hogy itt régen nagyon sokat foglalkoztak szőlővel. És hát a szőlő 1886-os időszakban megtámadta a szőlőt a filoxéra, és ebből kifolyólag egy helyzet alakult ki. Na most ez a helyzet nem volt egy fényes helyzet, hiszen meg kellett élniük. És ezért nagyon sok lehetőséget kihasználtak arra, hogy mondjuk Amerikába utazzanak. Tehát elkezdődött az első kivándorlás. utazás. Mi pedig azt a szituációt elevenítjük föl, hogyha még itt maradunk, itt marad a gazda, és itt marad a gazdasszony, akkor újra lehet telepíteni a szőlőt, mondjuk az amerikai beleoltva. És bizony-bizony ez a játék szituáció adja meg azt, hogy vajon érdemes-e kimennünk, kivándorolni, vagy itt maradjunk, és tegyünk azért, hogy a tokai bor fennmaradjon, hogy újra megéljünk, és ezt hogyan tudjuk megoldani. Ez egy ilyen keserédes történet, de egy olyan játék, ami mindenképpen izgatja azokat a látogatókat, akik éppen ebben a jelenetben belecsöppennek.
1: És hát nem véletlenül itt tartják ebben a tájegységben, hiszen a hátunk mögött a Mádi Dézsmaház, vagy az erdőbényei Pince lakóház, tehát hogy ez az a hely, ahol meg lehet idézni a történelemnek ezt a szeletét. És amikor az óvónők úgymond összedugják a fejüket, és szeretnék azt kitalálni, hogy hogyan lehet ezeket a meséket még nagyon sok-sok generációnak átadni, akkor mi az az egy dolog, ami mindig kell, hogy a mesemondásban, vagy a történetmesélésben ott legyen?
0: Az, hogy az óvónő is szeresse a mesét, és tudjon élőszavas kontaktust fölvenni, hogy, és nincs más lehetőséget, tanulja meg, élvezze és adja át.
1: És a szemében ott legyen a csillogás, mint most önnek. Szigeti Ildikót hallották, a Szentendrei Óvónők néphagyományt értető közösségének munkatársát.
2: Rejtett kincsek.
3: Játék az országjáróban.
1: Mai harmadik játékkérdésünk így hangzik: hány tájegységet mutat be a Szentendre és Kanzen? Tehát egy számot várunk most önöktől, SMS számunk 0639666. Az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát nyeri, valamint egy páros jegyet a Mami Blue című film premier előtti vetítésére.
3: Országjáró.
2: Történetek közelről.
4: Itt a folytatásban belépünk egy olyan bábszínházba, ahol természetes anyagokból készül mindenféle játék, meg bábfigura. Bartak Ata kézműves bábszínész itt áll mellettem, kezi csókolom. Most is éppen alkotnak itt a ideérkezők.
5: Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, most jelen pillanatban nem bábokat készítünk, hanem...
4: De lehetne kellék is.
5: Lehetne kellék is, ez most madárodó, amit készítünk, és persze természetes anyagokból. Itt a Skanzenben egyébként is nagyon odafigyelünk arra, hogy lehetőség szerint mindig a természetes anyagokból készítsünk bármit, akármilyen téma van éppen, vagy melyik jeles ünnepnél tartunk.
4: De és például itt látok fel a függesztve, nem tudom, ez milyen anyag itt?
5: Ez rafia.
4: Rafia.
5: Ez rafia.
4: Szöllőkötözéshez otthon használjuk.
5: Így van, régen szöllőkötözésre használták. Nagyon-nagyon szeretjük, kézműves foglalkozásnál rengeteg mindenre használjuk, kötözésre persze elsősorban, és akkor így a fonalakat meg a hasonló dolgokat kiszoktuk.
4: A bábfigurához már, ha ugye bábszínházról beszélünk, akár a kócos hajat is elő lehet állítani
5: ez
4: ebből.
5: Így van, a kócos haj, vagy a lónak a sörénye, farka. Így van. Úgy is néz ki, nem? Mint ahogy így most fel van akasztva.
4: Hát mondhatom, hogy mesés. A természetes anyagnak van egy olyan varázsa, hogy beszéltünk, hogy a festékekről, amit természetes anyagokból készítenek, hogy annak megvan a lelke, annak a színnek, szóval nem olyan, mint egy szintetikus. Ugyanez van itt is. Az anyag hozzáér az ember, ha csak ránéz, már sugárzik.
5: Így van, ez így van. Meg amit készítünk, az is. Tehát minden, ugye nem sorozatgyártás, mindegyik más. Én hiába hozok egy prototípust, hiába mutatom meg, hogy mi. Mindenkinek más lesz. Itt a mai nap folyamán, amit ön már nem lát, akik dolgoztak, ugye ez egy kicsike madárodú, de itt nagyon sok minden házikó készül.
4: Hát itt a fantázia azért, hogy látom, hogy beindult az embereknél.
5: Igen.
4: Igen, sokféle módon színezték, díszítették.
5: Ez mind természetes szín. Ugye van alapállapotban a kosárfonó vesző, ami megadja az alapját az egésznek, mert az egy kemény anyag, az tudja a váz szerkezetét megadni. Ez a világos szín.
4: Ez az amerikai fűz. Amit Magyarországon termesztenek.
5: Igen, az lehet amerikai fűzbűvöl, nagyon-nagyon tudja ezeket a dolgokat, így van, a kosárfonó vesző az sokféle lehet, és akkor itt például csuhéval van megfonva, ez pedig a rendes fűzfának a veszője, ami ugye állókat...
4: Szép zöld még.
5: Még szép
4: igazi
5: zöld.
4: Madárodú. A madár komfortosan érezheti magát, ha ebbe berepül.
5: Pontosan, az előbb pont azt mondtuk, hogy már csak ki kellene vélelni egy kis mohával, egy kis szösszel, és akkor már egy egész wellness lakosztályt kapnának a madarak.
4: Az, és ugye egy bábszínházzal kezdtük, mert azért a bábszínház is a szívük tücske, ugye van ez a Paprika Jancsi csúszlizdája, jól mondom?
5: Hát van a Paprika Jancsi csúszlizdája is, igen, sok mindennel foglalkozunk. A férjem Paprika Jancsi vásári bábjátékot játszik, az ugye egy tradicionális vásári bábjáték. Én nem ebbe a vonulatba mentem el, én az állatok farsangját, a Szenszán állatok farsangját játszom, az egy bábetűdből, 14 bábetűdből álló színház, és van óriás bábot, pedig dodomadarakkal jövünk, megyünk az országba, meg mindenfelé másfelé.
4: De itt is a természetes anyagok azért, hogy megvannak, sőt, nagyon is megvannak. Ha csak lehet, igen.
5: Például a vásári bábfigurák azok abszolút ugye fa figurák, tehát fa a feje, fa a keze, fa a lába, meg hozzá a textilek, a pamut, meg a lemvászon textilek.
4: Ez a fajta kötődés, ez önnél, akár a férjénél is, ha már ugye említettük, miért ne beszélnénk róla. Honnan van meg, hogy természetes anyaghoz, meg vissza, szóval a mesevilág, ennek a romantikája, ez miért olyan vonzó az önök számára, az ön számára?
5: Hát, hogyha egy picit tovább lépek a színháztól, akkor ugye a gyerekkoromban tudok ezzel visszamenni a nagymamáimhoz, amikor a falura mentünk, és akkor a falun különböző játékokat találtunk, megkészítettünk, úgyhogy ez a természetesség szerintem onnan, nekem abszolút onnan jön. Én azt szoktam mondani, hogy az egyik lábam a gumicsizmába, a másik lábam meg a századfordulóba van. Hogy ez abszolút nekem onnan érkezik. A férjemnek pedig ő meg gyerekkorában bábszakkörös volt, és aztán egyértelmű volt számára, hogy ezen az úton megy tovább.
4: És akkor ebbe a 7 mérföldes csizmába, amiről most itt beszélt, mi minden fér még bele az életükbe, szóval ugye sok mindennel fog, de így vannak még nagy tervek a jövőre nézve?
5: Hát tervek mindig vannak, a tervek nélkül nem lehet meglenni, én azt gondolom, akárhány éves az ember, hogyha nincs terv, akkor az probléma. Úgyhogy egyrészt az mindig sarkalja az embert, ha bábszínházi résznél tartunk, hogy újabb és újabb darabokat kell létrehozni, hogy ez milyen legyen. Azt nem úgy van, hogy az ember azt mondja, hogy ó, most kell egy új darab, hanem ahhoz meg kell jönni az ikletnek.
4: De mi adható el a mai közönségnek, mert az is fontos.
5: Igen. Nagyon sokan elmentek, meg nagyon nagy irány van a nagyon picik felé, a 0-3 éves korig, őket csecsemőszínháznak mondják. Ez egy, azt mondom, hogy viszonylag új irány, holott nem, csak most már elég sokan foglalkoznak vele. Akkor ugye az iskolákban a pedagógiai, vagy a drámapedagógiai órák, amik kapcsolódnak a bábszínházi részekhez, az is egy új iránynak mondható a bábszínház terén. És azt meg ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sokan kezdenek már felnőtteknek játszani. Tehát a Budapest Bábszínház például abszolút ebbe az irányba elment, és nagyon-nagyon jó előadások vannak.
4: Mert hogy a báb az nem csak a gyerekeké, hanem így a felnőtteké is.
5: Így van, hogy a báb az nem gyerekfüggő, az abszolút mindenki. Sőt, a Paprika Jancsit is mondjuk 0-tól 99 éves korig bárki.
4: Mert hogy a mese mondjuk, ugye, ha meséről beszélünk, ugye a mese az altat, de mondjuk a felnőtteknek akár irányt is mutathat.
5: Irányt is mutathat, meg a régieket, ugye, ha a vásárit nézzük, akkor ott meg természetesen mindig megmondja, hogy mi a jó, meg mi a rossz, mindig lehet tanulni belőle.
4: Legyen ez a részről, köszönjük!
5: Én is köszönöm szépen!

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Fél öt van, folytatódik az Országjáró magazin. Ma a Szentendre és Kanzánbe hívogatjuk Önöket még egészen 5 óráig. A hétköznapokban gépek vesznek minket körbe, nem csak az utakon vagy az irodában, de a háztartásainkban is. Hogyan lehet ezeket az igen hasznos eszközöket tudatosan és tartósan használni? Milyen energiafaló lehet egy korszerűtlen gép? Hogyan lehet energiatakarékossá nevelni a fiatalokat? Erről is beszélünk mindjárt. És érkeznek hozzánk olyan tervező grafikus fiatalok is, akik az egykori paraszti konyhákat tanulmányozva, azokból inspirálódva, egy-egy motívumokat kiragadva alkottak modern, izgalmas, fiatalos, népies és merészen urbánus grafikákat. Hogyan költözik át a tulipán a falvédőről az AI generált a látványvilágba? Ez is kiderül. Tartsanak ma is az Országjáróval egészen 5 óráig.

0: Szeress úgy, ahogy neked jó, meg nekem jó. Hát valami ilyesmi volt a dalban is. Hát nem csak egymást kell szeretni, hanem mindjárt kiderül a háztartási gépeinket is, azért, hogy gondmentesen élhessünk és takarékoskodjunk az energiával is. Mészáros Fannihoz érkeztem meg, ő az Aprilia Magyarország cégvezetője, de van mellette egy társ, egy régi társ, de milyen jó barát, ugye? Ő a Forgómorgó?
1: Igen, ő a Forgómorgó, és hát most már idén 20 éves, mert 20 éve lépett újra porondra, azért mondom, hogy újra, mert talán az idősebb generáció már korábbról ismerheti. Hisz, hogyha itt a Skanzenben a fenntarthatósági kiállítást a Magtárban megnézik, akkor ott megláthatják, hogy már 1979-ben a képesportban is megjelent Forgómorgó, és akkor is arra buzdított, hogy kevesebb energiát használjunk, ne pazaroljuk az energiát. És amikor az Aprilia Magyarország 2004-ben létrejött, akkor újra színpadra szólítottuk, hiszen nagyon kedves figura, és nagyon sokak szívéhez tud szólni, és a gyerekek és a felnőttek is szeretik, és talán megfogadják a tanácsait.
0: Tulajdonképpen ez egy villanyóra, egész egyszerűen?
1: Igen, Forgómorgó egy villanyóra, aki azért forog és morog, hogyha túl sokat pazaroljuk az energiát, ha túl gyorsan forog a számlálója. Úgyhogy arra kell törekedni, hogy ezt kicsit lassítsuk.
0: Mi mindennel lehet arra törekedni, hogy lassítsuk az energiát, ne fogyasszuk, ne pazaroljuk? Tehát például ugye ilyen alapvető tippek, hogy ahol nem tartózkodunk a háztartásban, ott ne égjen a villany, vagy a stand-by üzemmódból is vegyük ki a háztartási gépeket, vagy akár elektronikus eszközöket, mert az is sok apró, sok kicsi sokra megy alapon, azért az is hozzátesz a villanyszámlához. De mi mindent kell még ahhoz, hogy jól működjön, energiatakarékosan működjön egy háztartás?
1: Igen, hát egyre több készülékünk van, ugye a klasszikus hűtőmosógép mellett ma már számtalan új készülék is fogyasztja az áramot a háztartásba. Egy-egy ilyen meleg nyár után nem lehet azon csodálkozni, hogy egyre többen például légkondit is felszereltetnek, ami ma már ugye télen fűtésre is alkalmas, de hát ez is egy újabb készülék. Aztán ott vannak az airfryerek, ami szintén egy új készülék. Tehát mindegyiknél nagyon fontos az, hogy a használati útmutatót olvassuk el, hiszen abban számtalan olyan tanácsot kapunk,

0: nagyon sokat tesz a készülékért, tehát mind a mosogatógépnél, mind a mosógépnél a szűrőt azt rendszeresen tisztítani kell. Ezt muszáj, tehát gondmentes készülékünk akkor lesz, hogyha nem gondozásmentes, nekünk tenni kell érte. De szoktuk azt is javasolni, hogy időnként, rendszeresen, mondjuk havonta egyszer, érdemes mind a két készüléknél egy teljesen üres programot magas hőfokon elindítani. Tehát mondjuk mosógépnél akár 90 fokon, de minimum 60 fokon. Hiszen ez segít minket abban, hogy az esetlegesen lerakódott mosószereket eltávolítsa a rendszerből, illetve ugye sokszor mosunk most már alacsony hőfokon, de akkor a baktériumok elszaporodhatnak. Egy magas hőfokú mosás kitisztítja gyakorlatilag a baktériumokat is a készülékünkből, és a lerakódott mosószert. Szóval ez egy olyan karbantartási módszer, amelyet mind a mosógépnél, mind a mosogatógépnél alkalmazhatunk, és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb ideig működjenek a készülékeink.
1: Itt a mindenmentes hétvégén ugye az a gondolat fogalmazódik meg, hogy a régi tudást azt éltessük tovább a jelenbe, a régi hagyományos paraszti gazdaságban ott lévő megoldásokat ne felejtsük el a hétköznapokban is. Hát a gépek világában mi lehet az a tudás, a gondosság, az örökérvényű tárgyak felé való törekvés, vagy eszközök felé törekvés, amit tovább vihetünk?
0: Igen, én azt gondolom, hogy kifejezetten jól illik ehhez az egész koncepcióhoz az, hogy vigyázzunk a tárgyainkra. És ugye a háztartási gépek egyre okosabb lesznek. Ma már jön a mesterséges intelligencia, szinte mindent magától csinál egy készülék. Ő maga szól, hogyha egy karbantartási programot el kell indítani, de azért azt csak nekünk kell elindítani. Tehát a készülékek egyre okosabbak, de azért mi sem maradjunk le mögöttük, és igenis tehetünk azért, hogy ezek a készülékek minél hosszabb ideig és minél kevesebb hibával működjenek.
1: Rossz nyelvek azt mondják, hogy a gépekbe be van programozva, hogy 2, 5, 8 év után elromoljanak. Hát nem tudom, most Fanninak a nehéz feladat, hogy erre válaszoljon. Biztos nincs beleprogramozva, de valahogy így érezzük, hogy cserélni.
0: Hát a statisztikák nem ezt mutatják. Én is mindig hallom ezt, és ilyenkor mindig mosolygok, mert például az én hűtőgépem az idén lesz 20 éves, és még egyszer nem látott szerelőt. Mondjuk rendszeresen kitakarítom, annak ellenére, hogy no frostos készülék, azt is időnként le kell olvasztani és karban kell tartani. De a statisztikáink azt mutatják, hogy nagyon öregek a készülékeink. Tehát, hogy akár 15-20 évesek is, de 8-10 évnél rendkívül sok az, ami idősebb, akár a mosógépekről, fagyasztókról ne is beszéljünk, mert tényleg még szinte a háztartásokban található fagyasztók fele több, mint 10 éves.
1: Akkor ezt a városi legendát most megcáfoltuk. Köszönöm szépen, holnap is itt lesznek a mindenmentes hétvégén. Mészáros Fannit hallották, aki arról beszélt, hogy hogyan lehetnek gondmentesek a háztartási gépeink.
2: Rejtett kincsek.
3: Játék az országjáróban.
1: Mai harmadik feladványunk így hangzott, hány tájegységet mutat be a Szentendrei skanzen, tehát egy számot vártunk Önöktől, a leggyorsabb helyes megfejtő most itt van velünk telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
4: Jó napot kívánok, Marianna vagyok, Budapestről.
1: Üdvözlöm Marianna, hát hány tájegység fedezhető itt fel?
4: 9 tájegységből,
1: így van.
4: Még elhangzott a műsor legelején.
1: Hát akkor velünk volt az elejétől kezdve, ennek nagyon örülök.
4: Én igyekeztem, igen. És magam is ilyen hagyományőrző vagyok, szeretem én is ezeket a régi praktikákat alkalmazni.
1: Akkor biztos sok minden ismerős volt, amiről itt ma beszéltünk.
4: Nagyon sok minden ismerős volt.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. A mindennapokban is használja és hasznosítja ezeket. Hát örülök, hogy akkor talált szívének kedves üzenetet, információt, és biztos vagyok benne, hogy a Szentendrei skanzenban is többször járt, hiszen tudja a megfejtést. 9 ez a helyes megfejtés. Gratulálunk, vendéglátóink ajándékát nyert és egy páros belépőt a Mami Blue című film premier előtti vetítésére.
3: Országjáró.
2: Történetek közelről.
5: A következőkben a folytatásban itt az országjáróban újra startot veszünk. Restart műhely, javíts meg a tárgyaidat. Ezzel kapcsolatosan érkezett hozzánk Fár Tamara, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közönségszolgálati osztályvezetője. Kezi csókolom, a kezében egy kutyus, amit már megjavítottak?
6: Így van, üdvözlöm a hallgatókat. Ez egy plüss kutya, amit tavaly ősszel javítottak meg kollégák, illetve lelkes Restart műhelyben résztvevő jelentkezők, hiszen ez a műhely, ez egy olyan foglalkozás, ahol a régi tárgyakat javítjuk meg, ugye ez nagyon benne van a paraszti gondolkodásmódban is a szemléletben, hogy ne dobjuk el a tárgyainkat, hanem javítsuk meg, a tárgyaink nem két-három évre szólnak, hanem több generációt szolgálnak ki. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy nagyon is fontos dolog, hogy közösséget szervezzünk, és ezt a javításhoz való jogot

0: illetve a javítást népszerűsítsük. Ezért találtuk ki a Restaurant műhelyt, amely a Ripper Cafék módszertanát követi, és minden lelkes jelentkezőt várunk, aki szeretné a régi tárgyait, ruhadarabjait, vagy régi plüssjátékait megjavítani. Hangsúlyozom, hogy textillel foglalkozunk, illetve...
1: Nem cipőjavítással.
0: Nem cipőjavítással, és nem a mosógép javítással foglalkozunk, hanem varni tanulunk, öltéstechnikákat, gombot felvarni, ne adj Isten stoppolni, hiszen ez is már teljesen kikopott a köztudatból.
1: És jut eszembe és szemfelszedés.
0: Igen, ez a szakma is teljesen eltűnt. Úgyhogy ez a javítást próbáljuk meg visszahozni a mindennapokba.
1: Azért ez nagyon komoly, egyszerűnek tűnik, de azért zokni, stoppolni, ez egyáltalán nem könnyű. Emlékszem, hogy nagymamámmal próbálkoztunk annak idején, nem tudom, ami gomboféle dologgal, fából, és azt hát próbálkoztunk, de hát ezt meg lehet tanulni.
0: Így van, ezt meg lehet tanulni, és az ember megtanulja ezeket a praktikákat, akkor a mindennapi életébe be is tudja építeni, és használni tudja.
1: És ez hasznos itt önöknél, mert a saját maguk tárgyait is megjavítják?
0: Igen, tehát hangsúlyozom, hogy
1: a restaurálás.
0: Így van, ezeket a restaurátműhelyeket restaurátor kollégák vezetik, és tényleg javítani várjuk a betérőket.
1: És vannak, akik jönnek, hoznak, miket például?
0: Régi kiszakadt formelt, amit nagyon szeret, de nem tudja szépen megjavítani, plüssjátékot, aminek leszakadt a szeme, vagy még jobban ki kell egy kicsit tömni. Ezeket lehet hozni, és ezeket megjavítjuk közösen.
1: És ugye eszembe jutott, hogy mekkora ötlet ez, mert hogy ezzel ide csalogatják az embereket, szóval a skanzenbe, mert ide hozzák javítani, és ha itt vannak, akkor ugye ez egy közelebb kerül hozzám, és onnantól kezdve másoknak is beszélek élményszerűen.
0: Így van, és közösséget is próbálunk teremteni, hiszen akik ott vagyunk 3 órán keresztül egy kisebb helyiségben, és közösen javítunk, összekovácsolódunk ezzel is.
1: Hát nincsenek javíthatatlan dolgok, azt meg tudják nagyon sokféle dolgot itt javítani a skanzenben, de tovább lépünk, mert ugye gyermekgazdaság, állatokat lehet etetni, kapálni is lehet, van itt Favilla, érkezett hozzánk Lengyel Emese, aki ugye rendezvény szervező koordinátor, sokféle szerepet betölt. Miért pont Favillával érkezett hozzánk? A szénagyűjtés ideje az már elmúlt.
2: Igen, hát az egyik legnépszerűbb gyermekélménypontunk a gyerekgazdaság, ahol élő tevékenységen keresztül ismerheti meg a gyerekek, hogy milyen lehetett a paraszti világ, a tanya udvarának a rendben tartása, a munkák a házban és a ház körül is. Bemehetnek a gyerekek a házba, kipróbálhatják, hogy milyen bútorokat használtak, milyen ágyban aludtak, felöltözhetnek parasztgazdának, parasztasszonynak, megetethetik az állatokat, ültethetnek különböző növényeket, és nagyon élvezik, főleg a városból nem kertes házban felnövő gyerekek, imádják ezt a helyszínt.
1: De élmény lesz, szóval kapálni kiskapa ásó.
2: Igen, ezt mondom, gyerekélménypontnak is hívjuk, és imádják ezt a gyerekek. Itt órákat eltevékenykednek a földműveléssel, állatetetéssel, a házkörüli munkákkal. Nagyon szeretik a szülők is, gyerekek is.
1: És újat tudnak mutatni, és ahogy mondta, ugye, mert a belváros közepéből érkezők életükben nem is láttak ilyet, lehet, hogy még fényképen sem.
2: Ez pontosan így van, nincsenek már. Akinek nincs már vidéken, falusi házban élő nagymamája, aznak itt egy lehetőség, hogy megtudja, hogy hogyan működtek ezek a dolgok régen, és mivel a gazdasági évet ősszel, novemberben már lezárjuk, itt mi is lezárjuk a rendezvényeink sorát, és a legutolsó fesztiválunk, rendezvényünk a Szent Márton nap, az Újbor Fesztivál. Ugye ilyenkor tartanak kis farsangot, amikor még a karácsonyi nagybőt előtt jókat lehetett mulatozni, enni, inni. Ugye a kilibát nem eszik, egész évben éhezik. Úgyhogy ezt igyekszünk lehetővé tenni.
1: És lesz lampionos felvonulás is?
2: Lesz lámpás felvonulás, igen, a gyerekek részére mindkét napon, szombaton és vasárnap is, és ezen kívül a gyerekeknek szóló különleges tárlatvezetéssel készültünk, Márton gazda vezetés, és lesz gasztrotúra is felnőtteknek.
1: És milyen lesz az újbor? Mi ennek ígérkezik?
2: Hát ezt majd a borászoktól megkérdezzük, amikor megérkeznek, hogy éppen kinek milyen az újbora.
1: Minden esetre a program színes és kellemes lesz itt a skanzában. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
2: Köszönjük szépen.

0: És a folytatásban ismét a fiataloké a szó, mert hogy a múzeumban a hagyományos értékek ott vannak, de kellenek a fiatalok, a generációk, akik továbbadják majd ezt. És itt áll mellettem Kardos Virág, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik közönség szervezője és önkéntese, aki úgymond belenőtt a múzeum pedagógiába, hogyha minden igaz, meg a múzeumi életbe. Hát Virág, mikor járt itt először? Gyerekként?
1: Mondhatjuk igen, hogy gyerekként. Igazából 14 éves koromban kezdtem el itt önkénteskedni, és hát igazából ez így bele is ment utána a fiatalkorba is, hogyha így visszakanyarodhatunk ehhez, mert hogy az iskolai közösségi szolgálatot, ezt a kötelező 50 órát a középiskolákban, ezt is így csináltam nagy részt.
0: Mert hogy lehet most is jönni önkénteskedni a múzeumba, a skanzen területére?
1: Így van, tehát, hogy aki iskolai közösségi szolgálatot szeretne teljesíteni, tud hozzánk jönni. Elsősorban ugye a nyári táborainkba kisegítőként, de egyébként ugyanúgy, mint az önkéntesek is nálunk, tudnak kiállításőrzésre, kertészkedésre jönni például, vagy a rendezvényekre kisegítőnek.
0: És mai napon is volt egy közösségi élmény, amit együtt készítettek, és ezeket a közösségi tevékenységeket együtt csinálták nagyon sok fiatallal, akik a mindennapokban is segítik a múzeumot. Tehát mi készült az önök portáján?
1: Igen, most itt az önkéntesek, ugye, akik bevonjuk a fiatalokat és az X-eseket is, Csalamádé készítés volt. Ez egy ilyen kis csapatépítő program volt nekünk, és akkor az ide látogatók meg tudták nézni, hogy hogyan készül ugye egy házilag, tehát nem tartósítva meg nem a boltokból egy csalamádé, és közben ugye azt is láthatták, hogy itt milyen önkéntes közössége van ennek a múzeumnak, amiben ugye az ifjabbak is csatlakozhatnak, miután elvégezték az 50 óra közösségi szolgálatot.
0: És jótékony célra ajánlják fel azt a sok-sok üveg csalamádét, amit itt eltettek télire.
1: Így van, a vasárnapi merőkanálnak fogjuk majd felajánlani, és hát nagyon nagy szeretettel várják, és reméljük, hogy majd a jövőben ebből egy ilyen nagyon jó közösségi kapcsolat tud majd kialakulni a múzeum és az egyesület között.
0: Jöjjenek tehát a fiatalok, segítsék a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot. Kardos Virág önkéntes volt az Országjáró vendége.
2: Országjáró. Úton Magyarország szívében.
3: Múlt, jelen, jövő, pontosabban múlt és jelen, mert hogy etnográfia és kortárs grafika. Vendégünk a folytatásban itt az Országjáróban, Szlama Norbert, a Budapesti Metropolitán Egyetem szabad művészet doktora, ugye jól mondom?
4: Így
3: szabad
4: van.
3: Művészet doktor, én utána néztem, de a hallgatóknak is mondjál, hogy ez mit jelent.
4: Ez tulajdonképpen a művészeti területen a doktori fokozat megnevezése.
3: Ez nem egy általában használ, de van ilyen.
4: De van ilyen, így van, így nevezzük a művészeti területen a doktori fokozatot.
3: Na, és akkor volt egy olyan kiállításuk, amiben ön kurátor volt, és ennek a kiállításnak a címe Palóc leves kiállítás. Már maga a cím is érdekes.
4: Igen, ez már a második ilyen együttműködésünk a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal.
3: Hogy kerül a leves az asztalra?
4: Hogy kerül a leves az asztalra? Hát kicsit távolabbról indítanék, megpróbálom gyorsan összefoglalni. Még a doktori kutatásom kapcsán a tervezőgrafika interdisziplinális természetével foglalkoztam, tehát azzal, hogy más tudományterületekkel hogyan működhet együtt a tervezőgrafika. És akkor a kutatási eredményem azt igazolták, hogy az etnográfia, a néprajz és a tervezőgrafika kutatási módszertana az majdnem ugyanaz. És akkor ezért az oktatás módszertani innováció, amit kialakítottam, kézenfekvő volt, hogy először az etnográfiával próbáljuk ki, és a néprajzi, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint szerintem az egyik legkreatívabb múzeum, partner volt ebben.
3: És akkor minden a múltban gyökerezik.
4: Minden a múltban gyökerezik, ráadásul ugye az etnográfiának van ez az időtlen természete, mert minden, ami most körbevesz minket, ez is az etnográfiai kutatás része.
3: De ez a nagy ötlet, hogy a palócleves kiállításra kerüljön, és hogy kerül az asztalra, akkor hogy kerül az asztalra?
4: Hát igen, most már ugye a váratás után elmondom, hogy hogyan kerül az asztalra a palócleves.
3: Ilyen tálalásban.
4: Igen. Az elképzelésünk az volt ennél a projektnél, amikor ezen gondolkoztam, hogy a hallgatóink, a Metropolitan Egyetem hallgatói és a professzionális művészek, illetve a Magyar Plakáttársaság, akik együtt dolgoztunk ezen a projekten, foglalkozunk a gasztronómiával. És a gasztronómiát egy olyan fogalmon keresztül szerettem volna megfogni, ami nem teljesen egyértelmű, és nem feltétlenül azt jelenti, amit gondolunk. Mert a palóclevesről nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy népi étel, pedig nem. hogy a Gundel étteremben készült először palócleves. Ez tulajdonképpen egy művétel.
3: Hát a jó palócok azt mondják, hogy minden, ami a kertben megterem.
4: Így van, így van, így van. És ugye az igazság az mégis egy picit más. És ez a kettős természete ennek a szónak, ez az, ami engem nagyon megihletett. És akkor erre építettük fel ezt az egész együttműködést, ahol a hallgatóink berendezett konyhákat néztek meg itt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
3: A kiállítás képe berendezett konyhák.
4: Igen. Különböző társadalmi rétegek, különböző tájegységek konyháit nézték meg, és ezekből választottak ki vagy valamilyen társadalmi szituációt, vagy népcsoportot, vagy pedig társadalmi osztályt, amire reflektáltak ők a kortárs grafika eszközeivel.
3: Akkor most is reflektáljanak. Székely Anita, ugye kezdi csókolom. Na szóval, hogyan találtak itt egymásra ön és a palócleves?
5: Jó napot kívánok! Az én projektem az egy térinstalláció lett, és az ihletődés az onnan jött, amikor végignéztük a skanzent, és beléptünk egy paraszti ház konyhájába, és dr. Sári Zsolt szájából hangzott el az a mondat, hogy az otthon lelke a konyha.
3: És az egyik ötletgazda.
5: Igen. Az otthon lelke a konyha lelke pedig a tűzhely. És én ezért azt a címet adtam a munkámnak, hogy hová lett a tűz. Mert úgy éreztem, hogy ha a régi konyha lelke a tűz volt, akkor a modern konyha lelke az hol van?
3: Ez egy nagy kérdés, és hol van?
5: Ez
3: ugye a házi tűzhelye az ugye mindennél fontosabb volt, annak őrzés, annak melegsége, a család, stb., és akkor ne folytassam.
5: Igen, pontosan. És a mai konyhákban úgy vettem észre, hogy az indukciós főzőlapok, a mikrohullámos ütő, meg mindenféle elektronikai eszközök átvették a szerepét a tűznek, és a munkám középpontjában ezért egy mikro áll, amiből egy animált gif vetül ki a szemközti falra, ami egy tűz képét jeleníti.
3: Na és akkor tovább lépek, Fazakos Esztert, mi hozta tűzbe a projekt kapcsán?
6: Egy bögre konkrétan. Konkrétabban a diszfunkcionális bögre, ami tulajdonképpen egy hat elemből összerakható bögre.
3: Tehát ez nincs szerepe akkor?
6: Semmi az égvilágon.
3: Csak van.
6: Igen. Az a helyzet ezzel a bögrével, hogy összerakva is csak majdnem működik. Viszont a folyamat az elképesztően jó volt, és azóta folyamatosan azon gondolkozok, hogy milyen tárgyakat lehet még diszfunkcionálissá tenni.
3: Jó, hát értem, de mit lehet ebből tanulni? Tehát hosszú távon kamatoztatni egy fiatal, ugye, aki még ezt tanulja, itt van az út elején.
6: Mit lehet ebből tanulni?
3: Eddig mit tanult?
6: Eddig azt, hogy minden használhatatlanná változtatható, és valahol van ennek értelme.
3: Hát van értelme, és ennek az egésznek ugye, hogy ezt kitalálták itt, mint ötlet, visszalépek Szlama Norberthez, szóval a fiatalokon is látszik, a kisugárzásukon, a hozzáállásukon, hogy ezt a világot szeretik, kedvelik, és ebből ők tudnak valamiféle profitot jó értelemben maguknak kovácsolni.
4: Igen, számomra ez a legnagyobb öröm, hogy ahogy említettem, ez egy oktatási innováció a részemről, és a hallgatók, többek között Anita és Tike is, olyan fantasztikus motivációval vágnak ebbe bele, és olyan fantasztikus energiával és ötletekkel csinálták végig, amire nem is számítottam az elején.
3: Tehát régi ízek, új vonalak, ez a kiállítás, ez látható még?
4: Ez látható még október 31-ig látható, és utána a Mártonnapi Fesztivál keretében még két napig meg lehet látogatni a kiállítást, sőt, workshopot is fognak tartani a lányok, akik az előbb beszéltek, a hallgatók. Egy kollázs workshopban vehetnek részt majd a látogatók a kiállítás helyszínén az Erdélyi Tájegységben.
3: Köszönjük szépen, nagyon érdekes ez a téma, minden jót!
4: Köszönjük szépen!
0: Kedves hallgatóink, az országjáró most elköszönt Szentendrétől, a Szentendrei Néprajzi Múzeumtól, de hallották, van program holnap is, a mindenmentes hétvége folytatódik, illetve hát az előbb hallott kiállítás is megtekinthető még, úgyhogy holnap is, hogyha ilyen gyönyörű idő van, jöjjenek és fedezzék fel a Szentendrei Néprajzi Szabadtéri Múzeum kincseit. Az országjáró 347. adásra szólt innen, és mi most fájó szívvel, de továbbállunk, jövő héten is majd számítunk önökre, akkor Balatonfüredre hívogatjuk önöket. Az országjáró délután délután 2 és 5 között szól majd Balatonfüredről. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársak voltak Barna Tamás, Petelilla, Fehér Miklós, Olá Tamás, Pap János és Tóth Attila, hangmérnök kollégáink Járic István, Szenes Tamás, Galló Dániel és Farkas Bálint, a zenéket Radics Zsuzsa válogatta. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen, hogy ma nem volt országjárómentes az önök szombatja, viszont a Skanzenban minden mentes hétvége még holnap is. Cifra Szilviát hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itthon nincs munkám.
3: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
1: A Cinefest közönség díjas filmje.
4: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
5: Azt már nem fogod.
1: Főszerepben Füranikó és Vilmányi Benett.
6: Mármely táncolunk?
1: Mármely Bdó. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.

0: 17 óra, jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Tízezrek tüntettek több spanyol nagyvárosban. Folytatódik a kellemes őszi idő. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alkalmazva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, így reagált a Fidesz frakció, a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására. Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólított fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Tízezrek vonultak utcára megfizethető lakhatást követelve Spanyolország több nagyvárosában. Valenciában néhány tüntető megdobálta a rendőröket, akik gumibottal és gumilövedékekkel próbálták feltartóztatni az embereket. A Bérlők Érdekképviseleti Szövetsége azután hirdetett tüntetéseket, hogy a parlament tegnap elutasította a kilakoltatásokat megtiltó kormányrendeleteket. A követelések közt szerepel a lakbérek jelentős csökkentése is, ennek elérésére általános sztrájkot szorgalmaztak a megmozdulások szervezői. Este tartják a hagyományos merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csak nem 2,5 millió nőt érint, itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. Holnap is marad a zavartalanul napos idő. A szél néhol megélénkül, hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. 17 óra 30 perckor krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
3: Magyarország történelme mozgalmas évszázadában, 1918 és 2018 között többször is megtörtént az államhatár lezárása, majd megnyitása. Milyen koncepciók, milyen szándékok jegyében, milyen politikai, gazdasági, etikai súlyuk volt a zárásoknak, nyitásoknak? Milyen szerepet játszottak a nemzetbiztonsági szempontok? Változott-e a magyar állam és a magyar nemzet presztízse a nemzetközi térben? Határzárások, határnyitások Magyarországon 1918-2018.
2: Kiemelés tőlünk. Vasárnap reggel 6 órától a Kossuth Rádióban. Palicstól Pöstyénig, Husztól Hátszegig nem minden a megmaradásról és az igazi magyarságról szól, de arról is. Integráció és asszimiláció, migráció és haza a magasban. Együttélés a többséggel, közben figyelés Budapestre, székely mítosz a magyarországi turistáknak, vegyes házasság és a kisiskolák roma magyarjai. Élet kisebbségi magyarként, akinek az anyanyelve még mindig magyar. Határon túli magyar újságírók műsora Rácz Vince vezetésével minden vasárnap reggel 7-től 8-ig a Kossuth Rádióban.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
4: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stoll Lucával, október 5-től a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Jelenlét. Romák és a közélet.
6: Dévli szerekhávtumér romali, Noroksi szanatácsi buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Roma és nem roma emberek találkozása, hagyományőrzés és közös programok. Hetedik alkalommal rendezték meg a Toronyirántvásári Forgatag és Esélyegyenlőségi Napot Győrújbaráton. A rendezvényről Jakus László, a Cinkapanna Roma Kulturális Egyesület vezetője beszél. Bányászati hagyományok, közösség és összetartás. Erről is szólt az idei bányászünnep Karantságon. A település múltjában a bányászat és a roma közösség története is szorosan összefonódik, meséli Olán Andorné, Karantság polgármestere.

0: Hetedik alkalommal rendezték meg Győrújbaráton a Toronyi Rántvásári Forgatag és Esélyegyenlőségi Napot, amelynek célja, hogy közös programokon keresztül hozza közelebb egymáshoz a roma és nem roma közösség tagjait. A rendezvényről, a programokról és arról, miért fontos 7 év után is életben tartani ezt a kezdeményezést, Jakus László, a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke beszélt a helyszínen.
1: Itt vagyunk most Győrújbaráton a Toronyi Rántvásári Forgatag nevű rendezvényen, amely a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület szervezésében valósult meg. Mit kell tudni erről a mai napról, milyen programokkal várjátok az érdeklődőket?
2: A Toronyi Rántvásári Forgatagot már 7. alkalommal szervezzük meg, és ez az alkalom a mostani egy esélyegyenlőségi nap is egyben, úgyhogy rengeteg esélyegyenlőségi témájú programelem volt már eddig is, tehát gyerekeknek szóló, időseknek szóló programelemek, illetve hát a délután folyamán pedig fellépőket várunk, Báder Marit, a Karaván Família együttest, illetve a Várakozni Tilos együttest, aki egy győri zenekar. Úgyhogy igazán izgalmas rendezvény volt már eddig is. A megnyitóval együtt egy terményáldás is volt, amit dr. Várszegi Asztrik volt pannonhalmi főapát celebrált, illetve itt volt az agrárminiszter úr is, aki megnyitotta a rendezvényünket. Maga a program az Győrújbarát önkormányzatával közösen valósul meg Európai Uniós forrás támogatásával.
1: Ugye már említetted, hogy 7 éve megrendezitek ezt a közösségi napot, vagy ezt a családi napot. Miért tartjátok fontosnak, hogy ez évről évre visszatérjen?
2: Azért tartjuk fontosnak, mert közösségépítő ereje van, és hihetetlenül prioritásként kellene kezelnie egyébként a közösségeknek, hogy foglalkozzanak saját magukkal azzal, hogy a kohézió az erősödjön, mert így tudjuk felhívni a figyelmet olyan dolgokra, aminek tehát hétköznapi ember figyelmét elkerüli, akár így az esélyegyenlőséggel kapcsolatban, tehát hogy azokra a rászoruló célcsoportokra, akik köztünk élnek, de lehet, hogy ebben a nagy sürgésforgásban nem is látjuk őket.
1: Ugye említetted, hogy gyerekprogramokkal is készültetek, volt, ami már ugye meg is valósult. Milyen foglalkozáson vehettek részt a gyermekek?
2: Különféle, akár ilyen logikai fejlesztő foglalkozások voltak, kézműves foglalkozások voltak. Ugye a rendezvény előtt rajzversenyt hirdettünk esélyegyenlőség témában, főleg a felsősöknek, általános iskolásoknak, az óvodások, azoktól azt kértük, hogy a család témában rajzoljanak. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon szép rajzok készültek el. Gyerekeknek egy ilyen kicsit ilyen motiváló zenei program is volt, a Sziporka zenekar. Én is csodálkozva hallgattam, hogy hogyan próbálják érzékenyíteni akár a gyerekeket a rendőrség felé, tehát hogy a rendőrökről énekeltek, tehát hogy nagyon-nagyon kedves kis előadás volt. Úgyhogy amúgy a kézművesek, tehát a kiállítók, akik jöttek, árusok így a Városvásári Forgatagra, ők maguk is csinálnak is szalmafonást, akár nemezelést, tehát hogy mindenféle olyan kis program van, amivel a gyerekeknek tudunk kedvezni.

0: Hogy látjátok, kik látogatják az eseményt? Ugye sok családot látni, romák és nem romák vegyesen. Mik a tapasztalatok, hogy kik érkeznek a rendezvényre?
1: Ugye különleges település Győrőbarát, nagyon-nagyon kevés roma él itt, de azért is tartottuk fontosnak egyébként az, hogy itt konzorciumban valósítsuk meg ezt a programot, mert addig, amíg mondjuk egy borsodi településen romák, nem romák együtt élnek, minden nem roma elmondhatja magáról, hogy van legalább egy roma barátja, tehát hogy azért ismeri a kultúrát. Tehát itt azért a nyugati ország részben ez probléma, mert emiatt születnek az előítéletek, különféle sztereotípiák, vagy hát rögzülnek, mert nem találkoznak úgy roma emberekkel, a roma kultúrával. Ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy hiába ez egy ilyen Toronyránt-Vásári Forgatag nevű rendezvény, ami igazából nem tartalmazna cigány elemeket, akár kulturális elemeket. Ezzel, hogy így az esélyegyenlőségi nappal egybevettük, így roma fellépőket is hívtunk direkt azért, hogy ismerjék meg azt a színes lelkivilágot, azt a kultúrát, amiről néha azért legyünk őszinték, láthatlanba is ítéletet mondanak.
0: Milyen tevékenységeket végez még a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület itt a térségben?
1: Hát ugye az egyesületünk országos szervezet, tehát hogy a térségben is működtetünk tanodát, illetve az ország több részén, tehát összesen 5 tanodát tartunk fenn, amiben összesen 140 gyereknek nap mint nap oktatási felzárkózásban segítünk, illetve ilyen rászoruló embereknek, hátrányos helyzetű embereknek digitális fejlesztést tartunk szintén 5 helyszínen az országban.
0: Mit szeretnél, hogy a mai napról hogyan távozzanak itt a résztvevők, a látogatók, milyen élményekkel?
1: Igazából olyan előadókat hívtunk, akik szinte garantálják, hogy ez a meghökkenés, hogy én ezt nem is tudtam róluk, én ezt nem is gondoltam róluk, hogy ezt így is lehet, tehát hogy ilyenek is a romák, tehát hogy mindenképpen egy ilyen hatást szeretnék elérni az embereknél.
0: És hogy látod eddig, mik a tapasztalatok, hogy ez a mentalitás, amit mondtál is, hogy szeretnéd közelebb hozni így a roma, nem roma lakosságot, közösséget, hogy ez megfogan így az emberekben, és az ilyen programok segítenek azon, hogy ez a mentalitás legyen, amit említettél, és ne az, hogy nem ismerjük egymást, idegenek, nem tudjuk, hogy mit gondoljunk.
1: Hát most, hogyha rövid választ kell adnom, akkor azt mondom, hogy igen, de tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy aki ilyen típusú rendezvényeket szervez, az nagyon-nagyon okosan szervezze meg. Tehát, hogy nem kell túlerőltetni, nem kell az embereknek a képébe tolni, úgymond a dolgot, hanem egy ilyen szekunder hatásként érje az, hogy rádöbben arra, hogy a cigányok akkor annál sokkal többek és szebbek és színesebbek, mint amit amúgy látok vagy gondolok róluk. Úgyhogy én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ezt nagyon-nagyon alaposan, megfontoltan kell megcsinálni, és akkor hozza a hatást.
0: Jövőre is lesz Toronyránt-Vásári Forgatag itt Győrújbaráton?
1: Bízom benne mindenképpen, tehát hogy tervezzük azt, hogy lesz. Most igazából a finanszírozástól függ nagyon, bár én azt látom a Győrújbaráti Önkormányzaton, hogy ők annyira beleszerettek ebbe a rendezvénybe, hogy Európai Uniós vagy hazai támogatás nélkül is akár saját költségvetésből meg fogják csinálni ezt a rendezvényt.
0: Sok sikert kívánok akkor nektek a továbbiakban is, hogy ez még hosszú évekig tudjon működni.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Még ma is lehet építeni a bányászatra, a közösségre és az összetartásra, amelyet a bányászhagyományok jelentenek. A bányászat ugyanis több mint 100 éven át szorosan összekapcsolódott a magyar ipar és kultúrtörténettel, különösen olyan régiókban, mint Nógrád megye és a Salgó-Tarján környéki Szénmedence. A bányász közösségek sajátos kultúrája, hagyományai és egymásra utaltsága olyan erős közösségi köteléket teremtett, amelyek a mai társadalomban is ritkának számítanak. Karantságon, az egykori bányász településen a régi világ és a cigány emberek sorsa szorosan összekovácsolódott. Erről is szó esett az idei bányász ünnepen. Tarnóczi László Olán Andorné Erikát kérdezi.
1: Olán Andorné rangos elismerést vehetett át az idei bányásznapon. A bányász hagyományok ápolásáért Karantság polgármestereként kapott kitüntetést. Mit jelent ez az ön számára, és milyen hagyományai vannak itt a településen a bányászatnak?
2: Nagy figyelmet fordítunk erre a hagyományra, hiszen itt Karantságon is rengeteg bányász dolgozó volt. Többek között a családomban is nagyon gyakran előfordult. A férjem, apósom, édesapám, szomszédaim, szinte mindenki abból élt.
1: Barna kőszén bányászatról beszélünk elsősorban.
2: Így van, és tulajdonképpen rendkívüli módon lehetett ott langrétan felfelé menni, hiszen mi, ahogy a férjem bányász lett, rá egy-két évre egy örök lakásba laktunk Nagybátonban.
1: És még kedvezményes szenet is lehetett kapni a bányától. Sokat jelentett a bánya, egy nagy szociális erő volt, és nem csak a fizetésekben mutatkozott ez meg, hanem azokban a jóléti szolgáltatásokban, amit a bánya nyújtott, tehát a sportkörtől a nem is tudom még.
2: Közösségi ereje volt leginkább, hiszen olyan családi napok voltak minden évben, ahol az összes bányász család egy majálison megjelent, ott egész nap jól érezhettük magunkat. Tulajdonképpen olyan közösséget teremtett ez a munkahely, ami manapság már nagyon ritka.
1: A rendszerváltás környékén arra hivatkozva, hogy már nem éri meg kibányászni a szenet, bezártak a mély művelésű bányák, egy külszíni bánya maradt meg mindössze egész Nógrád megyében, noha volt több mint 40 bánya. Hogy élte meg ezt a bányásztársadalom?
2: Nagyon nehéz volt ezt megélni, hogyha a saját családunkra vonatkoztatom le, akkor is látom azt a nehézséget, amivel akkor küzdöttünk, hiszen nem tudták magukat hova tenni ezek az emberek. Akiket lehetett, akik ma olyan korban voltak, azokat azonnal küldték nyugdíjba, és igazából aktívak voltak még, viszont a fiatalok egyszerűen azt, hogy ők tiszenkedtesztek, hogy ők minden nap mentek, hogy éjszakára, nappalra, stb. Több műszakváltásban dolgoztak, és ez csak úgy hirtelen megállt, ezt nagyon nehezen élték meg, és a váltás volt nehéz, hogy hogyan tovább.
1: És nehezítő körülmény volt az is, hogy mind Bátonyterenyén, mind pedig Salgó-Tarjánban sorra zártak be a nagyüzemek, ezrével kerültek utcára emberek.
2: Így van. Akkoriban emlékszem, hogy az a nyár az úgy telt el, hogy munkakereséssel, majd az építőipar lendült be akkoriban valamelyest, és akkor a férjem ott találta meg helyét. Tényleg nagyon nehéz volt. Az egy kegyetlen helyzet volt akkor, mert annyi bányász volt itt is Karantságon, meg a környező palotákban, és az a lehetetlenséget, hogy mi történik, hogy a családok kezdenek tönkre menni. Mert a férfiak olyan dolgokhoz, italhoz nyúltak, ami addig nem volt szokványos, mert egyszerűen nem találtak a kiutat. És idő, nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy újra megtalálják magukat.
1: És a férfiaknak a szerepe a családban, a tekintélye is leépült ezáltal.
2: Pontosan ez okozta azt, hogy némelyik ember pohárhoz nyúlt, vagy kereste a helyét, mert tudta, hogy ő a család fenntartó, hiszen ez volt a szokványos, ez volt a megszokott.
1: Ráadásul a bányában jól lehetett keresni, tehát jó fizetéssel tudtak előre jutni.
2: Ez így igaz, mert egy 4 fős családban, hogyha dolgoztak 4-en, és az egyik bányász volt, akkor a bányász az többet keresett, mint a 3 a gyárban. Ez így volt.

0: Bányász hagyományok éltetéséért kapott elismerést. Mik ezek a hagyományok? Milyen ünnepeik vannak a bányászoknak, és ma mit jelenthet ez?
1: Nagyon sokat jelent nekünk. Minden szeptemberben a bányásznapot mi itt ünnepeljük a környező falvakkal együtt, Karancsalvon. Szent Borbála a védőszentjük a bányászoknak, és a múlt éven ez alkalomból is itt ünnepeltünk Karancsalvon.
0: Ez december elején van.
1: Így van, így van. És rendkívüli módon jól éreztük magunkat, és tulajdonképpen otthon találjuk magunkat azokkal az emberekkel, akik eljönnek így a megyéből, és akkor van miről beszélgetnünk. Tehát a bányász hagyományaink még mindig eleven élnek.
0: Bányász zenekar vagy énekkar, dalárda, művelődési házban valami összejövetel, rendszeres összejövetel, akár a bányász feleségeknek, akár a bányászoknak, vagy a gyerekeknek.
1: Karancsalvon helyben nem, Salgótarjánban igen. Ott gyűltek össze a bányászok, és akkor ott volt minden is, amit az imént elsorolt, igen.
0: Karancság ma hogy néz ki?
1: Hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a közösséget, amit 7 évvel ezelőtt nekem nagyon fontos volt, hogy meglegyen, az mostanra azt érzem, hogy kezd összekovácsolódni, amire nagyon büszke vagyok, nagyon sokat dolgozunk érte. Valamint az, hogy a gyerekeknek legyen egy olyan másodlagos helyük is iskola után, ami, ahol megint a közösséget találják meg, ez a jelenlétházunk. Nem a Fete jelenlétpontról beszélünk, hanem az önkormányzatnak van egy jelenlétháza, ahol is a gyerekeket várjuk minden tanítás után, iskolaszünetekben táboroztatunk. Van gyerekházunk, én tudatosan figyelmet fordítok arra, hogy a gyerekház, az óvoda, az iskola és a jelenlétháznak egy olyan kapcsolódása legyen, ami egymásra épül. Tehát aki gyerekházba megy, ott kezdi, ez 0-3 éves korig van, azokat megtanítja, akit a gyerekház vezetői arra, azokat a gyerekeket, hogy hogyan használják az evőeszközt, a mosdót, a nem tudom, az egyszerű dolgokat, az alapdolgokat. Az óvodában ezek a gyerekek már úgy tudnak menni, hogy erre külön időt nem kell fordítani, tehát már az érdemleges tanulási dolgokat el tudja kezdeni a gyerekekkel, és ennek az óvónak nagyon örülnek.
0: Karancság lakosságának több mint fele roma, a település pedig a megélhetés és egyéb szempontokat figyelembe véve a felzárkózó települések közé tartozik, de ez nem azt jelenti, hogy pusztán valamiért hátrányos helyzetű település, hanem valóban fel is zárkózó.
1: Így van. Tulajdonképpen a roma szót nem szeretem, én a cigány szót szeretem, én is cigány vagyok, és az egész családom, és rendkívül büszke vagyok erre, mert megdolgoztunk, meg mi is tanultunk azért, hogy ezt mi büszkén vállalhassuk, én azt gondolom. És igen, felzárkózó település vagyunk, viszont ezzel a lehetőséggel éltünk is. Nálunk épült 7 szociális ház. Itt a szegregátum, hogyha valaki ezt meglátja, akkor biztosan azt gondolja, hogy ez a falu közepe. Annyira szép.
0: Miközben olyan lakóknak hirdették meg, akiknek hát nyomorúságos volt a lakhatási körülmények korábban.
1: Nyomorúságos volt a lakhatási körülmények ezeknek az embereknek is, viszont a higiéniát ismerik. És hogyha megnézzük a szegregátumot, akkor mondom olyan, mintha a falu közepén lennénk, gyönyörű. Mert elkezdték az emberek felismerni, hogy a higiénia, a tisztaság, a rend, az mennyit jelent, és ahhoz nincs szükségük a pénzre. És rendkívüli módon látjuk azt, hogy hol kell segítséget nyújtani, mindig a jelzést megkapjuk, és hogyha vannak olyan családok, ahol hiányosságokat vélünk felfedezni, ott mindig segítünk.
0: A felzárkózó településekért rendszerben végzett munkájáért kapott az idén állami elismerést is.
1: Igen, ami szintén nagy megtiszteltetés volt. Ezt polgármesterek kaptak, akik együtt működnek a felzárkóztatás sémájával. Én azt gondolom, hogy ebben rendkívüli módon bele kellett, hogy kapcsolódjunk, hiszen jó dolgok születtek. Nálunk Karancsalvon van egy rekordtámpája, ami almunkban se születhetett volna meg, ha nincs ez a program.
0: Néhány évvel ezelőtt emlékszem, amikor a felzárkózó települések Ipolytarnóctól Nógrád Szakállon át közösen tartottak egy rendezvényt a sportpályán, akkor inkább még csak az igyekezet és a lelkesedés volt.
1: Igen, ami mára kiteljesedett. Úgyhogy öröm végigmenni a községünkön, és azt hiszem, hogy vannak nyomai itt a felzárkózó programnak.
0: A jelenlegi önkormányzati ciklusban mi az, ami ön előtt van még, amit mindenképp szeretne?
1: Van egy kultúrházunk, amit eddig a Fülke felhasznált, ők sérült emberekkel foglalkoztattak, de pár évvel ezelőtt kivonultak. és egyszerűen nincs közösségi terünk. Úgyhogy azt a kultúrházat nagyon szeretnénk, még hogyha nem be tudnánk tenni. Hát ehhez kellene különböző pályázatok, topos pályázat, falusi pályázat, ez egy pályázatból nem fog menni, úgyhogy még ez nagy álmom, hogy ez megvalósulja.

0: Ez volt a Jelenlét, roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó estét kívánok, Tesszári Nóra vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
3: Kétnapos kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. Fókuszban a költségvetés és a klímahelyzet.
2: Magánemberként tesz feljelentést Vitézy Dávid miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt.
3: Matolcsy György nem fogadja el, hogy az úgynevezett Erste ügyben gyanúsított lett. A döntés ellen panaszt nyújtott be.
2: Vasárnap is marad napközben a nyárias idő, csapadék kizárt. És most a részletek, a szerkesztő Farkas György. A jövő évi költségvetés és a klímatörvény áll az erdőbényei kihelyezett kormányülés fókuszában. Hegedűs Katalin összeállítása.
4: Az elmúlt évtizedek gyakorlatával ellentétben a kormány a költségvetési törvényt ősszel nyújtja be, illetve kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra. Erről Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt. A tárcavezető emlékeztetett, a 2027-es költségvetés része lesz a Tisza nyugdíjemelés, amellyel 28.500 forintról 120.000 forintra emelik a nyugdíjminimumot, sávosan növelik a kis nyugdíjakat, emellett emelik az árva ellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, valamint az időskorúak járadékát is.
5: Január 1-től a Tisza kormány a nyugdíjminimumot 120.000 forintra emeli, vagyis megnégyszerezi. És ami legalább ennyire fontos, a törvény ezentúl előírja, hogy minden januárban ugyanannyival kell emelni ezt, mint általában a nyugdíjakat.
4: A tárcavezető emlékeztetett, Magyarországon a nyugdíjasok negyede szegénységben él. Sokuknak kell megküzdeniük olyan mindennapi gondokkal, amelyeket a szerencsésebb sorsúak elképzelni sem tudnak.
5: Az öregségi nyugdíjminimum, vagyis az a jogszabályi alsó határ, amelynél alacsonyabb teljes öregségi nyugdíjat nem lehet megállapítani, 2008 óta változatlanul 28.500 forint. Csak azért, hogy értsük, ez kevesebb, mint napi 1000 forint. Élelmiszerre, gyógyszerre, lakhatásra, megélhetésre. 18 éve nem nyúlt hozzá senki, miközben az árak több mint kétszeresükre, a bérek pedig többszörösükre nőttek.
4: A Tisza kormány azért szakít azzal a gyakorlattal, hogy a költségvetési törvényt már tavasszal benyújtja az országgyűlésnek, mert ősszel sokkal pontosabb adatok alapján lehet megalkotni a jogszabályt, így nincs szükség a korábbi kormánynál megszokott folyamatos módosításokra. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen egyébként a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Ezt szintén a Facebookon jelentette be Gajdos László miniszter, aki szerint a jogszabály lesz a hazai környezetvédelem bibliája. Éppen jelentős hatásai miatt legalább 4 hetet kértek a civil szervezetek az előkészítés alatt álló klímatörvénytervezet véleményezésére.
2: Az Erdőbényén tartott kihelyezett kormányüléshez időzítve a Független Benzinkutak Szövetsége arra hívta fel a figyelmet, hogy nemrég bezárt a helyi töltőállomás, így a község lakóinak 16-20 kilométert kell kerülniük ahhoz, hogy tankolni tudjanak.
3: A szövetség szerint a kormánynak kellene elérnie, hogy az erdőbényei benzinkutat újra megnyissák. Az erdőbényei kihelyezett kormányülés előtt a kormányfő még pénteken országjárása Kisvárdai állomásán jelentette be, hogy a mezőgazdaság és a hazai kisboltok védelme érdekében meg kell fontolni az árstoppok és árrésstoppok kivezetését.
2: A kormányfő szavaira reagált a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalina Krónikának, Hajnóczki Mátyás összefoglalója.
6: Az ár és top fenntartása súlyos torzulásokat okoz a hazai gazdaságban. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett rá. A Fidesz kormány az élelmiszerek drágulásának megfékezésére vezette be a rendszert, negatív hatásait már a leginkább a termelők és a kiskereskedők szenvedik el. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára azt mondta.
7: Az ár és sapka a diszkontokat még erősebbé tette. A diszkontláncokban a magyar feldolgozóiparnak csak néhány szereplője tud megjelenni a polcokon. van, az a nagyon sok ezer feldolgozóipari szereplő, a KKV szereplők, feldolgozóipari beszállítók, azok csak a kisboltokban találják meg a kereskedőknél a polcokon a helyeket, úgyhogy eljuthassanak a vásárlókhoz. 3 millió magyar ember még vidéki kis településeken, ennyi ember élelmiszerellátását kockáztatja jelenleg hatályos ár és sapka, és nem csak a kisboltok bezárásáról van ugye most már szó, hanem arról, hogy a feldolgozóipari kisvállalkozásoknak a jövőképe is sajnos egyre nehezebb, hogyha ez az ár és sapka megmarad.
6: A gyakorlat nem csak a termelőket hozta nehéz helyzetbe, hanem a vidéki kistelepülések kereskedőit is felőrölte. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében több kisbolt kényszerült bezárásra, mivel a rájuk nem vonatkozó szabályozás ellenére sem tudtak versenyre kelni a dömpingáron értékesítő nagy nemzetközi láncokkal. Az intézkedés eltörlését a szervezet helyesli.
7: Egyáltalán nem az ár és sapka okozta korábban sem az inflációt, így a jövőben sem az ár és sapka kivezetés fogja okozni az inflációnak az emelkedését. Az árakat a piac szabályozza, és a piacnak a működési mechanizmusát vissza kell adni, mert minden olyan intézkedés, ami ilyen erős állami beavatkozást mutat, a sajnos a károkat nagyon sok szakmai szervezettel közösen fordultunk miniszterelnök úrhoz azzal a kéréssel, hogy sürgetően helyezzék hatályon kívül az ár és sapka rendelkezést, mert ezek a folyamatok, ezek a rossz folyamatok sajnos nem lesznek visszafordíthatók.
6: Magyar Péter előzőleg azt mondta, mivel az infláció korábbi szintekről 1,7%-ra mérséklődött, a gazdasági környezet megengedni az ár és stop kivezetését, de a végleges döntést nem hozzák meg egyoldalúan. Az intézkedés feloldása előtt egyeztetnek az élelmiszerüzletláncok képviselőivel és a szakmai kamarákkal.
2: Magánemberként tesz feljelentést Vitézy Dávid közlekedési miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt.
3: A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület

0: hogy nem fogadja el, hogy az úgynevezett Erste ügyben gyanúsított lett. A döntés ellen panaszt nyújtott be. A volt jegybank elnök egy közleményben tudatta, hogy az eljárás részleteiről nem nyilatkozik, álláspontját csak a törvényes eljárás keretében védője útján fejti ki. Részletek Hajnóczki Mátyástól.
1: A nyomozóhatóság 2026. szeptember 22-én hallgatta ki gyanúsítottként Matolcsi Györgyöt a jegybank korábbi 2023-2024-es felügyeleti eljárásaival összefüggésben. A volt jegybank elnök védője szeptember 28-án kérte a gyanúsítás megalapozottságának felülvizsgálatát. Matolcsi György szombati közleményében úgy fogalmazott, a törvény szerint senki nem tekinthető bűnösnek addig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. A bizonyítása hatóság feladata. A nyomozás azt követően indult, hogy Simor András, az MNB korábbi elnök egy áprilisi interjúban arról beszélt, nyomást gyakoroltak az Erste Bankra az osztrák anyavállalat felügyelő bizottságában betöltött tisztsége miatt. A hivatali visszaélés miatt indított eljárásban 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként, Matolcsi Györgyöt is. A volt jegybank elnök korábban a YouTube csatornáján hamis mesének nevezte az ügyet.
2: Szóval a hamis mese szerint egy sötét szobáról szól most már a történet, ahol a Magyar Nemzeti Bank akkori pénzügyi felügyeletért felelős alelnöke behívatta az Erste Magyarország elnök vezérigazgatóját, megfenyegette, hogyha volt jegybank elnököt, ha nem bocsátják el, váltják le a bécsi anyavállalat felügyelőbizottságából, akkor szörnyű dolgok történnek az Erste Magyarországgal.
1: Matolcsi György szerint az állítások azért sem állják meg a helyüket, mert az érintett pénzintézet vezetői nem tettek feljelentést. A nyomozóhatóságok az MNB-től és az Erste Banktól is iratokat foglaltak le. A volt MNB elnök pedig jelezte, a jogi eljárásban minden kötelezettségének eleget tesz.
0: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője szerint botrányos, hogy az országgyűlés házbizottsága érdemben nem vizsgálja, a mentelmi bizottság pedig napirendre tűzni sem hajlandó az egymás helyett szavazó Tiszás képviselők ügyét.
3: Szeptember 22-én a média tanács tagjainak megválasztásakor Summer Orsolya szavazott a mellette ülő Csézi Erzsébet gépén. A két Tiszás képviselő később ezt azzal indokolta, hogy a szavazókép nem működött megfelelően. Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videóhoz azt írta, a Tisza párt kettős mércét alkalmaz.
4: Az elmúlt évtizedekben képviselőknek kellett lemondani azért, mert más helyet szavaztak. A Fidesz ebben a jobb gyakorlatot követi, a Tisza a rosszabbat. Fidesz képviselője vállalta ilyen esetben a felelősséget, Tiszások nem vállalják. Ebből is látszik, hogy a Tisza párt szerint ők a törvények fölött állnak. Most már tehát ott tartunk, hogyha valaki csendben olvas a parlamenti ülésteremben Magyar Péter beszéde alatt, akkor őt figyelmeztetik, kap fegyelmi büntetést, de ha valaki a képviselőtársa helyett szavaz, és Tiszás, akkor az következmények nélkül marad.
5: Kossuth Rádió.
6: Újra mindenkié.
0: A haza nem lehet ellenzékben, a magyar társadalmi megosztottság mítosza és valósága címmel tart ma konferenciát a Történelem Tanárok Egylete.
3: A rendezvényen kerekasztal beszélgetéseket is tartanak, amelyeken történészek és történelemtanárok cserélnek eszmét egymással, mondta a Krónikának Bárány Balázs szervező, az egylet alelnöke. Hozzátette, a pódium beszélgetéseken szó esik Mohács 500. évfordulójáról, de érintenek olyan későbbi korszakokat is, mint a 18. század, a reformkor, a dualizmus vagy a hidegháború. Mindezek mellett a történelemtanítás 21. századi kihívásait és feladatait is górcső alá veszik. Céljuk, hogy frissítsék a pedagógusok szakmai érdeklődését, valamint ápolják a kapcsolatot a történelemtudomány és az oktatás között.
7: Nagyon fontos, hogy a kutató történészek elmondják, hogy ők éppen hol tartanak, és hogy a tankönyvekbe ezek a dolgok, vagy legalább a tantermekbe ezek a dolgok valahogyan leszivárogjanak. A konferencia címe a haza nem lehet ellenzékben, de kérdőjellel. Azért választottuk ezt a témát, nyilván reflektálva a tavasszal történt változásokra az országban, és azzal a reménnyel, hogy talán most már tudunk friss levegőt beengedni az ablakon.
0: Péntekig 5000 embert vettek őrizetbe a francia diák tüntetéseken. A tanulók az eszköz és tanárhiány ellen tiltakoznak.
3: A belügyminiszter elítélte az erőszakot, szerinte a tiltakozások hátterében a radikális baloldali Engedetlen Franciaország nevű szervezet áll. A zavargásokban több tucat rendőr és csendőr is megsérült. Az eleinte az elővárosi középiskolákban elterjedt tiltakozás pénteken már a nagyobb és közepes városok belsőbb kerületeit is érintette.
0: A Fidesz frakció számára úgy tűnik, a Tisza kormány nem okult a nyári

0: diplomáciai kudarcukból, ezért jelenti be diadalittasan, hogy Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogát.
1: Az ellenzéki párt szerint erre nincs semmilyen garancia. Kijev a magyar és az európai emberek pénzét akarja.
0: Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket.
1: Az orosz külügyminisztérium közölte, folytatódnak a tömeges megtorló csapások Ukrajna ellen. Moszkva már korábban is felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.
0: A britek csaknem fele támogatja, hogy ismét az Európai Unió tagja legyen az Egyesült Királyság, derült ki egy friss kutatásból.
1: A több mint 11 ezer válaszadó 26%-a azonnal, 23%-a három éven belül visszalépne az EU-ba. Andy Burnham első miniszterelnöki beszédében bejelentette, hogy felülvizsgálják a Nagy-Britannia és az Unió kapcsolatait.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
0: Este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára.
1: A daganatos betegség világszerte csak nem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható.
0: Ma van a sztóma világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a sztómával élők is teljes, aktív és értékes életet élhetnek. Ugyanúgy dolgozhatnak, utazhatnak, sportolhatnak és járhatnak közösségbe, mint bárki más. Hegedűs Katalin összeállítása.
4: Ma Magyarországon körülbelül 15 ezer ember él sztómával, vagyis mesterséges bél vagy vizelet kivezetéssel. Ennek számos oka lehet. A leggyakoribb a vastag és végbélrák, de sokan a krónikus gyulladásos bélbetegségek miatt kapják meg az eszközt, míg másoknál egy baleset, a gyerekeknél pedig a fejlődési rendellenességek állnak a háttérben. Mondta a Kossuth Rádió napközben című műsorában Orbán Andrea, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának vezető sztómaterápiás nővére. Hozzátette, a betegekkel már a műtét előtt 3-4 héttel találkoznak egy felkészítő programon, minden fontos tudnivalót átbeszélnek velük a beavatkozásról.
5: Vannak sztómatrénereink, amin lehet esetleg már a műtét előtt gyakorolni a sztómazsáknak az alkalmazását. Megmutatjuk, hogyan kell leengedni majd a sztómazsákot, amikor már sztómát fog viselni, és gyakorlatilag ez a procedúra egy pszichés felkészítés a műtétre, tehát hogy ne sokkolódjon a beteg akkor rögtön, amikor az ágyban a hasát megtapogatva azzal szembesül, hogy ott egy sztómazsák.
4: A sztómások világnapjára készül a Sztómásként Egyesület Tudás, Támogatás, Közösség egy napon című rendezvényével, ahol pszichiáter, gyógytornász és dietetikus is tart előadást. Gáspár Erika elnök szerint a legfontosabb a szakemberek és a betegek összefogása, valamint az, hogy a legújabb gyógyászati eszközök mielőbb mindenkihez eljussanak.
6: Itt kiemelném a gyerek sztómásokat, ahol eléggé silány az ellátás, és számukra nagyon fontos lenne, hogy már az első lépéseknél megkapják azt az eszközt, és nem csak azt az egy darabot, vagy egyfajta eszközt, ami éppen elérhető, hanem valóban a számukra is mini kialakított eszközökhöz hozzájuthassanak.
4: Fogalmazott a Sztómásként Egyesület elnöke.
0: Most érkezett a hír, hogy feltehetően második világháborús robbanótestet találtak a Dunaparton a Szabadsághídnál. A rendőrség 100 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. Kenderföldektől a Balaton jövőjéig címmel tartottak ma konferenciát Tihanyban. A fő téma a vízes élőhelyek, a tájhasználat, a beépítések és a természetvédelem a klímaváltozás korában. A kiinduló pont az a tihanyi Kenderföldnek nevezett terület, amely beépítés előtt áll, ám a helyi civilek tiltakoznak ellene. Felszegi Csaba összeállítása.
7: A fórum kiinduló pontja a tihanyi kenderföldek voltak, amelyek egy egykori vizes élőhely maradványai. Mindez jó példa azokra a természetvédelmi, településfejlesztési és tájhasználati kérdésekre, amelyekkel ma a teljes balatoni térség szembesül. Sipos Katalint, az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelmi helyettes államtitkárát hallják.
8: Nagyon fontos szerintem, hogy valamiféle konszenzusosra kell jutni ezeknek a területeknek a kapcsán, és ha a többség az nem a beruházás oldalánál, hanem a zöld felület oldalán, akkor van igazából esély arra, hogy ezeket a területeket tartósan védeni tudjuk.
7: A rendezvény célja az volt, hogy kutatók, természetvédelmi szakemberek, döntéshozók, tervezők és helyi szereplők közösen gondolkodjanak a Kenderföldek, Tihany és az egész Balaton térsége jövőjéről, valamint arról is, hogy milyen eszközökkel lehet megőrizni a táj és a helyi közösségek ellenálló képességét, a klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenés és a növekvő területhasználati konfliktusok korában. Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke.
9: Egyre több beruházás van a tó körül, és egyre kevesebb az a természetes terület, ami segíti az alkalmazkodást, a tó egészségének a fenntartását. Nem arról van szó, hogy ne legyen fejlődés a Balaton körül, arról van szó, hogy olyan fejlesztésekre van szükség, amely mellett 20-30 év múlva is működő és élhető természeti értékekben gazdag marad a Balaton.
7: A tihanyi konferenciát kerekasztal beszélgetés zárta az előadókkal, amelyen arról beszéltek, hogy miképp található meg az egyensúly a természetvédelem, a helyi közösségek és a fejlesztések között.
3: Közlekedés.
1: Az Utinform tájékoztatása szerint a 8-as főúton Őskü térségében két kamion ütközött. A Székesfehérvár felé tartó külső sávot lezárták. A 65-ös főúton Ságvár határában két autó karambolozott, a 77-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 66-os főúton Pécs és Mánfa között Árpád tető átkelési szakaszán egy autó árokba hajtott, a 6-os kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
0: És mi a helyzet a főváros útjain?
10: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. Lezárták még az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Kovács Botont, BKK Info.
3: Időjárás.
0: Kóka Imráz Annától pedig megtudjuk, hogy milyen idő lesz a folytatásban.
11: Jó napot kívánok! Továbbra is legfeljebb, vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, melyek mellett vasárnap is napos idő várható csapadék nélkül. Csupán az északnyugati tájakon érénkülhet meg olykor napközben a déli szél. A minimum általában 1 és 7 fok között valószínű, de a magasabban fekvő helyeken, a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás, míg a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. A vasárnapi csúcsérték 23 és 26 fok között alakul.
0: Eddig tartott az Esti Krónika. A szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a bemondó Ceglédi Edit volt. Technikai munkatársak Fácán Andrea és Lajer Rita. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesszári Nórát hallották, viszonthallásra.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
12: Izgalmas végjáték a Fradi és a Cseszeme Bukarest között a női kézilabda BL-ben. Max Verstappen indulhat az első helyről Szepánkban. Jó napot kívánok, Vera Emese vagyok. Mindkét női csapatunk pályára lép, illetve lépett a mai játéknapon a női kézilabda bajnokok ligájában. Olyannyira, hogy a Ferencváros már le is játszotta mérkőzését Érden a román Cseszeme Bukarest ellen. A találkozót élőben közvetítette Olasz Gergő a Nemzeti Sportrádióban. A végjátékot most visszaidézzük.
13: Kereken egy perc maradt a mérkőzésből, és 10 másodperc az időkérésből. A bukarestiek már vissza is jöttek a pályára, és azonnal fel is állnak. Valószínűleg a vezetőedző Bojana Popovics csupán egy figurát mutatott nekik, amelyet majd végre kell hajtaniuk, és lehetőleg minél gyorsabban kéne kitalálnia valamit a ferencvárosi védelemnek, és valahogy levédekezni most ezt a bukaresti támadást. Akkor ugyan még nem nyerte meg a mérkőzést az FTC, de egy óriási lépést tehetne most egy jó védekezéssel afelé a Ferencváros, hogy két ponttal hagyja el ma az Érd arénát. Dimitri Eva egy az egyben próbál Lyngstaddal szemben. Egy óriási védés Tristensentől, megy vele az idő, de sajnos jöhet a Bukarest, mert oldalt ment ki. Hansen most lassítja a játékot természetesen, mert így a passzív már nem érvényes. Dimitri Eva kapja a labdát a szaggatottról. Bepasszolja Hansennek, Hansen átforgatja a jobb oldalra, Masnová, hát nehogy ő döntse el. Betör Hansen, semmi baj, gól, 23-23, de van fél perc a Ferencvárosnak. Most kell valahogyan egy jól elnyújtott támadás végén egy gólt szerezni, és akkor abban nem lehet probléma. 20 másodperc maradt még, Simon, oda passzolja Fogelnek, 23-23, 15 másodperc maradt, kéne egy ferencvárosi gól. Jól védekezik a Bukarest, 10 másodperc, jó a betörés, ott a gól! Simon Petra remekül tör be a kettes és a hármas védő között, és belövi a kapuval a labdát, Gabriel nem tud tárítani, ott pedig úgy tűnik, hogy vége a mérkőzésnek, belemelés miatt jöhetett volna a Ferencváros, de a játékvezetők lefújják a találkozót. 24-23-ra megnyeri az FTC a mérkőzést, egy elképesztő végjátékot követően a Cseszeme Bukarest ellen, de nézzük, hogy hogy alakult pontosan a mérkőzés. Hiába kezdte a román csapat a találkozót, Hásfalvi szerezte meg a mérkőzés első gólját, amelyre a korábban a Fradiban szereplő Máslova azonnal válaszolt. 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, ekkor Fries a Bukarest passz és olyan már 3 gólnál járt. Szerencsére ezt követően érkeztek a Christensen védések a ferencvárosi kapuból, amelynek köszönhetően 7-4-re elhúzott az FTC, jött is a bukaresti első időkérés. 10-8-nál 2 perces kiállítást kapott a Fradiból Csecset, de ebből is jól jött ki az FTC, 1-0-ra megnyerte az emberhátrányos időszakot. 13-10-nél 2,5 perc a fél idő vége előtt Jesper Jensen is kihasználta első időkérését, ám ez nem jött ki jól, 13-11-re zárkozott ekkor a Cseszeme, ez volt a félidei állás is, vezetett a Fradi 2-vel. A második félidő elején Tatjana Brnovic már másodszor próbált meg eladni egy műesést, az első félidőben egyet sikerült is neki, ezúttal viszont videózást követően színészkedés miatt 2 perces kiállítást kapott, és rögtön a 2 gólosról 4 gólosra növelte a Ferencváros előnyét. A 38. percben megint egy kettős emberhátrány a ferencvárosi oldalon. Ennek ellenére tartotta magát az FTC, és 18-16-ra vezetett negyed órával a találkozó vége előtt. Mindkét oldalon bravúrokat bemutató kapusok keserítették meg a támadók életét. Ferencvárosi részről Christensen parádé, míg a bukarestiektől a csereként beszállt Gabriel remekelt. 10 perccel a mérkőzés vége előtt 21-18-nál is ellépett a Ferencváros 3-mal, de aztán az utolsó percben 23-23-ra egyenlített a Cseszeme. Majd jött az íre a pont, a cseresznye a torta tetejére. Simon megverte ellenfelét, és átjutott a Cseszeme védelmén. Majd a jobb alsóba lőtte a labdát, amellyel belőtte a győztes gólt Gabriel hálójába, és ezzel megőrizte a Ferencváros 100%-os idénybeli mérlegét a Bajnokok Ligájában. A végeredmény még egyszer innen az Érd Arénából, a női kézilabda Bajnokok Ligája 4. fordulójából, a forduló mérkőzéséről. FTC Toyota Kovács, Cseszeme Bukuresti 24-23.
12: A Győr a szintén román Besterce ellen ugyancsak hazai pályán játszik. 18 órától a helyszínről most Cseszvegi Balázs jelentkezik. Szervusz Balázs!
14: Szia Mese, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Valóban a román bajnoki ezüstérmes ugye vereséget szenvedett a magyar bajnoki ezüstérmestől, és nagyon reméljük, hogy folytatódik ez a sorozat, mondjuk így, és a magyar bajnok legyőzi a román bajnokot. De nem lesz egyszerű dolga a győri Audi Etónak, hiszen remek formában van a Gloria Bistrica is. A különbség mindössze annyi a két csapat statisztikája között, hogy a Gloriának azért már van egy veresége. Igaz, ez egy nagyon komoly 14 gólos vereség volt meccsben a Bajnokok Ligájában. Ennek ellenére a Gloria így is harmadik a csoportban a Metz és az Eto között. Ez a két együttes a 100%-os ebben a csoportban. 3 mérkőzésből 3 győzelmet adott a két együttes. Az is hasonló a két klub között, hogy mind a kettő megnyerte idén hazája szuperkupáját, hiszen az Eto a Ferencváros legyőzésével húzta be a szuperkupát, míg a Gloria Bistrica a Bukarest legyőzésével az elődöntőben, majd a Brassót is legyőzte a döntőben. Az Etóból ma Szakó is hiányzik, Fodor Christiansen és Blom mellett kisebb húzódása van, de a következő Bajnokok Ligája mérkőzése, sőt, akár a Szombathely elleni bajnokira felépülhet a francia kapus. Míg a Glóriának egy komoly hiányzója van a spanyol irányító Árkos személyében. Hamarosan, valamivel több mint 4 perc múlva kezdődik a mérkőzés itt az Audi Arénában. Stúdió!
12: Cseszvegi Balázsnak köszönjük szépen. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az évelejéről elhalasztott és Malajziába eltett Form 1-es bákreini nagydíj mai időmérő edzését, így ő indulhat az érről a holnapi futamon. A második hely Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepángi futamnak. A szezon első bajnokok ligája találkozójára készülő Ferencváros férfi vízilabda csapata simán 29-re verte hazai medencében az OSC-t a hazai bajnokságban. Nyéki Balázzsal, az FTC vezetőedzőjével a mérkőzés után Farkas Márton beszélgetett.
15: Az elején érezhetően nagyon éles volt a Fradi, a meccs második felében meg érezhető volt a Hedzi edzés munka, így ahogy van, ez így kereken rendben volt?
16: Igen, összességében elégedett vagyok, nyilván lehetett volna feszesebb a vége a második félidő, belassultunk, lehet az is, hogy nyilván a heti munka, az úszások miatt is, a kondi miatt is minden benne van, összességében azt gondolom, hogy ott talán fejben az a élesség és egy picit az a motiváció fogyott el, hogy még tovább őrüljük az ellenfelünket. Ez nem is volt cél, a heti céljainkat azokat elvégeztük, úgyhogy ezzel így meg vagyok elégedve, mondom, lehetett volna jobb is. A vége talán utolsó pár perc annyira nem tetszett, de az is igaz, hogy például a szitás nagyon jól szállt be, úgyhogy jól védett a végén, és valahogy annak se találtuk az ellenszerét. Ilyen van, ez előfordul, de összességében ahol tartunk, azzal elégedett vagyok most.
15: Volt egy olyan részcél, hogy azért egy-két dolgot tudjatok gyakorolni, vagy próbálgatni. Sikerült?
16: Igen, sikerült. Az elején a szoros fázisát is szerintem jól megoldottuk. Utána a második napban volt egy kicsit, amikor ott lankadt a koncentráció, aztán amikor emzónázni kellett, azokat is relatíve jól megoldottuk. Azt gondolom, hogy bár a végére a 9 gól is talán egy picit soknak tűnik, mert tartottuk volna lejjebb is az OEC-t, de a 20 is kevésnek, ahhoz képest amennyi helyzetünk volt, úgyhogy mindegy, ez egy ilyen meccs volt, én abszolút valami ilyesmit is vártam, azt is vártam, hogy legyen meg az élesség az elején, ez meg volt, annak örülök. Mint ahogy mondtam, az előző héten is minden mérkőzésen más forgatókönyv van, ott nehezen kezdtünk a honvéd ellen, és nagyon jól játszottunk és brillíroztunk a végén, most meg pont ellentétes forgatókönyv volt, úgyhogy ennek is, annak is működnie kell, és ebben a pillanatban ez a legfontosabb a bajnokok ligája előtt.
12: A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyílt vízúzók Európa kupájának Barcelonában rendezett viadalát. A 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, mikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. A viadalon Kárpáti Máté és Mihályvári Farkas Viktória is indult. A sprintávon Európa-bajnoki bronzérmes Hóbor Zalán ötödik lett a triatlon világkupa sorozat római állomásán. Az olimpiai negyedik Vas Blanka pedig a 62. helyen ért célba az országúti kerékpáros Európa-bajnokság női mezőnyversenyében. Sportvilággal legközelebb itt a Kossuth Rádióban 22 óra 15 perckor várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!

0: 18 óra, jó estét kívánok, a híreket Bártfai Kinga szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta. Folytatódik a kellemes őszi idő. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében. Így reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására. Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Magánemberként tesz feljelentést Vitézi Dávid közlekedési miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a Telex egyik hírére reagált a közösségi médiában. A kormány és a főváros megegyezéséről szóló cikk alá írt egy kommentet, amelyben arra utalt, hogy a közlekedési minisztert a miniszterelnökkel és a főpolgármesterrel együtt fejbe kéne lőni. A hírportálnak Dorner Lajos, a VEKE elnöke úgy reagált, hogy Vitézi Dávid eddig minden ellene indított perét elvesztette, és már korábban figyelmeztették arra, hogy lejárató kampány kezdődhet ellene a médiában. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. A rendezvény főkapitánya Székely Tibor a megnyitón kiemelte, hogy az idei verseny vezér alakja Répási Mihály tábornok, aki az 1848-as huszár egységek legfőbb elöljárója volt. A kétnapos eseményen a felnőttek mellett a gyermekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak a Dunaparton a Szabadsághídnál. A rendőrség 100 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozás egy közelben állomásozó hajót és a sétáló utat is érintette. Mintegy 50 embernek kellett elhagynia a helyszínt. Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható, csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél, hajnalban egy hét, holnap 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel 19 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
3: Egy hivatás, amelynek képviselőire ma egész másképp tekintünk, mint 30, 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A papoké, szerzeteseké, lelkészeké és rabbiké a főszerep. Mi változott, és mi az, ami örök ezen a pályán? Kihívásokról és elhívásokról beszélgetünk, arról, miért választja ezt a hivatást ma egy fiatal, vagy egy karrierje kellős közepén álló családos ember.
2: Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napok témái. Válogatás a hét adásaiból.
4: Köszöntöm Önöket, Cinege Levente vagyok. Ez tehát a Napok témái című válogatásunk. Az előttünk álló szűk egy órában a minden hétköznap este jelentkező Hírháttér műsor valamennyi beszélgetéséből hozok önöknek részleteket. Hétfőn például arról volt szó, hogy felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. De mit is jelent a mentelmi jog intézménye? Ennek jártunk utána. Teszári Nóra telefonon kérdezte Zamecsnik Péter ügyvéd, büntetőjogászt, az ELTE jogi karának oktatóját.
3: Közérthetően magyarázza el nekünk, hogy mi a célja a mentelmi jog intézményének?
5: A mentelmi jog intézményének alapvetően az a célja, hogy akit megillet ez a jog, az mindenféle befolyástól mentesen gyakorolhassa a munkáját, és azért a tevékenységért, amelyet a mentelmi joggal védett tevékenységében véget, ne lehessen felelősségre vonni. Tehát ez nem azt jelenti, hogyha egyébként bűncselekményt követel, akkor előbb-utóbb ezért ne lehetne felelősségre vonni, de mondjuk országgyűlési képviselők esetén azért megakadályozza, hogy a hatóságok valakit azért vonjanak felelősségre, amiért végzi, vagy ahogy végzi az országgyűlési képviselői munkáját.
3: Szerintem erről aztán úgy sokak fejében szöget ütött a kérdés, hogy vajon mennyiben szükséges ez az intézmény, és mennyiben lehet kibúvó bizonyos helyzetekben. Mit mond a tapasztalat?
5: Mindenféle joggal lehet élni, meg lehet visszaélni. Aki normálisan és tisztességesen él vele, az nem kibúvó. Aki visszaél vele, nyilván, és emögé takarózik, az nyilvánvalóan valamiféle kibúvót keres, és nem tisztességes úton jár. Mondom, alapvetően a munka befolyásmentes végzése a cél, hogy önmagában azért, mert valaki ott kifejti a véleményét, elmond valamit képviselőként, azért ne lehessen felelősségre vonni.
3: Értem. Más európai országokban is van erre példa? Tehát védi a parlamenti képviselőket mentelmi jog?
5: Van olyan ország, igen, Nyugat-Európában, ahol igen, és van olyan ország, ahol nem. Angliában, az Egyesült Királyságban például tudtommal van hasonló rendszerű jog.
3: És lemondhat róla egy képviselő?
5: Elvileg lemondhat, csak ennek az aktusnak még nincsen kihatása egyébként a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvány elbírálására. Tehát mondhatja azt egy képviselő, hogy kérem szépen, én hozzájárulok, lemondok, de a mentelmi jog gyakorlója, jelen esetben mondjuk a parlamenti többségnek dönteni kell, és akkor lesz majd joghatályos.
3: A mentelmi jog felfüggesztése az csak egy adott ügyre vonatkozik, arra, amelyben a nyomozóhatóság meg akarja gyanúsítani képviselőt?
5: Természetesen, tehát ez nem, hogy mondjam, zöld lámpa bármire, vagy mindenre, szó nincs róla. Ugye a legfőbb ügyészség egy előterjesztést tesz a parlamentnek, ahol leírja az adott bűncselekmény tényállását és minősítését. Ha a parlament felfüggeszti a mentelmi jogot, akkor ebbe és csak is ebbe lehet eljárni. Ha fölmerül valami majd később, hogy volna itt még valami más, hát akkor újra kell kérni abban az ügyben is.
3: És akkor újra meg kell vizsgálni ennek így a felfüggesztési lehetőségét. Miután felfüggesztették a mentelmi jogát egy képviselőnek, vajon az ő munkája hogy változik? Tehát részt vehet a parlament munkájában? Gyakorolhatja a képviselői jogait?
5: Természetesen, hogy ne gyakorolhatná, csak nem illeti meg ez a védelem. Tehát attól még, amíg jogerősen majd valamikor a bíróság nem mond valamilyen ítéletet, ahol adott esetben még az is lehet, hogy a közügyektől eltiltják, ha ilyet nem kap, akkor végezheti a munkáját. Természetesen a jogerős döntésig az ártatlanság vélelme őt is megillet.
3: Tehát amíg zajlik a vizsgálat, addig az ártatlanság vélelme érvényes rá.
5: Ez így igaz.
3: Na most a mentelmi jog felfüggesztése után a nyomozóhatóságnak milyen jogkörei nyílnak meg?
5: Utána a nyomozóhatóságnak nem lesz akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának, legalábbis az első résznek, a nyomozásnak, magyarul majd idézik az adott embert, ott kihallgatják, közlik vele a megalapozott gyanút, adott esetben bírói engedélyes kényszerintézkedést elrendelhetnek, tehát normál ügymenetben folyik a büntetőeljárás.
3: És az eljárásra levont képviselőnek vannak-e plusz jogosítványai azért, mert képviselő más gyanúsítottakhoz képest?
5: Szó nincs róla, ugyanazok a jogok, és illetik meg, és ugyanazok a kötelezettségek terhelik. Hát a törvény előtti egyenlőség ezt jelenti.
3: Kérheti azt mondjuk, hogy a büntetőeljárás nyilvánosságát korlátozzák például.
5: A büntetőeljárási törvény szerint, hogy mikor lehet a nyilvánosságot korlátozni, de egészen pontosan szabályozva van, ez nem képviselői kérdésre történik meg, tehát kérni lehet, csak ettől még nem fogják a nyilvánosságot kizárni, annak szigorú szabályai vannak, most ezt hadd ne soroljam végig, tehát így önmagában kérelemre nem nyitárják ki a nyilvánosságot, már csak azért sem, mert ha ok nélkül zárták ki a nyilvánosságot, akkor a másodfokú bíróság abszolút hatályon kívül helyezési okot észlel, és új eljárásra utasítja az elsőfokú bíróságot.
3: Na most, hogyha letartóztatásra kerül a sor, akkor ugyanolyan körülmények között tölti ezt egy képviselő is, mint más gyanúsított?
5: Természetesen. Hát semmilyen különbség nincs a terheltek között. A is gyanúsított, B is gyanúsított, ott nem jelent valami plusz előnyt, vagy de hátrányt se, hogyha valaki képviselő. Hát édes jó Istenem, az eljárás vele szemben is folyik.
2: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
4: Hétfői műsorunkban a nap másik témája volt, hogy ettől a hónaptól bizony nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást az államkincstárba Budaörs önkormányzata, írta a település polgármestere a Magyar Államkincstár elnökének címzett nyílt levélben. Vitinkov Tamás városvezetőt telefonon kapcsoltuk, akit szintén Teszári Nóra kérdezett a részletekről.
3: Ő már 2023-tól kezdődően hadakozik a hozzájárulás miatt, mire hivatkozással azóta?
6: Korábbra datálódik ez a történet, gyakorlatilag közel két éve hadakozunk a kormányzattal. Nagyon egyszerű dolog, törvénysértő az eljárás, amit mi az első perctől kezdve tudtunk. Több okból az eljárás módja miatt is, és tartalma miatt is. A módja az azért ilyen, mert ugye az önkormányzatoknak nem volt kereshetőségük, pontosabban, hogyha véletlenül sikerül bíróságnál elsőfokon elérni méghozzá az önkormányzat számára pozitív döntést, az elakadt a másodfokon, az alkotmánybíróság majd nem is foglalkozott vele. Ha egy kicsit cinikus szeretnék lenni, akkor mondhatnám azt, hogy hát mégiscsak úgy látszik, vannak következmények, vége lesz annak az időszaknak, amikor ez nem lesz egy következmények nélküli ország. Az alkotmánybíróság, amelyik eddig sajnos nem volt képes arra, hogy a jogsértést megállapítsa, múlt hétfőn közzétette, ami Budaörsre vonatkozik, és hát alapvetően is az egész szolidaritási hozzájárulás rendszeréről mondta ki azt, hogy alkotmánysértő.
3: Mennyi szolidaritási adót kellene idén befizetnie Budaörsnek?
6: Igen, legyünk egészen pontosak. Sokan nevezik ezt egyébként adónak, mert tényleg úgy működik, mintha egy adó lenne, mert holott az állam az egyik arrendszerét nyilvánvalóan nem adóztathatja. Ennek az a neve, hogy szolidaritási hozzájárulás, így van. És azért tisztázzuk egy pillanatra azt, hogy mi az, ami miatt tartalmilag sért. Ez nem csak hazai jogot, tehát nem csak az önkormányzati jogot, meg az alaptörvényt, hanem nemzetközi megállapodásokba is ütközik. Az önkormányzatok európai kartája ugyanis világosan kimondja, hogy az önkormányzatok szabadon rendelkeznek a saját bevételeik felett. És ugye Budapestről halljuk az elmúlt években, de Budaörs volt az első olyan település, ahol már a bevezetés után röviddel meghaladta az önkormányzattól elvont összeg azt, amit a kötelező állami feladatok ellátására az államtól a település kapott. Ez pedig azt jelenti, hogy a saját bevételeinkből vontak el, ami viszont ebbe a bizonyos önkormányzatok európai kartájának a rendelkezésébe ütközik. Ezért mondom azt, hogy tartalmilag. A tavaly egyébként 1,6 milliárd volt, idén már 6,5 milliárd. Gyakorlatilag a költségvetésünk egy negyedét veszi el az állam, ezzel megfojtva a település fejlesztési lehetőségeit. De azért érdemes egy kicsit a mélyére menni ennek a történetnek, mert ugye a neve az álszentmondon, hogy szolidaritási hozzájárulás, mert az elmélet elvileg az volt, hogy a nehezebb helyzetben lévő települések kapjanak forrásokat. Miután én az önkormányzatok, Magyar Önkormányzatok Szövetségében elnökségi tag vagyok, és hosszú évek óta, most már több 4 éves ciklust követően készítettünk olyan programtervet, ami az önkormányzatoknak a reformjáról szól, hiszen az elmúlt 16 évben tényleg teljesen kiüresedett az önkormányzatiság. Hatásköröket vettek el, központosítottak feladatokat, forrásokat vontak ki, gyakorlatilag az egész rendszer már rég nem egy olyan normális jogállam, mi keretek között működő önkormányzatiságra hasonlított, amilyenről álmodtunk annak idején a rendszerváltás idején. De a probléma ott van, hogy a szegényebb településeknek nem jutott ebből egy fillér sem. És azért említettem, hogy az Önkormányzatok Szövetségének elnökségében dolgozom, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében, mert hogy nagyon sok kis település a tagja ennek a szövetségnek, és elmondják a napi gondjaikat, és pontosan tudjuk, hogy oda egy fillér nem került, sőt, amikor közérdekű adatigényléssel fordultunk a kormányzathoz még az előző ciklusban, akkor kiderült bizony, hogy ez a költségvetésbe bekerül, és nem arra használják föl, amire elvileg ezt fel kellene használni. Szóval a tehetősebb településeket megfojtják, nem tudnak fejleszteni, a szegényebbek meg a működési gondokkal küzdenek egyik napról a másikra.
7: Világos. Na most arról beszélt nekünk, illetve írta nyílt levelét, hogy nem tesznek eleget egy kötelezettségnek. Nem tart az esetleges következményektől?
6: Fordítva áll a helyzet. Tehát ugye miután 2025-ben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogsértő módon mondták el tőlünk a 6,1 milliárd forintot, és ugyanez a gyakorlat valósult meg ebben az évben is. Ez azt jelenti, hogy már jelentősen többet fizettünk be, mint ami jogszerű lenne. Következésképpen nekem, mint település vezetőnek, minden polgármesternek egyébként kötelezettsége az önkormányzati vagyon megőrzése, és az önkormányzati vagyon feletti őrködés, sőt, hát lehetőség szerint annak gyarapítása. Tehát ha onnan törvénytelenül vonnak el, akkor nyilvánvaló, hogy ennek gátat kell szabjak. Ellenkező esetben járnék el olyan módon, ami számon kérhető lenne, akár büntető jogilag is. De igaza van egyébként, amikor ezt a kérdést fölteszi, és egyáltalán nem alátámasztható ez az aggodalom, hogy vajon, hogyha elvileg egy ilyen rendelkezés, egy ilyen jogszabály hely létezik, akkor lehet-e ilyet mondani egy önkormányzatnak? Na, ezt az ellentmondást kellene feloldani nem bírósági úton, mert egyébként folyamatban van közigazgatási perünk is, hanem meg kellene állapodni, és világosra kellene tennie szerintem a jelenlegi kormányzatnak, akivel mi nagyon szeretnénk együttműködni, mert pontosan tudjuk, hogy milyen helyzetet örökölt, és nem szeretnénk azt, hogy ebből nehéz helyzet alakuljon ki, de nekik meg kellene érteniük azt, hogy nem szabad ezt a törvénytelen fideszes gyakorlatot folytatni. Egy tisztességes, átlátható rendszerben kellene a szegényebb településeket segíteni, és a jobb helyzetben lévőket meghagyni, hogy azokat nálunk több 10 milliárd fejlesztési igény van, ami a megnövekedett lakosszám alapján nagyon sok intézményi felújítás, bővítést igényelne.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
4: Kedden a nap egyik témája volt, hogy egy a héten nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal Ausztriából Ukrajnába tartó Magyarországon áthaladó pénzszállító autót. Az aranykonvoj ügyként elhíresült ügyben példátlan gyorsan, mindössze néhány óra alatt kiadták az arany és a két pénzszállító autó elleni parancsot. Mindenről Horváth Lórend ügyvédet, aki az ügy több érintettjének és a jogi képviselője, Tatár Tímea kérdezte.
8: Egészen röviden segítene abban, hogy felelevenítsük, hogy mi is történt.
9: Gyakorlatilag március 5-én a TEK kommandósai az alacskai pihenőhelynél elfogták ezt az ukrán pénzszállítmányt, ami aznap reggel lépett be Magyarország területére, és a Raiffeisen International Bankból szállított 27 milliárd forintnyi aranyat, illetve készpénzt, és ott a helyszínen szemlézték az autókat, majd ezeket a személyeket a TEK székházába szállították, és gyakorlatilag 26 órán keresztül, pontosabban 29 órán keresztül fogvatartották, kihallgatták őket, és sanyargatással egy jogellenes fogvatartás valósult meg, amit később egyébként a NAV vizsgálata is beigazolt, mert bűncselekmény nem történt az ügyben. Nagyon röviden ezt tudnám összefoglalni, aztán később a választásokat követően, még a kormányváltást megelőzően ezt a pénzszállítmányt kiadták az ukránoknak, és gyakorlatilag azóta megy ez a herce-hurca. Egyetlen egy gyanúsítottja van az ügynek a legmagasabb szintről, egyébként összességében 5, és ez Hajdú János, a TEK dandártábornoka volt.
8: Mindjárt majd az ő jelenlétéről, részvételéről is beszélgetünk. Egy érdekesség csupán, hogy miközben miközben saját magamnak is felidéztem az ügyet, rábukkantam egy NAV-os sajtóközleményre, ami még április 8-án került ki, és az a felszólítás, hogy a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében, és azt írják, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a készpénz aranytömbök eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel, és hogy szerintük ezt támasztja alá egy videófelvétel is. A pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnek a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Mondom, ez még most is fellelhető, ez a dokumentum. Mi ehhez képest a ma ismert valóság?
9: A ma ismert valóság az, hogy ez a videófelvétel, amit közzétett a NAV, az lényegesen korábban készült, közel egy évvel korábban, mint egyébként az esemény volt, és pusztán annyi történt, hogy mivel az autóban található nyomtató elromlott, ezért áramot kellett valahonnan szerezniük, és ezt egy benzinkúti WC-ben oldották meg, és ott töltötték ki az iratokat, ebben semmiféle jogellenes nem volt. Ezt végül a NAV sem cáfolta, tehát én azt gondolom, hogy ha félrevezető állításról beszélünk, vagy a közvélemény félretájékoztatásáról, akkor az elsősorban a hatóság részéről történt meg, és nem pedig a mi részünkről, vagy a jogi képviselet részéről.
8: Már májusban arra jutottak a fővárosi nyomozó ügyészség ügyészei, hogy az aranykonvoj ügy a politika által kreált ügy. Erről a központi nyomozó főügyészség volt vezetője Fürth Pál ír abban a nyílt levélben, amelyet öntett közzé a közösségi oldalán. Igen. És hát mondhatjuk azt, hogy napról napra súlyos állításokkal jönnek elő. Miért?
9: Így van, az újdonság egyébként ebben az egészben az, hogy eddig mint ügyvédek mondtuk ezeket a dolgokat ki, és most gyakorlatilag azzal találkozunk, hogy egy volt főügyész, aki belülről ismeri és ismerte ennek az egész ügynek a működését, illetve a főügyészségnek a működését, állítja azt, hogy valóban ők is erre bukkantak ugyanazokra a tényekre, amiket mi korábban elmondtunk a sajtónak. Tehát ebben ez az unikális, és azt gondolom, hogy ez sorsdöntő az ügy vonatkozásában. Hozzáteszem, hogy mi indítványt tettünk arra az ügy, hogy Fürth Pál tanúként ebben az ügyben hallgassák ki. Egyelőre erre válasz még nem érkezett a hatóság részéről.
8: Közített egy olyan dokumentumot is, hogy Szatmári István az Alkotmányvédelmi Hivatal főosztály vezetőjeként részt vett a BM választásokat megelőző bizottsági ülésein, ahol Hajdú János volt rendőr altábornagy, állítólag kijelentette, hogy Orbán Viktor adott utasítást. Meglehetősen súlyos kijelentések ezek is.
9: Igen, a pontos megfogalmazás az úgy nézett ki, hogy az a személy, akit nem lehet belekeverni az ügybe. Tehát így utalt Orbán Viktorra. Magyarul predesztinálta azt, hogy maga az ügyészség, illetve a politika Orbán Viktor személyét semmiképpen ne érintse ezzel az üggyel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez a dokumentum nagyon sok mindent elárul a választások előtti időszakról. Pintér Sándor belügyminiszter egy bizottságot állított fel annak érdekében, hogy kivizsgálják ennek a jogilag agályos akciónak a kereteit, és ez ezen a bizottsági ülésen hangzott el, amiről Szatmári István beszámolt.
2: A NAP témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
4: Szintén keddi műsorunkban volt szó arról, hogy 55-60 ezer név lesz olvasható majd azokban az ügynökaktákban, amelyek előbb november 4-én, majd jövő február 25-én kerülnek nyilvánosságra. Eredetileg október 20-áról volt szó, a halasztásra azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A témában a héten tartott sajtótájékoztatót az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára. Ennek kapcsán Cseh Gergő Bendegúz történésszel, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatójával beszélgetett Tatár Tímea.
8: Kollégája, a levéltár tudományos főosztályának vezetője Pap István azt mondta, hogy szinte mindenki fog hálózati személyt találni a családban. Súlyos mondat. Erre kell felkészülni?
10: A mostani jogszabály szerint az egykori állambiztonsági nyilvántartás adatai közül körülbelül 55-60 ezer nevet fogunk közé tenni november 4-én, illetve majd február 25-éig, jövő február 25-éig. Hogyha azt is tekintjük, hogy 55-60 ezer embernek hány családtagja lehet, hány leszármazottja lehet, tekintve, hogy ez egész 1944-45-től kezdődő iratanyagról beszélünk, akkor valóban nagyon sok család lehet érintett, hogy majd minden, ez egy talán költői kifejezés, de igen, arra lehet számítani, hogy a társadalom széles rétegeit fogja felérni ez az intézkedés.
8: Mielőtt belemennénk abba, hogy ugye november 4-én mire is számíthatunk, tisztázzuk már azt néhány mondatban, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy ügynökakták. Mi az, amivel ezek közül eddig találkozhattunk, és egyáltalán kinek volt erre lehetősége?
10: Tulajdonképpen mi levéltárosok nem igen szeretjük ezt a kifejezést, hogy ügynökakta, mert az ügynök már önmagában csak egy kategóriája volt az állambiztonsággal titokban együttműködőknek. Szakszerű kifejezés lenne, hogy hálózati személy, ugyanis az magában foglalt a korabeli kifejezés szerint több különböző kategóriát. De ez csak egy része. Maguknak az állambiztonsággal titokban együttműködő személyeknek többféle irattípusa is volt. Volt egy olyan, talán ezt mondhatjuk leginkább ügynök aktának, amelyik a hálózati személyek vagy az ügynökök beszervezéséről szólt. Ez egy nagyon kompakt irategyüttes, ami arról szól, hogy valakit szeretne az állambiztonság rákényszeríteni arra, hogy vele együttműködjön és titokban jelentéseket adjon, és akkor végig megy egy folyamat. Először megkönnyékezik, megvizsgálják a családi körülményeit, életkörülményeit, környezettanulmányt készítenek róla, aztán készítenek egy beszervezési tervet, valamilyen módon ezt végrehajtják, az illető aláír, nyilatkozatot ad, aztán végigkövetik ezt a folyamatot, jutalmazzák, vagy megfeddik akkor, hogyha nem jól végzi a munkáját, és a végén kizárják. Ez tulajdonképpen egy úgynevezett beszervezési, vagy B-dossziénak a tipikus tartalma. Ezek lesznek jövő év február 25-éig nyilvánosságra hozva, legalábbis azok, amelyek a levéltárban találhatók. Ezen kívül ügynökaktának tekinthetjük azt is, ami az ügynökök jelentéseit tartalmazza. De ezeket ugye munkadossziénak nevezték annak idején, de ezek nem az ügynökökről szólnak alapvetően, persze tükrözi az ügynök habitusát, mentalitását, sok mindent meg lehet tudni arról is, aki készítette ezeket a jelentéseket, de maguk az ügynöki jelentések a munkadosszéban alapvetően az áldozatokról, a megfigyeltekről szólnak, és a mostani törvény nagyon helyesen szerintem nem szolgáltatja ki az egykori áldozatok adatait a nyilvánosságnak.
8: Mit lehet arról tudni, hogy hatos karton B-napló mágnes szalagok, ugye a hírek szerint az első szakaszban október 20-án ilyen dokumentumok kerülnek ma nyilvánosságra?
10: A hatos karton volt az egykori hálózati személyek nyilvántartó rendszere, ez ilyen pici karton, ebből van a levéltárban kb. 24 ezer, ezeket digitalizáltuk, és föl fogjuk tenni jövő hónap 4-éig. A másik ilyen kategória, amit publikálni fogunk, az úgynevezett B-napló, ez a beszervezési dossziék nyilvántartó könyve, ebben azt láthatja majd az illető, aki ezt erre rákeres, hogy milyen néven ki volt beszervezve, és milyen számú dossziéja volt. És a mágnes szalag pedig a belügyminisztérium egykori számítógépes rendszerében nyilvántartott H adattár, és annak egy H vagy hálózati adattár, tehát mondjuk az ügynök nyilvántartásnak a számítógépes formája, ez tulajdonképpen olyan, itt nincsenek képek, nincsenek digitalizált oldalak, hanem tulajdonképpen csak adatok vannak, nevek, azonosító adatokkal, és a beszervezési dossziének a száma. Ez a három irattípus fog felkerülni, ebből együttesen jön ki az 55-60 ezer név, akiket mi most azonosítani tudunk, mint az egykori állambiztonság együttműködőit.
8: Apropó nevek, azt válaszoltam egy újságírói kérdésre, hogy sokan azt gondolják, hogy nagy durranás lesz, meg hogy biztosan lesznek közéleti szereplők is. Önök tudják, hogy kik szerepelnek az aktákban?
10: Régóta, sok éve foglalkozunk ezekkel a az iratokkal, tehát nyilván kollégáimmal együtt ismerjük, persze fejből nem tudjuk a 60 ezer nevet, de a legfontosabbakat természetesen ismerjük. Amit nem tudunk, az az, hogy folyamatosan érkeznek még a mostani nemzetbiztonsági szolgálatoktól iratok, mert a törvény egy nagyon rövid határidejű felülvizsgálatra kényszerítette, vagy kötelezte a nemzetbiztonsági szolgálatokat. És ezek az iratok minden nap gyakorlatilag érkeznek be a levéltárba, azt még nem tudjuk valóban, hogy ezekben mi van, vagy mi lesz. Nyilván a megfelelő határideig fel fogjuk őket dolgozni, és amire a törvény vonatkozik, azt közé fogjuk tenni.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Szerdán a Forbes top 100-as gazdag listája volt a nap egyik témája. Új játék kezdődik, 13 billió forint, 32 új név és az elszámoltatás szele. Ezzel foglalja össze a Forbes Magyarország a héten megjelent legújabb top listáját. Zsiborás Gergő főszerkesztőt a részletekről Tesári Nóra kérdezte.
7: Soha ennyi milliárdos vagyonát nem becsülték még meg, mert ugye nem 50, hanem a 100 leggazdagabb magyart vizsgálták, illetve az őket érintő aktuális eseményeket. Miért ennyit?
11: Mindig azt mondtuk, hogy ez a lista képet ad Magyarországról, és úgy éreztük, hogy olyan izgalmas változások történtek az elmúlt egy évben, amik megkívánják azt, hogy egy még teljesebb képet tárjunk az olvasók elé. Azt is gondolom, hogy érdemes lesz majd a következő években lekövetni ezt a 100 történetet azért, hogy lássuk, milyen irányban változik az ország. A másik oka az az, hogy a legnagyobb pereink a gazdagistával kapcsolatban lezárultak az elmúlt években, és már jogilag is megalapozottabb. Eddig is azt gondoltuk, hogy az, de most már bírósági döntéseink sora is van arról, hogy ezt a munkát ebben a formában csinálhatjuk, ez közérdekés. És tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos visszajelzést ad, nem csak az elitről, hanem arról is az ország, és az érvényesülés útjai hogyan állnak a magyar gazdaságban, a magyar társadalomban.
7: És ki kerülhetett fel a listára, mi kellett ahhoz?
11: Ez minimum a mi becslésünk szerint 27,2 milliárd forint kellett, ennyi volt a belépő a 100. helyen. Amúgy cégeket értékelünk föl, tehát az alapmódszertanunk az cég értékelésből épül föl. Nyilván nézzük az osztalékot, kutatjuk azt, hogy ezeket hova költették el, a milliárdosok milyen egyéb vagyontárgyak vannak, vagy cég felvásárlások esetén, hogyan hasznosul egy új tulajdonosnál a megszerzett korábbi cég. Tehát ebből áll össze nagyjából a becslés. Ami a kérdésnek azt a részét illeti, hogy milyen érvényesülési utak lehetnek, amivel lehet kerülni erre a listára. Hát ez minket is nagyon izgatott, hogy ezt a 100 szereplőt elhelyeztük egy úgynevezett NER skálán, tehát azt próbáltuk megvizsgálni adatalapon, hogy kik voltak azok a kedvezményezettjei az előző rendszernek, akik a vagyonukat, vagy az, hogy új szintre tudták emelni a vagyonukat, azt a politikai kapcsolatrendszerüknek köszönhették, és kik azok az igazi self-made szereplők, akik a tudásuknak, a szorgalmuknak azért, mert jó időben, jó helyen voltak, és megfelelő erőforrásokat fektettek a saját ötletükbe, el tudták képzelni azt, hogy világcéget építenek, tehát hogy ezek a szereplők is megjelennek a listák. Ők amúgy 22-en vannak, akiket inkább oda soroltunk ezen a skálán, hogy a rendszer kegyeltjei voltak, az pedig 23 szereplő. Ebben a számban nincs ugyanis különbség, a kimutatott becsült vagyonban van. A NER-es csapat vagyona az közel háromszor, sőt többször háromszor annyi, több mint háromszor annyi, mint a self-milliárdosoknak a kimutatott vagyona. Ez megint csak azt mutatja amúgy, hogy ez egy fontos visszajelzés arról, hogy a magyar gazdaság most hogyan néz ki, és ez úgy, tehát a kontextus az azért hozzátartozik, hogy mi az állammal szorosan üzletelő, az állami megrendeléseknek kitett cégeket nem piaci alapon mértük föl, tehát itt a cégeknek az eszközállományát néztük meg, és azt, hogy mennyi hitelük van. Nem mutatom a hallgatókat a részletekkel. A lényeg az nyilván az, hogy nem lehet felmérni piaci logikával azt, ami nem piaci logikával épült, és ezt mi érvényesítjük a módszertanunkba. Ennek ellenére brutális eszköz állományok jöttek össze olyan szereplőknél, akik jó kapcsolatot ápoltak az előző kormányzattal.
7: Mi jellemzi összességében a listát, mielőtt még részletekbe mennénk? Tehát mikor a legszembetűnőbb változások a korábbiakhoz képest?
11: Talán a kormányközeli szereplőknél, jó néhány szereplőnél azért mérséklődött a növekedés üteme, de ugye ez, mi a privát cégek esetében, tehát a nem tőzsdei cégek esetében a tavalyi beszámolóból tudtunk kiindulni. Összességében azt mondanám, hogy az talán nem vakmerőség, hogy sok, főleg a korábbi kormányhoz közeli szereplőnek ez lehetett az utolsó jó éve. Látjuk a tőzsdéjegyzett cégeken keresztül azt, hogy a piac azonnal lereagálta a kormányváltást, és érti, látja azt, hogy ki volt az, aki mögött erőteljes kormányzati hátszél volt, elég csak mondjuk megnézni a forágyi árfolyamát, ennek a cégnek a fő tulajdonosa Jászai Gellért arányaiban a legtöbbet vesztette a tavalyi évhez képest, és mondjuk ugyanilyen logikával érdemes megnézni az OTP árfolyamát, szintén nagyon beszédes, az utóbbi ugye nagyon kilőtt a választások óta.
7: 32 új név szerepel a listán, kik ők milyen területről érkeznek?
11: Nagyon vegyes, ugye azért van 32 új, mert a tavalyi 50-hez képest most 100 milliárdos vagyonát mértük föl, volt több olyan, aki korábban szerepel, 18 visszatérünk van ilyen szempontból. Ez a 32 nem mondanék trendet, tehát nagyon vegyes. Amit azért jó látni, hogy ebben a 100-as rangsorban van két startupper is már, akik világcéget építenek, köztük a lista a legfiatalabb szereplője, aki 31 éves, amúgy a legidősebb az pont háromszor ennyi éves a listán szereplők közül.
7: Mekkora a szórás a lista legeleje és legvége között?
11: Van azért nagyon koncentráció, tehát ahogy ez a társadalomban is úgy megjelenik, az itt is, illetve hát Mészáros Lérinc végzett az első helyen, ezt nem biztos, hogy elmondtuk eddig, de talán nem meglepetés. Az ő vagyonnövekménye az összvagyonához képest az viszonylag csekély volt az előző évekhez képest, mindössze 40 milliárd, tehát ez nála azért nem számít soknak, ugye az összesített vagyonnál a becsült vagyon az 1785,7 milliárd. Nem bírom hangsúlyozni, hogy ez egy konzervatív megközelítés a részünkről, amit amúgy az amerikai anyalap is elfogadott. Ezzel ő ma amúgy a világon a 924. leggazdagabb embernek számít. Tehát itt azért van egy elképesztő vagyon koncentráció nála, és azt látjuk, hogy azért ebből a szempontból elhúzott, tehát a lista első 20 szereplője adja azért itt az összvagyonnak a 65-70%-át.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Szerdai műsorunkban arról is szó volt, hogy

0: 31% szerint pedig bizonyos helyzetekben csak kapcsolatokkal lehet boldogulni. Mit gondol erről?
1: Szerintem ezt a kérdévet meg lehetett volna csinálni ezzel 30 évvel, 40 évvel, 50 évvel.
0: Ajaj.
1: Ugyanez lett volna valószínűleg ennek az eredménye. Uh-huh. Tehát ez a része. A celebritások és a VIP ellátás az mindig is működött az egészségügy, és szerintem működni is fog, mint ahogy egyébként a hozzátartozók is. Az egészségügyi dolgozók valahogy ezt úgy élik meg, hogy ennyi járjon nekünk.
0: De a várólisták nélkül is ugyanígy működne ez? Mert a történelemben így működött eddig is?
1: Szerintem az abszolút a protekcionizmus az egészségügyben működik, ráadásul azt kell azért látni, hogy az egészségügy egy elég feudális rendszer, és ebben a feudális rendszerben meg végképp a protekcionizmus az működött.
0: Nem lehetne ezen változtatni?
1: Nyilván lehetne, és kell is. Azt gondolom, hogy abban az egészségügyi kormányzat most jó irányba megy el, hogy ezen változtasson, hiszen hogyha nyilvánosak a várólisták, hogyha átláthatóak a várólisták, hogyha nem eltakarni, hanem megmutatni akarja a valóságot, akkor azért föl fog tűnni a 285. csípőprotézisre várónak, hogy még 3 hónappal egy lépés sem tett előrébb, és közben meg lehet tudni, hogy megtörtént mondjuk 1500 műtét, és akkor ő hol van? Uh-huh. A mínuszban.
0: Még azért előveszek néhány százalékos arányt, csak hogy a hozzászólók, véleményt mondók hogy nyilatkoztak. 82% szerint nincs hatékony, teljesítmény alapú értékelési rendszer az egészségügyben, és 69% úgy látja, hogy a vezetői pozíciókat nem a teljesítmény, hanem a lojalitás alapján töltik be. Ezen lehetne változtatni, vajon?
1: Ezen kell is változtatni, a másodikkal kezdjük, a lojalitással, és ez tényleg az elmúlt 16 év eredménye, hogy abszolút a szakmai készségek, képességek háttérbe szorultak a lojalitással szemben, és olyan vezetői réteg került kinevezésre, aki egyébként pont ezért egy elég mérgező környezetet is tudott teremteni. Tehát amikor a egészségügyben a munkahelyről és a munkahelyi kultúráról, vagy a munkakörülményekről beszélünk, akkor nagyon vastagon érintjük ezt a témát is. És ez elég alacsony szintre is lejutott, szóval 16 év alatt azért sikerült ezt letolni alacsony szintűre is. Ez igaz. A második volt a...
0: Hogy a vezetői pozíciókat gyakran nem a teljesítmény, hanem
1: igaz, a másik,
0: ez az egyik is, hogy a hatékony teljesítmény alapú értékelési rendszert hiányolnak.
1: Na most ebben az az érdekes, hogy maga az orvos társadalom az, ami azt mondja, hogy kérem szépen, mi szeretnénk azt, hogy legyen a teljesítményünk elbírálva, hogy nem szeretjük azt a kis piszkos dézsát, ami itt van, és hogy nem tudjuk, hogy ki mit csinál, és hogy történik. Mi szeretnénk ebbe tiszta vizet rakni, és szeretnénk látni, hogy mi történik, és mi magunk hogyan dolgozunk. Ez azért szerintem egy nagyon fontos és érdekes dolog, hiszen hány olyan szakma van, ami azt mondja, hogy én szeretném, hogyha engem tisztán és korrekten mérnének, és ez alapján fizessenek.
0: Tehát ennek akkor most örülünk.
1: Én ennek abszolút örülök, hogy ez egy kívánság az orvos társadalom.
0: És hogy lehetne akkor ezt megvalósítani, illetve hogy nekünk az egészségügyi ellátást igénybe vevő ez hogy lehet a hasznunkra?
1: Abban az esetben, hogyha sikerül megvalósítani, már pedig sikerülni fog a transzparenciával, azzal, hogy adott esetben orvosra bontva lehet látni a teljesítményt, és ehhez hozzá lehet publikusan férni. Hogyha ezeket sikerül bemutatni, akkor azt gondolom, hogy a hallgatóközönség is könnyebben tud választani, vagy ha nincs is módjában választani, meg könnyebben talál megnyugvást, hogy jobban tud bízni az egészségügyi rendszerben és az egészségügyi ellátásban.
0: Na most egy korábbi felmérés is volt, ami azt mutatta ki, hogy egyre több a kiégett orvos. Vajon a visszajelzés, az objektív értékelés hiánya is vezethet ide?
1: Egyrészt igen, de másrészt azért ennek nagyon sokrétű oka van. Ebben benne van egyrészt a bérezés kérdése, ami az orvosok részéről egyrészt már azért valamennyire megoldódott, de a szakdolgozók esetében szinte teljesen nem. És a folyamatos konfliktus, miután kevesen vannak, kevés szakdolgozóval tudnak dolgozni, nem tudnak sokszor olyan minőségi munkát végezni, amilyet ők maguk szeretnének, hiszen ha nincsen nővér, ha nincsen betegszájta, ha nincsen műtősű, ha nincsen orvosírnok, akkor ezt mindenki kell. Az adminisztráció iszonyatos terhet jelent az orvos társadalom részére, ebben viszonylag kevés segítség van, rossz szoftverekkel dolgoznak nagyon sokszor. Szóval nagyon sokrétű az, hogy miért vezet ez kiégéshez, de az biztos, hogy az folyamatos konfliktus forrás egyrészt benn önmagában én most a sürgősségi osztályról nagyon, nagyon plasztikusan tudom elmondani, hogy ott hogy néz ki, tehát ott egész egyszerűen van egy konfliktus magával, a beteggel és a hozzátartozó, hiszen oda jön nagyon-nagyon sokszor nem olyan betegséggel, ami odavaló lenne, 60-70%-ban nem sürgősségi ellátást

0: igénye, akkor ezt a konfliktust fölvállalni, akkor hogyha megvan a beteg és odavaló, és el kell helyezni, akkor a konfliktust fölvállalni, hogy hogyan tudja tovább további osztályra helyezni, ezért ment el a Szent Imre kórház sürgősségi részlege tavaly ilyenkor, hiszen nem tudták az intenzív osztályra fölhelyezni a beteget.
1: És hogyha ezeket a tényezőket nézzük, akkor ugyanolyan helyzetben vannak, és a kiégéshez vezető úton lehet említeni, hogy ugyanolyan helyzetben vannak az állami egészségügyben dolgozók és a magánellátásban, mert valahogy azt feltételezném, hogy nem.
0: Hát nem. Hát és azért nem, mert az állami egészségügyben ugye egyrészt nem mazsolázott a beteganyag, tehát még a magánegészségügyben igen, másrészt pedig a magánegészségügy ugye azért az egy viszonylag szűk réteget lát el betegségeket, tehát hogy világos legyen. Járóbetegi ellátásban erős a magánegészségügy, de járóbetegi ellátásban nem is ez a konfliktusforrás. Viszont fekvőbetegi ellátásban hát sehol nincsen az egynapos ellátást tudja csinálni, és néhány helyen csinálnak az egynapos ellátáson kívül valamilyen ellátást, de egyébként ott sehol nincsen, és abban a pillanatban, és ez itt mutatja is a statisztika, ahogy valami komplikáció fellép, azonnal visszakerül a beteg az állami ellátásba a magánból.
2: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
3: A nap témája volt csütörtökön, hogy a mesterséges intelligencia munkavállalókra gyakorolt hatását vizsgálta egy friss magyar kutatás. Ebből derült ki, hogy a megkérdezettek 89%-a legalább hetente használja az AI-t a munkában, 60%-uk pedig naponta. Mégiscsak 42% érzi úgy, hogy tudja is, miként kellene jól használni azt. Teszári Nóra beszélgetőtársa a témában Orosz Györgyi kommunikációs szakember, tréner, a kutatást szervező Hősök Tere Alapítvány kuratóriumi elnöke volt, tehát csütörtöki műsorunkban.
1: Milyen céllal indították ezt a kutatást?
4: Igen, ebben még 2-3 szervezet van benne, egyrészt Svetelszky Zsuzsa, szociálpszichológus, másfelől a Cubix Institute of Technology és Bodor Ádám a vezetője, illetve Keleti Artúr, aki kiberbiztonsági szakértő és jövőkutató, és az volt a célunk, meg azt éreztük problémának, hogy már tavaly ősszel, hogy a cégek foglalkoznak azzal, meg ugye az emberek általában, hogy megtanulják az AI-t valahogyan, de azzal nem, hogy milyen hatással van az emberekre, az emberek viselkedésére és a munkahelyi környezetre az, ahogyan ezt használjuk. És ebben éreztünk egy hiányt, úgyhogy tulajdonképpen egy hiánypótló kutatást végeztünk, és ezt mutattuk be múlt hét csütörtökön.
1: És kik kerülhettek be ebbe a kutatásba? Előre elhatározták, hogy milyen szakterületekről jöjjenek, vagy véletlenszerűen direkt?
4: Ez egy fontos dolog, ez nem egy reprezentatív kutatás, tehát bárki ezzel juthatott a kérdőív, ez egy online kutatás volt ilyen módon, és 676-on töltötték ki, illetve kapcsolódott hozzá egy fókuszcsoport, nem is egy, hanem több cégnél végeztünk mély interjút és fókuszcsoportos beszélgetéseket, úgyhogy ilyen módon ez egy elég alapos kutatás, de nem reprezentatív valóban.
1: Pontos akkor kihangsúlyozni. Na most 89% válaszolta azt, hogy hetente, 60% pedig azt, hogy naponta használja a mesterséges intelligenciát a munkájában. Jellemzően milyen feladatokra, mit írtak a válaszadók?
4: Ez nagyon érdekes megfigyelése volt Keleti Artúrnak, hogy ez egy nagyon jó számnak tűnik, hogy ilyen sokan használják a mesterséges intelligenciát, és feltételezzük azt is, hogy eleve olyan emberek töltötték ki a kérdőívet, akikhez ez a kérdés közel áll. És Artúr azt mondta, hogy látni kell azt, hogy egyébként nagyon alapszintű dolgokra használjuk. Tehát egy kicsit kiváltva a Google keresőt a mesterséges intelligenciával. Kérdéseket teszünk el és kerestetünk, és viszont bonyolultabb problémákra, adminisztrációs feladatok kiváltására még jellemzően nem használjuk.
1: Érdekes.
4: Igen. Tehát azért ez egy csalóka dolog, hogy 80 kezek használja, de hogy milyen színvonalon Európához képest, azért az egy, hát inkább egy alapszínvonal.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy nemzetközi összehasonlításban ezek a számok mit jelentenek? Tehát, hogy 89% hetente, de 60% naponta, nem tudjuk milyen színvonalon.
4: Igen, erről kevés ilyen kutatást láttunk még mi is ilyen szempontból, úgyhogy ebben nem tudok olyan támpontot adni, hogy ezt határozottan tudnám mondani, hogy ez ilyen vagy olyan, de azért egy 89%-os használtság azért ez egy jó számnak számít. Azért egy hüvelykúj szabály szerint is.
1: És mire enged következtetni ez a két számarány a magyar lakosságot, illetve a vizsgált felhasználókat tekintve?
4: Volt egy prekoncepciónk, vagy egy feltételezésünk, nem is prekoncepció. Mi azt feltételeztük, hogy van egy félelem a mesterséges intelligenciától. És azért az hogy ennyien használják, és ilyen módon használják, az tulajdonképpen egy optimista dolog. Tehát, hogy úgy tűnik, és egy fontos, hogy úgy tűnik, hogy az emberek szívesen használják, inkább pozitívnak ítélték meg a jelenlétét, és nem félelmetesnek. És ami még fontos, hogy amikor a félelemről kérdeztük őket, akkor valójában nem úgy tűnik, hogy nem az AI-tól félnek, hanem annak a hatásától, és ebben a lemaradás az egy fontosabb tényező, mint például a munkahely elvesztésétől való félelem.
1: Mármint de az ez ő lemaradásuk abban a tekintetben, hogy mennyire ismerik az AI-t, és hogy
4: mennyire
1: használják?
4: Tudják használni a mesterséges intelligenciát, és ez hogy azokban a munkahelyi környezetekben, ahol mondjuk fontos a mesterséges intelligencia, tehát kellene tudni vele dolgozni, ott ez a félelem azt hiszem, hogy 77% volt, de vannak olyan területek, ahol nem a mesterséges intelligencia dominál, mondjuk egy ilyen üzemeltetésnél, például egy épületüzemeltetésnél, ott mondjuk a 30-valahány% félt a mesterséges intelligencia hatásától. Szóval például ez azért is fontos, mert ha valaki azt mondja, hogy ugyan ne félj az AI-tól, az nem lesz egy jó, mert nem ettől fél valaki, hanem attól fél, hogy milyen hatása lesz. Tehát egészen másként kellene róla beszélgetni munkahelyen.
1: Megütött a fülemet egy gondolat, hogy ahol kellene használnunk. Hol kellene, de esetleg nem használjuk? Milyen területeken?
4: Például egy nehéz dolog, mert kérdezgettem HR-eseket is, hogy ez náluk hogyan van, és ezt nem lehet még megmondani. Vagy szóval ez azért ilyen explicit módon nincs kimondva, hogy hol használjuk, vagy hol kellene használni, mert ez azt is jelentene, hogy meg tudjuk mondani, hogy hol veszélyeztetni a munkahelyeket. De azért mondjuk adminisztrációs feladatokban remekül lehetne használni, vagy lehet használni. Ez sok dologban remekül. Nyilván IT területen azt tudjuk jól most már, hogy remekül lehet használni, és bárki tud fejlesztő lenni. Én is tudnék fejleszteni az AI segítségével, ha szeretnék. Kutatási területen is bizonyos módon jól lehet használni.
1: És az alkotó területeken, tehát az animációnál hallottam például, animáció, vagy dizájnban.
4: Igen, a Yuval Noah Harari történész szívesen mondja azt, hogy például is remekül ír, és remek könyve, sok könyve jelent meg, és hatásos könyvei jelentek meg, és ő is azt mondja, hogy nálánál jobb könyvet fog tudni írni a mesterséges intelligencia mindjárt.
1: Ez egészen megdöbbentő.
4: Igen, visszamehetünk egy kicsit a félelemre, mert van itt valami, ami engem nagyon zavar, és azért is mondtam, hogy úgy látszik ez a kutatás, mert ugye rákérdeztünk a félelemre, hogy ha te magad hogyan viszonyulsz a mesterséges intelligenciához, tartasz tőle, vagy inkább pozitívnak tartod, és ha az egyénre kérdeztünk rá, akkor az embereknek csak a 2%-a mondta azt, a válaszadóknak csak a 2%-a mondta azt, hogy ő tart a mesterséges intelligenciától. Amiből könnyen levonhatnánk azt a következtetést, hogy akkor a 99%-a nem tart tőle, és boldog vele. De van egy olyan jelenség, ami a kérdezés technika, hogy ilyenkor az emberek szívesen válaszolják azt, amit illik válaszolni, és ami az elvárás.
1: Hát, hogy jobb képet fessenek magukról.
4: Magukról, ezért mi megkérdeztük másként is, ami ma nagyjából úgy hangzott, hogy más emberek szerinted hogyan viszonyulnak hozzá, és az erre adott válaszok meg azt mutatták, hogy 80%-ban szerintük az emberek félnek a mesterséges intelligenciától. Ami azt mutatja, hogy nem biztos, hogy merjük bevallani azt, hogy mi a viszonyunk hozzá.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
3: Csütörtökön a nap másik témájaként műsorunkban arról volt szó, hogy megállapodott Budapest és a kormány. Ezen túl a főváros szedheti be a parkolási díjakat, nem a kerületek, ami miatt több kerület polgármestere megdöbbenésének adott hangot. A fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése utáni sajtótájékoztatón szó volt egy regionális BKK létrehozásáról, de az is elhangzott, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forinttal támogatná a fővárost, Budapest pedig eláll a korábbi perektől, amiket a kormány ellen indított. A témában Szele András közlekedési szakértőt, a Mobilissimus vezető szakértőjét kérdezte Tesári Nóra.
1: Karácsony Gergely azt mondta ezen a sajtótájékoztatón, hogy jól működő, kiszámítható 21. századi közlekedési rendszerre van szükség, azért is, mert az agglomeráció terheli a budapesti közlekedést.
5: Karácsony Gergelynek ebben a tekintetben minden szava arany és minden szava igaz. Valóban a budapesti agglomerációból százezes mértékben lépnek be autók, több százezes léptékben utasok naponta Budapestre. Ugye egy összefüggő várostérség, az emberek oda járnak dolgozni, iskolába, szórakozásért, ezért azért. Ez egy rendszer ma is. Az, amit most meg kíván lépni a Magyar Állam és a Főváros és a BKK, az nyugaton természetes rendszer, ez így működik. Óriási kérdés, hogy mik ennek a részletei. Erről még nem tudunk szerintem eleget, mert hogyha ez az új budapesti és környéki BKK mondjuk átveszi a környék vasútvonalait, buszvonalait, akkor ez egy közlekedés szervezés, ez teljesen rendben van. Kérdés, hogy hol húzott meg a MÁV volán, meg a új közlekedés szervezőnek a határait, ki miért felel pontosan. Érdekesebb, hogy átveszi-e például a Budapest környéki települések helyi közlekedését, sok helyen van, nagyon különböző minőségben, a parkolását, közútjait, ezt hogy fogja intézni, van-e ekkora szervezet, képesség most éppen ebben. Ez egy elég érdekes kérdés, de ez nem annyira egyszerű. Hát maga a BKK is egy majdnem két évtizedes folyamat végén jött létre annak idején, pedig az csak Budapestről szólt. Szóval ez egy nem egyszerű dolog, de ez egy folyamat első lépése.
1: Gondolhatja az ember, hogy az, hogy jól működő, kiszámítható 21. századi közlekedési rendszer kell, hát ez persze ez evidens, na de hogy lehet ezt megvalósítani?
5: Vannak jó példák Európában, Bécs, Párizs, csomó német város, tehát látjuk, hogy működik. A nagy titok az, hogy 50 éve elkezdték ezeket összerakosgatni, és folyamatosan volt benne pénz, szándék, akarat, zsákutcák voltak, de azokból kijöttek előbb-utóbb. Ez egy folyamatos, nagyon, nagyon kemény apró munka, rengeteg egyeztetés, kompromisszum, és hogyha ez most elkezdődik, akkor néhány év múlva fogjuk látni az első eredményeit, és 20-30 év múlva az igazi nagy kiteljesedését. Az, hogy Bécs most mintaváros közlekedési szempontból, az, hogy a 80-as években alapozták meg. Oh. És azóta folyamatosan ezen dolgoznak. Tehát, hogy ez azért ez így, ezek az időtávok valójában. Az igazi baj az, hogy ez nem 20 éve történt meg.
1: Nálunk nagyon rosszak az alapok, mert így említett, hogy mikor alapozták meg Bécsben, szóval valamire építkeznünk kell nekünk is. Ahhoz, hogy ezt mi hamarabb érezzük, mi utasok, ahhoz milyenek az alapjaink?
5: A hálózataink nincsenek jó állapotban, erről közlekedési miniszter úr sokat beszélt az elmúlt időkben, vasút alul finanszírozott, rossz minőségű, most már egyszerűen hiányzik belőle 50 évben megfelelő pénz, az útjaink is nagyon rosszak, nem tudom, ez átkerülne ehhez az új közlekedés szervezőhöz. Emberhiány van, sofőrben, mindenben is, föl kell építeni egy rendszert. És az elmúlt időszakban ennek a rendszerek nem az építése zajlott.
1: Elhangzott a sajtótájékoztatón a regionális BKK-val kapcsolatban, hogy az állam és a főváros csak közösen tud dönteni arról, hogy hogyan végezzék majd a szolgáltatást, és hogy az állam ugyanolyan részben finanszírozza majd a rendszert, mint a fővárosi önkormányzat, tehát 50-50 százalékban. Miért lesz jobb ez a rendszer?
5: Hát ez attól függ, hogy ez az 50-50 százalékos finanszírozás ez pontosan mit jelent. Tehát a regionális BKK-ról beszélünk, tehát hogy gondolom kimegy Budapest határán kívülre, akkor egyszer csak 100 település van ott, akiknek nem látom a történetben a hozzájárulását, nem látom mennyiben érintettek. Tehát hogy lesz regionális, ha csak a főváros meg a kormány van, mert akkor ez most a közösségi közlekedésről szól ezek szerint kizárólag. Mert egyébként a gyakorlat az nyugatról nem pont ez. Mert hogy nem csak az nyúlik át a város határon, de hogyha erről beszélünk, akkor is még a helyi buszok például egy kérdőjel, hogy ha még ingyenes, jó minőségű helyi busz közlekedik, azt át kell adni a regionális BKK-nak. Nem tudom, szóval ezek igazából csak kérdések. Ez egy jó irány, egy jó ötlet, szerintem nem tudunk róla eleget egyelőre. És a fő kérdés az lesz, hogy ez a fele-fele, hogy dobják össze, az egy dolog, hogy mekkora az összeg. Mert mondom, itt 50 éves forrás hiány van.
1: Arról volt szó, hogy évente összesen 340 milliárdot költenek erre, mikor ekkora számokat hall az ember, nem nagyon tudja hová tenni, de segítsünk egy kicsit a bennünket hallgatóknak, hogy vajon mire elegendő ez, tehát ez mekkora összeg?
5: Egy kicsit hadd kérdezek, viszont mi a tartalma a regionális BKK-nak? Tehát, hogy ő például üzemeltetni is fog, felteszem fog, és fejleszteni is fog, mert ott azért 300 milliárd forint az irányi gyorsan elszalad, szóval a pontos feladatokat ehhez meg kell mondani. Mostanában azért gyakran hallunk 100 meg 1000 milliárdos összegekről, de egy vasútvonal építése azért ez a kategória, felújítása úgy értem. Tehát, hogy nem tudom, hogy fejlesztés, vagy üzemeltetés, vagy miről. De üzemeltetésről beszélünk akkor is, hát nem tudom, hány ezer busz meg villamos jár Budapesten és a környékén egy nap. Tehát ezek a pénzek a rendszer nagyságához képest azért nem olyan nagyok.
1: A változtatás a gyakorlatban azt jelenti, szól a híradás erről, hogy Szentendrétől Ráckevéig, Gödöllőtől Zsámbékig, Váctól Érdig az összes közszolgáltatás, közösségi közlekedés, közszolgáltatás megrendelője a BKK lesz. És így jön szóba ez a jegybevételeken felül a 340 milliárd.
5: Tehát a közösségi közlekedésről beszélünk. Én azt gondolom, hogy az üzemeltetésre úgy kb. Jó arány, hogy fejlesztést ebben én nagyon nem érzek.
1: Mikorra lehet ebből a nagy regionális BKK-ból valami? Tehát mikor érezhetünk majd valamit?
5: Vannak olyan képességek a Magyarországon, hogy egy ilyen céget viszonylag hamar össze lehessen rakni. Aztán, hogy ennek a jogszabályi háttere, finanszírozása, a szakembergárda, hogy és mint állfőn, az nyilván kell egy kis idő, ezt látjuk más esetekben is mostanában. Nagyon sok mindent rendbe kell itt is tenni. Tehát, hogy itt tetszik, nem tetszik, meg kell majd állapodni településekkel, szolgáltatókkal, pénzügyi vitákat kell lerendezni, és egy csomó mindent más. Tehát az első néhány év szerintem ilyen rendrakás lesz. 3-4 év múlva szerintem ennek már jöhetnek az első látványosabb eredményei.
3: Döntően ezek voltak tehát az elmúlt napok témái. Ha kíváncsiak a teljes műsorokra, azok visszahallgathatóak a mediaclick.hu internetes oldalon, de akár okos televíziós alkalmazásunkon is. Az elmúlt egy óra szerkesztő műsorvezetőjeként búcsúzom, Cinege Leventét hallották. Rövidesen 19 órakor a legfrissebb hírekkel folytatjuk itt a Kossuth Rádióban. Találkozunk jövő héten is.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
8: Parancsoljon.
7: Bocsánat, ez régóta van így?
8: Rég. Beázás, biztos, hogy nem.
9: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
2: Reklámot hallottak.

0: 19 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Orosz rakéták csapódtak be Moldova területén. Folytatódik a kellemes őszi idő. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, így reagált a Fidesz frakció, a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen, közölte a moldovai elnök. Maja Sandu azt mondta, orosz csapásmérő fegyverek, köztük banderol típusú rakéták és drónok sértették meg az ország légterét. Hozzátette, Moszkva Európa szerte emberéleteket veszélyeztet, meg kell állítani. A britek csak nem fele támogatja, hogy ismét az Európai Unió tagja legyen az Egyesült Királyság, derül ki egy friss kutatásból. A több mint 11 ezer válaszadó 26%-a azonnal, még 23%-uk 3 éven belül várná a visszalépést az EU-ba. Andy Burnham miniszterelnök első vezetőként elmondott beszédében bejelentette, hogy felülvizsgálják a Nagy-Britannia és Európa jövőbeli kapcsolatára vonatkozó lehetőségeket. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így itthon is sok helyen tartanak. A többi között madár megfigyelő sétákat, gyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahová a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Elszállították a fővárosi Szabadsághídnál előkerült II. Világháborús páncéltörő lőszert a tűzszerészek. A német gyártmányú szerkezetre járókelők bukkantak a hídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A rendőrség a művelet idejére lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották. Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható, csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel 22 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Intermeus 007-ese.
3: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski,
5: megsebesült?
3: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
4: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajás.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Itthon nincs munkám.
10: Ja, meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
8: A Cinefest közönség díjas filmje.
11: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
12: Azt már nem fogod.
8: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
13: Már mit táncolunk?
8: Mami Blue. A mozikban.
7: Reklámot hallottak. Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.
5: 80 éve született Benedek Miklós Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze. Hétfőn rá is emlékeztünk vendégünkkel, Hirtling Istvánnal. Hamarosan kezdődik a Cifra Fesztivál, valamint idén 100 éves a fővárosi Puskin mozi. A dupla szóda adásában felidézzük a hét legfontosabb kulturális eseményeit, válogatva korábbi riportjaink közül. Jó napot kívánok, a szerkesztő Felszegi Csaba, én Ánási Anikó vagyok. Műsorunkban szó lesz még az Anima Muzicé Kamara Zenekar őszi programjairól, és arról is, hogy Gárdonyi Géza írásából, az Ida regényéből készült balett előadás Miskolcon. Elsőként Hirtling István Jászai Mari díjas színésszel, érdemes és kiváló művésszel, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjával beszélgettünk, Benedek Miklós Kossuth díjas színművészre, a Nemzet színészére is emlékezve.
9: Benedek Miklósról beszélgettünk először, annak apropóján, hogy 80 éve született. Önök között szoros munkakapcsolat, de ennél több is barátság volt, ugye? Ez még annak idején a 80-as évek elején kezdődött a Nemzetiben?
12: Egy kicsit később, 80-as évek elején, igen, ő már akkor a Katona József Színház tagja volt, és a játékszínben ment egy nagy sikerű sorozat, a Hippolita lakály,
9: amit hát Verebes, legendás
12: igen,
9: volt.
12: Verebes István rendezte ezt az előadást, Szacsvai Lászlóval, Molnár Piroskával játszották hárman a főszerepeket, és Gáti Oszkár volt ifjú nagy ebben az előadásban, de az Oszinak ugye rengeteg előadása volt, ugyanúgy persze, mint a többieknek is, de a három főszereplőt nagyon sokáig nem kettőzték le. Miczut és a Szacsikát soha nem kettőzték le. Molnár Piroska váltója.
9: Ők pótolhatatlanok voltak.
12: Igen, igen. Az ő esetében ugye a Kaposvári Színház miatt muszáj volt időnként váltót beállítani. Szóval a lényeg az, hogy én harmadéves főiskolásként kerültem ebbe az előadásba, mint ifjú nagy. Gáti Oszkárt váltottam benne, és hát ekkor ismerkedtem meg Benedek Miklóssal és a többiekkel ebben az előadásban, és gyakorlatilag ott a kezdetektől fogva, túl azon, hogy rendkívül szimpátia volt egymás iránt a kapcsolatunk kezdetén is. Én emlékeztem egy vizsga előadására, amikor olyan 15-6 éves lehettem, és nem emlékeztem a darabra, hogy mi volt az a vasutcai Odri színpadon az előadása, és akkor ezt utólag mindig röhögve megtárgyaltuk, hogy valami kisebb szerepet játszott abban, és egy apaként ült a színpad jobb oldalán, és mindig valamit bele-bele vakkantotta.
9: De így megmaradt.
12: És de a mozdulatai és a mentalitása is, ugye ő is egy olyan alkatú színész volt, akire könnyedén adtak idősebb szerepeket is, már nagyon fiatalon.
9: Nagyon, mindig olyan nagyon elegáns volt, olyan jótartású, sokat játszott ilyen karaktereket, úriembereket, finom, elegáns.
12: Igen, de néha ő is kínlódott ettől, és szeretett volna ebből kiszabadulni, és néha sikerült is. A színész mindig elégedetlen, az éppen ráosztott szerepekkel, és hogyha kap egy olyan szerepet, amivel kiléphet ebből a skatujából, akkor adnád, ott aztán tombol, és igazi boldogság.
9: Ilyen lehetett a Tíz kicsi néger, ami egy
12: például,
9: közös előadásuk
12: igen,
9: volt?
12: Vagy
9: ugye,
12: a Galóca, vagy a Katonában ott azért voltak más karakterű szerepe is, vagy én még korábban a Nemzeti Színházban láttam őt Lipitlotyként, és hát ugye az se feltétlenül a legelegánsabb és a legvisszafogottabb úriember, ugye egy igazi szélhámos a híres Karnyóné előadásban Törőcsik Mari mellett.
9: Magánéletben is ilyen jó kis fanyar humora volt?
12: Abszolút, mi nagyon jókat röhögtünk, és egyáltalán a társaságában lenni az rendkívül szórakoztató volt. Hát ugye ő egy kétlábon járó színház történelem volt. Tehát amit a gyerekkorában az édesapjától és az édesapja körüli színházi világból
9: magába szívott,
12: ezt ő rendszeresen és módszeresen továbbadta a fiataloknak, és különösen a főiskolán a tanítványai a mai napig úgy emlékeznek a Miklóssal való töltött munkaórákra vagy tanórákra, ami komolyan meghatározza az különböző gondolkodásukat és a világlátásukat. Nem a múltba való révedés, hanem a múlt tisztelete volt az, ami őt nagyon-nagyon erősen motiválta, és az se véletlen, hogy például egyszer, amikor a Nemzeti Színház, már az Új Nemzeti Színház, a Dunaparti Nemzeti Színház 2002-es nyitása után, az Ember tragédia után következett a Pesti Szín című előadás, aminek is szívügye volt, hogy a pesti kabarét és a pesti ember történetét emeljük arra a szintre, ahova Madács Ádám és Éva történetét mesélte végig. Na ez is például egy olyan pillanat volt, ami jelentős állomás volt az életében, hogy beteljesült egy nagy álma, hogy a pesti kabaré a Nemzetiben méltó körülmények között.
9: Benedek Miklós ugyan a Vígszínházban nem volt társulati tag, de hát játszott
12: de ott. De többször játszott ott igen. Vendégként.
9: És hát a Játék a kastélyban az egy
12: hát legendás. Egy legendás, ikonikus előadás volt, igen.
9: És mindjárt folytatjuk a beszélgetést vendégünkkel, most egy balett előadásra hívjuk fel a figyelmüket. Gárdonyi Géza romantikus története, az Ida regénye a tánc nyelvén kel életre a Miskolci Balett műsorán. A különös érdekházasságból kibontakozó szerelemről Kozma Attila balettművésszel, a rendezővel beszélgetett Bétót Erika.
13: A Miskolci Balett előadásán nincs szöveg, nincs beszéd, helyette a test és a mozgás mesél. A táncosoknak így nem csak a történetet, hanem a szereplők belső világát, érzéseit, örömét és szomorúságát is meg kell mutatni. Kozma Attila, a Miskolci Balett művészeti vezetője, koreográfus álmodta színpadra a darabot.
14: Olyan nagyszerű történet, hogy azt gondoltam, hogy mindenképpen táncszínpadra való.
13: Gárdonyi művei párbeszédekre épülnek. Nos, hogy lehet ezt a balett terén kifejezni, a párbeszédet?
14: Dramaturgiai munkával ezek a dolgok megoldhatóak. Párbeszédeknek van egy tartalma, és tartalmat próbáljuk szituációs láncba, sorozatba fogalmazni, és ez nem jelentett különösebben akadályt.
13: Regény 100 éves. Mitől aktuális ez a téma még ma is?
14: Kapcsolat az mindig örök.
13: Édes bús, keserű történet. Most mennyire lesz romantikus, és mennyire lesz benne humor vagy irónia?
14: Tényleg arra gondoltam, hogy készítettük, és most, hogy megvan a világítás is, és ugye most már egybe látom, hogy ez egy ilyen nagyon békebeli, nagyon polgári, nagyon édes bús, keserű történet.
13: Mennyire saját fantázia?
14: Amennyiben az ember jelen beosztásokban megpróbálja adaptálni táncszínházban Gárdonyi művét, annyiban mindenképpen saját adaptáció. Ebben a formában nem csavartam rajta. Nyilván a helyzeteket más szituációkba teszem, az alapgondolata mindig ugyanaz.

0: Október közepén kezdődik a hagyományos Cifra Fesztivál, amelyet Luxemburgban nyit meg a főszervező Balázs János zongora művész. A koncertsorozat Brüsszelben folytatódik a Liszt intézetben, majd Zalaegerszegen. Cifra György 105. születésnapján Ágyuk és virágok címmel ünnepi előadás lesz november 5-én Budapesten a Magyar Zeneházában. A rendezvény egészen jövő tavaszig várja a látogatókat. Gödöllei Anna Balázs János zongora művésszel beszélgetett.
1: Óriási büszkeség, egy igazi nemzeti kincs Cifra György öröksége. Ráadásul ez nem csak egy Magyarországon ismert örökség, hanem egy világon nagyon elismert zenei know-how, talán ezt is mondhatnám. Büszkék vagyunk arra, hogy a fesztivál 2021-es ünnepi sorozata után, amikor a 100. évfordulóját ünnepeltük névadunknak, kinyíltak a nemzetközi kapuk, és valóban a következő évadban, amelyet most bejelentettünk, New York-i Carnegie Hall, Luxemburgi Philharmonia, Brüsszel, London, Cadogan Hall, a Royal Philharmonia Orchestra is vár a fesztiválra, vár a magyar művészekre, a magyar művészetre, Liszt Ferenc és Cifra György örökségére, és kiemelt figyelmet kell szentelnünk ennek az örökségnek, hiszen ez egy Liszt Ferenctől eredeztethető magyar zongora iskolát felvonultató, ugyanakkor teljes nemzetközi zenei életet megkódító különleges örökség, amely a 20. században ment végbe, és amelynek Cifra György volt az egyik legikonikusabb előadója.
2: Egy elképesztő történet, hogyha az ember belegondol. Itthon is tartogatnak egy monumentális vállalást. November 8-án jön a nagy Liszt maraton. 3 koncert egyetlen nap alatt a Zeneakadémián.
1: Minden évben jelentkezem egy maratonnal, amivel adózok Cifra György emléke előtt is, és nagy zeneszerzők emléke előtt is, ide Liszt Ferencre esett a választás.
2: Mind a 19 magyar rapszódiát és a 12 transzcendens etüdöt eljátsza. Ez fizikailag és mentálisan egy hihetetlen nagy teljesítmény. Hogyan készül erre?
1: Én azt hiszem, hogy Liszt Ferenc művészete annyira közel áll a szívemhez, annyira abból táplálkoztam gyerekkoromban, annyira ott van a mindennapjaimban, hogy szinte olyan, mint a levegő számomra. És a maratonnak egyáltalán nem az a jelleme és jellege, hogy a sport teljesítmény legyen, hanem inkább azt a flow élményt szeretném átadni a közönségnek, ami Liszt művészetében jelen van, és talán soha még nem volt ilyen alkalom a magyarországi közönségnek, hogy egy nap alatt 3 koncerten több mint 6 órányi Liszt művet, grandiózus Liszt sorozatokat hallhasson a közönség, és én ezzel szeretném tiszteletemet kifejezni a zseniális szerző iránt és a legnagyobb Liszt interpretátor iránt Cifra György emléke előtt tisztelegve. De itt szeretném megemlíteni, hogy ragyogó zongoristák lesznek a szezon vendégei. A magyar zongoristák közül Farkas Gábor, Érdi Tamás, vagy a külföldi hatalmas Grammy-díjas és világszerte ismert művészek közül Dani Trifonov, vagy Vegyim Holodjenko. Tehát ezekre mind oda kell figyelni, és természetesen a legfiatalabb generációra. Olyan, hogy versenygyőztes fiatal magyar zeneművészeink, zongoristáink vannak, akik páratlan tehetségről tettek már tanúbizonyságot, és nálunk a Cifra Fesztivál kiemelt figyelmet szentel a tehetségtámogatásra. Most már több mint 100 olyan díjazottunk van, mentorátunk, akik az elmúlt 10 évünkben hatalmas, nagy tetteket hajtottak végre.
0: Sokszor lesz színpadon vendégünk Hirtling István is, erről beszélgettünk mindjárt, de még nem fejeztük be az emlékezést Benedek Miklósra. Egy pár szót még beszéljünk arról, hogy említettük ezt a legendás szerepét a Játék a kastélyban.
3: A Turait.
0: Turaiát, és igen. Hát ezt ön vitte tovább.
3: Igen, akkor. Egy pár előadás erejéig, amikor a Miklós állapota kórházi kezelést követelt, akkor a színház úgy döntött, hogy nem veszi le ezt a darabot a műsorról, és akkor fölkért Rudolf Péter engem, hogy eljátszanám-e, tekintve, hogy én korábban játszottam ezt a szerepet, és hát a Miklóssal való kapcsolatunk is valahogy erre predesztinált.
0: Azért ez teher is lehetett ezek után.
3: Teher volt, de a feladat és a kihívás és a megfelelés kényszere az aztán egy kicsit ezeket a terheket háttérbe szorítja, és az ember igazándiból a feladattal van elfoglalva, és aztán jobban lett Miklós, és ez alatt az egy év alatt tulajdonképpen még amit a sors, a jóisten adott neki, befejezhette a könyvét, ami pont a tulajdonképpen a halála utáni pillanatban került megjelenés elé, tehát ő már a könyvbemutatót nem érhette meg. A sors iróniája, hogy ő ezt végigcsinálhatta, és még egy nagy ajándékot kapott a sorstól, hogy a halála előtti december 13-án, ugye ő 24 januárjában hunyt el, és 23 decemberében még az unokái láthatták őt ebben a bizonyos híres előadásban, ebben a Turaiban, és akkor másnap, amikor beszéltünk telefonon, akkor azt mondta, hát Istvánkám, hát olyan boldog vagyok, mert a Mór láthatott engem, és azt mondta, papa, te egy óriási színész vagy. És így szembesült azzal, hogy nem csak az édesapja volt egy fantasztikus nagy sportoló, hanem a nagypapája is egy fantasztikus nagy színész.
4: Sokat tudnánk még róla beszélni, most viszont beszéljünk az ön friss előadásairól. Játszik a Rózsavölgyi Szalomban, a hónap elején volt a Mentor című előadás premierje, játszik a Pesti Színházban, az Államtitkár úrban és a Játékszínben is, most is próbáról jött. Mi lesz a következő bemutató?
3: A Játékszínben az Amatőrök című, Amatőrök címmel mutatjuk be egy Burt Reynolds nagy sikerű filmből készült színpadi adaptációt Horgas Ádám átdolgozásában és rendezésében. Erre évek óta készül a színház, hogy egy igazi színházi belterjes és a színház készítésnek és a színházi elkötelezettségnek a lázát és izgalmait felmutató darabról meséljünk.
4: Igen, mert hogy arról van szó, hogy egy kiégett hollywoodi filmsztár megérkezik Angliába, mert azt hiszi, hogy élete nagy szerepét a Lír királyt eljátszhatja, de egy amatőr társulathoz kerül.
3: És szembesül azzal, hogy amatőrökkel fog játszani, és hát mindenféle buktatókon keresztül ő nagy akcióhős, végső elszámolás akcióhőse, aki tulajdonképpen, hát érthetetlen is, hogy miért akarják, hogy ő játssza el Lírt. De miután az ügynöke úgy gondolja, hogy most éppen így a zeniten túllévő nagy sztár nem árt, hogyha egy színházi jótékony gesztus tesz egy amatőr társulat felé, de ezt azért nem bontja ki minden részletében, miközben elküldi őt Angliába, a Hollywoodból, és ő Angliában szembesül ezzel a szörnyű jó hírrel, hogy ő egy amatőr társulathoz ígérkezett.
4: De tulajdonképpen ez a darab egy ilyen vallomás a színházról, a színház fontosságáról, erejéről.
3: Pontosan, és egy ponton elhangzik a mondat, hogy tulajdonképpen nem is az olyanok érdemlik a tiszteletet, mint én, hanem ti, akik nem a dicsőségért, nem a pénzért, nem a hírnévért csináljátok, hanem a küldetésért, azért az örömért, hogy ti játszotok, és itt ezt a kis közösséget boldogsággal halmozzátok el, azzal az érzéssel, hogy mi, akik közületek valók vagyunk, ilyen nagy történeteket tudunk elmesélni. Ez a láz, ez az elhivatottság, ez az, ami ezt az embert is visszafordítja, és visszahozza a földre, és végül egy csodálatos Lír királyt produkálnak, ráadásul még az elhanyagolt lány gyermeke is előkerül, aki ugye szembesíti őt a múltjával, és egy új kapcsolat kezdődik köztük.
4: A hősnek tehát a szerep álma vágya a Lír király. Hirtling István nem játszotta még Lír királyt, szintén vágyakozik utána?
3: A pályám elején nagy felelőtlenül mondtam mindig ezekre a kérdésekre, hogy mi a szerep álmom, és mondtam, hogy hát a Lír király, azt úgyis elfelejtik addigra, meg senki nem kérheti majd rajtam számon, de most így szembe jött velem így ebben a változatban, és nagy örömöm, hogy Horgas Ádám a rendező olyan változtatásokat eszközölt a darab színpadi adaptációja érdekében, amiből nagyon sok szép és jelentős pillanatot tudunk felvillantani. Tehát komoly nagy flashek lesznek a Lír király előadásból.
4: Akkor ilyen módon mégiscsak eljátszom.
3: Hát igen. Ilyen kis, hogy mondjam, ilyen kis szemelvények lesznek, de azért mégis ez össze lesz fűzve. Aki látja, az elgondolkozhat rajta, hogy lehet tényleg a Hirtlingnek el kéne játszani a Lír királyt.
4: Ez itt egy felhívás a rendezők számára. Zene, színművészet és irodalom kapcsolatával folytatjuk hamarosan vendégünkkel, Hirtling Istvánnal. Előtte meghallgatunk egy beszélgetést az Anima Muzicé kamarazenekar grandiózó sorozatáról. A zenekar alapító művészeti vezetőjével, G. Horváth Lászlóval Gödöllei Anna beszélget.
2: A Szegedi Szent Gellért Fesztivál programját hozzák el a Zeneakadémiára. A szólistával, Lilával már játszottak ott 2 éve. Milyen érzés ezt a közös zenei energiát most a Zeneakadémia nagy termébe átemelni?
5: Fantasztikus dolog együttműködni Jonkuk Lilával, aki a Szent Gellért Fesztiválnak a művészeti vezetője. Egy végtelen energetikus emberről van szó. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy kicsit változtatva ugyan a szegedi programon, de hogy ezt a programot ezt érdemes a saját sorozatunkba is beemelni, és hát, hogyha már ezzel indítjuk az évadunkat, akkor nagyon örülök neki, hogy Jon Kukli is úgy választotta a műsort, hogy csupa Mozart darab az, amelyik elhangzik ezen az estén. Wolfgang Amadeus Mozart egy vonós kamarazenekár számára egy megkerülhetetlen géniusz, akit nagyon sok művét játszottunk.
2: A 16 éves Mozart könnyed divertimentójától eljutunk a zeneszerző egyik utolsó monumentális szimfóniájáig. Mennyire volt szokatlan vagy nehéz feladata a zenekarnak egy ennyire ismert anyagot egy teljesen új formában elpróbálni, begyakorolni?
5: Nagyon. De hát ugye azért van 2 olyan remek mű benne, amit eredeti felállásban játszunk, hogy legyen összehasonlítási alap, hiszen most vállalkozás, és hát ugye kitűnő fúvósokkal kiegészülve nekünk alapvetően egy kirándulás, mivel mi egy vonóskamara zenekar vagyunk, de azért mégis akkora nagyságra bővülünk, amivel nem sűrűn szoktunk játszani az Anima Muzicéval.
0: Gödöllei Anna interjúját hallottuk az Anima Muzicé kamarazenekar grandiózó sorozatáról.
6: Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.
0: Hitling István színművész a stúdió vendége továbbra is. Nem említettük még a Játékszínben futó életre valók című darabot, amely ugyan már nem új, mert 10 éve műsoron van, viszont olyan sikeres, hogy már túl vannak a, nem is tudom, 240.
3: Hát,
0: előadáson.
3: Igen, ott járunk, igen.
0: Ez nagyon kedves a szívének, úgy tudom.
3: Igen, mert ez egy olyan előadás a Játékszín palettáján, ami sokkal több egy egyszerű esti szórakozásnál.
0: Azt hiszem, hogy a Márai Sándort idéző estjei is ilyenek, mert Márai gondolata fontos morális kérdéseket lehet felvetni, szabadságról, vagy az írás tudók felelősségéről?
3: Tulajdonképpen mindenről. Az elmúlt most már 15 éve Mészáros Tibor irodalomtörténész szerkeszti ezt a sorozatot. Éppen idén mutatjuk be a 25. epizódot ebből a nagy sorozatból, ami az élet minden területét érinti, és úgy szemezget az életműből, hogy egy-egy konkrét témaköré tematizálva gyűjti össze a publicisztikákból, a kis regényekből, a nagy regényekből, a tárcáiból és a naplóiból az aktuális szövegeket. Éppen egyébként most az Arany 10-ben az 1956 körüli írásai szólalnak meg, és hát természetesen a nagy vers is, ugye a Mennyből az angyal, ami az előadásunk címe, az Isten malmai gyorsan őrölnek. És ez mindent elmond, és ahogy ő visszaemlékszik, illetve előre megjósolja, hogy itt milyen nehézségek lesznek 56-ban, az 50-es években is egyáltalán, amikor már visszaemlékszik rá. Ezek olyan drámai pillanatok, hogy ma sem tudunk kibújni ez alól a felelősség alól, amivel szembesíti az embereket.
0: Most áttérünk egy másik művészeti ágra. Idén 100 éves a budapesti Puskin mozi, amely vetítés sorozattal ünnepel. Kádár Dóra a Budapest Film igazgatójával, Liszka Tamással beszélgetett.
7: A mozi, amit eredetileg 1926-ban Fórum filmszínházként nyitottak meg, akkoriban a város legelegánsabb, legizgalmasabb helyszíne volt, olyannyira, hogy volt egy saját zenekari árok, és egy saját zenekara is volt a mozinak, hogy 20 fős zenekar, akkor még a némafilmes korszakban voltunk. Este egy nyugalmazott operázi karnagy vezényletével mentek a némafilmek élőzenés kísérlete, ezt egy kicsit meg is idéztük a megnyitón 25-én pénteken, de aztán mennek tovább az események, évtizedről évtizedre haladunk a programokkal, hogy ezt a 100 évet újra élje a mozi, meg vele együtt a közönsége is. Olyan különlegességek voltak még, hogy például ez volt az első hangos filmes mozia is az országnak.
8: Hány évvel később, a megnyitó után mennyivel?
7: Rögtön 3-mal, az 1929-ben az első hangos filmes moziként nyitott újra a Fórum Filmszínház, és aztán háború után keresztelték át Puskin mozira, és egy megkerülhetetlen, gyönyörű, sármos, operaházszerű igazi filmszínháza Budapestnek.
8: Filmszínház, de ugye maga az épület nem erre a célra épült, hanem volt ott kávéház, volt egy időben banki épület is, ugye?
7: 1895-ben épült maga a ház, és hát ez egy ilyen érdekes időszak lehetett ott a 10-20-as években, hogy a gazdasági válság is már kezdett bejönni, és az embereknek hirtelen nagyobb szükségük lett a filmekre, kikapcsolódásra, művelődésre, mint mondjuk egy bankfiókba járni. Ez a mozi fénykora, amikor egy bank helyett mozi lesz egy épületben. Mostanában azért kevésbé fordul elő ilyesmi.
4: Vendégünk Hirtling István színművész, még egy percünk van arra, igen, hogy megkérdezzem, hogy a Víg Színházban mik lesznek a, igen, következő dolgai.
3: A Víg Színházban ugye a felújító próbák folynak, és decemberben lesz majd az első pesti színházi bemutatóm. Valló Péter rendezi a Bohém életet, ugye a híres nagy történetet, és ebben játszom majd az Öreg Gavallért. Természetesen nagy élvezettel, nagy kíváncsisággal várom a Péterrel való újabb közös munkát, és a tavasszal pedig Hegedűs D. Géza rendezi a Kék Jázmin című Woody Allen filmből készült színpadi adaptációt, ebben is játszom, és nyáron pedig a Szegedi Szabadtéri Színházzal közösen bemutatja a Víg Színház a Geszti D.-s szerzőpáros Petőfi című nagy műzikeljét, és ebben én is játszom.

Kedves hallgatóink, a Dupla Szóda adásában a hét legfontosabb kulturális témáit foglaltuk össze. Vendégünk volt Hirtling István Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Beszéltünk arról is, hogy 100 éves a fővárosi Puskin mozi. Szó volt az Anima Muzicé Kamara Zenekar őszi programjairól, valamint arról, hogy Gárdonyi Géza írásából, az Ida regényéből készült balett előadás Miskolcon. Műsorunk a mediaclick.hu oldalon újra meghallgatható. Köszönjük a figyelmüket, a szerkesztő Felszegi Csaba volt. Kellemes hétvégét kívánok, Nánási Anikót hallották.

0: Hangjátékok gyerekeknek.
1: Kedves gyerekek, ma Kaszás Gergő mond mesét.
2: Kedves gyerekek, ma egy norvég népmesét mesélek nektek. Címe: A három nagy néni.

0: Élt egyszer az erdő mélyén egy szegény ember, aki vadászattal kereste a kenyerét. Volt neki egy lánya, aki nem csak szép, de kedves is volt. Édesanyja korán meghalt, így hát a lány úgy döntött, elmegy szerencsét próbálni. Kitanul egy mesterséget, hogy ezentúl gondoskodni tudjon magáról. Bizony, lányom, mondta az apja. Itthon nem tanultál mást, csak madarat kopasztani és pecsenyét sütni, nem árt, ha megpróbálod megkeresni a magad kenyerét. Útnak indult hát a lány, hogy szolgálónak álljon, és addig ment, mendegélt, míg nem egyszer csak a király udvarba ért. A királynő felfogadta, és nagyon megkedvelte. A többi szolgálólány menten féltékeny lett rá. Jól tudták, hogy a királynő nagyon kedveli a kézi munkát, ezért aztán irigységükben azt mondták neki, a lány azzal henceg, hogy egyetlen egy nap alatt megfon egy zsák lent. Ha ezt mondtad, hát lássuk, mire jutsz, mondta a királynő a lánynak. Na nem bánom, nem kell egy nap alatt készen lenned, kaphatsz egy kicsit több időt is. Szegény lány nem merte bevallani, hogy még soha életében nem font, csak kért egy kis szobácskát, ahol senki sem zavarja. Bevezették egy kis kamrába, odaállítottak egy rokkát, és hoztak hozzá lent is. A lány leült a rokka mellé, de csak sírt, rít, azt sem tudta, mit évő legyen, kinek panaszolja el, hogy még sosem látott rokkát. Megpróbált dolgozni, de a rokkát bizony hasztalan tekergette, csavargatta. Ám ahogy ott ült, belépett egy öreg asszony. Mi a baj, gyermekem? Kérdezte. Ó, hiába is mondanám el, úgysem tudsz te én rajtam segíteni, válaszolta a lány. Sosem tudhatod, mondta az öreg anyu. Lehet, hogy éppen én tudok neked tanácsot adni. Akár el is mondhatom, gondolta magában a lány, és azzal elmesélte, hogy a többi szolgáló azt mondta, egy nap alatt megfon egy zsák lent. Mihez kezdjek most? Szipogott. Soha életemben nem láttam még rokkát, mégis egy nap alatt végeznem kellene. Ne is törődj vele, gyermekem, mondta az asszony. Ha megígéred, hogy a menyegződön nénikédnek szólítasz, fonok én helyetted, te pedig el is mehetsz aludni. A lány hamar ráállt, és lefeküdt aludni. Reggel, mikor felébredt, ott találta a megfont lent az asztalon. Bizony, ilyen szép, sima fonalat még senki sem látott. A királynő nagyon megörült a lengombolyagoknak, és ettől kezdve még többre tartotta a szolgálólányt. Erre a többi szolgáló csak még irigyebb lett. Azt mondták a királynőnek, hogy a lány most meg azzal dicsekszik, hogy egy nap alatt meg is tudja szőni a fonalat, amit font. A királynő erre megint azt felelte, hogy ha ezt mondta, akkor csinálja is meg. De nem kell, hogy egy nap alatt kész legyen, több időt is kaphat. Bizony a lány most sem mert nemet mondani, csak egy kis szobácskát kért, ahol elkezdhet szőni. Megint csak ült, sírdogált és szomorkodott. Azt sem tudta, hogyan fogjon hozzá a szövéshez. Egyszer csak belépett egy öregasszony, és megkérdezte.
1: Mi a baj, gyermekem?
0: Először nem akarta elmondani, mi bántja, de végül mégiscsak elmesélte, hogy miért olyan szomorú.
1: Ne is törődj vele, mondta az asszony. Ha megígéred, hogy a menyegződön nénikédnek szólítasz, szövök én helyetted, te csak menj és feküdj le aludni.
0: A lánynak nem kellett kétszer mondani, megígérte, és már ment is aludni. Mikor reggel felébredt, a kész vászon az asztalon feküdt, olyan egyenletesen és szépen szőve, amilyen szépen csak lehet. A lány elvitte a vásznat a királynőhöz, aki nagyon megörült a szép kelmének, és még jobban megkedvelte a lányt. Lett azonban még nagyobb irigység a szolgálók körében. Már másra sem tudtak gondolni, csak arra, hogyan ártsanak a lánynak. Végül azt mondták a királynőnek, hogy a lány azzal henceg, a vászomból egyetlen nap alatt inget tud varni. Most sem történt másképp, mint azelőtt. A lány nem merte bevallani, hogy nem is tud varni. Bezárkózott egy kis szobába, és nagy bánatában sírni kezdett. De megint jött egy öreg asszony, aki megígérte, hogy megvarja helyette az inget, ha ő megfogadja, hogy a menyegzőjén nénikéjének szólítja majd. A lány szíves örömest beleegyezett, és ahogy az öreg asszony mondta, már ment is aludni. Reggel, mikor felébredt, a vászomból vart kész ing ott feküdt az asztalán. Ilyen szép inget még senki sem látott. Mikor a királynő meglátta az inget, örömében összecsapta a kezét és felkiáltott. Ilyen szép inget még sohasem hordtam, de még csak nem is láttam. Ettől kezdve a szolgálólány olyan kedves volt neki, mintha a saját gyermeke lett volna.
1: Ha szívesen hozzámennél a királyfihoz, hát áldásom rátok, mondta, mert neked aztán nem kell kelendje, hiszen magad is tudsz szőni, fonni és varni.
0: A királyfi is csinosnak tartotta a lányt, így hamarosan megülték a lakodalmat. Amint a királyfi az ünnepi asztalhoz ült menyasszonyával, belépett egy csúf öregasszony, akinek irdatlan hosszú orra volt, lehetett vagy fél méter. A menyasszony felállt az asztaltól, és illendően köszöntötte.
1: Jó napot, nénikém! Ez lenne a menyasszonyom nénikéje? Kérdezte a királyfi.
0: Bizony ő volt az.
1: Akkor hát üljön csak le az asztalhoz,
0: mondta a királyfi, de senkinek nem akaródzott egy asztalnál ülni vele. Nem sokára megjelent egy másik rusnya öregasszony is, akinek olyan púpos és széles volt a háta, hogy alig bírta magát átpréselni az ajtón. A menyasszony azon nyomban felállt, biccentett, és illendően üdvözölte.
1: Jó napot, nénikém!
0: A királyfi ismét megkérdezte, hogy ez tényleg a menyasszony a nénikéje. Mindketten azt válaszolták, hogy igen, így aztán a második nagynéni is az asztalhoz ülhetett.
1: Kisvártatva megint bejött egy rút öregasszony, akinek akkora szeme volt, mint két tányér, és olyan vörös és vizenyős volt mindkettő, hogy még nézni is rossz volt.
0: A menyasszony megint felállt, és így köszöntötte.
1: Jó napot, nénikém!
0: A királyfi ezt az öregasszonyt is helyjel kínálta, de bizony igen elfogta az aggodalom, mert egyre csak azon járt az esze, hogy milyen rusnya nagynényei vannak az ő menyasszonyának. Egy ideig még csendben üldögélt,

szék fölött. Ezért lett olyan púpos és széles a hátam. Kislánykorom óta, így a harmadik, ét nappal látéve csak varrok, és közben mereztem a szemem, ezért olyan vörös és förtelmes, és bizony már sohasem fog meggyógyulni. Vagy úgy, mondta a királyfi. Még szerencse, hogy idejében kiderült, hogy a sok munkától így el lehet csúfulni. Az én feleségemnek bizony sem fonnia, sem szőnie, sem pedig varnia nem kell majd egész életében.

Három nagynéni című norvég népmesét Deák Sarolta fordításában Kaszás Gergő mondta el. A műsort Kakó Gyula, Liszkai Károly, Gönci Dorka, Palotás Ágnes és Bognár Monika készítette 2015-ben. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: A szerkesztő Szerda Tifanni nevében is köszöntöm Önöket, határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Új kulturális és művészeti tér Biardiószegen. Befejeződött a Zicsi kastély felújítása. A hazajáró lelkek tábora, a Magyar Polányi Művésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás Marosvásárhelyen. És most üljenek a részletek. Megújult a Biardiószegi Zicsi kastély. A teljes körűen felújított műemléképületben kulturális és művészeti központot alakítanak ki. Az egykor Vincellér iskolaként működő kastélyban most a Párciumi Keresztény Egyetem hoz létre alkotóházat és bemutatótermet. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Mados Attilát, Biardiószeg polgármesterét hallják.
2: Gyakorlatilag egy 15 éves munkának a végére értünk. Teljes mértékben sikerült felújítanunk az Zicsi kastélyt, kívülről, belülről a tetőszerkezetet. Most már ott vagyunk, hogy meg kell töltsük élettel. Az Zicsi kastély is egy turisztikai felhajtó erő kell legyen, és éppen ezért van egy kezdeményezés a Párciumi Keresztény Egyetemmel, ahol a művészeti szakkal fogunk kiállító termeket, kiállító táborokat, művésztáborokat itt szervezni, ami mindenféleképpen egy turisztikai felhajtóerővel fog bírni.
3: Eddig is volt ott kiállítás a beltérben.
2: Az 1800 négyzetméteres kastélyunknak egy negyede volt eddig felhasználva, mint múzeum, és most ezzel az együttműködéssel gyakorlatilag úgy gondoljuk, hogy a 70%-a a Zicsi kastélynak meg lesz töltve élettel és művészettel.
3: A Párciumi Keresztény Egyetem stratégiai partnerséget kötött a Biardiószegi önkormányzattal. Balázs Zoltán, a művészeti tanszék vezetője.
4: Volt már itt közös szervezésű dizájntábor, volt egy rebranding érmellék nevű projektünk, és vannak komoly terveink arra nézve, hogy újabb művészeti és design táborokat hozzunk létre, és kiállításokat az Zicsi kastélyban és Biardiószegen.
3: Mit vonzó ez önök számára?
4: Hát a nevünkből is adódik, mert Párciumon Keresztény Egyetem vagyunk, és ez a régióval dolgunk van. Párciumon belül érmellék egy kis régió, amelyik Székelyföldön kívül egyedüldőként többségben vannak a magyarok, és itt van munkánk bőven, és van kikkel együttműködni.
3: Fontos az, hogy ez a kastélyban dolgoznak majd, vagy oda viszik a kiállításokat.
4: A tanszéknek egy régi álma fog ezzel valóra válni, hogy legyen egy vidéki rezidencia központunk, egy munkapontunk, ahol különböző tevékenységeket folytathatunk. Gondolok itt kiállításra, workshopokra, akár mini konferenciákra, vagy különböző szakmai fórumokra. Egy EU-s projektet is leadtunk, aminek mondjuk a kezdő helyszíne, hogyha nyer, akkor Biardiószeg lesz.
3: Az Zicsi kastélyban egykor Vincellér képző működött, nem véletlenül, hiszen itt neves borvidék volt annak idején. Dr. Szabó József helytörténész.
5: Az a kastély 1701-től 1703-ig épült. Az Zicsi családnak az az ága, amelyik Biardiószegen is birtokolt, 1822-ben szerezte meg véglegesen Zicsi 5. Ferenc a diószegi uradalmat, és majd az ő fia Zicsi 9. Ferenc teljesítette ki az uradalmi szőlészet borászatot olyan szintre, aminek a hírnevéből gyakorlatilag mai nap is, tehát 150-200 évvel később is megélünk. Ő hozta létre itt Biardiószegen Magyarország első állami fenntartású Vincellér iskoláját, úgyhogy ő ajánlott fel hozzá gyakorlati térnek a szőlészetét, illetve a pincészetét, illetve ő adott hozzá épületet is. Ami még egy érdekes dolog, illetve a kastélynak jelentőséget ad az, hogy Érmellék egyik legnagyobb ilyen jellegű ingatlana. Ez egy hatalmas nagy négyszögletű kastélyépület belső udvarral, 30 akárhány teremmel. Annak idején 22 terme volt, ugye nagyobb termek, főnemesi célokra, és mikor beleköltözött 1920 után a Vincellér iskola ebbe az épületbe, akkor a román hatóságok brutális átalakításokat kellett végezzenek, hogy optimalizálják az oktatási célokra, és ez nagyon meglátszott a kastély épületén a felújítás megkezdésekor, ugyanis szinte alig volt valami megmentésre érdemes belső fal, dekoráció, fal festmény.
1: A Biardiószegi Zicsi kastély után egy másik turisták által kedvelt Párciumi kastélyba kalauzoljuk el Önöket. Nagy Károly egyik legfontosabb látnivalója a romantikus lovagvárakat idéző Károlyi kastély, amelynek bástyáját a turizmus világnapja alkalmából múlt hétvégén a látogatók előtt is megnyitották. A Csiga lépcsőn a Nagy Károlyiak mellett turisták is felkapaszkodtak, köztük tudósítónk Zsoldos Barnabás, aki a helyszínről küldött hangképes összeállítást.
6: Éppen, hogy csak a Károlyi kastélyba beléptem, magyar szó ütötte meg a füle, és kiderült, hogy hát messzebbről érkeztek, Budapestről. Honnan szereztek tudomást, hogy itt most a bástyára fel lehet menni?
7: Mondjuk a bástyáról itt helyszínen tudtuk meg, hogy fel lehet menni. Mi elkezdtük bejárni egy könyv alapján. A régi Nagy Magyarország ma felelhető várait és kastélyait, és ugye így kerültünk el ide most.
6: Akkor most vannak itt először?
7: Igen, most vagyunk itt először.
6: És milyen a benyomás?
7: Nagyon gyönyörű kis város, és nagyon kedvesek az emberek. Nagyon jó, hogy ilyen sok magyar szót lehet hallani.
6: Kit szólítottam meg?
7: Márkusné Németh Zsuzsanna vagyok.
6: A Nagykárolyi Károlyi kastélyban Nagy Norbert muzeológussal beszélgetek. Nyitott kapukat találnak az ide érkezők, hiszen a bástyára föl lehet menni. Ez különleges, nem mindig teszik lehetővé?
8: Igen, ez egy különlegesebb esemény. Nyitott volt a bástya a múzeumok éjszakája alatt, és most a turizmus napja alkalmából is megnyitottuk.
6: Eredetileg is a kastéllyal együtt épült, mert ugye többször átépítették a Károlyi kastélyt.
8: Az első nagy átépítés az tulajdonképpen 1792-hez kötető, ekkor épül a barokk kastély, nem volt a bástya. Majd 100 évre rá történik egy óriási átalakítás Károly István révén. Loire-menti kastély stílus egy nagyon kellemes hatást keltsen neogótikus elemekkel, és akkor nyeri el tulajdonképpen a mai formáját. 1896-ban épüli ilyen formában fel, de amellett természetesen a sarkokon, illetve több helyet elhelyeztek tornyokat.
6: Itt azért a történelem is megelevenedik, most ebben a korban is nagyon sok kulturális eseménynek ott helyet. Benne van Nagy Károly életében a Károlyi kastély.
8: Állandó jelleggel rendszeresen vannak fellépések, zongoraművészek kapnak lehetőséget, valamint kiállításoknak, tehát állandó jelleggel van valamilyen kulturális esemény, amelyre szívesen várjuk a vendégeket, illetve a látogatókat.
6: Egy kiállítás megtekintése közben szólítottam meg önöket. Honnan érkeztek?
9: Nyíregyházáról, nekünk ez nagyon közel van. Én már régóta terveztem, hogy ezt meg kell látogatni, mert láttam az interneten, hogy milyen szép képek vannak erről a kastélyról, meg milyen szép környezetben van, meg maga az a város is szép, és azért mindenféleképpen szerettünk volna ide eljutni.
10: Imádjuk a kastélyokat, a várakat, érdemes volt eljönni.
6: Bástyára is fölmentek?
10: Megyünk, egy 20 perc múlva indul a túra.
6: Fent vagyunk a bástya legmagasabb pontján. Hány lépcsőt kellett megmászni?
8: 150, nem számoltuk még meg. Úgy érzem, hogy rosszabbul esne felmászni, hogyha tudná az ember.
6: Meddig látunk el innen a bástyáról?
8: Szatmár Németh égés ellátni, vagy más irányba Tasnádig, esetleg Magyarországon a Válai templomba látszik.
1: A kastélyok és műemlékek után egy olyan alkotó munkásságára irányítjuk a figyelmet, akinek szobrai szintén a magyar kulturális örökség fontos helyszínein állnak. Magyar kultúra lovagjává avatták Matl Péter, Munkácsi Mihály díjas szobrász és képzőművészt, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagját. Nevéhez fűződik a többi között a Vereckei honfoglalási emlékmű, Zrínyi Ilona és a gyermek második Rákóczi Ferenc szobra a Munkácsi várban, valamint a Nemzeti Összetartozás emlékműve az Ópusztaszeri Emlékparkban. Részletek Iváncsik Attilától.
11: Matl Péter szobrai a magyar nemzet életéhez és történelméhez kapcsolhatók, ezzel örök nemzeti értéket teremt. Hangsúlyozza Gozsák Attila, a Matl Pétert a Magyar Kultúra Lovagja díjra felterjesztő, Zemplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség tagja.
12: A Magyar Kultúra Lovagja cím az azoknak a személyeknek jár, akik a magyarságért sokat tesznek, illetve kulturális téren igyekeznek a magyarságot összefogni, a magyar kultúrát megőrizni, továbbadni, és Matl Péterre is így esett sor, ugyanis sok olyan emlékműve van, mely nagyon fontos a magyarságnak, többek között a Vereckei Hágónál levő honfoglalási emlékmű, illetőleg ugye itt mi a Zemplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség voltunk az előterjesztő. Nekünk nagyon fontos, hogy sátoralja Újhelyben a centenáriumi turul szobrot is. Ő alkotta, az ő kezem munkáját dicséri az a turul madár, amely talán még híresebbé tudja tenni sátoralja Újhelyt és Zemplént is. Így esett a választás rá.
11: Matl Péter Munkácsi szobrászművész nevéhez összesen 170 kültéri alkotás kapcsolódik. 16 éve szervez szobrásztáborokat, létrehozta Kárpátalján a Beregszentmiklósi művésztelepet, szoborparkot, és megalapította a Kárpátok szoborutat.
13: Isteni gondviselés az, hogy a műveimet a magyar kultúra, a magyar őstörténelemnek a szakrális helyeire állíthattam. Verecke, Munkácsivár, Ópusztoszer, Sátorajövőhely. Ez egy nagyon fontos része az életemnek, mert hozzátehettem az összmagyar kultúrához. Ebbe a koncepcióba szorosan beletartozik a Szent Miklósi szoborparkunk, és az a szoborút, ami elkezdődik Szkoléptól, Nemberki járástól, átmegy egész Kárpátalján, Tarpánál átjön a magyar határon, és újabb kusz köztéri alkotással gazdagítja Magyarország területét. Ezt a koncepciót még 15 évvel ezelőtt találtam ki, nemzetközi szobrásztáborokat szervezek, és ezeket a műveket odaajándékozom kis településeknek. Egy új turisztikai attrakciót találtunk ki, szobortól szoborig, falutól faluig. De nem akárhol, hanem itt, ebbe a közép-európai Kárpát régióba. Egyhozzá összeférceljük a határ két oldalát egy szellemi szoborúttal. Nagyon remélem, hogy egyszer megnyílik már Ukrajna és az Európai Unió között is a határ.
11: Matöl Péter azt vallja, hogy nem a kitüntetések miatt dolgozik, de ez az elismerés nagy megtiszteltetés számára. A munkácsi szobrászművész szerint nincs könnyű vagy nehéz munka, mindegyiket becsülettel, alázattal meg kell csinálni.
1: A Magyar Polányi Nemzetközi Művésztelep szobrászati műhelyének alkotásaiból nyílt kiállítás Marosvásárhelyen, a Bernádi Ház galériájában. A változatos témájú és különböző anyagokból készült kis plasztikák az alkotótábor könnyed hangulatát és újító szellemiségét is tükrözik, hangzott el a tárlatnyitó rendezvényen. Nagy Miklós Kund műkritikust halljuk elsőként Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában.
14: A hagyomány és a kortárs művészet ötvöződik a munkákban, amelyek azt is jelzik valamilyen módon, hogy ez az alkotótábor lényegében egy fő gondolatra épül, és ez a kapcsolat a régiből valami újat hozni. Ezek a munkák nagyon ötletesek, és mindeniken látszik az, hogy az alkotók számára fontos a művesség.
15: Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész úgy fogalmazott a beszédében, hogy a különböző technikákkal, különböző anyagokból készült kis plasztikák közös vonása, hogy rokon szemléletű művészek alkották.
16: Dienes Attila, aki egy karakteres, jó szobrászművész, magához vonzott olyan valamiben hasonló művészeket. Van, aki formailag olyan, van, aki egyszerűen csak a lényében, vagy filozófiai gondolkodásában. És így, hogyha együtt látjuk ezeket a szobrokat, amelyek ott készültek, akkor azt látjuk, hogy két-három művész valahogy társítható. És van egy ilyen szövet ezek között a művek között, amiben erős a lokalitás, tehát ez a Kárpát-medencei önazonosság, és a kísérletező, könnyed játékosság is időnként. Tényleg egy tábor légkörét sugallja, ahol a művészek nem a megrendülőhöz kell igazodni, hanem saját belső ényéhez, és bátrabb dolgot tud csinálni, mint más körülmények között.
15: A Magyar Polányi Nemzetközi Művésztelep vezetője Dénes Attila szobrászművész. Mit mutatnak be a marosvásárhelyi közönségnek?
17: A figuralitás dominál, de készültek a táborba elvontabb szobrok is. Most például itt állunk a Éden és az ember kis plasztikánál.
15: Ez az ön munkája?
17: Igen, az én munkám. Itt a kapcsolat a természet és az ember között tulajdonképpen a féltett világunk és a féltett természetünknek egy jelképe ez. Tehát egy fa, ami tele van szemekkel.
15: Ön Marosvásárhelyen született, és a 80-as évek végén telepedett át Magyarországra. A művészet történészek gyakran úgy jellemzik az ön munkásságát, hogy Erdélyből a természet szeretetét vitte magával.
17: Igen, meg az összetartozást. Én elmentem, de tartom a kapcsolatot, már több kiállítást csináltam én is, meg még volt itt egy nagy kiállítás a tábornak 3 évvel ezelőtt. Hiába robbant fel tulajdonképpen Vásárra, és rengeteg képzőművész került ki külföldre, a világ minden részére, de azért visszajáró lelkek vannak, tehát részt vesznek a táborba, még Amerikából is jönnek, tehát a visszajáró lelkeknek a táborra ez.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársuk Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra határok nélkül.
0: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.
18: Mi alatt a bombázás fosszaltában darabokra tépte a futóárkot, nagyon lapult és izzadt, és imádkozott. Ó, Krisztus Uram, segíts kinnéd! Édes Jézusom, kérlek, segíts kinnéd! Krisztusom, kérlek, kérlek, kérlek, Krisztusom! A segítségem leszel, hogy ne öljenek meg, mindent megteszek, amit kérsz. Hiszek benned, s az egész világon mindenkinek meg fogom mondani, hogy semmi sem számít rajtad kívül. Kérlek, kérlek, édes Jézusom! A bomba eső arrébb húzódott. Elkezdtük javítani az árkot, s reggelre felkelt a nap, meleg volt, füllett idő, nyugalmas és vidám. Másnap este mesztrében a lánynak, akivel felment a Villa Rossa emeletére, egy szót sem szólt Krisztusról. És soha senki másnak sem beszélt róla.
19: Az Önök tudósítója Ernest Hemingway. A fagyöngy rendeltetésszerű használata.

nagyon rövid elbeszélés. Pádovában egy forró estén felvitték a tetőre, és onnan elnézhetett a város felett. Füsti fecskék röpködtek a levegőben. Egy idő múlva besötétedett, és felgyulladtak a fényszórók. A többiek lementek, és magukkal vitték az üvegeket. Ő és Lúz hallották őket lent az erkélyen. Lúz az ágyon ült, hűvös és friss volt a forró éjszakában. Lúz 3 hónapig maradt éjszakai szolgálatban. Szívesen megengedték neki. Mikor őt operálták, Lúz készítette elő a műtétre. Az orvosok valami viccet mondtak a teniszpályáról, meg a pénisztájáról. Altatás közben erősen fegyelmezte magát, hogy ne fecsegjen semmiről az ostoba beszélő időszakban. Miután mankóra kapott, maga szokta megmérni a lázát, hogy Lúznak ne kelljen felkelni az ágyából. Csak néhány beteg volt, és mindnyájan tudtak kettőjük dolgáról. Mindnyájan szerették Lúzt. Mikor visszament a folyosón, arra gondolt, hogy Lúzt ott találja az ágyában. Mielőtt visszatért volna a frontra, elmentek a Duomóba, és imádkoztak. Ben csendes félhomály volt, mások is imádkoztak. Szerettek volna összeházasodni Lúzzal, de nem volt idő a kihirdetésre, és nem voltak meg az okmányaik. Mégis házasoknak érezték magukat, de szerették volna, ha mindenki tudna róla, s olyan szorosan kapcsolnák össze életüket, hogy ne veszíthessék el egymást. Lúz sok levelet írt neki, de ő nem kapott meg egyet sem, csak a fegyverszünet után. 15 jött egy csomagban a frontra. Dátum szerint elrendezte, s együltében végigolvasta mindet. Mindegyik a kórházról szólt, s arról, hogy Lúz mennyire szereti, s milyen borzasztó nélküle, s milyen szörnyű, hogy éjszaka nincs mellette. A fegyverszünet után megállapodtak, hogy hazamegy, munkát keres, és akkor összeházasodhatnak. Lúz nem jön utána, míg neki nincs megfelelő munkája. Ha lesz, majd elébe megy New Yorkba. Megegyeztek, hogy nem fog inni. Nem kívánta látni a barátait vagy bárki mást az államokban. Csak munkát akart is megházasodni. A vonaton Pádovától Milánóig azon veszekedtek, hogy Lúz miért nem akar azonnal utána menni. Mikor elbúcsúztak Milánóban, megcsókolták egymást, de a veszekedést nem zárták le. Bántotta, hogy így búcsúztak el. Genovából hajóval ment Amerikába. Lúz visszatért Pordenónéba, hogy ott kórházat nyisson. Elhagyatott, esős város volt, s ott állomásozott egy zászlóai Arditi. Lúz ott élt a sáros esős városban egész télen át. A zászlóai őrnagya udvarolt neki. Lúznak sosem volt eddig dolga olaszokkal, s végül írt az Egyesült Államokba, hogy a kettőjüké csak a féle gyermekszerelem volt. Sajnálja és tudja, hogy ő valószínűleg nem érti meg, de egyszer talán majd megbocsátja és hálás lesz neki. Most készülődik egészen váratlanul, hogy tavasszal férjhez megy. Ugyanúgy szereti, mint eddig, de rájött, hogy az csak gyermekszerelem volt. Reméli, hogy nagy karriert fut be, és rendületlenül hisz benne. Tudja, hogy így a legjobb. Az őrnagy nem vette el se tavasszal, se máskor. Lúz sose kapott választ Chicagóba küldött levelére. Ő pedig nem sokkal később gonoreát kapott egy áruházi elárusítólánytól, mi alatt taxival a Lincoln Parkon hajtottak keresztül.

trákiai menekültek. Toronto Daily Star, 1922. november 14-e. Szófia, Bulgária. Itt a kényelmes vasúti fülkében, magam mögött hagyva a trákiai áttelepítés borzalmait, az egész már-már valószínűtlenné válik. Emlékezetünk kegyes hozzánk. A kitelepítést már leírtam Drinápolyból küldött tudósításomban. Nincs értelme elismételni. A kitelepítés még folyik. Bármeddig is tart, amíg ez a levél Torontóba ér, mikor önök ezt olvassák a Sztárban, bizonyosak lehetnek benne, hogy az otthonukból elűzött emberek iszonyú, vánszorgó menete még egyre vonul szakadatlan sorban a sáros országúton, Macedónia felé. 250 000 ember áttelepítése sokáig elhúzódik. Maga Drinápoly nem lakályos hely. Mikor éjjel 11-kor leszálltam a vonatról, az állomás olyan volt, mint egy sárgödör. Telezsúfolva katonákkal, batyukkal, ágysodronyokkal, dunyhákkal, varrógépekkel, csecsemőkkel és törött szekerekkel, mindez szabad ég alatt, sárba süppedve, szitáló esőben. Petróleumfáklyák világították meg a színt. Az állomásfőnök elmondta, hogy aznap 57 vagon visszavonuló katonát továbbított Nyugat-Trákiába. Az összes távíróhúzalt elvágták. További csapatok torlódtak egymásra, de nem volt mivel elszállítani őket. Az állomásfőnök szerint Madame Marie háza az egyetlen hely a városban, ahol emberi lény megalhat. Egy katona elkalauzolt a sötét mellékutcákon Madame Marie házához. Sártengereken gázoltunk át, és kerülgettük a mélyebb öblöket. Madame Marinál sötét volt. Megzörgettem az ajtót, és egy mezitlábas francia nyitotta ki egy szál nadrágban. Üres szabálya nincs, de ha van nálam takaró, a padlón megalhatom. A helyzet nem volt biztató. Aztán egy autó állt meg a ház előtt, és két filmoperatőr meg a sofőrjük lépett be. Három tábori ágyuk volt, és felajánlották, hogy egyikre leteríthetem a takaróimat. A sofőr a kocsiban aludt. Leheveredtünk a tábori ágyakra, és a magasabb mozis, akit rövidnek hívtak, elmesélte, milyen szörnyű útjuk volt a márvány tenger melléki Rodostótól idáig. Remek fotókat csináltunk ma egy égő faluról. A rövid lerántotta egyik csizmáját. Nagy szám, egy égő falu, mint amikor széttaposnak egy hangyabolyt. A rövid lerántotta másik csizmáját. Két vagy három oldalról fényképezi az ember, és a filmen olyan lesz, mintha egy egész város égne. Őd elfáradta. Ez az egész menekültügy kész pokol. Iszonyú dolgokat lát az ember ebben az országban. Két perc múlva horkolt. Éjjel egy óra tájban arra ébredtem, hogy kiráz a hideg. Ez hozzátartozott a maláriához, amire Konstantinápolyban tettem szert. Agyonütöttem a moszkítókat, amelyek annyira jól laktak, hogy már nem tudtak elszállni az arcomról. Kivártam, amíg elmúlik a reszketésem, bevettem egy adag aspirint meg kinint, aztán újra elaludtam. Reggel felé megismételtem az egész műveletet. Aztán rövid ébresztett. Öregem, azt a filmdobozt nézd meg! Megnéztem. Nyüzsögtek rajta a tetvek. Ezek aztán éhesek lehetnek. A filmemre fáj a foguk. Kiéheztek a kisdögök. A pricsek szinte mozogtak a sok tetűtől. A háborúban nekem is voltak tetveim, de annyit, mint Trákiában, mi soha nem láttam. Bármelyik bútorra nézett az ember, vagy ha a fal bármelyik pontját nézte legalább egy percig, úgy tűnt, hogy mindjárt elmászik. Persze nem szó szerint, de fortyogott az apró, zsírosan csillogó pettyektől. Ezek nem bántják az embert, mondta rövid. Ezek csak apró dögök. Ez semmi. Látnád az igazi megtermett fajtát Luleburgászban. Madame Marie, a tagba szakadt lompos horvát tulajdonosnő kávét és savanyú fekete kenyeret rakott elénk a kopár helyiségben, mely egyszerre szolgált étteremként, szalonként, irodaként és társalgóként. Tetves szobát kaptunk, asszonyom, mondtam kedélyesen, hogy beszélgetést kezdeményezzek. Széttárta a karját. Még mindig jobb, mint az utcán aludni, nem? Nem igaz, monsieur? Annál csak jobb. Helyeseltem, s azzal kimentünk, a madám pedig ott állt, nézett utánunk. Szemerkélt az eső. A sáros mellékutca végéből odalátszott az emberiség örökkön tartó menete, amit lassan mozgott előre a Drinápolytól a Marica völgyén át, kargacsba vezető nagyköves úton,
mely ott aztán a Dombvidéken át Nyugat-Trákiába és Macedóniába vivő utakra ágazik. Rövid és társa egy darabig szintén ezt az utat követték vissza Rodostó és Konstantinápoly felé, és engem is magukkal vittek autójukon a Drinápoly felé vonuló menekültek menete mellett. A lassú, nagykerekű ökrösszekerek és bivajkordék, a ringó tevefogatok, az ázott menekülő parasztok mind nyugat felé haladtak, de volt némi áramlás az ellenkező irányban is. Piszkos fezben rongyos és ázott törökök hajtottak üres szekereket szemben a főáradattal. Minden török szekéren egy görög katona ült a kocsis háta mögött, puskájával a lába között, az eső ellen szorosan maga köré kerített körgallérban. Ezeket az embereket a görögök rendelték vissza Trákiába, hogy rakodják fel a menekülők holmiát és segítsenek az áttelepítésben. A törökök komornak és nagyon ijetnek látszottak. Volt rá okuk. Drinápolyban a köves út elágazásánál minden forgalmat balra terelt egy magányos görög lovas, aki hátára vetett puskával ült a lován, és úgy teljesítette feladatát, hogy minden ökörnek vagy lónak, amelyik jobbra akart fordulni, lovaglókorbácsával szemtelenül a pofájába vágott. Az egyik üres szekérnek, amit egy török hajtott, intett, hogy forduljon jobbra. A török elfordította szekerét, és kocogáson ógatta ökreit. Ettől fölébredt a vele utazó görög katona, és látván, hogy a török lefordult a főútról, felállt, és puskája tusával rávert a török derekára. A török rongyos, kiéhezett szemű paraszt volt. Kizuhant a szekérből, arcra esett, rémülten föltápászkodott, és mint a nyúl, futásnak eredt az úton. Egy görög lovas meglátta a rohanó törököt, megsarkantyúzta a lovát, és rálovagolt. Két görög katona és a lovas fölráncigálták a földről a törököt, néhányszor az arcába vágtak, miközben a török egész idő alatt teli torokból üvöltött, aztán a vérző arcú, rémült szemű embert, aki nem értette, mi történik vele, visszavezették a szekérhez, és ráparancsoltak, hogy hajtson tovább. A menetben senki ügyet sem vetett az esetre. 5 mérföldet gyalogoltam az úton a menekülők mellett, kerülgettem a ringójárású, felhorkanó tevéket, elmentem a malacokkal magasra feltornyozott, alacsony kerekű ökrös szekerek mellett, melyeken takarókba bugyolált asszonyok rázkodtak csecsemőikkel. A szekerek után meg öreg emberek és öreg asszonyok vonszolták magukat, csak a lábukat emelgették, fejüket leszegve, szemüket az útra sütve. Lőszeres összvérek és kévébe kötött puskákkal megrakott összvérek mellett, olykor egy-egy viharvert ford mellett, melyben görög törzstisztek utaztak, a kialavatlanságtól csípás vörös szemmel, és az esőben vánszorgó, átázott ruhában lassan előre csoszogó trákiai parasztok mellett, akik otthonukat hagyták el. Amikor átértem a Marica hídján, amely alatt a tegnap még menekültek szekereivel teli, kiszáradt folyómederben 4 mérföldnyi szélességű, téglavörös ár hömpölygött, jobbra fordultam, és mellékutakon átvágva Madame Marie szállodája felé indultam, hogy megírjam távirati tudósításomat a sztárnak. Minden táviró vezetéket elvágtak, de végül egy olasz ezredessel, aki egy szövetséges bizottsággal éppen Konstantinápolyba indult, sikerült megígértetnem, hogy holnap feladja helyettem az ottani távirdában. Alaposan elővett a váltóláz, és Madame Marie-tól kaptam egy üveg émelygős, édes trákiai bort, hogy azzal vegyem be a kinin adagomat. Engem az se érdekel, ha bevonulnak a törökök, mondta Madame Marie, nagy testével az asztal mellé telepedve, miközben állát vakargatta. Miért nem? Mindegy formák, a görögök, a törökök, meg a bolgárok is. Elfogadott egy pohár bort. Én már mindent átéltem. Karagacs volt már mindegyiké. Kik a legjobbak? Egyik sem, mindegy forma. Most görög tisztek alszanak nálam, aztán majd jönnek a török tisztek. Aztán majd egyszer újra görög tisztek jönnek. Mind nekem fizetnek. Újra töltöttem poharát. De a szegények az úton hálnak. Nem tudtam szabadulni a 20 mérföldre nyúló menet borzalmaitól. Nem egy szörnyűséget láttam aznap. Hát igen, mondta Madame Marie vár rándítva. A népnek mindig ez jut. Toujours la même chose. Tudja, van a törököknek egy közmondásuk. Sok jó közmondásuk van. A fa is hibás, nem csak a fejsze. Így tartja a közmondás. Ez valóban török közmondás.
Röstelem a tetveket, monsieur. Madame Marie megbocsátott nekem az üvegbor hatása alatt. Na de mit várt? Ez nem Párizs. Nagy lompos testével felállt, nagyon bölcs volt, úgy, ahogy a Balkánon mérik a bölcsességet. Viszontlátásra, monsieur. Igen, tudom, a 100 drachma sok, de az enyém a környék egyetlen szállodája. Az utcánál ez is jobb, nem igaz?

0: Észak-itáliai karácsony. Milánó, terpeszkedő, újöreg, sárgás-barna városa északnak, dermedten a decemberi hidegben. Rókák, őzek, fácánok, nyulak lógnak a hentes üzletek bejáratánál. Didergő csapatok baktatnak az utcákon a karácsonyi szabadságos vonatoktól jövet. Az egész világ forró puncsot iszik rummal a kávéházakban. Mindenféle nemzetiségű, rend és józansági fokozatú tisztek gyűltek össze a Szkálával szemközti Kova kávéházban, és mind azt kívánták, bárcsak otthon lennének. Egy Arditiból származó fiatal hadnagy meséli nekem, hogy milyen a karácsony az Abruzzókban, ahol medvére vadásznak, és a férfiak férfiak, a nők pedig nők. Csink lép be a nagy újsággal. A nagy újság az volt, hogy följebb a Via Manzonin Milánó ifjú szépei fagyonyboltot nyitottak valami jótékony célú egyletjavára. A lehető leggyorsabban összeállítunk egy járőrt, kihagyva belőle az olaszokat, a részegeket és minden őrnagynál magasabb rangú tisztet. Lecsapunk a fagyonyboltra. Az ifjú szépek már a kirakaton át láthatóak. A bejárat fölött óriási fagyonykoszorú lóg. Mindannyian belépünk. Pazarló fagyonyvásárlás. Felmérjük az állásokat. Távozunk, kezünkben hatalmas tömegű fagyony, amit szétosztogatunk az arra járó takarítónőknek, koldusoknak, rendőröknek, politikusoknak és taxisofőröknek. Újra belépünk az üzletbe, újra veszünk fagyonyt. Nagy nap a jótékonysági egylet számára. Távozunk, kezünkben még több fagyönggyel, amit elajándékozunk arra jár újságíróknak, csaposoknak, utcaseprőknek és villamoskalauzoknak. Újra belépünk az üzletbe. Mostanra már Milánó ifjú szépe is érdeklődnek. Makacsul állítjuk, hogy okvetlenül meg kell vásárolnunk az üzlet egy üres banképület bejárata fölött lógó fagyonykoszorút. Hatalmas összeget fizetünk a koszorúért, aztán a szemük láttára a kirakat előtt mindenáron oda akarjuk ajándékozni egy igen előkelő külsejű úrnak, aki éppen arra jön a Via Manzonin kemény kalapban és sétapálcával. Az igen előkelő külsejű úr nem fogadja el az ajándékot. Mi ragaszkodunk hozzá, hogy fogadja el. Ő nem hajlandó. Túlságosan nagy megtiszteltetés a számára. Mi közöljük vele, hogy számunkra becsületbeli kérdés, hogy elfogadja. Kedves kis kanadai karácsonyi szokás. Az úr meginog. Taxit hívunk az úrnak, mindez a kirakatból kiválóan látható, besegítjük a kocsiba, és az egész óriási fagyonybokrot melléje rakjuk az ülésre. Hálálkodva és némiképp megütközve elhajtott. Sokan megállnak és bámulják. Mostanra már odamen az üzletben Milánó ifjú szépeit furdalja a kíváncsiság. Újra belépünk az üzletbe, és suttogva elmagyarázzuk, hogy Kanadában egy bizonyos szokás kapcsolódik a fagyönyhöz. Az ifjú szépségek hátra vezetnek az üzlet végébe, és bemutatnak bennünket a gardedámoknak. Felettébb tiszteletre méltó hölgyek, a Contessa di ez, aki igen terebélyes és vígkedélyű, meg a Principessa di az, aki igen sovány és aszott és a roppant arisztokratikus. Kivezettetünk az üzlet végéből, és suttogva közlik velünk, hogy a gardedámok fél óra múlva elmennek teázni. Távozunk, kezünkben hatalmas mennyiségű fagyönggyel, amit nagy ceremóniával odajándékozunk a Grand Italia vendéglő főpincérének. A főpincér meghatódik ettől a kanadai szokástól, és az alkalomhoz illő válaszbeszédet mond. Szegfűszeget rágcsálva indulunk a fagyönyüzletbe. A megmaradt kevéske fagyonygy alatt bemutatjuk azt a bizonyos, megszentelt kanadai szokást. Végül visszaérkeznek a gardedámok. Az utcáról fütty figyelmeztet. Így jutott el Észak-Olaszországba a fagyöngy rendeltetésszerű használatának ismerete.
1: All of us will die today. Hail to Father Christmas. Old and young together say, Hail to Father Christmas. Bright the colored flax bits shine. Hail to Father Christmas. Bright today our love divine. Hail to Father Christmas. D+1 0109. Hail to Father Christmas, Christmas minus 99. Hail to Father Christmas. Come, let's put it on the line. Hail to Father Christmas.
2: Az önök tudósítója Ernest Hemingway. Az elhangzott műveket Bart István, Déri Tibor és Szász Imre fordította. Az író szerepében Tordi Gézát hallották. Közreműködött Safranek Károly, valamint hangfelvételről Ernest Hemingway. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenéjét összeállította Demjén Erzsébet. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
3: A hangfelvétel 1999-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Folytatjuk a Rádiószínház műsorát.
4: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.

Most, hogy a háborúk véget értek, a Bikaring volt az egyetlen hely, ahol életet és halált, tudnélik erőszakos halált láthatott az ember, ezért akartam át olyan nagyon Spanyolországba menni, hogy ezt tanulmányozhassam. Írni próbáltam megtanulni úgy, hogy a legegyszerűbb dolgokkal kezdtem, és minden dolgok közül a legegyszerűbb és legalapvetőbb az erőszakos halál. Nincs meg benne a betegség általi halál komplikációja, sem az úgynevezett természetes halálé, vagy egy jó barát haláláé, vagy valaki, akit gyűlölünk vagy szeretünk, de azért halál. Olyasmi, amiről írhat az ember. Így hát Spanyolországba mentem bikaviadalt látni, és hogy megpróbáljak írni róla csak úgy magamnak. Azt hittem, a bikaviadal egyszerű, barbár és kegyetlen dolog, és nem fogom megszeretni, de legalább bizonyos meghatározott cselekvést láthatok, amely felkelti bennem az élet és halál érzését, azt, amit kerestem, amiért dolgoztam. A meghatározott cselekvést megtaláltam. De a bikaviadal távolról sem volt olyan egyszerű, és én úgy megszerettem, hogy nagyon is bonyolultnak bizonyult akkori írástudásomhoz. Talán még jól is jön a háznál egy angol nyelvű könyv a bikavívásról, és igazán nem árt, ha van egy komoly könyv is erről az erkölcstelen témáról. Ha már az erkölcsnél tartunk. Mindeddig csak annyit tudok róla, hogy erkölcsös az, ami után jól érzi magát az ember, és hogy az erkölcstelen az, ami után rosszul érzi magát az ember. És erről az erkölcsi szintről megítélve, melyet eszem ágában sincs megvédeni, a bikaviadal számomra nagyon erkölcsös, mert nagyon jól érzem magam közben, érzem az életet és a halált, a mulandóságot és az örökkévalóságot, és utána nagyon szomorú vagyok, de nagyon jól érzem magam.

Értsétek meg, hogy ennek a küzdelemnek célja és értelme van. Ne az esztelen kegyetlenségek érthetetlen sorozatát lássátok benne. Figyeljétek meg, hogy bírja támadásra a bikát, anélkül, hogy bántaná. Romero kerüli a szertelen mozdulatokat, kiméli a bikát, nem csigázza el, nem kínozza meg. Szereti a bikát. Romero főképp azzal vonza a nézőket, hogy egészen közel engedi magához a bikát. A bikaviadal szakértői két körzetet különböztetnek meg, a bika körzetét és a matador körzetét. Amíg a matador a maga körzetében van, aránylag biztonságban van. De valahányszor átlép a bika körzetébe, nagy veszélybe kerül. Romero nagysága abban rejlik, hogy mindig a bika körzetében dolgozik, és ezzel egy közeledő tragédia előérzetét kelti a nézőben. Az emberek azért járnak bikaviadalokra, hogy érezzék a tragédia szelét. A bikaviadal ennek a szegény, kiszikkadt szárazföldnek a drámája. Spanyolországé. És a bikaviadal szép. Romero úgy öli meg a bikát, hogy neki is esélyt ad. Megadja neki, hogy méltósággal halhasson meg.

0: Azt mondod, nagyon kevés a párbeszéd ebben a könyvben? Miért nincs benne több beszélgetés? Ettől a derék honpolgártól mi azt várjuk, hogy a könyvében beszélgessenek az emberek. Csupán ennyit várunk tőle, és noha tudja, hogyan kell ezt csinálni, mégsem csinálja. A pofa nem filozófus, nem bölcs, nem képzett zoológus, túl sokat iszik, nem ismeri a központozást, és most meg már a párbeszédírást is abba hagyta. Valakinek rá kellene vennie, hogy önmagát is hagyja abba. Gyengé a bika. Polgártársam, lehet, hogy igazad van, meg is kínállak egy kis párbeszéddel. Parancsoljon, asszonyom! Van valami, amit tudni szeretne a bikákról?
1: Van, uram.
0: Mit szeretne tudni róluk? Bármit készségesen elmondok.
1: Kisé, kényes a kérdés.
0: Ne zavarja ez, asszonyom. Beszéljen őszintén, mintha az orvosával beszélgetne, vagy egy másik nővel. Ne féljen megkérdezni, amit tényleg tudni szeretne.
1: A szerelmi életükről szeretnék valamit megtudni, uram.
0: Asszonyom, ön szakértőhöz fordult.
1: Akkor? Beszéljen.
0: Fogok, asszonyom. Ez a téma van olyan jó, mint akármi más téma. A népszerű igényt, a finom pikantériát és a hasznos tudnivalók egész tárházát egyesíti magában, és párbeszédbe kívánkozik. Asszonyom, a bikák szerelmi élete félelmetes arányokat ölthet.
1: Valahogy én is így gondoltam, uram, de nem szolgálhatna némi statisztikával?
0: A legkészségesebben. A kis borjak a téli hónapokban születnek.
1: Heves tudásszomjunk, nem éppen a kis borjakkal kapcsolatos, uram.
0: Kis türelmet, könyörgök, asszonyom. Ez az egész história végül is a kis borjakhoz vezet, ennél fogva valóban érdemes náluk, sőt, rajtuk kezdeni. A kis borjak a tél 3 hónapjában születnek, és ha 9 hónapot visszaszámlál az ujjain, mint gyakorta a házasok, akik előre nem számoltak 9 hónapot az ujjukon, rá fog jönni, hogyha a borjak decemberben, januárban és februárban születnek, akkor a bikák áprilisban, májusban és júniusban vannak összecsapva a tehenekkel, és valóban rendszerint ekkor csapják össze őket. Egy jó rancson 200-400 tehenet tartanak, és 50 tehénre esik egy bika. Az átlagos rancsón 200 tehén is 4 tenyészbika van. Ezek a bikák 3-4-5 évesek vagy öregebbek. Amikor a bika először szabadul tehenek közé, nincs ember, aki tudná, mit fog cselekedni, bárha egy bookmaker jelen volna az eseménynél, minden bizonnyal rövid odszaladná azt a lehetőséget, hogy a bika lelkesedést árul majd el társaságuk iránt. De van eset arra is, hogy a bika nem tud mit kezdeni velük, sem ők a bikával, és vad-szarv csatába kezdenek egymással, és csak úgy csattog szarva szarvon, hogy a mező másik végén is lehet hallani. Van eset arra is, hogy egy ilyen bika megváltoztatja magatartását, mégpedig egyetlen tehén iránt, bár ez ritkán történik meg. Aztán van úgy, hogy a bika békésen barangol a tehenekkel, de egyszer csak ott hagyja őket, visszatér a többi bikához, amelyeket, mint hogy ringbe szánták őket, sohasem csapnak össze a tehenekkel. De a normális eset az, amelyre a bookmaker rövid occot adna. És egyetlen bika ellát 50 vagy még több tehenet is, de ha túl sok tehén volna, a bika végül legyengül és impotenciával végzi. Ezeket a tényeket kívánta hallani, vagy nagyon csúnyákat beszéltem?
1: Ezt senki arra nem foghatja, uram. A tényeket fölöttébb nyíltan, bár igazán keresztényi tapintattal közölte, és igen-igen tanulságosnak találtuk őket.
0: Mélységes hálára kötelez, asszonyom, ezért elmondok önnek egy igazán páratlan jelenséget. A bika poligám állat, de esetenként monogám egyedekre lehet bukkanni közöttük. Néha a bika olyan szerető gonddal veszi körül az 50 tehén közül azt az egy bizonyosat, akivel együtt kóborol, hogy a többivel nem is tart fönn viszonyt, csak vele, és a tehén sem hajlandó mozdulni az oldala mellől a réten. Amikor ilyesmi történik, a tehenet kiszakítják a csordából, és ha a bika nem tér vissza a poligámiához, visszaviszik a többi bikához, amelyeket a ringnek szántak.
1: Nagyon szomorúnak találom ezt a történetet, uram.
0: Asszonyom, minden történet, ha elég messze elmegyünk benne, halállal végződik, és aki ezt eltitkolja, nem igazi történetet mond. A monogámiáról szóló történetek különösképpen halállal végződnek, és a monogám férfi, miközben gyakran igazán boldogan él, a lehető legmagányosabban hal meg. Nincs magányosabb ember a halálban, kivéve az öngyilkost, annál a férfinál, aki egy jó feleséggel sok-sok évet leélt, aztán a felesége elhal mellőle. Ha két ember szereti egymást, annak nem lehet jó vége.
1: Nem tudom, uram, mit ért ön szerelmen. Nem valami biztatóan hangzik, ahogy maga mondja.
0: Asszonyom, a szerelem régi szó. Mindenki újjan kapja, és mindenki maga nyűvjel. Ez a szó úgy telik meg értelemmel, ahogyan a hólyag levegővel, és az értelme épp oly gyorsan ki is szökik belőle. Ki lehet pukkasztani, ahogyan a hólyag kipukkad, be lehet ragasztani és újra felfújni, és aki nem esett át rajta, annak nem is létezik. Mindenki beszél róla, de aki keresztül esett rajta, az mind magán viseli a jelet, és inkább nem is beszélnek róla tovább, mert ez az a história, amelyről minél tovább beszél az ember, annál nevetségesebb história lesz belőle, és csak a hülyék keresik meg sokszor egymás után. Inkább egyen meg engem a fene, sem hogy megszeressek egy másik nőt, amikor szeretem azt az egyet, a magamét.
1: De mi közelnek a bikához, uram?
0: Semmi, asszonyom, egyáltalán semmi, ez csak a féle beszélgetés, hogy megkapja a pénzért, ami jár.
1: A témát érdekesnek találom. Miféle jel marad azokon, akik átesnek rajta? Vagy ez csak olyan szófordulat?
0: Mindazok, akik csak ugyan tapasztalták, megjelöltetnek méghozzá valami halálos jeggyel. Mint természetbúvár mondom ezt, nehogy romantikusnak nézzen.
1: Nem valami derűs dolog ez.
0: Nem is annak szántam, asszonyom, csak hogy megkapja, amit a pénzért elvár. Mit kíván még? Néhány nagy igazságot a fajta szenvedélyeiről? Nemes filipikákat a nemi betegség ellen? Néhány ragyogó gondolatot a halálról és a pusztulásról? Vagy szívesebben hallana pár szót a szerző azon tapasztalatairól, melyeket a sündisznók terén szerzett zsenge ifjúságában, Michigan állam Emmett és Charleroi megyéjében?
1: Kérem, uram, az állatokból már elegem.
0: Mit szólna egy formás kis elmélkedéshez életről, halálról, mely egy szerzőt, hogy úgy mondjam, oly igen elgyönyörködte?
1: Tiszta lélekkel állíthatom, hogy nincs rá szükségem. Jöhetne valami olyasmivel, amit még nem olvastam. Valami szórakoztató, ám tanulságos dologgal.
0: Asszonyom, egyedül nálam kapható az, amire önnek szüksége van. Nem vadállatokról szól, nem bikákról. Közérthető stílusban van írva. A címe... A holtak természetrajza.
1: Nem tetszik a címe.
0: Nem is mondtam, hogy fog. Azon se csodálkoznék, ha az egész úgy, ahogy van, nem tetszene magának. De azért csak tessék. A holtak természetrajza. Valahogy úgy vettem észre, mintha a háború mindig kimaradna a természetbúvárok kutatási területéből. Elbűvölő, mindamellett alapos beszámoló áll rendelkezésünkre Patagónia flórájáról és faunájáról, néhai W. H. Hudson tollából, Gilbert White tiszteletes úr rendkívül érdekesen ír a búbosbankáról, a búbosbanka fölöttébb szorványos Shelbourne-i megjelenése alkalmából, és Stanley püspök is megajándékozott bennünket értékes, ám közérthető, népszerű madár történetével. Remélhetjük-e, hogy az olvasó igényével találkozunk, amikor ellátjuk néhány józan és érdekes ténnyel a holtakról? Én remélem. Midőn amaz álhatatos utazó Mango Park valamelyik útja során az afrikai puszták mérhetetlen útvesztőjében aléltan, mesztelenül és magányosan rogyott a földre, azon tűnődvén, hogy napjai meg vannak számlálva, és mást már alig tehet, mint hogy elnyúlik és meghal, hirtelen egy különleges szépségű mohafélét pillantott meg. Bár az egész növény, mondja, nem volt nagyobb, mint az ujjam, csodálattal kellett szemlélnem a gyökerek, a levelek, a szirmok finom egybehangoltságát. Vajon ama lény, ki plántálta, öntözte és tökére vitte a világeme sötét sarkában ezt az oly igen picin fontosságúnak tűnő dolgot, magára hagyhatja-e szenvedésében és megpróbáltatásában önnön képére és hasonlatosságára alkotott teremtményeit? Bizony mondom, nem. E fajta elmélkedések elűzték a kétségbeesést, fölemelkedtem, s mint kimerültségem, mind éhségem hátrahagyva, tovább folytattam utam, bizakodván,

0: tudatos utazó Mango Park egy csatatéren, forróságban, ami visszaadta volna bizodalmát. Június végén, július elején mindig volt pipacs a buzaföldeken. Az eperfák teljes levélzetben álltak, és a levelek függönyén át szinte látta az ember a hőhullámokat, amit felszállnak a fegyverek csövéről, amikor megcikkan rajtuk a napfény, a föld fényesen sárgállott a mustárgáz gránáttölcsérek peremén, és az átlagos romház sokkal szebb látvány volt, mint az, amelyiket soha nem ért találat. Ám ha a nyárhajnali levegőből egy jó mélyet lélegzett az utazó, alig ha támadtak volna Mango Parki gondolatai azokról, akiket a malény önnön képmására teremtett. A legelső dolog, ami a holtaknál feltűnik az embernek, az az, hogyha elég ügyesen találták el őket, úgy haltak meg, mint az állatok. Vannak, akik gyorsan és olyan kisebbtől, hogy azt gondolnád, az aztán egy nyúlnak sem árthat. Kisebbektől haltak meg, mint ahogy a nyulak is olyan kicsintől halnak meg, 3-4 apró söréttől, melyek, mintha a bőrt is alig bírnák beszakítani. Mások talán úgy halnak meg, mint a macska. Betört koponyával, agyvelejükben egy darab vassal, talán 2 napig is élnek, mint a macskák, amelyek golyóval a koponyájukban bemásznak a szenes ládába, és nem múlnak ki addig, amíg le nem csapod a fejüket. Lehet, hogy a macskák akkor sem halnak meg, azt mondják, 9 életük van. Én nem tudom, de a legtöbb férfi úgy hal meg, mint az állat, és nem úgy, mint az ember. Én sose láttam azt, amit természetes halálnak hívnak, úgyhogy a háborúra fogtam az egészet, és mint az álhatatos utazó Mango Park, tudtam, hogy van valami más, valami mindig hiányzó másféleség, és aztán láttam egyet. A vérveszteségen kívül, ami nem is olyan rossz, egyetlen természetes halálesetet láttam, és ez a spanyol nátha volt. Köhögve, takonyba fúlva hal meg benne az ember, és van egy biztos módja, hogy megállapíthassuk, valóban meghalt-e a páciens, a vég ugyanis elkerülhetetlenül együtt jár a vehemens ágybaszarással. Most már egy önjelölt humanista halálát szeretném látni, mert az olyan álhatatos utazó, mint Mango Park vagy Jómagam, álhatatosan életben marad, és lehet, hogy el is fogunk élni addig, hogy elhalálozás közben lássuk ennek az irodalmi szektának egyik-másik alakját, amikor is megfigyelhetjük, milyen nemesen múlik ki. Természet búvárló mélázásaimban felötlött már bennem, hogy az illem ugyan kiváló dolog, ám ha a fajfenntartásról van szó, némelyek kénytelenek illetlenek lenni, mert illetlen, mélységesen illetlen testhelyzetben történik a nemzés, és az is felötlött már bennem, hogy mifélék. Vagy mifélék voltak a fönt említettek, nyilván illedelmes egyesülésből származó gyermekek. Ám tekintet nélkül arra, hogyan kezdték, remélem megérem egyik-másikának a végét, és eltűnődhetem azon, miként teszik majd próbára a férgek féltve őrzött meddőségünket, és hogy milyen az, amikor kudarcba fúl a sok beszély, s lábjegyzetekben mind a kéj.
1: Pompás ez a soroska a kéjről.
0: Tudom, Andrew Marvell-től való. Azt meg hogyan kell ez ilyesmit csinálni, T.S. Eliot olvasása révén tanultam meg.
1: Elioték családom régi barátai. Ha jól emlékszem, a faiparban van érdekeltségük.
0: A nagybátyám olyan családban nősült, ahol a papának a faiparban van érdekeltsége.
1: Nagyon érdekes.

Miközben talán némi joggal foglalkozunk a holtak természetrajza keretében ezekkel az önjelölt honpolgárokkal, még akkor is, ha e mű megjelenése idejére jelöltségük már semmivé lesz, mégis méltánytalan a többi holtra nézve, akik ifjúkorukban még nem voltak önkéntes halottak, akiknek nem volt heti lapjuk, sőt, sokan kétségkívül életükben sem olvastak kritikát azok közül, akik a forró napon láthatók, amint éppen egy liternyi féreg szorgoskodik rajtuk ott, ahol a szájuk volt valaha. Nem csak a forró napsütés állt a holtak rendelkezésére, hanem legtöbbször még eső is. Ez mosta tisztára őket, ha kin maradtak, és ez mossa ki, ha már eltemették őket a latyakossá vált földből, amikor addig esett, amíg sárrá nem ázott a föld, és kimosta belőle őket, és akkor kezdődhetett előről a temetés.

0: vagy télen, a hegyekben, hóba kellett elkaparni őket, és amikor tavasszal a hó elolvadt, valaki másnak kellett megint eltemetni őket. A hegyekben igazán szép temető jutott nekik, mert nincs szebb háború a hegyi háborúnál, és az egyikben egy pokol nevű helyen eltemettek egy tábornokot is, akinek orrlövész eresztett golyót a koponyájába. Hát itt tévednek azok az írók, akik afféle könyveket írnak, mint hogy a tábornokok ágyban halnak meg, mert ez a tábornok havas lövészárokban halt meg, fönn a hegyekben, sastolas alpesi föveggel és egy lyukkal a fejében. Elől még a kis ujjat se tudtad volna beledugni, hátul az öklöd is kényelmesen, ha kis öklöd van, és ha bele akartad volna dugni, és nagyon sok vér volt körülötte a hóban. Fene jó tábornok volt, akár csak von Ber tábornok, aki a bajor hegyi vadászok parancsnoka volt a Caporettói csatában, és az olasz hátvéd csapatok lőtték le a szolgálati kocsijában, amint csapatai élén Udinébe hajtatott. Szóval minden efféle könyvnek ezt a címet kéne adni. A tábornokok rendszerint ágyban halnak meg, ha ilyesmiben szabadosak akarunk lenni.
1: Tudja, ahogy egyre jobban megismerem, egyre kevésbé tetszik maga nekem.
0: Asszonyom, mindig nagy hiba megismerni a szerzőt.

0: Az önök tudósítója Ernest Hemingway. Az elhangzott műveket Déri Tibor és Pap Zoltán fordította. Az író szerepében Tordi Gézát hallották. Közreműködött Neszmélyi Magdolna, valamint Gábor Miklós hangfelvételről. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenéjét összeállította Demjén Erzsébet. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1999-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A zene után folytatjuk a Rádiószínház műsorát.

0: műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Tudod, néha nekem is kedvem volna harcolni és bátornak lenni. Ugye a bátor embereket nem érheti baj.
2: Csak meghalhatnak természetesen.
1: Meghalhatnak. De a gyáva ezer halált hal, a bátor csak egyet.
3: Az önök tudósítója Ernest Hemingway. Öreg ember a hídnál.

Teruel eleste. Távirati jelentés 1937. december 23-a. Terueli front. Egy hegygerincén feküdtünk a spanyol gyalogság rajvonalában, súlyos géppuska és puskatűzben. Olyan heves volt a tűz, hogyha csak felemelte volna az ember a fejét, valamelyik kicsike, láthatatlan micsoda rögtön lekaszálta volna az ember feje búbját. Ezt onnan tudtuk, hogy láttuk, amikor másokkal megesett. Tőlünk balra roham kezdődött. A két rét görnyedt emberek feltűzött szoronyokkal kezdetben félszegen futva nyomulnak előre, de ez az iram hamarosan kimerítő kapaszkodásba fullad, mint minden hegynek felfelé előre tölő roham. Ketten találatot kapnak és kidőlnek a sorból. Egyikük elképedve bámul, mint aki először sebesül meg, és nem tudja elképzelni, hogy az a valami, ami eltalálta, kár tehet benne anélkül, hogy fájna. A többiek tudták, hogy súlyosan megsebesült. Én csak egy lapátra vágytam, hogy egy kis buckát kotorhassak, és mögéje dugjam a fejem. De nem volt tőlem ásó kéznyújtásnyira. Jobb kéz felől emelkedett a Mansueto nagy sárga tömbje, a Teruelt védelmező természet alkotta csatahajó formájú erődítmény. Hátunk mögül a kormánycsapatok tüzérsége lőtt, és a robaj után mindig hallottuk a repedő sejem hasadó hangját, aztán láttuk, hogy a Mansueto sebhelyes erődrendszerén dörömbölő, nagy hatású robbanóanyaggal töltött lövedékek fekete gejzireket csapnak föl. A Saguntói úton érkeztünk a szorosan át, gyalog mentünk tovább az úton a 6-os kilométerkőig, és ezzel meg is érkeztünk a frontra. Itt rövid időre megálltunk, de egy horpadásban voltunk, úgyhogy nem jól láttunk. Felmásztunk egy hegygerincére, ahol géppuskából lőttek ránk. Alattunk a hegyoldalban elesett egy tiszt. Lassan, kínlódva hozták vissza, aztán hordágyra fektették az elszürkült arcú embert. Ha hordágyon hozzák hátra az elesetteket, akkor a roham még nem kezdődött el. Mivel a látvány nem érte meg a heves tüzelést, amit magunkra vontunk, odább álltunk, hogy felmenjünk arra a hegynyeregre, ahol a középhad előretolt egységei álltak. Rövid idő múltán ez sem volt már nagyon kellemes hely, viszont innen nagyszerű kilátás nyílott. A katona, aki mellett feküdtem, a puskájával bajlódott. Minden lövés után beragadt, és én mutattam meg neki, hogyan üsse ki a závárzatot egy kővel. Aztán egyszerre hurrázást hallottunk a rajvonal mentén, és láttuk, hogy a szemközti hegy peremén a fasiszták megszaladnak első vonalukból. Nagy szökkelőugrásokkal futottak, ami nem a pánik, hanem a visszavonulás jele, és hogy a visszavonulást fedezzék, távolabbi géppuskafészkeik tűzzel borították a mi hegygerincünket. Szívesen lettem volna távolabb, de aztán megpillantottuk a hegyháton szakadatlanul előre nyomuló kormánycsapatokat. Így folyt ez egész állónap, és napnyugtakor már 6 kilométerre voltunk attól a vonaltól, ahol az első roham megindult. Egész nap a kormánycsapatokat néztük, hogyan másszák meg sorra a Mansueto magaslatait. Láttuk, hogyan indulnak a páncélosok a gyalogsággal együtt, egy tőlünk 100 méternyire álló megerősített tanyaház ostromára. A tankok körülállták a házat, durdur bedurraktattak az ablakokon, miközben a gyalogság kézigránátokkal hatolt be az épületbe. Mi ez alatt egy fűvel benőtt földhányás kétes értékű védelmében feküdtünk, a fasiszták pedig 80 mm-es aknavetőkkel szórták mögöttünk az utat, meg a mezőt, és a lövedékek hirtelen felhangzó zümmögéssel csapódtak be, és aztán jött a felcsattanó robbanás. Egyik lövedék a roham egyik hullámában vágódott be, és a füstfelhőből, látszólag a közepéből egy ember rohant elő, félkörben megkerülte, és először hátrafelé iramodott, de aztán megtorpant és előre futott, hogy utolérje a támadók vonalát. A szétterülő füstben egy katona feküdt a földön. Aznap nem hordta a szél a füstöt. A sarkvidéki hideg és a két napig tartó hófúvás után szinte vénasszonyok nyarának tetszett az idő, és a robbanások füstje egyenest az ég felé szállt, majd lassan szétterült. És a csapatok egész nap rohamoztak, beásták magukat, aztán megint rohamoztak.
Idefelé jövet az úton az árokban várakozó csapatok magasrangú vezérkari tisztnek néztek bennünket, mert a fronton nincs előkelőbb viselet a civil ruhánál, és gyakran oda kiáltották nekünk. Azokat nézzétek ott fönn a hegyen! Mikor támadunk már? Azt mondjátok meg, mikor indulhatunk már? Fák mögött üldögéltünk, kényelmes, vastag fák mögött, és láttuk, hogy lenyúló, alsó ágaikról letöredeztek a gajak. Néztük a ránk bukó fasiszta repülőgépeket, és egy vízmosásba bújtunk előlük, hogy aztán onnan figyeljük, hogyan fordulnak meg, és bombázzák a kormánycsapatok Konkut melletti állásait fölöttünk körözve. Ám egész nap egyre csak előre haladtunk, lépést tartva a kormánycsapatok kitartó és könyörtelen előre nyomulásával. Fel a domboldalakon, át a vasútvonalon, elfoglalva az alagutat, megmászva a Mansueto-t, aztán átvágva rajta, végig az úton, a kanyarban a kettes kilométerkőnél, és végül az utolsó lejtőkön a város előtt, hét templomának tornyai és mértanian szabályos házai élesen kirajzolódtak a lenyugvó napban. A késő esti égbolt tele volt a kormánycsapatok gépeivel, vadászaik úgy fordultak és csaptak le, mint a fecskék, és miközben látcsövön át figyeltük pontosan kiszámított röptüket, és abban reménykedtünk, hogy légiharcot láthatunk, két teherautó érkezett nagy lármával, és amikor megálltak, rakterük hátsó lapját lehajtva századnyi kölyköt eresztettek ki magukból, akik úgy viselkedtek, mint a futballmeccsre készülnének. Csak amikor megláttuk övükön a 16 gránát tasakját, és hátukon a két zsákot, akkor jöttünk rá, hogy ezek dinamitosok. Nagyszerűek a gyerekek, majd azt figyeljétek, amikor megrohanják a várost, mondta a százados. Így aztán napnyugta után rövid szürkületben, miközben a város körül villogtak az ágyuk, sárgábban, mint a villamosok áramszedői, de épp oly váratlanul, végignéztük, hogyan fejlődnek fel a gyerekek tőlünk 100 méternyire, és miként lopóznak fel az utolsó lejtőn a város legszéléig a géppuska és az automata karabélyok tűzfüggőnyének fedezetében. Egy percre megtorpantak egy fal mögött, de aztán felcsaptak a vörös és fekete lángok, hallottuk az aknák robbanását, és ők a falon át behatoltak a városba. Mi lenne, ha utánuk mennénk a városba? Kérdeztem az ezredest. Remek, mondta, remek ötlet. Megindultunk az úton, de most már sötétedett. Két tiszt lépett hozzánk, akik a szétszóródott egységeket gyűjtötték össze, és megmondtuk nekik, hogy szeretnénk velük maradni, mert a sötétben hamar ránk lőhetnek, és a jelszó még nem érkezett meg. A kellemes őszi alkonyatban lesétáltunk az úton Teruelbe. Békésnek tűnt az éjszaka, és nagyon nem illettek hozzá a háború zajai. Aztán egy halott tisztet pillantottunk meg az úton, aki a végső rohamban egy századot vezetett. A század tovább haladt, mert a harcnak abban a szakaszában már nem járt hordágya halottaknak, tehát mi emeltük fel a még meg sem merett meleg testet, és az út szélére vittük. Itt tettük le a viaszsárga, komoly arcú tisztet, ahol nem fogják háborgatni se tankok, se más, és folytattuk utunkat a város felé. A városban a lakosság ölelgetni kezdett bennünket, borral kínáltak, kérdezgettek, nem ismerjük-e testvérüket, nagybátyjukat vagy unokatestvérüket Barcelonában, és mindez nagyon megható volt. Eddig még sohasem fogadtuk egyetlen város hódolatát sem, de csak mi voltunk civilek a környéken. Kíváncsi vagyok, mit képzeltek, kik vagyunk. Tom Delmer, a londoni tudósító, olyan, mint egy püspök. Herbert L. Matthews a New York Times-tól, mint Savonarola. Én pedig mondjuk, mint Wellesbury, 3 évvel ezelőtt. Úgyhogy biztosan úgy okoskodtak, hogy az új rezsim enyhén szólva komplikált lesz. Viszont azt mondták, hogy már nagyon vártak bennünket. Azt mondták, hogy mikor a kormány felajánlotta, hogy a lakosság meneküljön el, mert a fasiszták nem engedik majd őket, ők lehúzódtak a pincékbe meg a barlangokba. Még azt is mondták, hogy a kormány csak a katonai célpontokat lövette, de a várost nem. Ők mondták, nem én. Amikor Madridban még mindig a kocsiban ülve azt olvastam a New Yorkból frissen érkezett újságokban, hogy Franco tábornok 5 nap gondolkodási időt ad a kormánynak a megadásra, mielőtt megindítja végső, győzelmes offenzíváját, kicsit illetlennek éreztem, hogy mi ezen közben Teruelben sétálgattunk, a lázadók-e nagy erősségében,
ahonnan a tenger felé akartak előre nyomulni.

menekülők futása. Távirati jelentés 1938. április 3-a. Barcelona. Gyönyörű, koratavaszi nap volt, amikor ma reggel elindultunk a frontra. Tegnap este Barcelonába érkezvén még szürke, ködös, piszkos és szomorú volt minden, de reggelre már ragyogott a nap, kimelegedett az idő, és rózsaszín mandula virágok színezték a szürke dombokat, élénkítették az olajfák porlepte zöld sorait. Aztán Reus előtt az országút egy síma, egyenes szakaszán, melyet mindkét felől olajfaligetek szegélyeztek, a hátsó pótülésről felkiáltott a sofőr, hogy repülők, repülők, és mi csikorgó kerekekkel megállítottuk a kocsit egy fa alatt. Pontosan felettünk vannak, mondta a sofőr, míg az önök tudósítója fejest előre bevetette magát az árokba, féloldalt sandított, és látta, hogy egy egyfedelű gép jön felénk, meglengeti a szárnyát, de aztán nyilvánvalóan meggondolta magát, hogy egyetlen árva autóra nem érdemes rásütnie a 8 gép puskáját. De miközben a gépet néztük, egyszerre bombarobbanásokat hallottunk, és Reus, melynek körvonalai fél mérföldnyire előttünk látszottak a hegyek előterében, eltűnt a téglaszín füstfelhőben. Átvergődtünk a városon, melynek főutcáját romba dőlt házak, s a vízvezeték egyik eltörött főcsöve eltorlaszolták, aztán megálltunk és megpróbáltunk valahonnan egy rendőrt szerezni, hogy lőjön agyon egy sebesült lovat, de a tulajdonos úgy vélte, hogy talán még érdemes megmenteni az állatot, mire tovább indultunk a hágó felé, mely egy Falset nevű katalán városkához vezet. Így kezdődött a nap, de hogy miként fog végződni, annak senki emberfia nem lehet megmondhatója. Kisvártatva menekültekkel megrakott szekerek mellett haladtunk el. Az egyik szekeret egy öreg asszony hajtotta, hangosan zokogott, miközben az ostort csattogtatta. Egész nap ő volt az egyetlen asszony, akit sírni láttam. Egy másik szekér mögött 8 gyerek gyalogolt, és amikor egy meredek kaptatóhoz érkeztek, egy kisfiú tolta a kereket. Ágy, ruha, konyhai felszerelés, varrógépek, lepedők, pokrócba takart matracok, a lovaknak meg az összféreknek zab, zsákszám tornyosult egymáson a szekereken, mögöttük a sarogjához kötve birkák, kecskék. Pánik nem volt az emberek között, csak bandukoltak lassan előre. Egy ágyruhával magasra rakott összvéren egy asszony lovagolt, karján vörösképű újszülöttel, aki még 2 napos sem lehetett, és ahogy az állat lépkedett, az asszony feje előre-hátra nyaklott, és a csecsemő szurokfekete haját szürkén fette a por. Egy férfi vezette az összvért, válla fölött hátra pillantott, aztán újra az utat nézte maga előtt. Mikor született a gyerek? Kérdeztem, ahogy a kocsink elhaladt mellette. Tegnap, mondta büszkén, és a kocsi már el is suhant mellettük. Bármerre is tekingettek, az úton baktatva vagy lovagolva, mind az eget figyelték. Aztán vánszorgó katonák kezdtek feltünedezni. Némelyik csövénél fogva hozta puskáját, másoknál nem is volt fegyver. Először csak 1-2 katona, aztán végül tömör áradatban jöttek, köztük teljes érintetlen egységek. Aztán teherautók jöttek katonákkal megrakva, menetelő katonák, ágyút vontató teherautók, tankok, páncéltörő ágyuk, légelhárító ágyuk, és közöttük mindig a vonuló menekülők sora. Ahogy tovább haladtunk, a népvándorlás áradata megrekedt és kiáradt az útról, és végül már nem csak az úton, hanem az út mentén is minden ócska marhacsapáson ömlött a civil lakosság és a hadsereg. De pánik nem volt, csak szakadatlan vonulás, és sokan még vidámnak is látszottak. Talán a szép idő tette. Olyan ragyogó volt az idő, hogy nevetségesnek tűnt feltételezni, hogy valaki meg is halhat. Aztán ismerősöket pillantottunk, meg tiszteket, akikkel már találkoztunk, New York-i meg chicagói katonákat, akik elmondták, hogyan tört át az ellenség, és hogyan foglalta el Gandézát, meg hogy az amerikaiak még harcban állnak, és Moránál tartják az Ebro hídját, és fedezik a visszavonulást, tartják a hídfőállást a folyó túlpartján, és tartják még a várost is. Hirtelen elvékonyodott a katonák áradata, de aztán újabb áradat következett, és úgy eldugult az út, hogy autónk nem tudott előbbre vergődni. Láttuk, hogy lövik a folyóparti várost Morát, és hallottuk az ágyuk puffogó dördülését.
aztán birkanyáj rekesztette az utat. Pásztorok próbálták elhajtani az állatokat a teherautók meg a tankok útjából. A repülőgépek még mindig nem jöttek. Valahol elől még tartották a hidat, de lehetetlen volt autóval tovább menni a porlepte áradat ellenében. Visszafordultunk Tarragona és Barcelona felé, és újra végighajtottunk az egész meneten. Az asszony, aki az újszülöttet tartotta, most már sálba göngyölve szorította magához a gyereket. Nem látszott ki porlepte fejesem, mert az anyja azt is szorosan bebugyolálta, és tovább ringatta magát az öszvér lépteire. Férje az öszvért vezette, de most csak az utat nézte, és csak intett nekünk, de nem válaszolt. A visszavonulók most is az eget figyelték, de már nagyon megviseltek voltak. A repülők még mindig nem jöttek, de még megjöhettek, és már régen esedékesek voltak.

Öregember a hídnál. Drótkeretes pápaszemű öregember ült az út szélén, a ruhája csupa por. A folyón ponton híd vezetett át, szekerek, teherautók, asszonyok, gyerekek vonultak rajta. Az összvér vontott a szekerek, fölnyikorogtak a hídról a meredek partra, katonák segítették tolni őket a küllőknél fogva. A teherautók nekilódultak és siettek el, és a parasztok bokáig tappogtak a porban. De az öregember mozdulatlanul ült. Nagyon fáradt volt, nem bírt tovább menni. Nekem az volt a feladatom, hogy átkeljek a hídon, vizsgáljam meg a hídfőt, és kémleljem ki, meddig jutott előre az ellenség. Megtettem, aztán visszatértem a hídon. Most már nem ment rajta olyan sok szekér, és nagyon kevés volt a gyalogos. De az öregember még mindig ott ült. Honnan jön? Kérdeztem. San Carlosból, felelte és mosolygott. Ez volt a szülővárosa, örömetelt benne, ha megemlíthette, ezért mosolygott. Állatokat gondoztam, magyarázta. Ó, mondtam, mert nem értette meg észen. Igen, felelte. Tudja, ott maradtam, és állatokat gondoztam. Én hagytam el utolsónak San Carlos városát. Nem olyan volt, mint egy juhász vagy pásztor. És én megnéztem poros fekete ruháját, poros szürke arcát, drótkeretes szemüvegét, és megkérdeztem. Milyen állatokat? Különféléket, mondta, és megrázta a fejét. Ott kellett hagynom őket. Néztem a hidat, és az Ebro delta afrikai jellegű vidékét, és azon tűnődtem, mennyi idő múlva látjuk meg az ellenséget, és egész idő alatt füleltem az első neszeket, melyek az érintkezésnek nevezett, mindig titokzatos eseményt jelzik, és az öregember még mindig ott ült. Milyen állatok voltak? Kérdeztem. Összesen háromféle, magyarázta. Két kecske, egy macska, aztán meg négy galampár. És ott kellett hagynia őket, kérdeztem. Igen, a tüzérség miatt. A kapitány azt mondta, jöjjek el a tüzérség miatt. Családja? Nincs? Kérdeztem. És a híd túlsó végét figyeltem, ahol az utolsó néhány szekér siklott le a part lejtőjén. Nincs, mondta. Csak az állatok, amiket elsoroltam. Macskával persze nem lesz hiba. A macska tud gondoskodni magáról, de nem tudom elgondolni, mi lesz majd a többivel. Mi a politikai meggyőződése, kérdeztem. Nem politizáló, mondta. 76 éves vagyok. 12 kilométert jöttem, s azt hiszem nem bírok tovább menni. Nem jó helyen állt meg, mondtam. Ha eljut odáig, ahol az út elágazik Tortóza felé, ott találhat teherautót. Várok egy darabig, felelte. Aztán elindulok. Hová mennek a teherautók? Barcelona felé, mondtam neki. Arra felé senkit sem ismerek, mondta. De nagyon szépen köszönöm. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nagyon kifejezéstelenül és fáradtan nézett rám. A macskával nem lesz hiba, abban biztos vagyok, mondta azután, mert meg kellett velem osztania aggodalmát. Macska miatt nem kell nyugtalankodni. De a többiek? Mit gondol, mi lesz a többiekkel? Valószínűleg rendben átvészelik. Gondolja? Hát miért ne, mondtam, és a túlsó partot figyeltem, ahol most már nem mozgott szekér. De mit csinálnak az ágyú tűzben, ha egyszer nekem azt mondták, hogy menjek el az ágyú tűz miatt? Nyitva hagyta a galandúcot? Kérdeztem. Természetesen. Akkor elröpülnek. Igen, biztosan elröpülnek. A többire jobb nem gondolni. Ha kipihente magát, mehetnénk, sürgettem. Álljon fel és próbáljon elindulni. Köszönöm, mondta és talpra állt. Jobbról balra imbolygott, aztán
leült a porba. Állatokat gondoztam, mondta tompán, de már nem nekem. Mindig csak állatokat gondoztam. Semmit sem lehetett vele kezdeni. Húsvét vasárnapja volt, és a fasiszták előre nyomultak az Ebró felé. Szürke borús nap volt, alacsonyan úsztak a felhők, így a repülőik nem szálltak fel. Ennyiből állt az öreg ember szerencséje. Meg abból talán, hogy a macskák tudnak gondoskodni magukról.

0: Az önök tudósítója Ernest Hemingway. Az elhangzott műveket Bart István, Máté Elek és Szász Imre fordította. Az író szerepében Tordi Gézát hallották. Közreműködött Sinkovics Imre, valamint hangfelvételről Őze Lajos és Rutkai Éva. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenéjét összeállította Demién Erzsébet. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1999-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Folytatjuk a Rádiószínház műsorát.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.
3: Ladies and gentlemen, it is a great honor to be with you tonight and to discuss my new book. This is one of the things that I love to do most, and it gives me great pleasure that I can share it with all of you.

Whitehead utcai képek. Levél Key Westből. Esquire, 1935. április. A ház, amelyben most az önök tudósítója lakik, a 18. a listán, mely azt a 48 dolgot tartalmazza, amit a turistának okvetlenül meg kell tekintenie Key Westben. Minden turista könnyűszerrel rá is talál a házra, meg Key West egyéb látnivalóira is, ugyanis a helybéli hatóság térképet készített, amivel minden ideérkező turistát megajándékoznak. Az önök tudósítója szerény és visszahúzódó természetű férfiú lévén nem óhajt versenyezni a szivacs szárítóval, a látványosság között a 13-as számú, a teknőc teleppel, 3-as számú látványosság a térképen, a jéggyárral, 4-es szám, a szabadtéri trópusi akváriummal és a 282 kilós tengeri sügérével, 9-es számú nevezetesség, sem a Monroe megyei törvényszékkel, 14-es szám. Az önök tudósítójának becsvágyából még annyira sem futja, hogy versenyre kelljen a jellegzetes régi lakóházzal, 12-es, a Lee M.I. templommal 37-es, vagy az egykori szivacsgyárral 35-ös. Mindazonáltal az önök tudósítója 18-as számmal ott szerepel Johnson trópusi barlangja 17-es, és a világító torony és madárház 19-es között. Mindez roppant hízelgő az önök felfuvalkodásra hajlamos tudósítójára nézve, viszont igen hátrányosan befolyásolja munkájában. Ezért, hogy elvegye a turisták kedvét attól, hogy tiszteletüket tegyék nála, mi alatt dolgozik, az önök tudósítója felbérelt egy öreg négert, aki leprához hasonló betegségben szenved, és a kapuban fogadja a látogatókat, akiknek ezt mondja: élenünk Mr. Hemingway, és fene enni engem maguk után. Természetesen az olyan látogatót, aki tényleg ért a leprához, ez az öreg néger egyáltalán nem riasztja el, és felületes vizsgálat után elkergeti, mint szélhámost, vagy ragaszkodik hozzá, hogy vezesse gazdája színe elé. De azokat a turistákat, akik csak korlátozott ismeretekkel rendelkeznek a lepráról, sokszor nagyon könnyű elijeszteni. Ezek futva menekülnek az utcából a Taylor erőd 16-os felé, nyomukban a mankón bicegő öreg négerrel, aki hangosan kiabálja utánuk a meséit, miként fogott ő gigászi méretű marlinokat és vitorláshalakat, valamint más állatok vadászatában felmutatott sporteljesítményeinek részletes történetét, noha a szóban forgó állatokat sajnálatos módon folyton összekeveri. Később szegény öreg arra is rákapott, hogy azokat a turistákat, akik hajlandónak mutatkoznak végighallgatni, olyan történetekkel traktálja, melyekért az önök tudósítója semmiféle felelősséget sem vállalhat.

Napokban egy délután az önök tudósítója a verandán üldögélt és szivarját élvezte, amikor egyszer csak hallja, hogy az öreg egy csoport elborzadt turistát azzal a történettel szórakoztat, hogyan írt ő meg egy bizonyos könyvet, amit következetesen Viszlát a fegyvereknek címen emlegetett. Valami kideríthetetlen módon a könyv meséjét összetévesztette egy másik bestseller, a Tamás bátya kunyhójának meséjével, és amikor arról beszélt, hogyan írta meg azt a részt, amelyben Katrin Barclay kisasszonyka vérebekkel űzi az olasz hadsereget a jégmezőn, igazán kacajt fakaszthatott volna, ha elbeszélése nem olyan naturalista. A hitetlenkedő hallgatóságból valaki megkérdezte tőle, hogy miért ír mindig első szemében. Mire az öreg egy pillanatra zavarba jött, de aztán végül is megválaszolt neki. Nem, uram, téved az úr, én nem írok első szemében. Én nem szoktam semmiféle személlyel vacakolni. Én egyenesen az írógépbe írok. És ön, Mr. Hemingway, tényleg Olaszországban volt a háború alatt? Vagy könyvének háttere teljesen kitalált? Ez a kérdés mindig feltüzeli az öreget, mert rettenetesen szeret Olaszországról beszélni, és mindig elmondja, hogy ott kapta meg a leprát. De hallgatósága csak ritkán várja ki ennek a történetnek a végét, én pedig mélyet szippantva szivaromból nagy élvezettel nézem, hogy edzik testüket, végig szágódva a Whitehead utcán a távirda 22-es felé, sarkukban az öreggel, aki szintén egész jó időt futott lábának meglehetősen hátborzongató maradványain.

0: Az öreg kimenő napján, vagy nemzeti ünnepeken néhány turistának sikerül bejutnia magába a házba is. Mint hogy a házat lajstromba vették, hivatalos látványosságként, az önök tudósítója úgy érzi, hogy tartozik annyival a hatóságnak, hogy az ilyen látogatóknak nyújt is valamit a pénzükért. Ilyen látogató volt Mr. Kérdezősködő is, a közismert üzletember, a Players Club tagja, aki a napokban tisztelt meg bennünket látogatásával. Az önök tudósítója éppen akkor fejezte be kemény munkával töltött napját, és meglehetősen kimerültnek érezte magát, amikor nyílt az ajtó, és ő felpillantva Mr. Kérdezősködőt látta maga előtt.
1: No csak, Mr. Kérdezősködő, vén cimborám, mondja ilyenkor az ember.
2: Erre jártam, észrevettem, hogy itt van az ajtó, és láttam, hogy itt ül és olvas. Ma nem volt halászni?
1: Nem, dolgoztam.
2: Ez magának munka? És mit fizetnek magának a dolgaiért?
1: Változik. Néha szabonként 1 dollárt. Néha 65 centet. Néha, ha valamivel sikerül megfogni őket, 2 dollárra is feltornázom. Persze az, amit a gyerekek írnak, az egy kicsit olcsóbb.
2: Nem is tudtam, hogy a gyerekei is írnak.
1: Az igazság az, hogy tulajdonképpen csak az egyik ír, a legnagyobb fiú Bambi. A többiek csak diktálnak.
2: És el tudja adni az ő írásaikat is, mintha magáé lenne?
1: Az utolsó szóig. Persze a központozást előbb kicsit át kell fésülnöm.
2: Kész üzlet, nem is sejtettem, hogy ennyi pénz van a dologban. A srácok írásai mennyit hoznak?
1: A legidősebb fiú 3-at kap 1 tucatért. A többiek ezzel arányosan.
2: Az is pénz?
1: Hát persze. Ha sikerül munkára fogni a kis himpelléreket.
2: És nehéz?
1: Nem könnyű. Ha az ember nagyon veri őket, akkor olyan nyavajás, szomorú vackot írnak, hogy nincs rá piac, amíg le nem megyünk a szavankénti 10 centre. Én meg tartani akarom a szintet.
2: Igaza is van. Meséljen még. Fogalmam sem volt róla, hogy ilyen érdekes ez az irodalomüzlet. Mondja, hogy érti azt, hogy sikerül valamivel megfogni a kiadót?
1: Nagyjából ez is úgy megy, mint a zsarolás. Persze elég magas százalékot kell leadnunk a rendőrségnek. Úgyhogy manapság már nincs benne annyi pénz, mint valamikor. Mondjuk az egyik kiadó, egy nős kiadó beugrik nekünk, mi meg elvisszük egy olyanhoz, tudja? Vagy egyszerűen csak meglepjük a szobájában, és akkor persze fölmegy az ember ára. De ebben az üzletben most már nincs igazán nagy pénz. A nemzeti fellendülési alap gyakorlatilag befagyasztotta.
2: Mindent megpróbáltak leállítani.
1: Igen, Johnson ránk akaszkodott a gyerekek miatt. Megpróbálta ráfogni, hogy gyerekmunka, pedig a legidősebb fiú már elmúlt 10. Kénytelen voltam felmenni Washingtonba. Ide figyelj, jó, mondtam neki. Nekem semmi közöm hozzá, hogy mit csinálsz, Richburger. A kisrác pedig tovább dolgozik, meg vagyok értve. És azzal ott hagytam. Ezután sikerült felfuttatnunk a kölyköt napi 10 000 szóra, de körülbelül a fele szomorú volt, úgyhogy azt le kellett írnunk.
2: Még akkor is, az is pénz.
1: Hát igen, pénz, de nem igazán nagy pénz.
2: Szeretném látni őket, amikor dolgoznak.
1: Éjszaka dolgoztatjuk őket. Nem tesz jót a szemüknek, de jobban tudnak koncentrálni. Aztán én reggel mindig átnézem, mit írtak.
2: És ön habozás nélkül mindent a saját neve alatt adja ki?
1: Természetesen. A név az a féle cégjelzés. A másodosztályú árut más név alatt adjuk el. Talán már látott is belőle 1-2-t. Egy időben elég sok volt a másodosztályú anyagunk. Mostanában már kevesebb. Túl sok név alatt értékesítettünk, és ez majdnem tönkretette a piacot.
2: És ön már nem is ír?
1: Csak keveset, hogy ki ne jöjjek a gyakorlatból. De a fiúk jól dolgoznak, és én büszke vagyok rájuk. Ha megélik, átadom nekik az üzletet. Sose fogom elfelejteni, milyen büszke voltam, amikor a kis Patrick odajött hozzám a halál délután kész kéziratával. Egyetlen ihletből írta meg az egészet. Látott egy néger temetést, amelyet a megdicsőült gyász gyermekei rendeztek, ez a féle biztosítási társaság, és elég népszerű itt lenni felénk. És mivel akkor éppen délután volt, ebből mindjárt meg is volt a cím. A kiskölyök azonnal belekezdett, és alig 1 hét alatt az egészet egyenesen gépbe diktálta a dadájának.
2: Fantasztikus! Én is szívesen beszállnék valami hasonlóba.
1: Azt mondtam neki, hát ebben van fantázia, ha találunk valami idiótát, aki megveszi. És tudja, mit felelt erre a kölyök? Apa, akkor adjuk el Williamsnek, aki a garázt szokta pucolni. Hallottam, hogy azt mondtad neki, hogy fekete idióta, amikor a múltkor kidobta a sörös üvegeket, amit vissza akartál vinni Mr. Josiehoz. Hát ebből is látszik, hogy mennyire értik a dörgést.
2: És Williams megvette?
1: Igen, most nem van a tengerparton. Jock Whitneynek próbálja eladni színes filmre. Természetesen Williams is színes.
2: Szoktak négerekről is írni?
1: Olyan változékony a déli piac, hogy megpróbáltuk kikerülni a témát, de az idén már felkészültünk rá, hogy megpróbálkozunk vele.
2: Hogy érti azt, hogy változékony?
1: Az ember népszerűvé tesz egy alakot, aztán valami hibát követel, és erre meglincselik az ember regényhősét. Ezt úgy próbáljuk elkerülni, hogy eredeti néger tájszólást alkalmazunk, és garantáltan fehér alakokat adunk hozzá. Mit szól hozzá?
2: Remek. Meséljen még róla.
1: Hát, most történelmi regényt írunk. Éjjel-nappal dolgoznak rajta. Bambinak van érzéke a történelemhez, Pat írja a párbeszédeket, és Gregory szállítja a cselekményt. Sikerült ugyanis kidolgoznunk egy új eljárást. A regény a polgárháborúról szól, de eddig minden ilyen regényel az volt a baj, hogy nem volt elég hosszú, és fennállt a veszély, hogy valaki képes elolvasni és elhíresztelni, hogy vacak. Ha miénket 3000 oldalra tervezzük. Ha 1 milliót szakítunk vele, elküldjük Gregorit iskolába, ugyanis mindig azért nyafog, hogy iskolába akar járni. Petnek pedig megengedjük, hogy ügynökséget nyisson a tengerparton. Másról se beszél. Apa, mikor mehetek le a tengerpartra? Már a könyökömön jön ki. Ezért aztán megmondtam neki, fejezd be a regényt, és ha minden rendben megy, együtt lemegyünk a tengerpartra. Mire a gyerek? Nem, apa, én egyedül akarok a tengerpartra menni, és egyedül akarom vezetni az ügynökséget. És maga szerint mi üthetett ebbe a szorgalmas, rendes gyerekbe?
2: Most már azt hiszem, mennem kell. Biztosan sok a dolga.
1: Annyi soha, hogy magát ne lássam szívesen, öreg harcos. Jöjjön csak bármikor Fájront után. Nálam mindig megihat egy pohárkával.
2: Viszontlátásra, Hagelvej! Maga nem is tudja, hogy ez milyen érdekes számomra.
1: Mindig érdekes részleteket hallani valakinek a munkájáról.
2: Viszontlátásra!
1: Viszlát!

0: Mr. Kérdezősködő eltávozott, és ilyenkor behívja az ember Natalie-t.
1: Igen is, Mr. Hemmings.
0: Natalie, szokd meg, hogy a kertkaput mindig zárva kell tartani.
1: Igen is, uram. De most nem az én hibám volt, hogy Mr. Kérdezősködő bejutott.
0: Megértem, Natalie, de szokd meg, hogy mindig bezárd. Ha az ember késő este így megerőlteti a képzelő erejét, könnyen megpatanhat benne valami. Igen. Köszönöm, Natalie. Igen. Kérek még egyet.

0: Az önök tudósítója Ernest Hemingway. A Whitehead utcai képek című írást Bart István fordította. Az író szerepében Tordi Gézát hallották. Közreműködött Neszmélyi Magdolna, Safranek Károly, valamint hangfelvételről Ernest Hemingway.
1: I thank you, ladies and gentlemen, for your patience.
0: A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenéjét összeállította Demjén Erzsébet. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
2: A hangfelvétel 1999-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A zene után folytatjuk a Rádiószínház műsorát.

0: Bizonyos, hogy semmiféle vadászat nem hasonlítható az embervadászathoz. Az is biztos, hogy akik elég hosszú ideig vadásznak fegyveres emberekre, és megkedvelték az ilyesmit, később mást nem becsülnek semmire. Ha történetesen megismerkedel ilyen emberekkel, még ha neki szánják is magukat és elvégeznek valamit, érdeklődésüket ritkán tudja lekötni, mert azután, a másik után a hétköznapi élet olyan ízetlen, mint a bor, ha az idegek elhaltak az ember nyelve hegyén. Valamelyik este egyik jó barátommal beszélgettem. Ő az elefántvadászat kivételével minden vadászatot unalmas sportnak tart. Szerinte csak a veszedelmes sport az igazi sport, és ha nem elég nagy a veszedelem, nagyobbat keres magának. Egyik vadásztársától hallottam, hogy barátja szenvedélyét nem elégítette ki a szokásos elefántvadászattal járó kockázat. Ezért, ha csak lehetett, úgy hajtatta maga elé az elefántot, hogy szembe jöjjön vele, ormányával trombitálva és két nagy fülét széttárva, mert így, ami valamennyi közt a legnehezebb, homloklövéssel végezhetett vele. Olyanféle elefántvadászat az ilyen, mint a hegymászásnak a németek köz kedvelt, öngyilkosságszerű módja. Mindez bizonyos tekintetben ősrégi ösztöneink kielégítése, mikor a férfiak fegyverrel a kézben vadásztak fegyveres emberekre. Ettől a barátomtól hallottam az elefántvadászatról. Biztatott, hogy kezdjek csak elefántra vadászni, és ha egyszer megpróbáltam, más vadászat eszembe se jut többé. Én viszont kifejtettem, hogy a vadászat minden fajtáját élvezem, amihez csak hozzájutok. És ezemágában sincs kiölni magamból egészséges vadászszenvedélyem ízeit holmi elefánttal, amikor égnek meresztett ormánnyal és széttárt fülekkel nekem rohan.
1: Te persze élsz, halsz a nagy halakra halászásért. Őszintén szóval nem értem, mit találsz benne olyan nagy izgalmat.
0: Persze, te azt hiszed, az lenne izgalmas, ha hal gépfegyverrel lőne rád, vagy hosszú kardorával nekiugrana a hal.

Ja, megírom. Legelőször is a Golfáram és az óceán más nagy áramlatai az utolsó szűz vadon területek, amelyek még megmaradtak. Ha egyszer eltűnik a szárazföld a látóhatár szélén, és más halászcsónak nincs kin velem együtt a vízen, jobban egyedül vagyok, mintha bárhol másutt vadásznék. És a tenger változatlanul ugyanaz, mióta emberek hajóznak rajta. Horgász idényben a víz felszíne néha olyan olajosan síma, amilyennek valamikor régen, szélcsendben veszteglő gályák láthatták, amikor az áram sodorta őket nyugat felé. Máskor fehér hullámtarajok borzolják a felszínét, ugyanúgy, mint amikor a gályák vitorláikat kifeszítve hajóztak a passzát szélben. Amikor viharban, magasra felcsapódó kék hullámhegyek taraján az erős szél dühösen hordja a tajtékot, mint a szétporló havat. Ilyenkor három nagy hullámhegyet is látni egyszerre. A legtávolabbi taraján veti fel magát a te halad, és ha megkísérled, hogy utána fordulj, és a rohanj vele együtt, de elmulasztottad a kellő pillanatot, az egyik hullámtaraj sok ezer tonnányi vize zúgva zúdul rád, és bizony akkor, drága Richard fiacskám, alig ha vadászol többi elefántra. A hal nem veszedelmes, de különben is, aki kis motorcsónak jár, egész éven át halászni jár, nem keresi a veszélyt. Ugyanis biztos lehet benne, hogy az év valamelyik szakaszában szembe találkozik vele, nem is kell, hogy keresse. Inkább mindent megtesz, amit csak lehet, hogy elkerülje. A Golfáram fel nem kutatott birodalom. Csak a szegély területein járnak halászok, azok is csak néhány tucatnyi helyen az ár sok ezer mérföldnyi hosszán. Ezért senki nem tudja, hogy a tenger különböző mélységeiben milyen és mekkora halak élnek, vagy milyen korúak és milyen fajtákból valók. Amikor az áramlattal kinn a nyílt tengeren viteted magad, és négy zsinórod van kinn 60, 80, 100, néha 150 ölnyi mélységben, a tenger pedig, ahol jársz, 200 öl mély, soha nem tudhatod, hogy azt az apró tonhalat, amelyet csaléteknek raksz a horogra, miféle hal kapja be. Mihelyt és ahányszor csak peregni kezd a zsinór az orsóról, előbb lassan, majd olyan gyorsan, hogy a fémkerék hangos sikoltozásba kezd, a horgászbot pedig ívben hajlik meg úgy, hogy a súlyát megkétszerezve érzed, amint a zsinór rohamba tűlik el a mély vízben, és előbb feszíted, majd ereszted, megint feszíted és ereszted, feszíted és ereszted, hogy el ne feküdjék a zsinór a vízben, mielőtt a hal felbukkan. Ez mindig izgalommal jár, és nincs szükség veszélyre, hogy az izgalom igazi legyen. Lehet, hogy egy marlin ugrik fel a magasba, és igyekszik megszökni jobb felé, majd szögdelve rohan előre, és úgy szeli a vizet, mint valami versenycsónak. Te pedig oda kiáltasz annak, aki a kormánynál ül, hogy fordítsa a csónakot a hal iránt. Közben szívszorongva nézed, miként fogy a zsineg az orsón, mielőtt a csónak beáll a kellő irányba. De az is lehet, hogy kard halakad a horogra, és rázza az orrán félelmetes csontfegyverét. Megtörténhetik az is, hogy olyan hal kerül horogra, amilyennel soha az életben nem fogsz újra találkozni. Nyíl egyenesen úszik északnyugatnak, mint valami tenger alatt járó a víz alatt. Nem bukik fel egyetlen pillanatra sem, és 5 órai hajsza végén neked, a halásznak nem marad meg belőle más, mint a zsinór végén a kiegyenesedett horog. Mindig van izgalomban bőven részed, amikor kinyársz a mély vizek felett, és hal harap a horogra. Mikor vadászom, tudom, hogy milyen vadat akarok elejteni, és a legértékesebb vadázsák meg lehet egy elefánt. De ki tudja előre megmondani, milyen hal harap a horogra, amikor a zsinór 150 öl mélységben húzódik utánam a Golf áramvizében. Lehet, hogy vannak olyan marlinok és karthalak, amelyekhez képest apró halnak számít még a legnagyobb hal is, amit valaha láttál horogra kerülni. Ahányszor csak ráharap a hal a csalétekre, mindig az az érzésed, hogy valamilyen hatalmas állat hurcol maga után. Carlos, kubai halász cimboránk, aki most 53 éves, mindig marlinra halászott, mióta csak 6 éves gyermekkorában apjával először kiment halászcsónakjukon. Egyszer mélyre leeresztett zsinórral halászott, és a horogra egy fehér marlin akadt. A hal kétszer vetette fel magát, aztán lebukott, és Carlos hirtelen olyan nagy súlyt érzett, hogy nem tudta tovább.

tartani a zsinórt, amely gyorsan pergett le az orsón, és ment le ellenállhatatlan erővel a mélybe, amíg 150 öl le nem pergett belőle a hal után. Carlos azt mondja, hogy olyan súlyt érzett a vállában, mintha sziklás tengerfenékbe akadt volna meg a horog. Egyszerre csak hirtelen meglazult a zsinór, és kezdte pontosan érezni a horogra akadt hal súlyát. Felhúzta a zsinórt, és a halban ekkor már nem volt élet. Valami fogatlan hal, karthal vagy marlin ragadhatta meg a 80 font súlyú fehér marlint széttátott állkapcsával, majd összeroppantotta, úgyhogy a belseje szétrepett. Így hurcolta a hatalmas hal állkapcsa között a 80 font súlyú halat. Végül elengedte. Vajon mekkora lehetett az a hal? Arra gondoltam, hogy talán óriási tintahal volt, de Carlos azt mondta, nem látszott semmi vérszívás nyoma, viszont a harapás körvonalai világosan marlin szájformáját mutatták. Más alkalommal egy öreg halász kabanából magányosan ment ki csónakján, és a horgot egy hatalmas marlin kapta be. Zsinórja igen erős anyagból készült, és az óriási hal kivonszolta a csónakot maga után messze a nyílt tengerre. Az öreg halászt két nappal később halásztársai kelet felé 60 mérföldnyire találták meg. A csónak oldalához oda volt kötve a marlin feje és törzsének a felső része. A halnak alig a fele maradt meg, de a megmaradt rész is 800 fontot nyomott. Az öreg halászt a hal hurcolta magával egész nap és a rákövetkező éjszaka, majd ismét egy egész nap és egész éjjel. Közben a hal len volt a mélyben is így vonszolta maga után a csónakot. Mikor végre feljött, az öreg halász odahúzta a csónakjához, és szigonyával végzett vele. Azután csónakja oldalához kötözte, de cápák támadták meg, és az öreg halász egymagában küzdött velük csónakjában a golfáram vizén, husánggal kergette el és ütötte őket, majd egyik evezőjét is eltörte rajtuk, még teljesen ki nem merült, és a cápák felfaltak a halból mindent, amihez csak hozzá tudtak férni. Az öreg halász hangosan sírt a csónakban, amikor halásztársai rátaláltak. Félig megzavarodott a veszteség miatt, és a cápák közben még egyre ott úszkáltak a csónakja.

Végig pillant az öreg halász a tengeren, s ráeszmél, milyen egyedül van. A mély sötétlő vízben látja a szivárványos fényfoltokat, meg az előre feszülő zsinort. Fent a felhők gomolygása a passzát szelek közeledését jelzi. De ahogy felnéz az égre, köröző sirályok éles körvonalait látva rájön, soha sincs egyedül a tengeren senki emberfia.

0: A nagy kék folyam. Halliday 1949. július. Kérdezgetik tőlem az emberek, miért lakom Kubában, és én mindig azt válaszolom, hogy azért, mert szeretem Kubát. Bonyolult lenne elmagyarázni, milyen akkor a reggel a Havanna fölötti hegyekben, ahol minden reggel hűvös és friss, még a legforróbb nyári napon is. Így azt sem kell elmondanom, hogy egyebek mellett azért is lakom Kubában, mert itt harci kakasokat nevelhetek, magam idomíthatom őket, bárhol benevezhetem őket a viadalra, és mindez teljesen törvényes. És különben is lehet, hogy akinek elmondanám, nem is szereti a kakas viadalt. Nem mesél nekik az ember azokról a különös, kedves madarakról, amelyek éveken át benépesítik a farmot, sem az átutazó költöző madarakról, sem arról, hogy hajnalonként bejárnak a fürjek inni az úszómedencére, sem arról a sokféle gyíkról, melyek a medence végén álló zsupfödeles lugasban élnek és vadásznak, sem pedig arról a 18 féle mangófáról, amelyek a házhoz vezető hosszú lankán nőnek. Az ember meg sem próbál mesélni nekik a baseball csapatunkról, melyben, ha a tag elmúlt 40, felfogadhat egy fiút, hogy futkározzon helyette, és mégis benne marad a csapatban, sem azt, hogy kik azok a fiúk a városunkban, akik a leggyorsabbak a baseballban. Nem szoktam mesélni nekik céllövő klubunkról sem, itt van mindjárt az utca végében, ahol nagy tétekben nagy élő galamblövészetet szoktunk rendezni. Lehet, hogy más elítélendőnek tartja az élő galamblövészetet. Viktória királynőnek ez volt a véleménye, és betiltotta Angliában. Lehet, hogy igazuk van. Lehet, hogy tényleg elítélendő. Nézni valóban elég nyomorúságos sport. De ha jó, erősek és gyorsak a madarak, nem tudok ennél jobb sportot fogadásra, és ahol mi lakunk, ott nem is tilos. Elmondhatnám még nekik, hogy azért lakom Kubában, mert itt csak akkor kell cipőt húznom, ha bemegyek a városba, és hogy a telefoncsengőjét nyugodtan kitömhetem papírral, hogy ne kelljen felvennem, és hogy ezeken a hűs kora reggeleken olyan jól megy a munka, mint még sehol máshol a földkerekségen. De ez csupán szakmai titok. Sok minden egyebet sem mond el nekik az ember. De ha a lazac halászatról kezdenek beszélni, és szépen szeretettel beszéltek a lazac halászatról, akkor elmondom nekik, hogy a legfőbb ok, amiért Kubában lakom, az a nagy, mély, kék folyam, amely 3/4-1 mérföld mély és 60-80 mérföld széles, és a házam kapujától 30 perc alatt már ott is lehetek a partján, és útközben csodálatos a táj, és amelynél, ha jó az áramlás, nem ismerek jobb halászóhelyet.
1: A napsütés jó voltából kiállt a görcs a kezemből. De ez nem jót jelent neked, nagy hal.
2: Azért mégis megölöm. Hiába minden dicsősége. Tudom, hogy ez nem igazság, de meg akarom mutatni neki, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit tud elviselni. Azt mondtam a fiúnak, hogy én nem akármilyen öreg ember vagyok. Hát most eljött az ideje, hogy bebizonyítsam. Jó volna azért, ha aludna egyet a hal, s ha én is alhatnám, s álmodhatnék az oroszlánokról. Miért van az, hogy csak az oroszlánok maradtak meg az emlékezetemben?

0: Afrikai vadásznapló. Részlet. Szeretnék visszamenni Afrikába. De nem azért, hogy megéljek belőle, ezt megtehetem 2 ceruzával és néhány száz lap legolcsóbb papírral. De visszamennék oda, ahol kedvemre élhetnék, nem csak hagynám elmúlni az életet. A mi népünk Amerikába ment, mert akkoriban az volt a jó hely, oda kellett menni. Jó ország volt, és mi szemétdombot csináltunk belőle, és én most valahová máshová mennék, mert mindig megvan a jogunk, hogy máshová menjünk, és mindig mentünk is. Az ember mindig visszatérhet. Hadd jöjjenek Amerikába a többiek, akik nem tudják, hogy későn jöttek. A mi népünk látta java idejében, és harcolt érte, amikor érdemes volt érte harcolni. Most valahová máshová mennék. A régi időkben mindig mentünk, és még mindig vannak jó helyek, ahová el lehet menni. Egy földrész hamar megöregszik, ha egyszer mi oda megyünk. A benszülöttek összhangban élnek vele, de az idegen rombol, ledönti a fákat, kiszárítja a vizet, s megváltozik a vízkészlet, s a talaj, ha egyszer a rögöt megforgatták, kimerül, s aztán elviszi a szél, ahogy elporlott minden régi országban, s ahogy elporlani láttam Kanadában. A föld elunja, hogy kizsákmányolják. Egy ország gyorsan kimerül, ha csak az ember vissza nem adja neki maga és állatai minden hulladékát. Ha felhagy az állattartással és gépeket használ, a föld hamarosan legyőzi. A gép nem tud szaporodni, sem a talajt nem trágyázza, nem tudja azt termelni, amit megeszik. Egy országnak olyannak kellene maradnia, amilyennek először találtuk. Mi vagyunk a betolakodók, és halálunkig esetleg tönkretesszük, de az ország még mindig ott van, és nem tudhatjuk, milyen változások következnek azután. Ha Újvidékre kerülök, első látásra megmondom, jó-e. Afrikában van vad, sok a madár, és szeretem a benszülötteket. Itt vadászhatnék és horgászhatnék. Ez. S írni, olvasni, képeket nézni. Ez minden, amit csinálni szeretnék. Nem a halál a paradicsom kapuja, hanem ami előtte volt. Csak akkor rossz a halál, ha előtte elmulaszt valamit az ember.
1: És most hagyd abba. Nem akarsz te már megölni senkit ebben az életben. Mi a halál? Most tudom már, a szerelem ikertestvére. Épp úgy nem tehetünk róla, mint a születésünkről, vagy arról, hogy szeretünk. Átkozott halál, apránként lopakodik hozzánk, nem is vesszük észre. Jöhet fel nem forralt vízben, rosszul leeresztett moszkitóhálóban, vagy fejére izzó lövedékek vadvíjogásában. De jöhet egymásnak rohanó autók recsegő zajában, vagy csendben a jeges úton, mikor nem fog a fék. Egész életemben együtt éltem bele, és mesterségem is a halál osztogatása volt. Elmondtam-e mindent ennek a lánynak, amit az életről, a szerelemről és a halálról tudok?
2: Remek voltál, ezredesem! Pompás terítéked, ez gratulálok!
3: Köszönöm!
2: Nekem nem volt ilyen szerencsém. A lagúna nálam már teljesen befagyott. Kacsák holnaptól már tovább mennek Bél felé.
3: Sajnálom itt hagyni a vadászatot. Sajnálom itt hagyni Velencét.
2: Mindnyájunk közül talán Te kaptad Verencétől a legtöbbet.
3: Igen, tudom.
2: Igazán nem akarsz velünk jönni?
3: Nem, nem, visszamegyek Triestbe. Még ma jelentkeznem kell a parancsnokságon. Megkérlek, a zsákmányomat adjátok le a Gritiben a főpincérnek, ossza szét méltányosan a személyzet között.
2: Renátának mit üzensz?
3: Semmi különöset. Üdvözöld nevemben.
2: Az az ő arcképe a hátsó ülésen?
3: Igen.
2: Megmondom neki, hogy még mindig kitűnően lősz vadkacsára, és hogy az arcképe épségben veled volt.
3: Ciao, Alvarito. Ciao. Hálás köszönet a vadászatért.
2: Ciao, Ricardo. Jövőre is szívesen látunk.
3: Eljövök. A viszontlátásra. Arrivederci.

0: Az önök tudósítója Ernest Hemingway. Az elhangzott műveket Bart István, Máté Elek, Ottlik Géza és Szász Imre fordította. Az író szerepében Tordi Gézát hallották. Közreműködött Safranek Károly, Sinkovics Imre, valamint Básti Lajos, Latinovic Zoltán és Maklári Zoltán hangfelvételről. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenéjét összeállította Demjén Erzsébet. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1999-ben készült. A Rádió Színház műsorában legközelebb holnap 20 óra 10 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 22 óra van, jó estét kívánok, Kis József vagyok. Főbb híreink először röviden. A jövő évi költségvetés és a klímatörvény áll az erdőbényei kihelyezett kormányülés fókuszában. Magánemberként tesz feljelentést Vitézi Dávid miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt. Vasárnap hajnalig nem járnak a vonatok Hegyeshalom és Bécs között. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő. Következnek a részletek, a szerkesztő Zilai Zsuzsanna. A jövő évi költségvetés és a klímatörvény áll az erdőbényei kihelyezett kormányülés fókuszában. Az elmúlt évtizedek gyakorlatával ellentétben a kormány a költségvetési törvényt ősszel nyújtja be. Illetve kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra. Erről Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt. A tárcavezető emlékeztetett, a 2027-es költségvetés része lesz a nyugdíjemelés, amellyel 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedik a nyugdíjminimum. Sávosan növelik a kis nyugdíjakat, emellett emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, valamint az időskorúak járadékát is.
5: Január 1-től a Tisza kormány a nyugdíjminimumot 120.000 forintra emeli, vagyis megnégyszerezi. És ami legalább ennyire fontos, a törvény ezentúl előírja, hogy minden januárban ugyanannyival kell emelni ezt, mint általában a nyugdíjakat.
4: Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen egyébként a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Ezt szintén a Facebookon jelentette be Gajdos László miniszter, aki szerint a jogszabály lesz a hazai környezetvédelem bibliája. Éppen jelentős hatásai miatt legalább 4 hetet kértek a civil szervezetek az előkészítés alatt álló klímatörvény tervezet véleményezésére. Az erdőbényén tartott kihelyezett kormányüléshez időzítve a Független Benzinkutak Szövetsége arra hívta fel a figyelmet, hogy nemrég bezárt a helyi töltőállomás, így a község lakóinak 16-20 kilométert kell kerülniük ahhoz, hogy tankolni tudjanak. A szövetség szerint a kormánynak kellene elérnie, hogy az erdőbényei benzinkutat újra megnyissák. Az erdőbényei kihelyezett kormányülés előtt a kormányfő pénteken országjárása Kisvárdai állomásán jelentette be, hogy a mezőgazdasági és a hazai kisboltok védelme érdekében meg kell fontolni az árstoppok és árréstoppok kivezetését. A kormányfő szavaira reagált a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Krónikának. Nagybajer Katalin szerint az árrésapka a diszkontüzleteket erősítette. Hozzátette, a gyakorlat nem csak a termelőket hozta nehéz helyzetbe, hanem a vidéki kistelepülések kereskedőit is. Mint mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több kisbolt kényszerült bezárásra, ugyanis a rájuk nem vonatkozó szabályozás ellenére sem tudtak versenyre kelni a nagy nemzetközi láncokkal.
6: Egyáltalán nem az árrésapka okozta korábban sem az inflációt, így a jövőben sem az árrésapka kivezetés fogja okozni az inflációnak az emelkedését. Az árakat a piac szabályozza, és a piacnak a működési mechanizmusát vissza kell adni, mert minden olyan intézkedés, ami ilyen erős állami beavatkozást mutat, a sajnos a károkat nagyon sok szakmai szervezettel közösen fordultunk miniszterelnök úrhoz azzal a kéréssel, hogy sürgetően helyezzék hatályon kívül az árrésapka rendelkezést, mert ezek a folyamatok, ezek a rossz folyamatok sajnos nem lesznek visszafordíthatók.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Matolcsi György nem fogadja el, hogy az úgynevezett Erste ügyben gyanúsított lett. A döntés ellen panaszt nyújtott be. A volt jegybank elnök egy közleményben tudatta, hogy az eljárás részleteiről nem nyilatkozik. Álláspontját csak a törvényes eljárás keretében védője útján fejti ki. Részletek Hajnóczki Mátyástól.
7: A nyomozóhatóság 2026. szeptember 22-én hallgatta ki gyanúsítottként Matolcsi Györgyöt a jegybank korábbi 2023-2024-es felügyeleti eljárásaival összefüggésben. A volt jegybank elnök védője szeptember 28-án kérte a gyanúsítás megalapozottságának felülvizsgálatát. Matolcsi György szombati közleményében úgy fogalmazott, a törvény szerint senki nem tekinthető bűnösnek addig, amíg büntetőjogi felelősségét a bírósági jogerős határozata nem állapította meg. A bizonyítása a hatóság feladata. A nyomozás azt követően indult, hogy Simor András, az MNB korábbi elnöke egy áprilisi interjúban arról beszélt, nyomást gyakoroltak az Erste Bankra az osztrák anyavállalat felügyelőbizottságában betöltött tisztsége miatt. A hivatali visszaélés miatt indított eljárásban 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként, Matolcsi Györgyöt is. A volt jegybank elnök korábban a YouTube csatornáján hamis mesének nevezte az ügyet.
8: Szóval a hamis mese szerint egy sötét szobáról szól most már a történet, ahol a Magyar Nemzeti Bank akkori pénzügyi felügyeletért felelős alelnöke behívatta az Erste Magyarország elnök vezérigazgatóját, megfenyegette, hogyha volt jegybank elnököt, ha nem bocsátják el, váltják le a bécsi anyavállalat felügyelőbizottságából, akkor szörnyű dolgok történnek az Erste Magyarországgal.
7: Matolcsi György szerint az állítások azért sem állják meg a helyüket, mert az érintett pénzintézet vezetői nem tettek feljelentést. A nyomozóhatóságok az MNB-től és az Erste Banktól is iratokat foglaltak le. A volt MNB elnök pedig jelezte, a jogi eljárásban minden kötelezettségének eleget tesz.
4: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője szerint botrányos, hogy az Országgyűlés Házbizottsága érdemben nem vizsgálta, a nem mentelmi bizottság pedig napirendre tűzni sem hajlandó az egymás mellett szavazó Tiszás képviselők ügyét. Szeptember 22-én a médiatanács tagjainak megválasztásakor Schumer Orsolya szavazott a mellette ülő Csézi Erzsébet gépén. A két Tiszás képviselő később ezt azzal indokolta, hogy a szavazógép nem működött megfelelően. Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videóhoz azt írta, a Tisza párt kettős mércét alkalmaz.
9: Az elmúlt évtizedekben képviselőknek kellett lemondani azért, mert más helyet szavaztak. A Fidesz ebben a jobb gyakorlatot követi, a Tisza a rosszabbat. Fidesz képviselője vállalta ilyen esetben a felelősséget, Tiszások nem vállalják. Ebből is látszik, hogy a Tisza párt szerint ők a törvények fölött állnak. Most már tehát ott tartunk, hogyha valaki csendben olvas a parlamenti ülésteremben Magyar Péter beszéde alatt, akkor őt figyelmeztetik, kap fegyelmi büntetést, de ha valaki a képviselőtársa helyet szavaz, és Tiszás, akkor az következmények nélkül marad.
4: A Fidesz frakció szombaton közleményben értékelte az elmúlt hét eseményeit. Azt írták, jelenleg a magyar embereknek nincs kormánya, mert lassan fél éve csak a politikai cirkusz, színház megy, ami viszont most csúcsra jár. A Fidesz szerint az emberek vállalkozó gondjaival nem foglalkozik a Tisza kormány. Egyebek mellett emlékeztettek rá, hogy elbukott a védett üzemanyagár új buli bevezetéséről, illetve az aszálykárok enyhítéséről, a kis és közepes vállalkozások megsegítéséről szóló javaslatuk. Magánemberként ezt feljelentést Vitézi Dávid közlekedési miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a Telex egyik hírére reagált a közösségi médiában. Egy a kormány és a főváros megegyezéséről szóló cikk alá írt egy kommentet, amelyben arra utalt, hogy a közlekedési minisztert a miniszterelnökkel és a főpolgármesterrel együtt fejbe kéne lőni. A hírportál értesítette a minisztériumot, megkereste Dorner Lajost, a VEKE elnökét. Ő úgy reagált, Vitézi Dávid eddig minden ellene indított perét elvesztette, és már korábban figyelmeztették arra, hogy lejárató kampány kezdődhet ellene a médiában.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Tízezrek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve Spanyolország több nagyvárosában. Valenciában néhány tüntető megdobálta a rendőröket, akik gumibottal és gumilövedékekkel próbálták feltartóztatni az embereket. A Bérlők Érdekképviseleti Szövetsége azután hirdetett tüntetéseket, hogy a parlament tegnap elutasította a kilakoltatásokat megtiltó kormányrendeleteket. A követelések közt szerepel a lakbérek jelentős csökkentése is. Ennek elérésére általános sztrájkot szorgalmaztak a megmozdulások szervezői. Péntekig 5000 embert vettek őrizetbe a francia diák tüntetéseken. A tanulók az eszköz és tanárhiány ellen tiltakoznak. A belügyminiszter elítélte az erőszakot, szerinte a tiltakozások hátterében a radikális baloldali, engedetlen Franciaország nevű szervezet áll. A zavargásokban több tucat rendőr és csendőr is megsérült. Az eleinte az elővárosi középiskolákban elterjedt tiltakozás pénteken már a közepes és nagyobb városok belsőbb kerületeit is érintette. A brittek csaknem fele támogatja, hogy ismét az Európai Unió tagja legyen az Egyesült Királyság, derül ki egy friss kutatásból. A több mint 11 ezer válaszadó 26%-a azonnal, 23%-a három éven belül visszalépne az EU-ba. Andy Burnham első miniszterelnöki beszédében bejelentette, hogy felülvizsgálják Nagy-Britannia és az Unió kapcsolatait. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket. Az orosz külügyminisztérium közölte, folytatódnak a tömeges megtorló csapások Ukrajna ellen. Moszkva már korábban is felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
4: Ma van a sztóma világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a sztómával élők is teljes, aktív és értékes életet élhetnek, ugyanúgy dolgozhatnak, utazhatnak, sportolhatnak és járhatnak közösségbe, mint bárki más. Hegedűs Katalin összeállítása.
10: Ma Magyarországon körülbelül 15 ezer ember él sztómával, vagyis mesterséges bél vagy vizelet kivezetéssel. Ennek számos oka lehet. A leggyakoribb a vastag és végbélrák, de sokan a krónikus gyulladásos bélbetegségek miatt kapják meg az eszközt, míg másoknál egy baleset, a gyerekeknél pedig a fejlődési rendellenességek állnak a háttérben. Mondta a Kossuth Rádió Napközben című műsorában Orbán Andrea, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának vezető sztómaterápiás nővére. Hozzátette, a betegekkel már a műtét előtt 3-4 héttel találkoznak egy felkészítő programon, minden fontos tudnivalót átbeszélnek velük a beavatkozásról.
11: Vannak sztómatrénereink, amin lehet esetleg már a műtét előtt gyakorolni a sztómazsáknak az alkalmazását. Megmutatjuk, hogyan kell leengedni majd a sztómazsákot, amikor már sztómát fog viselni, és gyakorlatilag ez a procedúra egy pszichés felkészítés a műtétre, tehát hogy ne sokkolódjon a beteg akkor rögtön, amikor az ágy a hasát megtapogatva azzal szembesül, hogy ott egy sztómazsák.
10: A sztómások világnapjára készül a Sztómásként Egyesület Tudás, Támogatás, Közösség egy napon című rendezvényével, ahol pszichiáter, gyógytornász és dietetikus is tart előadást. Gáspár Erika elnök szerint a legfontosabb a szakemberek és a betegek összefogása, valamint az, hogy a legújabb gyógyászati eszközök mielőbb mindenkihez eljussanak.
6: Itt kiemelném a gyerek sztómásokat, ahol eléggé silány az ellátás, és számukra nagyon fontos lenne, hogy már az első lépéseknél megkapják azt az eszközt, és ne csak azt az egy darabot, vagy egyfajta eszközt, ami éppen elérhető, hanem valóban a számukra is mini kialakított eszközökhöz hozzájuthassanak.
10: Fogalmazott a Sztómásként Egyesület elnöke.
4: A történelem tanítás 21. századi kihívásai és feladatai volt az egyik témája a Történelem Tanárok Egylete konferenciájának. A Haza nem lehet ellenzékben elnevezésű eseményen történészek és történelem tanárok tartottak kerekasztal beszélgetéseket. Bárány Balázs szervező, az egylet alelnöke elmondta, céljuk, hogy frissítsék a pedagógusok szakmai érdeklődését, valamint ápolják a kapcsolatot a történelemtudomány és az oktatás között.
12: Nagyon fontos, hogy a kutató történészek elmondják, hogy ők éppen hol tartanak, és hogy a tankönyvekbe ezek a dolgok, vagy legalább a tantermekbe ezek a dolgok valahogyan leszivárogjanak. A konferencia címe a Haza nem lehet ellenzékben, de kérdőjellel. Azért választottuk ezt a témát, nyilván reflektálva a tavasszal történt változásokra az országban.
2: Kossuth Rádió. Újra. Újra. Mindenkié.
4: Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Nem sokkal ezután a Margit szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátorszárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap hajnalig nem járnak a vonatok Hegyeshalom és Bécs között. Az osztrák vasút tájékoztatása szerint kábeltűz miatt szünetel a távolsági közlekedés. Budapest és Bécs között az utasoknak jóval hosszabb idővel pótlóbuszos átszállással kell számolniuk.
3: Időjárás.
4: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható, csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos őszi idő. A késő esti krónika ezzel véget ért, a szerkesztő Zilai Zsuzsanna, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Kis József. Most következik a Sportvilág, hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszonthallásra!
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
13: Mindkét magyar csapat nyerte a női kézilabda BL-ben. Hetet rúgtak az angolok a horvátoknak a Nemzetek Ligájában. Max Verstappen indulhat az érről Sepangban. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok. A világbajnoki bronzérmes angol labdarúgó válogatott kiütéses 7-0-ás győzelmet aratott a horvát csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. Az angoloknál Harry Kane és Bukayo Saka is duplázott. Előbbi az első angol válogatott futballista lett, aki három naptári évben is elérte a 10 gólos határt. A horvát nemzeti csapatnak ez volt története legsúlyosabb veresége. Az eddigi negatív csúcs az volt, amikor a spanyolok vendégeként 2018-ban, szintén a Nemzetek Ligájában 6-0-ra maradtak alul. A magyar válogatott legközelebb a Nemzetek Ligája B divíziójában hétfőn 20 óra 45 perctől Ukrajna vendégeként lép pályára a szlovákiai Nagyszombatban. Marco Rossi csapata tegnap a grúzokat 1-0-ra legyőzve szerezte meg az idei kiírás első győzelmét. A mieink 4 ponttal a csoport harmadik helyén állnak. Bruckner László, a Ferencváros korábbi vezetőedzője a Nemzeti Sportrádióban mondta el véleményét a válogatott teljesítményéről.
14: Fontos volt a győzelem a csapat önbizalma szempontjából. Én azt látom kívülről, külső szemlélőként, hogy egy átalakított keret van, és az a csapat, aki az elmúlt pár évben, visszamenőleg pár évben viszonylag sikeres volt akár a Nemzetek Ligájában, akár a Európa-bajnoki selejtezőn, annak a háromnegyed része, vagy kétharmada gyakorlatilag kicserélődött, és ezek a fiúk most játszanak először egymással, és hát ez azért látszik a csapatjátékon. Értelemszerűen úgy, hogy a Sallai is például, vagy a Varga Barnabás, akik a Szoboszlai mellett meghatározó személyiségei ennek az öltözőnek, az ő hiányuk az nem csak a pályán látszik, hanem azt gondolom, hogy a csapat kohézióban is látszik, és hát meg kell találni a kapitány úrnak azt az öltözőt, aki megint pozitívan áll hozzá úgy a dolgokhoz, hogy újra sikeres akar lenni. Sok fiatal van, látszik a rutintalanság elsősorban a pályán, tehát nem nagyon van olyan most a középpályán, aki mondjuk a kapitány gondolatait tovább tudja vinni. Ugye a Szoboszlai annyi mindent magára vállal, ami szerintem fölösleges, de még egyszer mondom, hogy ez csak az én magánvéleményem. Hátra megy elkérni a labdát, ugye ebből korábban kaptunk gólt is a portugálok ellen, de most nem is ez a lényeg, hanem onnan mélységi irányítót akar játszani, holott ő egyik leggólerősebb, neki távoli lövései, zicser passzai meghatározóak a magyar futball szempontjából, vagy a magyar csapat szempontjából, úgyhogy én most egy ilyen átmeneti időszaknak látom ezt a mostani pármérkőzést.
13: Mindkét magyar női csapat pályára lépett a kézilabda bajnokok ligájában, ráadásul mindkét együttes román ellenféllel játszott. A Ferencváros a Cseszeme Bukarestet fogadta Érden. Olasz Gergő jóvoltából most felidézzük a mérkőzés utolsó percét.
15: Kereken egy perc maradt a mérkőzésből és 10 másodperc az időkérésből. A bukarestiek már vissza is jöttek a pályára és azonnal fel is állnak. Valószínűleg a vezetőedző Bojana Popovics csupán egy figurát mutatott nekik, amelyet majd végre kell hajtaniuk, és lehetőleg minél gyorsabban kéne kitalálnia valamit a ferencvárosi védelemnek, és valahogy levédekezni most ezt a bukaresti támadást. akkor ugyan még nem nyerte meg a mérkőzést az FTC, de egy óriási lépést tehetne most egy jó védekezéssel afelé a Ferencváros, hogy két ponttal hagyja el ma az Érd Arénát. Dimitri Eva 1-1-ben próbál Lyngstaddal szemben. Egy óriási védés Tristensen-től, megy vele az idő, de sajnos jöhet a Bukarest, mert oldalt ment ki. Hansen most lassítja a játékot természetesen, mert így a passzív már nem érvényes. Dimitri Eva kapja a labdát a szaggatottról. Bepasszolja Hansennek. Hansen átforgatja a jobb oldalra. Vasnová. Hát nehogy ő döntse el. Betör Hansen. Semmi baj. Gól. 23-23, de van fél perc a Ferencvárosnak. Most kell valahogyan egy jól elnyújtott támadás végén egy gólt szerezni, és akkor abban nem lehet probléma. 20 másodperc maradt még. Simon oda passzolja Fogelnek. 23-23, 15 másodperc maradt. Kéne egy ferencvárosi gól. Jól védekezik a Bukarest. 10 másodperc. Jó a betörés, ott a gól! Simon Petra remekül tör be a kettes és a hármas védő között, és belövi a kapuval a labdát. Gabriel nem tud állítani, ott pedig úgy tűnik, hogy vége a mérkőzésnek. Belemenés miatt jöhetett volna a Ferencváros, de a játékvezetők lefújják a találkozót. 24-23-ra megnyeri az FTC a mérkőzést, egy elképesztő végjátékot követően a Cseszeme Bukarest ellen. De nézzük, hogy hogyan alakult pontosan a mérkőzés. Hiába kezdte a román csapat a találkozót, Hásvalbi szerezte meg a mérkőzés első gólját, amelyre a korábban a Fradiban szereplő Mászlova azonnal válaszolt. 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, ekkor Fries a Bukarest bal szélsője már 3 gólnál járt. Szerencsére ezt követően érkeztek a Christensen védések a ferencvárosi kapuból, amelynek köszönhetően 7-4-re elhúzott az FTC, jött is a bukaresti első időkérés. 10-8-nál 2 perces kiállítást kapott a Fradiból Csecset, de ebből is jól jött ki az FTC, 1-0-ra megnyerte az ember hátrányos időszakot. 13-10-nél 2,5 perc a fél idő vége előtt Jesper Jensen is kihasználta első időkérését, ám ez nem jött ki jól, 13-11-re zárkózott ekkor a Cseszeme, ez volt a félidei állás is, vezetett a Fradi 2-vel. A második félidő elején Tatjana Brnovic már másodszor próbált meg eladni egy műesést, az első félidőben egyet sikerült is neki, ezúttal viszont videózást követően színészkedés miatt 2 perces kiállítást kapott, és rögtön a 2 gólosról 4 gólosra növelte a Ferencváros előnyét. A 38. percben megint egy 2-es ember hátrány a ferencvárosi oldalon. Ennek ellenére tartotta magát az FTC, és 18-16-ra vezetett 4 órával a találkozó vége előtt. Mindkét oldalon bravúrokat bemutató kapusok keserítették meg a támadók életét. Ferencvárosi részről Christensen parádé, míg a bukarestiektől a csereként beszállt Gabriel remekelt. 10 perc a mérkőzés vége előtt 21-18-nál is ellépett a Ferencváros 3-mal, de aztán az utolsó percben 23-23-ra egyenlített a Cseszeme. Majd jött az íre a pont, a cseresznye a torta tetejére. Simon megverte ellenfelét, és átjutott a Cseszeme védelmén. Majd a jobb alsóba lőtte a labdát, amellyel belőtte a győztes gólt Gabriel hálójába, és ezzel megőrizte a Ferencváros 100%-os idénybeli mérlegét a Bajnokok Ligájában. A végeredmény még egyszer innen az Érd Arénából, a női kézilabda Bajnokok Ligája 4. fordulójából, a forduló mérkőzéséről. FTC Toyota Kovács, Cseszeme Bukuresti 24-23.
13: Olasz Gergő interjúkat is készített a lefújás után, először Hásfalvi Júliát halljuk.
15: Egy góllal legyőztétek a Cseszeme Bukarestet, ezzel megőriztétek 100%-os mérlegeteket. Milyen itt az Érd Arénában játszani, és milyen egy ilyen mérkőzést megnyerni számotokra?
16: Fantasztikus érzés volt itt, mindenkiből a végén felszabadultak az érzelmek, meg az a feszültség, amit itt a végjáték tartogatott. Egyébként számítottunk rá, valami ilyesmi forgatókönyv volt szerintem a fejünkben, hogy valahogy így fog kinézni ez a mérkőzés. Itt nagyon szuperül jött ki a legvégén, elég volt ez a plusz egy gól, és milyen lett a két pont, úgyhogy természetesen voltak benne hibák, voltak benne kapkodások mindenki részéről, de kiemeltem másoknak is, hogy meg tudtuk őrizni a nyugalmunkat, higgadtak voltunk a nehéz helyzetekben, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a végén nekünk kedvezett a szerencse, vagy én mondtam másoknak is, hogy itt a végjátékot, én nagyjából hogy végig imádkoztam, hogy ez a mi előnyünkre váljon, és így is lett, úgyhogy nagyon-nagyon örülök bennünk, és büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdöttünk.
15: De szemei szerint 4 góllal járultál hozzá ez a teljesítményhez, és nagyon úgy tűnt kívülről, mintha élveznéd ezt a játékot, ez belülről is így van?
16: Igen, ilyenkor az ember azért megpróbálja élvezni is, amit csinál, nem csak kőkeményen beleállni a munkába, de azért vannak olyan periódusai a mérkőzésnek, minden mérkőzésnek, amikor inkább a munkán és a megbeszélt dolgokon van a nagyobb hangsúly, mint azon, hogy teljesen eleresszük magunkat, és a legnagyobb élvezeteknek adjuk át magunknak itt a meccseket, de nagyon felszabadító az, hogy milyen tűzzel jön a csapat, és hogy mennyire támogatóak vagyunk egymással, úgyhogy azt gondolom, hogy ez belülről is egy élvezhető mérkőzés volt, ahogy észrevettem kívülről is, aminek nagyon örülünk, de a legfontosabb az, hogy kemény munkával és nagy küzdelemmel megnyertük ezt a mérkőzést.
15: Végezhető pedig 100%-osak maradtatok így az idei Bajnokok Ligája kiírásban. Ez számotokra most egyfajta nyomást helyez, vagy inkább egy plusz győzni akarás, hogy őrizzük meg a 100%-os mérlegünket?
16: Én azt gondolom, hogy ez inkább az utóbbi, amit mondtál, ez egy győzni akarás, hogy őrizzük meg ezt a mérleget, ebből építkezünk tovább. Nyilvánvalóan a hibákat majd megbeszéljük, meg kijavítjuk, de azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon jó alapja, hogy elkezdtük a szezont a folytatásnak.
1: Következzék Klujber Katrin.
15: Megőriztétek 100%-os mérlegeteket itt a Bajnokok Ligájában, hát nem volt ez egy egyszerű mérkőzés, de azt hiszem a közönség mindent megtett azért veletek egyetemben, hogy ez sikerüljön ma.
17: De ez minden mérkőzésen így van, hogy a szurkolókban nincsen hiány, és azt tudjuk, hogy én kimerem mondani, hogy a legjobb szurkoló táborunk van, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk nekik, hiszen itt a végjátékban az a plusz 20-30% az biztos, hogy nekik köszönhető, amit itt beletettünk. Tudtuk, hogy ez lesz azért a mostani kemény mérkőzés, ami most jön, de tényleg mindent megtettünk, hogy itt tartsuk a pontot.
15: Az utolsó percben kiegyenlített a Cseszeme Bukarest, mégis sikerült az utolsó támadásból egy gólt szerezni. Ilyenkor mennyire remegnek azért a kezek?
17: Én nem gondolom, azért elég rutinos játékosok vagyunk, úgyhogy láttuk az időt, okosan végigjátszottuk, úgyhogy itt tényleg egy nagyon szoros, izgalmas végjáték volt, de okosan lejátszottuk a végét.
15: És akkor a Bajnokok Ligájában most már 4-4 a mérlegetek, hogyan tovább?
17: Remélem, hogy 5-5, aztán így tovább, de lépésről lépésre megyünk, és tényleg mindig az adott mérkőzésre koncentrálunk, nagyon felkészültünk erre is, és így lesz a következőnél is.
13: A szintén eddig veretlen Győr ugyancsak hazai pályán fogadta román ellenfelét, a Bisztricát. Cseszvegi Balázs foglalja össze a történéseket.
18: Győri Audietto Gloria Bisztrica 36-32. Egészen elképesztő tempóban kezdtek a győriek támadásban, és a védekezés is egy darabig jól működött, így aztán gyakorlatilag az első fél időben végig az Eto vezetett. Támadásban a Besterce egy darabig nem találta a pattogó, mozgékony győri védekezés ellenszerét, de azért tartotta magát, amennyire tudta. Elsősorban Eriksson kapusnak köszönhetően, illetve ekkor még főleg Serafichanu góljainak, valamint Paulo góljainak köszönhetően. Aztán jött az osztrák Reichert a besztercei együttesbe, és gyakorlatilag amit elengedett innentől kezdve a mérkőzés végéig, abból bizony gól lett. 14 találatig jutott az osztrák, és jó pár gólpaszt is kiosztott. Még úgy is, hogy a második félidőben azért megpróbáltak rá jobban figyelni, de minden egyes helyzetből be tudott találni, akár szinte a bokák között is. És a második félidőben hiába vezetett a mérkőzését, a félidő elején 8 góllal az Eto nem igazán tudtak mit kezdeni a besztercei támadással. Ezek után is Eriksson is több labdával találkozott, mint Szemerei. Mégis Szemerei nevéhez fűződik a mindent eldöntő védés, hiszen amikor bevitte Serafichanu az Itzert, akkor kivédte 3 gólos győri vezetésnél, és innentől kezdve hiába 7-6-ozott a vendég együttes. Már nem volt esélye a győzelemre, így aztán az Eto végül 4 góllal 36-32-re legyőzte a Besztelce gárdáját, és továbbra is 100%-os ebben az idényben, nem csak a Bajnokok Ligájában, hanem az összes sorozatot tekintve. Még egyszer, tehát a végeredmény Győri Audietto Gloria Bisztrica 36-32. Jövő héten a csoport első Metz gárdáját fogadja az Eto, mondhatjuk talán, hogy a Bajnokok Ligája döntőjének visszavágójának.
13: Cseszvegi Balázs beszélgetett a főszereplőkkel is, először a Győr mindössze 17 éves balszélsőjével.
18: Zákányi Jankát az ünneplő csapattársak közül raboltam el. Milyen érzés, hogy most már ez lassan lassan hozzá kell szoknod, hogy a Bajnokok Ligájában kezdőként győzelmet ünnepelsz?
16: Nyilvánvalóan azért még nem szokok hozzá, mert azért ez most egy ilyen átmeneti időszak, de természetesen nagyon örülök neki, hogy ez megadatott, ez a lehetőség. Próbálok vele minél jobban élni, és nyilván örülök együtt a csapattal a győzelemnek.
18: Nyilván átmeneti időszak, ahogy mondtad, Bofan Beteri, meg Fodor Csenge sérülése, betegsége miatt. Na de ettől függetlenül nagyon fiatalon bízik benned annyira a vezetőedző, hogy azt mondja, hogy jó, Janka, akkor te kezdesz, mert az a te posztod.
16: Ma például meglepetésként ért, hiszen ugye Bónak most volt az első BL mérkőzése, és én arra számítottam, hogy akkor ezzel ő is fog kezdeni. Természetesen nagyon jól esik, hogy ennyire bíznak bennem, és számítanak rám, úgyhogy ezt mindig próbálom viszonozni egy jó mérkőzéssel.
18: Honnan van neked ez a bátorságod, hogyha nem megy be első, nem megy be a második, akkor is beviszed? Mert ez most már minden mérkőzésen feltűnő volt, és Eriksonnal szemben is megcsináltad.
16: Igen, mostanában nem sikerült túl jól kihasználnom a helyzeteket, de hál' Istennek a csapat nagyon bízik bennem, az edzők is. Sokat gyakorlok edzésen, és úgyhogy ennek köszönhetően azért van bátorságom ezek után.
18: Négy győzelemmel kezdődött a Bajnokok Ligája, és tulajdonképpen ez az idény még 100%-os az Etónak. Azt gondolom, hogy szépen lassan lehet előrelépni, mert azért ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt. Vezettetek 8-al, és a vége úgy lett 4, hogy volt 2 is.
16: Igen, a második fél idő nem túl jól sikerült az elején, támadásban nem igazán tudtunk mit kezdeni magunkkal, de szerintem ez a csapat pont arról híres, hogy mennyire küzdős, és hogy minden meccset meg szeretne nyerni, és meg is fog.

0: Szemerei Zsófi, iszonyatosan hullámzó mérkőzés volt, akárcsak a második félidőről beszélünk, akárcsak az első félidőről, vagy az egész mérkőzésről. Mi volt az, amivel tudta tartani magát végig a Besztertet? Honnan láttad? Ezt hogyan láttad?
1: Volt egy olyan játékosuk, aki ellen egyszerűen nem találtuk az ellenszert. Nagyon jó napot fogott ki, illetve hagytuk is játszani. Szerintem ennek volt köszönhető az, hogy igazából vissza tudtak jönni. Viszont utána mindig volt egy-egy olyan játékosunk, aki megrázta magát. Érdekes, végig egy kicsit talán azt éreztem, hogy kézben van ez a győzelem, de ezt a fajta kényelmességet nem engedhetjük meg magunknak.
0: Igen, mert hogy erre a csapatra alapvetően az a jellemző, hogy ha elmegy 8-szor, akkor nyer 17-tel, és mondjuk nem engedi vissza 2-re az ellenfelet.
1: Igen. Sajnálom, hogy nem lett nagyobb a különbség, viszont igazából az a lényeg, hogy győzedelmeskedtünk, és tényleg örülök, hogy sikerült győzelemmel felavatnunk ezeket a szép mezeket.
0: Nyilván nagyon jó csapat az ellenfél, tele jó játékossal, de mondjuk az, hogy Rejker 14 gólt lő, az a kapuból is nagyon bosszantó lehet.
1: Nagyon. Igazából tényleg... Nem tudom, majd kíváncsi vagyok, vissza akarom nézni a mérkőzést. Nem egyszer volt olyan, hogy védő mögé lőtte, meg ilyenek hibáztunk. Persze utána már mi sokkal jobban elbizonytalanodtunk hátul. Ezeket mindenféleképpen ki kell javítanunk, mert ezt jövő héten nem engedhetjük meg magunknak.
0: Hát igen, volt olyan, hogy gyakorlatilag a bokák között lőtte vissza csuklóból a védők mögé. Aztán volt olyan, amikor már jó fele mentél, akkor is lepattant a sászol és elment az ellenkező irányba. Ilyen az, amikor valakinek ennyire megy, én szerintem a lövés.
1: Igen, tehát hogyha valaki érzi a flót, ez kapuba is elmondható, mezőnybe is, akkor általában minden jön. Sajnos ezt a napot most ő fogta ki ebből a szempontból. Remélem, hogy jövő héten valamelyik kapus lesz a mi oldalunkon ugyanígy.
0: De úgy vagyok vele, hogy lőjön sok gól, csak mindig az Eto nyeri ezeket a mérkőzéseket. Gondolom, ezzel kiegyeztek. Mondjuk, itt tudom én, jövő héten lőjön sok gólt Vámos Petra, de nyerjen az Eto a Metz ellen.
1: Hát szeretem a Vámos Petrát, de azért mérkőzés közben abban a 60 percben azért nem fogunk, tehát hogy nem vagyunk ellenséget, csak ellenfelek ilyenkor a pályán, de remélem, hogy nem fogja megcsillogtatni a tudását és tartalékol a válogatottra.
0: Egy utolsó kérdés, hogy azt jól láttam, hogy azért ez a tempó már sokkal nagyobb volt, mint a válogatott szünet előtt, legalábbis az elején mindenképpen.
1: Nem leszólva az ellenfeleket, azért teljesen másfajta játékstílust képviselnek, azért a spanyol edzővel jött egy olyan fajta újítás a Bisztricába, hogy azért spanyol játékosok is jöttek ide, északi játékosok is, és teljesen más lendülettel játszanak Irammal. Igen, azért másfajta hőmérsékletű mérkőzés volt, viszont a jövő hét az még magasabb hőfokú lesz szerintem.
2: Két góllal 32-30-ra kikapott a Váca női Európa Liga selejtező első fordulójának első mérkőzésén a francia Saint-Amand otthonában. A visszavágót egy hét múlva rendezik. A női kézilabda NB1-ben DVSC Vasas 33-27 és Szombathely Esztergom 22-46. A címvédő Falkó magabiztos győzelmet aratott az oroszlány vendégeként a férfi kosárlabda NB1-ben. A bajnokok ligája szereplésüket a jövő héten megkezdő szombathelyiek, akiknél a válogatott Pern Zoltán 19 ponttal remekelt, ezzel két forduló után is 100%-osak. Hogy mi történt a Körmend atomerőmű találkozón, azt Balog Balázs mondja el.
3: Égis Körvend, atomerőmű, 84-95. A vendégek kezdték jobban a játékot, és gyorsan 9 ponttal elhúztak. A Körvend azonban fölállt, ha lassan is, de átvette a vezetést, és az első negyedet követően 8 pontos előnyre tett szert. 22-19 volt ekkor az állás. Utána azonban az atomerőmű játszott jobban a második negyedben, és szépen lassan utolérte a hazaiakat, majd pedig átvette a vezetést, és a szünetben 43-42-re vezetett az atomerőmű együttese. Az első félidőben egyébként a körmendiek remekül dobták a triplákat, ennek köszönhető, hogy nagyon szoros volt a mérkőzés, míg az atomerőműnek ezek a távoli kísérletek nem jöttek be, a hazaiaknál elsősorban Verik jeleskedett, aki a mérkőzés végére egyébként 28 pontig jutott, az első 5 tripláját elhelyezte, aztán a végén 11-ből 7 lett a mérlege. A harmadik játék részben aztán megint a vendégek kerültek ki abból a negyedből győztesen, 3 ponttal, 27 pontot dobtak és 24-et kaptak, de az nagyon szoros volt az a negyed, hol az egyik, hol a másik gárda vezetett, de az atomerőmű végül is előnnyel indult el. Aztán a negyedik negyedben robbantott az atomerőmű, elsősorban Benke Szilárd, aki már a harmadik negyedben is kiválóan játszott, szórta a pontokat, szórta a triplákat, 4 triplát dobott végül is be, és 50%-os volt a 2 pontos mezőny kísérlete, 27 pontjával ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa, még Chandler 15 pontot szerzett a vendégeknél. Szóval összességében volt, amikor már 18 pontos volt a atomerőmű előnye Körmenden, de a végére még a hazaiak megpróbáltak egy nagy rohamot indítani, ami csak arra volt elég, hogy 10 ponton belülre fölzárkozzanak, de a végén a 3 pontosok nem jöttek, így az atomerőmű megérdemelten 95-84-re győzött Körmenden.
2: További végeredmények a férfi kosárlabda NB1-ből: Szedeák Fót 77-71 és NK Universitas Pécs Szolnok 70-74. A hölgyeknél TFS-e Cegléd 67-70, Eltebe a Cújbuda, Sziget-Szent Miklós 94-56 és Csata Eto 61-71. A szezon első Bajnokok Ligája találkozójára készülő Ferencváros férfi vízilabda csapata simán 29-re verte hazai medencében az OSC-t a hazai bajnokságban. Nyéki Balázssal, az FTC vezetőedzőjével a mérkőzés után Farkas Márton beszélgetett.
4: Az elején érezhetően nagyon éles volt a Fradi, a meccs második felében meg érezhető volt a heti edzés munka, így ahogy van, ez így kereken rendben volt?
5: Igen, összességében elégedett vagyok, nyilván lehetett volna feszesebb a vége, a második félidő. Belassultunk, lehet az is, hogy nyilván a heti munka, az úszások miatt is, a kondi miatt is minden benne van. Összességében azt gondolom, hogy ott talán fejben az a élesség és egy picit az a motiváció fogyott el, hogy még tovább őrüljük az ellenfelünket. Ez nem is volt cél, a heti céljainkat azokat elvégeztük, úgyhogy ezzel így meg vagyok elégedve. Mondom, lehetett volna jobb is. A vége talán utolsó pár perc annyira nem tetszett, de az is igaz, hogy például a szitás nagyon jól szállt be, úgyhogy jól védett a végén, és valahogy annak se találtuk az ellenszerét. Ilyen van, ez előfordul, de összességében ahol tartunk, azzal elégedett vagyok most.
4: Volt egy olyan részcél, hogy azért egy-két dolgot tudjatok gyakorolni, vagy próbálgatni. Sikerült?
5: Igen, sikerült. Az elején a szoros fázisát is szerintem jól megoldottuk. Utána a második napban volt egy kicsit, amikor ott lankadt a koncentráció, aztán amikor emzónázni kellett, azokat is relatíve jól megoldottuk. Azt gondolom, hogy bár a végére a 9 gól is talán egy picit soknak tűnik, mert tartottuk volna lejjebb is az OEC-t, de a 20 is kevésnek, ahhoz képest amennyi helyzetünk volt, úgyhogy mindegy, ez egy ilyen meccs volt, én abszolút valami ilyesmit is vártam, azt is vártam, hogy legyen meg az élesség az elején, ez megvolt, annak örülök. Mint ahogy mondtam, az előző héten is minden mérkőzésen más forgatókönyv van, ott nehezen kezdtünk a honvéd ellen, és nagyon jól játszottunk és brilíroztunk a végén, most meg pont ellentétes forgatókönyv volt, úgyhogy ennek is, annak is működnie kell, és ebben a pillanatban ez a legfontosabb a Bajnokok Ligája előtt.
2: A vereség ellenére boldogan nyilatkozott az első élvonalbeli meccse után az OSC 16 éves újonca, Stogica Levente.
4: Azt hiszem, hogy azt kevesen mondhatják el magukra, hogy serdülőként a Fradi ellen játsszák életük első OB1-es meccsét, rögtön gólokat szereznek, mindez tévés meccsen, és a végén még élőben nyilatkoztatnak is. Ez utóbbinak nem tudom, hogy mennyire örülsz. Az összes többit azt, hogyan élted meg, hogyan éled meg?
6: Egyrészt nagyon örülök, bár annak a részének nem, hogy gyorsan emlékeztetek a csapattársaim, hogy ez most 2 darab süti lesz jövő héten, de ezt szerintem el tudom nézni, mert ez a meccs meg az egész élmény felülmúlja, úgyhogy nagyon örülök neki.
4: Te nagyon gyorsan bekerültél a mélyvízbe, talán gondolkodni sem volt idő, hogy most hol is vagy, és ki is ellen játszol, hát fogásomát nagyon szépen megejtetted.
6: Hát nem olyan volt más lehetőség, meg az egyik csapattársam mondta, hogy a Fradi védekezés ellen csak ejtsem rá, hogyha nagyon ott van a helyzet, aztán az pont eszembe jutott. Örülök, hogy összejött, valószínűleg nem tudom, a legnagyobb szerencse is benne volt, hogy fogalmam sincs mi volt, de örülök neki.
4: Első meccsed volt, első góljai, de úgy közlekedtél a vízben, mint hogyha mondjuk ez a 20. lett volna. Tehát itt a végén is, ahogy kiharcoltad ezt az 5 méterest, azért az arról árulkodik, hogy nagyon nagy tehetség van benned. Hogyan látod, hova szeretnél egyáltalán eljutni így a sportban?
6: Ez is

0: kiírt mérkőzésen 18-4-es győzelmet aratott a spanyol Catalunya csapata felett. A magyar válogatott játékos egy góllal vette ki a részét új klubja sikeréből. A harmadik helyen végzett a magyar női jégkorong válogatotta a Mátyásföldi négy nemzet tornán, miután a záró mérkőzésen szétlövés után 2-1-re kikapott a francia csapattól. Szuperkupa győzelemmel kezdte a szezont a Hollósi László által irányított német bajnok és kupagyőztes Zul női röplabda csapata. A magyar szakember tanítványai a Dresdner együttese felett diadalmaskodtak három játszmában. A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyílt vízi úszók Európa kupájának Barcelonában rendezett viadalát. A 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, amikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. A viadalon Kárpáti Máté és Mihályvári Farkas Viktória is indult. A sprint távon Európa-bajnoki bronzérmes Hóbor Zalán ötödik lett a triatlon világkupa sorozat római állomásán. Az olimpiai negyedik Vas Blanka a 62. helyen ért célba az országúti kerékpáros Európa-bajnokság női mezőnyversenyében. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az évelejéről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es bakreini nagydíj mai időmérőedzését, így ő indulhat az érről a holnapi futamon. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepángi futamnak. Az első futamot megnyerte, a másodikon pedig hatodik lett a friss nyolcszoros Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, a gyorsasági kamion EB Jaramában zajló idén záró fordulójának mai napján. Az orosz Yegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakui állomásán. A 22 éves sportoló 44,84 másodperces idővel győzött. A hónapok óta térdsérüléssel bajlódó Jannik Sinner a jövő héten kezdődő shanghai tenisztornától is visszalépett. A 25 éves világelső egyetlen versenyen sem indult a wimbledoni diadala óta. Sinner mostani visszalépése azt jelenti, hogy elveszítheti éllovas pozícióját a világranglistán, ugyanis ha Alexander Zverev a most zajló pekingi, majd a shanghai tenisztornán is elhódítja a trófeát, akkor átveszi a vezetést. Ma ünnepli 75. születésnapját Tóth István, olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok birkózó. Tóth István a Karfiolfül című magazinműsor vendége volt nemrég, ahol Regős László Pállal és Deák Zsigmonddal beszélgetett.
1: Az elején az úgy kezdődött, hogy Szolnokon a kórházba születtem, de tiszakécskei vagyok, tehát a Csaba kórházba, és úgy adtak akkor ki engem, hogy menthetetlen, anyuka vigye haza, és aztán a végén ez lett belőlem. Úgyhogy egy ilyen kötekedő, kissúlyú, vékony gyerek voltam, és sokat verekedtem, de most abba az időben a verekedés az birkózás volt. Tehát kötekedtem, és aztán nagyobbakkal, kisebbekkel, tehát eldöntöttük a rangsort óvodába, iskolába, úgyhogy annak mindig rendbe kellett lenni.
2: Akkor az, hogy már a születésekor tulajdonképpen meg kellett küzdeni az életért, hogyha jól értettem, ez erőt adhatott a folytatásra?
1: Erőt adott. Annyira meg kellett, hogy tehát az egész testem egy ilyen varas volt, és akkor ott egy küzdelmen túl kellett lenni, és mondták, hogy ez 26 év, 25-26 éves korban megismétlődhet. Hát én akkor kőkeményen dolgoztam, kifejezetten nagyon sokat edzettem, és én ebből semmit nem éreztem többet.
2: Hogyan került a birkózó csarnokba, mikor kezdett versenyszerűen sportolni?
1: Elég késő, Tiszakécskén volt birkózás, és nem mertünk bemenni a birkózóterembe, én meg ott a barátom, hanem csak az ablakból lesegettük őket, nézegettük, és hát egy évnek kellett eltelni, mire vettem a bátorságot, hogy bemegyek edzésre. akkor az edzőbácsi, a palibácsi azt mondta, hogy van-e orvosi igazolásod? Mondom, nincs. Hát akkor menjen az orvoshoz, hoz egy orvosi igazolást. Elmentem, ez nekem egy olyan feladat volt, hogy nem tudtam

0: hogy mit csináljak, mit kezdjek vele. Egy évig nem mentem a környékére, és aztán megint bementem az edzésre, és azok, akik már akkor rég egy éve, két éve birkóztak, azokat is úgy rendre tudtam tenni, és nem volt ott az edző azon az edzésen, jön a következő edzésre, kérdés, van-e orvosi igazolásod? Mondom, nincs. Na akkor menj el az orvoshoz, és valamelyik nagyobbik gyerek mondta, hogy Pali bácsi, nézd már meg. És akkor megnézett, és leültetett, kisfiam, menj el a Balla doktor bácsihoz, és mondd meg, hogy birkózni akarsz. Na, ezt megértettem. Elmentem, és akkor kaptam egy orvosi igazolást, és 8. koromban kezdtem el birkózni, tehát elég késő, és egy fél év után Félegyházára kerültem, Kiskun Félegyházára, ott a Beszelaci bácsi kézbe vett, legendás edző, legendás nevelő. Nagyon fontos. És egy évig voltam mezőgazdasági technikumban, fél évkor kezdtem el Félegyházára az edzésekre járni, és utána én nem bírtam azt a bezártságot, visszamentem Kécskére ipari tanulónak, és a Laci bácsinak a gondolata, hogy kifizetik nekem a vasúti jegyet, és egy héten kétszer járjak be edzésre, meg ha verseny van, akkor Laci bácsinál aludtam, és akkor, onnan mentem versenyre. Na most ez elindultam 4 órakor, és este 10-re értem haza az edzésről, és ebből körülbelül olyan 45-50 percet edzettem. Tehát tulajdonképpen az élet úgy terelgetett abba az irányba. Egyrészt én egy álmodozó gyerek voltam, vagyok, és abba az irányba, hogy ott kellett ülni a vonaton, néztem, és akkor álmodoztam, a jövőről álmodoztam. És meg azt, hogy azt ki kellett bírni azt a hetente, azt a sok órát, amíg ott ültem a vonaton.
1: Tehát ez egy ilyen monotónia tűrés, hogy mondjam, az nyilván az edzéseknél is, meg az élet egyéb területén is enyhén szóval is fontos.
0: Meg az ablakon néztem ki, tehát nem voltam egy ilyen ismerkedős, tehát kötekedő voltam, de ismerkedős nem.
1: Mindenkivel beszélgetni addig, amíg...
0: És én nem, hanem bámultam ki az ablakon, aztán álmodoztam. Úgyhogy egyébként én nem hiszek a szerencsébe. Anyukám lotózott, minden héten vett egy lotót, én egyszer kipróbáltam, nem nyertem.
1: De az édesanyja se nyert, ugye?
0: Ezt akarom mondani, hogy ő egy életen keresztül lotózott, heti egy lotóval, és azt a teljesítményt én is rögtön produkáltam az elején, úgyhogy abba is
2: hagytam. Az már megvolt, igen.
0: Az megvolt.
2: Igen.
0: És semmilyen szerencsejátékban nem vettem részt, tehát nem vonzott.
1: Las Vegasban vagy a kaszinóban, nem? Vagy az egy... Félre lettél egy kisebb összeg, hogy azt akkor elvesztjük, és akkor a többit ne.
0: Igen.
1: Ez a módszer.
0: Igen. Én 1 dollárt váltottam föl.
2: Ez mondjuk nem sok tényleg.
0: 1 dollárt 5 centesekre, és amíg azt tartott, addig dobáltam. Egyszer voltam Las Vegasban, hát a világbajnokság is.
1: Volt.
0: Kém volt a és akkor voltunk.
1: Lesz is egyébként, ha minden igaz, 2027-ben az olimpiai kvalifikációs az Las Vegasban lesz, de csak ez zárójeles megjegyzés, esetleg valaki többet akar veszíteni, mint 1 dollár.
0: Úgyhogy nem hiszek a szerencsébe, és ez sok mindenben meghatározott, tehát az életem folyamán.
3: Az álmodozásra kanyarodnék picit vissza, miről álmodozott?
0: Nem biztos, hogy azt elhiszik, hogy mire álmodtam. Én amikor 8. voltam, tehát tulajdonképpen egyik osztálytársammal az árokparton, szó szerint tényleg az árokparton birkóztunk, és ott befogott egy fogás, ezt a dupla Nelson befogta nekem, majd én ki, és nem bírtam kijönni, ő kisebb volt, nem bírtam. Na és akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy meg kell tanulnom, hogy megverjem a nagyokat is. A nagyobbakat, növésben a nagyobbakat. És ez vezetett oda, hogy bementem tanulni ezt a szakmát, a birkózást, és az előbb elmondtam, hogy az hogy sikerült, és én egy ilyen fiatalként, gyerekként, tehát vallásosnak mondom magam, de nem bigott vallásos, tehát nem a templomba járós vallásos, de a minisztrálós vallásos az voltam. És én bennem akkor megfogalmazódott az, hogy én a világ legjobbja akarok lenni birkózásban. Én ezért sokat imádkoztam. És hogy én azt vallom, hogy minden, szinte minden fejbe dől el. És amit az ember berak a fejébe, ide hátulra berak. Én kétszer voltam tehát a világ legjobbja akartam lenni. Kétszer voltam világbajnok. És bennem az volt, ha én a világbajnok vagyok, a világ legjobbja vagyok. Hát azt mellé adják az Európa-bajnokságot, az olimpiát, ez teljesen természetes. nem voltam se Európa-bajnok, se olimpia-bajnok. Tehát, ami itt benn van, és kétszer meg világbajnok voltam. Tehát, ami ott hátul benn van, és tulajdonképpen a második világbajnokság úgy volt, hogy előtte 8-9 hónappal vették ki a mandulámat. Ha valakinek kiveszik felnőtt korába, 28 éves korba, kiveszik a manduláját, azt én tudom, hogy most már, mint szakember, hogy az két évig az nem úgy fogható hadra. Tehát az nem fogja azt a teljesen.
1: Nyilván az egyéb...
0: Úgy van. És én 9 hónap után az olimpián már, úgyhogy az Európa-bajnokságon nem indultam, és az olimpián második lettem. Úgyhogy...
1: Előtte. De akkor ugye az Oszló az volt 81-ben, ugye? Igen. Tehát a VB.
0: Igen.
1: A VB.
0: Igen.
1: A VB. A második VB.
0: A második VB.
1: Az első volt a 79, San Diego, a addig minden idők legjobb magyar eredménye.
0: Igen.
1: 4 világbajnoki címmel közte Tóth Istvánéval, és ugye Oszló az volt, és közte volt az olimpiai döntő Moszkvába.
0: Közte volt az olimpiai döntő.
1: Így van.
3: Összesen 7 kétszeres világbajnoka van a magyar birkózó sportban.
1: Egész pontosan 7 többszörös.
3: 7
1: többszörös, van aki háromszoros, de 7 többszörös, így van.
3: De ez a névsor, hogy Polyák Imre, Kozma István, Varga János, Komáromi Tibor, Farkas Péter, Bácsi Péter és Tóth István, azért ennek nem lehet rossz a tagja lenni.
0: Igen, én nagyon, nagyon tisztelem. A Kozmát annyira nem, de nem ismertem. Tehát azt egyszer láttam az ajtón, alig le kellett hajolni neki, hogy bejön az edzőterembe, és őt nem, de a több a Polyáktól a többieket ismerem, jóba voltunk, jó, meg jóba vagyunk, akik még élnek, és meg tisztelem is őket. A birkózás az egy nagy nevelő. Én nem hiszem, hogy nagyon lát az ember birkózó kolduló embert, idézőjelben mondom azt, hogy tehát lerobbant ember, tehát a birkózó, aki megmarad birkózónak, aki eredményes tud lenni valamilyen formában, annak olyan küzdeni tudása, küzdeni akarása van, hogy az
1: a civil életben is működik. Azt szokták mondani, hogy birkózó család, és ez nagyon fontos, nem csak azért, hogy mindenki nagyon szereti egymást, az egy dolog, ez az erő, de jól össze is tudnak veszni, hozzáteszem, ahogy a családban, ugye, kivel tudsz a legjobban összeveszni, akit a legjobban szeretsz, vagy aki, tehát azért mondom, hogy ez a család megnevezés, ez nyilván nem csak a pozitívum, de ettől még ez igaz, és ez abszolút, amit a Pista mondott most, ez teljesen így van, hogy az iszonyatos küzdeni akarása, hogy ha valaki egy hosszabb pályafutás birkózásba tölt, akkor utána szinte biztos, hogy civil életben is valamilyen szinten megállja a helyét, mert nem. Ha meg véletlenül nem, akkor segítenek rajta a régi a családtagok, ahogy az egy családban megszokott.
0: Így van, ezt nagyon jól látod, borzasztó akaratosak vagyunk. Tehát ahogy a birkózásban úgy ott is, én magamat nagyon nyakas gyereknek tartom, és meg is kapom én a kellősek berúgásokat.
1: Az életem a nyakasság.
0: Tehát ezt én beépítem meg az élet filozófiámban, ezt beépítem, tehát az, hogy fejbe dől el minden, meg hát, hogyha megkapom a nyakas pofont, akkor az megfelelően a helyére kell, hogy rakjam.
1: Hát ez fontos, igen, hogy tudja az ember, hogy most jogosan kapta-e, vagy nem. Igen.
3: Az mikor derült ki ön számára? Itt hallottuk, hogy az első edzéseken már azt lehetett látni, hogy nem akármilyen birkózó, de hogy ilyen szép eredmények jöhetnek majd a pályafutásából.
1: Ugye a Gazmávag volt a végül is az a műhely, ahol kiteljesedett a pályafutásod, ugye, ahol világklassz is lettél végül is.
0: A Beszer Laci bácsi az hozzászoktatott ahhoz, hogy az energiát a birkózóterembe vezessem le. És onnantól kezdve tényleg a birkózóterembe vezettem le az energiát. Hozzászoktatott ahhoz, hogy a szőnyeg közelébe, tehát bármit csinálok, a szőnyeg közelébe legyek. És az élet az pedig úgy hozta, hogy jó edzők kezén mentem keresztül. A válogatott, ifjúsági válogatott, junior válogatott koromban a Székely Pali bácsi, hát az életemben többször is előfordult. Ős legendás.
1: 90 fölött van már, és itt van még közöttünk, úgyhogy egy szenzációs ember.
0: Székely Pali bácsi volt, és tulajdonképpen amikor a honvédség után, tehát ugye az út az egyenesen vezetett, hogy félegyházán voltam katonakoromig, 2 évig a Szondiba katonáskodtam, ott egy ilyen műlesérülésem volt, hogy egy év után szereljenek le, aztán az nem sikerült, a Tombor Pista bács, az is egy dörrölt ember volt. És a sportkórház helyett, mikor lesérültem a szőnyegen, és úgy sérültem le, hogy közben betusoltam az ellenfelemet, rosszul lettem, és mondta a mentősnek, hogy a sportkórházba vigyék. Én a Honvéd kórházba akartam kerülni, de nem mertem mondani, egy katonát beültetett mellém, nem mertem mondani, hogy nem oda a katonának, a Honvéd kórházba kell menni, hogy akkor ott elindul az a folyamba.
1: Igen.
0: És két hétig bírt, injekciót nagyon nem szerettem, és ott reggel, délbe, este jöttek, az bombe, egy injekció, bombe, és két hét után meguntam, és meggyógyultam. Visszamentem a honvédséghez, és kiderült, hogy a Pista bácsi azt elintézte, hogy szabadságon voltam két hétig. Tehát nem sérült voltam, hanem szabadságon voltam két hétig. Úgyhogy,
1: és akkor onnan a katonaság után?
0: Katonaság után, hát a Székely Pali bácsi az egy nagyon jó edző volt, ő hívott a BVSC-be. Azért nem mentem a BVSC-be, mert a Pali bácsi nem bízott bennem, igazán. Ugye egyszer a Tatán az udvaron téri félte, ott ácsorogtam, és akkor a Pali bácsi ott nem vett észre utát, és akkor jött a tornászedző, kérdezte, hogy hát hogy lesznek most a gyerekek, ki a válogatott, és akkor Pali bácsi úgy mondta, és akkor mondja, és a Tóth Lakatosnál, hát Lakatos, a Tóth, nem, a Tóth, és félre néz, Tóth Jókám, itt vagy, szervusz, Tóth Jókám, szervusz.
1: Ezen múlt.
0: Nagyon komoly. Tehát ha valaki nem bízik benne, és nagyon jó helyre mentem, tehát mondom, a Jóisten, ezt én vallom, hogy fogja a kezemet. A Ganzmávakba mentem, ott a Kisferi, az egy ilyen higgadt, nyugodt, és a felnőtt birkózás, az már arról szól, az edzőség, az is egy szakma. Szakma, szabadfogás, szakma, kötöttfogás, az nem nagyon van, hogy valaki mindegyikben jó edző, és a Kisferi a nyugodt volt, higgadt volt, és ki tudott teljesedni a pályafutásom ott a Ganzmávakba, tehát jó helyre mentem. Jó helyre mentem, de mindig irigykedtem a BVSC-re. Ugye a BVSC az egy ilyen külön világ volt, az ott a vasút, azok mindig egy kicsit olyan másabbak voltak. És hát ott volt a Pali bácsi, csak én aztán később már, mikor találkoztunk jóval, sok évtizeddel később, utána elmondtam neki, hogy az ember, tehát azon kívül, hogy nem bízott bennem, nagyon jó edző volt, de a félelmet bele rakta a gyerekekbe. Mert ugyanis úgy csinált az edzéseket, hogy nagyon edzettünk, ez semmi. Jön egy bolgár, jön egy orosz, a szaros gatyáját bedobja közétek, és már hanyat vágjátok magatokat. Na most ez a bolgár, ez nagyon komoly. Tehát a bolgár, az orosszal, amikor én találkoztam, nagyon hosszú idő után, amikor már hegedűs jött, azután kezdődött az, hogy átléptem.
1: Igen, tehát egyszerűen belekerült az emberbe a,
0: belekerült.
1: Ez a dolog.
0: Belekerült. Mit tud az orosz? Mit tud az a bolgár?
1: Igen.
0: És akkor még nem annyit találkoztunk velük nemzetközi versenyen. Ezek voltak az, amiért én nem mentem a BVSC-be.
3: A két világbajnokságra és közte a moszkvai olimpiára, ugye ez 3 év alatt történt, a két VB arany és az olimpiai ezüst. Arra hogy emlékszik vissza erre a 3 versenyre így egymás után? Elégtétel volt a 81-es VB aranya az olimpiai döntőt követő évben?
0: Elégtétel volt. Olyan típusú vagyok, hogy előre nézek. Tehát feladatok vannak, előre nézek. Ha most leállok azon, hogy kesergek, hogy az embert úgyis érték pofonok, olimpia után hazajöttem, akkor kezdődött egy válás. Tehát kap az ember az élettől, én előre néztem. És jó, sikerült a világbajnokság. Győztem, és akkor egyszer csak a végén világbajnok lettem. Tehát egy ilyen szoros mérkőzésen világbajnok lettem. Mondom, a Jóisten fogja a kezemet, mentem, nem adtam föl, és az utolsó mérkőzés, tehát a vége felé, az utolsó pillanatokban sikerült fordítani a mérkőzésen.
4: Tóth Istvánt hallottuk, aki ma ünnepli 75. születésnapját, és aki olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok birkózó. A Sportvilág ezzel a végéhez közeledik. Műsorunkban megtudhatták többek között, hogy mindkét női csapatunk nyert a női kézilabda bajnokok ligájában. és hogy a labdarúgó nemzetek ligájában a világbajnoki bronzérmes angol labdarúgó válogatott kiütéses 7-0-ás győzelmet aratott a horvát csapat vendégeként. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, Berámesét hallották, viszont hallásra.

0: A költségvetés és a klímavédelem a kihelyezett kormányülés főbb témái, lemondott Tennessee állam büntetés végrehajtásának vezetője, folytatódik a kellemes őszhídő. Jó estét kívánok, a hírekkel Kis Józsefet hallják. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Lemondott tisztségéről Tennessee állam büntetés végrehajtásának vezetője, miután nem sikerült végrehajtani egy halálos ítéletet, jelentette be az állam kormányzója. Közleményében nem említette konkrétan Krista Pike esetét. Az emberölés vádjával 1996-ban halálra ítélt Krista Pike-ot, Pike-on szerdán hajtották végre az ítéletet két adag méreginekcióval, az 50 éves nő azonban ezt követően is életben maradt. Tennessee kormányzója már korábban jelezte, hogy felfüggesztik a kivégzéseket, a sikertelen kivégzés ügyében pedig független vizsgálat indul. Ukrajna megkettőzi az orosz kőolaj finomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légi támadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek előzését célozza Kijevből és más ukrán városokból, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Az ukrán elnök közölte, a hírszerzés birtokába jutott dokumentumok alapján Vlagyimir Putyin orosz elnök új doktrinát dolgozott ki, amely szerint polgári célpontok minél szélesebb körét akarják támadni a tél közelettével. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, amelyet már elszállítottak a tűzszerészek. Nem sokkal ezután a Margit szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezek.
1: Műsorajánló. Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
2: Magyarország történelme mozgalmas évszázadában 1918 és 2018 között többször is megtörtént az államhatár lezárása, majd megnyitása. Milyen koncepciók, milyen szándékok jegyében, milyen politikai, gazdasági, etikai súlyuk volt a zárásoknak, nyitásoknak, milyen szerepet játszottak a nemzetbiztonsági szempontok. Változott-e a magyar állam és a magyar nemzet presztízse a nemzetközi térben? Határzárások, határnyitások Magyarországon 1918-2018.
1: Kiemelés tőlünk. Vasárnap reggel 6 órától a Kossuth Rádióban.
3: Az Intermeus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski.
6: Grabowski.
7: Grabowski, megsebesült?
5: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
8: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
9: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Válogatás a Rádió Kabaré korábbi műsoraiból.
10: Belegondoltak már abba, hogy egy 4 éves gyerek még sosem hallott a népszámlálásról, mert hogy utoljára 2022-ben számoltak meg minket. Hogy legfiatalabb hallgatóink is tisztában legyenek, hogyan is zajlik egy ilyen esemény, figyeljék Kovács András Pétert, aki megoszt velünk néhány tudnivalót.
11: Jó estét kívánok! Egy szolgálati közleménnyel kell kezdenem, a KN876 BS szlovák forgalmi rendszámú fekete terepjáró tulajdonosát várják a bejáratnál a NAV munkatársai. Na, hát nem tudom, mennyien lehetünk itt, pedig nemrég lettünk megszámolva. Volt népszámlálás, meg volt pótnépszámlálás is. Én otthon mi az asszonnyal meg a gyerekkel így meg lettünk számolva, és nem értettem a pótnépszámlálást, hogy hát nekem 3 jött ki, nektek nem. De aztán rájöttem, miért kellett pótnépszámlálás, mert összejöttek a papírok, és ült egy ember egy szobába az összes papírral. És így dolgozott, hogy 5.817.423. 5.817.424. 5 millió. És így bejön a feleség, hogy kész a teja. Kész, lehet előről kezdeni. Bemondják a lottószámokat, kész, dől az egész. Na és én az asszonnyal interneten töltöttem ki. Én a kérdőívből tudtam meg, hogy családon belül betöltött szerepem férfeleség. Tehát ez így egybe vagyok. Én ezt megfejtettem, hogy délután én nézem a meccset, de este nekem fáj a fejem is. És a 6 hónapos fiamnak is én töltöttem ki, mert nem lehet rábízni az ilyesmit. Hát nála is ott volt a kérdés, a családon belül betöltött szerepe, hát mondom, 6 hónaposan? Vekker! És ott volt, hogy milyen nyelven beszél. Hát semmilyen, nem, tehát nem, semmilyen, nem. A magyart azért mégse kamuszhatom be, mert a gyerek maximum úgy beszél magyarul, ahogy én a fogorvosnál. Úgyhogy így fejben átvettem a gyerek szókincsét, hogy... Mondom, Busman. És a legszebb ebben az egész népszámlálásban, tehát figyelj, ez csodálatos, hogy anonim volt, de ha nem töltötted ki, megbírságolnak valakit. Szóval ez maga a csoda. Meg most állítólag a kutyákat is össze fogják írni évente többször, mert bevezették az ebadót. A veszélyes kutyákra nagyon komoly pénzt kell fizetni, azt milyen hálás lesz behajtani. Jöjjenek be, persze, el van engedve a kutya. De hogy milyen a magyar, milyen rafkós a magyar, nekem van kutyám, már tanítom nyávogni. Hogy majd jönnek behajtani, megmondom, ez kábítószerkereső, ez nagyon rendes. Elfelejtem, hova raktam, megtalálja. Nagyon rendes. És kinek van svájci frank hitele az itt ülők közül? 6-7 görcsös kéz markol a levegőbe, nekem is, és hát én 140 forinton vettem föl 3 éve, azóta tolom a szopórollert. De tényleg, mondta a feleségem, hogy töltsük a nyarat valami drága helyen, hallod? Itthon maradtunk. És csak így a svájci frank törlesztőről láttam most egy olyan ingatlan hirdetést, itt a Soroksári úton egy ilyen 7 emeletes társasház, 7. emeleti full granit 430 négyzetméteres penthouse lakása. Kapaszkodjál, 766 millió forintért eladó. Hát ha csak 10%-ot enged, veszek belőle egy szabolcsi falut. 760. És azt hitták, azért árulják, mert kirepültek a gyerekek. Mondom, a 7. Hát... Hát nem csoda. És képzeld el, ott ülnek, milyen lehet a lakógyűlés, ülnek így a gazdag emberek így a Costa szétterembe, hogy a gyerekek, csövesek a liftben, megint lehugyozták a dali festményt. Nem lehet. És a feleségem szemében is így látom az elvágyódást, hogy pár évvel ezelőtt még a színész Csányi Sándorról ábrándozott, most már inkább az OTP-sről. Ez egyik ismerősöm mondta, hogy azt álmodtam, szerelmeskedtem Brad Pitt-tel. Hát mondom, ez több okból nem fog valóra válni, Istvánkám. Na Hát csak így zárásképp egy történet az OTP-s Csányi Sándorról, beült egy étterembe, és kijött a pincér ajánlani ételt, italt, és mondta a pincér a Csányinak így a boroknál, hogy van ez a teleki, ezt ne így, ez nagyon vacak, ezt ne, ez... És visszamegy a pincér a konyhára, mondják neki, hogy hülye vagy! Ezé a csávója a teleki pincészet! Azonnal menjünk ki, kérj bocsánat! Kirugdalják a pincért, remegő térdekkel, fülig pirulva megáll a Csányi asztal előtt.
12: Ne haragudjon, teleki úr, nem tudtam.
10: A most következő jelenethez nem kell túl sok kommentár, hiszen mindenki látott már, akár útépítésnél, akár egy irodaház építésénél, a lapátjára támaszkodó, erősen koncentráló munkást. A következő jelenetben a két szerző, Aradi Tibor és Varga Ferenc József személyesíti meg az építkezésen dolgozókat, akiket egy ott felejtett mikrofon segítségével hallhatunk.
13: Hátrabb egy kicsit!
14: Segítség!
13: Én? Ha, nem annyira!
14: Most már mindegy, hagyjam, jó van!
13: Gyula! Nem látott el a lemeredegére? Mi van? Mondom, nem látott el a lemeredegére? Jó? Nem tudom, izé azt mondta, hogy a végemre kirekrom, hogy van lábra, igen. És ő honnan tudja? Gondolom, ha kérdezik, be fog önnek egy forrad állapotni.
14: Ja, akkor már világos.
13: Szevasztok.
14: Nacikám, hol voltál eddig?
13: Ha azt mondtátok, hogy hétre jöjjek.
14: Igen, de reggel hétre. Figyelj, miért húztál fel egy kerítést a busz megálló elé?
13: Rajt van a tervrajzon.
14: Ez egy segédvonal, te hülye.
15: Hát itt már megint mit csinálnak maguk, örények? Olyan zaj van egész nap.
14: Én itt lakok, egész nap esztet hallgatom.
15: És milyen veszélyes egy ilyen építkezés.
14: Ja, tegnap is vagy 20 embert vitt el innen a mentő.
15: 20 embert? Hogy?
14: Nyitva hagyták a toltói vécéket.
13: Sanyi, mit mondott a Misi?
14: Nem tudom, mert nekem a Gábor asszonytól találkozott a Andrással, már meg elfelejtett szólni a Mikinek, azt akkor a Béla, mert ő a Ferivel meg nem találkozott, mondta Attilának, hogy szóljon a Tibinek. Karcsin meg a Gyuri mondták, mert nekik is a Józsi mondta.
13: És akkor Jani?
14: Tehát nem tudom, mert ő neki csak a Pista szólt.
13: Jó, akkor majd megkérdezem a Imrét, mert ő látta azt, aki hallotta, hogy mondták. Ja. Gyuri, akkor azt a százas füstcsövet odaszereltem a izé falára, azt akkor kicsit bemalteroztam, hogy ne szivárogjon a gáz, mert a villany is egy kicsit belelógasztott, most már minden frankó.
14: Aha. Jó, hát mondjuk gáz csak a jövő héten szerelünk, és nem itt, de most már mindegy.
13: Nem kéne elmenni ebédezni?
14: Ja, már háromszor voltunk legalább.
13: Jó, de most már enni is kéne valamit. Mert az a 4-5 barack az nem volt elég, ugye?
14: Hát nekem még van 2 vodkás szendvicsem, meg egy pálinkás kalácsom, azt akkor már elég lesz.
15: Anyu, miért ülnek a bácsi?
16: Mert dolgoznak.
15: Mit dolgoznak?
16: Gödröt építenek.
15: De a múltkor már építettek egy gödröt.
16: Azt lebontották.
13: Na, jó van, szevasztok.
14: Még nem járt le a műszak, hova mész?
13: Én sehova, de mindjárt ledőlik a halvány.
14: Dehogy dőlik az le. Szépen megcsináltam, 3 év kevény munkája volt.
13: De most akkor azt ott hogy rakjuk rája?
14: Mit? Ja, azt a izét, tehát azt úgy, hogy az, hogy a fogodat leszeded a benvalót, azt akkor mondja rá, teszed, kicsit úgy megfordulod, hogy fogodat, nem lehet fogod, aztán kész van.
13: Tegnap másképp mondtad. azt mondod, hogy ki kell rakni a harmadba, belakni az átrakunk felhúd, mert nem kell bele az előrakod, mert már akkor hosszú.
14: Hát akkor majd lefűréselünk a aljából.
13: Ha ne az aljából fűrészeljünk, hát felül hosszú.
14: Ja, tényleg, mindegy. Te, a Béla ma miért nem jött dolgozni?
13: Ha, mert még tavaly meghalt. Amikor állványozást csináltuk.
14: Meghalt? Nem mondott semmit, csak úgy meghalt?
13: Dehogy nem mondott. Azt mondta, dobjam le a kalapácsot.
14: Na de attól csak nem hal meg a kalapácstól.
13: Ja, de én azt hittem a légkalapácsra gondolok.
14: Te! És a építésvezető, a Géza?
13: Ó, véletlenül belefúrt egy konnektorba. Kár érte.
14: Kár, jó vezető volt.
13: Még csak 6 éve építünk, azt már mennyien meghaltak, mi?
14: Építünk, nem bontunk.
13: Én már nem tudom, a tegnap is mutattak minket a híradóba, de azt nem mondták be, hogy mit csinálunk.
14: Azt se tudom, hogy Budapestnek most melyik részein vagyunk.
13: Szerintem ez a Moszkva tér.
14: Hát akkor már jöttek volna munkát ajánlani.
13: De most átnevezték, valami Székállványtér vagy mi.
14: Na, akkor nem tudom most, hogy mi van.
13: Gyula! Mikorra kell elkészülnünk a melóval?
14: Múlt hét kedre.
13: Akkor ráérünk, jó van.
14: Jó. Na mondjuk azért jó lenne elkezdeni, mert soha nem leszünk kész ezzel a építkezéssel.
13: De most végül is mi lesz ez? Lakóház, irodaház, italbolt?
14: Hát, ha el nem rontjuk, Járdasziget.
10: Bősze Ádám neve sok rádióhallgatónak lehet ismerős, hiszen hosszú évekig volt a Bartók Rádió műsorvezetője. Kollégánk a sokoldalúságiskola példája, hiszen arról fog önöknek mesélni, hogyan lehet a humor eszközeivel közelebb vinni az emberekhez a komoly zenét. És higgyék el, sikerül neki!
17: Jó estét kívánok! Örülök, hogy itt lehetek. Azért nem ennyire szép a világ, mert hogy a Bartók Rádió hallgatói nem feltétlenül szeretik azt, amit én csinálok, mert hogy kötetlenül igyekszem beszélni zenékről és zeneszerzőkről. De megvan a lehetőségük arra, hogy kifejezzék a véleményüket, és gyakran SMS-t küldenek akkor, amikor mondok valamit. Például az egyik kedves hallgató reggel 6-kor, amikor elkezdődik az élő adás, azt írta, hogy tisztelt Bősze úr, minden reggel 6-kor bekapcsolom a rádiót, hogy meghallgassam, ki az aznapi műsorvezető. Örömmel írom önnek, hogy már a Petőfit hallgatom. És nem csak a hallgatók között kelt ez egy kicsit ilyen ellenérzést, hanem a szakmában is. Például van egy kamarazenei fesztivál, és ezen a fesztiválon a nyitókoncert mindig ugyanazon koreográfia szerint megy. Először beszél a polgármester, stb. Stb. Ezen a koncerten ott volt Magyarország vezető zenekritikusa. Azt viszont nem tudta, hogy a mellette levő helyen a sajtójegyet az én egyik legjobb barátom kapta meg, tehát amit a zenekritikus maga elé mondott, azt én első kézből vissza is hallottam, vissza is kaptam. Indul a koncert, kijön a polgármester. Zenekritikus maga elé. Mi ez, valami politikai rendezvény? Polgármester ki? Fesztiváligazgató be. Még egy ünnepi beszéd. Fesztiváligazgató ki? Bősze Ádám be. Ez is itt van. De van, amikor a hallgatók sokkal kedvesebbek. Például legutóbb egy szabadtéri koncerten konferáltam, és azt kérte a koncert művésze, nem mondom meg a nevét, hogy lehetőség szerint smokingot vegyek föl. És azért mégis egy klasszikus zenei eseményhez illik az, hogy az ember elegáns, és én egyébként is szeretek smokingban lenni. Ez a koncert viszont a Szent István Bazilika előtt volt szabadtéren, én meg a belvárosban lakom, tehát a koncert után nem öltöztem át, hanem gondoltam, hogy szépen hazamegyek smokingba, hát azért annyira nem furcsa ez az egész. Mentem is a Deák térre a metróhoz, ráállok a mozgó lépcsőre, és az előttem levő fokon egy hölgy áll, és hátra néz, és azt mondja, hogy maga milyen szép. Ezen még nem kell röhögni. Mondom, hát nagyon szépen köszönöm, és átfutott bennem az, hogy milyen jó, hogy valaki ott van a hangversenyen, hallgatja a zenét, esetleg hallgatja azt is, amit én mondok, felismer, és hát tényleg gyönyörű a világ. Magát biztos nagyon szeretik az emberek. Hát mondom, van ilyen is, van olyan is. És mondja, drága, maga melyik étteremben cimbalmozik? A Bartók rádióban pedig a műsorvezető igazán megtesz mindent azért, hogy szórakoztassa a hallgatóságot. Én már 11 éve vezetem a reggeli műsort, én őszintén bevallom most önök előtt, hogy kifogytam. Bizonyos daraboknál kifogytam a munícióból. Ott van Smetana Moldva című szimfonikus költeménye, én már elmondtam azt, hogy milyen halak vannak a Moldvában, hogy milyen a növényzet, mindent elmondtam már, csak hogy az emberekhez egy kicsit közelebb hozzam a zenét. A múltkor eszembe jutott az, hogy valami eredetit kellene mondani a Moldvával kapcsolatban. És akkor azt mondtam, hogy hát biztos a szegény Smetanát sokat csúfolták az óvodában a neve miatt, mert ugye a Smetana annyit tesz tejföl. De hát ezt azért mégsem mondja el az ember, a nevekkel nem igazán illik viccelni, úgyhogy a következőképpen fogalmaztam meg a dolgot. Kedves hallgatóink, most úgy fogják magukat érezni, mint a Bartók rádióban. Kedves hallgatóink, most Smetana Moldva című szimfonikus költeményét hallják. Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a kedvenc balatonparti településem Örvényes. Gyönyörű hely, egyetlen probléma van vele, hogy túlságosan messze van Budapesttől. Milyen jó lenne, hogyha Budapesten lenne Örvényes. Például vízparton, mondjuk Csepel helyén, ott lenne Örvényes. És ha ezt meg lehetne csinálni, akkor minden budapesti vágya teljesülne, mert hogy a városrészek az óramutató járásával egy irányban úgy követnék egymást, hogy Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros, Ferencváros, Örvényes és Lágymányos. Ha összetetszenek olvasni a kezdőbetűket, kijön az, hogy tejföl. Így hívták Smetanát is. Jó szórakozást kívánok! Három perc múlva megérkezik az SMS. Mondja Vősze úr, magának nincs családja? Maguk egy jó közönség, értik a poénokat, nem mindig van ez így, amikor koncerteken konferálok, meg hát a rádióban az ember nem is kapja meg rögtön a visszajelzést. Itt nagyon jó érzés az, hogy látom, hogy figyelnek. Nekem az egyetlen jól sikerült poénom, amire én úgy gondolom, hogy jól sikerült, az szintén a rádióhoz kötődik, de nem tudom, hogy a hallgatóságnak ez hogy tetszett, mert senki nem reagált. Rádióban én nem hallom vissza azt, hogy nevetnek vagy bosszankodnak. Nekünk néha közlekedési híreket is kell olvasni, és az volt a hír, hogy az X vagy az Y kereszteződésben nem működnek a villamos fedező lámpák. És én megjegyeztem azt, hogy biztos mindenki nagyon szomorú a villamos kenelben. Na, most legalább nem értem, hát ilyen közepes, tehát ilyen hármas, négyes alá maximum. De hogy viszonylag nehéz az embernek ilyenkor túllendülni, főleg akkor, amikor nem magyar közönséget szeretne szórakoztatni, hanem külföldre hívják dolgozni. Nekem abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Londonban is konferálhattam, és egy Dvorzsák darabot játszott a zenekar, és a következő konferálást mondtam. Hát nem tudom, mennyire fogják érteni, de elmondom angolul. Először is azzal nyitottam, hogy ladies and gentlemen, aminek nagyon izgultam. Az angolok ennyire nem örültek neki. Aztán úgy folytattam, hogy we will hear a piece by Dvorak. This piece was written for one of his friends, Jan Pelikan, who was a violinist in the National Theatre in Prague. And he had a brother, Josef Pelikan, the famous Hungarian gátőr. Mondanom sem kell, hogy ott fagyos csönd volt a teremben. És egy alkoholos történettel, a zenetörténetből szeretném zárni a mai szereplést. Képzeljék el, hogy volt egy karmester, úgy hívták, hogy Arthur Rubinstein, aki egy orosz operát szeretett volna bemutatni, egy kortárs operát, és meggyőzte a zenészeket, hogy ezt most végigjátsszuk, és tetszeni fog a közönségnek, és nagyon jó lesz, és lelkesen fogjuk csinálni, és ha sikerünk lesz, akkor utána mindenkit meghívok inni. El is indult az előadás, az első felvonás után hát a közönség, amikor összement a függöny, akkor összement a függöny, a Bartók Rádió múltkor írt valaki, amikor ezt mondta, hogy nem a mosodában van, uram. Szóval, amikor legördült a függöny, a közönségnek elég halk tapsa volt, és Rubinstein megsértődött. Odaadta a karmesteri pálcát az asszisztens karmesternek, és azt mondta, engem ezt nem érdekel. Szépen visszament a szállodájába aludni. Az asszisztens karmester meg átvette az egészet, lement az előadás, Rubinstein a szállodában, egyszer csak éjszaka valaki dörömböl az ajtón. Rubinstein kimegy Halloweenben, kinyitja az ajtót, ott áll a nagybőgős talpik frakban. Maga mit keresít? Hát, drága maestro, azt mondta, hogy az előadás után megyünk inni. Hát igen, maga megveszekedett, persze, hogyha sikerünk van. De az opera megbukott.
2: Hát, nekem tetszett.
17: Remélem, hogy önöknek is tetszett. Köszönöm, hogy itt lehettem. Viszontlátásra.
10: A sokoldalúság másik példája Hajdú Balázs, aki sokáig tanárként is dolgozott. Ezekről az élményeiről is fog mesélni nekünk, csak győzzük kivárni.
18: Köszöntök mindenkit, nagy szeretettel, Hajdú Balázs vagyok. Igazából én tanítok egy iskolában, tehát nekem most ez az életem. Holnap 0. óra ilyenkor már aludnom kéne. Raktározást és ügyvitelt tanítok, ugye a két legfontosabb tantárgyat az életben rám osztották, mert ugye ügyek mindig vannak, meg ugye dolgok is, amiket el kell rakni. Tehát így nagy a felelősségem, de így végül elvállaltam. Úgy vagyok fel, hogy szép dolog az irodalom, meg én is imádtam a verseket, de azzal nem lehet jól lakni. De elraktál az egy szalonnát a pincébe, az ott lesz, tehát így. Meg érdemes ezt a Y generációt megismerni, azt hiszem Y, hogy tényleg mindenük a telefonjuk. Látszik, hogy nem magyar tanítok. Tehát nekünk a kezünket használtuk, ők meg a kezükkel a telefonjukat nyomogatják, és mégis annyi eszközöm van, hogy így messengeren rájuk tudok írni, hogy rakják el. Hát én tényleg az a fajta tanár vagyok, aki így egy órával jár csak a gyerekek mögött. Úgyhogy előbb-utóbb csak utolérem őket. Volt már dolgozat is. Hát az olyan, hogy megiratom, beadják, aztán így javítani annyira nem szeretem, mert így nem tudom, hogy mi a megoldás. Jaj, nem hiszik el, de nővéremtől karácsonyra kaptam egy könyvet, egy befőttekről szóló könyvet, németül. Így nem tudtam én se összerakni. Nincsen otthon barackom, hogy így... Vagy azért, mert raktározást tanítok most... Mindegy, kérdeztem, hogy miért ezt vette, azt mondta, hogy azért, mert mikor meglátta ezt a könyvet, éppen rám gondolt. Hát mondom, király, jó, hogy nem valami más láttál meg. Hát németül nem tudok, de voltam mondjuk már helyettesíteni német órán. Tehát az is ment, most már így mindenre bevetnek, ahogy így kiderül, hogy németül is tudok két mondatot. El tudom mondani, hogy a szívinfarktusom van, így glaube ich habe eine Herzinfarkt. Szerencsére éles helyzetben még nem kellett próbáljam. Meg tudom azt, hogy mondom azt, hogy autót bérelek. Hogyha így nem jön a mentő, akkor... Úgyhogy tényleg tanárnak egyébként nagyon jó. Jó lenni, csak legyen pénzed ahhoz, hogy csinálhasd. Egyébként érdekes, hogy most pont ezt csinálom, mert nagyszülem azt láttam rajtuk, hogy ők mindig is földet műveltek, hogy azt szerették volna, hogyha én is mondjuk fóliában élem az életem egy részét. Apukám már így a pénzzel foglalkozott, ő azt szerette volna, hogy valamit eladjak drágábban. Apukám egyébként elég spórolós ember, tehát tavaly azt hiszem összesen kétszer volt boltba, de nem vett semmit. Úgyhogy érdekes nálunk, így a gázkazán őrlángja is le van kapcsolva éjszakára. De hát igaz, csillagszórót se gyújtunk, ha nem nézi senki, tehát... Egy ilyen a házi munkában úgy vette ki a részét, hogy anyukám megmondta, hogy mi a te részed, és az volt, hogy neki kellett levinni a szemetet. Hát egy ideig, egy hétig így ez működött, aztán azt vettük észre, hogy visszahozza a szemetes zacskót. Egy fél év múlva már a szemetet is. És mondta, hogy akkor minek vigye le? Tehát ez olyan, mint a karma, nem? Hogy nála a szemét is visszajár. Nem, hogy érdekes ez a karma, hogy mondjuk én leordítok valakit, akkor holnap engem is le fog valaki ordítani, de így visszakapunk minden. De van ilyen kiskapu, megtaláltam, mert nővérem mindig csinál a gyerekeinek sütit, én oda megyek, eszek belőle, nekem meg nincs sütim. Köszönöm szépen.
10: Kedves férfi társaim, ugye önök is úgy gondolják, hogy egy úriembernek kötelessége megállnia egy hölgynek segíteni, akinek épp lerobbant az autója. Próbálunk, mert valahol a lelkünk mélyén tudjuk, hogy kevés köztük, aki műszaki vénával rendelkezik. Markos Ottó jelenetében most nem egy idegen, hanem a férj próbál tanácsot adni a feleségének, és nem egyszerűsíti a helyzetet, hogy mindezt telefonon keresztül teszi. Akik előadják, Major Melinda és Lengyel Tamás.
19: Jaj, szia, Tigrincsem! Figyelj, az autóval mit kell csinálni, hogy elinduljon?
20: Szerintem előbb nézd meg, hogy biztos a te autód.
19: Szívem, ez tuti a mi kocsink, csak leállt.
20: Az jó, mert akkor ma már biztos nem húzod meg. Legalább a parkolóban állt le?
19: Dehogy, az Árpád hídon állok, mögöttem 3 kilométeres kocsisor.
20: Miért? Baleset volt?
19: Nem, egy hülye szőkenő lerohadt a kocsijával a híd közepén. Miattam van ekkora sorta, elmerodjan, barom.
20: Jó, na jó, na nézd meg először, hogy világít-e valami a műszerfalon.
19: Jé, van műszerfal. Tehát én ezt még sose láttam, ez a kormánykerék, ez egy pont kitakarja.
20: Jézusom, ki kell nyitni a motorháztetőt. Van a kormánykerék alatt egy kar, azt húzd meg.
19: Oké. Na, meghúztam valamit. A basszus, letört a körmöm. Viszont itt van ez az izé a kezemben, ezzel most mit csináljak?
20: Csak nem tépted ki. Jó, akkor most kérj meg valakit, hogy tegye vissza és segítsen kinyitni.
19: Rendben.
20: Sikerült?
19: Azt nem. De már sokan vannak körülöttem.
20: Na jó, ha sikerült kinyitni a motorháztetőt, nézd meg, hogy van-e benne elég olaj.
19: Na figyelj, letekertem ennek a izét, tetejét a tartálynak, és bedugtam egy rudat.
20: És mit látsz?
19: Nem tudom, semmit, a rudon semmit, de ez a tartály, ez annyira büdi, olyan alkoholszaga van.
20: Már az az ablakmosó, te szerencsétlen.
19: Ja.
20: Figyelj, közelítsük meg máshogy a dolgokat. Lehet az akkumulátor merült, csak le, húzd le az egyik papucsot.
19: Oksa, lehúztam.
20: Ja, mi történt?
19: Hát tök hülyén nézhetek így fél papucsban.
20: Ne a te papucsodat húzd le, az akkumulátorét. Azt tudod, hogy melyik? Az, ami olyan, mint egy nagy láda, és drótok vannak rajta.
19: Nem tudom. Ez itt te olyan, mint egy rakéta kilövő állomás.
20: Miért? Mit látsz?
19: Hát azt most így nem tudom elmondani. Van itt egy doboz. Lehet, hogy ez az akkumulátor.
20: Kérj meg valakit, hogy mutassa meg. Drágám, hol vagy?
19: Megkértem egy férfit, hogy mutassa meg. Erre totál elvörösödött, és haza akart vinni. Persze a saját kocsiján.
20: Na idegesíts még jobban. Lehet a gyertyákkal lesz a gond.
19: Miért? Gyertyák is kellenek? Azokat ott hagytam este a kád szélén.
20: Ezt most komolyan mondod?
19: Jó, nyugodj el meg, hazaszaladok érte.
20: Megörítesz.
19: Mi férfiak nem tudjátok normálisan elmagyarázni, hogy mi a fene baja van egy ilyen kocsinak?
20: Dehogy nem. Nézd meg, hogy a fikarizáció közben szublimál-e a zseltox.
19: Szerintem te most már ideges vagy. Vagy szivatsz engem.
20: Ezeken már nincsen szivató. Azt kell megnézni, hogy az olajszintmérő beleér-e a kartergázba. Mert ha kikönyököl a hajtókar, akkor beleveri a szelepeket a szelepfedélbe.
19: Na jó, ezt te most direkt csinálod. Pedig hidd el, én is értek a kocsikhoz. Csak ezen itt nem találok semmit.
20: Te! Van benne egyáltalán benzin?
19: Milyen kell bele?
20: Nyisd ki azt a kis ajtót hátul, arra van ráírva.
19: Aha, jó. Kinyitottam, de kiesett belőle egy hosszú kábel, a végén egy ilyen dugóval. Biztos ezt kell kinyitni?
20: Melyik autóval mentél el reggel? Mi van ráírva, te szerencsétlen? Nem az, hogy Tesla?
19: Édesem, tényleg? Pedig pont azért vetted, mert csak be kell dugni a konnektorba, de azért szeretsz engem, ugye, nyuszikám?
10: A rádióban elhangzó kabaré jelenetek esetében különösen szeretjük a nyelvi humort, hiszen képi megjelenítés hiányában igazából csak a verbális lehetőségek állnak rendelkezésre. Domokos László színművész mesterien kalauzol el minket a székely nyelvjárások rejtelmeibe, és ha valamit netán nem értenek, az nem a véletlen műve.
0: Szerusztok, drága testvéreim! Nagyon örülök, hogy itt lehetek! De képzeljétek el, szinte nem érnék ide. Tegnap előtt Guszti bátyámmal még a Hargita tetején erdőltünk. Jól megroppantottuk a remurkát terüvel. Igen, ám, de Prémondában olyan harabászkit kaptunk, tiszta háportyika volt. Háportyikáztam, de nem lehetett. Beletettem egy borkámba, felraktam a remurkára. Igen, ám, de az meg volt rakva terüvel, a rókancák nem bírták. Ez szeduvadt az egész, ott maradtunk a Hargita tetején, étlen, szomjan, sejfutuszkó pálinka, sejkitánc, hogy visszaváltsuk. Na de hál' Istennek valahogy megérkeztem, itt vagyok, kezdhetjük. Köszönöm szépen, hát először is el kell mondanom, hogy a történeteimnek körülbelül 80%-ban valós személyek és a megtörtént események szolgáltak alapul. Ott kezdődött, hogy Vida Péter kollégám beajánlott ide, és azt mondta, nem kell írjál csak egy önéletrajzot, és csempész bele egy kis humort. Na, önéletrajz és humor. Két hétig dolgoztam az önéletrajzon, és ennyit sikerült belecsempésznem. Anyám, székely. Apám, góbé. Így lettem én székely góbé. Jelentsen ez bármit is, ebből annyi igaz, hogy édesanyám csíki, édesapám háromszéki. Ez a két földrajzi tájegység Erdélyben található, körülbelül 70 kilométer távolságra egymástól, onnan vétettem. És hát az az érdekessége, hogy mindkét tájegységben székelyek élnek, de merőben mások a szokásaik, merőben mások az ételeik, a gasztronómiájuk, és hát teljesen más a tájszólásuk. Gyerekkoromban sátoros ünnepek alkalmával döbbentem rá erre a problémára, amikor a két rokonság találkozott, és egy órán keresztül nem értették egymást. Talán hallottok, azt mondják, hogy bébüklent, ma nálunk azt mondják, hogy bémecskánt. Ez annyit jelent, hogy bedőlt valahova. Állítólag a magyar nyelvben 22 hangzása van az e betűnek, az egyik ez a Sápszisztyángyörgyi A betű. Illusztrálom egy példával, áll a csíki meg a három széki a buszmegállóban, zuhog az eső. Eltelik egy fél óra, megszólal a csíki. A ment a busz? Mire a három széki? Köszönöm szépen. Ősrégi történet, de remélem még vannak fiatal hallgatók, akik nem hallották. A székely atyafi a 70-es években munkát vállal Budapesten egy forgalmas vasútállomáson. Hangos bemondóként első napja megszólal. Figyelem, figyelem! Vonat érkezik az Alvagajra. Semmi mozgás. Neki fut még egyszer. Figyelem, figyelem, mondom, vonat érkezik, gyors vonat az A vagányra. Semmi mozgás. Neki fut harmadszor. Figyelem, figyelem, bejön a vonat. Mennyi halott, mennyi sebesült. Pedig mondtam, hogy vonat érkezik az A vagányra. A, mint a labér. Ha a csíki medencéből 28 kilométert észak-észak-kelet irányába utazunk, akkor egy csodálatos tájra érkezünk, ezek a gyímesek, a gyímesi havasok közelébe. Hát ott olyan hirtelen és olyan meredek hegyek vannak, hogy a tehén is kankuspálcával megy legelni. És hát ennek a tájnak a jellegzetessége, mármint a tájszólásnak az egyik jellegzetessége, hogy nagyon röviden ejtik a magánhangzókat. Ezért minden magánhangzó másik magánhangzónak érthető. Van egy katolikus pap barátom, amikor a misén voltam, nagyon vidám lettem, hiszen bement az oltár elé, és könyörögjünk helyet, ezt mondta. Kanyarogjunk! Hagyján, de folytatta. Jézus az utolsó vacsora a szent kezébe vette a kályhát. Na, gondoltam, magamban jó erőben lehetett. Négy tagba szakadt gyimesi legény, akik majdnem a két métert csúrolták. Meg kell jegyeznem, hogy a sorozatban, ahol dolgozom, a magasságom néha probléma. A női partnereim magas sarkúban is egy jó fejjel alacsonyabbak, mint én, és amikor kettős közelít kell adnunk, hát nem férünk be a képbe, tehát így nehéz. Ilyenkor az operatőröket úgy szoktam vigasztalni, ne busuljatok, csak a kicsik jöttünk el Erdélyből, a nagyokat ott hol hagytuk. és ez igaz, az unokatestvérem 2,3 méter, a másik 1,97 méter, úgy jövök én az 1,89-el. Ott tartottam, hogy 4 tagba szakadt gyimesi, egy véletlen folytán fölkerül Budapestre, soha el nem hagyták a hegyeiket, megérkeznek Budapestre, meg is szeppentek a

0: Úgy nőtt a hangerő. Már az asztal rittyegtetésnél tartottak, amikor azt mondta a főnök a pincérnek, aki egy pesti srác volt, figyelj, menj ki is, mondjad ezeknek a duvatoknak, hogy fejezzék be, mert ha nem, ki kell rakjuk őket innen. Ki is ment a pincér, oda ment az asztalhoz, és azt mondta, skacok, figyó, ne csináljátok ezt, mert ki kell rakjunk innen titeket. Felállt az egyik hegyomlás, és azt mondta, tük münköt, vagy tüköt. Visszament a pincér a főnökhoz, azt mondja, főnök, hagyjuk békén ezeket. Ezek lehet, hogy ilyen török vendégmunkások. Mielőtt folytatnám, el kell mondanom, hogy először mondtam, hogy a történetemnek 80%-a igaz, de a most következő történet 100%-ban igaz. Ezt onnan tudom, hogy a főszereplője ma is él, régi ismerősöm, őtőle hallottam az egyetlen székely néger történetét. Ezt a székely négert úgy hívják, hogy Emilke. És hát a történet valahol az 1970-es években kezdődik, amikor is Ceausescu igen nagy barátságot ápolt az afrikai diktátorokkal. Fegyverért, meg kőolajért cserébe a gazdagabb urak csemetéit tanítatta Romániában. Brassó, ahol én is az iskoláimat végeztem, egy elég nagy egyetemi központ, úgyhogy a 70-es években megjelentek a néger diákok. A Műszaki Egyetemen volt olyan bejelentkezési lap, hogy azt írta rajta, anyám foglalkozása háztartásbeli, apám foglalkozása császár. Egy sivatagi törzsnek volt a császára az apuka. Hát, ha bár elnyomás alatt éltünk, akkoriban a spontán szerveződő házi bulik akkor sem hiányoztak. Sepsi Szentgyörgyön szombat este spontánul alakult egy házi buli, ahova még Brassóból is eljöttek a diákok, köztük egy pár néger diák. És hát 9 hónap múlva a buli után a székely leányzónak, Sepsi Szentgyörgyi székely leányzónak a szülészeten nem egy félvér, nem egy mulat, hanem egy ében fekete, gyönyörű kisfiú született meg, akit el is neveztek Emilkének. Hát a nagyszülők mikor meglátták, nyeltek egyet, de becsülettel és tisztességgel felnevelték, és csak itt tud beszélni, hogy szárusz ember, de jó, hogy látlak, gyere, menjünk, ígyünk meg egy váza sört, egy bugja, micset ember végre. Mikor találkoztunk Kisvárdán a határon túli Sziátok Fesztivál, mindig mondtam neki, állj meg Emil, állj meg, szokjalak meg. A képet a hanggal össze kellett finom hangolja. Egy ilyen sörözés alkalmával kérdeztük Emilkét, hogy Emilke, milyen volt a gyerekkorod? Szopadtak eleget, azt mondja, volt baj elég. Képzeljétek el, egyszer álmentünk a szomszéd faluba Árkosra. Fociztunk, átrugtam a labdát a kerítésen, ember. Hát engem küldtek, hogy hozzam vissza. Nem tudtam. Oda mentem a kapu, és elkezdtem dergetni. Dergettem, és hát egyszer egy nagy bajuszú székely kijön. Mikor meglátott, lefagyott. Hagyján, de megszólaltam. Elnézést, bácsi, azért jöttem. Nem tetszik visszaadni a labdát, mert átrugtam véletlenül. Azt mondja az öreg, na álljon meg a menet. Te mi vagy, fiam? Kihúztam magam, mondja Emilke. És büszkén annyit mondtam, én székely vagyok. Mire az öreg? Hát ha te székely vagy, mi a f***om vagyok. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Fizika óra, relativitás elmélet. Emlékeznek még? Ha nem, akkor sincs baj. Hallgassák meg Kőhalmi Zoltánt, aki feleleveníti rég elfeledett tudásunk. Ha pedig valaki épp most tanulja, akkor különösen figyeljen, mert sok új információhoz juthat, igaz, kicsit más megvilágításban.
2: Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Speciális szintjére jutottam az ismertségnek. Voltam feladvány művetségi vetélkedőben, de nem tudták. Részeredménynek érzem. Ez a lezuhanós játék volt, ez a maradj talpon. Ott még betűk is megvannak adva, tehát nem tudom, mi volt őhalmi oltán valószínűleg. Nem tudták. Én nem láttam, pedig végre tudtam volna valamit. Na most ez még nem az örökké valóság előszobája, ez az előszoba előtti szélfogóhoz vezető kis lépcső előtti lábtörlő. de majd egyszer szeretnék élni a Füles címlapjával.

napon a megfejtés, amit kitakar a fürdőruhásnő. Egyébként fontos tudni rólam, hogy a kabaréban én a feltesti humort képviselem, tehát a bizonyíték arra, hogy derék fölött is lehet valami nevetni, és most nem a takonyra gondoltam, nem a fülzsírra, hanem itt alapvetően tudományos kérdésekről lesz szó, tehát valami ragadjon is már önökre, nem mindig csak a hülyeség. Én műszaki ember vagyok, követem, hogy hol tart a technika. Most már a Vidán Parkban láttam olyat az óvodás részlegnél, hogy mini óriás kerék. Nem merték ráírni, hogy törpekerék. Ez olyan, mint hogyha a rendes vonatra mondanád azt, hogy felnőtt gyerekvasút. Meg mindig az jutról eszembe, van ez a kifejezés, az a politikai elit. Amiben mindenki beletartozik, tehát, hogy értem én, hogy ez a krémje, csak hol van az alja, sose látod? Mi meg a felső 10 millióhoz tartozunk. Ülünk a mini óriás keréken, jaj, de jó nekünk. De nem szeretnék elkezdeni okoskodni, mert ahol osztják az észt, ott az emberek hajlamosak azt hinni, hogy kapnak is. Úgyhogy maradva a műszaki cikkeknél, állítólag a tél egyik nagy társadalmi problémája, hogy kesztyűben nem működik az iPhone. Bele se gondoltál idáig, most pánikolsz. Fagyott ujjak, meg nem fog tudni majd húzogatni, meg lapozni. Úgyhogy már kidolgozták az elektromos iPhone kesztyűt, amivel nem fogsz tudni majd hógolyózni. Úgyhogy szerintem kellene egy olyan alkalmazás, ami így leheli az ujjaidat, hogy várjál, letöltöm a radiátort, és akkor azt úgy taperolom. Haveroknak körbeküldött, az már tábortűz. És majd nem ceruza lesz hozzá, hanem elektromos jégvakaró az. 50 ezerért vedd meg. Egyébként nagyon vigyázni kell a digitális valósággal, mert benne lehet ragadni. Nekem voltak ilyen koleszos társaim, lövöldözős rádiókkal játszottak, azok mindig forgódva mentek a lépcsőn, akárhol a menzára is. Egymást fedezték a tálcáknál. Meg egy haverom mondta, hogy annyit ült a gép előtt, hogy este a boltba akart levenni valamit a polcról, és azon kapta magát, hogy zoomolni akar. Görgetett. Nekem annyi van csak ebből, hogy a kézzel írok, akkor amelyik szóba bizonytalan vagyok, azt így zölden hullámosan aláhúzom. Egyébként minden számítógépes játékból csináltak már filmet, ami hátra van még, az a Passiánsz. Azt nagyon várom, 52 szereplő tömegjelenetek. Dolby szörálma suhognak a lapok, 3D-be keverik körülötten. Meg ami hátra van még, az a Tetris. Arra annyit tudok, főszerepben Lagzi Lajcsi. Ami van viszont, fényképezőgépnél van már olyan, hogy mosoly érzékelő, tehát csak akkor fényképez, hogyha mosolyogsz, és állítólag egy kiflivel be lehet csapni. Tehát a pékséget fényképez azt, hogy csoportkép. De kérdés ugye, hogy minek becsapni, ez a mentalitás, hogy nem baj, hogy depressziós vagyok, legalább a fényképezőgépet átvertem. Van ez a mondás, hogy minden rosszban van valami jó. Ez egy nagyon optimista közmondás, de egyáltalán nem igaz. Adódik a kérdés, hogy mi a jó a halálban. Egyet tudok, véget ér a barátok közt. És ennek a mondásnak a fizikai megvalósulása, látványos megvalósulása a gyárilag koptatott farmer, ami ugye attól jobb, hogy rossz. Ezt én sose értettem, hogy miért drágább a gyárilag koptatott farmer, tehát mindent így kéne árulni, hogy hát vettem kocsit, kicsit drágább volt, mert gyárilag hengerfejes már. Megvan már húzva az oldal, ezzel nem kell foglalkozni. Ez lenne a jó. No, megkaptam már azt a kritikát, hogy olyan témákat érintek, ami senki másnak nem jutna eszébe. Mondjuk így belegondolva, ez dicséret volt, nem tudom. Hát sok kritikusnál ezt egyet nem lehet tudni. Úgyhogy elmondanám, nekem nagyon fontos pillanat volt az évben, amikor majdnem megdőlt a relativitás elmélet a nagy hadron ütköztetőbe. Ott lövöldöztek egy csomó neutrinót, aminek az a sajátossága, hogy minden átmegy, tehát nem tudom, mivel lehet kilőni. Ennyit értek én ehhez. És ezeket úgy mérték, hogy gyorsabban mentek, mint a fény, és akkor nagy pánik volt, azt mondták, hogy megdőlt a relativitás elmélet, délutánra ígértek sajtótájékoztatót, én egész nap nem tudtam most egyek, ne egyek, mi a helyzet, tényleg, hány óra van, mikor van ebéd, nem tudom. És utána nagy csönd volt az egész körül, tehát szerintem annyi lehetett, hogy kimentek ketten, és mondták, hogy hát ne haragudjanak, fordítva

0: Tartottuk. Azt hittük, a felső sort kell olvasni, de nem. Úgyhogy még mindig él a relativitás elmélet. Viszont most jött az a pont, hogyha nagyon szeretnék, akkor elmesélem a relativitás elméletet. Elmondom, miért megdől. Tehát, hogy annyi a lényege, ott kezdődött az egész, amikor rájöttek, hogy a fénysebességet azt mindig ugyanannyinak mérik, tehát sose lesz több, hiába biciklizel zseblámpával. Nem adódik hozzá, tényleg nem adódik hozzá, nem szórakozzá. Meg hiába mégy vele szembe gyorsvonattal, a fák gyorsabban mennek visszafele, a fény az nem. És erre lett megoldás a relativitás elmélet, hogy a fénysebesség az állandó is, és mivel mindent a fény által érzékelsz, attól függően, hogy mennyivel mégy a fényhez képest, úgy torzul a tér is, meg az idő is. Tehát, hogyha lenne egy üvegfenekű űrhajód, ami fénysebességre gyorsul, és hátra nézel, leszámítva, hogy szénné égsz, akkor a mögötted jövő képek egyre lassabban érnek utol, és egy lassuló felvételt látsz a kilövésről. Ez lesz a legkönnyebb a háromból, amit mondani fogok. Amikor eléred a fénysebességet, akkor jön mögötted a képed, és még csak nem is látod. Na most a másodikhoz viszont már muszáj szó szerint idéznem a Hollis-féle fizika második kötetét. Ha két egymással szembe közel fénysebességgel közlekedő üvegfalú űrhajóból a két űrhajós átpillant, akkor egymás méterrúdjait egyaránt rövidebbnek látják. Amikor én ezt először olvastam, ezen a ponton én a Hollis-féle fizika második kötetét elhajítottam. Innen viszont már gyerekjáték belátni az én elméletemet, hogyha állsz egy buszmegállóba, egy üvegfalú buszmegállóba, és várod a buszt, ami fénysebességgel jön. Egy fény évről, ami a Budapest-Szentes távolság 60 milliárdszorosa. Akkor az egy év múlva lesz itt, de évközben hiába nézelődsz, mert nem látsz semmit, mert az összes pillanat, összes képe egyszerre jön. Az összes felszálló, az összes leszálló, összes cigaretta, amire a buszsofőr rágyújtott, összes csikk, amit elnyomott, ahogy közben átlépte a nyugdíjkorhatárt. Egy fényrobbanás formájában egyszerre ér oda, egyszerre a busza, és mindig tele van, sose tudsz felszállni. Ez az én elméletem. És hát, ami viszont egy valós dolog, és nem értem, ide kapcsolódik, ez egy valós BKV reklám, hogy éves BKV bérlet ajándéknapokkal. December 32, december 33. Nem értél rá évközben metrózni, akkor azt levásárolod a végén. És hát ha még belefér, akkor elmondanám. Na, ná, hogy belefér, főleg, hogy én döntöm el, nem önök. Hát a legutóbb a kabaréba elmeséltem, hogy van egy ismerősöm, aki elütött egy őzet, és fizetnek egy vadásztársaságnál, csak őzbe hajlandó fizetni. Pörködnek eszi, és még 22 évig kell kapnia, hogy egyszer pénzénél legyen, és azokat az őzeket kapja, hogy mások elütnek. Tehát ez egy ilyen ősz piramis játék. És aki a csúcsán van, a gyémánt lökhárítós, az reggeltől estig tolja be a pörködet. Ismerősnek úgy kell másokat beszervezni, hogy üssenek el, hogy ő föntebb jusson. Nekem viszont vadriasztón van, ezt mindenkinek ajánlom, ez egy műanyag síp, föl kell tenni a kocsi elejére, és egy olyan frekvencián szól 60 km/h fölött, amit csak az őzek hallanak. Tehát olyan nagyon nem tud kipróbálni a boltba. Se 60 nem tudsz menni a boltba, se őz nincsen veled, nézem most ilyet, vagy nem ilyet, ettől fél jobban, attól fél jobban. Úgy lehetne kipróbálni, hogy egy fához kiküldözöl egy őzet, és egy hajszárítóval küldöd bele a sípba. De hogy ez most minden állatra jó-e, vagy minden külön frekvenciája van, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy 80-nál megbondolnak a föld alatt a vakondok, csak nem tudsz róla. 90-nél hullanak mögötted a varjuk. Hogy találták ezt fel, hogy ki az, aki ilyenekkel kísérletezik állatokon? Én azt tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen véletlen felfedezés, hogy egyszer valaki megpróbált egy kabrióba furulyázni. Meg az van még, hogyha így tolatsz fel, akkor az direkt vonza az őzeket. Sokáig szórakoz az Y, a Tesco farkóban már beállnak eléd. Múltkor meséltem ezt kamionosannak, semmit nem értettek belőle, azt mondja, minek a vadriasztó, nekik ennyi a vad. Tükröt maximum megigazítja. És hát búcsúzóul mondanék néhány szót a szeretet erejéről. Van egy ilyen közkeletű vélekedés, hogy a növények jobban nőnek, hogyha szeretettel beszélnek hozzájuk. Ez engem nagyon foglalkoztat, de ez egyáltalán nincsen tudományosan bebizonyítva, úgyhogy kísérletbe fogtam. 4 babot csírászatok teljesen egyforma körülmények között. Öntözni, külön-külön öntözöm őket egy pánikszobába, és van egy, amelyikkel nagyon kedves vagyok, szeretem, becézgetem, dicsérem, jutalmazom. Van egy, amelyikhez nem szólok semmit. Van egy, amelyiknek érzelemmentes hangon olvasom föl a magyar értelmező kéziszótán. És van egy, amelyiket, hát nézzék el, tisztán tudományos célból gyalázok gyakorlatilag. Megvetem és minden létező eszközzel megalázom. Tehát a lelki terror, érzelmi zsarolás. Hozom mint neked a vizet, és ez a hála! Ez neked levél, ne haragudjál! Más babok ilyenkor már rég teremnek. Semmi nem lesz belőled. Még főzeléknek se leszel, jó? És az a legdurvább, hogy száradnál ki. Most csinálom ezt a kísérletet, és mondjuk lehet, hogy ez fog legjobban megerősödni, tehát nem tudjuk, legenhább lesz, de csinálom ezt a kísérletet, és én nem hittem idáig ebbe a dologba, de mégis csak egy érző ember vagyok, nekem esik rosszul, hogy egy élőlénye így kell beszélnem, de a legrosszabb az egészben, hogy el nem tudom képzelni, hogy közben a bab miket mond rám.
1: Összeállítást hallottak a Rádió Kabaré korábbi műsoraiból. Munkatársak voltak Berta Zsolt és Bülti Attila. Szerkesztő Kaiser Hajnal. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: A költségvetés és a klímavédelem a kihelyezett kormányülés főbb témái. Lemondott Tennessee állam büntetés végrehajtásának vezetője. Folytatódik a kellemes őszi idő. 0 óra 2 perc van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Kiss Józsefet hallják. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kormánytagok. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Lemondott tisztségéről Tennessee állam büntetés végrehajtásának vezetője, miután nem sikerült végrehajtani egy halálos ítéletet, jelentette be az állam kormányzója. Az emberölés vádjával 1996-ban halálra ítélt Krista Pike-ot szerdán próbálták kivégezni két adag méreg injekcióval, az 50 éves nő azonban ezt követően is életben maradt. Tennessee kormányzója másnap jelezte, hogy az ügyben független vizsgálat indul, és felfüggesztik a kivégzéseket. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Az eddigi anyagi kárt több 10 millió euróra becsülik. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte, több mint 600 rendőr megsebesült. Bemutatták a kortárs magyar dalszerzők, mások mellett Betonhofi, Kóli, Cseri Hanna, Bongor vagy Krúbi szövegeit elemző Hallunk titeket című ontológiát a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A kötet koncepciója az volt, hogy hitat építsen. A szerkesztők a fiatalabbaknak azt szeretnék megmutatni, hogy az iskolában tanult elemzési metódusokat egy dalszövegnél is lehet, sőt olykor érdemes is használni, míg az idősebb generációknak a széljegyzetek segíthetnek egy-egy szöveg vagy a kifejezések értelmezésében. Teljesen leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsodabó Üzemplén megyei Radostyánban. A tüzet a környékbeli hivatásos tűzoltóknak sikerült ugyan eloltaniuk, de az épületnek csak a falai maradtak meg. A tűzben megsemmisült a templom 1784-ben készült kazettás fa mennyezete, valamint a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas barokk fa harangtorony is. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható, csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél, hajnalban 1-7, délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos őszi idő.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most Sesták Miklósról lesz szó.

0: fehérvári huszárok.
1: 2012-ben készült ez a felvétel. Orbán Viktor akkori miniszterelnök énekel két színész barátjával és egy másik politikussal. A másik politikus Sesták Miklós. A KDNP parlamenti képviselője volt akkoriban, és még előtte állt miniszteri megbízatása az a négy év, amikor óriási pénzek felett rendelkezhetett. Alig ha gondolta e pálinkás dalolás alkalmával, hogy 2026-ban letartóztatják majd, vesztegetés elfogadásának gyanújával. Pedig a héten ez történt vele. A frissen alakult Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik első nyomozását éppen ellene viszi. Hogy miért? Erről Unger Anna, a hivatal elnöke beszélt hétfőn a Felkelő című műsorban.
2: Itt tulajdonképpen az történik a nyomozati iratokból, és ugye a legfőbb ügyészségnek az átiratából, vagy a mentelmi jogot felfüggesztő kezdeményezéséből ez ugye megismerhető, hogy tulajdonképpen van egy politikus, aki nagyon komoly közhatalmi és döntési jogosultságokkal rendelkezik, és azért, hogy ő valamilyen döntéseket meghozzon, egy idő után azt mondja, hogy erre szánunk ennyi közpénzt, egy adott beruházásra, megkapja az a vállalkozó, aki nekem ebből vissza ad x%-ot. Vagy Volánbusz ága, ugye ugyanennek a történetnek az, és ugye ott úgy érintett a volt miniszter, hogy ő volt a nemzeti vagyonkezelőt felügyelő miniszter, aki ugye, amely cég ugye tulajdonolta a Volánt, hogy vegyen nagyon-nagyon drágán a Volán dolgokat, és abból is megkapjuk a magunkét. És ugye ez szerintem tipikusan az a politikai korrupciós eset, aminek ez a többféle ága, hogy adott esetben koncessziót, adott esetben fejlesztési munkákat, megbízásokat, beruházásokat, vagy eszközparkfejlesztést, csak akkor tudunk, vagy csak akkor bonyolít le az állam, hogyha ebből magánjövedelem is következik, és ez nagyon fontos, hogy magánjövedelem következik, és ez... Én azt gondolom, hogy ez nem csak azért érdekes, mert itt tényleg sok-sok milliárd forintról beszélünk, hanem mindeközben az ország legszegényebb régiójáról is beszélünk, ahol ez a fajta építőipar, és ez nem a Volánbusz része, hanem a beruházási ingatlanfejlesztési része, ahol a lényegében ez a hálózat, vagy ez a rendszer maga alá tolja, maga alá kényszeríti az ottani vállalkozói réteg egészét. Tehát amiről én többször beszéltem, hogy egy feudális kijáró rendszert hoz létre, és megfizeteti a köz megbízásért magánhasznot teszel, az ezen a láncolaton keresztül értékelhető.
1: Sesták Miklós tehát a gyanú szerint kenőpénzt kért építkezések és túlárazott állami beszerzések után. Ezek része a Volánügy, amit előző adásunkban részletesen ismertettünk. Egy másik része kisvárdai és környékbeli építkezésekről szól. Ott nyert választást egyénében 2010-től 2022-ig, és ott építette ki birodalmát, amiben volt teniszakadémia, stadion és csikafeldolgozó is. Mindegyik pályázati pénzből. Bátori Róbert kollégám hosszú évek óta követi Sesták Miklós kisvárdai működését. A héten megint ott járt, de 2017-es riportját is előkereste. Hallgassuk meg összeállítását.
3: Hogyan lett vajon Kisvárdából a Sesta család magánbirodalma, vagy ahogy a helyiek mondják, Kelet-Magyarország felcsúttja? Vajon a nyomozó ügyészség és a legfőbb ügyészség miért nem keresgélt, kutatott, nyomozott?
4: Azt nem tudni, miért nem. Pedig az elmúlt 10 évben szinte minden gyanús beruházást bemutattam a riportjaimban Kisvárdáról és környékéről. Valódi felelősei sosem lettek az elbaltázott építkezéseknek. Pedig a Vadkelet Disneylandjében, vagyis Kisvárdán 10 milliárdokat öntöttek betonba. Nem véletlenül.
5: Jobbkézre látható az elhíresült teniszakadémia több mint 2 milliárd forintból.
4: Balra pedig egy lekókat kukoricatábla, mutogatja Tóth Viktor, aki korábban helyi jobbikos politikus volt. A férfi most már civilként dolgozik, de úgy ismeri a környék korrupció gyanús beruházásait, mint a tenyerét, a teniszakadémiát is.
5: Ennek az érdekessége az, hogy nem tudjuk, mitől akadémia. Az, hogy tenisz, azt értjük, ugyanis Lázár János annak idején a parlamentben elmondta, hogy ez azért kell, hogy a profi játékosok majd itt az amatőrökkel közösen edzenek. Nem tudjuk, nem hallottunk róla, hogy valaha is egy profi játékos megfordult volna ebbe, viszont az felépülése után a legelső sportverseny, amit rendeztek benne, az a Sesták Miklós védnöksége alatt zajló ulti bajnokság volt. Lehet, hogy azóta történtek versenyek, csak titokban, nyilvánosságra nem hoztak semmit. Ahányszor ide ellátogatunk, gyakorlatilag az ürességet látjuk.
4: Egyetlen nap alatt lehetetlen bejárni 16 év látvány beruházásait a környéken, ezért csak a legkirívóbbakat kerestük fel Tóth Viktorral és Horváth Attilával, Kisvárda független önkormányzati képviselőjével. Tóth Viktor szerint szinte mindenhez az ex-miniszternek van köze.
5: Itt minden egyes forintot az a hivatalosan elfogadott álláspont, hogy ezeket Sesták Miklós hozta ide. Ő erre büszke is volt. És a fideszesek, KDNP-sek, mindegy, ugye, gyakorlatilag büszkék is voltak rá, hogy a miniszter úr, mert sokan még a mai napig így szólították, a miniszter úr ide mennyi pénzt hozott. Hogy mi a haszna, tehát, hogy a környék lakóinak milyen haszna van ebből, azt nem tudjuk, valószínűleg semmilyen. Tehát gyakorlatilag ezekkel a projektekkel kezdődött a túlárazott látványberuházásoknak a hosszú-hosszú sora. Legalábbis ez volt az egyik első, amire rátaláltunk.
4: Bár a teniszakadémia már évek óta megnyílt, a két férfit állításuk szerint soha nem engedték be. A komplexumot 2022-ben adták át. Az eredeti tervekben még 1,2 milliárdos összeg szerepelt, mire kész lett, pont a duplájába került. A két lokálpatrióta szerint viszont, ha már megépült, valami észszerű dologra kellene használni a fedett és a salakos teniszpályákat is.
6: Ugye nincs ebben a baj, szerintem csak megfelelően ki kellene használni. Arra kellene.
5: Egyetem
6: arra,
5: használni kellene, igen.
6: Igen. Ha meg lenne töltve tartalommal, nem lenne ebben probléma. Egy gyakorlatilag megvalósult valami. Most, hogy mennyire volt túlárazva, vagy mennyire nem, azt nem tudom.
5: Egyszer látnánk egy teniszmeccset itt, vagy látnánk, hogy valaki használja ezt a pályát, vagy mindegy, hogy hányszor jöttünk, vagy milyen időszakban jöttünk, voltunk itt nyáron, voltunk itt télen, semmit nem láttunk, hogy itt olyan mozgás lett volna.
6: Igen.
5: Tehát örülök én neki, hogy jött a beruházás Kisvárdára, hát jön ez nem is Kisvárdára, de a környékére, de mire? Hát ennek mi értelme van?
6: Ebből a városból kihozták volna a gyerekeket, és
5: igen,
6: akkor megszerettették volna, vagy legalább felhívták volna a figyelmet, hogy próbálják meg, hogy tetszik-e valakinek. 40. Mert igazából arra épült ez, hogy gyerekeket beintegráljanak, hogy megtanuljanak teniszezni, hogy sportolni. Arra készült, aztán gyakorlatilag évek óta itt van kihasználatlanul.
5: 44 település van a választókerületben. 44. Ugye, ha a Kisvárdán nem veszük, ugye ahol több iskola is van, de akkor is a többi településen 43 iskola. Plusz a kisvárdai iskolák, plusz a középiskolák, amik vannak a választókerületben. Hát gyakorlatilag az év minden napjára lehetne hozni egy iskolai osztályt ide. Minden egyes nyomorult napra. És miért nem? Tehát akkor mire ment el a pénz? Tehát mi haszna van az itt élő embereknek, bárkinek, jó, tudjuk, hogy kinek, de az emberek többségének ebből semmilyen haszna nem volt.
4: A teniszakadémia mögött van a 400 hektáros rétközi tó. Az elmúlt években több projektben is 5-6 milliárd forintnyi hazai és uniós támogatás landolt a partján. Végül lettek itt hobbit házak, de még elveszett folyó is. Mondjuk azt mi is kerestük, de azt nem találtuk meg, olyan jól sikerült megvalósítani. Cserébe viszont van tanösvény, amire azt hittük, hogy nem is az.
5: Hát 2021-ben voltunk körbe a tavon. Akkor körülbelül egy 10 milliárd forintnyit számoltunk össze. Akkor. Tehát a tanösvény, ugye tudni kell, hogy ez nem csak a Veresmartitóról szól, hanem átnyúlik egészen Kisvárdáig a filmparkig. Ugye olyan tervek voltak, hogy hajózható csatornát fognak nyitni, a tótól a Kisvárdai filmparkig, amit akkor végigmentünk, és gyakorlatilag, hogy mitől volt hajózható, az nem tudjuk, mert egy kenu nem fért volna el benne, meg a végén egy zsilipon, tehát hogy lehet hajózni, azon azt nem tudom. Találtunk olyan tanösvényt, aminek megtaláltuk az elét, tehát gyakorlatilag azt a csatornát tényleg mélyítették, az abból kiszedett földből csináltak egy kis töltést mellé, és ráfogták, hogy az egy tanösvény, nem tudom én hány millióért. De gyakorlatilag annak a tanösvénynek megtaláltuk Kisvárda mellett a négyes út mellett a kezdőtábláját, meg megtaláltuk, hogy itt van a vége. De a kettő között gyakorlatilag egy ilyen egy lábnyom szélességű, kitaposott valami volt, az volt az, azt hiszem, hogy 22 millió volt akkor az a tanösvény. Amiből gyakorlatilag két táblát csináltak. És azóta még több fejlesztés jött ide.
4: Kisvárdán épült lóvelnes is, több mint 2 milliárdból. Olyan, ami sosem látott lovat, magyarázza az önkormányzati képviselő.
7: Ez 2,2 milliárd forintért épült meg. Hát ezen a területen itt lovat még nem lehetett látni. Nem is gondolom, hogy arra építették. Felépítették, már most látjuk, hogy átalakítás alatt van, hogy belül mi fog ebből kisülni, azt nem tudjuk. Hallomásból azt mondták, akik itt dolgoznak, hogy talán focipályákat szeretnének kialakítani itt a belső részen. Tehát a fakkokat már kiszedték, ahova a lovakat állították volna be. Hát nem gondolom, hogy arra épült volna, hogy itt 50 méter a luxus lakóparkon a lautrágyát szagolják. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a funkcióját nem fogja soha ellátni.
4: Volt erre példa, mert csak nem 10 évvel ezelőttről. Kisvárda nyert 700 millió forintot az Uniótól egy roma módszertani központra. Pályáztak, nyertek, megépítették. A romákra szánt uniós pénz kellett Kisvárdának, de a végén kiderült, a romák nem. A központba 2017 elején mentem, miután kaptam egy fülest, hogy valójában nem is arra használják, aminek építették, és azok be sem mehetnek, akiknek valójában az unió szánta. Amikor teszteltem, hogy valóban így van-e, fél perc alatt ki is derült.
8: Jó napot, Bátori Róbert vagyok, csak érdeklődni szeretnek, hogy a módszertani központ az nyitva van most?
9: Most nincs.
8: Mikor lesz nyitva? Mert hogy az van kiírva, hogy nyitva van?
9: Nem tudom, ki írta ki. A megadott napok azok délutánonként vannak.
8: És itt fejlesztések zajlanak?
4: Ezek után pedig úgy dobtak ki az épületből, hogy szinte a lábam is alig érte a földet, és aki kidobott, az nem volt más, mint a kisvárdai kézilabda csapat edzője.
9: Örögöljön, nem tudom, kicsoda, fáradjon ki, legyen szíves, jó?
8: Ön kicsoda?
9: Teljesen mi legyen, fáradjon ki, jó?
8: De miért fáradnék ki, ha én azt nem tudom, hogy...
4: Kisvárdán a roma módszertani központot valójában fitnessteremnek használta a város kézilabda és foci csapata. Akkor azt is kiderítettem, hogy mindenről az akkori ellenzék országgyűlési képviselői is tudtak, mégsem tettek semmit. Az MSZP-s Legény Zsolt ezt egy rejtett kamerás felvételen vallotta be. Tudott arról, hogy az épületből kisporolták a pénzt, hogy a műfház felújítására is jusson. Tudott a csalásról, de arra próbált rávenni, hogy inkább hallgassak róla, mint a sír. És hogy miért? A szavazatok miatt.
10: Ebből a pénzből ez több 100 millió forint.
4: Igazából
10: a művelődési ház került felújításra. Nekik nem az a lényeg, hogy milyen pénzből újították fel, hanem hogy nagyon szép és jó és új a művelődési ház. Az a gond, hogy a városban ezt szeretik, ezt a történet.
8: De mitől féltek? Vagy te mitől féltek?
10: Én nem félek semmitől, én megkérdeztem az enyémeket, hogy mi van ilyenkor, mi az, amit üthetünk, nem üthetünk, azt mondták, hogy hát ütni bármikor lehetne, csak éppen az a gond, hogy ezt a városban most szeretik. Tehát, hogy nem akarnak maguknak.
8: Attól félnek, hogy szavazókat veszítettek?
10: Szerintem.
4: Gyüre Csaba akkori jobbikos honatja is bevallotta, megérti a szocialista politikus félelmeit, ő is tudott mindenről, de inkább lapított.
11: Azt gondolják, hogy Sestákot nem merik bántani egyrésztről, másrészt, hogy én meg azért nem merem bántani, mert hogy rosszul fogok belőle kijönni. Aha. És ezért nem fogom bántani. Mert nekem nem érdekem, hogy ez borolja.
8: Mégis csak ellenzékben vagytok, hát nem viccből vagytok ellenzékben.
11: Igen, de öntökön szólás. Bizonyos esetben aleplezés. Tehát például, mondok egy esetet, valaki azt mondja egy önkormányzatra, feljelenti, hogy szabálytalanul használta az EU-s pénzt, a pénz visszafizetésére kötelik az önkormányzatot, az önkormányzat pedig kihozza azt a képviselőt, hogy ő miatta vissza kell fizetnünk. Sokan szeretik a kézilabdát, sokan járnak kézilabdameccsekre, jó, hogy jó NB1-es csapata a városnak, hogy hát már inkább odaadjuk a pénzt, mint a cigány integrációra, hát sokan ezt mondják, és hogyha én ebbe belenyúlok, akkor én vagyok a rossz fiú.
4: Kisvárdán tehát nem újdonság az uniós pályázatokkal való bűvészkedés. Miután kiderült, hogy az unió romákra szánt pénzét gyakorlatilag lenyúlta a város, az akkori emberminisztérium vizsgálatot indított. Aztán az évek múltán feledésbe merült a 700 milliónyi kótyavatye, meg a romák felzárkóztatása. Annyi hozadéka volt, hogy a helyi roma önkormányzat kapott egy kis irodát az épületben. Az pedig tavaly derült ki, hogy a kisvárdai polgármester fiához köthető egyesület azóta már boxklubként használja a romáknak szánt épületet. Ez volt a múlt, de a jelen sem sokkal fényesebb Kisvárdán. Az átlátszó becslése szerint az elmúlt 16 évben minimum 20 milliárd forint uniós és hazai forrás érkezett a városba. Látványberuházások, sosem megvalósult projektek lettek belőlük. A Low Wellness-t csupa ilyen beruházás karolja át, magyarázza Horváth Attila. Kisvárda független önkormányzati képviselője satszolni sem tudja, hogy a kisvárdai élményparkra mennyi pénzt locsolhattak rá. Azt viszont tudja, hogy mi az, ami működik, mert nemrég elkezdte az önkormányzat az átvilágítást.
7: Ezt konkrétan nem lehet lebontani, mert itt gyakorlatilag ez a terület, ez 13 hektár. Ebben van tó, van és itt vannak különböző elemek. És akkor itt gyakorlatilag a várfürdő, élménypark az egy. És akkor ez egybe kapta, tehát hogy kapta a pályázatot, akkor pályázati elemeknek a külön-külön megvalósulására kapta lebontva. Tehát konkrétan nem tudom megmondani, hogy mennyi pénz, de töménytelen mennyiségű toppos pályázat. Most már, hogy elkezdtük átvilágítani, meg megnézni ezeket a pályázatokat, nagyon sok elem van, ami meg se épült, vagy pedig eltűnt már azóta, Vagy olyan rossz állapotban van, hogy gyakorlatilag használhatatlan, de hát ezeknek van egy kihordás ideje, ameddig működtetni kell, tehát 5 év, tehát addig ezt működtetni kellene, vannak olyan elemek, hogy meg se találtuk. Gyakorlatilag a leltárt megnézve, én megnéztem itt a Várfürdő élményparknak a leltárját, nincs egy négyzetcentiméter benne, ami használható lenne.
4: A Low Wellness előtt parkoló is van, nem is akármilyen, zúzott köves 1 milliárdból.
5: Ez egy 1 milliárd forintos parkoló, körül lehet nézni. Tehát ez a stadion projekthez kapcsolódó plusz parkoló 1 milliárd forintért. Nem tudom, én nem vagyok szakértő, nem vagyok építési szakértő, de nem hiszem el, hogy ez egy 1 milliárd forintot érő beruházás lett volna, ugye nem is most, hanem az évekkel ezelőtt. Körbe lehet nézni, tehát gyakorlatilag iszonyat, hol van innen a stadion? Jó. Meg kellett építeni, kellett egy projekt. Itt gyakorlatilag, ha visszakeresgéljük, ugye ha átjutunk ezen a szövevényes céghálózaton, ami itt tevékenykedett, nagyon jó példa rá a lórehabilitációs, nem tudom mi. Tehát ugye ez körülbelül 3-4 éven keresztül keresték a pénzt, tehát parlamenti kérdéseket tettek fel. Éveken keresztül az a 2,2 milliárd nem volt meg.
4: A beton a politikus legjobb barátja, tartja errefelé a mondás. Nem csak elfed és eltakar, hanem embereket is összeköt, magyarázza Tóth Viktor.
5: Itt most én nem is akarok egyetlen személyt megnevezni, ez egy bűnszövetkezet volt. Tehát ennek a tagjai loptak, mondjuk ki, loptak. Tehát itt nem egy emberről beszélünk, itt a NER nevű szervezetről beszélünk, amelyik ezt felépítette gyönyörűen, és szépen törvényi, hogy mondjam, látszólag törvényes keretek között mentek a dolgok. Ez állítólag egy Szabolcs megyei fideszes országgyűlésétől képviselőtől származik az a mondat, hogy a beton a politikus legjobb barátja. Nem látod? Nem látod, hogy mi van abba az alapba benne? Mi van abba az útba benne? Mi van egy mocsárra épült stadionnak a cölöp, mennyi cölöp van alatta, mint itt Kisvárdán, mert az egy mocsárra épült rá? Nem tudod, ez egy olyan rendszer, amivel gyakorlatilag meglopták az országot és minden egyes állampolgárt.
4: De lett itt Éticsiga feldolgozógyár is. 2019 őszén már át is adták az üzemet. A magyar adófizetők pedig 6,6 milliárdból felhúzott üzem 80%-át finanszírozták, vagyis a magyar állam nagyságrendileg 5 milliárd forintnyi támogatást adott a gyárhoz. A bizniszt nagyon nem jött be. A cég 2 év múlva becsődölt.
5: Gyakorlatilag ez megint egy újabb olyan beruházás volt, ami jól hangzott, hogy munkahelyet fog teremteni. Tudtunk a csúcsidőszakban
12: maximum 300 ember dolgozott itt, akik ugye, mint tudjuk, nem igazán kapták meg a fizetésüket, vagy nagyon késve. Tehát ez munkahelyteremtésnek gyenge volt, olyan beruházásnak is gyenge volt, ami pénzt termelne, tehát még saját magát se tudta fenntartani a gyár, megint egy felesleges közpénzkidobás volt.
13: De ti személy szerint hozzászoktatok ahhoz, hogy Kisvárdán nagyon furcsa projektek, nagyon életszerű beruházások bukkannak fel a semmiből?
12: Majd 16 éve ebbe élünk. Csak a nagy közönség nem igazán hitte el ezeket a dolgokat. Tehát hiába mondtuk éveken keresztül, nyilvánosságra hoztuk. Sőt, volt olyan, hogy bejelentéseket tettünk. Én még személy szerint, tehát Röhely, még a Miskolci bányafelügyeletnél is tettem bejelentést egy ügy miatt, és gyakorlatilag semmiből nem lett semmi. Semmilyen eljárás nem indult, semmilyen vizsgálat nem indult. Amikor már, ugye itt a Csigaház nagyon szépen példa az, hogy amikor már bezuhant az egész, akkor elkezdtek kapkodni, de felelősökről nem tudunk. Tehát nekem nem mondja senki, hogy ez valaki komolyan vette egyetlen pillanatig is, hogy Kisvárdán egy csiga feldolgozó, egy bevételtermelő cég lesz, hogy ez hosszú távon működni fog. Tehát aki ilyet elhitt, az vagy hazudik, vagy buta. Tehát ez megint egy átverés volt, egy szemfényvesztés volt.
4: A kisvárdai vár rekonstrukciója még 2021 nyarán kezdődött el. Kissé döcögősen. Összesen 2,2 milliárdnyi uniós pénz volt rá. A munkát a Korintosz Kft. Nyerte el, de a kivitelezési munkálatokat folyamatosan csuklóztatta az önkormányzat megrendelő cége. Ráadásul valaki időközben fel is gyújtotta a várat. A végén a Korintosz Kft.-t kirakták a projektből egészen furcsa körülmények között. A jelek szerint nem véletlenül. Bácskai Szarvas Mónika, a cég építésvezetője szerint Kisvárda meghatározó alakjai már évekkel ezelőtt azt mondták nekik, jobb lenne, ha levonulnának a területről és átadnák más vállalkozónak a vár felújítását, de nem tették.
13: Nehezen indult, de gondoltatok arra, hogy ez nem véletlenül ennyire nehéz?
14: Nem. Azért sem, mert a Korintosz Kft.-nek még egyetlen olyan munkája sem volt, amit nem fejezett volna be. És mindannyian mindig azt tanultuk a főnökünktől, hogy olyan nincs, hogy lehetetlen, csak a tehetetlen, és végig kell vinni, és be kell fejezni, mert egyrészt ugye elkezdtük, műemlék meg kell őrizni, másrészt pedig tényleg tehát nagyon-nagyon sok munkánk volt már, és ilyet, hogy mi valamit félben hagyjunk, tehát ez nem. Nem gondoltuk volna, hogy nem fogjuk befejezni. Tehát mi tényleg jó hiszeműen álltunk hozzá, és nem is tudom, tényleg annyira naívak voltunk, hogy 23 volt az a pont, amikor úgy elkezdtünk gondolkodni, tényleg ez az ominózus beszélgetés, akkor, mintha egy pofon vertek volna, hogy mi van? És hogy a Lacit mindig kérdezték, hogy Lacikám, meddig bírod még anyagilag? És a Laci mindig elmondta, hogy ő erre hitelt vett fel, hogy tudja forgatni ugye a két havontai számlázás miatt a dolgokat, és ezzel is tisztában voltak. Tehát ebben az egészben ez a nagyon mocsokság, és elnézést a szó használatért, hogy tudtak róla, hogy neki ez a hitel ott van. És akkor utána ezzel jönnek, hogy mentsél ki mindent a cégedben, úgyis fel fogják számolni.
13: Miközben, ugye Sesztek Miklós mondta?
14: Ezt ő mondta, igen.
13: Mit keresett ő ezen az egyeztetésen?
14: Ezen az egyeztetésen? Tehát Kisvárdán nagyon jól tudjuk, hogy minden projekt az ő nevével van fémjelezve, és ő az, aki ezeket a dolgokat, ugye, hogy is szokták ezt mondani, szívén viseli ezeknek a műemlékeknek, az épületeknek, és nagyon sok mindennek a sorsát. És ő az, aki nagyon sok mindenben dönt. Sőt, azt tudnám mondani kisvárdaiként, hogy ő dönt.
4: Pozák László, a Korintosz ügyvezetője is ezt mondja, sőt, ennél durvábbat is.
15: Ha egyszer és megjelent egy kooperáción, három konténer egybe. Gödör, kéne szállt, Miska. Így. Azt se tudtuk, hogy lenyeljük, vagy ne az Ádám csutkánkat, hát ilyen még nem volt.
4: A cég becslése szerint nagyjából 1 milliárd forinttal tartoznak nekik az elvégzett munkákért. Kisvárdán mindenki ismer mindenkit, mondja Tóth Viktor. Szerinte azzal, hogy Sesztek Miklóst és néhány hozzá köthető embert elvittek a nyomozók, még nem ért véget a letartóztatási hullám.
12: Mindenki egy emberről beszél. Egyik már tudomásul, hogy ez nem egy magányos műfaj volt.
5: Tehát itt nem arról volt szó, hogy valaki zsarnoki módon egyedül rákényszerítette az akaratát mindenkire. Nem. Itt neki voltak segítői. Voltak szolgalelkű emberek, akik anyagi haszonból, megfelelési kényszerből alkottak egy csapatot. Voltak, akit szorítottak, akire egy idő után már tényleg muszáj volt neki, mert nem hagyták, hogy kiszálljon belőle, de volt olyan, aki önként csinálta. Tehát itt még semmi nem ért véget. Akkor ér véget, ha mindenki a megfelelő, tehát elszámol azzal, amit az elmúlt 16 évben csinált. És itt tényleg nem egy emberről szól. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatása, tehát itt még nem ért véget semmi.
4: A független önkormányzati képviselő azt mondja, kormányváltás óta az önkormányzatban is már többen átfordultak. Aki eddig fideszes vagy KDNP-s volt, most inkább elkezdett a Tisza felé húzni. Szokatlan dolog ez erre felé.
7: Hát ha megállt volna az élet, felszabadultak az emberek, önkormányzatnál biztos, hogy egy hatalmas teher polgármester úrról, képviselőkről, jegyzőasszonyról, önkormányzati dolgozókról egy hatalmas teher szakadt le, ezt lehet látni. Teljesen másféleképpen állnak a dolgokhoz hozzá. Tehát biztos, hogy egy szabadság, egy békjó volt Sesták Miklós, de viszont a városnak meg anyagilag, tehát temérdek beruházás hozott, tehát megszámolt. Most, hogyha megnézzük Kisvárának közbeszerzéseket, gyakorlatilag szinte nulla. Tehát az elmúlt években közbeszerzések sorozata volt, tehát mindig voltak útfelújítások, csapadékvize, tehát attól függetlenül, hogy történtek ezek a látványberuházások, meg ezek a teljesen átláthatatlan beruházások, attól függetlenül azért a városnak is jutott pénz, és a város is haladt előre. Tehát ezt nem lehet letagadni.
4: Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt az ügyészség több mint 11 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja. A politikus ártatlannak vallja magát.
1: Sesták Miklós tehát mindent ellenőrzött, mindenből levette a részét. Különös uralkodásának tapasztalatairól Dicső Viktóriát, a Tisza parlamenti képviselőjét kérdeztem. Ő győzte le Sesták Miklóst a tavaszi választáson.
16: Nekem úgy tűnik ebből, amit eddig megtudtunk, hogy ő azért több, mint egy képviselő, ő valamiféle intézmény volt a régióban. Hogyan lett ilyen nagyjá?
17: Hát ez a most kezdődött, ugye 1998-tól politikus, én úgy tudom, hogy akkor be is jutott a kisvárdai képviselőtestületbe, akkor még nem KDNP színebeiben, hanem valamilyen helyi civil szervezetként, és ő már 2010 előtt, mielőtt egyéni országgyűlési képviselő volt, ugye egyéni ügyvédi irodája volt Kisvárdán, és már akkor voltak, már több újságíró is veszegette ezeket az offshore cégeket, ez az ukrán-orosz bejelentett cégek, akiknek különböző adótartozásokat halmoztak fel, és akkor szép lassan eltűntek, de igazából ő ott volt a helyi életben, a helyi önkormányzati politikai életben az első, vagy nagyon, tehát már ez majdnem egy 30 éves múlt, ha úgy vesszük. És innen építkezett, és akkor majd jött a 2010-es országgyűlési választás, akkor egyéni képviselő lett, majd 14 és 18-kor, mint fejlesztési miniszter jutott el a csúcsra, ha ezt így fogalmazhatom meg.
16: Ez minek lehetett köszönhető, hogy
17: ő lett a fejlesztési
16: miniszter? Rengeteg pénz és rengeteg befolyás, abban a korban szerintem az volt a legerősebb miniszter.
17: Igen, ezt hogy sikerült elérnie, ezt szerintem a Fidesz berkein belül kell kideríteni. Tehát KDNP-sként megkapni egy ilyen pozíciót, biztos, hogy volt valami háttere. Tehát, hogy így valaki, mint ahogy ön is utal rá, ez egyik napról nem történik meg. Mint ahogy utána, szinte egyik napról a másik, a következő ciklusban, meg azt hiszem, még bizottsági tag is alig volt. Tehát, hogy aztán megint egy éles váltás, ha innen veszem.
16: Helyi szinten hogy lehet leírni azt, hogy ő hogyan alakította ki azt, amit egyesek úgy határoztak meg, mint ha egy kis királyságot vitt volna a régióban, a választókerületben? Hogyan épül fel a gyakorlatba? Miért féltek tőle az emberek?
17: Azért, mert minden egyes fontos pozícióra az ő kiválasztottjai kerültek. Tehát ő ezt el tudta intézni, hogy nem szakmai alapon, sokszor nem azt mondom, hogy nem volt szakmai alapú döntés, de az esetek nagy többségében nem ugyanúgy, ahogy az ország is működött, nem szakmai alapon, hanem hűség és egyfajta lojalitás alapján választotta ki, hogy ki fog megkapni pozíciókat, legyen az egy iskolaigazgató, mondom, tehát az utolsó karbantartóig is meg jóvá kellett hagyni. Tehát, hogy ezek az információk néha az ember fenntartással kezeli, mert annyira hihetetlen, de én így voltam a kávé. Tehát én megmondom őszintén, nekem a kávé volt ez, amikor azt mondták, hogy nem lehet árulni kávét a kisvárdai strandon, és azt mondtam, hogy ez nem egy mostani dolog, tehát nem egy éves dolog, és amikor elsőt meghallottam, azt mondtam, hogy jó, hát ez már ilyen városi legenda. Egészen addig, amíg tényleg ott volt előttem, hogy nem lehet árulni kávét a városban, és ugyanilyen, amikor elmondták, hogy ha volt egy karbantartói vagy egy takarítói állást, azért jó, mondták, hogy jó, meg fogja kapni, de várjuk meg, míg Miklós hazajön, és rámondja az áment.
16: Ez mit jelent az, hogy nem lehet kávét árulni?
17: Nem lehet. Volt egy, ugye ott vagyunk a strandon, vannak büfék, mindenféle pizzázó helyek, tehát étkezni lehet, és megmutatta az egyik, hogy benne volt az üzemeltetésben, hogy nem lehet kávét árulni, már nem tudom, hogy volt megfogalmazva, és volt egy másik hely, ami a családjához köthető, egy kávézó, és ott kellett meginni a kávét a esetleg az elfogyasztott ebéd után. Tehát ez nonsense. Tehát nem ez mutatja, én nekem mindig mondom, azért hangsúlyozom ki ezt a kávét, mert ez annyira pitiáner. Én azt nem tudom másképp megfogalmazni, ez pitiáner. Valaki ellopott előtte 12 milliárdot, mert bocsánat, tehát az, hogy most valamit úgy hívok, hogy költségvetési csalás, sikkasztás, hűtlenkezelés, a magyar emberek és adófizetők számára ez egyszerűen lefordítom, lopás. Tehát ez kétség ne legyen, és utána még lenyúlok egy 300 vagy 400 forintos kávéért.
16: Vannak olyan történetek, fenyegetett is embereket, tehát nem csak elintézte, hogy az ő emberei legyenek helyzetbe, hanem ezen túlmenőleg is.
17: Hát ilyen pszichológiai megfélemlítést hallottam, hogy ukrán rendszámú kocsikkal járkáltak ott a ház környékén, tehát hogy nem fizikai bántalmazással, inkább ez a lelki megfélemlítés, ami szerintem sokkal rosszabb. Mert néha jobb, azt mondanám, hogy talán, hogyha valaki egy berekedésbe keveredik, akkor tudom, hogy túl vagyok rajta, de ez a pszichológiai megfélemlítés szerintem attól nincs szörnyűbb, amikor nem tudod, hogy mikor jelennek meg, mit szeretnének, hol bukkannak fel.
16: Önt jelöltként akár a kampány idején, akár előtte az előválasztási időben érezte azt, hogy itt egy különlegesen erős ember ellen kell
17: azt
16: menni.
17: Azt érezt, volt olyan pultozásom, nem kettő. Az egyik, kettőre emlékszek határozottan, az egyik Kisvárdán volt az egyik bankkal szemben, nem mondom ki a nevét. Pultoztunk, oda jött egy kocsi, lehúzta az ablakot, és mondta, hogy velünk vagyunk. De ő nem mer. Nem mir alá semmit, nem támogat. És mondom neki, hogy egy újságot adhatok, és annyit mondott, hogy benne tegyen ide. Egy újságot, egy tisztás újságot, azt mondta, hogy ő nem vesz át.
16: Ez azt jelenti, hogy létezett valamiféle informális, tehát hogy túlzásra szó, de besúgó hálózat?
17: Nem informális, ez nyílt titok volt. A másik ilyen, egy faluba, pont egy Kékcsén, mikor megálltam pultozni, mondták, hogy ide nem fog idejönni senki. Mondtam, hogy jó, mindig megmondják, hogy szeretek mindig fideszes faluba menni, mondták, hogy ez nagyon fideszes falu mindegyikről, és hogy nem fog idejönni. Mindig oda jött valaki, mindig lehetett valakivel beszélgetni, de Kékcsén tényleg nem jött oda senki. Tehát aki elment, az maximum csak ennyit, hogy ide nem fog idejönni senki. És volt ott is egy kocsi ment, és mondja, hogy figyeljen, itt járkálnak a polgármester asszonynak a emberei, és azt nézik, hogy ki merre, hol áll meg. És ez ott nagyon kirívott, mondom, azért maradt meg bennem, mert ott tényleg nem állt meg, mert volt olyan kisebb falu, egy másik, Berkeszen, mondták,

0: az aggódik. De az, hogy minden beruházás befutcsolt, akkor mindig felteszem a kérdést, hogy vagy nem ért hozzá, vagy más oka van. Tehát így vagy úgy, de akkor nincs létjogosultsága se az illetőnek, hogy ott legyen, se ezeknek a beruházásoknak. Én nem tudom elképzelni, hogy a beszédemben is kiemeltem az angol nyelvű bentlakásos teniszakadémiát, hogy mégis kigondoltak komolyan, hogy valaki Angliába fel kell, vagy bárhol, és akkor hová menjek teniszezni? Hát hová mennék mások, mint Szabolcs-Veresmartra? Azt se tudják, hol van? A semmi közepén. Tényleg szép az a tó, ami körül van, de azért annyira nem. Már csak az angol nyelvű edzők hiányoznak, tehát gyerek, mert ha angol nyelvű, akkor nem tudok 10 embert felsorolni Kisvárdán, aki jól teniszezik.
1: Személyes vagyonát azt lehetett érzékelni? Lehetett valamiből látni, hogy olyan ember, akihez milliárdok vándoroltak?
0: Szerintem az egyik ilyen, hogy ugye az összes családtagjának New Jersey van bejelölve lakhelynek. Nagyon sok ingatlan köthető a nevéhez, de úgy szerintem a városban ezt így effektíve nem mutogatta, hogy ő most milyen kocsival, milyen jár, de ha valaki egy kicsit ismert, azért összerakta magába ezt a képet.
1: És a hétfő óta kevés idő telt el, és az ott a parlament volt Budapesten, de van-e bármilyen benyomás arról, hogy ez a közhangulaton, vagy általában hangulaton most elindult eljárás változtatott-e valamit? Aggodalommal figyelik a választók a helyzetet, vagy megnyugvással?
0: Nem voltam még azóta otthon, de ugye azért tartom az emberekkel a kapcsolatot. Én azt érzem, hogy és ami üzeneteket kapok én és a kollégáim, az inkább megnyugvás és tényleg a felszabadulás. Tehát nagyon sok olyan üzenetet kapok, hogy elsírtam magam, hogy gratulálok, de a sírás az egy ilyen visszatérő elem, hogy ez a felszabadult sírás. Aki megtapasztalta, ő tudja, hogy miről beszélek. A kollégámnak írta egy ismerőse, hogy az anyukáját igenis azért rúgták ki x évvel ezelőtt, mert nem sezták, mikire szavazott. Most is szóltak neki, mármint a fiának, hogy vegye le a tiszás posztokat, mert megint baj lesz. Ez tényleg, tehát amikor még egyszer mondom, valaki egy KIV-ért lenyúl, az lenyúl bármiért. Ez egy maffia állam, vagy egy feudalizmus. Tényleg meg volt, hogy ő a fej, ugye a polgármesterek, és akkor a kiszolgáló személyzet.
2: Sezták Miklós nem a semmiből érkezett a nagypolitikába. Édesapja görög katolikus pap volt, egyik nagybátyja a KDNP parlamenti képviselője lett 1990-ben, a másik nagybátyja pedig sikeres nagyvállalkozó volt a rendszerváltás után, többek között földgázt importált Oroszországból. Sezták Miklós ügyvédként praktizált Kisvárdán, 1998-ban még függetlenként indult a választáson, de akkor csak harmadik lett a szocialista és a fideszes indulók mögött. A megyei és a városi önkormányzatokban viszont fontos pozíciókat szerzett, és fokozatosan maga mellé állította a helyi Fideszt is. Gyanús ügyei addig is voltak, például a Dicső Viktória által említett cégtemető esete. Több 100 ukrán és orosz tulajdonú cég tűnt el jelentős adótartozást hagyva maga után, amelyek alapításánál Sezták Miklós segédkezett. 2010-től lett át parlamenti képviselő, és akkoriban bízták rá a felszámolói névjegyzék összeállítását. Az is botrányosan alakult. Hatházi Ákos parlamenti képviselőként foglalkozott a felszámolók körüli reformokkal, vagy új leosztással. Miről van szó? Mi volt ez az ügy annak idején?
3: Számomra meglepő volt, hogy mennyire nem volt egyébként visszhangja. Valószínűleg azért, mert a végrehajtók munkáját többen ismerik, a felszámoló cégeknek a munkáját azt jóval kevésbé. Hatalmas dolgokat lehet pedig itt is csalni, tehát hatalmas vagyon átrendezéseket, vagyon kimentéseket, vagyon átadásokat lehet itten intézni. Nagyon hasonló folyamat volt ez, mint a végrehajtóknál történt. Ugye itt is cégek vannak, akik abból élnek, hogy felszámolásokat végeznek, ugyanúgy, mint a végrehajtók is nagyon jól élnek ugye a végrehajtó munkából, de elvileg ez egy komoly és szükséges munka lenne.

0: lehetne. Egyik pillanatról a másikra gondolt egyet a kormány, és azt mondta, hogy akkor egyrészt elég lesz kevesebb felszámoló cég, mint eddig, talán 150-ből 90 helyet hirdetett meg, illetve mindenkinek újra kellett jelentkeznie, tehát azt mondta, hogy kevesebb lesz, de újra kell pályázni. A végeredmény az lett, hogy nagyon sok olyan cég, akik korábban ezzel foglalkoztak már évtizedek óta, ezek hiába pályáztak, nem jutottak lehetőséghez. Hasonló ez egyébként, még egy hasonlóság, ez a trafikoknak a újraosztása. Ott is az történt, hogy akik értettek hozzá, meg évtizedek óta ezzel foglalkoztak, egyik napról a másikra elvesztették a megélhetésüket, és annyiban is hasonló a trafikhoz is, meg a végrehajtói történethez is, hogy itt is lehetett pályázni, volt elvileg egy pontrendszer, volt bíráló bizottság, csak hát éppen az egész, ez semmit nem ért, az egész csak egy színjáték volt. És hát ahogy a Völner Charles ügynek, ugye a tetején ott volt a Völner Pál a minisztérium részéről, itt pedig a felszámolóknál a Sesták miniszter volt, egy korábbi miniszter volt ezért felelős. Egészen elképesztő volt látni, ahogy lezajlott ez a folyamat, bár nem volt újdonság, mert mondom, ugyanaz történt, mint a trafikoknál például. A bíráló bizottságnak lett volna a feladata, hogy egyrészt a pontokat kiosztogassa, másrészt egy ilyen személyes meghallgatást kellett csinálni, ahol 40 pontot lehetett szerezni talán a 200-ból, és az a bíráló bizottság azt mondta, hogy hát ők nem szeretnének ott részt venni, megbízzuk az elnök urat, Sesták elnök urat, és majd ő akkor ezt a meghallgatásokat lebonyolítja. Semmilyen jegyzőkönyv, semmilyen felvétel, semmilyen feljegyzés nem történt ezekről a meghallgatásokról, csak ő a hasára ütött és adott egy pont számot. Azért tudjuk ezt ilyen biztosan, mert volt egy a 150 közül egy felszámoló cégnek a tulajdonosa, azt mondta, hogy ez akkora olyan felháborító, hogy ezt végig viszi, és megtámadta a közigazgatási bíróság előtt ezt a elutasító határozatot, és gyakorlatilag a bíróság, én ott voltam a tárgyaláson, és kimondta az ítéletében, hogy valóban nem történt semmilyen feljegyzés, hangfelvétel, pontozás, de aztán a hölgy mégsem kapta meg, vagy az ő családi vállalkozásuk mégse kapta meg végül vissza a jogot, mert azt mondta a bíró, hogy igen, azt bizonyították, hogy az ő esetében visszaélés volt, és nem történt meg az objektív pontozás, de ő ebben a perben csak ezt az egy pályázatot vizsgálhatta, a többit nem, úgyhogy nem tudja, hogy a többi az mennyi pontot kapott volna.
1: Arról volt esetleg információja annak idején, hogy Sesták Miklós túl azon, hogy szubjektív módon dönthetett. Ezzel milyen előnyt érhetett el, vagy milyen érdekeltsége lehetett ebben a folyamatban?
0: Hogy ezen ő konkrétan mit keresett, és hogyan keresett, ezt nem tudom. A végeredményt lehetett látni, mert voltak, akik megnézegették a nyertes cégeket, hogy kik nyertek aztán. Ahogy mondtam, többsége életében nem foglalkozott ilyen tevékenységgel. A legtöbb cég az utolsó egy-két hétben alakult, tehát sőt olyan is volt, aki amikor pályázott vagy nyert, akkor még nem is voltán bejegyezve. Ezek azért lehettek fontosak a Fidesznek, úgymond a NER rendszerének, mert hát egyrészt ezekből is nagyon sokat lehet keresni, tehát maguk ezek a cégek is sokat keresettek, másrészt viszont egy-egy cégnek a felszámolásával óriási dolgokat lehet csalni, hogy most akkor kit mennyire adnak, ugye a felszámolt vagyont esetleg odaadják utána bagóért, esetleg a felszámolt cég visszaszerezheti a vagyonát, tehát nagyon sok minden visszaélésre ad ez lehetőséget, hogyha nem tisztességes cégekkel csinálják.
1: Sokak meglepetésére Orbán Viktor 2014-ben fejlesztési miniszterré nevezte ki Sesták Miklóst. Visszaemlékezések szerint Simicska Lajos és Orbán Viktor háborújának lett a nyertese. Gyorsan kellett valaki Orbánnak, aki átveszi az állami cégeket és a fejlesztési pénzek elosztását, és kellőképpen dörzsölt és gátlástalan, de nem tartozott soha sem Simicska, sem pedig a nagy ambíciókkal erősödő Lázár János köreihez. Így került Sesták Miklóshoz többek között a Volán felügyelete, de az állami energetikai óriás, az MVM is. Ott is voltak bőven botrányok abban az időben, közülük a legismertebb egy szoftverbeszerzés különös története volt, amiről Brückner Gergely írt az Indexben akkoriban. Ő idézi fel a történetet.
2: Ha jól emlékszem, egy foci meccsen hallottam, gyakorlatilag egy ilyen üzletemberrel beszélgettem, és ő kérdezte, hogy hallottam-e azt, hogy nincs auditált beszámolója az MVM-nek. Nem hallottam, de elkezdett érdekelni a történet, mi lehet a háttérbe, és borzasztó nehezen haladtam, mert igazság szerint nem nagyon válaszolt a kérdéseimre se az MVM, a KPMG nem beszélhetett az ügyfeleiről, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint felügyelőtárca szintén nem nagyon válaszolt, de azért úgy gondoltam, hogy akár ez önmagában is érdekes lehet, hogy egy nagy állami cégnek nincs auditált beszámolója. És ahogy mentem előre a történet feltárásába, mindig végül azt hiszem 5 vagy 6 cikk született, sose terveztem többet, csak mindig, ahogy egy megjelent, akkor elkezdtek jönni az információ különböző érintettektől, olvasóktól, és kiderült, hogy ez egy igen zavaros ügylet, egy nemzetközi, de valójában cégcsoporton belül zajló, csak nemzetközi esített informatikai beszerzésről volt szó, ami finoman szólva is bűzlött.
3: Az MVM közel 5 milliárd forintért rendelt meg egy szoftvert a saját svájci leányvállalatától. Mennyire bevett dolog ez?
2: Az MVM-nek valóban volt egy svájci cége, amennyire tudom, ennek valami olyasmi oka volt, hogy különböző közel-keleti projekteken jobban hangzik az, hogyha egy társaság svájci, nagyon megbízható országból származik, mint hogyha magyar, de hát fölébresztették ezt a némileg alvó céget, és valóban egy teljesen magyar ügyletbe, tehát egy ilyen működési, informatikai megoldáshoz, egy ilyen termelést összefoglaló rendszerhez vették igénybe a svájci céget. Hát utólag finoman szóval is gyanús az, hogy szándékosan rejtették el a közvélemény elől ezt a beszerzést. Volt egy MVM International AG nevű zürichi cég, ez rendelt 5 milliárd forintért nagyságrendileg egy ilyen megoldást, amire nem igazán volt szükség, nem igazán működött, és hát igazán akkor lett érdekes a dolog, amikor kiderült, hogy nagyon színes szereplők szállították. A társaság nagyon különleges volt. Egyrészt egy híd alá volt bejegyezve Komárnóban, tehát a szlovákiai Komáromban. A tulajdonosok közül 15% egy magyar üzletember tulajdonában volt, 85% pedig egy panamai offshore társaság birtokában. Nem volt egyáltalán ismert a piacon ez a cég, úgyhogy ez egy olyan különös körülmény volt, ami hát azt indokolta, hogy itt valakik nagyon el szerették volna rejteni a valódi haszonhúzóit ennek a történetnek, és ezt hát próbáltam minél részletesebben feltárni ezt az ügyet.
3: A KPMG azért nem írta alá a pénzügyi beszámolót, mert nem látta a teljesítését ennek az 5 milliárdos üzletnek. Tehát nem valósult, meg nem készült el ez a szoftver?
2: A KPMG azért nem írta alá, mert nem látta gazdaságilag indokoltnak ezt a furcsa történetet, hogy egy magyar közbeszerzés nélküli, de egy ilyen Svájcba kihelyezett szlovákiai társaság, aminek a tulajdonosa azért részben magyar volt, panamai másik tulajdonossal, tehát bűzlött, hogy itt valami nagyon azért lett megkavarva, hogy eltűnjön a számon kérhetőség elől ez az egész tranzakció. Az, hogy végül teljesült-e a szoftver, mondjuk úgy, hogy valami teljesült, már eleve az is kérdéses volt, hogy szükség volt-e rá. Azt mondták az iparági források, hogy ez sokkal olcsóbban elérhető volt a piacon. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor van egy jól eladható ötlet, hogy van informatikai megoldásra szüksége van egy cégnek, de mindenki bele akar szállni, én is hozok egy szállítót, aki beszámlázik, én is hozok, és így szokott lenni mondjuk egy 2 milliárdos piaci alapon 2 milliárd forintos üzletből 5 milliárdos, és hát ezeken a különböző csatornákon elszivárog a pénz.
3: Hogyan lehet utolérni azt, hogy ki a valódi haszonhúzó?
2: Hát nyomozati eszközökkel mindenképpen, ugye azért ekkora összegek nem dobozokban meg kofferekben vándorolnak, hanem a számla fizetéseknél nyomon követhetők az utalások. Én azt gondolom, hogy itt is meg lehetett volna tenni, hogy valaha lesz-e ennek bármilyen büntetőjogi konzekvenciája, azt nem tudom. azt, hogy ez óriási felháborodást keltett még az MVM felett is, tehát úgy gyanítható, hogy ez egy olyan tranzakciós sorozat volt, ami nem volt legfelső szinten jóváhagyatva, többen is érintettek voltak, többen is távozni kényszerültek, és bár soha, tehát szabálytalanságokat megállapított egy belső vizsgálat, de nem tudok arról, hogy büntetőfeljelentést tettek volna, viszont a történetnek egy speciális vége az, hogy a hírek szerint azok, akik ebben érintettek voltak, végül kénytelenek voltak visszaadni valamennyit ebből a pénzből, tehát egyfajta ilyen belső elszámoltatás azért volt.
3: Hogyan jut el ez a történet szál egészen Sesztek Miklósig?
2: Ugye az MVM-nek egy ilyen társvezérigazgatói vezetése volt ebben az időszakban, a fölött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, illetve a fölött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állt, tehát pont azok a nevek, akiket mostanában egy másik, ugye Volánbusz ügy kapcsán hallottunk, ugye Szivek Norbert volt az MNV, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezetője, és Sesztek Miklós volt a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, a felügyelő miniszter.
3: Közvetlenül sosem merült fel a nevük?
2: Ugye ez egy olyan történés volt, amit mindenképpen jóvá kellett hagyni magasabb szinten, de azok, akik felbukkantak ebben a történetben, azok részben, hát mondjuk úgy, hogy közel is voltak az említett nevekhez, tehát ennek a MVM International nevű svájci cégnek, amelyik a konkrét megrendelő volt, ennek volt egy helyi, hát mondjuk úgy, hogy kihelyezett MVM-es vezetője, az MVM egyik vezérigazgatója volt, igazgatósági tag, és Sesztek Miklósnak a kabinett főnöke volt meg igazgatósági tag, tehát egy abszolút közvetlen bizalmas. Tehát túl azon, hogy a hierarchiában is nyilván felmerült ezeknek a döntéshozóknak a felelőssége, de úgy tűnt, hogy egészen közel is voltak ehhez a tranzakcióhoz.
1: A 2018-as választás után Sesztek Miklós már nem maradhatott miniszter, és akkori pletykák szerint ebben része volt az MVM-es botránynak is, amit nem egyeztetett megfelelően a fideszes vezetéssel. Pedig azt hallottuk, hogy Sesztek Miklós a MOL vezetését is kinézte magának, és erősen küzdött Hernádi Zsolt székéért, de az a művelete már nem sikerült. Bár kikerült a politika első vonalából, de Kisvárdai kiskirályságát megtarthatta, ahogy parlamenti mandátumát is. Listáról szerzett idén mandátumot, és amikor Orbán Viktor lecserélte a nyáron a Fidesz-KDNP képviselőinek jelentős részét, akkor sem nyúlt hozzá. Pedig a Valán ügyben már 2021 óta nyomoztak ellene. Viszont szemben Hankó Balázzsal, a másik letartóztatott volt miniszterrel, mellette nem állt ki hangosan a Fidesz. Magyar Péter miniszterelnök pedig kifejezetten élcelődik rajta. Október 2-án Kisvárdán tartott lakossági fórumán többek között ezt mondta.
4: Ugye mindig az első az mindig fontos a családban, és az első gyerek. Meg úgy általában, hogyha valahogy először vagyunk olimpiai bajnokok egy sportágban, és hát ezt már nem veheti el senki Sesztek Miklóstól, hogy ő lett az első ügyfele az Öltönyben, a Börtönben programnak.
1: Ez volt a Nyílt Titok 6. adása. Köszönöm a figyelmüket szerkesztőriporter kollégáim Bátori Robert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.
5: Kossuth Rádió. Budapesten a 107,8 MHz-en.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: A költségvetés és a klímavédelem a kihelyezett kormányülés fókuszában. Hazatértek Sámuel cár földi maradványai. Folytatódik a kellemes őszi idő. Egy óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Kis József. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kormánytagok. A szakminiszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek helyreállítását. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell a működési kiadásait. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. Az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemisták már járókelőkre is támadtak. Az eddigi anyagi kárt több 10 millió euróra becsülik. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte. Több mint 600 rendőr megsebesült. A Görögországgal folytatott több évtizedes tárgyalások után tegnap megérkeztek Bulgáriába Sámuel cár földi maradványai. Az 2014-ben meghalt uralkodót Bulgária nemzeti önazonossága jelképének tekintik. Földi maradványait 60 éve a görög határnál fedezték fel. A rendszerint megosztott ország különböző színezetű pártjainak politikusai egyaránt lerótták tiszteletüket a középkori uralkodó előtt. A cár csontjait körmenet kísérte a Szent Zsófia templom, ahol egy márvány szarkofágban helyezték örök nyugalomra. Tűzütött ki a híres perui romváros térségében. A lángok a Machu Picchuhoz vezető egyik fő útvonal közelében pusztítottak, ahol egy ember meghalt, két másik megsérült. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Teljesen leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Radostyánban, csak a falak maradtak meg. A tűzben megsemmisült a templom 1784-ben készült kazettás famennyezete, valamint a mellette álló 1762-ből származó 16 méter magas barokk fa harangtorony is. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezek.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák.
8: Nem lesz több olyan kutyám, mint ő. Ő az első kutyusom, és a legszebbik.
9: A mi családunk az, amelyik azt mondja, hogy adunk neki egy esélyt a kis életre, mert igazából én azt mondom, hogy minden élet egyforma, és mindenki megérdemel egy esélyt.
10: Olyan ember vagyok, aki a vételeneket, kiket senki nem szeret, azoknak próbál így segíteni.
11: Kutyát például csak úgy lehet tartani, hogy mielőtt megveheti az ember a kutyát, elmegy egy kutya a tulajdonos képző iskolába, és kap egy jogosítványt arról, hogy ő alkalmas kutyatartásra.
12: Az exem úgy döntött, hogy megtartja a kutyát. Amikor szétmentünk, én először visszaköltöztem Berlinbe. Nem is jutott eszembe, hogy én most a kutyáért küzdjek.
13: Balin, az teljesen természetes, hogyha egy kutya például fekszik a tengerparton az árnyékban, akkor őt nem elzavarjuk, mert mi éppen arra járunk, hanem átlépjük, vagy ha nagyon muszáj, akkor kedvesen kitessékeli az ember, akár egy hotelből is.
14: Az a kutya, vagy az a macska, aki ma egy modern családban él közöttünk, arra nagyon durván sok elvárás hárul.
15: Én sajnálom azt a bogarat, nem lépek rá, mert az is szeret élni.
16: Amikor Zsemike a zsemleszínű perzsacica beköltözött hozzám, még nem sejtettem, hogy gyökerestől felfordul az életem. Ő volt az első kis állat, aki megmutatta nekem, hogy milyenek is ők valójában. Napról napra fedeztem fel az intelligenciáját, az érzelmeinek sokszínűségét, a velem való kapcsolódásának igényét, és azt, hogy milyen gyorsan tanulja az együttélés szabályait. Hihetetlen erővel hatott rám mindez. Mindenkinek el akartam mondani. Zsömike miatt lettem rádiós. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. Október 4-én, azaz holnap ünnepeljük az Állatok Világnapját. Mint a riport részletek is mutatják, ennek apropóján ember és állat kapcsolatának kérdéseit járjuk körbe, arra is keresve a választ, hogy mit jelent nekünk valójában, hogy családtagunk egy állat. Tartsanak velünk!

0: Kezdjük a legkisebbekkel. A 10 éves Dani számára nem csak játszótársa a család kutyusa, hanem igazi tanítómester is.
1: Ami, gyere!
2: Várj, elrejtem neked a falatkákat, és akkor te megkeresed, jól van?
3: Milyen játék ez?
2: Ez egy fából készült játék, amelyikben lyukak vannak, amik le vannak zárva egy kis lapocskával. És a kutya azt a lapocskát elhúzza, és akkor így megkapja a jutalmat. Már nézeget is, hogy hol lehetnek a falatkák, de nem mutatom meg neki. Azért lett Ami, mivel a nagymamámnak volt egy kutyája, akit sajnos megöltek, és ezért lett ő Ami. Keresd, hol a falatka? Megtaláltad? Okos!
3: Most itt vagyunk benne a lakásban, úgyhogy bejöhet a te szobádba.
2: Hát nálunk ez már nagyon régóta így van. Beengedjük a hálószobába, és mellettünk aludtat a mi ágyunk mellett.
3: Mióta van ez így?
2: Az egyik szilveszter óta, talán még egy éves volt, azelőtt kint a konyhában aludt egy kis ágyacskájában, és tűzijátékoztak, és annyira megijedt tőle, hogy az éjszaka nem mert kimenni az előszobába. Befeküdt nálunk, rájöttünk, hogy ő itt nem zavar semmit. Csak éjszaka szuszog, és ez megnyugtató, mint mondjuk a csobogó víz. A hangja is. Olyan biztonságos mellette lenni, mint hogyha én a testvére lennék neki.
3: Ezt miből érzed?
2: Velem akar játszani, rámugrik, mert kiskorában egyszer véletlenül elestem, és rám mászott, de hát már megnőtt, most már 40 kiló körül van, úgyhogy egy kicsit már furcsa, hogyha elesek, és egyszer csak azt látom, hogy két nagy láb és egy nagy kutyatest rápül éppen felém.
3: De jót nevetsz ezen, más lehet, hogy megijedne.
2: Én sosem féltem tőle az elején azért nem, mert mivel kicsi volt, később meg már, mivel anyukám nagyon szereti az állatokat, és ért is hozzá, ezért úgy gondoltam, hogy ha anyukám ilyen szépeket mondott az állatokról, meg hogy nem bántanak a kutyák, én elhittem anyukámnak, megpróbáltam, és tényleg nem bánt.
3: Te már elég nagy vagy, 10 éves. Talán meg tudod nekem mondani, hogy miben változtál, amióta itt van nálatok ez a kutyus?
2: Az állatokhoz való viszonyommal. Például bátrabb vagyok, hogyha meg kell őket védeni. És óvodás koromban láttam, hogy bántanak a kutyát, és rájuk szóltam, nagyobb iskolás gyerekekre, hogy hagyják békén szegény kutyát, mert felemelték a hátsó lábát nekik. Anyukám telefonál, de én nem hagyhattam, hogy szegény állatokat bántsák.
3: Hiányozna neked nagyon, hogyha nem lenne az Ami, ugye?
2: Hiányozna, mert akkor új kutyatársat kéne választanom magamnak, mert nekem mindig lesz állatom, de az nem lenne jó, mert az biztos, hogy más természetű lenne az a kutya, úgyhogy nem lesz több olyan kutyám, mint ő. Ő az első kutyusom, és a legszebbik.

0: Fekete János családjáról Székesfehérváron köztudott, hogy ők a legkisebb mentett állatok jótevői. Egy helyi menhely felkérésére pótmamaként próbálják meg életben tartani és felnevelni a gyakran csak alig néhány hetes állatokat. Mint majd hallják, náluk minden élet értékes, nem csak a társállatoké. Épp etetésre értem oda. Éppen etetik, cumisztatják ezeket a kis apróságokat. Hány kicsike van itt most?
1: 5. Egészségnek örvendenek, nőnek, híznak.
0: De rengeteg munka van vele, azt mondta.
1: Naponta 4 óránként etetni kell, törölgetni kell, helyet cserégetni kell, megsimogatni kell őket.
0: Mindent, amit a mama kutya kellene, hogy csináljon. Mennyi idősek ők most?
1: Ők most 3 hetesek.
0: Az még nagyon picike.
1: Nem is szabadna, hogy itt legyenek.
0: A felesége az, aki a mindennapi munkát végzi velük. Egy bemutatkozását kérek.
2: Fekete János. Borbála.
0: Mikor kerültek ők ide és hogyan?
2: A menhelyről jöttek, bevitték őket, hogy találták.
0: Feltehetően a mama mellől lettek elszakítva.
2: Hát igen, szerintem ez valószínű, mert már régóta nevelünk ilyen kölyök állatokat, és tapasztalat, hogy ha etetve lettek volna, akkor ettek volna az első naptól kezdve.
0: Azért ennyire pici korban még benne van nagyon a pakliba, hogy vajon ők tényleg megmaradnak-e?
2: Hát igen, nagyon sok állatot vesztettem már el, és sajnos hetek alatt szívemhez is nőnek, de az az öröm, akik életben maradnak, és akiket gazdihoz tudunk utána adni. Ez éltet, és ezért is csináljuk az egészet.
0: Éjszaka is föl kell velük?
2: Igen, igen, éjszaka is. Hát most ő hozzájuk hajnali 4-kor kelek, és akkor utána úgy 9 órától kezdődik a 4 órás etetés. Munkahelyem most sajnos nincs, én itthon vagyok ápolási díjon, ugye a legkisebb fiammal, és így megtehetem azt, hogy éjjel-nappal tudom őket etetni.
0: Feljöttem ide az emeletre. Szilvi mutat nekem itt valamit a sarokban.
3: Ő egy gabonasikló.
0: Szép narancsárga.
3: Ritka színű, mert ő egy ilyen tűzfél albino. Őt egy ismerősömnek a nem tudom kie vette picinek, és megnőtt. És úgy mondta, hogy neki többé nem kell, és ha nem kell senkinek, fogja a teráriumot, és kirakja az erdőbe.
0: Te jó ég.
3: Na azt tudni kell, hogy ők nálunk nem élnek meg, mert neki azért minimum 23 fok kell. Úgy voltam vele, hogy hazahozom, megszerettem, és mondtam, hogy nem adok túl rajta.
0: Mit lehet szeretni egy gabonasiklón?
3: Érdekes. Én szoktam fogdosni. Kitölti az űrt. Ő volt, akit megfogtam, ölbe simogattam, leültem mondjuk tévét nézni, akkor nyakamba ott volt, és ugye el volt velem. Kis aranyos. Odaadom valaki idegen embernek, és szag alapján tudja, hogy én vagyok a gazdája. És már jön, így kúszik visszafelém. Okos állat.
0: Milyen hosszú ő?
3: 130 centi.
0: Most kinyitotta az ablakot.
3: Így már jobban látszik, hogy mekkora.
0: Mindenit. Ő bántani senkit nem fog.
3: Nem. Ő annyira készült, hogy én rendszeresen viszem ilyen 6 éves gyerekek közé.
0: Valaki itt nagyon türelmetlenkedett, hogy végre vele is foglalkozzunk. Ő kicsoda?
3: Ő egy kínai kopasz kutya, és Cumének hívják, meg nincs 1 éves.
0: Hát nagyon édes, egyszerűen nem bír engem békén hagyni. Van neki egy kis haja, de amúgy pedig a teste tényleg kopasz.
3: Igen.
0: Ő hogy kerül ide?
3: Én szerettem volna egy kutyát magamnak. Nekem már régi álmam volt egy ilyen kínai kopasz, mert én a Sphinx macskába is gondolkodtam.
0: És akkor itt van még lent egy dobozka, amit igen, kihúzott.
3: Ő egy afrikai óriás csiga, mégpedig egy Suturalis alfaja.
0: A nagy része a házának olyan, mint az éti csigának, de aztán olyan szépen elnyúlik. Hatalmas.
3: Kijön a tegyeremben, az egész tenyeremet elfoglalná. Nála sokkal nagyobbak is vannak, tehát van, amelyiknek csak a háza 20 cent is.
0: Őt is lehet szeretni?
3: Igen. Én ott szoktam például kézbe is rakni, fura, mert nyálkás, de kis aranyos és ugye érdeklődő. Én elég sok ilyen állatot begyűjtöttem már életem során, tehát nekem volt görényem, csincsillám, hölcsögöm, tengeri malacom, macskám is volt.
0: Látom, itt van a fotójaként, ő már akkor ezek szerint nincs.
3: Igen,
0: itt.
3: Hát itt van, csak más értelemben.
0: Ja, értem, kis urnája
3: igen,
0: van.
3: Kis urnája van neki.
0: Uh-huh. Ennyire hát, szerette.
3: Nagyon, ő egy japán csonkafarkú macska volt, és mikor mondták, hogy bekült a menhelyre, szegény macska, ugye leadta a gazdája, depressziós volt, semmi, és én mondtam, hogy hát akkor én elhozom. Naponta kellett hordanunk az állatkórházba infúzióra, és a végén örökbe fogadtam. Akkor ott mondtak neki, hogy egy ilyen 2 évig lesz még valami macska, ahhoz képest 5 szép évünk volt együtt.
0: Emlegette, hogy az űrt kellett, hogy betöltse. Igen. Mi ez a lelki űr?
3: A macska 5 évig volt velem, és én megszoktam azt, hogy éjszaka ott van velem, hogyha hazajövök, örül nekem, van kiről gondoskodnom, van kit simogatnom. A mi családunk az, amelyik azt mondja, hogy adunk neki egy esélyt a kis életre, mert igazából én azt mondom, hogy minden élete egyforma, és mindenki megérdemel egy esélyt.
0: Azt hiszem, hogy ebben a családban sok hétköznapi hős van. Soha nem fáradt bele?
3: Volt olyan, amikor úgy lelkileg összetörtem, de mindig jött valami, ami kiráncigált. Ez a virtus a családban, hogy segítünk az állatokon. Most volt olyan példa, például, amikor mentem dolgozni, és megláttam egy kuborkutyát, nem volt nálam póráz. Cipőfűző ki, és akkor hazajöttem a kutyával cipőfűzővel.
0: Gondolom, hogy
4: hogy Szilvi nem véletlenül lett ilyen, amilyen.
1: Feltételezhetően tőlem indult, én nagyon szerettem az állatokat, mégis a lányom kezdte el valójában az egészet, kijárta a Menhelyre, a nejem, utána a nagyfiam. Tomi nem beszélő autista, nem igazán mondhatni azt, hogy rajong az állatokért, de ő ezt elfogadta. Az állatok vonzódnak hozzá, mivel ők megérzik a betegséget, és ő neki úgy gondolom, hogy elég pozitív dolog az, hogyha az állatok körülveszik. Volt nálunk őz, fácán, vadkacsa, körény, kecske, birka, vadnyúl, papagáj is volt. Minden állatban meg lehet találni a szépséget, a kedvességet, sokkal többet tudnak visszaadni, mint az ember gondolná, vagy mint némelyik ember.
0: Miközben Fekete János szavain gondolkodtam, eszembe jutott egy másik Fekete János is. Most a Heroes budapesti menhelyére tartok. Nem bánják meg, ha velem tartanak.
4: Na hát most ide értem a budapesti menhelyre. Kecán Rebeka vár engem itt. Ő nagy macskás. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Karján is itt van egy tetoválás egy fekete macskáról, csak nem egy emlék.
5: Ő még mindig élő cica. Úgy hívják, hogy Fekete János, és ő az én szerelmetes virágszálam. Azért is tetováltattam magamra a portréját, mert nagyon sokat jelent nekem a fekete kandórok, nagy szerelmese vagyok.
4: De miért pont a fekete kandór?
5: Hát sokan vannak, akik ellenérzéseket táplálnak esetleg a fekete cicák iránt. Én pedig olyan ember vagyok, aki a vételeneket, meg akiket senki nem szeret, azoknak próbál így segíteni. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy a cirmosokat, a fehéreket, vagy bármilyen színű cicákat nem szeretem, de ha arról van szó, hogy szerelem gyerek, akkor ez nekem valószínűleg egy fekete, vagy egy teknőc tarka cicó.
4: Ahogy bejöttem, már messziről lehet hallani, hogy ugatnak a kutyák. Hány kutyájuk van itt?
5: Általában, hogyha sok a kölyök kutyánk, akkor olyan 45 körül szokott lenni.
4: És cicából?
5: A kis cicabum idején szokott megnövekedni. 37-en is voltak már. Szerencsére azért a kölyköket gyakrabban elviszik. Úgy látom én, hogy minden évben egyre több az, aki segítségre szorul, egyre többen születnek így, úgymond csúnya szóval élve fölöslegesen, és rengetegen vannak, akik mentésre szorulnak.
4: Oda mehetünk a cicákhoz? Látom, hogy jó kis kényelmes helyük van itt.
5: Vannak cicabútorok, próbáljuk úgy megcsinálni ezeket a keneleket, hogy nagyon otthonos legyen, mintha egy ilyen szoba lenne végül is.
4: Fekete János hogy él?
5: Fekete János a francia ágyban puhol egész nap, ott be van neki kapcsolva a YouTube-on ilyen kis madárcsicsergős természetfilm, és azzal alszik. Ő már megtanulta a mi nyitvatartási időnket, úgyhogy amikor ilyen 3 óra közelében járunk már, akkor lemerészkedik a szobából, és akkor kéri a kis ebédkéjét, ugye hát reggel megreggelizünk szépen csendben még nyitás előtt. Nagyon haspók, beszélgetős cica, nagyon meg tudjuk értetni magunkat. Többször megfürdettük már. Igazából nagyon nagy bajok nincsenek a Jánossal. 9 éves létére nagyon jó kondiban van, gyönyörű csillogó szőre van, és itt lakott már, amikor mi itt elkezdtünk dolgozni a párommal. És hát akkor még nagyon ilyen kis magának való ilyen fal felé fordul, nem vagyok itt, kandúr volt. Én meg hát ezt megláttam, és mondtam, hogy ilyet nem játszunk, úgyhogy egy hónapon belül ő fönt aludt nálunk a szobába, és nagyon jól érzi magát azóta is. A János akkor volt picikét szomorkás, meg ilyen emberkerülő, amikor kijáros volt. Tehát nem volt vele foglalkozva, nem nagyon volt szocializálva emberekkel, csak etetve volt, meg így eltűrve, azért is lehetett ilyen. De én éreztem rajta, hogy itt lehet barátságot kötni, tehát ellenséges, meg ilyen karmolós, fújkálós nem volt soha. Minden este úgy elszunk el, hogy a pocakjába túrom az arcomat, és ez nagyon jó mindenkinek. 2,5 évvel ezelőtt itt megjelent a Menhelyen egy Cérna nevű macska, én neveztem el Cérnának, mert nagyon vékonyka volt, és azt hittem, hogy ő egy kóbor macska. Elkezdtem etetni. Egy ilyen 1,5 évre rá kiderült, miután minden nap itt volt, meg foglalkoztunk vele, hogy ő amúgy egy gazdás macska, és itt lakik a Menhely környékén. Úgy derült ki, hogy rárakott a gazdája egy nyakörvet egy telefonszámmal. Föl is hívtam a számot, mondtam, hogy itt van a macska, és akkor tessék hazavinni, mert hát itt kutyák mászkálnak, nem csak a mieink, hanem a lakosság sétáltat póráz nélkül esetleg 3-4 vizslát egyszerre, tehát nem egy életbiztosítás. És haza is vitte a gazdia, Egy olyan negyed órán belül jött vissza a cérna, ezt 3-4-szer játszottuk el, és azóta már nem jelentkezem a gazdájánál, már nem megy innen el. Így lett a harmadik őrcicán kiterosznál.
4: Picit hadd ugorjak vissza egy korábbi mondatára, azt mondta, hogy amikor Fekete János otthon van, akkor nem adják hang nélkül. Miért szól az a madárcsicsergés?
5: Magunkból indulunk ki, mint gazdik, mert mi is úgy alszunk, hogy valamilyen kis háttérzaj, általában rajzfilmet nézünk, és valahogy úgy gondoljuk, hogy neki is szebb az álma, hogyha a madárcsicsergést hallgatja.

0: Az állatok persze nem csak örömet adnak, keveset beszélünk róla, de sokszor pont ők a konfliktusok forrásai az embertársak számára. Kovács Betti kolléganőmet arra kértem, hogy beszélgessen erről is a gazdikkal.
1: Újságírók szokták mondani, ugye, hogy a legjobb történetek az utcán hevernek. Jelen esetben mondjuk a kutyafutatóban. Magammal együtt 4 kutyás beszélget. Legyünk túl a nehezén. Az Excel való háborún, hogyha fogalmazhatok így.
2: Hát jó, meghalt a 13 éves kutyám, és a fejembe ötlött, hogy hát én megszoktam a kutyákkal való együttétet, nekem szükségem van rá, nagyon szeretem őket. Páromnak mondtam, hogy hát szeretnék egy kis kutyát, és akkor azt mondta, hogy jó.
1: Tehát lelkesnek lelkes
2: először,
1: volt.
2: Először lelkesnek tűnt, és utána, amikor eljött a pillanat, de miért a te nevedem van? Ha mondom, azért, mert gondolom, én fogok többet vele lenni, én fogom etetni, itatni, séta, orvos, minden az égvilágon. Jó, még akkor nem is volt vita, és amikor már elteltek a hetek, bepisélve, kakár, rág, stb. Na, ezért kellett neked, és akkor én csináljam meg, ha nem vagy itthon. Mert ugye oda kell figyelni, hogy milyen arányba eszik először egy kölyök. Mindenbe vita volt, melyik táp, nem száraz táp, nedves táp, szóval mindenbe kijött igazából a vita.
1: A legjobbat akarta a kutyának, így ahogy mesélsz.
2: Igazából nem a kutyáról szólt az egész, hanem önmagáról szólt, hogy ő jobban neveli, jobban táplálja a kutyát, mint a párja.
1: Tehát nálad akart jobb lenni.
2: Igen, akkor. Szóval a versengésen volt itt a lényeg. Az lett a vége, hogy nagy nehezen rávettem magamat, hogy vége a kapcsolatnak, de én tudtam, hogy ő mellette nem lesz jó, és ha akarta, hanem a kutyust magammal hoztam, mai napig velem van, nem hagytam ott.
1: Szerette ő azért a kutyust?
2: Maga módján inkább úgy mondom.
1: Mondjuk az mit jelent, hogy a maga módján?
2: Hajlandó volt egyszerre vinni sétálni, meg néha megsimogatta. És amikor arról volt szó, hogy én most elmegyek, akkor zsarolt a kutyával is, hogy hát én megszerettem azt a kutyát, talán még jobban is szeretem. Mondom, miért is szeretett jobban meg? Hát azért benne volt a pénzem a tábban, meg az orvosban, meg ilyenek. Ja, és akkor te mondom, az anyagiak miatt a jobban szereted. Hogy is van ez?
3: De nagyon jó, hogy észrevetted a jeleket és léptél, mert sokan egyébként benne tudnak ragadni.
2: Igen, hát nekem is évek kellettek. Uh-huh. És sajnos megéli a kutya is ugyanúgy, mint egy gyerek.
3: Igen, hogy észrevesznek minden rezdülést, veszekedést, stressz helyzetet, ők nagyon figyelnek.
1: Nyugtasd meg, hogy a mostani párod, aki már a férjed, vele azért nem ez a helyzet.
2: Vele nem ez a helyzet. Én mondtam neki, a legénye nekem van kutyám, amúgy örült neki, nem zavarta őt, sőt, még vásároltunk együtt egy kis kutyát.
4: Én is észrevettem egyébként a saját kutyámon, hogy egyszerűen annyira érzi azt, hogy én mibe vagyok, nekem egy fajtiszta kutyám van, egy shetlandi juhászom, rettentően jól letükrözik az embernek a lelki világát. Megvan még elmetleg az előző kutyám is, hogy az exemnél maradt. Másfél évig voltunk házasok, 5 évig voltunk összesen együtt, és sajnos nem a legjobb körülmények között váltunk el, és az exem úgy döntött, hogy ő megtartja a kutyát. Velem nem tartott erről egyeztetést.
1: Na, ilyenkor mi van? Mennyire harcoltál érte, mennyire engedted el könnyen?
4: Hamburgban laktunk, Németországban. Amikor szétmentünk, én először visszaköltöztem Berlinbe. Nem is jutott eszembe, hogy én most a kutyáért küzdjek, mert albéletbe kerültem, nem volt munkahelyem, szóval egyszerűen vett egy 180 fokos fordulatot akkor az életem. Nem a kutya volt sajnos a prioritásom. Ez inkább később jött ki. Miután hazaköltöztem, utána egy kicsit leüllepettek a dolgok, volt időm ezzel az egész szakítással foglalkozni, és akkor tudatosult benne, hogy úristen, mennyire hiányzik a kutya. Én azt hiszem, észre kutyásként, erősítsetek meg, illetve mondjatok ellent, hogyha nem így látjátok, de egy kicsit, mintha a kutya köré is épülne fel az embernek a napja, tehát hogy reggel fölkel az ember.
3: Nem lehet megkerülni egyébként, igen, muszáj.
4: Igen, szóval, hogy az ember a kutyával kell, és a kutyával fekszik, mert hogy levisszük egyből, vagy én legalábbis igyekszem levinni a dolgát elvégezni reggel, késő este még leszaladunk, mert egyébként meg lelkismertforralásom van, hogy milyen rossz gazdája vagyok az állatomnak. Amit ebből az egészből ki akarok hozni, az, hogy akkor esett le a tantusz, hogy mennyire nehéz kutya nélkül, vagy nagyon hiányzik egész egyszerűen.
1: Ha jól sejtem, akkor a másik hölgy gazdi, aki itt van velünk, neki azért pozitív tapasztalata van.
3: Szerencsére igen, én a most már férjemmel 9 éve vagyunk együtt. A 8. évben fogadtuk örökbe a Nalát. Mind a kettőnknek volt előtte kutyusa, mind a ketten imádjuk az állatokat, és családtagként tekintünk rájuk. Ő egyébként az elején nem annyira szeretett volna, pontosan tudta, hogy mekkora felelősség, mert én kertesházba tartottunk előtte kutyust ő lakásba, és van különbség a kettő között.
4: Óriási a különbség.
3: Óriási, viszont az, hogy lakásba vagyunk most, nekem ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt megtapasztaltam, mert minimálisan sem tudom elhanyagolni a kutyát. Muszáj odafigyelnem rá, muszáj az igényeit kielégítenem, aminek örülök, és szerintem nagyon sokat hozzám tesz, mint ember, hogy gazdi lehettem az elmúlt másfél évben. Szerintem nagyon jó helye van, hogyha mondhatom. Menhelyről hoztuk keverék, nem tudjuk, hogy nagyjából mi van benne. De ez biztos, hogy alapvetően egy bátor, eleven kiskutya. Küzdünk nehézségekkel, de ezeket mind igyekszünk leküzdeni. Nálam amennyire a párom mondta, hogy úristen, mekkora felelősség lesz, biztos akarjuk el, ugyanannyira benne van, mint én. Ugyanúgy lehozza, hogyha le kell hozni, nekem nincs időm. Ugyanúgy elmegy vele, ha beteg vagyok, tréning órára a trénerhez. Ugyanúgy bevásárol neki. És szava nincs arra, hogy a kutyáról gondoskodni kell, úgyhogy nálunk ez szerencsére nagyon harmonikusan működik, és szerintem egy kicsit össze is kovácsolt minket. Van olyan tapasztalatom is, a páromnak az unokatesója szerette a kutyákat, de kifejezetten nem akart tartani, nem akar ekkora felelősséget. Nagyon stresszes munkája van, és összejött a hölgyel, és neki volt kutyusa. És egyre jobban megszerette az együttlétet. Amennyire nem akart eleinte, utána annyira megszerette, hogy otthon, és ad egy ritmust a napnak, egy kapcsolódási lehetőséget, és a stresszes életét egy kicsit egészségesebb irányba vitte, mert tudott hátralépni, és a jelenbe jönni, és azt mondani, hogy jó, lehet, hogy most nem 14 órát kéne dolgoznom, hanem mondjuk 10-et, és akkor ott kicsit vagyok többet a kutyával, elmegyünk sétálni, és szabadba vagyunk. Van, akinek abszolút megváltoztatja az életét és a szemléletmódját.
4: Én Szabolcs megyei vagyok eredetileg, kettes házban volt a kutyánk, kvázi ő is családtag volt, szerencsétlen rengeteget kapott az édesapámtól, mert a tuja alatt ásta a földet. Ők teljesen más honnan jöttek így a kutyanevelés szempontjából, tehát ott a fizikai erőszak az sajnos jelen volt.
3: Az elmúlt 100 évben ez nagyon sokat változott.
4: Szerintem még az elmúlt 10-15 évben is. Én nagyon örülök ennek, hogy ennyire el tudunk fejlődni. Szóval, hogy ők látják rajta, hogy én kisimultabb vagyok, boldogabb vagyok, hogy van egy kutyám. Nagyon szeretnének egyébként a kutyába kapcsolódni. Az én kutyám egy diva, és nem igazán nyitott erre. Engem nagyon szeret, aminek én nagyon örülök, de nehezen kötődik másokhoz, nagyon egyigazdás. Jó, hogy egyébként ezt felhoztam, mert ez is probléma lehet egy potenciális párválasztásnál, hogyha találnék valakit, azt hogyan tudna elfogadni a kutyám. Én szerintem egyébként hajlandó lenne, mert láttam nyitni.
1: Ha meg egyből elfogadja, akkor az a nagy gyűrű.
4: Ezt akartam mondani, igen, tehát ugye ebből a szempontból még talán a kutya is tud lenni egy szűrő, úgyhogy igen.
3: Isten segélye azt a lányt, akit megugat és nem tetszik neki esetleg. Ja. Vagy jelzi, hogy hú, gazdi, ne?
4: Igen.

0: Hogy is van ez? Ha beteg a gyermekünk, természetes, hogy szabit veszünk ki, és otthon maradunk vele. Ha nyaralni megyünk, őt is visszük. És ha még kicsi, nem hagyjuk otthon egyedül. Nem, mert családtaggal így bánik az ember. Ha az állatunk valóban családtag, neki is járna mindez. Amikor néhány éve Horváth Eszterrel találkoztam, megdöbbenve hallgattam, amit mesélt. Kiment Svájcba dolgozni, és imádott cicáját sem akarta itthon hagyni.
1: Amikor felajánlották az állást is, az első kérdésem volt, hogy jöhet-e a macska.
0: Mivel foglalkozik?
1: Végzettségem szerint tolmács vagyok német-angol nyelven, de jelenleg egy gyógyszercégnél vagyok HR ügyintéző tulajdonképpen német-angol nyelven. Magyarországon is van ennek székhelye és Svájcban is, és így kerültünk mi ki. És a cégnek van konkrétan egy Pet Relocation nevű csapata, akik ezzel foglalkoznak, hogy a hozzájuk kitelepülőknek a házi állatait is tudják magukkal vinni. Ez azért is fontos, mert a kutya után adó is van, minden állat útlevéllel mehet csak be, tehát mi is csináltattunk csíp útlevél a macskának, és úgy tudtok kivinni. Ami látványba föltűnt már a kiérkezéskor, hogy rengeteg ablakon, erkélyen macskaháló, és ott nézelődtek. Akkor, amikor a kertvárosba költöztünk, hogy szinte minden második, harmadik földszintes háznál ott a macskaajtó, hogy kijöhessenek a cicák, és ami feltűnt, az a kóborállatok hiánya. Kutyát például csak úgy lehet tartani, hogy mielőtt megveheti az ember a kutyát, elmegy egy kutya a tulajdonos képző iskolába, és kap egy jogosítványt arról, hogy ő alkalmas kutyatartásra. Nagyon szigorúan van szabályozva, hogy hány órát lehet egyedül egy kutya, tehát nekem is munkatársam vagy hazament 4 óránként megsétáltatni a kutyáját, vagy van egy ilyen pet sitting oldal, ahol bizony kutya babysittereket lehet fogadni, és ez is egy ilyen furcsa látvány volt, hogy voltak emberek, akár 4-5 kutyát sétáltattak, az nem mind a sajátja volt, hanem ő neki ez volt a dolga. Tengeri malacot vagy papagájt nem lehet egyedül tartani, mert hogy az szociális társas lény, meg van határozva, hogy mekkora legyen a ketrece, és volt ismerősöm, akihez bizony ki is mentek ellenőrizni, hogy ő a gekkóit mekkora helyen tartja. Tehát azt gondolom, hogy ez valami egészen más szint, ez nagyon pozitív. Ahol laktunk, nagy ilyen kertvárosi rész volt, szép ápolt macskák sétálgattak a macskahajtójukon kijöve, és utána szépen hazatérve. Ott is van baleset, mert pont kettővel arrébb egy háromlábú cica élt, de azt meg a gazdája hosszú pórázon rendszeresen kihordta, hogy hadd sétáljon, ott állt mellette, vigyázott rá, mert őt egyszer elütötte egy autó, tehát nyilván ilyen ott is előfordul.
0: Az, hogy költenek az állatra, hogy állatorvoshoz viszik, akkor gondolom nem kérdés.
1: Nem kérdés. Törvényi szabályozás van a tartásra. Illetve még ami nagyon más, hogy a kutyák nem arra valók, hogy kitegyük őket az udvarba, hogy házőrző a kutya, társas lény, na most az 100%-ig be van tartatva úgy, hogy a kutya nem lehet kinn a kertben, ha nincs otthon a gazda, vagy ha nincs kinn vele a gazda. Tehát nem az van, mint hogy itthon sétálunk a kertvárosi részbe, és 6000 kutya ugat ránk, nincs semmi kutyaugatás, mert a kutyák bent vannak, vagy kint vannak az udvaron, de ott a gazdája, és nyilván nem frusztrált, nem egyedül van, nem elhagyatottan van, hát láncról ne is beszéljünk, az szóba se jön. Tehát nem véletlen az a falusi kép is, hogy csak kis kerítések vannak, de úgy, hogy van kutya, mert nem kell attól tartani, hogy elmegy, mert csak úgy lehet kint, hogy kint a gazda. De amúgy a lovakra is meg van határozva, hogy mennyit legyenek szabad levegőn. A horgászoknak megvan, hogy milyen a, hát idézőjeles ez a halbarát kifogás, de hogy milyen módokon lehet, tehát egész más. Nyilván mi utaztunk haza, na most a macskák nem annyira kedvelik az utazást. Amikor kiköltöztünk vele, akkor hát nem tudom mennyire hatott, de mindenféle ilyen természetes macskanyugtatószereket beszereztem, ilyen szobasprét, hogy az illat menjen neki, ez a menta, hogy az új helyet megszokja, szóval tényleg mindent megtettünk érte. Az utat is jól bírta, és akkor amikor hazajártunk, akkor pedig nálunk is volt ilyen macska babysitter, aki jött napi 2-szer, ellátta, képeket küldött róla, illetve hosszabb időre egyszer hazajöttünk egy hónapra, akkor pedig egy macska hotelba küldtük el, abból is nagyon sok volt, voltak ilyen kis szobák, lehetett volna azt állítani, hogy egyedüli szobát kapjon, vagy társaságba, volt próbanap, hogy hogy jön ki az ott levő cicákkal, tehát teljesen komolyan van véve, nem úgy, hogy darab-darab, vagy fogyóeszköz. Most lehet, hogy valaki ezen röhög, hogy nem ember, de azt gondolom, hogy ez mind a felelős állattartás része. Nyilván nem mindenki teheti meg, hogy macska hotelbe küldi a macskáját, de számomra ez a felelős állattartás, hogy családtagként tekintek rá.

0: már külföldön vagyunk, ugorjunk vagy inkább repüljünk mondjuk a világ másik felére, Indonézia sziget világába. Edelényi Bernadett állatvédő, állatvédelmi szakjogász hosszú ideig élt ott. Ő arról is mesél majd, hogy milyen az, amikor egy egész sziget lakossága érzi családtagnak az állatát.
1: Az édesapám Indonéziába kiköltözött, és összesen 40 évet élt ott. Indonéziában, Jakartában és Balin élt. Általa nagyon sokat megtanultam én is az ottani felfogásról. Jakarta, Jáva szigete, ott nagyjából muszlim vallás van, és ezzel szemben Bali, ahol inkább hindu és keresztény vallás. És itt egyből látszik az óriási különbség az állattartásban. Indonézia Jáva szigetén, ahol a muszlimok vannak, ott a vallással nagyon komolyan összefügg az állat tisztátalansága, vagyis az, hogy például mielőtt imádkozni mennek, az állat orrának a nedvessége nem érintheti a muszlim mély vallásos embereknek a kezét, az ember bőrét, mert hogy az tisztátalan. Ugye ők egy nap 5-ször imádkoznak, és az a nagyon fontos rituálé, hogy előtte tisztára kell mosniuk magukat, és úgy léphetnek be a templomba, vagy úgy imádkozhatnak egyáltalán az otthoni ima során is. Ezért ezt inkább úgy oldották meg, hogy nem is tartanak állatot. Ezzel szemben ugye Bali, akik hinduk és keresztények, ők pedig nagyon állatszeretők, legyen az kutya, macska, bármilyen állat, bárhol járunk Balin, mindenhol találkozunk kutyával, akik nagyon békésen élnek együtt az emberekkel, a turistákkal, a helyiekkel.
0: Azt mondta, hogy Jáva szigetén inkább nem is tartanak állatot, ez minden állatra igaz, a gazdasági haszonállatokra is, vagy inkább távolabb tartanak?
1: Távolabb, így van. Tehát nem úgy, mint Indiában, vagy más hindu országokban, hogy köztük él, tehát az emberek között élnek, például Indiában ugye a tehenek állatnak tartják őket, de akár a patkányt is. Mi azt se tudjuk, hogy írtjuk a patkányt ugye Európában, míg ők meg templomok környékén kifejezetten etetik őket, és ők is szent állatként vannak kezelve. Vannak olyan akár buddhista templomok, ahol amikor ássák a földet, még a gilisztákat is nagyon óvatosan veszik ki a földből, és teszik arrébb, hogy nehogy véletlenül elpusztítsák őket. Mellékvallásokban jellemző inkább, mert ugye nekik az a hitvallásuk, hogy nem tudjuk, hogy kiben reinkarnálódik egy-egy szerettünk vagy egy családtagunk, és ezért óvnak mindent, ami él.
0: Tehát magyarán nem az állatot tisztelik benne, hanem azt az embert, aki abban a formában született újjá.
1: Igen, de ezt inkább úgy mondanám, hogy az életet tisztelik. Én azt gondolom, hogy ez hiányzik nagyon a világon sok állattartási kultúrából, hogy magának az életnek a tisztelete tartozna oda, hogy nem szennyeznénk a környezetet, a természetet, az állatokat védenénk. Talán ez a tisztelet az, ami óriási különbség a két kultúra között.
0: Beti is élt ott, Jáva szigetén élt, vagy Balin?
1: Jáva szigete volt inkább a jellemző, az édesapám munkája helyileg oda kötötte. A család egyik része a Jáva szigetén élt, a másik része pedig Balin. Két laki voltam.
0: Hány éves korába került ki?
1: 15 éves voltam, amikor először kiutaztam. Kezdődött azzal ugye, hogy Ramadánkor, ami egy borzasztó trauma volt nekem, hogy ugye a Ramadán arról szól, hogy a tehetősebb gazdag emberek megajándékozzák, megsegítik a szegény, ami azt jelenti, hogy az állataikat feláldozzák, oda ajándékozzák a szegényeknek. Csak arra emlékszem, hogy egy óriási tömegben álltam, és számomra borzasztó volt azt látni, hallani, ahogy elpusztítják az állatot, és helyben feldarabolják, és ott helyben nyújtják át az állatnak a darabjait a szegényeknek. Tehát ami a ház környékén tartanak állatot, ugye ők azt ott mindet feláldozzák ilyenkor, és adományozzák. Nekem ez egy nagyon nagy trauma volt. Elkezdtem megismerni az állat tartásnak azt a másik oldalát, ahol tényleg az állat egy eszközként, tárgyként volt tulajdonképpen kezelve, ami arra jó, hogy az ember táplálja. És ugye szemben ezzel az én közegem, ugye nem véletlenül vagyok állatvédő, nagyon sok ugye vegán, vegetáriánus van körülöttem, aki az állatpusztítását teljesen elképzelhetetlennek tartja. Tehát ezt a kontrasztot már akkor gyerekként, vagy fiatalként már megtapasztaltam, és így alakult ki bennem valószínűleg ez a még erősebb állatvédelem, hogy amennyire csak tehetem, óvjam őket, és ne hagyjam kínozni, bántani.
0: Mi az, amit tapasztalt Balin?
1: Ami nagyon tetszett nekem ott, az a természetesség, ahogy az emberekkel együtt élnek az állatok. Az teljesen természetes, hogyha egy kutya például fekszik a tengerparton az árnyékban, akkor őt nem elzavarjuk, mert mi éppen arra járunk, hanem átlépjük, vagy ha nagyon muszáj, akkor kedvesen kitessékeli az ember, akár egy hotelből is. Ez összefügg azzal, hogy magát a természetet, és még egyszer ugye az életet tisztelik, legyen az bármi, és így nem bántják őket, hanem megtanultak velük együtt élni.
2: Hogyan hatott mindez az ott élő kutyákra, macskákra? Nem tudom, macskák voltak-e?
1: Rengeteg macska van, tehát macska is, kutya is van. A nyugalmat és a bizalmat mondanám leginkább jellemzőnek. Hozzá vannak szokva, hogy az ember nem ellenség.
2: Mennyiben mások az ottani emberek ennek hatására, mint mondjuk, amit itt tapasztalunk?
1: Összehasonlíthatatlan, én azt gondolom. Hogyha most az állattartást nézzük kifejezetten, beszélgettem ugye nagyon sok állattartóval Magyarországon. Az állatvédőknek nagyon sokszor segítek, hogyha bármilyen jogi probléma van, vagy akár rossz állattartás. Nagyon sok negatív és nagyon sok pozitív tapasztalatom van Magyarországot illetően. Ami nagyon érdekes volt, hogy egy nagy állattartó, ő teheneket tart kifejezetten, tehát ő szarvasmarhákat tart, és elmondta, hogy nagyon sok külföldit alkalmaz most már, többek között indiai embereket, akikről elmondta, hogy szemben ugye a magyar mentalitással, ahol ó, pénzt kapok érte, megcsinálom úgy, ahogy nem, az Indiából származó vendégmunkás, az annyira tiszteli az állatot, és ugye hozza magával a kultúrát, hogy ő nem fog enni addig, és nem foglalkozik a saját dolgaival addig, amíg az állatot el nem láttat. Nekik ez a normális. Tisztelik azt, hogy ugye táplálja őket az állat, ezért hálásak nekik. Saját tapasztalatom is, mert az apukám oldaláról fél indonéz ugye a család. Ott például nagyon nagy számban élnek együtt. A család nagyon összetart és nagyon segíti egymást. Ezzel szemben ugye Magyarországon az eltávolodás a jellemző, hogy egyre inkább élnek az emberek egyedül, ott pedig egyre inkább együtt. Felfogják azt is, hogy csak együtt tudnak létezni, mert ugye amíg a nagymama otthon van és gondoskodik a kisgyerekekről, addig a család többi tagja el tud menni dolgozni. És ez is egyfajta biztonságot ad, és egyfajta függést egymástól, hogy igenis ott legyenek együtt, és igenis szeressék egymást, és békében éljenek egymással. Ugyanez az állat, hogy az állatot is tiszteli azért, mert ő ad neki tápanyagot, létezést, és belátják ezt, hogy kölcsönösen tisztelni kell egymást.

0: Azt hiszem, ideje hazatérni, mert van még egy kérdés, ami nagyon izgat. Mit jelentett magának az állatnak az, hogy mi befogadtuk az ember családunkba? Hogy éli meg ő ezt a helyzetet? Budapesten az Állatorvos Tudományi Egyetemen fogunk erre választ kapni. Jöjjenek velem, de kicsit várakozzunk még az egyetem kapujában, ugyanis Kovács Betty kolléganőm is ígérte, hogy befut. Szia, Betty! Nem tudom, hogy mennyire ismered a kampusznak a területét. Volt-e arra alkalmat, hogy körbenéz egy kicsit?
1: Az, hogy ismerem, az azért túlzás. Úgyhogy most készültél egy meglepivel, ez azt
0: igen,
1: jelenti?
0: Igen, igen. Gyere, akkor nézzük is meg. Mi az, ami neked először feltűnik, hogyha ide belépsz?
1: Nyilván az a szobor, ami egy...
0: Na mi?
1: Mi az?
0: Szürke marha. Nekem a kedvenceim gyönyörűek. Ez egy bronzszobor. Képzeld el, hogy az Állatorvosi Egyetemen ez már 1987 óta itt van, és mint látszik, ez egy bika. Úgy hívják, hogy csatlós. Ortobágyi tenyésztőnek volt az állata, erről egy életnagyságú szobor készült. Ez az egyik ilyen ikonikus figurája ennek a kertnek, és van egy babona is, ami hozzátartozik. Akkor ülnek a hallgatók a hátára, amikor már megvan a diplomájuk, mert ha előtte ülnének véletlenül rá, akkor nem lesz diplomájuk. Na és akkor még egy kicsit odébb megyünk, gyere csak.
1: Az biztos, hogy nagy dicsőség, hogyha valaki diplomát szerez, mert én egy órán voltam, nem is olyan rég egyébként, egy sajtónyilvános anatómia órán, és volt két paci, akit behoztak. Nagyon szépek voltak. Na de hát az az egy óra elég volt ahhoz, hogy rájöjjek, hogy valószínűleg nekem nem lesz állatorvosi diplomám. Tényleg nagyon nehéz tananyag, de le a kalappal mindenki előtt. Aki majd oda fel tud ülni, akkor annak a hátára.
0: Így van. Ez egy nagyon fontos helye a magyar állatvédelemnek, mert nem csak állatorvosokat kell.

0: szerepet. És azt írják róla, hogy terápiás cica, arról van szó, hogy a hallgatóknak segített a stresszoldásban. Nézd meg, hogy milyen édesek a hallgatók, raktak ki ilyen kis itatóedénykét, kis etetőtálkát, még egy kis virágos vázácska is van itt, és kiraktak mellé kis társakat, hogy ne legyen egyedül.
1: Mit szólsz?
2: Nagyon cuki.
0: 3 éve nem él a Marci cica, de hát ez mutatja azt gondolom az itt levő hallgatóknak a viszonyulását az állatokhoz, hogy milyen szeretettel gondolnak rá, hogy közadakozásból megcsinálták ezt a szobrot. És aztán öltöztetik, mert ahogy megtudtam, nyáron meg ilyen kis szemellenzőt raktak rá, hogy nehogy a napkárt tegyen benne, és hát állítólag itt ült sokat ebben az ablakban, úgyhogy azért rakták ide. És van még egy harmadik meglepetés,
2: Most, hogy is sétálunk, eszembe jutott, hogy én azt hallottam, hogy az Állatorvostudományi Egyetemnek a kertje a 7. kerület legnagyobb összefüggő zöld területe.
0: Na és akkor még egy kicsit fogunk menni, és akkor rögtön tudni fogod, hogy mit mutatok neked, mert ez is hozzátartozik a magyar állattartási kultúrához. Nézd csak!
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jól számolok, 9 kutyusnak a szobra.
0: Ugye ez 9 életnagyságú szobor, és hát ezek az őshonos magyar kutyafajták. Mondjuk el, hogy mik ezek?
2: Egyet fejből tudok, Mudi, már csak azért, mert az én kutyusomban is van Mudi. Erdélyi kopó, magyar agár, kuvasz, puli, pumi, komondor, drótszőrű magyar vizsla és a magyar vizsla.
0: Közben megérkezett a vendégünk is, dr. Sátori Ágnes. Most akkor leülünk egy kicsit beszélgetni. Míg mi elhelyezkedünk a kutyaszobrok ölelésében a padon, hadd mutassam be önöknek régi kedves riportalanyomat, dr. Sátori Ágnest. Ő állatorvos és viselkedésterapeuta is, az Állatorvostudományi Egyetem oktatója, aki régóta kutatja ember és állat kapcsolatát. Hamarosan órája lesz, ezért beszéltünk meg ide találkozót. Szóval vissza a kérdésre, mit él át az állat, ha a családunk tagja lesz?
3: Az a kutya, vagy az a macska, aki ma egy modern családban él közöttünk, arra nagyon durván sok elvárás hárul, amelynek meg kell felelni akkor, hogyha ember mellett akar szoros közelségben élni. Én emlékszem még az én gyerekkoromra, ahol a vidéki nagyszülőknél, ha a kutya vacsorázott, akkor evidencia volt, hogy ne menj a közelébe, ne piszkáld. Nagyobb volt a tér. Ma, amikor valaki bennél mondjuk egy panelben a 6. emeleten, másfél szobában, nem tudom megugrani azt, hogy egy kutyánál mondjuk ételvédő agresszióval napi szinten küzdenem kelljen, mert ha van mellette egy 8 hónapos gyerekem, aki éppen járni tanul, életveszélyes helyzetet fog generálni, hogyha a kutya bevédi az ételt. Tehát nagyon sok olyan viselkedéses elvárás van ma már, ami az állatainkra hárul, amivel ezelőtt mondjuk 30-50 évvel egyáltalán nem szembesültek. Számomra mindig egy nagy kérdés, például ha már kutyáknál maradunk, hogy ha végig sétálsz Budapest belvárosán, hogy hányan mennek kutyával, és hogy micsoda fegyelmezett kutyák vannak. Nekem ez egy kisebb csoda. Ma már nagyon sok ember elvárja, hogy nyaralni együtt mehessek a kutyámmal, hogy étterembe beülhessek a kutyámmal, a fiatal generációnál a romkocsmába is magukkal viszik a kutyát. Zaj van, idegen emberek tömkelege, nagyon sok másik állat, az étteremben kajaszag, ami a fejem fölül árad, és én még csak föl se kelhetek megnézni. Egy pincér, aki folyton belelép a személyes terembe. Hát az egy nagyon érdekes dolog, hogy emberként nagyon sokszor elfelejtjük olvasni a világot kutya szemmel, hogy milyen lehet kutyaként élni velünk emberekkel. És akkor ez még egyet tegyünk hozzá, a pszichés nyomás, ami árad mondjuk néha egy családban, és legyen az akár csak egy megfelelési kényszer, mondjuk egy általános iskolás gyereknél, egy szorongás, egy házaspárnál, hogy együtt maradnak, vagy nem, egy idősödő ember, hogy elveszíti-e a munkahelyét az utolsó 2 évben a nyugdíj előtt. Ezek mind-mind borzasztó feszültséget és szorongást jelenthetnek, és a mellettünk élő kutyák és a macskák ezt képesek érzékelni. Szoros kapcsolatban nagyon mélyen hatással van rájuk. Ők reagálnak ránk, és nekem mindig egy nagy kérdés, hogy mi emberként tudunk-e rájuk jól reagálni.
2: Az én kutyám például már, amikor kihoztam a menhelyről, ő extrém szorongó volt, és egy kicsit javult így az évek alatt, de nem azt a javulást mutatja, amit én elvártam volna. Nézzek erőteljesen magamba? Ez azt jelenti?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy rendszer. Ugyanúgy, ahogy a családban, hogyha gyerekkel baj van, akkor illik.

0: vizsgálni a szülőket, és illik vizsgálni a környezetet. Az állatnál, ha probléma van a viselkedésével, nélkülözhetetlen nézni a környezetét. De ettől én még nem gondolom, hogy minden esetben ez ilyen mértékben összefüggene. Ezek egyedi szinten elbírálandó dolgok. Azt is lehet látni, hogy nagyon sokszor a mentett kutyáknál totálisan ismeretlen előélettel, ismeretlen genetikával, ismeretlen korai felnevelési körülményekkel és ismeretlen élettapasztalattal szembesülünk. Az, hogy egy kutya vagy egy macska szorong, vagy szorongásra hajlamos, ember is használjuk ezt a fogalmat, hogy valaki ilyen neurotikus. Kutyáknál, macskáknál is van hasonló, és nem mindegy például, hogy azt milyen gazda fogja tartani, és hogy ő hogyan tud ehhez igazodni. Ez egy több tényezős, azt szoktuk mondani, egy multifaktoriális dolog, az, hogy egy állatnak a viselkedése hogyan alakul. Nagyon nagy különbségek vannak benne, akár abban a tekintetben is, például, hogyha én állatot tartok, tartottam-e már valaha. Nem mindegy, hogy valaki élete első kutyáját tartja, és ott kéne megoldania mondjuk egy szorongásos problémát. Macskák még nehezebb terület. Ott általában gazdák nagyon későn szokták realizálni, hogy szorong az állat, vagy hogy fájdalma van netán, mert hogy nem annyira nyilvánvaló a viselkedés készlet, amiből rá kéne jönnöm, hogy az állatnak mi baja van. A kutyáknál ez azért sokkal egyszerűbb, de minden esetre, amikor valaki már a negyedik, ötödik, hatodik kutyáját tartja, akkor ott már van valamennyi rutinja. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhez fog érteni, vagy hogy mindent tud, csak nagyobb eséllyel például észrevesz dolgokat, esélyt kapok arra, hogy időben tudjak például akár viselkedésterápiában segíteni neki. Egy szeparációs betegnél, amikor azzal hív egy gazda, hogy hát 6 éve egyébként ők így élnek, az egészen más dolog neki kezdeni beszedni, és azt mondani, hogy milyen a prognózisa, mint amikor azt mondjuk, hogy most fogadtam örökbe, 4 hete van nálam, ezek a tünetei, csináljunk valamit.
1: Mit látok én egy olyan kutyán, aki az emberi környezettől érzi magát rosszul, vagy egy cicán?
0: Ez nagyon változó tud lenni, és a jeleket, azokat óvatosan kell kezelni, a szorongásnak vannak jellegzetességei, akár a fültartásban, a szemeknél, amikor a szeme fehérjét látjuk, ezt vélájnak, vagy bálna szemnek szoktuk nevezni. De ugyanide tartozik az, hogyha egy kutya az orrát nyalja, de épp valamelyik nap tanítottam a hallgatóimnak, hogy orr vagy szárnyalás és szárnyalás között is hatalmas különbség van. Az egyik arra utal, hogy nagyon éhes vagyok és várom a vacsorát, a másik meg arra, hogy szorongok egy adott helyzetben, vagy feszült vagyok. Szóval mindig helyzetben értelmezzük ezeket a jeleket. Én mondjuk úgy tudok csak tanácsot adni, ha látom videón azt az állatot. És én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ha jól tartunk állatot, akkor is ismerem a saját állatomat, és amikor a saját állatom viselkedése elkezd változni, akkor kell elkezdenem nagyon gondolkozni. És ha van egy öregedő kutyánk, aki eddig tök jó fej volt Pistikével, meg minden más gyerekkel is, most viszont, amikor elszalad mellette, akkor csúnyán néz rá, ne adj Isten, oda kafog, akkor az első dolog az az, hogy nem arra gondolok, hogy micsoda egy antiszociális öreg kutya lett ebből, hanem az, hogy lehet, hogy fáj valamie, mert simán lehet, hogy nem szeretné, hogy valaki hirtelen odalépjen mellé, mert nem fog tudni hirtelen ugrani, mert a hirtelen ugrás fájdalommal fog járni. Mondjuk egy másik példát macskában, amikor azt mondjuk, hogy a macska, ha jól érzi magát, akkor odajön, dorombol, dagaszt, és így tovább. De nem tudom, hány embernek jut eszébe, hogyha van a macskám, aki eddig így viselkedett. Most meg azt látom, hogy tök egyedül ül a kanapén, beállített fejjel dorombol, az fájdalomra utaló viselkedés, és az önmagának szól az, hogy a dorombolással pozitívabb állapotba vigye a szervezetét. Tehát a dolog az eléggé összetett. A kutya az elkényeztet minket, a kutya nagyon jó fej, megehetne minket számtalan helyzetben, szólhatna csúnyán számtalan dologért, de jó fej is tolerálja az embert. Mi ezt rendszerint el szoktuk felejteni. Nekem ezzel kapcsolatban az egyik legnagyobb problémám pont ez, amikor a tanítás során alkalmazunk olyan technikákat, amelyek nagyon csúnya büntetéses technikák. Még magam egyébként nem használok ilyeneket, de hogyan?
1: Például?
0: Hát amikor mondjuk egy kutyát elkapnak a nyakánál fogva, megrángatják, amikor úgy tanítják ülni, hogy megrántják a nyakörvet és lenyomják a fenekét a földre. Ilyenkor én olyan szívesen szoktam felvetni, hogy egyébként, ha egy farkassal dolgozna, megpróbálná akkor is. Vagy egyébként, amikor orrba veri a kutyáját, akkor megpróbálná ezt egy orkával is megcsinálni, mert ott konkrétan belehalna ebbe az akcióba. A kutyánk meg jó fej, és az esetek nagy részében megússzuk ezeket a történeteket. De hogyha az állatok világnapján gondolkodunk, az egyik legfontosabb legfontosabb üzenet, hogy a fair bánásmód az megilletné őket is. Ha én elvárom a kutyámtól, hogy ne harapjon meg, ő elvárhatja tőlem, hogy neveléssel neveljem.
1: Azon gondolkodtam, hogy ha azt mondjuk, hogy az állat családtag, gyakorlatilag ezt sem lehet megmondani, hogy ez mit jelent. Tehát minden embernek más a családtagjaihoz való viszonya is. Milyen érdekes, hogy a családtagokkal szemben lazuló viszonyokról hallunk, mert ugye mindenki rohan, senki nem ér rá találkozni a családtagjával, már nincsenek nagy ebédek, nem jövünk össze a mamánál, stb. Ugyanakkor meg az állattal való kapcsolatunk az egyre szorosabb, hiszen egyre több embernél kerül be mondjuk a lakásba az állat. Miért is történik mindez?
0: Hát ez egy elég bonyolult és összetett kérdés, mert egyrészt azt remélem, hogy nem mindenkire igaz. A másik, hogy az emberi kapcsolatok elszegényedése egy zajló folyamat. Az állatok talán ezen egy picit tudnak változtatni azáltal, hogy adnak egy másik pontot. Ha megnézed, hogy egy ember hogy szeret, vagy egy állat hogy szeret, akkor azt szoktuk mondani, hogy az állatok azok feltétel nélkül elvárásoktól mentesen szeretnek minket. Az emberi kapcsolatainkban az elvárások azok mindig ott vannak, és az azért nehezíti a dolgokat. Én magam is anyuka vagyok, tehát a kisgyerekkorban érzi az ember azt a csecsemőtől, hogy megvan ez a fajta elfogadás, amit szerintem mindenki nagyon szeretne, és biztos, hogy ilyen értelemben könnyebb az állatokkal ilyen módon kapcsolódni.
2: A hét gazdia.
1: A holnapi világnapra készülve ezúttal rendhagyó módon egy olyan gazdit hallanak majd, aki sajnos már nincs közöttünk. Több mint 10 éve jártam nála kisfalujában. Ilonka néni akkor 92 éves volt. Egy állatorvossal és egy állatvédő szervezet munkatársával kerestük fel. Kísérőim visszatérő vendégek voltak, segítették Ilonka nénit, hogy az állatai mindig el legyenek rendesen látva. Akkor épp oltást kaptak a kutyusai. Az állatok világnapjának méltóbb gazdia nem is lehetne más. Amikor odaértünk, Ilonka néni épp kikísérte a vendégét, aki szintén sokat köszönhetett neki. Bejöttünk most ide Ilonka nénihez. 3 kis szobája van. 3 szoba tele kutyákkal, meg van egy szem cica?
3: Egy szem van csak.
1: És hány kutya?
3: Most már csak 7.
1: Ilonka néninek nagyon jó szíve lehet.
3: Na most tessék azt nézni, hogy itt volt az a férfi. Ennek se országa, se hazája. Én esetem, mert máskülönben már főfordult volna. Itt lakik a faluba, de nincs senki, sajnálom. Mert én sajnálom azt a bogarat, nem lépek rá, mert az is szeret élni. Én nem bántok senkit, én szeretek mindenkit.
1: Az állatokkal mikor lett ilyen jó viszonya?
3: Mindig szerettem az állatot, szerettem az embereket. Nekem mindenki kiabál be, hogy... Csókolom, Ilonka néni.
1: Nem tudom, hogy nem baj-e olyan szempontból ez, hogy tudják azt is, hogy nagyon állat szeretem, mert azt hallom, hogy nem úgy van az, hogy Ilonka néni saját maga megy, hogy valamilyen állatot összeszedjen. Nem, ugye nem így
3: nem,
1: van?
3: Nem, ide jönnek az állatok helyembe. Például kinyújtam a padon, az autóból kidobtak egy kutyát, csak a kutya ugye odaüt a túlsó járdára, amerre ment az autó, az arra nézett. De bizony nem jött vissza az autó, hát a kutya meglátta, hogy én ott ülök, átjött hozzám, odaüt elém. Hát most mit csinálok? Felálltam, a kutya is nézett, mondtam neki, na gyere be, nem jönnek, te érted már vissza.
1: Melyik volt az a kutya?
3: Azt már elajándékoztam, mert én a kutyákat el is ajándékozom, de csak jó helyre. Én megnézem, hogy hova kerül a kutya.
1: A faluban van még egy ilyen, aki így szereti őket?
3: Nincs. Én vagyok egyedül. Ha én meghalok, mi lesz a kutyákkal? A szomszédban lakik az öcsém. Az elviszi azt a kutyát, a tücsköt.
1: Az ő a legidősebb, ugye?
3: A legidősebb. De mi lesz a többivel? Hát majd a menhely persze gondoskodik róla.
1: Segítenek itt, látom. Most is itt vannak, mert oltják az állatokat.
3: Igen. Akkor mostan jönnek, mennek, hoznak ennivalót, kiakasszák a kis ajtóra, a kapura. Ebbe segítenek a falubeliek. Egyesek.
1: Nem tudom, hogy mekkora a nyugdíja. Egy szerény kis otthonban vagyunk. Hát hogyan tud ennyi állatot táplálni? Jó húsban vannak különben.
3: Igen. Hát... Én nem sokat teszek, nagyon keveset.

0: kedves hallgatóink! Szótlanok hangján című állatvédelmi műsorunk mai adásának végéhez értünk. Továbbra is várjuk leveleiket, írják meg saját történeteiket, mindazokat a témákat, amelyekről szívesen hallanának. A Hét Gazdia rovatba is várjuk javaslataikat. E-mail címünk, ékezetek nélkül írják, szótlanokhangjan@mtva.hu. Zenei szerkesztőnk Radics Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő hét szombaton is várom Önöket, akkor annak járunk utána, hogy mit kell tenni, ha egy sérült, bajban levő vadállattal találkozunk. Autósok is figyeljenek majd, mert elmondjuk, milyen jogszabályok vonatkoznak arra a helyzetre, ha véletlenül elütnénk egy vadállatot. Ha tehetik, holnap ünnepeljenek az állataikkal. Ezúttal találják ki, ők mit szeretnének csinálni. Búcsúzik a felelős szerkesztő, Benkő Andrea.
1: Kossuth Rádió. Sopronban a 96,8 MHz-en.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

A költségvetés és a klímavédelem áll a kihelyezett kormányülés fókuszában. Ukrajna megkettőzi a támadásait, folytatódik a kellemes őszi idő. 2 óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Kis Józsefet hallják. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kormánytagok. A szakminiszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek helyreállítását. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások rendezésére fordíthat. Cserébe jövőre legalább 20 milliárd forinttal kell csökkentenie a működési kiadásait. Ukrajna megkettőzi az orosz kőolaj finomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légi támadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek előzését célozza